0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A hely.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Budafokról a 22. kerületből jelentkezik a hely. Én Bellényi Barbara vagyok. Folytatjuk a Sós István Borászati Technikum és Szakképzőiskola bemutatását most a pincéből, ahol 125 évvel ezelőtt egyébként az első pincemesteri képzés elindult. Közép-Európa talán egyetlen élő tanggazdaságában állunk most, amely a fővárosban található fent a hegyen, de hamarosan majd lesétálunk a Dunapartra is, ahol az iskola épülete látható, található, amely 1904 óta ad otthont a borászképzésnek, és általános vezetőnk pedig itt a tanggazdaságban Orbán Gergely igazgató. Jó napot kívánok!
2: Szeretettel köszöntöm ismét. Picit rögtön akkor javítok, mert hogy ez a tanggazdaság azért ez egy fiatalabb darab, ahova most megyünk pince, ez egy újabb építésű pince, ez gyakorlatilag a 2000-es években lett ilyen szinten kialakítva. Átalakult a szakma struktúra, tehát a budafoki nagy borászati üzemek elvesztették jelentőségüket, és a képzés súlyát saját kézbe kellett venni. Valóban egy önálló tanggazdaságra épül most a szakmai képzésünk, gyakorlati képzésünk jelentős hányada. Máshol is vannak tanggazdaságok, de azt szerintem kiállíthatjuk, hogy Budapest belterületén ez a 3,5 hektárnyi szőlős terület az utolsó zárt szőlőskert, és hát ennek a gyümölcsével dolgozunk mi is, a diákjaink is, és ennek a gyümölcsét élvezzük és értékesítjük.
1: És ennek a gyümölcsnek az illata most engem megcsapott. Lehetséges? Mert ahogy itt sétáltunk le a lépcsőn, de még nem értünk le a pincébe, egyébként itt balra tőlünk olyan, mint egy tárlat vagy egy kiállítás lenne különböző típusú hordókkal, és feltételezem, hogy régi préselő eszközökkel, nagyon megcsapott ez a gyümölcsös illat.
2: Pince illat ez, és valóban egy nagyon finom, egészséges pince illat. Ez meg valóban egy picike bormúzeum, ahol régi borászati eszközöket, tárgyakat, gépeket raktunk be, valóban régi szivattyú, gólyanyag, fickó, kutyafej, minden egyéb, amit a őseink borászkodás közben használtak. Hát ezek már azért kimentek a divatból.
1: Az a péklapát, az mihez
2: kell? A bordomosáshoz, ászokordomosáshoz használták nem péklapát, hanem lapát, mosólapát, de igen, a borvonó és a lapát az hordomosó eszköz volt. Ugye a nagy ászokordok, 30-50 hektoliteres ászokordok vízzel való öblítésénél voltak ennek jelentősebb funkciója.
1: Ha valahol mondjuk egy családi borászat van, akkor ezeket az eszközöket még láthatjuk, használják?
2: Hát csak kóracélból vagy saválóacélból jellemzően, de előfordulnak természetesen a mikrovinifikációval foglalkozó kisebb borászatok sok esetben visszatérnek a tradicionális technológiákhoz.
1: Mi az a mikrovinifikáció?
2: Ez amikor apró léptékben, kis tételekben készítünk bort, és adott esetben nem is piaci forgalomra számva, tehát itt is azért a hagyományos eszközökkel tudunk dolgozni. Ennek a szakmának ez egy nagyon liberális gondolkodású szakma, megengedő szakma, rengeteg oldala, ága van, rengeteg nyitottsága van. Itt nagyon fontos, hogy hibás, egészséges borokat kell készítsünk, de attól, hogyha egy bor nem beteg, akkor az már jó, és ezt az alázatot szeretnénk átadni minden egyes tanítványunknak.
1: Orbán Gergely készít még bort? Vagy ennyi teendő mellett, egy igazgatói munka mellett ez nem fér bele, csak mondjuk az a boldog is önfelett borkostolás, amit a diákok kezei közül került ki.
2: Volt az életemnek egy komoly szakasza, amikor valóban saját borászat tudtam dolgozni, sőt volt egy átvedés is az iskolában való munkám és a saját borászatom együttműködésével, de ezt meg kellett állítani. Hát most már teljesen legőtt az iskola. A saját borászatom még megvan, de ennek én már bort nem készítek sajnos. És hát a borokat valóban élvezem, de azért valóban ez egy munka, azt gondolom, egy egészen más típusú hozzáállás a szakmai borfogyasztás, mint az élvezetbéli borfogyasztás.
1: És beértünk a pince legaljába, itt viszont már Mátyos Imre szakoktatói munkaközösség vezetőhöz lép, hiszen ez az ön igazi terepe, a birodalma. Jól sejtem?
3: Hát bár az én birodalmam lenne, próbálom hasznosan eltölteni az időt jó borok között, meg az okosokni vágyó diákok között. 96-97 környékén kezdtük építeni. Itt nem volt pince, tehát amikor mi még ide jártunk diákként, és a tanggazdaságban dolgoztunk, itt nem volt szükség, nem volt igény pincére, Nagytétény úton béreltünk egy pincét. Csak a törvényi változások úgy hozták, hogy állami intézmény magánszemélytől nem bérelhetett tovább pincét, és hát ezt felismerve létrehoztuk ezt a mostani termelőüzemünket, és ezt úgy készítettük el, hogy először is ástunk egy hatalmas nagy gödröt, mert itt nem lehet mészkőbe vágni a pincét, mint Budafok összes többi részén, ahol egyébként különböző adatok vannak. Én egy viszonylag középértéket szoktam mindig említeni, ha minden egyes lépést összeadunk, akkor 63 kilométer hosszú a pincerendszer.
1: Akkor nem 10 kilométer, ahogy én...
3: 63. Én már hallottam 120-at is. A legutolsó információm szerint ebből a 63 kilométerből kb. 20-22 van borászati felhasználás alatt.
1: Azért ez a sorsfintora. Tehát van itt közel 100 kilométer hosszú pincejárat, és önök meg itt ástak hónapokon keresztül?
3: Ennek pont ez volt a lényege, tehát azért említettem meg így, mert az a túlsó domb, az egy hatalmas nagy mészkőszikla. A Péter Pál utca egy vízválasztó rész, és onnan terjed egy hatalmas nagy mészkőszikla, ami az egész Tétényi fennsík, sőt egy nyúlványa még be is nyúlik, ugye Sóskút, a sóskuti mészkőt azt ismerjük. De ez egy agyaglom. Itt nem lehetett pincét vájni a kőzetbe, itt ki kellett ásni, lealapoztuk, beemeltük daruval a tartályokat, és utána kialakítottuk a pincének ezt a dupla dongabolt éves változatát.
1: Egyébként ez gyönyörű, és nagyon-nagyon hangulatos is.
3: Hát azért a kormány látszik rajta szegényen.
1: Attól majd, szép, de attól patinás, rajta. Attól van hangulata, van története.
3: És úgy került kialakításra ez a pince, hogy ezt mi két boltíves ágat három részre bontottuk. Itt, ahol most állunk, ez a lovagterem. Itt tartottunk régebben kóstolásokat, mert nem volt egyéb kóstolóhelyiségünk, sőt, hát tartottak már itt esküvőt is, hát nem tudom, szegény vőlegény mire gondolt, amikor itt levonult, mint egy várbörtönbe, de ez az ő biznisze. Nálunk van egy olyan hagyomány is, hogy a végzős osztályok a ballagáskor a kedves szülőket meghívják egy ünnepélyes borbírálatra. És amikor itt be van terítve ez a terem és a kandallóba lobog a tűz és az asztalokon gyertyafény, ez rendkívül romantikus tud lenni, tehát ez a szakma igényli a romantikusságot.
1: Tehát akkor itt fehér abroszok, és ezek nagyon sok üveg van, 5 meg 10 literes hatalmas öblös üvegek, ezekből kerülnek majd ki a borok, vagy ezekből szervírozzák a borokat?
3: Nem, ugye az edukáció az nem működhet kutatás nélkül. Magyarország különböző területére boroknak, hát én úgy mondanám, hogy egy géntérkép kialakításán. Ezek a palackok azért vannak itt, mert minden évben egy adott területről, szinte mondhatnám azt, hogy egy adott tőkéről idehoznak egy mennyiségű, meghatározott mennyiségű szőlőt, általában egy láda szőlőt. Ezt mi nagyon precíziós körülmények között feldolgozzuk. Víz nem érheti, csak tiszta kézzel nyúlhatunk hozzá. Csak egyfajta élesztővel oldhatjuk be ezeket a mustokat. Tehát a kutatással is foglalkozunk, hogy folyamatosan fejleszteni tudjuk akár a saját tudásunkat, akár a diákokét, illetve hát bedolgozunk tudományos célokra is. Szóval ezekben a palackokban olyan bor készült, amit kutatási céllal készítettünk, meghatározott technológiával, ami egy tudományos kísérletnek a része.
1: Ennyire bíznak a diákokban?
3: Csak bizalommal. Tehát, ha megtanítok nekik egy berendezést, ami nyomás alatt van, muszáj, hogy legyen akkor a bizodalma benne, hogy jól kezeli, mert ha nem jól kezeli, akkor az én fejem is repül, hogy az a berendezés elszáll. Nem, itt úgy kell összedolgozni velük csapatba, hogy rá tudjam bízni az életemet, hogy olyan felelősség legyen, és figyelni kell.
1: Két sort látok, az egyik a nagyon modern, akkor ez, ahol nincs oxigén és gyors, és üde és friss, ezt fent megtanultuk, és akkor bal oldalon pedig a gyönyörűséges barikoldok, nekem ez a kedvencem. Ez önmagában annyira romantikus. Na itt én el tudnék képzelni egyébként egy esküvőt, mert tényleg varázslatos a hely.
3: Én is elképzelném, de nem biztos, hogy itt tartanám a következőt, hogyha meg lenne. Ez szakmailag azért egy picikét most kicsit túl van romantikázva, de igyekszünk azért itt is megtanítani mindent a gyerekeknek, tanulóknak, felnőtteknek is. Ugye a hordó karbantartás műveletét, vagy éppen, hogy egy hordót hogy kell úgy bezárni, úgy mondjuk, hogy ajtózás, hogy becsukjuk az ajtót, hogy tölthetővé tegyük, vagy a csapolásnak a műveletét, amikor erre szükség van. Illetve nagyon előszeretettel szokták a diákok használni azt a lehetőséget, hogy amikor egy hordó nyitva van, ezen a pici ajtón...
1: Egy kis kupolás ajtó.
3: Igen, azon a pici ajtón kibe közlekednek, tehát ez nekik élmény számba megy.

Lesétáltunk egy körülbelül 20 perc sétára az iskolába, ami a Dunaparton van. Innen folytatjuk majd a beszélgetést. Előbb hallgassák meg Felszegi Csaba összeállítását. Látogassunk el egy csodálatos, rusztikus Balaton főkajári pincesorra, amely nem csak egyfajta borászati közösségi tér, hanem fontos érzelmi kötelék is az ott élő falusiak számára. A második világháborúban ugyanis ott húzódott a Margit vonal, így a helybéliek ezekbe a pincékbe menekültek a bombázások elől. A szerkesztő Felszegi

0: mert ezek azért viszonylag mélyen vannak, tehát nem egy vízszintes pincéről beszélünk, hanem mindegyik pincének van egy kisebb, nagyobb előtere, és onnan lépcsőkön keresztül lehet lejutni a tulajdonképpeni pincébe.
1: Hány évesek ezek a pincék? Lehet tudni, hogy körülbelül mikor épültek?
0: Hát ezek a 18-19. Században épültek, van amelyik korábban, van amelyik később, hát évszámot is lehet látni egyik-másik pincén. Nem csak itt egyébként a pince soron találhatunk ki előszfalba vált pincéket, hanem a kicsit feljebb megyünk, akkor ott is lehet ilyeneket látni, csak ott így, hogy mondjam, ilyen szórványban, tehát nem ilyen utca szélességben, hogy úgy mondjam, vagy hozban inkább, talán ez a pontosabb kifejezés, hanem egy-egy pincét láthatunk, ami szintén ugyanezzel a technikával készült.
1: Egy kicsit most feljebb sétáltunk különben, és valóban, mintha egy pince utcán sétálnak, annyira csodálatos a hely. Egészen fölül véget ér aztán, vagy ez tovább is megy lepsény felé?
0: Nem, ez itt tulajdonképpen, ugye ez egy, ha most itt körbe mennénk, itt a kis szabadtéri színpadunk körül, akkor tulajdonképpen itt feljövünk és lemegyünk. Ez a két kis utca, ez egy ilyen kört zár le, viszont ha tovább megyünk, arra is vannak természetesen pincék, hát ott már találhatóak ezek a régi típusúak, amik löszfalba váltak, illetve hát már egy teljesen új építésű, gyakorlatilag inkább nyaraló, mint pince-szerű építményeket is találunk.

0: közben megérkezett egy diák, és Árva Bence Sós István iskolában a Dunaparton szembe egyébként gyönyörű a látvány. Tehát én soha nem értettem azt, hogy ha egy bor önmagától is képes borrá válni, tehát elég a szőlőt leszüretelni, lepréselni, és ha nem nyúlunk hozzá, akkor is lesz belőle bor. Azt feltételezem, ezek a natúrborok. Akkor miért ez a sok kémcső, miért ez a sok alkotóelem, miért kell varázsolni, vagy hol dől el az, hogy valami finom lesz-e, vagy nem, jó bor lesz-e, vagy nem? Kint a szőlőtőkéknél, vagy itt a laboratóriumban?
1: Itt is, ott is, de inkább a pincében történik a varázslat. Ez a belenyúlás, ez inkább a minőségnek a javítása érdekében történik meg, hiszen ha bort hagyjuk állni, és nem foglalkozunk bele, egy idő után ecetté is válik az magától.
0: Mi az, ami az ecetesedést meggátolja? Olyankor mit kell beletenni?
1: Az ecetesedés kezdetét meg tudjuk gátolni, esetleg egy kis kénnel, viszont hogyha már lényeges nagy részét elvette az ecet, akkor onnantól kezdve menthetetlen. Tehát van az a szint.
0: Cukrot lehet bele még tenni? Mert az régen ez azért szitok szó volt. Most hogy állunk a cukorral?
1: Cukrot borban nem lehet tenni hivatalosan, viszont sűrített musttal lehet emelni a cukortartalmát, az édességét.
0: Milyen bor lesz a vizsgabora, amivel majd vizsgázik egy év múlva? Azt elárulja.
1: A vizsgaborom az egy fehér, valószínűleg félédes cserszegi fűszeres lesz.
0: Beszéltünk már arról, hogy milyen képzések zajlanak itt az iskolában, de hogyan kell elképzelni, vagy hogy épül fel az a 3 vagy 5 éves képzés, amit itt elvégeznek a diákok? Orbán Gergely igazgatórát kérdezem.
2: A képzési rendszer mai struktúrája egy kétszintű képzés. Ugye 2 szakmát oktatunk, egy technikumi és egy szakmunkás szakképzőiskolai szintű képzést. Mind a kettő egy ágazati alapképzéssel kezdődik. Az ágazati alapképzés során közismereti és általános élelmiszeripari és agrárszakmai alapokat tanulnak a tanulóink, és van egy átjárhatóság is a rendszerben. Az élelmiszer-agrárágazat között iskolákat tud váltani az ágazati alapképzést követően a diák. Az alapképzést követően indul el a tényleges szakmai képzés, ami egy eléggé gyakorlatorientált képzés. Ugye a mi szakmánkban 2 szakmaszegmens, a szőlészet és a borászat emelkedik ki, és mind a kettőnek egy meghatározó pillére a kémia és a laboratóriumi gyakorlatok. A laboratóriumi gyakorlatoknak a helyszíne a laborunk, ami hát az iskola építése óta egy meghatározó oktatási pont. Elég komoly változások, fejlődések is voltak a közelmúltban. A képzésnél tehát nagyon lényeges, hogy gyakorlatorientáltan és a szakma minden területére kiterjedően, de az elméletre épülően történjen meg az oktatók tudásba vonása.
0: Az a vízválasztó, a laboratóriumi munka, a kémiai ismeretek, tehát ez az, ami elriasztja esetleg a diákokat ettől, mert azért az számomra nem lenne vonzó, vagy lehet, hogy tartanék tőle.
2: Ez egy habitus kérdése, ugye minden szakma szintetizál, tehát az alaptudományoknak a rétegeiből van összefonva minden egyes szakma. Nálunk ez természetesen elsősorban a természettudományokra, biológiára, kémiára, de hát a fizikára, mechanikára legalább

0: annyira fontos és épülő, és hát gazdasági indítatású hátterek is egyre inkább meghatározóak, informatikai hátterek egyre meghatározóak, de az alapjaink valóban ott vannak, hogy az alaptudományoknak az a rétege, ami a termesztéssel és a borkészítéssel összefüggő borászati kémia, illetve szőlőtermesztés, ökológia, ez mindenféleképpen meghatározó.
1: És akkor innen egy nagy dobbantással a Kertészeti Egyetem, a Villányi út?
0: A Villányi most nem így hívják, de hát több...
1: hívják most.
0: Most a Magyar Élet és Tudomány.
1: Ja, a Mate, Budai Kampusza.
0: Budai Kampusza, igen, az egyik út, igen, és Istennek hála a tanulóink közül sokan tovább tudnak tanulni. Ez megint évjárattól függ, évfolyamtól függ. A mostani évfolyamból a majdnem az osztály fele tovább tanult a Matéra, tehát valóban azt gondolom, hogy egy nagyon komoly eredmény és siker a számunkra. Más helyen is lehet tovább tanulni, de jellemző szakmai szempontból is lehet más jelleggel tovább tanulni. Más egyetemeken is van BSC és szőlészborászmérnök képzés, de meghatározó valóban az életünkben a Matés kapcsolat.
1: Na hát üde dolog beszélgetni egy olyan diákkal, Árva Bencével az előbb, aki gyakorlatilag már szerintem tudja, hogy mit akar. De Takács Elina laboratóriumi vezetőt kérdezem, kell őket noszogatni, terelgetni, vagy a borászatot meg lehet tanulni?
2: Én azt gondolom, hogy elsajátítható. Nyilván vannak olyan szegmensei a szakmánknak, amelyben jó, hogyha valakinek genetikai adottságai vannak, mint például az érzékszervi ellenőrzés, az érzékszervi bírálat, hiszen ez nagy mértékben meghatározza azt, hogy valakiből milyen borász válik. A fiataloknál igazából csak meg kell tudni őrizni ezeket az adottságokat. Erre buzdítjuk is egyébként a hozzánk járó diákokat, hogy hogyan tudnak vigyázni az illat, illetve az ízérzékelésükre, hogyan tudjuk fejleszteni ezeket az adottságaikat.
1: Tehát jól kell tudni szagolni.
2: Így
1: ez
2: van.
1: Az elsődleges szempont?
2: Ez
1: és
2: nagyon...
1: utána csak az ízlelő bimbó?
2: Ez nagyon-nagyon fontos, ugye a szaglás és az ízérzékelésünk összefügg, így ezt nem feltétlenül lehet külön választani. A laboratórium munka egyik része az is, hogy tudjuk tréningezni a diákjainkat. Elég csak annyi, hogyha bemegyünk a konyhánkba, elővesszük a fűszereket, azokat kezdjük el tudatosan, akár napi szinten szagolni, de mi nem csak ilyen házi módszerekkel dolgozunk, hanem az iskolában vannak illatminták, és ezeket az illatmintákat tudjuk bedobni, így tréningezni a tanulókat.
1: Melyik az az illat, vagy mi az a turpisság, amire oda kell figyelni, ha csukott szemmel és mérőműszerek nélkül is ön tudja, hogy ezzel a borral bizony baj van?
2: Vannak tipikus illatok és ízek, amelyek borbetegségekre, illetve borhibákra utalnak, ezeket is tanuljuk egyébként a laborban, mérési eredményekkel is alátámasztva. Ezeket is tréningezni kell. Nyilván egy laikus esetleg érzi, hogy valami nem kerek az adott bortétellel.
1: Egy példát mondjon, annyira szeretnék valamit elsajátítani.
2: Akkor az egyik legkülönlegesebb betegség talán az egér íz, ami sokak számára hát mosolyt csal az arcukra, ugyanis azt szokták kérdezni, miért, de hát egeret nem áztatunk a borba, ez így igaz, viszont vannak olyan vadélesztő gombák, illetve vannak olyan teljesabb baktériumok, amelyek anyagcsere termékei, olyan vegyületek, amelyek az egerek vizeletében van benne.
1: Jaj, akkor ilyen az illat, vagy a szag, így amit, van, amit illatolunk?
2: Így van, tehát gyakorlatilag arra lehet hasonlítani akár az illatot, akár az ízt, mint hogyha bemennénk egy olyan helyiségbe, ahol egerek laknak.
1: Na jó, akkor megfordítom a kérdést. Mi van azzal a tétellel, amelyben ott van ez az egériz? Hogy fogalmazott?
2: Igen, egériz, igen.
1: Egériz megmenthető még laboratóriumi ügyes kézzel és körülmények között, és nem tudom milyen varázslattal az a bor?
2: Na itt van a szakmai tudás. Nyilván el kell tudnia dönteni egy akár egy analitikával foglalkozó szakembernek, vagy akár egy borász szakembernek, hogy az tényleg egéríze, illetve hogy mi történt azzal a borral, vissza kell fejteni, hogy miért lett ilyen, illetve hogy milyen koncentrációban vannak jelen. Van-e más betegsége, hibája ezen kívül, és amikor ezeket a tényeket feltártuk, akkor lehet beavatkozni a borba. Nyilván egy aranyérmes bor nem lesz ebből a tételből, de elházasítva talán megmenthető. Általában természetesen ezekből a borokból inkább a gazdasági érdekében érdek miatt szoktak kimenekülni, de természetesen egy képzett borász ritkán jut el odáig, hogy mondjuk egy egérízű bort készítsen. Ez gyakorlatilag inkább hobbi borászoknál szoktuk észrevenni, és nagyon ritkán szembesülünk ezzel a jelenséggel.
1: Orbán Gergelytől azt kérdeztem, hogy vajon a laboratórium és a kémiai órák-e a mumus, de akkor lehet, hogy pont ellenkezőleg. Tehát mi az, amikor én hivatalosan nappali óra keretek között megkóstolhatom a bort? Tehát ezek a diákok akár 16-17 évesen is borkóstolásokon vesznek részt, hát ez az iskolai tananyag része, jól sejtem?
2: Igen, nem mondanám mumusnak egyébként ezeket a laboratórium gyakorlatokat, ugyanis a diákok nagy része kifejezetten szereti. Azért mondjuk a gyakorlatoknak a maximum 10%-án kóstolunk, főleg az első két év folyamban nem csak bort, hanem különféle élelmiszereknek tanítjuk meg az érzékszervi jellemzőit, tehát csokoládét kóstolunk, sajtokat kóstolunk, kenyérféléket kóstolunk. Az igazgató úr említette, hogy az első két évben az ágazati alapvizsgára készítjük föl a diákokat, amikor még nem konkrétan szakmai, nem szőlő és bor analitikával foglalkozunk, hanem egyéb más élelmiszer szeripari termékekkel. És természetesen itt előkerül az, hogyha mondjuk, mit tudom én, tejtermékeket vizsgálunk, akkor ott van is egy olyan, hogy akkor megkóstoltatjuk a diákokkal.
1: Takács Edina, tényleg, hogyha behuny szemmel ezeket megkóstolja, akkor meg tudja mondani, hogy honnan került ki az a termék?
2: Hát mondjuk sajtoknál én azt gondolom, hogy nem csak én, hanem mások is, illetve nyilván húsipari termékeknél is meg lehet mondani. Tehát azért szerintem ez nem egy ördöngősség, mert ezeket a minőségi kategóriákat szerintem mindnyájan jól ismerjük háziasszonyként, vagy egyáltalán élelmiszerfogyasztóként is.

Műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Ősz a mozikban, magyar filmbemutatókról is beszélgetünk mai vendégünkkel, Kovács Gellért filmszerésszel. Crespo Rodrigo színművész Reisz Gábor Földszint című filmjéről mesél. Szemrevaló filmfesztivál, válogatás a friss német nyelvű filmekből, és magyar kincsek ünnepe, a Concerto Budapest egynapos fesztiválja a Zeneakadémián. Ezzel várjuk ma kulturális magazinunk a Szóda hallgatóit itt a Kossuth Rádióban. Köszöntöm Önöket a mai szerkesztő, Bödő Anita nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Egy ijesztő penészfolt miatt felfordul egy átlagos társasház élete. Egy művészettörténetet oktató cukorbeteg anya elveszíti látását és a fia segítségére szorul. Egy fiatal marskutató nő eltűnik egy túrázás során, és amikor váratlanul visszatér, alig emlékszik a múltjára. Csupa izgalmas helyzet a legfrissebb magyar filmekben. A már bemutatott és még bemutatás előtt álló magyar filmekről beszélgettünk ma Kovács Gellért filmszerésszel. Köszöntelek szeretettel.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Új filmet készített Horváth Lili, Reisz Gábor és Mundrucó Kornél. Nemzetközi sikereket ért el Mayer Bernadette Mami Blue című filmje. Október 29-én mutatják be a Budapest International Film Festival keretében Nemes László új filmjét, és még sorolhatnánk, ez egy sűrű ősz lesz nekünk, nézőknek. Te hogy látod, ez egy átlagos magyar ősz, vagy most valahogy felhalmozódtak a lehetőségek és a film mennyiség?
2: Szerintem mind a kettő igaz, valamennyire. Tehát egyrészt már jó ideje átlagos magyar ősznek tekinthető egy ilyen, de ez nem azért van, mert hogy olyan rettenetesen sok igazán tehetséges filmesnek adtak volna lehetőséget a zenei filmen, hanem ezek a filmek, amiket említettél, egy bizonyos részük teljesen külföldi, tehát mondjuk a Nemes Jelesé és a Mundrucóé, azok ugye mind külföldi filmek. A Reisz Gábor filmje az abszolút körönkívüli független film, ez szerintem az indulatain is érződik. A Mami Blue, az pedig, ha jól emlékszem, akkor jó néhány éve már elkezdődött, mármint hogy ez a film elkezdődött, mármint az előkészítése. Van is ez a program, segíts, mert gyorsan akartam mondani.
1: Inkubátor.
2: Hogy, igen, az inkubátor program, aminek ugye az volt a lényeg, ezt még a Vajnáék indították el annak idején, hogy fiatal filmesek pitchelhették az ötleteiket, ez általában a Toldi moziban szokott lenni.
1: Elmondhatták röviden összefoglalva.
2: Igen, a filmnek a történetét, meg a víziójukat, tulajdonképpen ennek az a lényeg, ez a kifejezés, ez a pitch, ez az üzleti életből került át a filmes világba, és igazából az a lényege, hogy a filmes tulajdonképpen eladja az ötletét, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és akkor ezeknek az alkalmaknak a végén ugye mindig hirdettek egy nyertest. És ez egyébként marha vonzóan, meg érdekesnek tűnő dolog volt, csak aztán egy idő után kiderült, hogy pontosan miért, azt pontosan senki nem tudja, hogy bár nyertek ezek a filmek, ezeken a...
1: Az ötletek,
2: igen, és hát jellemzően ugye először csak ilyen előkészítési támogatást kaptak, ezt, azt, amazt, és aztán a gyártásit, de egy idő után ezek a filmek elkezdtek nem elkészülni, vagy ilyen nagyon-nagyon lassan kezdtek elkészülni, és például a Mami Blue, azt tudtommal egy ilyen nagyon hosszú ideig, ilyen jó néhány éven keresztül készülő film volt. Szóval, hogy most egy kicsit így be is értek a dolgok, meg össze is értek a dolgok. Szerintem azt, ami most történik a kultúrában, ez nagyon erős átmeneti idősávot, ezt majd akkor fogjuk érzékelni, amikor ezek a filmek még az NFI-nek, meg az előző ilyen támogatási rendszerből kijövő filmek, vagy majd lepörögnek, mert az biztos, hogy lesz majd egy időszak, amikor kevesebb magyar film lesz a mozikban az átmeneti időszak miatt, de most ugye hát amiatt is vannak, hogy nem csak arról van szó, hogy magyar filmek vannak a mozikban, hanem magyar rendezők külföldön rendeznek. Ez is az utóbbi néhány évnek szerintem a következménye. Tehát mondjuk a Mundrucó Kornélról szerintem nagyon sokáig így kb. Senki nem tudta volna elképzelni, hogy Hollywoodban hollywoodi filmeket fog készíteni. És hát, hogy ez mennyire kényszer, hogy mennyire kényszer pálya az ő esetében ez, arról persze ő tudna elsősorban nyilatkozni, de azért szerintem nem állítok fura dolgot, hogyha azt mondom, hogy ha ő kapott volna itthon lehetőséget, akkor lehet, hogy nem Hollywoodban készítette volna a filmjeit.
1: Te filmszerészként mennyire vagy előnyben, mennyire jársz előttünk átlag mozinézők előtt? Tehát mondjuk ezen filmeket, amiket említettem, mindet láttad?
2: Nem. A Nemes Jelest sem láttam még, a Mulent. A Mami Blue-t is most fogom éppen megnézni. Lehetőségem lett volna, hát hogy is mondjam, nem tudom pontosan mire vonatkozik a kérdésed, de hogy...
1: Tehát, hogy te reggel este filmekkel kelsz, fekszel, egyfolytában moziban láthatunk, találkozhatunk veled?
2: Akár. Mármint, hogy igen, sokat járok moziba. Szerintem már nincs meg az előnye, ha erre gondolsz az újságíróknak, vagy az a szintű, vagy az a nagyságú előnye már nincs meg, ami nem tudom én évekkel ezelőtt, vagy egy évtizeddel ezelőtt volt. Általában mi is eléggé közel látjuk ahhoz a filmeket, ahogy a nagy közönség, ha esetleg fesztiválon lehet egy filmet látni, vagy van belőle valamilyen különleges vetítés, akkor persze hamarabb is, meg vannak olyan forgalmazók, akiknek fontos, hogy mondjuk a még létező néhány havilap láthassa ezeket a filmeket előre. Az, hogy mennyire vagyok jól informált, az talán nem az éppen aktuális pozíciómból fakad, hanem abból, hogy nyilvánvalóan az érdeklődésem is ilyen irányú, és ebből adódóan a hírek között is ezeket veszem észre először, szóval, hogy ezen észrevétlenül működik szerintem.
1: A 83. Velencei Filmfesztivál Horváth Lili Jegyzeteim a Marsról című filmjével nyitott. Ez a rendező első nemzetközi filmje, és Velencében volt Reyes Gábor Földszint című moziának világpremiérje is. Aztán a film a Miskolci Cinefest zsűriének nagy díját is megkapta, október 1-től pedig már a mozikban is látható. Szemere Katalin a filmben a közös képviselőt alakító Crespo Rodrigóval készített interjút.
3: Reyes Gábor azért választotta önt erre a szerepre, mert amikor elkezd mosolyogni, akkor önnek mindent elhisznek. Ezt mondták már más esetben is?
4: Nem, meglepett ez az állítás. Értem, hogy így ezzel a szerepel kapcsolatban ez fontos, hogy őszintének tűnjön és elhitető legyen a Nyárréti Balázsnak a személyisége, különben nem jutott volna oda, ahova jut. Mert ha valaki nagyon antipatikus, akkor nyilván sokkal kevésbé hisznek el dolgokat, és azért ez arról is szól, hogy azért a látszat, tehát hogy valaki kedvesnek tűnik, de hát nem biztos, hogy a szándékai ugyanolyan jók. Az viszont biztos, hogy a lakóközösség az a magyar társadalom, de mivel Velencében is mutattuk, ott is értették, tehát ez valószínűleg univerzális. Nem kellett senkit utánozni, ez nem volt cél, hanem bemutatni azt, hogy egy ember, akinek valamilyen hatalma van, azzal hogy él vissza, vagy milyen eszközei vannak egy közösségben, hogy a saját akaratát érvényesítse. Ez lehet egy durvaság is, de lehet manipuláció, lehet az információ, lehet a pénzekkel való manipulálás. Az egyik kedvenc mondatom a lakógyűlésen, hogy cserébe két havi közös költséget spórolhat a ház. És szóval, hogy ilyennel be lehet fogni az emberek száját, ez egészen döbbenetes, hogy valami egy olyan pici ígérvény, ami pillanatra jónak tűnik, de aztán valahogy hogy kerül ez ide? Tehát, hogy arról szól, hogy mennyi mindent elhiszünk, akkor elfogadjuk, hogy akkor jó, cserébe azért az nem lesz olyan rossz, és közben ami történik a fejünk felett, az pedig egészen elképesztő.
3: Nagyon kevés idő állt rendelkezésre a forgatáshoz. Mennyire nyomasztotta önöket ez?
4: Én nem szoktam forgatni, tehát nem tudom, hogy mennyi egy normál időtáv egy forgatáson. Talán ha 20 nap lehetett. Tehát ez tényleg nem tűnik soknak, március közepétől április közepéig. De előtte voltak a castingok, és voltak próbák részben online, mert hogy az Ádám a film főszereplője külföldön tartózkodott, és részben a próbáltunk meg helyben is próbálni, hogy már a helyszínen egy nagyobb tudással tudjunk nekifutni a jeleneteknek. Az egész forgatás alatt semmiféle nyomasztást nem érzékeltem, tehát azok, akik ebben a filmen összejöttek, nagyon jól működtünk együtt. Nyilván nem titok, tehát nem azért volt ebben senki, hogy pénzt keressen, hanem mert fontosnak érezte ezt a filmet, olvasva a forgatókönyvet. Hatalmas munkát kellett végezni a Gábornak, tehát hogyha most arra gondolok, hogy ebből a könyvből, tehát is, hogy mennyi volt az eredeti, és hogy vágta össze, már rögtön gyakorlatilag két nap után már vágott a forgatás befejezése óta, és egészen az utolsó pillanatig ment a zenei felvétel, a vágás, mindent, írtózatosan hatalmas munkát végzett, tehát hogy az iszonyatosan rövid idő. Gábor azt mondta, hogy soha többet így.
3: Velencében volt a bemutatója a filmnek, és utána a Miskolci Színefeszten is vetítették. Volt különbség a két közönség között?
4: Volt különbség, hiszen ugye Olaszországban ez feliratos volt, tehát más ütemben tudtak reagálni a filmre, mint itthon. Egy jóval nagyobb teremben vetítették Olaszországban, mint Miskolcon, tehát más volt a hangulata, de ez részben a saját hozzáállásom is változhatott, hiszen először láttam Velencében, tehát előtte nem láttam, rettenetesen izgultam, hogy mi lesz, és nyilván Miskolcon már mást néztem, vagy másképp néztem már, és aztán harmadszorra is láttam a filmet. Egyre több mindent fedezek föl benne, tehát egyre inkább azt gondolom, hogy ez egy csodálatos film összességében, és hogy valószínűleg akkor jár mindenki legjobban, ha többször megnézi.
1: Crespo Rodrigóval Reisz Gábor Földszint című filmjének egyik szereplőjével, Szemere Katalin beszélgetett.

0: szót a vendégeit a Kossuth Rádióban Kovács Gellért filmszerész. Reisz Gábor filmje olasz-magyar kóprodukció, Velencében mutatták be. Mit mondhat, mit jelenthet az a film, vagy ez a film az olasz nézőknek? Egy penész volt, ott is ugyanolyan penész volt?
1: Hát igen, azt gondolom, hogy igen. Másrészt meg éppen a Reisz Gábor mesélte a Földszint kapcsán, hogy ő ennél a filmnél már azt érezte, hogy kifejezetten nyitott a velencei közönség, ami ugye nem csak olaszokból áll, hanem hogy ez egy alkategóriás nemzetközi fesztivál, tehát a világ minden részéről érkeznek filmesek meg újságírók. Szóval azt érezte, hogy a magyarázat mindenre után, ami ugye az előző nagy sikerű és Velencében díjat nyert filmje volt, kifejezetten éhezik azt, hogy valahogy a magyar politikai helyzetre át lehessen kötni, és ez valóban nagyon érdekes, hogy a magyarázat mindenrével kapcsolatban az egy nagyon is élő dilemma volt, amikor azt a filmet bemutatták, és meghívták Velencébe egyébként egy másik szekcióba, mint ahol a Földszint van, hogy az a történet, ami ugye kokárdást érettségistől, nem tudom én, politikai szekértáborostól, így minden nagyon-nagyon dedikáltan a magyar valóságról szól, hogy ez a 2,5 órás film, ez majd hogyan tud érvényesülni Velencében, és hát láttuk, hogy tudott érvényesülni, szóval egyből levették az emberek, és hát díjat is nyert. Szóval én azt hiszem, hogy talán egy kicsit alul kalkuláljuk mi azt, hogy a külföld mennyire nyitott az ilyen közéleti sugallatú, vagy közéleti ügyekről szóló filmekre. Nyilván április 12 óta még izgibbek lettünk, vagy én azt gondolom, hogy most lettünk igazán izgik, vagy én azt érzem, hogy most valahogy olyan menő magyarnak lenni Európában, meg sok helyütt. De ugye az egy kérdés volt, és a Földszinttel kapcsolatban is egy kérdés volt, hogy ez a nagyon, nagyon egyértelmű allegória, ugye ezzel a házzal, ahol van egy penészfolt, és aztán még el is hangzik a filmben, hogy csörgedezik a víz a falakban, tehát hogy így hamarosan tönkre megy az egész, hogy ebből mennyit éreznek külföldön magukénak. És a Reisz amellett van igazából, hogy ő ezt a filmet nem is kifejezetten Magyarországról, vagy csak Magyarországról készítette, hanem neki az a megélése, hogy ez a helyzet a világra, mint olyanra most alapvetően igaz. És hogy az, amit ebben a filmben állít, vagy amiről gondolkodik, az ugyanúgy egy olasznak, egy amerikainak, vagy egy németnek is érdekes lehet.
0: Általában Reisz Gábor filmjében férfiak a főhősök, a Földszintnek is egy tétova fiatalember, egy leendő apuka a hőse, most viszont nőkről lesz szó, a kortárs német nyelvű filmekből válogató 15. szemre való filmfesztivál több filmje is olyan nőkről mesél, akik kiállnak magukért, hogy a saját útjukat járhassák. A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség által szervezett fesztivál október 15-én kezdődik és 25-ig kínál az érdeklődőknek friss filmeket Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden. A szemre valóról az egyik szervező, Vörös Fábián, az Osztrák Kulturális Fórum munkatársa mesélt Bödő Anitának.
2: Svájci Nagykövetségről és a Goethe Intézetből kollégáimmal rendszeresen figyeljük az új német nyelvű filmeket, és nagyon sok olyan film van, ahol a női sorsok vannak középpontban. Természetesen másféle filmek is kerülnek ki a német, osztrák és svájci mozikba, és valamennyi segítségünk is van olyan tekintetben, hogy mind a svájci, mind a német kollégáimmal ki a saját országa filmfesztiváljainak a válogatásait már figyelembe veszi. És mivel nagyon-nagyon sok a koprodukció a három ország között, ezért elég sokszor előfordul az, hogy egy film mindannyiunk, vagy hármunk közül legalább kettőnk listáján szerepel. Ilyen például a Róze című film is, ami osztrák-német koprodukció. Aztán ez az összefonódás más szinteken is megmutatkozik. A Vilma többet akar című film például egy német nőről szól, aki Bécsbe költözik, és ott talál magának új otthont. És ezt a filmet azért is ajánlanám szívesen a nézőknek, mert október 21-én itt vendégünk lesz a film rendezője Maren Kea Fréze is. A legfiatalabb korosztálynak is szervezünk egyébként filmet, vannak iskolai vetítések, az idei is egy koprodukció, osztrák-német koprodukció, a Titkos emelet, egy szállodában egy fiatal fiú a liften, a 3,5. emeleten 1938-ban találja magát, és szép lassan rádöbben, hogy az bizony egy nehéz korszak.
3: Arról beszéltünk, hogy ez a női sorsokra koncentrál ez a fesztivál, de tulajdonképpen egy Sandra Hüller minifesztiválnak is felfogható, mert ha jól számoltam, 3 olyan film is szerepel a programban, amelynek ő a főszereplője, vagy az egyik főszereplője.
2: Ez így igaz, és ezt a véletlen hozta, tehát ez nem volt szempont a válogatásnál. Ráadásul, ahogy a kolléganőm a Goethe Intézetből rámutatott, Sandra Hüller versenyezi saját magával bizonyos értelemben, mert a Róze című film az Ausztria Oscar nevezetje, az Apaföld című film pedig, minthogy lengyel-német koprodukció, Lengyelország Oscar nevezetje, és mindkettőben Sandra Hüller a főszereplő.
3: Éppen egy héttel ezelőtt zajlott a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, aminek a középpontjában a német nyelvű irodalom volt, és volt egy ír díszvendég, Callum Tobin, akinek magyarul éppen most jelent meg a Varázsló című regénye, amely Thomas Mann életét meséli el. És itt kapcsolódik össze tulajdonképpen ez a könyvfesztivál és a szemrevaló, hiszen az Apaföld című film alapjául éppen ennek a regénynek bizonyos részletei szolgálnak.
2: Thomas Mann NDK-ban tett utazását mutatja be, nem sokkal a háború után, a hidegháborús légkör még kialakulóban van, és ennek a regény alapján készült az Apaföld című film, ami nem csak ugye, hogy irodalmi megfilmesítés, de szintén a női sorsokhoz is újra kapcsolódik, hiszen Erika Mann is elkíséri a filmben édesapját az NDK-ba.
3: Olyan, mintha csak sötét témákról szólnának ezek a filmek. Vannak olyan filmek, amiken jót lehet nevetni, amik nagyon szórakoztatóak? Vagy ez most egy keményebb év, komorabb témákkal?
2: De ez az év valóban így alakult. A gyermekfilm természetesen rejt magában bőven humort, de van még egy keserédes film, ami közel áll a szívemhez, még hozzá a legmagányosabb ember a városban. Dokufikció egyébként, itt egy L. Cook nevű osztrák blues zenész alakítja saját magát, aki 80 éves, és a ház, amiben lakik, az úgymond ingatlan fejlesztés áldozatává válik, tehát el kell költöznie, megözvegyült időközben. És ezzel az új helyzettel kell L. Cooknak szembenéznie, akit egyébként szerettünk volna elhívni a fesztiválra, egy beszélgetésre, esetleg egy rövid koncertre a film után, de köszönettel elutasította a meghívást, mivel új lemezen dolgozik.

0: 15. Szemrevaló Filmfesztiválról Vörös Fábiánt kérdezte Bödő Anita is. A Szódában itt a Kossuth Rádióban a vendégem Kovács Gellért filmszerész. Női sorsokról esett szó az előbbiekben, mármint, hogy ez a Szemrevaló Fesztivál, filmfesztivál elsősorban erre koncentrál, és azt mondtam az előbb, hogy a Földszint, vagy akár Reyes Gábor filmjei általában férfi történetek, de azért nem teljesen így van, mert abban is szóba kerülnek a hölgyek. Meg lehet egyáltalán állapítani azt, hogy egy rendező mire koncentrál, férfi vagy női szemszögből készít el egy filmet?
1: Persze. Mármint, hogy az érződik egy filmen, de szerintem vannak unisex filmek. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy az erről való diskurzus az sokszor arról szól, hogy vannak a férfi fókuszú filmek, és vannak a női fókuszú filmek, és szerintem meg vannak ilyen, ha nem is semleges, akkor inkább azt mondom, hogy mindkét fókusszal operáló filmek. Bár nyilván a Földszintnél, meg úgy alapvetően a Reyes Gábor filmjeinél azért is hangsúlyos az, hogy férfi központúak, vagy férfi fókuszúak, mert ugye az ő karakterében, az összesben benne van saját maga. És hogy ez hol egészen konkrétan, ugye a Rossz verseknek konkrétan ő a főszereplője, de a többi figurában is, és ebben is, ebben a filmben is a főszereplő szerintem felismerhetően ő, de azzal együtt itt nem egy magányos figuráról beszélünk, hanem egy leendő apáról, akinek azért is kellene döntéseket hozni, vagy azért is kellene, nem tudom én, megmenteni a lakását, tehát, vagy a házat, ettől a penészfolttól, mert hát a családjáról is gondoskodnia kell, meg egy kicsit arról is szól ez a film, hogy az ember hogyan veszíti el a fókuszt egy ilyen harcban, miközben megpróbál otthon is helytállni, meg nyilván egy szélesebb spektrumban is.
0: A Szemrevaló Filmfesztivál kapcsán szóba került Sandra Hüller neve. Ő igazi nemzetközi sztár, az Egy zuhanás anatómiája és az Érdekvédelmi terület című filmek is ugyanazon az évben jöttek ki, 2023-ban, és ahogy hallottuk, most is saját magával versenyezhet majd az Oscar-díjért. Ő egy nagyon sokat foglalkoztatott színésznő, és sokarcú is. Kedveled?
1: Nagyon. Szerintem ő egy nagyon különleges színész. Ugye a Tony Erdmannal lett igazából világhírű, ami egy német film, és ugye egy időben szó is volt róla, hogy a Jack Nicholson főszereplésével készül, hogy az lett volna Jack Nicholsonnak még az utolsó ilyen visszatérő, aztán elbúcsúzó filmje, de ebből nem lett semmi, és aztán utána a Tony Erdmann után hát van ennek egy kicsit ilyen pejoratív jellegé, nem is szeretem használni ezt a felkapott szót, vagy kifejezést, de hogy ő nagyon föl lett kapva. Tehát szinte minden második ilyen artisztikusabb vagy műfai hollywoodi filmben benne van. Most legújabban is lehet látni ugye a Digger című filmben a Tom Cruise partnereként. Hollywoodnak szüksége van az ilyen csapatjátékosokra. Tehát azért van ez szerintem időről időre, hogy fölkapnak egy-egy színésznőt, vagy férfi színészt.
0: Európából,
1: igen, mert hogy általában ezek nagyon karakteres, arc szempontból is nagyon karakteres emberek, de alapvetően a színészi technikájuk is.
0: A szerepmegformálás.
1: Igen, alkalmas arra, hogy valami érdekesebb fűszert vigyenek bele a hollywoodi receptekbe, meg hát ugye már olyan, hogy te amerikai film nem is létezik, tehát mondjuk ha csak a Diggernél maradunk, ugye annak egy mexikai származású rendezője van, tehát ugye mindenféle nemzetiségű emberek vannak benne, és amit szerintem az európai színészek látványosabban vagy izgalmasabban tudnak néha csinálni, az a csapatmunka. Tehát valahogy úgy tudnak egy ilyen pici kabinett alakítással is jelen lenni egy filmben, hogy akkor is megjegyzed őket, hogyha csak néhány percük van. Ráadásul a Sandra Hüllernek meg van egy ilyen érdekes vegyes kisugázása, semmiképpen nem mondanám feminim nőnek, tehát van egy ilyen karcossága, egy ilyen erős gyökerezettsége annak, ahogy ő játszik, meg az arcának is, de közben azt sem merem állítani róla, hogy ne lenne érzéki, mert az is tud lenni, és hát ez egy ilyen nagyon speciális európai, nem tudom, összetétel, meg nyilván van egy csomó olyan dolog is van ebben, amit mi nem látunk, tehát amikor egy európai színész elkezd Amerikában filmeket forgatni, akkor nyilván csomó kompromisszumot kell megkötnie, és ez nyilván például az is számít, hogy egy ilyen színész hogyan beszél angolul.
0: Filmfesztivál után most jön zenei fesztivál, a Magyar Kincsek ünnepe a 100 esztendeje született Kró György emléke, és az idén 100. születésnapját ünnepő Kurták György zeneszerző életműve előtt tiszteleg. Az esemény 3 hangversenyen ível át a magyar zenetörténet különböző korszakain. A Keller András által megálmodott sorozat egyik legfontosabb célja, hogy a magyar zenei örökséget ne lezárt történetként, hanem ma is élő folyamatosan újra felfedezhető hagyományként mutassa meg. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművésszel, karmesterrel, a Keller Quartet alapítójával és egyben a Koncertó Budapest zeneigazgatójával Gödöllei Anna beszélgetett.
2: Liszt, Bartók és Kurták világa. Hogyan képes összekötni ezt a folytonosságot egyetlen napba sűrítve?
3: Egyrészt az egész zenetörténet az egy folyamatosan haladó, mozgó, organikusan fejlődő valami, ezen belül a magyar zenetörténet is az. Tehát azért a mi zenei históriánkban is mondhatjuk, hogy szinte mindenki hatott mindenkire. De ennél tágasabb is, mert hogyha megkérdezi tőlem, hogy szerintem kivál legközebb Beethovenhez, akkor azt mondom rá, hogy Bartók, mert én őt tekintem Beethovennek a folytatójának. Na most innen egy lépéssel jutunk el Kurtákhoz, akinek a zenéjében viszont ugyanúgy hallhatjuk Schubertet, Beethovent, akár Bachot, Palestrinát is. Tehát a zenetörténetben egy bizonyos dimenzióban sok minden mást is hallhatunk. A magyar zenén belül viszont az, hogy most Liszt és Bartók hogyan kapcsolnak egymáshoz, hát egyrészt a legfontosabb összekötő elem az a mi nyelvünk, ami szöveg nélkül is egy nyelvezet. Tehát ahogy egy magyar ember beszél, ahogy tagol, az a mi zenénkben benne van. Tehát az arra íródott. Tehát ettől nem tudja magát senki kivonni.
2: A délutáni műsorban ritkán hallható átiratok és Veres Sándor hegedű versenye szerepel. Miért fontos, hogy a jól ismert remek művek mellett ezek a ritkaságok is helyet kapjanak a repertoárban egy ilyen egynapos rendezvényen?
3: Ez az egyik alap gondolata a Magyar Kincsek ünnepe fesztiválnak, hogy akár nagyon jól ismert és népszerű művek mellett olyanokat is fel tudjunk mutatni, akár újra tanulni, vagy újra találkozni művek, amik valami miatt talán kevésbé ismertek. Most pont ezen az említett délutáni koncerten két zongorista óriásnak a hangszerelésével találkozunk, hiszen Kocsi Zoltán hangszerelte meg Lisztnek a Goethe Festmarsch című művét, és Dohnányi Ernő pedig Schubert egyik legszebb darabját, az F-moll fantáziát. A hangszerelte zenekarra, ami egészen ritkán hallható.
2: Elhangzik Kurták György Kró in Memoriam című darabja. Ez tekinthető a fesztivál érzelmi csúcspontjának, ahol a mesterek és a tanítványok kapcsolata így a zenében testet ölt?
3: Az egész napot Kró György emlékének ajánljuk. A hangverseny első felében 43 miniatűr Kurták tétel lesz ezek közül. Az egyik leghosszabb lesz a In Memoriam György Kró Perényi Miklós előadásában. Ez egy csodálatosan szép Kurták darab. Hogy ez lesz az este érzelmi csúcspontja, azt mondhatom az egyik bizonyára, de talán lesz még egy másik is, még az is lehet, hogy még több. A Zeneakadémiai bemutatója lesz a Stehardin operának, Kurták György új operájának. Ez a mű egy felvonásos opera, de egy olyan csodálatos emberi szerelmi vallomás, amit Kurták Mártának írt a mesterem, ami mindenki számára olyan érzéseket fog tudni mutatni, ami a saját életében is emlékezteti a legszebb és legmélyebb érzéseire, gondolataira a hallgatókat.
0: A Magyar Kincsek ünnepe október 11-én lesz a Zeneakadémián a fővárosban. Keller Andrással Gödöllei Anna készített interjút, és a stúdióban még itt ül mellettem Kovács Gellért filmszerész, de már nem sokáig, hiszen hamarosan taxiba pattan és elindul, hogy megnézzen egy mozifilmet, amiről ejtettünk már két mondatot. Mi lesz ez?
1: Igen, véletlenül úgy jött ki a délután, hogy pont innen megyek megnézni a Mami Blue című filmet, mert lemaradtam eddig az összes vetítéséről a Cinefesten is, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Én nagyon szeretem a Füranikót, és éppen e film kapcsán néztem utána annak, hogy mennyire elkeserítően kevés igazán jelentős filmes szerepet kapott ő eddig. Szóval ugye ezt a szerepet ezt nagyon megérdemli, azon túl, hogy hallottam, hogy még jó is benne ráadásul.
0: Amikor készültem az adásra, és szóba került Sandra Hüller neve, valahogy párhuzamba hoztam őt a fejemben. Csak hát ő jóval kevesebbet játszott filmvászon, mint Sandra Hüller, de reméljük, hogy ez másképp lesz a jövőben. Mit vársz még idén ősszel a mozikban? Mit ajánlanál a nézőknek?
1: Hát, amit én a legjobban várok, az abban csak reménykedem, hogy eljut moziba. A Quentin Tarantinónak a Volt egyszer egy Hollywood című filmjének készült egy folytatása, mert ugye a mester úgy döntött, hogy neki már csak egy filmje lesz, ezért most így ügyeskedik, és a forgatókönyvet írta ő, a Brad Pittnek, amiért a Brad Pitt Oscar kapott, hogy a Cliff Booth karakterének a történetét ismerhetjük meg, mármint a további történetét, és hogy ez igazából egy Netflix film, egy rettenetesen nagy költségvetésű Netflix film, több helyen bemutatják moziba, és én még reménykedem kicsit, hogy nálunk is így lesz ez.
0: Reméljük, hogy tényleg így lesz. Kedves hallgatóink, a Szóda mai vendége Kovács Gellért filmszerész volt, akiről az ősszel mozikba kerülő magyar filmekről is beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt voltál, és jó mozizást.
1: Köszönöm a meghívást.
0: A szerkesztő Bödő Anita, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Nayar Rita nevében is búcsúzom már a hallgatóktól. Vigyázzanak magukra. Babuts Krisztát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Három óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. A legfontosabbak először röviden. Újabb meghallgatásokról döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A vállalkozók fele már jövő év elején áttérne az új kata szerinti adózásra. Ma északkeleten lehet több napsütés. Következnek a részletek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a gyermekotthon két munkatársát is meghallgatja. Emellett bekérik a kegyelmi üggyel kapcsolatos eredeti iratokat. Megszüntette az ügyészség a Kovács Buna Károly a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának bűnügyi felügyeletét. A volt intézményvezetőt tavaly decemberben vették őrizetbe, miután olyan felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken az intézetben élő fiatalokat bántalmazza. Letartóztatását júniusban megszüntették, azóta bűnügyi felügyelet alatt állt. A kormány megakadályozza, hogy egyes oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék a vagyonadó megfizetését, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet 200 milliárd forint állami bevételre számít az 1 milliárd forint feletti magánvagyont terhelő illetékből. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formában. A vállalkozók fele már jövő év elején áttérne az új kata szerinti adózásra, derül ki egy friss felmérésből. Az érintettek kétharmada ugyanakkor a végleges szabályok megismeréséhez köti döntését. Az általány adózók számára elsősorban a cégeknek történő számlázás lehetősége vonzó, míg a jelenleg is katázók a magasabb táppénzt és a nyugdíjat tartják a legfontosabb előnynek. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatok szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gallyakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartják a vizet a talajban. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. A válaszadók többsége szerint az illegális utcai versenyzést akár szabadságvesztéssel is lehetne büntetni. Szigorúbb szankciókat várnak el az extrém gyorshajtás és a halált okozó balesetek esetében, illetve mielőbbi szabályozást sürgetnek a rollerekkel kapcsolatban. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 4 és 15 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-15 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a Dunántúlon vannak borultabb tájak. Hajnalban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor, a legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Hajnalban általában 0-12, holnap délután 17-22 fok várható. Vasárnap már főként csak a keleti, déli ország részben lesz eső. 3 óra múlt 3 perccel.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt tehát a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában előbb a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia nemrég közzétett nyilatkozatáról, majd a fiatalok ingatlan vásárlási nehézségeiről lesz szó. A Szima a Facebook oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben az előző kormány által kialakított kultúrtámogatási szerkezet teljes átalakulását sürgeti. Érintik ebben egyebek mellett a Magyar Művészeti Akadémia pozícióját, a Szima helyzetét, a művészet szabadságának fontosságát. Köszöntöm a vonal végén Ferenc Győzőt, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnökét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Mielőtt belemerülünk a mai aktualitásokba, kérem segítsen azt bemutatni, hogy mit kell tudni magáról, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiáról.
3: Hát eleve talán nem árt azt is tisztázni, hogy mi az, hogy akadémia. Ugye minden országban az akadémia, többféle akadémia van. A legmagasabb szintű tudományos és művészeti teljesítményeket fogja össze. A tagjai különféle teljesítményszűrők után kerülnek ide be. Ez azt is jelenti, hogy ők azok, akik később az utánpótlást, az utának jövőket fogják kiválasztani, és hát ők felelnek, ők jelenítik meg a tudomány, illetve a művészet helyzetét, állapotát, teljesítményét, és szervezik a tudományos, illetve művészi életet. Most a Széchenyi Akadémia sajátos képződmény 1992-ben jött létre, még pedig azért, mert a Magyar Tudományos Akadémiának, amely idén ünnepli fennállásának 200. évfordulóját, voltak mindig is művész tagjai. De rögtön az alapításkor hát nagy nevű költők, Berzsenyi Dániel, Vörös Marti Mihály, mások a tagjai lettek, Arany János főtitkár volt hosszú ideig a 20. században, olyan művész tagjai voltak, mint Babits Mihály, Márai Sándor, Bartók Béla, Kodály Zoltán. Képzőművészek is voltak tagok, tehát jelen voltak az akadémiában, de 1949-ben, amikor szovjet mintára átalakították az akadémiát, akkor a művészeket kizárták, és csak a tudomány szolgálatába állították az akadémiát.
2: Vagyis, hogyha jól számolom, akkor 1992, akkor lassacskán 25 évét ünnepli az akadémia. Ugye 2011-ben is ön volt az ügyvezetői elnök, amikor lemondott erről a pozícióról, mert méltánytalannak tartotta, hogy a Makovecz Imre nevéhez is kötődő Magyar Művészeti Akadémia, ami egyébként szintén 1992-ben jött létre, köztestületté vált és bekerült az új alkotmányba is. Az MMA újra megválasztott elnöke Túri Attila volt a vendég a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Nagy Viktória készített egy rövid összefoglalót az interjúból. Kérem, hogy mielőtt folytatjuk, előbb hallgassuk meg együtt ezt a bejátszást.
4: Nem pártpolitikai vagy ideológiai alapon működik a Magyar Művészeti Akadémia, jelentette ki az intézmény elnöke a Felkelő című műsorban arra a felvetésre, hogy már az MMA 2011-es megalapítása is politikai indítatású volt. Turi Attila hangsúlyozta, az intézmény a nemzet és a művészet melletti elkötelezettséget, valamint a művészi szabadságot képviseli. Úgy véli, az akadémia tevékenysége nem eléggé átlátható, pedig a 9 tagozattal működő intézmény különböző kultúra támogató funkciókat tölt be.
5: Az ösztöndíjrendszerünk 8 éve működik, ami 3 évre ad ösztöndíjat fiatal, idézőjelbe tett fiatal művészeknek. Ezen kívül működtetünk intézményeket, ilyen például a Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központ, amit megkaptunk.
4: Turi Attila azt mondta, az akadémiai tagok között különböző nézetet képviselők vannak.
5: Elég rendes viták vannak az MMA-n belül is, magánbeszélgetésben bárhogy, amiben máshogy gondolkodnak emberek, máshogy gondolkodnak az elmúlt kormányról, adott esetben a mostani kormányról. Ez egy természetes dolog. Művészet szabad, és a gondolkodás is szabad, ettől jó. Erre tartunk klubesteket, erre hívunk meg vendégeket, hogy ezeket kibeszéljük.
4: Turi Attila arra is reagált, hogy Hankó Balázs volt kulturális miniszter a Parlament Mentelmi Bizottsága előtt azt állította, a 17 milliárd felhasználásával az MMA elnöke is egyetértett.
5: 2026-os költségvetéssel értettem egyet, ami a kollégiumok közti pénzfelosztást tartalmazta, ami a bizottság döntésein alakult.
4: Magyarországon az államra történelmi okok miatt nagy szerep hárul a kultúra szervezésében és finanszírozásában, fogalmazott az MMA elnöke. Turi Attila hozzátette, az akadémia együtt fog működni a kulturális tárca által indított vizsgálatokban.
2: Közben rájöttem, hogy 10 évvel fiatalítottam a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát, mert 35, az a majdnem 25, de zárójel bezárva, mennyire tud egyetérteni? Úgy tűnik, hogy közben a vonal megszakadt, de hamarosan visszahívjuk majd Ferenc Győzőt, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnökét. Az elmúlt percekben ugye a Turi Attila által elmondottakat foglalta össze Nagy Viktória, aki a reggeli interjúból készített egy összeállítást, hiszen ma reggel a Kossuth Rádió Felkelő című műsorának volt a vendége a Magyar Művészeti Akadémiának az újraválasztott elnöke, Turi Attila. Az iménti összefoglalót remélem, hogy Ferenc Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke is végig tudta hallgatni, és miután megszakadt a vonal az imént egy pár másodpercre, azért elmondom önnek is, hogy hallja, hogy elszámoltam magam, és hát ugye nem 25, hanem 35 éves lesz jövőre a szima, de térjünk vissza a Turi Attila által elmondottakra. Mennyire tud egyetérteni ezekkel?
6: Nem hallottam az összefoglalót, teljesen megszakadt a vonal, elnémult, de hát ha arra a Telexen olvastam egy nyilatkozatot, gondolom erről van szó.
2: Igen, nagy valószínűséggel arról, úgyhogy ha néhány mondatban tudná reagálni, az jó lenne.
6: Én azt tudom mondani, hogy a Magyar Művészeti Akadémiával, mint olyannal mi hát soha nem foglalkoztunk, ugyanis szinte lehetetlen egy közkeletű tévedést cáfolni, hogy a két akadémia nem szimmetrikus testület. Valójában nincs két akadémia, ezt kell mondanom. A Széchenyi Akadémia akadémiaként működik, a Magyar Tudományos Akadémia hozta létre, és azóta is szigorú elvek szerint működik. Feladata, és ezt egyben válaszként is mondom, a magyar művészi élet sokszínűségének megjelenítése. Ennek a feladatnak igen nehezen tudunk eleget tenni, ugyanis az alapszabályunkban lefektetett feladatainkhoz hát ugye nem rendelődik költségvetés lényegében. Azt hiszem, hogy egyedülálló a hazai intézmények történetében, hogy 1992 és 2014 között 22 évig nominál értéken 10 millió forint körül mozgott a költségvetésünk. Utána egy kicsit megemelkedett.
2: Akkor gondolom, hogy gondolom, hogy akkor ezért tartják azt is többek között fontosnak, hogy rendezzék a SZIMA státuszát, illetve a minap kiadott nyilatkozatukban. Igen. Ezért érintik magát az MMA-t is, ugye a tisztújtó közül is után adtak ki egy közleményt, és ebben azt írják, idézem, hogy a NER kiszolgálására létrehozott aránytalan anyagi forrásokhoz juttatott, nem akadémiaként működő, hanem miniszteriális feladatokkal felruházott MMA-t, illetve pontosabban annak a közhatalmi szerepét meg kell szüntetni. Ezért tartják mindezt prioritásnak?
6: Nem, tehát tűrhetetlen állapot, hogy egy olyan intézmény rendelkezik a kulturális költségvetés jelentős forrásai fölött, ül különféle bizottságokban, igen nagy számú képviselőkkel, ugye az NK-ba továbbra is a kollégiumokban egyharmadot az MMA tagjai adnak ki végül is. Miért? Amelyet egy párt hozott létre, pontosabban egyszer létrehozta az MDF 92-ben, majd 2011-12-ben a Fidesz beemelte az alaptörvénybe, odáig egy kulturális egyesület volt, egy baráti társaság. Csak jelezni szeretném, mert ez sem biztos, hogy mindig fölmerül, és hát tudnak erről, hogy a Alkotmánybíróság 2014-es, 18-as számú határozatában az akkori Alkotmánybíróság, tehát már az Orbán Viktorék által létrehozott Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette az MMA létrehozását, mert egy adott egyesület tagjaiból hozták létre, tehát a semlegesség pluralitás követelményeinek nem tettek eleget, ilyen módon a

0: Igen, hát ezt feltétlenül üdvözöljük, amennyiben megtörténik. A kormányváltás után első dolgunk volt, hogy a Tudományos Akadémia új elnökével és a kulturális miniszterrel kapcsolatot keresünk. Mindkettővel találkoztunk, és szerettünk volna egy hármas találkozót is létrehozni, hiszen a mi helyzetünket akkor lehet rendezni, hogyha a Tudományos Akadémia keretén belül maradva kormányzati forráshoz jutunk mi is annyi más intézményhez hasonlóan. Ez még nem jött létre, tehát egyelőre várnunk kell, de azt mindenképpen gondoljuk, hogy a kultúrára fordítható forrásokat feltétlenül át kell csoportosítani, ez így nem maradhat tovább.
1: Milyen típusú támogatási rendszert képzelnének el?
0: Ezt én csak nagyon fővonalakban tudok erről annyit mondani, hogy az eddigi, hát hogy a korábbi ideológia vezérelt, és hát nagyon erősen koncentrált és bizonyos intézményeknek túlhatalmat adó kultúra irányítás helyett mi kultúra támogatást képzelni, a kultúrpolitika szót szeretném elfelejteni egyáltalán. A kultúrát békén kell hagyni és támogatni kell, és ehhez a szakmai szervezeteket, szakmai szervezeteknek kell lehetőséget adni, amelyek tehát nem a politika által irányítottak.
1: Utolsó nagyon fontos kérdés, hogyha egy kiegyensúlyozott támogatási rendszer jönne létre, az ideológiától mentesülne a működés, és megszűnne az MMA kiemelt státusza, akkor mit gondol, hogy a két szervezet tudna jól egymás mellett dolgozni, vagy tulajdonképpen felesleges, hiszen azért nagyon nagy a párhuzamosság?
0: Hát nem nagy a párhuzamosság, hiszen mondom, ők nem akadémiaként működnek, és állami feladatokat látnak el. Meg az állami feladatokat el kell venni, vissza kell juttatni az államnak. Ha az anyagi források is hát arányosan csökkennek, akkor hát nyilván a saját jelentőségükhez mérten tudják betölteni a szerepet, de hát bármit nyilatkoznak, ugye az alapítás körül nyilatkoztak a Fekete György, stb. Makovec, Jankovics Marcell, mindenki. Ez bizony egy ideológiailag homogén társulat, mi pedig nem vagyunk az. Nagyon kevés pont van. Én nem tudom elképzelni, őszintén szólva, hogy Takaró Mihály és mondjuk Spíró György milyen módon, vagy miért kellene nekik bármiben a kulturális életben együtt, egymás mellett együtt működniük, nem? Itt nagyon sok minden el lett rontva, és hát ezért éreztük úgy, hogy ideje nyilatkoznunk ebben az ügyben, mert hát valahogy sürget most már az idő.
1: Még egy rövid választ azért szeretnék öntől kérni egy kérdésre. Mennyire reméli azt, hogy azért a következő hónapokban, hogyha az elmúlt fél évben nem is, de a következő hónapokban pont kerül ennek az ügynek a végére?
0: Én nagyon bízom benne, nagyon szeretném, de nem tudom megmondani, hogy mi zajlik a háttérben, meg magasabb szinten, hogy kénytelenek vagyunk várni és bizakodni.
1: Beszámolunk majd a történtekről, amik a jövőben történnek ebben a témában. Ferenc Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke volt a beszélgető társam az elmúlt bő 15 percben. Köszönöm szépen!
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: 18 óra 20 perc van, ez tehát itt a nap témája. Az MNB friss adatai szerint 2026 júniusában a lakossági jelzáloghitel szerződések majdnem 13%-ánál haladta meg a 80%-ot a hitelösszeg és a fedezetként szolgáló ingatlan értékének aránya. Ez ugyan alacsonyabb a májusi adatoknál, de továbbra is jelentős azoknak a lakáshiteleknek az aránya, amelyeknél az ingatlan értékéhez képest magas a banki finanszírozás. A vonalban Garam Dániel, a Money.hu hitel szakértője. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Segítsük már ki a hallgatókat először azzal az információval, hogy miért tartották azt fontosnak, hogy ilyen formában is felhívják erre a figyelmet. Ez így nem egészen stimmel.

0: szerepel. Nem helyes ez így, ez az arány?
1: De az arányokkal szerintem nincs baj. Itt alapvetően, amit szeretnénk figyelemfelhívásként vagy fókuszba tenni, hogy ha valaki ingatlanvásárlásban gondolkodik, és most van arra lehetőség, hogy akár 10%-os önerővel is vásároljon ingatlant, akkor ne abból induljon ki, hogy a hirdetésben látott vételár a 90%-át meg fogja kapni a banktól, mert ez nem ettől függ, hogy ő ezt szeretné. Itt elég szigorú banki bírálatokon mennek át ezek az ügyletek. Vizsgálja a bank az ingatlant, vizsgálja a bank a jövedelmet, és ezeknek a vizsgálati eredményeknek az ismeretében mondja azt a bank, vagy mondhatja azt a bank, hogy hát ennél az ingatlannál ez a 10% nem lesz elég. És hogyha valaki ezt kicentizi, mondjuk itt a cikkünkben is ugye egy 50 milliós példát írtunk, hogy egy 5 millió forintos önerővel szeretne valaki ingatlant vásárolni, de a bank az 45 millió forintra értékeli az ingatlant, akkor az az 5 millió, az már igazából 9,5 millió forint, hogy meg tudja venni az ingatlant, és ezt a kockázati tényezőre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ez egy járható út, de körültekintően
0: Az elemzésükben azt mondják, hogy a fiatalok már minden negyedik hitelnél kicentizik az önerőt. Csak erre a korosztályra jellemző ez, vagy általában is jellemző, és tulajdonképpen valahol ezt az otthonstart hozta magával?
1: Hát a jelentés alapján, ugye itt az MNB jelentést vettük mi is alapul, ezek a számok valóban ezt mutatják, hogy a fiatal korosztály az, aki nagyjából ebben az arányban veszi igénybe ezt a finanszírozást. Hogy szólt a kérdés, bocsánat?
0: Hogy mennyire csak a fiatal korosztályra jellemző ez? Tehát lehet, hogy ők mondjuk másképpen gondolkodnak, bátrabban vállalnak mondjuk ilyen pénzügyi kockázatokat is, vagy okay. Egyszerűen arról van szó, hogy ennyit tudnak összeszedni, és örülnek, hogyha ez a 10% is megvan.
1: Igen, hát alapvetően ugye ők még nem olyan régóta vannak kint a munkapiacon, és kevesebb önerőt tudtak összegyűjteni. Náluk ezért jelentősebb ez az arány, de a 31-40 évesek körében is ilyen 15% környékén van a finanszírozásnak a 10%-os igénybevétele. Tehát ez rájuk is igaz lehet. De én is azt gondolom, hogy itt igazából azért jelentősebb a fiatal korosztályban, mert nekik még kevesebb önerő van, ami rendelkezésre áll egy ingatlan vásárlásnál.
0: Maga egyébként az otthon start bátrabbá tette a hitelfelvevőket?
1: Igen. Igen, igen. Ugye ott jött egy jogszabályi lehetőség is a 10% önerőre, és meg is növekedett. Tehát most, ahogy nézzük a számokat, a teljes hitelpiacnak durván a 80% az az otthonstart hitelből finanszírozott ingatlanokról szól. És ugye ez a jelentős növekmény, tehát ez a jelentős szám is jelentősen megnövelte azt a 10%-os önerő felhasználást, és maga a statisztikák alapján is azért a nagyobb részét az ingatlan vásárlásnak a fiatalabb korosztályból indították el.
0: Egy kicsit néhány gondolatban már ön is érintette azt, hogy a magas finanszírozási arány az automatikusan nem jelenti azt, hogy mindenki 10% önerővel vásárolhat lakást. Mit érdemes szem előtt tartani?
1: De én azt szoktam javasolni az ügyfeleimnek, hogy ne akkor kezdjenek el hitel után nézni, hogy milyen finanszírozással tudják megvenni az ingatlant, amikor beleszerettek egy lakásba, hanem azért jóval előtte, tehát a hitelfelvétel az én olvasatomban legalább egy fél évvel a kiszemelt ingatlannak a meglátása vagy észrevétele előtt történik, mert ugye a bank kettő dolgot vizsgál, egyrészt megnézi a mi számlamúltunkat, megnézi a jövedelmünket, a számlahasználati szokásainkat, van-e valamilyen hitelünk, azokat hogy fizettük, ezeket az adatokat ők alapul veszik egy hitelbírálatnál, és itt is például pont egy mai történet, hogy az egyik ügyfelemnél kértek be plusz önerőt egy ingatlan vásárlásnál, mert volt egy mobil szolgáltatásból eredő végrehajtás a számlán, amit a bank éppen látott. És azt mondták, hogy akkor itt az ügyfél az egy kockázatosabb kategória, és egy nagyobb önerőt fognak kérni az ingatlan vásárláshoz. A másik oldal meg maga az ingatlan, mert lehet, hogy nagyon szép az ingatlan, de a bank az nem a hirdetést fogja finanszírozni, ami jól be van fotózva, jól meg van írva, hanem egy értékbecslőt fog kiküldeni, és az értékbecslő az meg fogja nézni az ingatlannak a valós piaci értékét, megnézi a lokációban a többi ingatlanhoz képest az árát, és itt is előfordulhat, hogy a hirdetésben van egy ár, és a bank az vagy alá, vagy felé becsüli ezt az árat, és ugye a finanszírozás az nem a hirdetési ár alapján történik, hanem a banki értékbecslő által meghatározott ár alapján. Ezek azok a kockázati tényezők, amiket érdemes nézni, és bocsánat, figyelek a kérdésre.
0: Csak szólni akartam, hogy még 2 percünk van nagyjából, úgyhogy de kérdésem még van. Mondott egy ilyet, hogy fél évvel korábban, na de a vevő az szeretné mielőbb eladni a lakást, és egyébként hát vagy az eladó szeretné mielőbb eladni a lakást, a vevő meg szeretné mielőbb megvenni. Hogy lehet ezt a fél éves időtartamot okosan használni, hasznosítani?
1: Na, köszönöm, hogy akkor erre visszakérdezett, mert ezt biztos nem jól mondtam. Tehát ez a fél év, ez nem azt jelenti, hogy megvan a lakás, és fél év múlva kössünk szerződést. Ez azt jelenti, hogy ha én eldöntöm, hogy szeretnék ingatlant venni, akkor amit tudok, azt már a lakáskeresés előtt vagy közben tegyem rendbe. Ezek többnyire az én pénzügyi múltamból fakadó környezeti tényezők, amiken tudok változtatni. Mondjuk, ha van egy hitelkártyám, amit nem használok, azt vissza tudom adni a banknak, vagy le tudom csökkenteni a keretét, és így a hitel a sokkal nagyobb hiteltörlesztő részletre leszek jogosult, vagy tudok arra figyelni, hogy a számlám óvégén ne legyen mínuszba, rendbe tudom tenni a számlamozgásaimat, hogy ne legyenek olyan számlak utalások, amik befolyásolhatják a hitelbírálati döntést. Ebben hitelszakértők tudnak segíteni. Tehát én így értettem ezt, hogy készüljünk fel arra, hogy ingatlant akarunk venni, tegyük rendbe a pénzügyi hátterünket, ha megvan az ingatlan, akkor egy előzetes értékbecsléssel nézzük meg az ingatlannak a bank szerinti értékét, és akkor ebből a kettőből már a kockázatok nagy részét tudjuk minimalizálni, hogyha egy adásvételi szerződést aláírunk, mert akkor látjuk azt, hogy a bank mekkora hitelt tud adni nekünk, és látjuk, hogy az ingatlannak az értéke az belefér-e abba a pénzügyi mozgástérben, amivel rendelkezünk.
0: Garam Dániel, az ingatlan vásárlás tervezők nevében is köszönöm szépen a tanácsokat és a beszélgetést.
1: Köszönöm én is, szép estét mindenkinek.
0: Ez volt a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra és a hangtechnikusok Hajósi Bence és Antal Riád nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A nap témája legközelebb hétfőn jelentkezik. Tatár Tímát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Az Elefántház a fővárosi állatkert egyik legismertebb műemléképülete. Már a kerítésen túlról is látszik magas, keleties tornya. Pont ezt ugyan nem ő, de az intézmény ikonikus épületeinek nagy részét Kós Károly tervezte az 1910-es évek legelején. Móra Ferenc írásaiban és verseiben is többször megörökítette az állatkert lakóit. Az egyik legkedvesebb alkotása a Gavallér zsiráf című költemény például a pesti zsiráfok életét dolgozza fel. Az állatkert többször is adott már otthont irodalmi fesztiváloknak. Ilyen volt többek között a népszerű Irodalom éjszakája, amikor tulajdonképpen a ketrecek és kifutók szomszédságában hangzottak el a kortárs szerzők művei. Jó estét kívánok, Farkas Szabolcs vagyok. A fővárosi állat- és növénykert 1866-ban nyitotta meg kapuit, vagyis éppen 160 éve mutatja be bolygónk állat- és növényvilágának válogatott szeletét. Ez idő alatt túlélt két világháborút, egy komoly csődöt, emellett több teljes átépítést is. A kerek évforduló alkalmából a következő fél órában megidézzük a Városliget talán legismertebb intézményének néhány érdekes mozzanatát.

0: maguk elé tudják képzelni a budapesti állatkert látványos főkapuját, amelyet indiai idomárokkal kiegészített kőelefántok tartanak, a tetejét pedig zsolnai kerámiák díszítenek? A fővárosi állat- és növénykert építészeti szempontból is a világ egyik legkülönlegesebb állatkertje, amelynek legtöbb épülete műemléki oltalom alatt áll. Az 1866-os megnyitás óta az épületállomány jelentős része átalakult. A ma is látható legjellegzetesebb magyar népies stílusú, illetve az erdélyi építészet elemeit felvonultató pavilonok zöme az 1909-1912 közötti nagy rekonstrukció idején épült fel, és mindegyik épület kifejezetten későbbi lakóira utaló külsőt kapott. Pintér Edina az állatkert szóvivőjével, Hanga Zoltánnal beszélgetett ezekről az egyedi hangulatú épületekről.
1: Ez az elefántház egy keleti palotának is beillene akár.
2: Nagyon komoly építészeket kértek föl az állatházak megtervezésére, tehát ennek az építészeti színvonala az adott korban is nagyon magas volt, tehát az állatkert első oroszlánházát az már nincs meg, az például Hausmann Alajos tervezte. Az elefántház is egy ilyen kupolás, orientális keleti stílusban épült állatház lesz. Ez egyébként Neuschloss Kornél tervezte, aki a műegyetemén is tanított. Egyébként a főkaput is ő tervezte. Főleg Kós Károly és Rumácki Dezső közösen tervezték ezeket az állatházakat, amik tényleg így a fatornyos erdélyi népi építészet világát hozták el ide. Ugye ez akkor egy nagyon modern törekvés volt, és Kós Károlyék elég fiatalok is voltak még akkor éppen, hogy szinte kikerültek az egyetemről. A műsziklák, ez akkoriban az állatkerti állatbemutatásnak a legújabb irányzata volt, megmászhatatlan műsziklákkal, szárazárkokkal, vizes árkokkal elválasztani egymástól és a közönségtől az állatokat. Ezt tulajdonképpen Hamburgba találták ki 1907-ben, ez volt a legmodernebb megoldás.
1: Előtte ketrec mutatták be az állatokat, így meg mintha szabadon lettek volna.
2: Pontosan ez volt a lényeg. Ez ma is jellemző egyébként az állatkertekre. És ugye, ami még akkor épült, ez a pálmaház, az még egy egészen másfajta különleges struktúra.
1: Azért ne hagyjuk szó nélkül az elefántház külsejét sem, hiszen ez olyan fontos beruházás volt, hogy a zsolnai gyár készítette ezeket a rendkívül izgalmas és nagyon szép díszeket. Kívül is mutatja, hogy ki lakik benne. A főbejárat mellett a két kis kupolán lehet látni vízilovakat, elefántokat, orrszarvú és sárkány. De sárkány is lakott itt. Ez nyilván fantázia szülötte volt.
2: Elég érdekes a koncepció. Ugye Neuschloss Kornél legalábbis itt az állatkerti épületeiben nagyon szerette ezt, hogy az épületeket különböző szobordíszekkel lássa el. A főkapunál is így van ez, ugye négy kőelefánt, de ott a cikkelyes állkupolán is vannak jegesmedve figurák és más egyéb. Ezeket egyébként Magus Gyula szobrászművész készített, és az elefántházon is ugyanez megjelenik. Tehát mindjárt a bejárat fölött van egy nagy elefánt fej, ami szintén ebből az Eozin házas zsolnai kerámiából készült, ugye ez Petrik Lajos és Varta Vince találta fel ezt a különleges mázat, ilyen irizáló fémes színű. De valahogy a képbe bekerülnek olyan figurák is, amik inkább dinoszauruszoknak tűnnek igazából, de ott vannak oszlopfők, ott is vannak elefántfejek, sőt még a kupolák alatti ablakoknál az ablak keret, az is tulajdonképpen egy elefánt motívumot formál.
1: Rendkívüli gondossággal tervezték meg ezeket az épületeket. Ebben az időben jött divatba az, hogy ahonnan származik az állat, aki benne lakik, annak a vidéknek az építészeti sajátosságait, motívumait igyekeztek megjeleníteni magán az épületen is, tehát mi is ehhez a divatáramlathoz csatlakoztunk.
2: 19. század vége, a 20. század eleje az rengeteg egzotikus, keleti, orientális látványosságnak a korszaka volt itt Budapesten is. Az emberek nagyon kíváncsiak voltak erre a keletre, és hát az állatkertnek is az egyik vonzereje az mondjuk az egzotikum volt, egzotikus állatok, és akkor ezt a vonzerőt még igyekeztek az építészek kihangsúlyozni. Az irányzat alól még a Kós Károly és Rumácki Dezső, ők se tudtak teljesen kibújni, tehát az a zsiráfoknak épült állatház, ami pont szemben van az elefántokkal, most az zebrák laknak benne, azt Kós Károlyék tervezték, de ez nem egy erdélyi stílusú épület, hanem inkább ez az afrikai építészetnek a formavilágából lesett el ezt, azt egyébként nagyon érdekes lett.
1: Nehéz a beszélgetésre figyelni, mert a körülöttünk lévő állatok mindent megtesznek, hogy magukra vonják a figyelmünket. Elsétálunk a meglepő módon hápogó flamingók mellett, és megérkezünk a vízilovakhoz, amit nílusi lovaknak neveztek abban az időben. Ez egy luxus lakosztály ezeknek a vastag bőrűeknek.
2: Az elején nagyon törekedtek arra, hogy itt a vízilovak jól érezzék magukat. Ugye a budapesti víziló tartás az 1893-ban kezdődött az első vízilovunk érkezésekor, és azóta mindig volt vízilovunk, ami egy elég különleges dolog. Ezt, hogy ilyen hosszú időn keresztül megszakítás nélkül foglalkozik egy állatkert vízilovakkal, ezt egyetlen mással állatkert sem mondhatja el magáról rajtunk kívül. Hát minden esetre a vízilovaknál az a medence, ami egy elég tágas vízilómedence, amit ma láthatunk, az 1932-ben készült, akkor létesült.
1: A vízilovak közben itt éppen uzsonnáznak, szénát eszegetnek. Jónást még Nagy Lajos is megénekelte a Képtelen természetrajzban.
2: Pedig amikor a Képtelen természetrajzot írta Nagy Lajos, akkor már Jónás nem élt, 1917-ig élt ő, de aztán később az így született kis vízilovaknak is akkor elkezdték a Jónás nevet adni így számozva római számmal, mint az uralkodókat, de valóban ez egy ilyen kulturális ikonná vált akkoriban Jónás.
1: Korábban azt hallottam, hogy ez a termálvizes medence, amit a vízilovak használhattak, ez annyira jót tett a mi Jónásunknak, illetve hát a több Jónásunknak, hogy itt nagyon fickósak voltak a vízilovak, és sok vízilóbaba született, ami aranyfedezetként is szolgált az állatkertnek, mert a kicsiket lehetett cserélni más állatokra.
2: A 46 körüli víziló borjú született itt a budapesti állatkertben az idők során. Nyilván itt a gyógyvíz az azért ehhez hozzájárult, de mondjuk az állománynak a genetikai háttere is elég jó volt. Valóban így volt ez, hogy a felcseperedett vízilovakat el lehetett cserélni mondjuk más állatokra. Az állatkert különféle állatokkal való benépesítésének a valutáris alapja volt a rendszeres víziló szaporulat.
1: Átsétáltunk az állatkerten, és megérkeztünk a Kóskároly féle madárházhoz. Ennek az épületnek minden porcikája ki van találva. Kisebb, nagyobb tornyok, a szarufáknak a végei, mindenhol madarakat látunk. Úgy tűnik, hogy az, hogy valaki mondjuk egy állatházat tervez, az legalább akkora gondosságot jelentett abban az időben, mint hogyha egy középületet vagy egy templomot tervezett volna.
2: Modernebb törekvések kezdtek el az építészetben megjelenni, és azok egy picit kárhoztatták az ilyen a funkcionalitást messze meghaladó túldíszítettséget, de ugyanakkor ez nem jelentette azt, hogy ne tervezték volna meg alaposan az épületeket, vagy ne próbáltak volna értéket létrehozni. Ugye volt is Kóskárolynak ilyen mondása, hogy tudtunk nem csak javakat elélni, hanem javakat létrehozni. Ez egy megfontolandó dolog olyan szempontból is, hogy az, ami miatt Budapestre a világ minden tájáról jönnek turisták, az nagyrészt azért 1870 és 1930 között épült föl, és ott pontosan nem ezt a jaj, minél egyszerűbben és minél olcsóbban csináljuk meg, hanem hát ha már csináljuk, akkor csináljuk jól, és úgy, ahogy az igazából hozzánk méltó. Valahogy így állhattak ez Kóskárolyék is, Kóskárolyék és Rumecki Dezső, mert az ő általuk ide az állatkert számára tervezett épületek közül ez az eredetileg madárháznak épült, ma már ausztrál háznak használt állatház, talán ez a legkomolyabb. Nem sokkal korábban jártak Erdélyben, elsősorban Kalotaszeged, és ugye benn volt ez a fejükbe ez a forma világ, és akkor hát talán ahol ez a legjobban megvalósítható volt, akár csak a téma miatt, hogy az mennyire figurális vagy vizuális megjelenítés mennyire kívánja, hát akkor a madárház tűnt ilyennek. Leginkább egyébként a magyar valkói református templomnak a megjelenéséhez hasonlít, ugye van egy ilyen nagyon magasba nyújtózó főtornya, amit négy oldalról négy ilyen kis saroktorony, fiatorony, úgy hívják ezt, vesz körül, egészen izgalmassá teszik ezt a teret.

0: 1912. május 20-án újra nyitott a székesfővárosi állat- és növénykert, mert egy új korszak kezdődött talán ebben az évben, az akkor már majdnem 50 éves állatkert életében. Megszépült, megújult, ugye akkor épültek Kós Károly épületei, tehát nagyjából az az arculat fogadhatta már a látogatókat, amelyel ma is találkozunk, hogyha arra járunk. Hogyan képzeljük el a megnyitás utáni időszakot? Kérdezem Mautner Zoltán történésztől, főlevéltárostól.
1: Az állatkert ekkor egy nagyon sokszínű, sokoldalú intézményként funkcionált. 1866-ban nyílt meg. Maga az állatkert kezdetben részvénytársasági formában üzemelt, majd egy ilyen állat- és növényhonosító társulatként. Azonban ez 1907-re csődbe ment. Ekkor a főváros a saját kezelésébe vette az intézményt. Egy rövid átmeneti időszak után bezáratta 1909-ben, és egy 3 éves teljes átépítés, felújítás, újjáépítés történt, és utána történt ez a megnyitás, tehát a közönség 3 év zárva tartás után egy teljesen megújult, európai színvonalú, élő, pezsgő, manapság már úgy mondanák, hogy komplett közösségi térrel találkozott, ahol nagyon sok funkció és szolgáltatás várta a látogatókat.
0: Hát nyilván akkor repesve várták már ezt a pillanatot, hogy újra nyisson az állatkert. Azon túl, hogy megújultak az épületek, megszépültek, mi minden újdonsággal találkoztak még ott a látogatók?
1: Magát az állatállományt is felfrissítették, tehát sok olyan állatfaj is megjelent. És hát ugye a szolgáltatásokra áttérve igazából két jelentős funkciója volt, ezt maga az állatkert szabályrendelete is meghatározta. Egyrészt maga a természettudományi, a természetismereti tudás, úgymond közvetítése a lakosság számára, volt ez az úgynevezett ismeretterjesztő funkciója, és egy másik funkció volt pedig a szórakoztató, szabadidős funkciója. Erre azért volt szükség, ugyanis maga az ismeretterjesztés nem lehetett gazdaságosan fenntartani, tehát az egész állatkertet. Ezért szükség volt a jövedelmező szórakoztató szolgáltatásokra is. Ebből is nagyon sokféle volt. Az egyik talán ilyen meglepőbb nyári sportolási lehetőség volt a teniszezés. Ugyanis volt teniszpálya az állatkertben, 1913-ban megnyílt, és 20 éven keresztül lehetett ott teniszezni. 5 pálya működött, és ezeket bérelni lehetett, és napközben lehetett menni sportolni.
0: Hát ez egy nagyon hangulatos közeg volt akkor, tehát hogy összekötni a kellemest a hasznossal.
1: Igen, viszont eléggé helyigényes volt, azonban az 1930-as évek elején más helyeken is nyíltak teniszpályák, és ezért ezt megszüntették. A helyére viszont már egy az állatkerthez jobban kapcsolódó sportolási lehetőséget telepítettek, egy ilyen lovasiskolát, lovardát alakítottak ki, amiknek az volt a célja, hogy a főváros tisztviselői korán reggel, vagy délután, munka előtt, munka után elmehessenek kicsit kikapcsolódni, lovagolni, tereplovagolni, vagy pedig kocsikázni, pedig oktattak is, például a gyerekeket lovas kocsi hajtásra oktatták. De ha már sportolásról beszélünk, akkor azért áttérnék a téli sportokra is. Volt például a korcsolyázási lehetőség.
0: Annak ellenére, hogy ott volt a közelben a műjégpálya?
1: Igen, ez gyakorlatilag ilyen konkurencia volt, árban kicsit jobb volt az állatkert. Ha a nagy tó megfelelően befagyott, akkor ugye arra engedték fel a korcsolyázókat, de emellett azért olyan pályát is csináltak, amit locsolással csináltak.
0: Felfigyeltem arra, hogy mikor beindult a magyar filmhíradó, akkor ugye már a 20-as évek közepetáján előszeretettel jártak ki felvételeket készíteni az állatkertben. Bemutatták az új szerzeményeket. Olyasmiről is beszámoltak például 1925 nyarán, hogy egy bizonyos mozgókönyvtár látogatta meg a székesfővárosi állatkertet, aztán 26-ban Oszkár bácsi mese délutánját élvezhették a gyerekek, és aztán tényleg évről évre visszatér a filmhíradó, egy évben akár többször is, és látványos felvételeket oszt meg a mozinézőkkel az állatkert életéből.
1: A nyitás utáni időszak az a nagyjából két és fél év, az egy nagyon sikeres volt az állatkert életében, azonban akkor az első világháború folyamatosan éreztette a hatását, maga az állatállomány is lecsökkent, utána egy nehéz gazdasági időszak következett, ahol hát az állatkert szépen nem tudtak felújításokat csinálni, az épületek kezdtek szépen lelakódni, és akkor így az 1925-26-os évben kezdett szépen ismét fellendülni, és akkor gyakorlatilag, amikor ugye a pénzügyi helyzet is stabilizálódott, megoldott 1927-ben a pengő bevezetésével. Megindultak az állatszállítások, például a tengeri állatok szállítása, illetve az épületeket is fel lehetett újítani, tehát ez egy felívelő szakasz volt. Hát ez gyakorlatilag 1930-as évek elejéig tartott, amikor az újabb gazdasági válság
0: behullámzott.
1: A 20-as években újraélettek olyan funkciók, a könyvtár is, ami működött korábban is, csak anyagi okok miatt meg kellett szüntetni. Ez ugye volt a mozgó könyvtár az egyik. Ezt 1913-ban indították el először. Amerikai állatkertek példáján Lendl Adolf ötlete volt, ő jóban volt egyébként a fővárosi könyvtár vezetőjével, Szabó Ervinnel, és így lett a Szabó Ervin egyik fiók könyvtárra az állatkerti könyvtár, ez az 5-ös számú könyvtár volt.
0: És egyébként nagyon jó ötlet, hiszen ott rengeteg gyereket találhattak.
1: Ez is volt a cél, és ezért egy mozgó könyvtárat hoztak létre, hogy egy ilyen kis csinos kocsi volt, amelyet volt, amikor pónik húztak, volt, amikor ilyen kis törpe, cejloni szamara húzták körbe az állatkertben, naponta kétszer ment körbe, egyszer délelőtt, délután, és ahogy elindult, oda lehetett lépni ez a kis kocsihoz, és kölcsönözni a bérlet tulajdonosoknak, és utána pedig, amikor távoztak a főkapunál, leadták a könyveket. Ebben voltak ilyen szépirodalmi könyvek, illetve ilyen képes, ismeretterjesztő, természettudományos újságok, könnyed magazinok. Este is jelentős élet zajlott az állatkertben, koncertek voltak, nyáron szinte minden nap volt koncert, nagy szimfonikus zenekarok játszottak, 50-60 fős zenekarral, tehát igazi élet zajlott. Azért az állatkert mindig igyekezett reklámozni magát, ahogy említetted, ugye a filmhíradókkal, de plakátokkal, állatkerti útmutatók kiadásával, hogy ott legyen a köztudatban, és illetve új állatházak is épültek. Ez mindig nagy szenzáció volt, ez megnövelte a látogatottságot. A másik pedig, hogyha olyan különleges állatkertben ritkán látott fajokat sikerült megvásárolni és elhozni, főleg, hogyha szaporítani, az aztán meg végképp, az azért szintén megnövelte a látogatottságot, és ezt igyekeztek reklámozni.
0: Igen, én is ezt tapasztaltam ezekből a filmhíradókból, hogy például megérkeztek az első zsiráfok, emellett egzotikus állatok is érkeztek. Tehát, hogy tényleg valószínűleg olyan állatokat láthattak a pesti polgárok, ugye látogatók, amelyekkel korábban nem találkoztak soha.
1: Igen, ugye a 40-es évek elején már azért pár szolgáltatást meg kellett szüntetni, például ez volt az éjszakai koncerteket. 1941-ben már nem indult el a zenei szezon, ugyanis éjszaka kivilágították a területet, és ez ugye a légi támadások veszélye miatt. Ez már
0: kockázatos volt.
1: Igen, ez már veszélyes volt. Elkezdtek óvóhelyeket építeni, kialakítani az állatkert területén, hiszen sokan látogatták még ekkor is, ráadásul az állatkertnek ez egy felívelő szakasza volt már a 40-es évek eleje, nagyon sokan látogatták, és hát ez az állatkert legszomorúbb időszaka, amikor gyakorlatilag teljesen elpusztult 1944 év végén, 1945 elején. Nagyon hideg tél is volt, és ez is sok-sok áldozatot hozott az állatok közül. A virágzó állatkert, ahol több mint 2500 állat volt, az ostromot ott a helyszínen 14 állat élte túl, még talán egy-két állat így elhelyezve külsős helyen volt, hogy túlélte. Innen újra kellett indulni, és az épületek nagy része is romba dőlt. Volt egy épület, ami viszonylag megúszta, ez pedig maga a vastagbőrűek háza volt, és ott a meleg vízfűtés is üzemelt, ugye ez, ami a Széchenyi fürdőből jött át. 14 állatból azért 5 víziló volt, akik ott a vízben valahogy ezt úgy át tudták vészelni, illetve egy elefánt is túlélte. És akkor innen indultak már, elég korán, május 1-én újra nyitott az állatkert, még azért elég romos volt, ahol azért lehetett már 1945-ben nyáron koncerteket rendezni. Ez volt az első, ami így újjá élet a korábbi szolgáltatások közül. 1946-ban a könyvtárt is újra nyitották, de már nem ilyen kocsis változatban, és akkor szépen lassan kezdtek így visszajönni ezek a funkciók, és akkor a következő években az állat mennyiség kezdett felnövekedni.

0: Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész és filmrendező fiatal korában 7 éven át dolgozott a budapesti állatkertben. Kezdetben a nagy ragadozók gondozója, majd később főápolója volt. Nem véletlenül került ez intézménybe, hiszen eredetileg vagy zoológusnak, vagy ornitológusnak készült, az itt eltöltött évek pedig érthető módon mély nyomot hagytak munkásságán. A Z, O és O című regénye például a 70-es évek budapesti állatkertjébe kalauzolja az olvasót. Az ebből az időből származó emlékeiről Márta Renátó kérdezte a művészt.
1: 1967-től 20 éves korától dolgozott az állatkertben, már képzőművész volt ekkor. Hogyan került az állatkertbe egy képzőművész?
2: Én az, hogy képzőművész vagyok, azt abban az időben körülbelül egy olyan kiállás volt, hogy ki kellett találnom magamat. Eldöntöttem egy pillanatban, hogy mihez van tehetségem. Volt színész hívén ám, meg képzőművészeti. Egyikben sem volt, nem hogy képzett, hanem semmit nem tudtam róla. Egyszer úgy döntöttem, hogy null ponton vagyok az életben, 19 évesen, és valamit el kell kezdenem. És úgy döntöttem, hogy attól kezdve azt mondom, hogy festőművész vagyok. De ennek a történettel messzebbre megy vissza. Én a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumba jártam, dupla hátrányos helyzetű gyerek, deklasszált család, semmi nem stimmelt nálam. Valamiért a városból elvágyódva olvastam egyszer egy könyvet, az a címe, hogy Dékány Andrásnak Náderdőbe vadmadár. Velencei tóról ír. Nagyon olvasmányos. Egyszerre csak beleszerelmesedtem, nem csak a madarakba, hanem Magyarországba. Rájöttem, hogy nem csak Budapest van, hanem azon kívül, hogy mi minden, és elkezdtem járni a terepet, és a madarászat lett a szerelmem. Feljártam a Madártani Intézetbe, ez a Garas utcában volt akkor, és a Madártani Intézetbe a legnagyobb szeretettel fogadtak. Egyszer, amikor nem vettek fel egyetemre, elmentem a Madártani Intézetbe, és elmondtam Schmidt Egonnak, hogy hát ez nekem nem jött össze. Azt mondta, hogy semmi probléma, menjek el én az állatkert madárosztályára dolgozni, ameddig nem vesztek fel, én ott a madarakkal tovább képzem magam, ez jó helyem lesz. Mentem is, nem volt hely. Később írt nekem egy állatápoló, Kis Mihály, valódi nevén Konrád atya, egy volt szerzetes, hogy van egy üresedés. Rohantam be az állatkertbe, hogy nehogy valaki más elfoglalja helyettem. Nem számított, hogy hol van az üresedés. Gondoltam, majd átkérem magam a madarakhoz. Így kerültem az oroszlán barlangba, oroszlánok és medvék ápolójának. Egy hónap múlva eszemágában nem volt magam bárhova átkérni. Egy fantasztikusan érdekes munkahely volt. Nagyon szerettem ott dolgozni. Jó, koszos volt, meg trágyát hordtuk, sok mindent hátrányos, veszélyes volt. Horribilis fizetésem volt, 1000 forint, 20% veszélyeségi pótléka. Csak úgy megjegyzem, hogy az albérletem 500 forintba került akkor. Tehát én az állatkertben elkezdtem dolgozni, és észre se vettem, hogy beleszerelmesedtem, és az állatoktól hihetetlen sokat tanulok. Mai napig így érzem, volt egy régi barátom, aki egyszer ott dolgozott szintén az állatkertben, azt mondta nekem, Gyuri, ő egyetemi docens volt a végén. A mi egyetemünk azért az állatkert volt, és így igaz. Én úgy érzem, hogy nem lehetek elég hálás annak a furcsa világnak, ami akkor volt, és azoknak az állatoknak, mert engem elfogadtak. Állatokat neveltem föl, oroszlánt, tigris, pumát, párducot, stb. Mesterségesen úgy tartottam számon némelyiket, hogy a fogadott gyermekem. Olyan viszony is volt köztünk.
1: Egy interjúban azt mondta, hogy a nagymacskáktól megtanulja az ember azt, hogy ha földön vagyunk, akkor ott is maradunk, ezért nem szabad elbukni.
2: A nagymacskáktól, hát ez furcsának tűnik, mert most 80 éves leszek. Én mindent, amit tudok az emberekről, általában egy másik lényről, ezt a nagymacskákról tanultam. Olyan intelligensek, amit hétköznapi ember nem nagyon fog fel. Rengeteg példát tudok rámondani. Minden érzelemre képes, mondjuk egy oroszlán, mint egy ember, meg tud sértődni. Például ez egyik legemberibb, bonyolult dolog. Oroszlán ki tudja mutatni, sőt azt is, hogy kire haragszik. kire sértődött meg. De nem csak ez, hanem valahol tud bánni a partnerével, tud kommunikálni, tud kedves lenni, tud fenyegetően fellépni, és így tovább. Én ezt jól hasznosítottam magamba többször is. Mind a mai napig. Nehezen hiszik el az embernek, hogy nekem ilyenkor a szemem előtt van egy olyan állat, amikor konfliktus helyzet adódik, hogy egy tigrisre gondolok, hogy mit csinálna ebbe a helyzetbe. És ez mindig kiutat tud mutatni. Ez már messze vezet. Szóval oda kerültem a oroszlán barlangba, medvékésre az oroszlánok ápolójának. Munkatársam egy hortista katonatiszt volt, aki 5 évet ült rákosi börtönben. Őtőle is sokat tanultam. És itt, ebben az állatok között én megtaláltam magamat. Azt kell mondanom, hogy egy ilyen budai úri fiúból hirtelen egy olyan ember lett, aki jól érzi magát a cirkuszban, meg az állatkertben. És egy idő múlva kineveztek engem főápolónak, amikor az összes ragadozó állat alám tartozott.
1: 60-as, 70-es évek Magyarországában az emberre rátelepedett a politika. Nagyon nehéz volt ebben a pár évtizedben létezni, és azt is mondta egyszer egy interjúban, hogy gyűjtőhely volt az állatkert. Mindenféle fajta ember ott volt a mindenféle fajta állat mellett?
2: Mindenféle ember ott volt, ez alá tudom írni. Amikor az állatkertbe dolgozik az ember, és látja azt a gazdagságot az állatok viselkedésében. Csináltam egy színdarabot, már régen könyvben megírtam többször, következő szereplői vannak. Felsorolok néhányat. Önmagába ez a csokor elmondja azt, hogy milyen furcsa hely volt az állat, mint egy falu az állatkert. Az egyik főszereplő Géza bácsi egy volt hortista tiszt, aki 5 évet ült rákosi börtönben. Egy értelmiségi embernek készült, de félbetörött minden, és a börtön múlt rárétegződ. A másik főszereplő én vagyok, Győző néven, ő Szotyori László festőművész alakítja. Én nem tudom, hogy lefelé vagy fölfelé tartok. Lecsúszok, vagy éppen kapaszkodok fölfelé. Ellenfelem ott vetétársam, egy olyan figura, aki egy egyedül nevelte egy szegény sorban egy proli gyerek, akiből végül jogász lett. Mert elvégezte a gimnáziumot, utána a jogi egyetemet, belépett a pártba, mindenféle, emelkedett. Hát én remélem, hogy nem lecsúsztam, még gondolkoztam, hogy mi lesz belőlem. Akkor ott volt egy olyan ember, aki utasi őrmester volt, paraszt gyerekek, egészséges, kemény srácok, a katonaság brutálisak voltak. Ez az ember, aki ott volt velünk, már nyugdíjas korában, kiszabadult 2 fekete párduc, ő miatta egyébként úgy ordított rá, hogy azok visszaugrottak a kedvecükbe. Munkatársaim között volt még egy pár olyan ember, akik azt se tudták, hogy egyáltalán hol élnek. Volt olyan öntudatlan bácsi, aki bármire alkalmatlan volt. Az állatoktól millió sérülést szerzett össze, megszokta akármi. Volt ott olyan ember, aki nagyon is szerette az állatokat, de az baj volt. Ugye mi azért rabtartók voltunk. A rácsokat soha ne felejtsük el. És az ember ebbe kénytelen volt börtönőrként fellépni. Én úgy voltam vele, hogy viszont néha volt egy-egy fogadott fiam. Azokat megpróbáltam kívül csempészni a rácsokon, nem sikerült. Egy Szimba nevű oroszlán és egy Luna nevű tigris volt az, amelyik nekem a legtöbbet adta. Szeretetbe, barátságba, engedelmességbe. Elsöpört mindent, egy szőrallergia. Az állatszőrre lettem allergiás. Ez egy csapás. Ott kellett hagynom az állatkertet. 8 évig a környékére sem mentem, és nagyon fájdalmas volt. Én ott szocializálódtam. Sokan mondják, hogy látszik is rajtam. Nem baj. Nekem máig az állatkert, ez egy hülyeségnek hangzik, az iskolám. Utólag jövök rá, hogy nagyon sok dolog. Ott hogy is fejezem ki? Figyelmeztetésként, sarokzászlóként ki van nálam téve egy pár dolog. Ott jöttem rá ezekre a dolgokra.

A mai adás, amiben az idén 160 éves fővárosi állat- és növénykert néhány kivételes pillanatát, épületét és dolgozóját ismerhették meg, a végére ért. A felelős szerkesztő Bödő Anita, valamint hangmérnök kollégám Schwarz Nóra nevében is köszöni a figyelmüket, Farkas Szabolcs.

0: 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A legfontosabbak először röviden. Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Dél-afrikai nemzetközi jogász kapja az idei Nobel békedíjat. Délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, következnek a részletek. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók könnyítését, és szerinte Moszkva ezek után még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Az év végéig meg kell állapodni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa hozzátette, közös beruházásokra lesz szükség a kutatás, a mesterséges intelligencia és a védelem területén. Emellett Ukrajna további támogatását és az uniós határok hatékonyabb védelmét is szorgalmazta a politikus. Több hónappal elhalasztják a novemberre tervezett palesztin választásokat. A palesztinai felszabadítási szervezet tisztségviselője a palesztin területeken romló körülményekkel indokolta a döntést. A palesztin államban legutóbb 20 évvel ezelőtt tartottak parlamenti választásokat. Külföldi magyar kulturális intézetek élére keres új vezetőket a külügyi tárca. A New Yorki, a brüsszeli, a prágai és a jeruzsálemi intézmény vezetésére lehet jelentkezni. A pályázatokat november 5-ig várják. A nyertesek jövő májusban kezdhetik meg a munkát. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Navi Pillay, dél-afrikai nemzetközi jogász kapja az idei Nobel békedíjat. A bizottság indoklása szerint az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája, a nemzetközi jog és jogállamiság egyik legnagyobb védelmezője. A jogásznő meghatározó szerepet játszott a háborús bűnösök felelősségre vonásában. Idhaza Erdei Krisztina vehette át a Kassák kortárs művészeti díjat. A kitüntetést a művész azért az alkotásáért kapja, amely a természetért, a vízért és a közösségi értékekért folytatott helyi küzdelmek tapasztalatainak megosztását mutatja be. A győztes művet jövőre láthatja a közönség. Ma van a transzplantáció világnapja, az alkalomból országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a figyelmet a szervadományozás fontosságára. Az eseményeken az egészségtudatosságot, az önrendelkezést és a társadalmi felelősségvállalást helyezik a középpontba. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 3 és 15 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 13-15 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad, hajnalban általában 0-12, holnap délután 17-22 fok várható. 4 óra múlt, 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Hajnali. Népzene koránkelők.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten a magyar nyelvterület egyik északi régiójából hallanak falusi vonószenét, Potta Géza prímástól és bandájától. Potta Géza Abaújszínán született és élt. Ez a falu ma már Szlovákiában van, de alig néhány kilométerre fekszik a magyar határtól, Kassától délre. Potta Gézának már a nagyapja is ezen az egybefüggő magyar lakta vidéken muzsikált, habár az itteni zenészeket hívták a Felsőbódba mentek közelebbi magyar településeire, valamint a régió szlovák falvaiba is. Potta Géza és bandája természetesen a környék cigány közösségeinek is zenélt, amit azért is szükséges külön kihangsúlyozni, mert az Abaúj-Tornai térség cigánysága anyanyelvi kultúrája mellett máig megőrizte a többségi környezet zene folklórjától elkülönülő gazdag dallamhagyományát is. Potta Géza régi zenekara hosszú évtizedeken át változatlan fellállásban muzsikált, s ez rendkívüli módon összecsiszolta a banda hangzását. A prímás, kiérlelt, virtuóz hangszerjátéka viszont önállóan is figyelmet érdemel. Nem véletlen, hogy élete utolsó évtizedében állandó vendége volt a szlovákiai magyar vagy magyarországi népművészeti táboroknak, fesztiváloknak és táncháztalálkozóknak, illetve a pozsonyi ifjú szívek magyar művészegyüttes előadásainak. A 2003-ban megjelent Születtem, mint prímás című a maga nemében egyedülálló lemeze meghozta neki az országos ismertséget. Műsorunkba erről a lemezről és a Fonó Budai Zeneház utolsó óragyűjtéseiből válogattunk.

Potta Géza, a Bauy Színai Prímás muzsikál. A Kassavidék magyar zenei hagyományában csak nagyon kevés úgynevezett régi rétegű dallam akad. Persze előfordul néhány, akár olyan is, melynek párhuzamait távoli rokon népeknél találták meg. Ezen kívül hallhatjuk még olyan forgatós táncok zenéjét, melyek eredete az európai késő reneszánszban nyúlik vissza. Ezek a forgós táncok a felföldön jellemzően csak a keleti, illetve egyes északi szláv, szlovák, ruszin és gorál tájegységeken maradtak fenn. Külön említést érdemelnek a polgári tánckultúra helyi változatait képviselő, úgynevezett rezgős dallamai, melyek közvetítésében a német eredetű kassai polgárság is szerepet játszhatott. Érdekes, hogy zenészeink ezeket a nyilvánvalóan újabb keletű táncdalamokat néha egy-egy szép régies dudanótával kötötték össze, mondván ezek egy néhai Színai gazdának voltak a nótái. A magyaroknak muzsikált dallamok mellett néhány környékbeli szlovák zene is felhangzik, de műsorunkban hangsúlyos helyre kerülnek a zenészek saját cigány zenei hagyományait képviselő hallgatók és csárdások.

kedves hallgatóink, Potta Géza, a kassavidéki magyar vonós zene utolsó nagy alakja muzsikált. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: A szerkesztő Szerdati Fanni nevében is köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Rekordszámú hallgató és képzés. 30. tanévét kezdte meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Drónokkal a jövőbe. Új tudományos központ nyílik Füleken. És most jöjjenek a részletek. Rekordszámú hallgatóval és minden eddiginél több képzéssel kezdte meg 30. tanévét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Az oktatást továbbra is nehezítik a háborús körülmények, az áramkimaradások és a gyakori légiriadók. A tanévnyitó ünnepséget a Beregszászi Református templomban tartották. Erről számol be Iváncsik Attila.
2: 30 évvel ezelőtt 74 hallgatóval és 4 szakkal kezdte meg működését. Idén pedig már mintegy 1700 hallgatóval és 34 képzéssel indította el a tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Csernicskó István rektor kiemelte, minden nap be kell bizonyítaniuk, hogy egyetemként is megállják a helyüket.
3: Most először nyitottunk úgy tanévet, hogy mögöttünk van az első olyan év, amelyet egyetemként töltöttünk. Illetőleg különlegesnek tekinthetem ezt a tanévet azért is, mert soha még ennyi hallgató ebben az intézményben nem volt, soha még ennyi képzés nem volt meghirdetve, mint ebben a tanévben, úgyhogy ezek is mind olyan mutatók, amelyek azt jelzik, hogy ez az intézmény él, élni akar, de nem öncélúan, nem önmagunkért, hanem azokért az emberekért, akik itt szeretnének tanulni, azokért a kollégákért, akik itt dolgoznak, akik itt látják el hivatásokat, és azért a közösségért, amely érdekében a végzőseink dolgozni fognak. Bízunk abban, hogy ez is egy olyan év lesz számunkra, amikor tudunk előrelépni, amikor tudunk fejlődni, és reméljük azt, hogy hosszú-hosszú ideig lesz még kinek egyetemet, képzéseket hirdetni, és lesz még értelme annak, hogy dolgozunk, hiszen azért vagyunk, hogy szolgáljunk egy közösséget.
2: Merkel Béla, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Semmelweis Egyetem rektora szerint példaértékű a Beregszászi Egyetem fejlődése, hiszen 3 évtizedes fennállása alatt folyamatosan hátrányos helyzetben voltak.
4: A Magyar Rektori Konferencia valamennyi tagja, 63 különféle egyetem büszke arra, hogy ebben a közösségben együtt tudott dolgozni a határon túli egyetemek fejlődésére. Ez egy fiatal, 30 éves egyetem, 1996-ban alakult, és főiskolából nemrég lett egyetemi rangú, de a számok is azt mutatják, hogy jelentős mértékben, ha jól emlékszem, 1600 főre nőtt a hallgatói szám. Azok a magyar nyelven történő szakok, amelyek itt tanulhatók, azok egyértelműen európai színvonalú oktatást és kutatási lehetőséget biztosít az itt tanulóknak, és természetesen mi a határokon belülről minden lehetőséget megragadunk az együttműködésére, és minden lehetőségben igyekszünk támogatni a határon túli egyetemeinket, így itt most a II. Rákóczi Ferenc Egyetemet Beregszászon.
2: Orosz Ildikó, a Beregszászi Egyetem elnöke kiemelte. Egy új tanév megkezdése Kárpátalján a kitartásról és a jövőbe vetett hitről szól.
5: Már több éve háborúban vagyunk, sokszor és sokat leírták a kárpátaljai közösséget, a magyar közösséget, ennek ellenére az éven több diákunk van majdnem 100 hallgatóval, mint amennyi tavaly volt. Ezek bátor diákok, akik a tudást választották és az életet választották, akik fejlődni akarnak. Mostani háborús helyzet is olyan, hogy az ember nem halaszthatja el a saját életét. A fiataloknak most kell megélni az életet, most kell tanulniuk, mert mindennek elrendelt ideje van, és nekünk most kell dolgozni és tenni azért, hogy itt bármikor is érjen véget a háború, utána is legyen utánpótlás, aki helyreállítja és megjavítja azt a világot, amit az én korosztályom, a mostani korosztály elrondott, aminek a háború lett az eredménye.
1: 10. tanévét kezdte meg a Szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum. Az egy évtizedes jubileum egy közösség kitartó munkájának eredménye. Az önálló magyar tannyelvű iskola létrejöttét hosszú évek összefogása előzte meg, mára pedig a mezőségi magyar oktatás egyik fontos központjává vált. Az intézmény kezdeteiről és az elmúlt 10 év tapasztalatairól Székely Melinda, magyar nyelv és irodalom tanárnőt Ferenc Ádám kérdezte.
6: Rögtön már a kezdetekkor meg is fogalmaztunk magunk számára egy ilyen szimbolikusnak tűnő küldetést, és akkor úgy fogalmaztuk meg, hogy igazából híd szeretnénk lenni, mert hogy a különböző mezőségi falvakból érkező diákokat szerettük volna egységesen valahogyan olyan értéktudattal felruházni, hogy abban a társadalomban, amiben ma élünk, ők bizton léphessenek ki. Most ehhez még hozzátenném azt a tényezőt is, amellett ugye, hogy mi a megye, illetve a megyénk kívüli sok-sok szorványtelepülésről fogadunk ide diákokat, hogy az iskola létrejöttében óriási jelentősége volt a Kallós Alapítványnak is, illetve magának Kallós Zoltánnak, aki még a 90-es évek elején indította el azt a szorványprogramot, amiből kinőtte magát ez az iskola is. Ugye ő válaszútra olyan gyerekeket gyűjtött össze, akikről a gyűjtései során ő tapasztalta, hogy olyan falvakból származnak, ahol már nem tanulhatnak magyarul. És ez indokolta azt, hogy ezek a gyerekek oda mentek előbb egy-négy osztályba válaszútra tanulni, utána pedig szükséges volt 5-8. Osztályba valahova őket szintén magyar oktatásba elküldeni, így hozzánk kerültek ezek a gyerekek. És akkor ez a sokszínűség, amit így kaptunk, ezáltal tényleg az egész mezőség kultúrájára kiterjedt. Tehát sokféle feladatunk van. Van az, hogy azokat fölzárkóztassuk, akik szociális hátránnyal érkeznek, azokat megerősítsük, akik nyelvileg, kulturálisan nagyon erős talajon állnak, és azoknak is tudjunk valamit nyújtani, akik pedig a városi közegből érkeznek.
7: Igen, szokták az iskolát az anyanyelv mezőségi végváraként is emlegetni. Milyen felelősséggel jár, ha elfogadjuk ezt a titulust?
6: Azok a gyerekek, akik ezekből a végvárakon kívüli részekből érkeznek, nagyon-nagyon súlyos gondokkal érkeznek. Tehát ezek nem csak nyelvi gondok, hanem szociális problémák is nagyon sokszor, és ezeket külön feladatunk ellátni. Ebben óriási segítségünkre van a partnerintézményünk, a TÉK Alapítvány, illetve az ott működő szorványbent lakás, ugyanis olyan vezetősége van a bentlakásnak, hogy tényleg a gyerekek minden lelki, családi vonatkozású igényére is kitekint, és megoldást próbál keresni. Tehát ez az, ami talán nehézségünk.
7: Ha 10 év mérlegére visszagondolunk, lehet-e összegezni valahogy azt a fajta munkát, amit az iskola elvégzett?
6: Azt hiszem, az a legnagyobb dolog, hogy visszavágyakoznak hozzánk a diákok. Tehát akár melyik volt diákunkkal találkozom, biztosan, hogy nagyon-nagyon kedvesen emlékeznek az ott eltöltött évekre, ugyanis mi nem csak azzal foglalkoztunk, hogy sikeres orvosok, tanárok, mérnökök, színészek legyenek, hanem azzal is, hogy azok a pluszok, amik az iskolai oktatás mellett lehetőségként ott vannak egy tanár tarisznyájában, azokat a diákok megkaphassák. Mert azt hiszem, az a legjobb, amit tehetünk, hogy emberként tekintünk arra a gyerekre is, aki úgy érkezik az iskolánkba, hogy nem tud magyarul beszélni. És annak is ugyanazokat az értékeket próbáljuk átadni, amelyeket lehet, hogy a többi gyerek már otthon a családban elsajátít, vagy lehet, hogy más kontextusból megkapja, de az iskola erre ráerősít. Úgyhogy a tanulmányi eredmények és a plusz az iskolán kívüli tevékenységek, amelyekkel mi erősíteni próbáljuk bennük a hovatartozásukat, az identitásukat, a mezőségi kultúrához való tartozásukat, és egyáltalán azt, hogy jó ott nálunk tanulni.
1: 10. alkalommal rendezték meg Zentán az Edu Expo oktatási kiállítást, amely a továbbtanulás előtt álló vajdasági magyar középiskolásoknak nyújtott tájékozódási lehetőséget. A rendezvényen egy helyen ismerhették meg a térség felsőoktatási intézményeinek és kollégiumainak kínálatát. Az eseményről Ternovác István küldött beszámolót.
8: A zentai sportcsarnokban megtartott 10. oktatási kiállításra több mint 700 diák és kísérő pedagógus volt kíváncsi 25 vajdasági középiskolából. Az Edu Expo kiemelt célja volt, hogy a vajdasági magyar fiatalok megismerjék az anyanyelvükön elérhető felsőoktatási lehetőségeket. Az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképzőkara és a Magyar Nemzeti Tanács a kiállítás megszervezésével a szülőföldön való továbbtanulást és a helyi magyar értelmiség utánpótlását szeretnék segíteni. A rendezvényen a felsőoktatási intézmények kínálatán túl kollégiumi, ösztöndíj és ifjúsági programokkal is megismerkedhettek a résztvevők. Dávid Emese, a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatói önkormányzatának képviselője.
9: Az Expo-n az a feladatunk, hogy minél több negyedikes középiskolás bevonzunk, hogy az egyetem gyarapodjon, és minél többen legyünk majd, vagy hát legyenek gólyák minél többen. Próbálunk annyira jól mesélni az egyetemről, amennyire csak lehet, minél meggyőzőbbek próbálunk lenni, és minél minél kedvesebbek. Persze közrejátszik az is, hogy ingyen dolgokat adunk nekik, amik lehet meggyőzőbbek, mint amit mondunk, de elég sokan vannak, akiken látom, hogy szeretnének jönni az egyetemre.
8: Hubai Enikő végzős középiskolai tanuló Oromhegyesről érkezett a kiállításra.
10: Egyelőre csak nézelődök, most a Pécsi Tudományegyetemnek a kijelzetkarát néztem meg, most szeretném majd megnézni még a magyar tannyelvű tanítóképzőkart, és szerintem ez egy nagyon szép rendezvény, és hasznos a negyedikeseknek, meg a pályaválasztás előtt álló diákoknak.
8: Prokécz Blanka, szabadkai tanuló.
11: Nekem a közgazdasági egyetem nagyon tetszik, de viszont nagyon sokat segített ez a sok egyetem, amiről tanulhattam, milyen szakok vannak, jelentkezés és a felvételik. Tényleg sokat segített, és most igazából több szakon is gondolkozom.
8: A magyar kisebbségi önkormányzat célkitűzéséről Frémond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke beszélt.
12: Azt szeretnénk elérni, hogy fiatalok minél többen itthon maradjanak, választanak a továbbtanulási lehetőségek közül, megismertessük velük a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját, ösztöndíj rendszerét, tehát hogy megismerjék azokat a lehetőségeket, amikkel rendelkeznek, és hogy népszerűsítsük egyáltalán, hogy tanuljanak tovább.
8: Hogy mindez számokban kifejezve mit jelent, azt Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke tette egyértelművé.
13: Magyar Nemzeti Tanács most már több mint 5300 vajdasági magyar fiatal részesített ösztöndíjban. Ennek az ösztöndíjnak az összege 90-től 150 euró, és ehhez még hozzájön négy hivatás esetében plusz ösztöndíj, ezek az orvostanhallgatók, a fogorvosok, a közgazdászok és a jogászok. Az Újvidéki Európa Kollégiumban pedig csodálatos körülmények között szinte ingyen lakhatnak 380-an, több mint 10 év alatt ez már 1500 fiatalnak nyújtott segítséget. Hát ezek azok a lehetőségek, amiket most a vajdasági magyar fiatalok, akik itthon tanulnak, megkapnak, amit 20-30 évvel ezelőtt tanuló fiatalok nem kaptak meg.
1: Drónfocival és látványos bemutatóval nyitja meg tudományos drónközpontját a Füleki Gimnázium. Az iskola Európa-bajnoki harmadik helyezést elért drónépítő és irányító csapata október 16-án mutatja be tudását, az új központ pedig a legmodernebb technológiák megismerésére és elsajátítására kínál lehetőséget a diákoknak. A városi és megyei támogatással létrehozott fejlesztés jelentőségéről az intézmény igazgatóját, Juraj Pétert Tarnóczy László kérdezte.
14: Drónnapra készül a Füleki Gimnázium, drónsuliként is emlegetik az önök iskoláját, hiszen még pozsonyi egyetemi diákok is megfordulnak az intézményükben. Ez köszönhető a magas szintű informatika oktatásnak.
15: Igen, úgy van. Mi tavaly elkezdtünk egy új ágazatot, a drónfocit. Meglepően annyira sikeres lett, hogy a Füleki Gimnázium csapata bronzérmes lett a idei Európa-bajnokságon Bolognába, úgyhogy büszkélkedünk most ma két bronzéremmel innét, no és akkor ezt szeretnénk honosítani jobban Szlovákiába is.
14: Informatikában kevésbé jártas, vagy a fociban kevésbé jártas embereknek, mondjuk el, hogy ér ez a kettő össze?
15: Két csapat van persze, egymás ellen 3-3 vagy 5-5, és egy arénába, egy kalitkába lehet mondani, hogy ott röbdösnek a drónok, és az egyik drónnak, aki a támadó drón, annak csak szabad gólt lőni azzal, hogy átrepül egy karikon.
14: Tehát ő a labda.
15: Ő a labda. Úgyhogy a drón a labda, és akkor van két védő játékos, aki védi, vagy segíti ezt a támadót. Igen, elsőnek egy nagy kaosznak tűnik az egész, mintha méhek röbdösnének jobbra-balra, de azért van ennek nagyon kemény taktikája, úgyhogy végül is egy pár perc után az ember kiérzi, hogy hogyan működik.
14: Milyen tudást, milyen képességeket fejleszt ez a játék?
15: Együttműködés. Itt együttműködésnek kell, hogy legyen. Ez egy példa a STEM oktatásnak, mert itt annak a diaknak mindent kell tudnia, össze kell tudni szerelni azt a drónt, meg kell javítani a drónt, és utána meg kell beszélni a társakkal, hogy milyen taktikával fognak játszani.
14: Mikor lesz a verseny, és mi a versenyprogramja?
15: Október 16-án lesz ez a bemutató, ilyen nagy drónnap, de ezzel mi elindítjuk egyaránt a Drone Centert a Füleki Gimnázium mellett is, ami alakult, úgyhogy ez egy ilyen ünnepi kirúgás, úgy lehet mondani, a drónfocival, de lesz ottan még egy vállalkozói konferencia is.
14: Drone Center, mit értsünk ez alatt?
15: Drone and Science Center, ez lett a neve, úgyhogy tudományos Drone Center. Lesz itten három laboratórium, egyik a informatika és drón laboratórium, másik lesz a biokémiai laboratórium és egy nyelvi laboratórium lesz, ahol oktatjuk a diákokat.
1: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársuk Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra, Határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.

0: Kányádi Sándor organikusan alakuló költészetének legfontosabb üzenete a szülőföld szeretetének a parancsa. A szülőföldi, amely nem elvont eszme, hanem a mindennapok valóságából, az emlékekből, az átöröklött hagyományokból formálódott, földrajzilag is behatárolható területen megvalósuló táj, kultúra, emberegysége. A költő pedig nem tett mást, ahogyan mondani szokta, mint leírta, amit látott. Csak hogy amit meglátott, és ahogyan leírta, abból a 20. század második felének legjelentősebb erdélyi magyar költői életműve és az egyetemes magyar irodalom kimagasló értéke született. Írta a költőről Pécsi Györgyi irodalomtörténész. Kányádi Sándor olvassa fel a verseit.
1: Hát itt maradunk megint. Hát itt maradunk megint a sárban. Még szerencse, hogy van gumicsizmánk, nájlonköppenyünk, a civilizáció nekünk is tejelt, valamit egyébként itt maradunk a zsebrádióval, s az esti tévével, itt maradunk, mint egy nagy luxushajó távolodik tőlünk a kultúra, mert nem az örökös zsíros kenyér meg a kenyérszalonna síráma, nem az, futja többre is, hanem a könyvek visszahőkölése, fintora, pedig hogy megindultak volt felénk. Gellertet kaptak volna valamitől, gólyalábra hágott volna az ABC, röstelni az egyszerű ismerettséget? Fönhordja az orrát az ABC, rösteli az egyszerű ismerettséget. Köröz, köröz még fölöttünk, de már húzza föl a hágcsót, parádézga csupán a mentésünkre érkezett helikopter. Tűznyelőkké lettek volna Prométheusz kései unokái. Ilyen és ehhez hasonlók járják meg az eszünket, ugrándozva egyik elgondolásról a másikra, mint a fázós lábú verepek a csupasz diófa uzmarás ágain. Volna még. Pedig volna még valami mondani valóm, a nyíló nárcisz mezőkről például, az alkonyi szélben riadtan lobogó hegyi füvekről, a hegyekről, a folyókról, égről és földről, a tengerekről, az óceánok alatt vergődő tűzhányókról, a szerelem végtelen napi egyenlőségeiről, amikor az idő is ellankad, mint a patak, ha szomját oltja benne a szarvas. Egy szóval kettőnk dolgáról az emberiség nevében volna még, talán volna még. Valaki jár a fákhegyén. Valaki jár a fákhegyén, ki gyújtja s oltja csillagod. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem. Ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor majd az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagom? Valaki jár a fák hegyén, mondják, úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem.
0: Kányádi Sándor olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Antal Richárd és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Borti András vagyok. Mária Kálnoki hallgatónk László a következőket írta. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Jól gondolom-e, hogy országos és nem nemzeti hatáskörű intézet lévén helyesebb lenne az Országos Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ elnevezés? Blankó Miklós nyelvész válaszol a kérdésre. A riporter Takács Tibor.
1: A kedves hallgató szerint tehát a nemzeti helyett inkább az országos lenne a helyes elnevezése ennek az intézménynek. Mit gondol erről?
2: Nem minden nyelvben különül el az ország és a nemzet kifejezés. Nagyon érdekes, hogy nálunk így van, amelynek történelmi gyökerei is vannak, hiszen Magyarország esetében a magyar ország az a terület, amelyet a Magyar Királyságnak sokáig, aztán később Magyar Népköztársaság, Magyar Köztársaság, tehát mindegy is, hogy jogi szempontból hogyan nevezték, de hogy ez az állam alakulat, ez magyar kézben volt, viszont a magyar nemzet az valóban nem mindig jelentette ezt. Egyrészt nagyon sokáig a magyar nemzet, akiket a magyar nemzet tagjainak értelmezhetünk, még ha nyilván ezt bizonyos korig azért idézőjelben kell tenni, ők kisebbségben voltak, vagy csak épp hogy többségben. Aztán hát mostanra pedig a nemzetnek a tagjai közül nagyon sokan határon túl élik a mindennapjaikat, akár a közvetlen határok melletti területeken, akár a szórványban, a diaszpórában, tehát sokkal több magyar van, mint aki Magyarországon él.
1: A nemzet ugye alapesetben mégiscsak egy tágabb fogalom, mint az ország.
2: Ez okozhatja ezt az ellentmondást, hogy a nemzet szó az ilyen téren egy sokkal tágabb fogalom, több embert jelöl, az ország szó viszont az ország lakosait, sőt, ha nagyon precíz akarok lenni, akkor azokat a lakosokat is, akik akár nem magyar nemzetiségűek, de magyar állampolgársággal rendelkeznek, vagy Magyarországon laknak, tehát azért ezek ingadoznak is így a köznyelvben.
1: És mi alapján alakul így, hogy egyszer a nemzeti, egyszer az országos jelző szerepel egy-egy ilyen intézmény nevében?
2: Egy szokási jog alapján alakul így, egyszerűen egy időben így neveztek el intézményeket, egy időben úgy neveznek el intézményeket, tehát hogy ebben nem lehet szerintem ezt számon kérni, és nem mindig mondható el, hogy ez, amit a levélíró is ír, hogy az országos az a határokon belüli, és a nemzeti az pedig minden magyarra vonatkozó dolgot jelöl, mert hogy alapvetően az ország és a nemzet szó azért a mindennapi gyakorlatban is szinonima, tehát hiába érzékelhetünk különbségeket, de azért a mindennapi gyakorlatban ez sokszor nem ennyire élesen elváló, ahogyan az intézmény neveknél sem feltétlenül kérhetjük ezt számon. Arról nem is beszélve, hogy nem is biztos, hogy tudjuk, hogy annak a hivatalnak az illetékessége az pontosan meddig is szól.
1: A vonat XYZ állomáson, vagy XYZ állomásokon áll meg. Mária Kálnoki hallgatónk László szerint az első változata helyes, mi az igazság?
2: Itt attól függ, hogy az egyeztetés milyen szempont szerint történik. Mind a kettő megfigyelhető a magyar nyelvben. Az egyik, amikor egy grammatikai egyeztetés történik, tehát mivel három dologról van szó, ezért a három az ugye több, tehát többes számba kerül az ige alak. A másik pedig, amikor egy logikai egyeztetés történik, azaz tudjuk, hogy a három az ugye több, nem kell jelölnünk azt azzal, hogy az igét többes számba tesszük. Azt mondom mondjuk, nálam van a sálam és a sapkám. És nem azt mondom, hogy nálam vannak a sálam és a sapkám. Megtörténik ez a logikai egyeztetés, hogy két dologról van szó, ezt ugye tudjuk, viszont ettől függetlenül nem tesszük az ige alakot is többes számba.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. március 4-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
2: Magyar Péter a világ legnagyobb bankrablásának nevezte. Matolcsy György szerint egy filler sem tűnt el. Hatalmas summa vesztett el közpénz jellegét. Az MNB botrányt mutatjuk be új részletekkel és eddig nem nyilatkozó szakértővel.
1: Nyílt titok. Ma délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Geotúrák Bakancsban, tókerülés két keréken, borkostoló és szüreti dűlőtúra. Az idén 100 éves Tihanyi Levendula gyógyító nyugalma, séta és történelmi időutazás a Balaton körüli villák között. De milyen lesz a Balaton 10, 50 vagy 100 év múlva? Aggodalmak, előttünk álló feladatok, hogy évtizedek múlva is büszkén nézhessünk közös kincsünkre, a magyar tengerre. A Balaton ezer arca, természeti, kulturális kincsei és alkotó közösségei.
1: Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó reggelt kívánok, október 10-én szombaton, 5 óra. Hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Főbb híreink először röviden. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az amerikai kormány. Idehaza új közbeszerzést írnak ki a déli körvasút megépítésére. Délnyugat felől beborul az ég. Következnek a részletek. Nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a jövőben az amerikai és a világpiacra Oroszország, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyinnal tárgyalt telefonon. Az amerikai elnök szerint Moszkva még idén csak nem 2 millió tonna nyersanyagot exportálhat. Ennek érdekében Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. A hírt a Kreml is megerősítette. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen Donald Trump amerikai elnök kormánya, néhány órával azután, hogy a testület egyik korábbi bírájának ítélték oda az idei Nobel békedíjat. Washington a többi közt megtiltja a pénzügyi tranzakciókat a bírósággal. A döntés emellett súlyosan korlátozhatja a hágai székhelyű intézmény működését. A bejelentést több nemzetközi szervezet és nyugati ország is elítélte. Idehaza felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzést ír ki, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. Több szakmai szervezet nem támogatja a kormány vagyonadó tervezetét. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége szerint a jelenlegi javaslattal veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ emellett a szakmai egyeztetést is hiányolja az ügyben. A kormány ugyanakkor mintegy 200 milliárd forint állami bevételre számít a vagyonadóból. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. A válaszadók többsége szerint az illegális utcai versenyzést akár szabadságvesztéssel is lehetne büntetni. Szigorúbb szankciókat várnak az extrém gyorshajtás és a halált okozó balesetek ügyében, illetve mielőbbi szabályozást sürgetnek a rollerekkel kapcsolatban. Karbantartás miatt hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap a szakemberek váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 2 és 14 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 6 órakor Bordi Andrástól hallhatnak. Maradjanak velünk, mert rövidesen kezdődik a hajnaltáj. Várja önöket a műsorvezető, Bakos Csaba. Most 5 óra múlt, 5 perccel.
0: Műsorajánló.
1: Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
5: Tessék támogatni az írókat, meg az olvasókat, és a könyvkiadókat hagyják békén. A könyvek árkötöttségéről Bárdos Andrást, a 21. század kiadó vezetőjét, valamint Nyári Krisztiánt, a Líra csoport kreatív igazgatóját kérdeztük.
1: Konkrétum. Ma délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. október 10-én szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti önöket. Ma a Gedeonok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok önöknek ebből a fél órából. Kocsai Vince református lelkipásztor hobbija a fafaragás.
7: A református iskolának, a Calvin iskolának az akkori igazgatónője, J.S. Éva, teológiát végzett, és nyári vakációban többször is járt Kárpátalján, és onnan ő tudta azt, hogy én foglalkozok fafaragással, mert a nyári táborozásokban tanítottam a gyerekeket faragni.
6: A nógrádi erdőkben még most is hordják a vizet a vadászok, hogy az állatok ne pusztuljanak el.
8: A szaporulatnak is szüksége van vízre, és ők még nagyon gyengék, akár az őzgidákat tudnám említeni. Nem tudjuk a számát, de számtalan őzgidát találtunk elpusztulva, valószínűleg a szárazság miatt.
6: 6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Egy hetes régésztábor keretében folytatódott a feltárás és konzerválás Felvidéken, a gombaszögi egykori Pálos Manastorom területén, ahol 2018 óta már több ásatás zajlott. Feltárták többek között a templom, a kerengő, a kolostor egyes termeit, folyosóit, a kutat, sőt találtak egy 8-szögletű kápolnát is. Majoros Jácint és Bartók Csaba összeállítása.
9: Gombaszögön a Cinemetu Egyesület tulajdonában levő területen az Egyesület tagjainak 46 ezer önkéntes munkaórával sikerült feltárni a romterület több mint felét. Az ásatások eredményeként számos értékes lelet került elő. Orosz Őrs a Cinemetu Egyesület elnöke.
10: Olyan területen dolgozunk, amit mi már a kolostor története szempontjából lényegében feltártunk. Most kicsit részletesebben, mélyebbre megyünk, szélesítjük a szondákat, a szelvényeket, hogy végre megértsük, hogy mi is történt pontosan ezen a helyen, annak érdekében, hogy az építészet történészünk meg tudja határozni, hogy milyen legyen a felújítása ennek a helynek.
9: A most elvégzett munkálatoknak köszönhetően egy feltehetően vasolvasztóként működő kohóról is többet tudtak meg, de az egyik falrészen előkerült egy színes freskó töredék is, magyarázza Balog Árpád, régész technikus.
11: Másodlagosan került oda a falra, mert itt most megbontottunk egy falat, meg megtaláltunk egy falat, ami úgy néz ki, hogy a régebbi kolostor, a kolostornak egyik szakaszában itt volt a zárófal. És úgy néz ki, hogy a bontás után ez a freskó a fallal bedült, és ott maradt a helyében.
9: A munkálatokba Szlovákia számos pontjáról többen is bekapcsolódtak. Az önkéntes csapatot erősítette a komáromi Borka Péter is.
12: 2018-ban voltam először, ugye akkor kezdtük el feltárni itt a helyszínt, és azóta is ugye hát még rengeteg hely van itt, ami a kiásásra vár. Mindig találunk valami érdekes dolgokat, jó a parti, jó a hangulat.
13: Pálos Levince.
9: A régész táborban a Márkus falvi várkút feltárásából származó kutatási anyag megtisztítását is elvégezték. A kútból származó betöltést magas nyomású vízsugár segítségével tisztították, majd a leleteket osztályozták és dokumentálták. Orosz Őrs egyesületi elnök folytatja.
10: mivel elértük a régészeti réteget, tehát már a mindenféle bedobált köveket kitermeltük. 20 méteres mélységben járunk már a várkútjában, úgyhogy nulláról kellett indulni. Teljes volt a betöltés, tehát már ez egy hatalmas munka. Eddig úgy tekintettünk rá, mert soha semmi olyan igazán izgalmasat a kutakban nem találtunk, hogy hát a munkánk eredménye majd, hogy lesz a várnak egy működő kútja, de Márkus falva nagyon megörvendeztetett bennünket. Már 2 tömör arany kisebb tárgy is kijött, egy ruhakapocs és egy reprezentatív komoly aranyláncnak, egy ilyen fuchsnak a lánceme.
9: Az 1371-ben alapított pálos rend legnagyobb és legészakibb monostorát Gömörben, a gombaszögi völgyben gótikus stílusban építették fel. A 16. század végén lerombolták, köveit széthorták romjaiból, évszázadokon keresztül csupán egy falrészlet volt látható, a ma már szakszerűen konzervált templomhajó nyugati fala. A Szinemetu Egyesület országosan végez értékmentést, feltárásokat. Gombaszögön a céljuk a már eddig feltárt romok konzerválása, állagmegóvása és egy bejárható romkert kialakítása. Az ásatás pedig a tervek szerint még folytatódik, hisz nem tudni, hogy a Föld még milyen meglepetéseket rejt magában. A romterület szélén található az egykori Andrássy kúria, amelyet az Egyesület újított fel, és amelyben egy múzeum is működik, ahol többek között az ásatások leletanyaga van bemutatva, illetve emléket állítanak a gombaszögi fémművességnek is.
6: Múzeumpedagógiai nívódíjat kapott a Miskolci Herman Otto Múzeum a Láthatáron túl utazás a múzeumban című látássérültek számára kidolgozott foglalkozás sorozatáért. A díj 2003 óta a múzeumi szakma egyik legrangosabb elismerése. Bétót Erika riportja.
13: Mit érzékel, Gábor?
14: Én mind a két kezembe vettem, és hát igazából nagyjából hozzávetőleg 20 cm hosszú. Azt gondoltam, hogy egy normál fadarab lesz. Könnyű is, mert kiszáradtnak tűnik. Igazából érezni benne azt a konzerváló erőt, amelyet az évmilliók tettek vele.
15: Igazából, amit már most érzünk rajta, az valószínűleg azért mégis egy konzerváló anyag, mert hogy így, hogy kikerültek az oxigénre ezek a fák, ezeket valamilyen módszerrel konzerválni kellett, és itt ez, amit mi most itt megtapinthatunk, ez egy impregnálószerrel be van kenve. Szerintem most inkább ezt érezzük már, és nem pont a fának az illatát, ezt őszintén meg kell mondanom.
13: Kovács Eszter, a Miskolci Herman Otto Múzeum pedagógiai osztályvezetője, megkapták a múzeum pedagógiai nívódíjat a múzeumuk. Mi volt ez a program egészen pontosan?
15: Egy foglalkozás sorozatot dolgoztunk ki látássérültek számára, a Láthatáron túl inkluzív utazás a Herman Otto Múzeumban címmel. Ez egy 3 részből álló foglalkozás sorozat volt, ami kifejezetten a vak és gyengéllátó látogatókra készült, az ő speciális igényeikre.
13: Mit jelent az, hogy a speciális igényeikre, mert ugye az, hogy egy látássérült ember tapintással érzékel múzeumba vagy bárhol tárgyat, ez már nem újdonság.
15: Igen, mi viszont igyekeztünk nem csak a tapintást, hanem egyéb érzékszerveket is bevonni a foglalkozások, a tárlatvezetések során, illetve teljesen azért a vizualitást sem hagytuk ki, hiszen a gyengén látó vendégeink azért jelezték, hogy őnekik bizonyos körülmények között a látás is sokat mondó, és tudnak azért azon keresztül is információt gyűjteni. Egy egységes pedagógiai szerkezetű foglalkozást építettünk föl, 3 különböző, teljesen tematikájában 3 különböző kiállításban, egy természettudományi, egy kortárs képzőművészeti és egy népművészeti kiállításban. Tehát ez egy multiszenzoros, több érzékszerre ható foglalkozások voltak ezek, amik bevonták a szaglást is, a hallást is, és mindig egy közös megosztással, beszélgetéssel vagy énekléssel zártuk aztán a foglalkozást.
13: Barnocki Gábor, a Borsodabaúj-Zemplén megyei Vakok és Gyengéllátók Szövetségének az elnöke. Önök részt vettek ebben a programban. Mit szólnak hozzá?
14: Igen, nagy örömmel fogadtuk, hiszen egyesületünk mindig is alapcéljának, alaptevékenységének és lényeges céljának tekintette azt, hogy a vak és gyengéllátó embereket kultúrához, ezen belül a természeti és kulturális örökségekhez megpróbálja egyenlő eséllyel hozzáférhető alkalmat teremteni. Egy olyan módszertan dolgoztak ki, amely következtében nem a megszokott tapintás kutatás útján fedezhettük fel csak a különböző kézbevehető tárgyakat, természeti örökségeket, hanem nyilván auditív módon az előadások is felfedezést nyújtottak számunkra. Auditív módon nem csak azt kell értenünk, hogy a hangzás az az előadások alapján történt meg, hanem voltak olyan eszközök és természeti tárgyak, amelyeket úgymond meg lehetett szólaltatni, csörgetni, egymáshoz ütni a különböző eszközöket, leleteket, ezekkel az eszközökkel meg lehetett szólaltatni egyfajta zenei hangzást közösen. Egyéb érzések szervekre is hatottak, mint például a szaglásra, ugye egy gyógypedagógiai értelemben azt úgy fejezzük, hogy az orfaktórikus.
13: Megszagolták van, a tárgyat?
14: Így van. Persze a tapintás, a klasszikus tapintás, a taktilitás, mert nem lehet elmenni. Az rendkívül fontos a látási őt személyek számára. A gyengénlátó személyeknek azért meglévő vizualitásukat, meglévő hasznos látásukat tudják kiáltásokon alkalmazni, funkcionális látásukat kihasználva, kontrasztosabb, nagyobb kiírásokkal találkozhattak, vagy valamint igazából közel vették a szemükhöz, kinek mennyire kellett ez közel venni. Pannonhenger Múzeumban azok a használati tárgyak, a természeti örökségek többnyire jó megvilágított helyen helyezkednek el, nyilván a körülményekhez adottan.
15: A múzeumunk azért régóta vallja, hogy a kiállításainkat minél szélesebb társadalmi rétegek számára elérhetővé kell tennünk. Egyéb fogyatékkal élő csoportokkal, személyekkel is dolgoztunk már, és nagyon pozitív tapasztalataink voltak. És azzal, hogy jöttek hozzánk máshonnan látássérült személyek, bennünk is felmerült az az igény, hogy akkor itt Miskolcon ennek a lehetőségeit megteremtsük.
13: Amikor érkezik egy látássérült csoport a múzeumban, mennyivel más, vagy mennyivel másként kell önöknek, múzeumpedagógusoknak a tárlatot bemutatni, mint egy látócsoport esetében?
15: Jobban át kell gondolnunk az útvonalat, hogy pontosan melyik útvonalon fogunk menni. Fel kell mérni azt, illetve hát számolni kell azzal, hogy lassabban fogunk tudni haladni. Tehát amit ugye betervezünk általában egy-egy foglalkozásba, arra most azért több időt kell hagyni. Igyekszünk ilyenkor azért a teremőrök, kollégákat is, mindenkit, aki ugye a csoportfogadásban részt vesz, felkészíteni, segítsenek közlekedni csoportnak.
13: És a tárgyak bemutatása, mi a változás?
15: Átgondoljuk jobban, hogy részletesebben hogyan tudjuk azt elmondani, amit mi nekünk teljesen természetes, hogy látunk.
13: Tehát láttatni kell.
15: De láttatni kell, a szavainkkal is láttatni kell, tehát persze kézbe adunk, amit lehet, megszagoltatunk, amit lehet, stb., de láttatni kell a szavainkkal is azt, ami számunkra egyértelmű.
13: Ezt a múzeumpedagógusok tanulják most a program keretében? Hogy ezt hogyan kell?
15: Igazából ezt

0: is végez, mert fejben készül a következő Isten tiszteletre. Tény, a kárpátaljai hobbiát Máté Szalkán is folytatja, portrékat farag, tagja lett a fafaragók közösségének. Most éppen egy bölcsőt készít egy fiatal lelkészházaspárnak, mert gyermeket várnak. Zsoldos Barnabás beszélgetett a fafaragó lelkésszel.
1: Máté Szalkán a város legpatinásabb utcájában lakik. Pocsai Vince lelkipásztor, református lelkipásztor, tiszteletes úr, Kárpátaljáról érkezett. Pályafutása, bocsánat a kifejezésért, úgy kezdődött, hogy egy faipari cégnél dolgozott annak idején a Szovjetunióban.
2: A fához való kötődésem közel 70 évre tekinthető vissza, jelenleg én 74 éves vagyok, 5 éves koromtól kezdtem el a fához közeledni, libát őriztem. Az édesapám talált valahol a mezőn egy bicska kés pengét, felfedezte, hogy valamelyik vesszőnek a végéből nagyon könnyen ki lehet mondjuk egy kigyófejet alakítani, vagy egy madárcsőrét, vagy akármit. Mások is gyönyörködtek, de engemet is nagyon tudott szórakoztatni, hogy sikerült ilyen dolgokat kialakítani.
1: Innen egyenes út vezetett ahhoz a faipari üzemhez, mert a teológia elvégzése később kezdődött.
2: Igen. Kárpátalja Beregszász járás Gut községében születtem. Amikor bevégeztem a 8 általános iskolát, akkor utána Ungvár a 43-as számú faipari szakközépiskolába műbútorasztalosnak tanultam. Itt már még közelebb kerültem a művészi megmunkáláshoz is, mert egy tantárgy, hogy művészi faragás, ezt is tanították, befejeztem ezt a szakközépiskolát, akkor pedig a beregszászi bútorgyárba irányítottak dolgozni.
1: Később lehetőség nyílott a teológia elvégzésére, amikor már a szószéken állt. Mikor volt az, hogy újra visszafordult a fához? Vagy nem fordult el a fától soha?
2: A fához való kötődésem az éjjel-nappal mindig is árnyékként kísért, tehát bármerre is jártam, bárhogy is alakult a dolgom. A teológia az nekem szintén gyerekkori álmom volt. Jó református családban születtem, ahol minden vasárnap templomba is vittek bennünket. Úgy nagyon megfogta a tekintetemet, vagy az emlékemet, az a pillanat, amikor a lelkész felment a szószékre, mindenki elhallgat, és szájtát vagy lélegzet visszafolytva hallgatja a lelkészt, ahogy prédikál. Nos, ez a pillanat fogott meg, hogy egyszer én is egy ilyen szeretnék lenni, aki ott állok egy szószéken, prédikálok, és én rám mindenki hallgat. 1976-ban indult el az, hogy Kárpátalján az öreg református lelkészek, akik a börtönökből, lágerekből visszatértek, azok maguk helyett képezhettek ki utánpótlást, és így kerültem én is ebbe a szórásba, tehát 1976-ban kezdtem meg a tanulmányaimat. Ugye azóta is elmondták a többi kollégák is, hogy nekem könnyű egy ige hirdetésre készülni, mert én, hogyha vagy kimegyek a műhelyembe, kezembe veszem a vésőt, addig, míg a szemem ott van a készülő dolgokon, az elmém pedig az ige hirdetés sem forog, úgyhogy egyszerre két hasznot is csinálok, és így mondjuk könnyű felkészülni az ige hirdetésre is.
1: Kanyarodjunk most már a fafaragáshoz. Mikor Máté Szalkára jött, letelepedett, hamar kereste a kapcsolatot fafaragókkal. Mikor Magyarországra érkezett, eltökélt szándéka volt, hogy a fát tovább fogja vinni.
2: Van egy nagyon csodálatos énekünk, úgy kezdődik, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Nem számítottam én se arra, hogy én Máté Szalkán valamikor faragók között leszek. Bementem a református iskolába, épp akkor, mikor a Máté Szalkai Művészeti Iskolába azoknak a későbbi faragó cimboráknak a kiállítása nyílott, amelyekre én is meghívót kaptam. Jó lenne velük a kapcsolatot is felvenni. 2017-ben kerültünk át, még akkor ugye jobban átjárt a Kárpátaljáról. Később derült ki, hogy Vásárosnaményban az egyik népi iparművésznek, Esze Gézának volt egy kárpátalja ismerős, aki rendszeresen átjárt hozzájuk, és azt mondta, Kárpátaljáról most települt át egy református lelkész, aki nagyon szépen farag. Megnéztem a kiállítást is, többek között annak az évkönyvébe is van egy cikkem is, amit írtam elismerésként ezeknek a munkájáról.
1: Tiszteletes úr, emlékszik arra, hogy mi volt az első munka, amit itt valakiknek, közösségnek, valakinek letett az asztalára, mert megkeresést kapott, vagy éppen isteni sugallatra hozzákezdett valamihez?
2: A református iskolának, a Calvin iskolának az akkori igazgatónője, I.S. Éva, teológiát végzett, és nyári vakációban többször is járt Kárpátalján, és onnan

0: Na, ő tudta azt, hogy én foglalkozok fafaragással, mert a nyári táborozásokban és tanítottam a gyerekeket faragni, és itt, mikor összetalálkoztunk, akkor mindjárt az volt az első kérése, hogy a iskolába dolgozik egy karbantartó egy ember, aki szenvedélyes, megszállott horgász. Faragjak egy kulcstartót neki, amin egy hal van. Ezt akarják a születésnapjára ajándékozni. Kifaragtam egy pontyot, egy szinte vergődött a pontja, hogy kifaragtam. Belefúrtam 4 akasztót, ilyen, amire majd a kulcsokat akasszák, mert én azt étettem kulcstartónak. Azt gondolták csak, hogy a autó sluszkulcsára egy műtyürke kis halat kifaragok, onnantól kezdve aztán természetes dolog, hogy kellett aztán majd hol ezt, hol azt faragni, hát most legutóbb ennek az iskolának, amit faragtam, az tulajdonképpen maga a Calvin iskolának a címere, amit több helyen is kiállítottak már azóta.
1: Én említettem, hogy portrékat is faragott. Hát ahhoz ismerni kell az illetőt, vagy bele kell élni magát a művésznek, a lelkésznek. Gondolom, a kettő azért valahol találkozik.
0: Portrét faragni nem könnyű, de ebben nagy segítségemre volt az, hogy 24 éven keresztül, addig, míg a néhai Juhász Sándor élt a vésztői református lelkész, minden nyáron Vésztőn szerveztek egy egyhetes magyar népművészeti tábort. Erdélyből volt 2 faragó, különösen a Máté Feri bácsi, a Máté Ilonka Feri bácsi elismert művész volt, és amit esetleg úgy nem tudtam, vagy nem mertem belekezdeni, megkérdeztem, hogy ezt körülbelül hogy gondolná Feri bácsi, hogy ez hogy lehetne kialakítani, hogy ennek szép ábrázata legyen. Ugye elmagyarázta ennek mondjuk minden csinyát, binyát, minden fogását, gyakorlat meghozta maga eredményeit is. Most legutóbb faragtam Erdélyi Ferenc nyomdaigazgatónak ópáiba egy sakkészletet, 32 figurából áll. A parasztok, Subás, Ucsmás, bajuszos parasztok voltak, a többi figurák király vagy királynő mintázva voltak más arcokról. A királynő a Szent Erzsébetről volt mintázva, a király Szent Lászlóról hitelesen kellett ábrázolni, bárki a kezébe veszi, tudja, hogy itt most a Szent Erzsébet képmását vagy mintáját tartja a kezébe, még akkor is, hogyha sok táblán van.
1: Szimultán játékban lett ez átadva a közönségnek. Most milyen alkotás van folyamatban?
0: Több mint 30 évvel ezelőtt én tettem egy olyan fogadalmat, hogy minden református lelkész családban, ahova az első gyerek születik, oda ajándékozok egy faragott bőcsőt. Szeretném elmondani, ennek a faragott bőcsőnek már a híre az egész világot bejárta, mert tulajdonképpen az én bőcsőimből nem csak kárpátaljai református lelkészeknél van, Magyarországon is több mint 50 van, 4 darab van Németországban, 2 van Ohio államban, és 1 van Dél-Afrikában. Sajnos tavaly meghalt az egyik legjobb barátom, a Bereg megyei Esperes Zsukovszki Miklós lelkipásztor, és annak születik most október 2. felében az unokája, és ennek a kis unokának készítem most a bőcsőt.
2: Megviseli a vadakat a szárazság olyannyira, hogy az eső nélküli legerdősültebb megyénkben, a nógrádi erdőkben még most is hordják a vizet a vadászok, hogy az állatok ne pusztuljanak el. Tarnóci László a vadászszezon eredményeiről és a vadállomány állapotáról is kérdezte Szabó Lászlót, a Nógrád megyei vadászszövetség elnökét.
3: Szarvasbőgéstől voltak hangosak, és most már a barcogástól hangosak a nógrádi erdők. Vadban gazdag vidéken vagyunk, az ország legerdősültebb megyéjében. A Nógrád megyei vadászszövetség elnöke és a Nógrád megyei vadászkamara titkára Szabó László milyen eredményekről és milyen várható eredményekről tud beszámolni, akár a vadállomány egészére vonatkozóan, akár a vadászati eredményekre vonatkozóan, akár pedig itt a vadak és a lakosság együttélése kapcsán.
4: Nagyon vártuk a szezon kezdetét, hiszen szeptember 1-ében a nagyvadas területeken ilyenkor indul a vadászszezon. Főszezon, talán így is mondhatnánk, és hát a szarvasbőgés minden vadász szívét, és akár nem vadász szívét is megdobogtatja, amikor a hallja. Sajnos az időjárás a vadállományról sem volt kedvező, nagyon kevés volt a táplálék, kiszáradtak, kiégtek a legelők, a gyümölcsök, magtermés egyáltalán nem volt szinte, gyümölcsből is nagyon kevés, vízhiány volt a területeken, próbáltuk ezt pótolni, etetni a vadállományt. Kicsit késve indult a bőgés a korábbi évekhez képest, a szeptember 16-17-e környékén indult el a bőgés. Jellemzően nagyon meleg volt napközben, éjszaka bőgtek, hajnali órákban, nagyon nehéz volt a vadászat. Eredményeket még nem tudok mondani, hiszen most zárult éppen a szezon. Nem lehetett cserkelni, nagyon zörgött a levél, a fű, minden az égvilágon. Nehéz kezdet volt nagyon. Ennek ellenére, hogy az én bízom benne, hogy a vadászatra jogosultak, elég szép eredményeket tudtak elérni. Agancsúlyokról azt tudjuk mondani, hogy ugye nekünk ez egy döntő tényező, akár a bérvadászatásban, akár a bírálatnál is. A várthoz jobbak az agancsúlyok, tehát a szárazság nem befolyásolta annyira, mint amennyire gondoltunk. És most majd indul a barcogás a dámszarvasoknál. Sajnos eső továbbra sincs, mai napig hordani kell a vizet. Biztosítani részükre a legtöbb társaság már elkezdte az edetést, lédús takarmánnyal, cukorrépával, amivel tudnak, hiszen föl kell készíteni az állatot. A gímszarvasbikák ilyenkor a bűkis időszak alatt szinte nem esznek, csak folyadékot vesznek magukhoz. Sokat fogynak ilyenkor nagyon, legyengülnek testileg, és hát a tér beállt előtt egy kicsit a kondíciókon javítani kell, hogy úgy menjenek neki a téli szezonnak, ne pusztuljanak el az éhségben vagy egyéb más dolgokban, hiszen ha le van gyengülve a szervezet, bármilyen betegség könnyebben megtámadhatja őket.
3: Gímszarvasoknak, dámszarvasoknak, őszeknek, de akár Nógrádban muflonokról is beszélhetünk. Mi adja az alapvető takarmányát?
4: Ugye ők kérődzök, és a zöld növényzet valójában. De hát most nem volt zöld növényzet, maximum a rügyekből csipegettek. Kint az erdőn vadalma, vadkörte, ami lehullott, szinte várták a fáról, hogy az apró gyümölcs lehulljon, és szerencsétlenek úgy keresték. Meg hát ezt a borzasztó száraz füvet kellett, ami olyan, mint egy tűj, annyira szúr, azt kellett nekik valami módon magukhoz venni, mert nem találtak más táplálékot. Vagy amiből konfliktusok adódnak, hogy bemennek a lakott területekre, a gyümölcsösökbe, és ott próbálják az éhségüket csillapítani.
3: Vadászattal foglalkozók, vadgazdálkodók éppen ezért végeznek olyan etetéseket, amelyek megóvják a lakosságot attól, hogy a saját kertjükben találkozzanak a vadakkal?
4: Igen, hiszen ilyen elvonó etetéseknek hívjuk, akár a száraz takarmánnyal, akár szemes takarmánnyal, vagy ez a lédús takarmánnyal, amit említettem, próbáljuk elvonni az erdőben vagy a mezőkön tartani a vadállományt. Ez természetesen nem minden esetben lehetséges, hiszen nem tudjuk mindegyiket bezárni és úgy megetetni. Szerencsére szabadon élnek, és előfordul ez az ilyen eset. Sajnálatos módon igyekszünk ebben is segíteni a lakosságnak. Egy kis türelmet kérünk, hát ha az éghajlat is változik, vagy legalább megjön az eső, és akkor egy kicsit távolodóbb húzódik a vad a lakott területekről. Nem beszélve arról a környezetről, hogy a lakott területek közvetlen közelében nem folyik vadászat. Ezáltal a vad ott nyugodtan van, megtanulja, hogy ott nem bántják, és ezért problémákat is kárt okoz a lakosságnak.
3: Milyen a vadak egészségi állapota, milyen a fizikuma? Azt mondta, hogy az agancsokon az látszik, hogy rendben vannak. Testsúlyban, méretben, szaporodásban befolyásolt valamit a nyári osszály, a őkupola, a forróság, és mindaz a klimatikus változás, ami megjelenik az erdőkben?
4: Természetesen hogyne befolyásolna, hiszen a szaporulatnak is szüksége van vízre, és ők még nagyon gyengék, akár az őzgidákat tudnám említeni. Nem tudjuk a számát, de számtalan őzgidát találtunk elpusztulva, valószínűleg a szárazság miatt. Nem beszélve arról, hogy kis tócsák maradtak, ahol még maradt. Ezen tócsákban elszaporodott a vírus és a baktérium. A gidáknak még nem olyan nagy a ellenálló képességük. Beleittak és megbetegedtek és elpusztultak tőle. A szarvas ezt jobban bírja, nagyobb távolságot elmegy inkább a vízhez, elvitték a szarvastelnek a borjakat, ők könnyebben mozognak az őz, inkább jobban tartja a területét, és szerencsétlen eleve az, hogy egy ilyen válogató étkeztetés folytat az őz, tehát ő nem fog nekiállni legelni a lucernát egy 10 négyzetmétert, ő ebből is csíp egy kicsit, abból a növényből is, és hát most kevés volt ez a válogatásra alkalmas növény.
2: Az aszályos nyár komoly feladatokat adott a Közép-Tisza vidékén élő vízügyi dolgozóknak. Most nagyon várják a csapadékot, hogy vissza tudják tölteni a Tiszatavat még a téli vízszint beállítása előtt. A napokban a részletekről Tóth Pétert, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vízrajzi és adattári osztályának, valamint hidrológiai szakcsoportjának vezetőjét kérdeztük. Hetek óta a téli szintre emlékeztető vízállás jellemzi a Tisza tavat. Mi ennek az oka?
5: Ennek a jelenségnek az az oka, hogy a Tisza vízgyűjtő területén, mind a magyarországi, mind pedig a külföldi vízgyűjtő területén a rendkívül száraz, tartósan forró időszaknak köszönhetően kevés csapadék hullott. Gyakorlatilag azt lehet kijelenteni, hogy a sok éves átlagos lefolyásnak a 1-8 havi átlagának mindössze a negyede folyt le eddig a Tisza hazai szakaszán. Ez gyakorlatilag megjelenik minden vízfolyásnak a vízszintjében. Ez is okozta azt, hogy gyakorlatilag a Tiszató jelenlegi szintje elérte a ilyenkor megszokottnak a minimum vízszintjét, tehát igazából ebben az időszakban a 610 cm-es kisköre felső vízállásnál kisebb vízállás nem lehet, ez az üzemelési szabályzatban foglaltatik. A Tiszatóba érkező vízhozamok olyan mértékben lecsökkentek, hogy a Tiszató önálló vízkészlete nem tudta pótolni azt a mennyiséget, amit a párolgás, az öntöző csatornákba való vízkivezetés, illetve a szolnoki szakasz, a kisköre alatti folyószakasz vízhozamának biztosítására szükséges.
2: Milyen intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy minél tovább megmaradjon a vízkészlet?
5: A előző évekhez hasonlóan számítottunk arra, hogy ez az év is aszályos lesz. Ennek érdekében a kisköre felsőmért 725 plusz minusz 5 centis nyári normál üzemi vízszintet megemeltük 750 cm-es rendkívüli üzemi tartományba, amelyel gyakorlatilag plusz vízkészletet tároztunk be a Tiszatóban, illetve a Nagykunság, illetve a Jászsági főcsatornák üzemi szintjét is megemeltük a maximális, ezzel mindösszesen 18 millió köbméterre növeltük a tározott készleteinket. Ha ezt nem tettük volna meg, akkor gyakorlatilag a 610 cm-es rendkívüli alacsony kisköre felső vízállás, ez már augusztus elejére beállt volna, tehát gyakorlatilag egy hónappal el tudtuk ezt az eseményt tolni, de sajnos ennek ellenére is nagyon száraz időjárás miatt ez bekövetkezett.
2: Ez azt is jelenti, hogy egy része a Tiszatónak szárazra került. Mekkora ez a terület, és a tó mely részeit érinti ez leginkább?
5: Igen, természetesen ilyenkor jelentős területek szárazra kerülnek. Ugye a Tiszató teljes terület a nyári vízszínnél 127 négyzetkilométerre tehető, ebből körülbelül 104 négyzetkilométer nyílt vízfelület, 23 négyzetkilométer pedig sziget vagy félsziget. Jelenleg a mostani vízállásnál a vízfelület nagysága körülbelül 60 négyzetkilométer. Az apadás vagy a vízszintcsökkenés hatása leginkább a sekélyebb területű Tiszavalki, Poroszló, illetve a Sorudi medencéket érinti.
2: Várható a vízszint emelése vagy más beavatkozás még a télbe által, illetve a téli vízszint beállítása előtt?
5: Amennyiben a Tisza folyón, illetve annak felső vízgyűjtőjén jelentősebb csapadék esemény következik be, amelyből lefolyás, érdemi lefolyás származik, akkor a lefolyó víztöbletből igyekszünk a Tiszató vízszintjét ismét visszaemelni, illetve amennyiben lehetőség lesz rá a nyári vízszintet újra beállítani.
2: Nyáron szóba került, hogy esetleg probléma lehet a szolnoki ivóvízellátással, de hála Istennek ez nem történt meg. Hogyan tudott segíteni a vízügyi igazgatóság a problémák elkerülésében?
5: Igen, a tartósan alacsony vízhozamok ellenére a vízügyi igazgatóság eltökélt volt abban, hogy a Szolnok és térségének jó vízellátása az biztonságos maradjon. Ezért a szolnoki felszíni ivóvízkivételi műnél egy provizórikus vízkivételi helyet, pontot biztosított, ahová mobil szivattyúk lettek telepítve ezzel. Ha szükség lett volna rá, de hál' Istennek erre nem lett szükség, akkor tudtuk volna pótolni azt a szükséges vízmennyiséget, ami a város, illetve a térség vízellátásához szükséges.
2: Az aszályos nyár komoly feladatokat adott a Közép-Tisza vidékén élő vízügyi dolgozóknak. Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy különleges kecskefarm működik a Balatonfelvidéki tálodon.

0: Hajnaltáj. Hajnaltáj.
1: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
0: Reggel 5 és 6 óra között.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló mintegy fél órából. Az egri borbarát hölgyeknek köszönhetően egy vörös juhar őrzi ezentúl Simkó Zoltán borász emlékét Egerben.
3: Most már több éve ültetünk fát emlékül azoknak a borászoknak, szőlészeknek, akik nagyon sokat tettek az egri borvidékért. Életművük volt, hogy fejlődjön, hogy híressé váljon, hogy egy minőségi bor készíthessenek.
2: Különleges kecskefarm működik a Balatonfelvidéki tálodon.
4: Nem olyan egyszerű tartani őket, külön személyiségek, mindegyiknek megvan a maga jellemző tulajdonsága, és rendkívül okosak, amit nem néznénk ki belőle, de mindent megjegyeznek, mindent megtanulnak.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
0: Bozsik gazda rovata.
2: A még kissé ingatagemésztésű csecsemők első gyümölcse az alma bizonyítottan hatásos mind székrekedés, mind hasmenés ellen. E jótékony tulajdonságát magas pektin tartalmának köszönheti, amely felnőtt korban is képes jó kondícióban tartani az emésztőrendszert. Szintén magas pektin tartalma miatt hatásos koleszterin elleni szer.
5: Amit most hallunk, az a gyümölcsprésnek a hangja, éppen most préseltünk le egy néhány almát. Kóstoljuk meg, hogy milyen, mert két különböző almatípust is kipréseltünk, és gondolom, hogy más lesz az íze.
6: Bálint László kertjében szépen díszlik a Jonatán alma, és itt ebben az első pohárban Jonatán almalé készült, 100%-os almalé. Én pedig Starking vagy Starking nevű almát hoztam, teljesen másmilyen az ízvilága, és Bálint László mondta, hogy egy kicsit kásás.
5: Egy kicsit kásás, tehát akkor, amikor töltöttem be, akkor éreztem, hát a Starkingnek egy kicsit kásásabb a tapintása is, és puhábban darálta. És ami érdekes, hogy a keményebb almákból úgy vettem észre, hogy sokkal több almalé jött ki, mint ebből a kásásabb fajtából, mert 5 almából egy olyan 2 pohár almalé kijön, de most ez egy ilyen bő másfél pohár lesz.
6: Nagyon finom ez a Jonatán almalé. Talán leginkább az ízvilága a reszelt almáéhoz hasonlít. Ugye 100%-os almalé.
5: Nagyon szeretem, reggelente ezt szoktunk inni. Nagyon kíváncsi vagyok most a Starkingre, hogy milyen íze lesz. Mondjuk ez egy élénkebb piros színű, de általában bordó színű szokott lenni. Kitöltök egy kis Starkingot.
6: Ugye, mert a Jonatánt kóstolom idáig.
5: És nézzük meg, hogy annak milyen az ízvilága. Amikor öntöm, nem csorog úgy, vagy nem azt a hangot adja.
6: Sűrűbb. De akkor kóstoljunk meg egy másikat is, mert akkor, ha szabad, akkor én összevetném majd a Jonatánnal. Kóstolja meg akkor. Itt a pohár, másik pohár.
5: Az illata az egyértelműen Starking, tehát az nagyon jellegzetes, igen. De egyébként a présnél mindig az az érdekes, hogy sokkal aromásabb marad a gyümölcs.
6: Igen, de ez olyan tényleg, mint egy alma krém.
5: Igen, na kíváncsi vagyok. Igen, krémesebb, sokkal több benne a
6: gyümölcshús.
5: A gyümölcshús.
6: A másik a sokkal levesebb, tényleg a Jonatánból igazi alma lélet, ez meg ilyen alma krém.
5: Alma krém. Igen. Érdekes, de attól függetlenül annyira zamatosan benne marad ezzel a préssel mindenféle ízvilág, hogy csoda. Én mindig centrifugáztam az almákat, és...
6: Itt jobb a lékinyerési százalék.
5: Jobb, szerintem sokkal több. Tehát egy almából egy pohár, vagy egy fél pohár, attól függ az alma mekkora, kijön. Tehát, hogy szinte az almának a mennyiségét látom vissza a pohárba.
6: De kedves hallgatóink, keresik ezeket a megoldásokat, és egy nagyon jó irány az, hogy mindenki természetesen gondolkodik.
7: Egy egyszerű házi almalé elkészítését szeretném megosztani. Igen finom. Ragyogó lehetőség az ivólé elkészítésére. Az almákat meghámozom és lereszelem. 1 kiló almára 40 deka cukrot számolok. Egy nagyobb tálba beleöntöm a lereszelt almát, ráöntöm a cukrot, két-három citromhéját belereszelem, és hozzáöntöm a citromoknak a levét is. Jól összekeverem, lehet egy kis fahéjat is ráhinteni, ízlés dolga. Hogyha tálba otthagyom, két nap múlva bőséges levet fog ereszteni. Ekkor a tetejét meghintem nátriumbenzoáttal, vékonyan, nem sokat. Jól elkeverem, tiszta szűrő kanálban leszűröm, a sűrűje mehet dunszos üvegekbe, süteményekbe, almáspitébe, lepénybe, nagyon finom. A leve pedig finom, enyhén rostos almalé, ami vízzel hígítva nagyon kellemes ivólé. Nagyon egyszerű elkészíteni, most van a szezonja, mindenkinek tudom ajánlani.
6: C-vitamint is őrizzük meg, minden alkotóelemet őrizzünk meg, ne tegyük ki se hőkezelésnek, pláne ne tegyünk bele tartósítószert, valami vegyszert, hanem tényleg így frissen, üdén fogyasszuk, és akkor ameddig van almánk, nap mint nap, akkor lehet inni ebből finom almalevet. Hát
5: ez majdnem olyan, mint a frissen forcsolt narancslé, meg a dobozos közötti különbség. Milmos körténk van, és azt kipróbáltam úgy, hogy almával vegyesem, az borzasztó finom volt, és amilyen meglepett, sárgalépa az nagyon jó volt.
2: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Egy vörös juhar őrzi ezentúl Simkó Zoltán borász emlékét Egerben, az Egri hegyközség egykori elnöke tiszteletére a Vincellér Parkban. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete minden évben egy olyan szőlésznek vagy borásznak állít emléket, aki munkájával maradandót alkotott az Egri borvidéken. Pilisi Csenge riportja.
8: És felkérem borbarát hölgy társaimat, hogy néhány lapátnyi földdel jelképezzük a faültetést. Legyen ez az emlékkő és a fa egyaránt az emlékezés, a tisztelet és az összetartozás jelképe. Most pedig szeretettel felkérem Simkóné Kis Ágnest, Simkó Zoltán özvegyét, hogy néhány gondolatot intézzen hozzánk.
9: Megtiszteltetés számunkra, hogy a család nevében is köszönetet mondok, hogy a borbarát hölgyek méltónak tartották férjemet, néha is Simkó Zoltán, arra, hogy ezt a fát elültessék az emlékére. Elődök, pályatársak, barátoknak a fái mellé kerül ez a fa, akikkel együtt dolgozott az Egri bor jó híréért, akiktől tanácsot kaphatott, szakmai segítséget kérhetett, és akik mindig számíthattak rá, ha az egri borászok vagy az egri közösségért kellett tenni. Ez a fa nem csak egy növény, ez egy jelkép, annak a jelképe, hogy hagyományőrzés, tiszteletadás az előző nemzedéknek, és ez a fa adhat egy reményt is, talán az elkövetkező generációnak, pontosan a hagyományok tiszteletét és azoknak a továbbvitelét fogja üzenni. A borászok természetesen tudják, hogy a természet mennyire fontos, hiszen a jó bor a természet ajándéka. És ez a fa egyben nem csak egy növény, nem csak szépíti a környezetünket, hanem a fenntarthatóságot is biztosítja, és mint borász és mint vadász, ezt mindig szem előtt tartotta. Remélem, hogy ez a fiatal elültetett fa gyökere tereszt, nagy naranő, hatalmas lombja lesz, és akik elmennek mellette, akár a város lakók, akár barátok, ismerősök, eszébe fognak jutni azok az emlékek, azok a tevékenységek, férjem munkája, amely alkalmassá tette őt arra, vagy megtisztelte a közösség, hogy egy fát ültessen az emlékére. Remélem eszékbe fog jutni sok-sok kedves emlék, a humora és a szeretete a város iránt.
10: Hogyan emlékeznek Simkó Zoltánra? Mi mindent tett ő a borvidékért, az egri borászokért?
11: Hát az én emlékezetem az 2004-re nyúlik vissza, ugyanis én akkor kerültem ide a borvidékre, és ő volt az egyik meghatározó szervező.
4: Mondja a 2025-ös év borásza Lamport József.
11: Az én emlékezetemben elsősorban úgy él, mint az akkori borszalonoknak a nagy szervezője, és emlékszem, én nekem nagyon tetszettek azok az idők, még mindennek megadtuk a módját öltönyben, nyakkendőben, kétnapos rendezvény. kemény halk zenével, tehát én azt gondolom, hogy az alapozta meg igazából a minőségi Egri bornak a minőségi megjelenítését. Hát számomra Zoli bácsi ennek volt az egyik atya. Nagyon fontosnak tartom, és elsősorban ilyenkor az emberről való megemlékezés, az, hogy most ez egy szakmai közösség teszi, az egy kicsit hozzátesz a dologhoz, de igazából nem csak szakmailag, emberileg is emlékezünk, vagy legalábbis szerintem ez a legfontosabb. Egy kedves emlékem még van, talán az első külföldi szakmai utam volt itt az Egri borvidéken, amikor közösségileg mentünk egy krakkói kiállításra, és azt soha nem fogom elfelejteni, milyen jó emlék volt, és akkor is együtt utaztunk, úgyhogy nekem ez is egy szép visszaemlékezés.
10: Az Egri borvidék újabb jeles képviselőjéről, mint a adóborászáról emlékeznek most meg. Hogyan az Egri borbarát hölgyek?
4: Des Erika, az Egri borbarát hölgyek elnöke.
3: Most már több éve ültetünk fát emlékül azoknak a borászoknak, szőlészeknek, akik nagyon sokat tettek az Egri borvidékért. Életművük volt, hogy fejlődjön, hogy híressé váljon, hogy egy minőségi bor készíthessenek, és ezért Simko Zoltán nagyon-nagyon sokat tett. Ő hegyközségi elnök is volt, valamint az Egri szőlős borkultúráért díj kitüntetettje. Csak példának mondanám, hogy olyan nagy nevek kapták meg ezt a díjat, mint Tumerel Virmos, Gröber, Jenő, Fajcsák, Attila, dr. Ingelham György, Legányi Ferenc, Gál Tibor, dr. Dula Bence, dr. Gál Lajos, Bíró József és Danc Pál, és mi őrizzük emléküket itt az Egri Vincellér Parkban.
10: Mi az, amit munkásságával hozzátett az egri borokhoz, az egri borkészítés?
3: Nagy harcosa volt az Egri Bikavér, tehát az Egri borvidék zászlós borának a minőségi összetételért folytatott harcnak. Vallotta, hogy ez a borvidékünknek jellemző és zászlós bora, és egész életművét áratette fel.
2: Különleges kecskefarm működik a Balatonfelvidéki tálódon, ahol csak nem 40 állatot tartanak. A gazdák a tejet forgalmazzák is, és sajtot is készítenek belőle. A rendkívül egészséges kecsketej jó a laktózérzékenyeknek és a kisgyermekeknek. Felszegi Csaba riportja.
12: Körülbelül 20 fejős anyánk van, 9 tavalyi gödője, amik már ellettek, de még kevés tejhozamúak, 6 pedig olyan méretű, ami majd csak jövőre fog szaporulatot hozni, és ezáltal tejtermelést is.
13: Dénes Ildikó, a Nagyvázsonyi Farmer Family Kft. És kecskefarm egyik vezetője.
12: Ezen kívül vannak még kicsi kecskék, kis gödőjék, és egy bakkecskénk van. Mindegyik törzskönyves állat, és az alpesi fajtát képviselik, ez a gyönyörű szép barna szőrzet és a hátukon végigfutó fekete csík, ez abszolút jellemző. Van ilyen kis lógócska a nyakukon, ami nagyon érdekes, mindig szoktunk sztorikat mesélni, mert egyik állatnak van, másiknak nincsen, és ezt nem tudtuk megfejteni, hogy mitől van és mi a szerepe ezeknek a kis függőknek. Úgy is hívják egyébként, hogy függő, de nincs szerepe. Egyszerűen a küllemi jegyeinek egyik.
13: Kecsketejet is viszik?
12: Igen, igen. Nagyon fontos ez, mert aki allergiás a tehéntejre, szíves ebben iszta a kecsketejet, mert a benne levő tejcukor másfajta nagyságú vagy molekulája, mint a tehénteljes, és sokkal könnyebben emészthető. Tartalmaz persze tejcukrot is, meg tejfehérjét is, tehát nem mindenki ihatja, de könnyebben emészthető, sokkal magasabb a D-vitamin tartalma. Gyerekeim például nem nagyon betegek, úgyhogy ők is vasgyurók, és egyrészt ez is nagyon fontos. Aki esetleg nem nagyon szereti a tejet, az viszont joghurt vagy kefir formájában már nem érzi ezt a különbséget. Nálunk nagyon tiszta a fejési higiénia is, és utána a hűtés is, ezáltal nem lesz kecske szagú vagy ízű, amit úgy szoktak ilyen negatív jelzőkkel illetni. Ezt tavaly előtt tanultam Luc Merz segítségével képzésében, egy francia sajtmester, a Magyar Sajtkészítők Egyesületének a szervezésében volt egy ragyogó tanfolyam Nagykörön, és azóta rengetegféle ilyen típusú sajtot készítek, és nagyon finomak, kedveltek ezek a sajtok. Szintén a Magyar Sajtkészítők Egyesülete meghívta Andrea Pelatti, olasz sajtmestert, aki ennek a minden tudója. Úgyhogy olyan szuper technikákat, technológiát tanultam, hogy most ezt itt végig gyakorolhatom, és rengeteg féle, tehát nem csak a paranyica, ami így ismert, hanem a mozzarella, a scamorza, a provolone, provola, rengeteg féle olyan gyúrsajt, amit füstölnek is, vagy frissen esznek, ami különleges és imádnivaló.
13: A kecske egy, mondjuk úgy, hogy talán fogalmazunk úgy nehezen tartható állat, mert ugye nagyon sok rosszaságot csinál, így tudjuk róla.
12: Igen, nagyon huncutok nálunk is. Hát azon túl, hogy a terület, ahol laknak, az gyönyörűen szintre van vágva, tehát amit két lábon felállva elérnek, az teljesen egyenesen le van nyírva, de simán felmászik fára, felmászik bármilyen munkagépre, nagyon sokat huncutkodnak. Nem olyan egyszerű tartani őket, külön személyiségek, mindegyiknek megvan a maga jellemző tulajdonsága, és rendkívül okosak, amit nem néznénk ki belőle, de mindent megjegyeznek, mindent megtanulnak, az autóinkat, a hangokat, a fejőgép hangját, mindent azonnal tudnak, úgyhogy ők azon túl, hogy egy néha bosszantóak, de rendkívül kedves, hálás jószágok.
0: És mit tud még? Kapuvári Gábor rovata.
2: Erdész Gerzson kivonult a nyüzsgővárosi életből, és a Bakonyban épített magának új otthont. Elég meghökkentő otthont, az épület ugyanis összesen 6 négyzetméter. És minden van benne, konyha, szekrény, íróasztal, több könyvespolc és egy jókora ágy is. A csinos kis házikónak hamar híre ment, a világ legrangosabb ismeretterjesztő lapja is közölt róla képes anyagot. Az építő csak nem 5 éve él az erdőben, de nem emberkerülő, nem remete. Okostelefont, internetet használ, csak egy elvonulási kísérletet végez. Kapuvári Gábor korábbi riportjának ismétlését halljuk.
14: Hogy került ide a Bakony kellős közepébe?
15: Ez egy régi vágyam volt, hogy olyan helyre költözzek, ahol erdő vesz körül, és nem volt idegen tőlem az, hogy kicsit hátrább lépjek a civilizációban. És amikor az életem úgy alakult, hogy a gyerekeim felnőttek, van 3 gyerkőcöm, és túl voltam egy válláson, volt egy jelzáloghitellel terhelt ingatlanom is, amit értékesítettem, hogy megszabaduljak a hiteltől, és itt válaszút elé kerültem, vagy mentem volna külföldre dolgozni, amiben már korábban volt tapasztalatom, vagy kivettem volna egy albérletet, de túl sok tőkém nem volt, valamennyi volt, és akkor gondoltam, hogy most, ha nem használom ki ezt a lehetőséget, hogy kipróbálom ezt az életet, akkor soha nem fogom, akkor örökké elhalogatom, így is évtizedekig halogattam.
14: De megmondaná, hogy mi motiválta arra, hogy kivonuljon a társadalomból?
15: Nem azért, hogy antiszociális lennék, nincs bajom az emberekkel, egyáltalán nincs, tehát nekem nagyon sok jó emberi kapcsolatom van. Nekem gyerekkoromban beakadt a Robinson, mint sztori, és ez folyton pörgött a háttérbe, hogy úgy hívom ezt, hogy Robinson feeling, amikor a nagyon nyers anyagból elkezdek egy életteret kialakítani. A sok opció között volt ez a lehetőség, hogy kaptam erre engedélyt a tanya tulajdonosától, hogyha szeretnék, akkor én a tanya sarkába, itt az erdővel érintkező részén itt építhetek magamnak valamit, és hát ezt én kihasználtam. Így kerültem ide.
14: Az ember gyönyörködik ebben a házban, ami tegyük hozzá 6 négyzetméteres, ebben benne van egy dupla ágy, egy kis szekrény, egy kis konyha, kályha, még íróasztal is. Mi hiányzik?
15: Hát sokszor az út hiányzik, ami ide vezet, mert én azért nem akartam elszakadni a világtól, hanem csak a lakhelyemet akartam kihelyezni, és alternatív lakhatási megoldásokat keresni. Ebben valószínűleg benn van az is, hogy amikor a jelzálók hitel miatt eladtam a házat, akkor megérintett a hajléktalanság szele, így mondanám. Még nem tartottam ott, de már elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha. És az, hogy előről kezdeni mindent, újra a taposómalomba egy több évtizedes projektet végrehajtani, hogy egy családi ház árát az ember összeszedje, ehhez nem sok humorom volt. Elgondolkodtam azon, hogy egyáltalán normális-e az, hogy az emberek majdnem, hogy egy egész életet áldoznak egy ház árára. Ez egyszerű matekkal kiszámolható, hogy a magyarországi medián keresetből nagyjából soha nem jut el oda, hogy egy házat építsen.
14: Az idei tél az elég kemény volt. Voltak mínusz 20-ak is. Egész télen fát vágott?
15: Ezt a négyzetméter megoldja. Nagyon kevés fával, félvödör fával hőséget lehet csinálni egy ekkora helyen.
14: De tartja is?
15: Nem. Este jön a hálózsák, és reggel hideg van. Amikor mínusz 15 fok körül volt, úgy hallottam, de én hőmérőt nem hoztam már ide, akkor hajnalban, amikor felébredtem, be volt készítve egy vödörbe tűzifa, és akkor begyújtottam még egyszer, akkor a reggeli kávézás az kellemes időbe, tehát nézem a madarakat. Ilyen kis területnél kevés fával lehet fűteni, tehát ezt sokan azt gondolják, hogy a tél az kemény. Hát
14: az.
15: Én nagyon szeretem itt a telet, mert soha nem volt ennyire egyszerű a fűtésem, mint itt.
14: Mennyit kell gyalogolnia egy pohár vízért?
15: Mivel nem poharanként hordom, ezért el kell osztani a gyalogolás
14: mennyiségét. Másként fogalmazok, a vízért mennyit?
15: Igen, körülbelül egy 300-400 méterre van ivó vízforrás.
14: És a bolt?
15: Hát az már sokkal összetettebb. Ha gyalogolnom kell, akkor a legközelebbi település másfél óra oda.
14: Ez itt az ablak alatt egy lovacska.
15: Ha autóval tudok menni, azzal nem tudok az év minden részébe ide bejönni, mert az erdészeti gépek úgy kijárják az utat, hogy az a járhatatlan.
14: Megéri ez a fáradtság, hogy itt lakjon az erdő szélén, pontosabban az erdőben? Egy összkomfortos, ugyan, de mégiscsak egy 6 négyzetméteres kunyhóban.
15: Hát nem ezt hívják összkomfortnak, de megfordítom a kérdést, megéri-e ketreces tartásba élni egy városban?
14: Értem.
15: Nem szerettem volna elszakadni a társadalomtól egyáltalán, tehát nekem nincs semmi bajom a társadalommal. Én szerintem nagyon hasznos az, ami kialakult így a évezredek alatt, és annyi jó dolgot használok én is, ami a civilizáció terméke, amit nem is akarok eldobni, és különösen nem akarom az emberi kapcsolataimat eldobni. Engem ez érdekelt, hogy lehet egy lakhelyet, egy menedéket, egy bungallót összerakni olyan környezetbe, ami nem egy nagyon erősen ember által befolyásolt környezet. Ez egy kaland inkább, sokkal inkább egy kaland.
14: Egy hosszú távú kaland.
15: Hosszabb távú, de egyáltalán nem biztos, hogy végleges kaland. Addig csinálom, amíg élvezem, meg amíg meg tudom oldani a finanszírozását.
14: Az igazság, hogy sok helyen készítettem már interjút, Sissi szobájában is, disznóolban is. Olyan helyen még nem, ahol a tulajdonos a szélesség és hosszúsági koordináták szerint adta meg a lakcímét. Sokan fölkeresik?
15: Hát én készítettem egy videót erről a kunyhóról, gondoltam, megnézem, hogy mit szólnak ehhez, és több mint 1 millióan megnézték.
14: Jézus!
15: Hát akkor nagyon sokan kerestek. És ami az érdekes, hogy én most már lassan 4 éve lesz, hogy így kint élek, szerintem több emberrel álltam lebeszélgetni, mint amíg egy településen élek, vagy éltem, mert így, ha valakivel itt találkozok, akkor már kialakul egy beszélgetés, még egy faluba, egy városba, ott, ha valakivel találkozunk, hát megyünk tovább.
2: Erdész Gerzson kivonult a nyüzsgővárosi életből, és a Bakonyban épített magának új otthont. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal hétfő reggel 5 és 6 óra között ismét várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!
0: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
16: Október 10-én reggel 6 órakor köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. A világűr hete. 8-szoros Európa-bajnok magyar kamionversenyző és időutazás a 90-es évekbe. Címszavakban néhány téma mai adásunkból. Hamarosan jövünk a részletekkel. Előbb azonban hírek következnek. A bemondó Bordi András.
17: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. És most a részletek. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekvő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Volodymyr Zelenszky gyengeségnek minősítette a szankciók könnyítését, és szerinte Moszkva ezek után még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Az év végéig meg kell állapodni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa hozzátette, közös beruházásokra lesz szükség a kutatás, a mesterséges intelligencia és a védelem területén. Emellett Ukrajna további támogatását és az uniós határok hatékonyabb védelmét is szorgalmazta. Idehaza felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja a Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi annak érdekében, hogy ismét elérhetővé legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és gyaloglók versenye ma lesz, a Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratoni futást. Ami az időjárást illeti, jelenleg 2 és 14 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután 17 és 22, késő este 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
18: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják! 29-29-es döntetlent játszott az Esztergom és a Debrecen a női kézilabda bajnokságban. Távozik a Mosó-Magyaróvár csapatától Barbara Arenhardt. A világbajnok brazil kapus egy évet követően búcsúzik el a mosoni kézi csapattól. A férfi pontvadászatban a címvédő Veszprém 48-29-re győzött az Eger ellen, Győr Balatonfüred 38-24 és Pler FTC 30-32. A férfi kosárlabda bajnokságban magabiztos sikert aratott az előző idény ezüstérmese, Szolnok Körmend 103-79. A női röplabda bajnokságban Békés Csaba TFS-e 3-0, Vasas Balatonfüred szintén 3-0. A Kaposvár négy játszmában 3-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. Az osztrák jégkorongligában a Ferencváros 3-2-re győzött a Vienna Capitals ellen. A Fehérvár AV 19 azonban hazai jégen kapott ki a Salzburg ellen 6-1-re. Köszönöm a figyelmüket!
19: Műsorajánló. Világrend.
20: Hiába dúlnak másút igazi háborúk, a legveszélyesebb konfliktus forrás jó ideje Tajvan körül érzékelhető. Hogyan kezeli ezt Trump és Xi? Miért fontos a világnak a TSMC nevű óriás cég? Megszólal a műsorban a tajvani kormány biztonságpolitikai szakértője is.
19: Világrend. Külpolitikai elemző műsor. Ma fél egytől a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem. Szombaton sem.

0: perc van, jó reggelt kívánok, kezdődik a Szombat reggel a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Postai kellékek, amelyek már a miniatűr alkotásokká váltak. Tegnap volt a postai világnap, és sétálunk egyet a Bélyeg Múzeumban. Aztán tavaly 25 magyar kísérlet jutott el a nemzetközi űrállomásra. Hol tart most a Hunor űrhajós program? Erről mesél dr. Ségöl Ádám, a Hunor program munkatársa. A napokban Eger a kreativitás és a vizuális kultúra központja, ugyanis már javában tart a Design Eger Fesztivál.
1: Kávéval mi festeni fogunk, egyébként lesz egy ilyen workshopunk.
0: Hatalmas gépek, neonfények és az energiabirodalma. Október 16-án újra jön az erőművek éjszakája, erről hallhatnak majd részleteket. Aztán 76 óra alatt 516 kilométer. Ezt a távot már korábban teljesítette Fűrész Edit ultrafutó, aki már javában készül az idei Bix Backyard ultravilágbajnokságra. Hamarosan érkezik a stúdióba Pósa Tibor szervezővel együtt. A kiemelkedő eredményeknél maradva 7 óra után a 8-szoros Európa-bajnok kamionversenyző Kis Norbert érkezik hozzánk. Azután egy különleges programról hallhatnak, ahol a dán építőkockából készül a 4. századi Péter Pál sírkamra híres falfestménye.
2: Igazából maga a tervezés ennél a freskónál elég bonyolult volt. Alapvetően maga a freskónak ugye nem egy teljes kép, hanem egy kicsit megfakult.
0: Majd fiatal szakmasztárok érkeznek hozzánk, egy mechatronikai duó, akik a WorldSkills Shanghai versenyén a dobogó legfelső fokára állhattak. Világjáró rovatunkban egy afrikai misszióról szólunk, ugyanis dr. Hardi Rihály személyszorvos szerzetes rendszeresen segít Kongóban. 8 óra után pedig visszaforgatjuk az időkerekét. Emlékeznek, még mi volt trendi a 90-es években? Adásunk végén nosztalgiázunk és az életközepi válságról beszélgetünk a mentális egészség napján. A mai műsor szerkesztője Barta Bernadett, a hangmérnök Sije Gábor, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk!

0: Önök gyűjtenek még bélyeget? Sokan talán csak egy postai kelléket látnak bennük, pedig ezek a miniatűr alkotások sokszor a történelem legjelentősebb pillanatait örökítik meg az utókornak. Különösen igaz ez az űrhajós események emlékeire, köztük Farkas Bertalan 1980-as történelmi repülésére. A tegnapi postai világnap alkalmából Toldi Szabolcs is ellátogatott a Fővárosi Bélyegmúzeumba, ahol Szabó Jenő igazgató vezette körbe a ritkaságok között.
1: Az ember azt gondolná, hogy egy bélyegmúzeumban ter is tele a fal, jobbnál jobb bélyegekkel, ezzel szemben valójában kazettákban vannak ezek a bélyegek, vagy fiókok, minek nevezzük ezt?
2: Hát ilyen szekrénybe, falba süllyesztett kereteken vannak ezek a bélyegek tárolva, mégpedig elsősorban műtárgyvédelmi okokból, azért, hogy fölösleges időnk túl ne érje a fény, tehát amíg a látogató megnézi, addig kihúzza ezt a keretet, utána végül is visszatolja, és így a bélyegeknek a színeit minél tovább meg lehet őrizni, ez az oka elsősorban ennek a tárolási rendszernek.
1: Tehát, hogyha én bejövök ide civilként, akkor szabadon mozgathatom ezeket a kis szekrényeket.
2: Így van, és itt az állandó kiállításunkban több mint 500 000 féle bélyeg látható, tehát itt valóban egy világgyűjtemény van, aminél teljesebb külföldön sem létezik. A bélyegek apró kis nyomdai széria termékek, azonban minden bélyeg egy egyedi grafikai műalkotásból indul, és ezeket általában egy nagyobb méretben, A5-ös, A4-es méretben készítik el, és utána lekicsinyítik, hogy lehessen látni, hogy igazából ez a kompozíció olyan piciben is élvezhető képet tud-e adni. Úgyhogy mindig egy egyedi műalkotás minden bélyegnek az eredete, akkor is, hogyha esetleg több millió példányba jelenik meg.
1: Vannak egyébként kimondottan erre specializálódott szakemberek? Vagy pedig mindig felkértek egy-egy neves grafikust, hogy akkor legyen kedves ebben és ebben a tematikában dolgozzon?
2: A bélyeg egy nagyon speciális műfaj, pontosan a kicsi méret miatt nem mindenki érzi ezt a műfajt, és ezért a bélyeg grafikusok az egy külön szekta a képzőművészeknek a széles táborán belül. Viszonylag kevesen vannak, akik mondjuk freskó méretben és bélyeg méretben is képesek komponálni. Egy-két nevet lehet említeni, Konecsni György például és Kékesi László, akik templomi freskókat is készítettek, és bélyeget is terveztek. De jellemzően ez az alkalmazott grafikának egy speciális területe, úgyhogy a legnagyobb, legismertebb képzőművészek nem nagyon foglalkoznak bélyeggrafikával.
1: És akkor ide is értünk a 86-os szekrényhez. Mi látható itt?
2: Az első olyan magyar bélyeg látható, amely az űrkutatás valóságával foglalkozik. 1959-ben a Luna 1 űrszonda látható rajta, amely a Hold közelébe repült, és nem sokkal később, amikor ugyanez év októberében az első űrszonda Luna 2 elérte a Hold felszínét, arról egy külön felülnyomatos bélyeg is megjelent.
1: Közben mehetünk tovább, mert ha jól látom, nekem már itt elő is készítette a 21-es kazettát, Apollo 11, és erről is készült egy külön blokk. 15 bélyek, hogyha jól számolok.
2: Igen. De igazából ez egyetlen egy bélyegblokk, ennek a nyomási meneteit, ahogy a többszín nyomású bélyegeknél újra és újra bekerül a bélyegnyomó papír a nyomdagép alá, és a képkompozíciónak egyes részleteit külön-külön színekkel nyomják meg, és itt azt demonstráljuk, hogy hogyan készül a többszín nyomású bélyeg, és a végén elkészül a teljes kompozíció, és ez kerül aztán a postai forgalomba. Nekünk van ebből egy speciális példányunk, három aláírás látható rajta. Az Apollo 11 három asztronautájának a kézjegyét látjuk. Közülük ketten ugye Neil Armstrong és Edwin Aldrin a Hold felszínére lépő első emberek voltak. Ez egy ritka relikvia, hogy a három asztronauta közelébe tudott kerülni egy magyar származású Amerikában élő gyűjtő, és a Bélyeg Múzeumnak ajándékozta ezt a blokkot.
1: Nagyságrendileg mennyi van ebből a blokkból?
2: 340 000 fogazott és 14 000 vágott példányt bocsátott ki annak idején a Magyar Posta. Ugye ez a 60-as évek vége, és a 70-es, 80-as évek lehet mondani, amikor a bélyeggyűjtés hőskora volt, nagyon sokan gyűjtöttek bélyeget, és emiatt ilyen magasak a példányszámok.
1: És akkor 1969-ből ugrunk 1980-ba.
2: Igen, május 26-án indult el a Soyuz 36 űrhajó a fedélzetén Farkas Bertalannal és Valeri Kubászov, űrhajóval. Az Interkozmosz program keretében akkori baráti országoknak egy-egy űrhajósát a szovjetek felvitték a Szaljut űrállomásokra, és ezt is megörökítette a Magyar Posta. Megjelent egy bélyeg rögtön a fellövésnek a másnapján, néhány héttel később pedig megjelent egy blokk, ahol már arccal is felismerhető a két asztronauta, és van egy olyan első napi borítékunk, amelyet dedikáltak, és egy olyan bélyegzés, amely a szovjet-magyar közös űrrepülésre utal.
1: Van egyébként olyan gyűjtő, aki kimondottan erre a tematikára specializálódott?
2: Természetesen. Ez az egyik sláger téma az űrkutatás.

0: leteit tavaly felvitték a világűrbe.
1: Szerencsére jutottunk abba a fázisba, hogy már elkezdjük learatni a munkánk gyümölcsét, hiszen folyamatosan jelennek meg a publikációk, folyamatosan beadásra kerülnek szabadalmak, és ebben a pillanatban is több mint 40 olyan közlemény van bírálat alatt, ami a Hunor programhoz, vagy éppen az Axiom 4 küldetéshez kötődik.
0: Szabadalmakat adnak már be, a kutatásoknak publikációi eredményei vannak, no de fel is kellett készíteni ezeket a kutatásokat bizony arra, hogy felkerülhessenek a világűrbe, hogy fel lehessen vinni ugye a misszió kapcsán ezeket a magyar kutatásokat. Egyébként különböző kísérletek közül, ugye, ha jól emlékszem, akkor nagyjából 25 kísérlet volt az, ami magyar volt.
1: Igen, ez egy fantasztikus eredmény, hiszen a 60 tudományos tevékenységből, amit az Axiom 4 misszió vállalt, abból 25-öt mi magyarok bonyolítottunk le, hogy minél több kutatócsoportot, minél több magyar céget, fejlesztő csapatot bemondjunk ebbe a projektbe, hiszen az a tudás, hogy valaki egy űrprojektre fel tud készülni, le tud bonyolítani, az rendkívül értékes. Ugye nagyon sok embert, nagyon sok kutatót ijeszt el az, amikor először meglát akár egy pályázati anyagot egy űrkutatási projektre, hogy mennyire komplex az adminisztrációja, olyan fogalmakkal találkozik, amiket előtte még sose hallott, és nagyon sok kiváló ötlet itt bukik el, mert nem rendelkeznek azzal a tudással, hogy hogyan kell egy ilyen folyamaton végigvergődni. Ugye viccesen azt szoktuk mondani, hogy hát minden űrre bejuttatott kilóhoz tartozik ugyanannyi adminisztráció, és azért egy Falcon 9, egy Crew Dragonnal 550 tonna. Nekünk az az érzésünk, hogy ezt az 550 tonnányi adminisztrációt el is végeztük, mire a küldetés elindult.
0: Mennyire voltak, hogyha gyakorlati példát veszünk, nehezek ezek a felkészítések, mert ugye a muslicákról esik a legtöbb szó talán a sajtóban is, ez a legizgalmasabb kísérlet, és ezeket talán utoljára kellett becsomagolni.
1: Az élő állatos kísérletek azok mindig hatalmas kihívást jelentenek, hiszen ahogy ezt ugye Kapu Tibor küldetés és megtapasztaltuk, a felbocsátás időpontja az sose biztos. Pontosabban akkor biztos csak, ha már elindult a rakéta. Ezért a kutatóknak folyamatosan készen kell állniuk, hogy tudjanak kísérleti anyagot, jelen esetünkben ugye kísérleti állatot biztosítani. Ugye a muslincáknak nagyon gyors a generációs ideje, ugye nagyon gyors az életciklusuk, ezért gyakorlatilag a kint lévő kutatónak a NASA-s kollégák támogatásával minden nap el kellett indítani egy új generációt a muslincákból azért, hogy amikor végre elindul a küldetés, akkor a kezünkben legyen egy megfelelő korú muslinca generáció.
0: Említette, hogy amikor ugye ezeket a pályázati anyagokat meglátják mondjuk a kutatók, akkor van egy kis meghökkenés. Talán ez az űrprogram megmutatta azt, hogy igen, képesek vagyunk rá, és talán van egy kis tapasztalat, úgyhogy most már akkor egy más jellegű munka az, ami most itt zajlik, ugye?
1: Igen, ugye a Hunor programban most nekünk a feladatunk az, hogy ezeknek a projekteknek az utóéletét segítsük. Ez azt jelenti, hogy ugye a kísérleteknek a lezárását, az adatok feldolgozását és a publikálását támogassuk. De ezzel együtt elindult egy másik nagyon kellemes feladatunk is, hogy segítsük ezeket a kutatócsoportokat és bármilyen más kutatócsoportot, aki megkeres minket, hogy megállják a helyüket az űrkutatásnak porondján, hiszen azt látni kell, hogy ez egy nagyon zárt, szűk piac, amiben nagyon nehéz bekerülni. De azt, amit úgy hívnak, hogy repülési örökség vagy űrörökség, az ember már egyszer bebizonyította, hogy ő képes egy projektet lebonyolítani az űrbe, fejleszteni valamit, ami működik, megállja a helyét az űrben, az borzasztó értékes, és ez az, amit nagyon-nagyon nehéz megszerezni. És ezért volt a Hunor program ennyire értékes, tényleg a magyar kutatócsoportok és a magyar cégek, fejlesztő csapatok részére, hiszen segítette őket, hogy ezt az első nagyon nagy, nagyon nehéz lépést sikeresen teljesítsék, bebizonyítsák a világnak azt, hogy igenis Magyarországon képesek vagyunk világszínvonalú űr kutatás sokat űreszközöket fejleszteni, és ezzel ugye helyet szereztek annál az asztalnál, ahol ezek a későbbi projektek vagy éppen megrendeléseket elosztják. Konkrét példát mondjak, az Európai Ürügynökség az 3 évente tervez, 3 évente bonyolít le egy úgynevezett ágynyugalmi vizsgálatot, arra fejlesztették ki, hogy az űrnek az élettani hatásait valamilyen szinten modellezze azáltal, hogy az erre vállalkozókat 60 napra nem csak hogy ágyba, de egy picit a fejük felé megdöntött ágyba fekteti, és így ezt a folyadékátrendeződést modellezi. Az idén induló kampányban 3 magyar

0: projekt is bekerült. Erre még sose volt példa előtte. Időnként egy-egy talán, azok is főleg a pszichológiai, pszichiátriai vonalon, de az, hogy idén három magyar kutatócsoport is sikerült helyet kapjon ebben a szimulációban, tényleg brit, német, francia, spanyol, olasz, tehát nálunk sokkal nagyobb űrtapasztalattal rendelkező kutatócsoportokat megelőzve, az már egy fantasztikus eredmény, és úgy gondolom, hogy ez is a Honor program által szerzett lendületre vezethető vissza.
1: Barta Bernadett dr. Ségöl Ádámmal, a Honor program élettudományi koordinátora és kutatási szakértőjével beszélgetett, de most már egy teljesen más témával folytatjuk itt a szombat reggelt, hiszen pont erről szól a műsorunk, hogy az ország különböző területeiről szeretnénk színes, érdekes témákat elhozni önöknek. 6 óra 23 perc van, jó reggelt kívánok! A helyi értékek, a kreatív ipar és a közösség építés áll az elkövetkező napok fókuszában Heves megye székhelyén. Október 8-a és 18-a között rendezik meg a Designeger Fesztivált, ahol 20 helyi vállalkozó, csak nem 40 szakmai programon, workshopon és kiállításon keresztül mutatja be a régió alkotói potenciáját. Pirisi Csenge riportja.
2: Kifeszítem a sálat a keretre, és akkor a kontúrfestékkel fölrajzolom, hogy megfogja majd azt a színezett festéket, ne menjen azon túl. Tehát ezzel tudom a motivumokat megrajzolni, és ezek között terjed a festék. Én úgy érzem, hogy ennek megvan a jövője, mert mindenki szeretne egyedi lenni, tehát az egyéniségéhez passzoljon az, amit vásárol, hogy ő is jól érezze magát, és végül is ez a cél.
3: Hogyha felvesszük magunkról is, sok mindent elárulunk vele.
2: Megváltoztatja mindjárt a viselkedését is, és ő vidámabb lesz tőle, és végül is ez a lényeg, hogy én ebbe segítsem őt.
3: És volt kitől megtanulni itt a csínyát, bínyát?
2: Nem, autodidakta módon tanultam meg az egészet.
3: Itt az Egri vártövében nagyon sokan megállnak, és megnézik, hogy hogyan is készül egy-egy ilyen gyönyörű darab, hiszen annak ellenére, hogy ugye régen Kínában nagyon féltve őrizték a saját festés titkát, Varó Gabi ezt a tudományt mindenkinek megmutatja itt a saját műhelyében.
2: Aki betér, az mindig látja, hogy ezt hogy csinál. Kezdő sejemfestők is, vagy gyakorlók is beszoktak hozzám jönni. Elbeszélgetünk, vagy tanácsot kérnek, és ezzel nem fokarkadom, mindig segítek abban, hogy mit, hogy lehet csinálni.
3: Sétálva Eger utcáin lépten-nyomon beleütközünk a Designeger feliratba. Vannak helyszínek, vannak műhelyek, amelyek most tulajdonképpen pár napig nyitva vannak, vagy nyitva lehetnek az érdeklődők, látogatók előtt. Ilyen a kávézó is?
4: A kávézó is ilyen, igen, illetve van egy hozzánk kapcsolódó kis ajándékbolt itt a szomszédban, és ott is van hátul egy kis műhely.
3: Varga Dorottya vállalkozó.
4: Úgyhogy mi mind a két helyszínnel bekapcsolódtunk ebbe a rendezvénysorozatba. Számomra is meglepő egyébként, ahogy folyamatosan töltik fel az eseményeket, hogy mennyi ilyen hely van, műhely, alkotó, kézműves Egerben, aki valami kreatív dolgot csinál. Nagyon sok olyan alkotó van, aki árulja a portékáját, de lehet a vásárlók nem is feltétlenül tudják, hogy azt ő maga készíti, illetve szerintem, ahogy belátnak az emberek az alkotás folyamatába, úgy még jobban meglátják azt, hogy mennyi érték, mennyi munka van egy-egy ilyen termék mögött, és még jobban tudnak talán a termékekhez is kötődni, ha tudják, hogy ki az alkotó.
3: Egy kávézónak ebben hol van a helye? Kávéval is lehet úgymond festeni?
4: A kávéval mi festeni fogunk egyébként, lesz egy ilyen workshopunk, de hogyha azt mondom, hogy magának a kávénak az elkészítése is már egy művészet, a latte art, amikor ugye mindenféle gyönyörű formákat öntenek a baristák a gőzölt tejből, vagy nekünk ugye cukrásztermékeink is vannak, tehát maga a süteménykészítés, az ételkészítés is egy kreatív folyamat.
3: Hogyan fogja össze ez a Designeger program a vállalkozókat, a helyi kézműveseket?
5: Designeger az egy európai kezdeményezés, Design Week program keretében.
3: Fiele Sándor, a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára.
5: A helyi kamarának az a gondolata, hogy rengeteg kreativitás van a kézműiparban, és az ott előállított kézműves termékekre megformálásában a design rendkívül nagy szerepet játszik, nyilván azért, mert hogy mi azt a kézművességet részesítjük előnybe és tartjuk fontosnak, aki nyilván piacképes, mai értelemben eladható árukészletet állít elő, annak pedig nagyon fontos része a design, úgyhogy mi ezzel a filozófiával csatlakoztunk ehhez a programhoz, de azért fontos kiemelni, hogy nem csak kézművesség fog megjelenni az egy hétnek ebben a rengeteg programjában, de nyilvánvaló nagy fókuszt kapnak.
3: Hogy olyanokat is megszólít ez a program, akik esetleg eddig nem keresték fel, vagy nem jutottak be ezekre a helyekre.
4: Nagyon jó lehetőség, hogy akár kedvezőbb áron vagy ingyen is kipróbálják ezeket az alkotó tevékenységeket az emberek, és szerintem addiktív, tehát, hogy az ember, ha megtapasztalja azt, hogy milyen másokkal közösen alkotni, régen nem véletlenül fosztották közösen a kukoricát, megcsináltak egy csomó mindent együtt az emberek, mert a kezük dolgozik, de elkezdenek beszélgetni, és a lelkek is valahogy összekapcsolódnak, úgyhogy mindenképpen jó közösségépítés.
6: Szombat reggel. Magazin műsor. Pihenőnapra.
1: Gondolt már arra, mi történik a konnektor mögött, amikor lekapcsoljuk a villanyt? Honnan érkezik a meleg az otthonunkba a hűvös őszi estéken? Hamarosan a kulisszák mögé nézhetünk, ugyanis október 16-án lesz az erőművek éjszakája, amikor az ehhez hasonló kérdésekre is választ kaphatunk. A vonalban Gyetván Csaba műsorkészítő, a program nagykövete. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt mindenkinek!
1: Csaba, már országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg most ugye a kapuit. Nagyjából mennyi ilyen helyen járt már a munkája során? Párat említsünk meg.
7: Reggeli fejszámolás. Nagyon sok helyen. Ugye alapvetően a hogyan készül videók miatt is voltam már egy csomó helyen, erőművekben is, víztornyokban is, meg az erőművek éjszakája nagyköveteként is, most már 7 éve biztos járom az országot az októberi esemény előtt, hogy minél több helyre megmutassam, hogy be lehet menni, és lássa mindenki, hogy milyen csodák vannak olyan helyeken is, amit nem gondolnánk. Én biztos, hogy a jelenlegi 80x helyszín közül 20-30 helyen már jártam.
1: Megemlítene egy-két kedvenc helyszínt? Természetesen a teljesség igénye nélkül, és nem rangsort felállítva, csak ahol valami ilyen nagyon emlékezetes dolgot látott.
7: Ez nyilván a Paksi atomerőmű az egy klasszikus helyszín, oda azért elég nehéz is bejutni, meg ott az tényleg méterről méterre elképesztően érdekes, már maga a bejutás is, vagy egy másfél órás procedúra volt, emlékszem, amikor forgatás során ott jártam.
1: Mit látott ott, vagy ilyen helyeken?
7: Nekem ugye végigmutogatták teljesen az erőmű mélyéig az egész folyamatot, a fűtőkazettáknak a cseréjét például, hogy azt hogyan cserélik, aztán hogyan tárolják. Ez nem biztos, hogy a mostani erőművek éjszakáján ilyen mélységig meg lehet majd nézni, de hogyha például most azokra a helyszínek gondolok, amiket az esemény megelőző promó videó kapcsán én most végigjártam, hát most ilyesmi, hogy a tiszaújvárosi víztorony. Kívülről egy nagyon szép kehely a város közepén, lehet, hogy a tiszaújvárosiak is már egy csomószor látták, de hogy milyen érdekes, hogy utána többen írtak nekem, hogy hoppát, ilyen van Szolnokon is, Dunaújvárosban is van, hogy igen, hogy ez milyen érdekes, hogy ezeket kipuszter alapján készítették, kb. Volt egy sablon, amit kiöntöttek betonból, és akkor az ország több részén, szerintem hasonlóan a kádárkockákhoz, így felépítették gyorsan, ugye gondolom ezeket viszonylag nagy ütembe kellett építeni, ezért kellett hozzá egy sablon, és akkor az ország több részén van teljesen hasonló kinézetű víztorony, szóval ez már önmagában érdekes, akkor, hogyha oda fölmegyünk, milyen látvány tárul elénk, és hány település láttál például vízzel, és hogy nem csak azért kell a víztorony, hogy legyen vízünk, hanem hogy igazából az a nyomás biztosítja, hogy legyen nyomás, hiszen ahol hegyekből jön, föntről a víz, ott nem feltétlenül kell víztorony. Szóval ez csak megint az, hogy ez a legegyszerűbb helyszín talán az összes közül, mármint egy kialakítása, nem kell a bejutáshoz sem nagy extra, de mégis egy órát lehet mesélni, akár én is tudnék egy csomót róla. Szóval mondom, tényleg csak ez nézőpont kérdés, hogy megtaláljuk ezekben a helyekben az érdekességet.
1: Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de van olyan helyszín, ahova már nem biztos, hogy be lehet jutni, mert azért mégis regisztrációhoz kötöttek ezek a programok. Miért hasznos, érdekes ez a rendezvény, ez az éjszaka?
7: Az elmúlt években lett egyébként, ez szerintem különösen még érdekesebb és fontosabb az egész energia és energia előállítás felhasználás körüli kérdéskör. Hát gondoljunk csak be, hogy szinte minden nap van a hírekben azzal kapcsolatos bármi, hogy mennyibe kerül a fűtés, mennyire tankolunk, stb. És ugye ezek a dolgok kicsit távol vannak tőlünk, vagy lehet, hogy nem minden részletét értjük pontosan. Márpedig a mindennapjainknak egyre inkább a része. Hogyha elmegyünk egy ilyen helyszínre, egy kiválasztott helyszínre, akkor nagyon sok dolgot megérthetünk, kicsiknek és nagyoknak sokkal közelebb hozza a dolgoknak a megértését, és hogyha valami közel van hozzánk, valamit jobban értünk, akkor utána azt a mindennapjaink során jobban tudjuk alkalmazni, használni is.
1: Gyetlán Csaba műsorkészítőt, az Erőművek Éjszakája program nagykövetét kérdeztem az október 16-ai rendezvényről. Most pedig Pécsre kapcsolunk, a vonalban már velünk van Csöngei Adrián, a Tettye Forrásház kommunikációs vezetője. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye az a helyszín, ahova önöknél majd ellátogathatnak az érdeklődők, a pécsi szennyvíztisztító telep és biogázerőmű. Nagyon izgalmasan hangzik, de megkérném, hogy egy kicsit minket itt hallgatókat is kalauzoljon el egy picit, hogy mi mindent nézhetnénk meg önöknél.
8: Nálunk ezen az eseményen a látogatókat, a szakembereink a pár éve teljesen újjáépült pécsi szennyvíztisztító telepen és a biogáz erőműben is végig fogják kalauzolni. Gyakorlatilag testközelből tapasztalhatják meg a lakosok, hogy hogyan alakul át a beérkező szennyvíz tiszta vízé, illetve zöld energiává, és a saját orrukkal fognak meggyőződni arról, ahogyan egyre tisztább lesz a víz, és hogy a város határában ugyan kell új életre Pécs és a környező települések használt vize, vagy mondjuk a beszállított lejárt üdítő, a menzai maradék, a hulladék. Tehát az érdeklődők a nagy medencék, a szennyvíz kezelését végző berendezések közt fognak sétálni, végigjárják a szennyvíz útját, a tisztítási fázisokat, látni fogják majd azt a befogadó természetes vizet, ahova beengedjük a tisztított vizet, ahonnan egyébként egészen majd a Fekete-tengerig jut, és ugyanígy betekinthetnek a biogáz termelés folyamatába, fel fognak menni a rothasztó tornyok tetejére, működés közben látják azokat a gázmotorokat, amik villamos energiát állítanak elő. Sőt, az utolsó csoport azt is megtapasztalhatja majd, hogy naplementében milyen szép tud lenni egy szennyvíztelep.
1: A szakemberek, akik ott dolgoznak, hogy érzik ilyenkor magukat egy-egy ilyen erőművek éjszakája során, amikor tényleg az emberek bemehetnek olyan helyszínre, ahol csak néhányan tölthetik a mindennapjaikat, és mesélhetnek arról, hogy fú, itt milyen érdekességek vannak.
8: Ennél jobb szemléletformáló program kevés van, és ezt a szakemberek is tudják, tehát ugye az mással nem pótolható élményt jelent, hogyha valaki a saját orrán érzi, hogy mi történik az ő szennyvizével. Aki eljön a telepre, találkozik mondjuk a csatorna szörnyen, látja a csatorna relikvia kiállítást, akkor utána kétszer meggondolja, hogy mit enged le legközelebb a lefolyón. És ilyenkor az emberek, akik érkeznek erre a programra, nagyon nyitottak, rengeteg kérdést szoktunk kapni, úgyhogy a kollégáim tényleg lelkesen kalauzolják végig az érdeklődőket, minden egyes kérdést megválaszolnak. Erre a rendezvényre inkább családok, baráti társaságok szoktak érkezni, fiatalok, idősebbek egyaránt. Volt olyan, amikor nyugdíjas hölgyek álltak össze és jöttek el a telepre, mert szerették volna megismerni a működését. Úgyhogy a kollégáim is várják ezeket az alkalmakat, mert tényleg ilyenkor megmutathatják, hogy mi zajlik a háttérben, mi a munkájuk.
1: Megütötte egy picit a fülemet a csatornaszörny kifejezés. Ez most ilyen negatív, vagy aranyosan próbáljuk megközelíteni azt, hogy mondjuk mit ne dobjunk a lefolyóba?
8: Mindig próbáljuk a szolgáltatást magát formabontó módon közelebb hozni a lakossághoz, és itt van ez a meglehetősen nehezen kommunikálható téma, ugye a csatorna használati probléma, és ezért egy pár éve létrehoztuk Godzillát, a pécsi csatornaszörnyet, ami egy emberszabású, illetve annál is nagyobb monstrum, egy installáció, a WC-be lefolyó nem való tárgyakból állítottuk össze. Vele is találkozhatnak majd a látogatók az erőművek éjszakáján, az interaktív bemutatótermünkben, illetve készítettünk egy csatorna relikvia tárlatot is, ami pedig a szennyvízhálózatból előkerült, vagy a telepig jutott mindenféle furcsa tárgyat tartalmaz, tehát az igazolványtól kezdve a játékbaba fejem, vagy mondjuk a dollárbankon át a mobiltelefonig mindenféle dolog akad. Ezekkel próbáljuk átadni fogyasztható formában a csatorna használati illemtant az embereknek.
1: Akik önökhöz látogatnak a pécsi szennyvíztisztító telep és biogázerőmű helyszínére, épületébe, milyen különleges biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, hogyan készüljön valaki, hogyha oda megy?
8: A rendezvény mindenki számára nyitott, tehát gyerekeket is várunk, de 18 év alattiak csak felnőtt kísérővel jöhetnek. A legfontosabb biztonsági előírás az az, hogy nem lehet majd elhagyni a csoportot és az útvonalat, tehát csak a munkatársaink kíséretével lehet bejárni a telepet, ami egy üzemi terület, ezért egyes részeit csak lépcsőn lehet megközelíteni, így a túrát mozgáskorlátozottak számára sajnos nem tudjuk biztosítani. Ami még fontos és kiemelendő az, hogy azért a biogáz erőmű egy robbanásveszélyes üzem, de nem kell aggódni, ez mindösszesen csak annyit jelent, hogy bármilyen szikrát adó robbanásveszélyes anyag vagy eszköz használata tilos, ebbe beleértve a mobiltelefonokat is, vagy más elektronikai eszköz, például egy drónt, de mindösszesen ez annyit jelent, hogy amikor a rothasztó tornyot látogatják az érdeklődők, akkor majd a telefonokat összegyűjtjük, egyébként pedig kényelmes öltözetet, zárt lapos sarkú cipőt javaslunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Csöngei Adrián, a Tettye Forráshez kommunikációs vezetője volt velünk a telefonon keresztül. Jövő héten, ugye október 16-án lesz az erőművek éjszakája, a pécsi szennyvíztisztító telep és biogáz erőműbe is várják az érdeklődőket.

0: Szombat reggel. Magazinműsor pihenőnapra.
1: Műsorunkban egy igazán különleges versenyről beszélgetünk, amit egy hét múlva tartanak Esztergomban. A Bigs Backyard Ultra World Team Championship egy két évente megrendezett nemzetközi csapat ultrafutó világbajnokság, ahol a világországai egyszerre a saját hazai pályájukon versenyeznek egymással. Erről is beszélgetek a vendégeimmel, az egyik indulóval, Fűrész Edit ultrafutóval, aki a magyar Backyard csúcstartója, és Pósa Tiborral, a Backyard Ultra Hungary szervezet elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Edit, 7 nap és pályára lép, hogy érzi magát, milyen formában van?
2: Kezdek most már egy kicsit izgatott lenni, de szerintem lesz azért ebből még nagyobb izgatottság is. Nagyon, nagyon várom ezt a versenyt, már csak azért is, mert most egy éve nem versenyeztem rendesen backyard versenyen, de remélhetőleg ez a kis pihenő, meg a sok beletett edzésmunka meghozza azt a formát majd jövő hét szombatra.
1: Ilyenkor az utolsó héten azért még dolgozik is a verseny felkészülés mellett, gondolom, úgyhogy van, ami azért picit tereli a figyelmét, de ilyenkor már azért elkezd mozgolódni az izgulás.
2: Igen, dolgozni még dolgozom is, meg természetesen még edzésmunka is van. Fejben viszont már nagyon régóta a versenyre pakolom össze a kis dobozaimat, a hátizsákomat, szervezgetem, hogy kik jönnek majd nekem segíteni, hogyan osszam be őket, mit kell még megvásárolnom, vagy beszereznem addig. Verseny előtt két nap lesz majd az, amikor még már teljesen erre fogok tudni fókuszálni.
1: Tibor, nézzük meg a helyszínt Esztergomban, hogy hol fognak futni a versenyzők, és hogyan lehet megtalálni azt a helyszínt, ami alkalmas ennek a versenynek a teljesítéséhez, mert hogy itt azért folyamatosan köröket kell futniuk a versenyzőknek.
3: Nem egyszerű feladat egyébként, egyrészt egy backyard ultraversenynek a megszervezésen sem, ráadásul, hogy a két évente megrendezésre kerül egy világbajnokság, akkor azt mondom, hogy az még nehezebbé teszi a feladatot, nem minden nap szervez az ember világbajnokságot, még akkor is, hogyha mondjuk nem világbajnokság létszámmal, és nem minden ország vesz részt az adott helyszínen, hanem a magyar backyard ultra válogatott 15 fője. Azt gondolom, ez még nagyobb felelősség egyébként, mert tulajdonképpen a sportnak a krémje vesz részt, és két évente azért küzdenek, hogy bejuthassanak a válogatottba, elérjék azt a küszöbet, hogy ott tudjanak szerepelni, és azon a helyzetben úgy tudják időzíteni majd a formájukat, hogy ki tudják magukból hozni a maximumot. Maga a helyszín az elmúlt években Esztergomban egy nagyon markáns verseny alakult ki, a Backyard Ultra Esztergom verseny. Egyre nagyobb létszámmal, egyre jobb minőségben és nemzetközivé vált maga a verseny. Az elmúlt évben például 11 országból érkeztek hozzánk backyardisták és futottak. A verseny minősége is egyre jobban javul. Szívesen belemennék abba, hogy milyen minősítés kap egy ilyen verseny. Ez egy silver ticketes minősítésű verseny volt, amit az amerikai szervezettől kapott.
1: Ez azt jelenti,
3: hogy aki a versenyen nyer, tulajdonképpen nem kell kvaliznia a válogatottba, tehát egyenes úton be tud jutni. Tehát ez egy felelősség a szervező részéről is. De ez most egy kis off-topic volt, egy kis kitekintő.
1: Ez szabadtéri helyszínen van, szóval helyszín akár szurkolóként mi mehetünk?
3: Szabadtéri helyszín lesz. Esztergomban Szentgyörgymezei Kondi Parknak a szomszédságában kerül kialakítása a versenyközpont. Ez egy 30-15 méteres kistérségi sátor. Tényleg a Esztergom megyei jogú város támogatása nélkül ez a verseny nem jöhetett volna. Itt is köszönöm szépen az önkormányzat támogatását. Ugye ők biztosítják számunkra a helyszínt is, magát és magát ezt az óriás sátort, ami 450 négyzetméteres. Ebben kerül elhelyezésre majd a válogatott 15 fője, a kiszolgáló személyzet és különböző adminisztratív feladatot ellátó sportásaink, mert hogy attól, hogy biztosítunk egy helyszínt, rengeteg olyan előírásnak kell megfelelni az amerikai szervezői részről, ami a versenynek a tisztaságát biztosított és hivatott előírni, illetve egy elvárnak tőlünk egy bizonyos szintű közvetítést is. Az, hogy miért választottuk ki ezt a helyszínt, és miért pont a Szentgyörgymezei Kondi Parktól induló helyszínt választottuk ki, és miért nem mondjuk a Backyard Ultra Esztergom korábbi helyszínét, mondjuk a Franka pályáról induló helyszínt. Egy kicsit minden szentnek maga felé hajlik a keze, tehát egy olyan helyszínt próbáltunk találni, és ezért is szerveztünk oda edzőtábort is, hogy megismertessük a válogatott sportolókkal, ami mindenképpen arra hivatott, hogy ott egy jó eredményt lehessen elérni. Maga a körülmények olyanok, a szintkülönbsége a pályának és a versenyzők számára a futhatósága is. Két különböző talajfelületen tudnak egyébként majd teljesíteni. Egy aszfaltos területen nyilván ez egy a kerékpárútnak ez a része, de hogyha valakinek elfáradt a lába, vagy fáj, akkor a kerékpárút melletti földes területen is tudja teljesíteni a távot, tehát tudja váltogatni magát a felületeket.
1: Meg talán kell egy kicsit a változatosság is, nem? Szóval azért ultrafutóként, aki kilométereket fut, akár a hétköznapok során is, szakemberként odafigyel arra, hogy milyen a légzése, milyen tempóval megy, de azt hiszem azért a tájban való gyönyörködés is egy fontos része a futásnak.
2: Gyönyörű lesz a kilátás, amit említett Tibi, hogy volt egy kis edzőtábor. Hát majd megnézzük.
3: Kis
2: 12 órás edzőtábor, igen. Egy rövidke edzés. Ott nem láttunk napfelkeltét és naplementét, de az minden egyes versenyen csoda szokott lenni, úgyhogy arra még kíváncsi vagyok, hogy ahogy átlátunk a Duna fölött a szlovák oldalra, a hegyekre, most is beleborsódzik már előre a gondolatba a hátam, hogy mennyire gyönyörű lesz az a kilátás, ami ott fogad minket majd, és ez azért a változatosságnak is egy formája, hogy ez nagyon fel fog minket tölteni ott verseny közben, de napközben is reméljük, hogy szép idő lesz, és akkor is nagyon jól nézett ki ott a végig a Duna part mentén ez a kis futóösvényünk.
1: Lehet, hogy ezek csak pillanatok lesznek, amikor az ember szétnéz maga körül, mert tényleg koncentrálni kell a versenyre. Nézzük meg ennek a menetét. Mit is kell teljesíteniük az ultrafutóknak egyesével és csapatban?
2: Pekérnek a szabálya ugye az, hogy óránként 6,7 kilométert futunk le. Erre lesz ez a pálya.
1: Egyesével?
2: Mindenki fut magának, viszont a csapatversenyen együtt futunk, tehát nem váltó verseny ez igazából, hanem egy ilyen összesített teljesítményt fogunk majd a végén kapni, számolni. Tehát mindenkinek ezt a 6,7 kilométert minden egyes órában meg kell tennie, be kell érni az óra végéig. Ami kis pihenőt hagyunk magunknak, ugye a sebesség függvényében az szabadon felhasználható, ott lehet mindent elintézni, aludni, enni, inni, mosdóba menni, átöltözni, egymással beszélgetni, és aztán a következő óra elején megint el kell indulni, és csináljuk ezt addig, ameddig bírjuk.
1: Ez hány órán keresztül lényegében?
2: Nagyon sok. Reméljük, hogy minél több. Ugye az a cél, hogy minél több órán keresztül haladjunk, aki nem bírja már tovább, vagy nem ér be egy adott körről, vagy nem teljesíti teljes egészében a kört, annak ugye véget ért a verseny, de a csapat egészen addig mehet, amíg van valaki a pályán. És akkor egy utolsó ember van, aki mindenkinél legalább egy körrel többet teljesített.
1: Önnek mennyi volt eddig a leghosszabb idő, amit így futással töltött?
2: 77 óra és 2 másodperc.
1: Wow.
2: Ezt azért mondom ilyen viccesen, mert 76 óra a hivatalos eredmény. A 77. órából 2 másodperccel kicsúsztam, tehát az már nem számít bele, de én még azt is lefutottam, úgyhogy
1: büszkén.
2: Ha ez a kérdés, hogy mennyit futottam, ennyit futottam.
1: Büszkén mondjuk nyugodtan, szerintem igen. Azt a 2 másodperc is tényleg nagyon sokat számít, főleg 76 óra után.
2: Igen. A barátaim úgyhogy szokták mondani, hogy szerintük én 77 órát futottam, úgyhogy akkor 77 órát futottam.
1: Megelőlegezzük. Én azért is voltam kíváncsi erre, mert ahogy készültem a beszélgetésre, olvastam, hogy igen, ha az ember lefutja a kört, akkor ha jól takarékoskodott az idejével, akkor tud pihenni. És először az volt bennem, hogy de miért állna meg az ember? Hiszen azért egy ultrafutó hozzá van szokva ahhoz, hogy elindul, és akkor teljesíti a 50-100 kilométereket. De igen, azért lehet, hogy már pár óra után elfárad annyira az ember, és tudnak ilyen gyorsan regenerálódni?
2: Ez is a felkészülésnek egy feladata, hogy erre felkészítsük a szervezetünket, a testünket, hogy ebben a pici időben, hogy kinek mennyi ez a pici idő egyébként, ebben tudjunk minél jobban regenerálódni. Az a különlegesség egyébként ennek a versenynek, hogy nem haladunk olyan gyorsan a pályán, tehát ezzel is lehet még egy kicsit optimalizálni a teljesítményt, hogy nem futunk olyan nagy sebességgel a pályán, tehát kevésbé fáradunk ki, azért a 6,7 km megtétele egy óra alatt, az nem olyan gyors tempót kíván, és akkor így már menet közben is egy picit tartalékoljuk az energiákat, de igen, szükséges az a kis pihenő a körök között. Hát aztán azt is okosan kell beosztani, hogy ott mit csinál az ember, és hogyan tud ezek után a következő körre tovább haladni, meg a következőre, meg a következőre, meg a következőre.
1: Tibor említette, hogy nagyon figyelnek a szervezésnél a verseny tisztaságára. Milyen szabályokat kell betartani, vagy mire kell egyáltalán figyelni, hogy ezt a szót, kifejezést használjuk?
3: Nemrégiben pont egy ilyen üzenetváltás kapcsán a Márkus öcsi fogalmazta meg ezt a hangzatos kijelentést, hogy pragmatikus szabályai vannak a bekiadótának. És egyébként igen, fölmerül az a kérdés, hogy ha én tudnék futni, akkor miért nem futhatok tovább? Hát mert ez a szabály. Meg miért nem választjuk külön a nőket a férfiaktól? Mert ezt a szabályt hozta a megalkotója, a kitalálója, a Lazarus Lékerikentre, a műfajnak a kitalálója, aki egyébként a saját maga hátsó udvarában tervezte meg az első ilyen versenyt, ezért hívjuk backyardnak, ugye egy amerikai standard szerint, és ő kiszámolt ezeket a kultikus számokat, hogy akkor teljesítés szempontjából ez egy ultrafutó, tudom én 24 óra alatt 160 kilométert fut, ami 100 mérföld, az ő mércéjük szerint, az már egy elég jó teljesítmény, ha visszaosztjuk ezt egy órára, akkor menjön ki 4,1 mérföld, és akkor jó, hát akkor adjunk egy órát annak, hogy lefussák ezek a srácok ezt a 4,1 mérföldet, és hogyha hamarabb futja le, akkor azzal jutalmazzuk őket, hogy akkor azt pihenhetnek annyi időt. De hát ennek a műfajnak pont az a sajátosság, hogy nem az fog nyerni, aki a leggyorsabb, hanem aki a legkitartóbb. És pont a pragmatikussága okán azt is kitalálta az Lazarus-lék, hogy a verseny addig tart, ugye a last man standing jellegű verseny azt jelenti, hogy az utolsó versenyben lévőnek a életben maradása, idézőjelesen addig tart a verseny, csak addig tarthat, ameddig van melletted egy társ. Mert az utolsó két ember. Hogyha az utolsó előtti ember azt fogja mondani, hogy én megálltam, én nem megyek tovább, akkor addig tart a verseny, ameddig az utolsó versenyben lévő után ezt követően még megteszi azt az adott távolságot az adott idő alatt a versenyen, és akkor nyert.
1: Igen, de itt végül is beszéltünk arról, hogy nem az egyéni cél a lényeg, hogy mondjuk Edith az utolsó futó maradjon talpon, hanem hogyha ugye az országok versenyeznek egymással, és minél tovább bírja ez a 15 személy, mondjuk itt Magyarország képviseletében.
3: Így van, a világbajnokságon amellett, hogy azt is mérik azt, hogy az összesen mennyit hány kört teljesített a válogatott, azt is mérik azt, hogy a 15 fős válogatott mennyi ideig tud közösen együtt futni. Ugye 2022-ben a magyar válogatott egy 32 órás teljesítménye egy akkori világcsúcsot állított föl. Egyébként 32 óráig volt együtt a válogatott 15 fője, ez egy fantasztikus eredmény, akkor 8. helyen végzett egyébként a 6. helyen végzett a válogatott.
1: Fontosak
3: a számok, így van. A műfaj fejlődése is, tehát hogy amíg az első VB-n 21 ország vett részt, a másodikon 33, a harmadikon 2024-ben, amikor 12. lett a magyar válogatott, akkor már 61 ország vett részt ezen a világbajnokságon, és az idejében már 74 ország regisztrált. Tehát olyan szinten populárissá vált ez a műfaj. Visszatérve a pragmatikusságára és az, hogy ki nyer. Nagyon érdekes helyzet állt elő mind a 2022-es és 24-es világbajnokságon. A belgák, akik ebben a műfajban meghatározóak, az ő részükről először kettő ember, és 2024-ben három ember döntött úgy a legvégén, hogy ők nem futnak tovább. Igen, egyszerre megálltak, és nem mentek tovább. Attól függetlenül, hogy született egy új világcsúcs, mert 109 órán álltak meg 2024-ben hárman, nem volt a világbajnokságnak győztese. Mert hogy az a szabály, hogy az utolsó versenyben lévőnek meg kell futni az adott időben az adott távolságot. Született egy bődeletes világcsúcs, három ember jóvoltából, és nem volt győztes a világbajnokságnak. Egyébként ezen a csapat világbajnokságon szerezte meg Edith azt a jogot, hogy kijusson az egyéni világbajnokságra, és ez a rangja ennek, hogy aki a csapat világbajnokságon az országában a legjobban teljesítő, egyeneságon ki tud jutni az egyéni világbajnokságon, minden páratlan évben kerül megrendezésre. Edith ezen 60 órát ment, akkor megszerezte azt a jogot, hogy kijusson, és a legjobbak között tudjon helyet állni, és ott ment ezt a bődületes 76 órás, 77 órás és 2 másodperces magyar rekordot. Egyébként, ami hivatalosan 76 órának van elkönyvelve. Én azt gondolom, hogy egyrészt az is különleges, hogy a nők és férfiak együtt versenyeznek. Ugye, ez a pragmatikusság, visszatérve erre a szóra, nem különböztet meg maga a műfaj férfit meg nőt, egyébként mi Magyarországon igen. Tehát mi külön választunk, és külön is szoktunk hirdetni a versenyeinken nő és férfi győztest, és abszolút győztest is. Szerintünk így helyes, de azért milyen jó érzés azt mondani, hogy a magyar backyard király az egy királynő, egy hölgy, akinek a nem létező bajszát majd a srácok megpróbálják megtépkedni az idei verseny során, mert mindenki erre fog törekedni arra, hogy kijusson egyéniben a világbajnokság, tehát nyerje meg ezt a versenyt, és az Edith testén vezet ezen az út erre a helyre. Én azt gondolom, hogy nagyon, tehát sok aspektusban nagyon izgalmas világbajnokság elé nézünk, azért is, mert míg korábban egy lazábban szerveződő módon működött maga a backyard műfaj itthon Magyarországon. Ebben az évben ez egy közös elhatározás. Műfajnak a nagyjai, akik valóban meghatározzák azt az irányt, amit szeretnénk. Közös elhatározás, hogy létrehoztunk egy egyesületet. Ez a Backyard óta Hungary volt. Lett egy olyan platformunk, egy honlapunk, ahol az eredményeket publikáljuk, és nem egy social media felületen tudjuk publikálni azt, hogy kik vagyunk és mik vagyunk, hanem valóban mellé tudunk állni az egyesülettel olyan helyzetekben a sportolóink mögé, akik kijutnak mondjuk a világbajnokságra, meg tudunk rendezni egy BB-t, adunk egy formát, például
1: igen,
3: látható.
1: Igen, most felvették a közös fólójukat,
3: igen. A rádióhallgatók ezt nem látják, de felvették azt a melegítőt, amit a válogatott fog viselni a világbajnokság alatt, illetve azt a válogatott mezt vettük fel mind a ketten. Én azt gondolom, hogy én jó érzésekkel állok elé, extra eredmény fog születni.
2: Azt nem mondtuk el itt, bár a kérdés elhangzott az előbb, hogy jó, hogy valaki majd meg fogja nyerni ezt a... vagy mi is futunk egy világcsúcsot, és megállhatunk egyszerre többen. Legyen. Szóval tök jó, hogy valaki meg fogja nyerni ezt a világbajnokságot itthon, meg más országokban is, viszont a csapat eredményéről nem beszéltünk még, hogy az hogy áll össze. Ugye futja ez a 15 válogatott tag, hát nem a maga kis versenyét, hanem együtt így a csapat a köröket, mindenki ameddig bírja, és a csapatnak az eredménye a 15 fő által összesen lefutott köröknek a száma. Műfaj fejlődéséhez akarnám még ide beszúrni, amire Tibi utalt az előbb, hogy az első részvételünkkor 6-ok lettünk, az országok között a második részvételünkkor 12-ek, viszont sokkal jobb eredménnyel, azt hiszem, hogy valami 5 50 valahány körrel meghaladtuk összesen a
3: 40. 59.
2: 59, na akkor igen, egészen sokkal. Tehát 59 körrel meghaladtuk a két évvel korábbi teljesítményünket. A helyezés számunk nem lett olyan magas, de ebből az is látszik, hogy mi is fejlődünk a műfaj fejlődésével együtt, és reméljük, hogy most még jobban meg fogjuk haladni ezt a korábbi teljesítményünket.
1: Említettük, hogy Edith 77 óra 2 másodpercet futott, vagyis hát ebbe ugye voltak pihenőidők, de pont azon járt az eszem, hogy hogyan kell erre mentálisan készülni. Hát 3 napon keresztül lényegében folyamatosan fent volt, és én értem, hogy egy óra alatt, hogyha gyorsan teljesíti a távot, akkor van idő pihenni, de hát mennyi 10 perceket tudott aludni?
2: Nagyjából 10 percek, illetve a 10 percek sem mindig, mert ugye nem minden szünetben csak az alvás a fontos, tehát néha enni is kell, átöltözni, mosdóba menni. Nem is mindig volt 10 perc az a pihenőidő, tehát ott az amerikai versenyen, a nappali pályán ez a hátsó kertje, a kis farmja Lazarusnak egy nagyon szintes, terepes pálya. Volt olyan óra jó pár, amikor csak ilyen 55-56-57 percekre érkeztünk be, tehát ott nem is különösebben sok idő maradt semmire se. Bár ott is volt, amikor 30 másodpercet székben ülve tudtam aludni, és az nagyon jó volt, és nagyon jó esett abból fölébredni.
1: 30 másodpercet, hát 30 épp, hogy lecsukom a szememet, hát pislogok egyet.
2: Nagyjából
1: körülbelül
2: ennyi történt, igen, rágtam még 2-t, hátra bukott a fejem, aludtam 30 másodpercet, fölkeltem, és mehettem tovább a következő körre. De azért én ezt próbálom okosabban szervezni egy kicsit. Vannak olyan köreim, amikor szándékosan gyorsabban futok azért, hogy tudjak aludni még egy, akár egy 20 percet is. Erre is próbálok figyelni, hogy mind a feladatok, mind az alvás úgy legyen beosztva, hogy a lehetőleg tovább tudjak ebből elmenni. És hát a mentális felkészülés az meg, amit csak tudok, azt bevetek. Tehát podcasteket hallgatok, technikákat tanulok, gyakorlok, kialakítom a saját kis technikáimat, kis cetlik a kedvenceim, ami mindig ilyenkor elő szokott kerülni, hogy az én kis mentális továbblököm.
1: Motiváló cetlik?
2: Motiváló cetlik, igen, a kedves barátaimtól, a családtagjaimtól, a szurkolóimtól, akár olyanoktól is, akikről nem is tudok, hogy a szurkolóim. Ilyenkor mindig kérek előre kis üzeneteket, ez már most elindult ez a Google dokumentum, ott én nem is látom azt, hogy ők mit írnak ilyenkor.
1: Akkor ilyen régi versenyekből említhetünk valami példát?
2: Régi versenyekből említhetünk példát. Biztos, hogy most is lesz, majd anyukám szokott írni ilyen csillagos kis üzeneteket, vagy kicsit átalakítva, vagy eredetileg a csillagok mutassatok utat dalból, amik ugye például éjszaka tök jól jönnek, hogyha erre tudok gondolni, és minden kör elején kihúzok valamilyen kis üzenetet látatlanban, és nagyon szoktam neki örülni, hogy ezek milyen jókor érkeznek, ezek az üzenetek, és mennyire sokat tudnak adni, és aztán jól el tudok filozofálni egy ilyen üzeneten egy körben, de van, amikor valami matek példát kapok, és akkor olyan azt próbálom megoldani, igen, és hát nem mondom, hogy mindig sikerülni szokott, de azért legalább jól lefoglalja az agyamat ott a kör közben is.
1: Frissen kell tartani az elmét.
2: Igen, és akkor legalább nem is alszom el, meg telik az idő is, igen.
1: Tibor, szervezőként hogyan tudja segíteni a versenyzők pillanatait, az órákat? Ha véletlenül valaki a székben ülve el akarna aludni, jön az, aki felkelti, hogy hoppá, idő van, kezdődik a következő óra?
3: Meg van határozva egy rajtolási metódusa, hogy a versenyek hogyan zajlanak. Nagyon katonás síp jel kell, hogy elhangozzon. 3 perces figyelmeztetés, 3 síp jel, 2 perces, 2, 1 perces, 1 síp. Tudják azt, hogy nagyjából a biológiai órájuk erre is van. Nem kell noszoktatni senkit arra, kivétel a Gyula, aki az utolsó másodperces becsúszó. A rajt procedúrát azt már mindenki tudja, elsajátította. Amikor azt látja az ember egy ilyen távolságnál, egy ilyen óraszámnál, alvás megvonás okán is, halucinálnak az emberek. Nagyon bevágó ezt megélni egyébként, hogy azt látni, hogy a saját határain túl is képes menni az ember. Tehát attól függetlenül, hogy azt látja, hogy a segítő a hét korláton áll, és pörög a korláton, mert ezt látja. Vagy éppen oroszlánokat, vagy zsiráfokat lát, vagy miket lát?
2: Trombitázó rókákat, rám gondolsz.
3: Például ilyeneket lát. Tehát, hogy amikor visszajön, és ezt egy meggyőződéssel elkezdi neked mondani, akkor nem biztos, hogy az a kellő motiváció, hogy kineveted őt, hanem hogy visszatéríted arra az útra, vagy kimozdítod abból a pozícióból, ami azt eredményezi, hogy neki magához kell, hogy térjen és menjen tovább.
1: Kíváncsi vagyok, hogy Edith miért csinálja? Miért fut?
2: Futni futok már nagyon régóta, ultrázni is már elég régóta ultrázok, de amióta megtaláltam ezt a backyardot, azóta ez engem teljesen rabul ejtett. De ez a része is nagyon jó, hogy minden órában van egy ilyen kis mentális plusz feltöltődés, és amit én még nagyon-nagyon szeretek ezekben a versenyekben, az a rengeteg pozitív élmény és barátság és kapcsolódás és történet, amit kapok tőlük. Plusz töltet egy óriási lelki feltöltődés, annak ellenére, hogy aztán a testünk utána ki van sajtolva, de majd a végén boldogan meséljük a történeteket, meg az élményeinket, miközben föl nem tudunk kelni a földről vagy a székből, de ezért megéri.
1: Várjuk majd vissza, hogy meséljen az élményeiről. Nagyon hagyunk szívesen. Pár napot, hogy azért tudjon pihenni.
2: Igazán kedves, köszönöm.
1: És nagyon sok sikert kívánunk az egész csapatnak, a magyar csapatnak, szurkolunk nekik. Azt hiszem megint más az, amikor tényleg itthon tudják végezni ezt a versenyt, mert azért hallják a magyar szurkolók hangját is. A Szombat reggel vendége Fűrész Edit ultrafutó, a magyar Backyard sústartója, és Pósa Tibor, a Backyard Ultra Hungary szervezet elnöke volt.
3: Köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük az egész csapat nevében, és várunk bárkit Esztergomban a jövő hét szombattól következő pár napban szurkolni személyesen is akár.
0: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
1: 2026. október 10-én reggel 7 órakor köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, tartsanak velünk egészen 8:30-ig. Most azonban a hírek következnek, a bemondó Bordi András.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. És most a részletek. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, és ez rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházás a háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Idehaza felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta a döntést, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A Fidesz szerint a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Az állami számvevőszéket is bírálta a déli körvasút építése kapcsán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a szervezet elnöke Vindis László tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. A számvevőszék közleményében visszautasította a kormány fővádját. Hangsúlyozták, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az európai számvevőszékkel. Hozzátették, hogy a szervezet nem hatóság, és nincs elsődleges ellenőrzési feladata az uniós források felhasználásával kapcsolatban. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Erős földrengés rázta meg Panamát. A Richter skála szerinti 7,6-es erősségű földmozgás a fővárosban is érezhető volt. Több száz embert kimenekítettek, de halálos áldozatokról, sérültekről nem érkezett hír. A helyszíni beszámolók szerint néhány körzetben pánik hangulat alakult ki. Több épület és út is megrongálódott a közép-amerikai országban. Ami a hazai időjárást illeti, többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, aztán estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad, délután általában 17 és 22, késő este 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső, másutt ismét kisüt a nap. Friss hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják! 29-29-es döntetlent játszott az Esztergom és a Debrecen a női kézilabda bajnokságban. A férfi pontvadászatban a címvédő Veszprém 48-29-re győzött az Eger ellen, Győr Balatonfüred 38-24 és Pler FTC 30-32. A férfi kosárlabda bajnokságban magabiztos sikert aratott az előző idény ezüstérmese, Szolnok Körmend 103-79. A vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében a hölgyeknél a német Spandau ellen nyert az UVS-e 18-7-re. A Dunai Város azonban kikapott az olasz Rapallótól 8-7-re. A férfi Eurókupa selejtezőjében BVSC Buducnost 17-13. Súlyos 8 gólos vereséget szenvedett a magyar női labdarúgó válogatott világbajnoki pótselejtezőn. Magyarország-Hollandia 0-8. A visszavágót kedden rendezik. A továbbjutó decemberben a rájátszás második körében biztosíthatja be a világbajnoki részvételt. Köszönöm a figyelmüket!
6: Műsorajánló. Geotúrák Bakancsban, tókerülés két keréken, borkostoló és szüreti dűlőtúra. Az idén 100 éves tihanyi levendula gyógyító nyugalma, séta és történelmi időutazás a Balaton körüli villák között. De milyen lesz a Balaton 10, 50 vagy 100 év múlva? Aggodalmak, előttünk álló feladatok, hogy évtizedek múlva is büszkén nézhessünk közös kincsünkre, a magyar tengerre. A Balaton ezer arca, természeti, kulturális kincsei és alkotó közösségei.
0: Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem. Szombaton sem.
1: Folytatódik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvégeindító magazinja. Jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. Sporttörténelmi sikert hozott a gyorsasági kamion Európa bajnokság, ahol Kis Norbert kiemelkedő teljesítménnyel biztosította be 8. Európa bajnoki címét. A stúdióban vendégem Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője. Jó reggelt kívánok.
7: Jó reggelt kívánok.
1: Most már olyan elégedett mosoly van az arcán, mert azt hiszem, hogy azért a szezon már így a végéhez ért, 20 futam győzelemmel zárta ezt a szezont. Mondhatjuk azt, hogy akkor most már egy szép kerek egész volt az év, és jöhet a pihenés?
7: Igen, köszönjük szépen. Mindenképpen nagyon-nagyon jó évünk volt, nagyon erős volt. A szezon nagyon jó teljesítményt nyújtottunk technikai szinten és csapat szinten is, úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok a Révész Racing csapatának. Nagyon büszke vagyok az egész éves munkára. Az autósport kapcsán sokszor szoktuk mondani, hogy csapat sport, az autósport is valójában igaz, csak a pilóta megy egyedül a pályán.
1: Oké, de valakinek egy jó autót is össze kell raknia.
7: A pályaversenyzésben egyedül megyünk a pályán, igen, de így van, az autót össze kell valakinek rakni. És ugye a kamion EB-n ez különösen fontos kérdés, hiszen a Forma 1-en kívül ez az egyetlen olyan versenysorozat, ahol a csapatok a konstruktőrök, ahol a csapatok építik a saját versenyautójukat, és szezon közben is lehet fejleszteni bármikor. Tehát nem az van, hogy évelején vagy két éven keresztül le van fixálva a versenyautóknak a technikai vagy a fizikai állapota, hanem itt mindig hozzá lehet nyúlni, és ugye ez a versenyautó, amiben versenyzünk, ezt itt építettük Magyarországon, ez 100%-ig a csapat tagjainak a kezemunkája, a magyar szerelők, magyar mérnök, Bakó Csabi tervezése által és a Révész Racing kezemunkája által fölépített versenyautó. És ezzel elmenni Európa szerte, egy Európa bajnokságot megnyerni, szerintem ez egy nagyon különleges dolog, és nagyon büszkék vagyunk erre, hogy egy ilyen technikai kihívást meg tudtunk oldani. Igen, hát azért ez eleinte nehéznek tűnt, de most abszolút elértünk az elmúlt években a Révész Racing csapatával egy olyan pontra, hogy nem akarok itt szerintelenkedni, meg minden, de domináljuk a bajnokságot, mert az elmúlt években azért tudtuk nyerni, és az idei szezonunk is olyan volt, hogy ugye 28 verseny 7 hétvégén keresztül, minden verseny hétvégén 4 futam van, tehát 28 verseny hétvégén keresztül 20 futam győzelmet szereztünk. Az év során a megszerezhető pontoknak a 90%-át megszereztük, ami szerintem kivételes teljesítmény. Úgyhogy tényleg nagyon büszke, megbízhatóságunk 100%-os volt, ugye nagyon nagyon fontos itt a kamion elbén a megbízhatóság, hogy ne essen ki az ember, ne nullázzon, mert ugye
8: az
7: 20...
8: mit jelent, hogy ne essen ki az ember?
7: Hát ugye, ha nem ér célba az ember, és ugye nulla pontot szerez, nem fut be pontszerző helyen, ugye az első futamon 20 pont jár a győzelemért, a napi második futamon a fordulatrajtásosan 10 pont jár a győzelemért, ez egy pillanat alatt 20-30 pont hátrányt össze lehet szedni, amit utána nagyon-nagyon nehéz ledolgozni, mert a helyezések között meg ugye kicsi különbségek vannak csak. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a megbízhatóság az, hogy minden versenyen célba érjünk, és lehető legtöbb pontot megszerezzük. És ez is sikerült, hiszen egyszer sem estünk ki az idei szezonban, semmilyen technikai hiba nem sújtott bennünket, úgyhogy tényleg elképesztő szezon volt, nagyon-nagyon erős volt.
8: Nézzük meg konkrétan a franciaországi futamot, hogy az milyen volt, mert ott ért el az, hogy a 8. Európa-bajnoki címét megszerezhette. Egy kicsit ismertessük azokkal a hallgatókkal is ezt a sportot, akik mondjuk még nem nagyon jártasak benne, hogy mi mindenre kell önnek például figyelnie.
7: Hol is kezdjem? Mert hogy rengeteget tudok mesélni erről. Kamion, Európa-bajnokság, nyilván kamionokkal versenyzünk, nem utcai kamionokkal versenyzünk, egyedileg épített, ahogy az előbb meséltem, ugye körülbelül 1100 lóerő a teljesítményük, 5500-6000 Nm a nyomatékuk, kézi sebességváltóval kell versenyezzünk, tehát kuplunggal kell sebességet váltani, hákapcsolás, úgyhogy ezért kell dolgozni a pilótának. Versenygumikon versenyzünk, nem utcai gumikon versenyzünk, hanem kifejezetten erre a célra kifejlesztett versenygumikon versenyzünk, és ami még nagyon különleges, az a fékek, hiszen ugye 5300 kg az autónak a kötelező minimum súlya a szabályok szerint, és hát azért ez a fékeket rendesen megterheli, úgyhogy vízzel hűtjük a fékeket, valójában vízből többet fogyasztunk, mint üzemanyagból a fékek hűtése érdekében, és ugye ezt én menet közben látom valós időben a kijelzőn magam előtt a fék, mind a négy féktárcsának a hőmérsékletét, és akkor én tudom kibe kapcsolni, illetve szabályozni azt, hogy mennyi hűtővíz folyjon, vagy spricceljen rá a tárcsákra, és ez is egy nagyon-nagyon fontos része a Kamen Európa bajnokságnak, úgyhogy ezekre a dolgokra mind oda kell figyelni, és ugye megbízhatóság nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye azért a francia verseny hétvége már az utolsó előtti, tehát a 6. verseny hétvége volt, és már ott be tudtuk biztosítani matematikailag az Európa bajnoki címet, pont ezért, mert hogy mi nem estünk ki egyszer se, mindig a szezonban az összes időmérő edzést megnyertük, és mindig pole pozícióból tudtunk indulni. Miközben az ellenfeleink pedig azért kiestek technikai hibák miatt, meg egy kicsit körbeverés is volt mögöttünk, de nem mindig ugyanaz az ember tudott mögöttünk a második helyen jönni, és ennek köszönhetően nagyon nagy ütemben nőtt a pontelőnyünk, és ennek köszönhetően már az utolsó előtti verseny hétvégén be tudtuk biztosítani az Európa bajnoki címet.
8: Azért vannak szigorú szabályok, és ahogy említette, a kamionnak a teljesítménye is limitált. Hol lehet mégis megtalálni azt a néhány másodpercet, tized másodpercet, amivel ön tud az első lenni?
7: Igen, hát ugye futómű, gumihasználat, mindenképpen kormányzás, fékek. Tehát, hogy a féktávok, kanyarbejáratok, a kanyar közép, vagy az autó hogy fordul el, és aztán a kigyorsításokon, hogy az ember ezt a hatalmas erőt és nyomatékot hogy tudja levinni az aszfaltra. És hogy tudok úgy kigyorsítani a kamionnal, hogy ne kaparjon el, meg ne csúszson meg az autó hát, mert hogy vezetési segédletek sincsenek a kamionelbén, de sem blokkolás gátló, sem kipörgés gátló nincsen, nem lehet tilos a kamionelbén, úgyhogy nagyon oda kell figyeljek arra, hogy a féktávon is bár későn fékezzek, és erőset fékezzek, de ne füstölőset fékezzek, és ne álljon meg a kerék, és be tudjak fordulni normálisan a kanyarba, illetve a kigyorsításon is nagyon-nagyon kell figyelni arra, hogy ugye ez az 1100 lóerő hogyan érkezik meg, és hogy nagyon óvatosan, nagyon finoman kell adagolni a gázpedált, főleg, hogyha esetleg esik az eső, ugye esőben is megyünk, hogyha esik az eső, akkor sincs nagy gond, ugyanazzal a gumival, nincs is külön esőgumi nálunk egyébként, hanem ugyanazzal a gumival megyünk száraz körülmények között, meg esős körülmények
8: meg
7: között.
8: Gondolom, nem lenne könnyű gyorsan lecserélni.
7: Igen,
8: nincs lehetőség.
7: Igen, a szerelők védelme miatt van ez, igen, hiszen nálunk egy kerék hatalmas, ugye a felni, meg a gumi együtt közel 100 kg-ot nyom, ilyen 90 kg-ot nyom, és ugye 6 darabbal megyünk mi, mert ugye elől szimpla pár kerék van, hátul pedig dupla kerék van. Úgyhogy igen, egy kerékcsere az viszonylag nehéz és veszélyes a szerelőkre nézve. Úgyhogy ezért nincsen, de ugye vannak minimális vágások ugye ezen a gumiabroncson, ezért elsős körülmények között is használható. Elsős körülmények között kell főleg arra figyelni az embernek a fékezésre, meg a kigyorsításokra, hogy ne csúszkáljon. Szóval, hogy hát van rengeteg dolog. És ugye minden verseny hétvégén, ugye 7 verseny hétvégénk volt idén, minden verseny hétvégén van 4 versenyfutam, minden nap 2 versenyfutam és 1 időmérezés. Az időmérezéssel kezdünk, ami eldönti az első versenynek a rajtsorrendjét, ez a főfutam. Itt, hogyha az ember tud nyerni, akkor 20 pont jár a győzelemért. és aztán 20, 15, 12, 10, 8, stb. És aztán utána pedig van a nap végén a fordított rajtácsos verseny, amikor pedig a beérkezéshez képest az első 8-at megfordítják. De hát, ha megnyertem az első versenyt, és megszereztem a 20 pontot, akkor a fordított rajtácsoson a 8. helyről kell induljak kötelezően, és akkor onnan szoktunk előzgetni. Volt olyan verseny hétvége, például itt Szlovákia ringen, ugye június elején, a szezon elején, amikor mind a 4 versenyfutamot sikerült megnyernünk. De ott kevesebb pont jár, ott csak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pont jár a helyezésekért. Úgyhogy a fordított rajtácsos az összetett szempontjából kevésbé fontos, de a bajnoki címhez a kulcs az a pole pozíció megszerzése, az időmérdés megnyerése, és a 20 pont az első futamnak a megnyerése, a 20 pont megszerzése, az a nagyon-nagyon fontos a bajnoki cím szempontjából. A fordítottam meg az ellenfelekhez, akik a bajnokságban a legnagyobb ellenfelek, őhozaik elég, ha az ember közel megy, és mondjuk csak 1-2 pontot veszít hozzájuk képest. De persze, ha gyorsak vagyunk, magabiztosak vagyunk, és tudunk előzni, mint hogy a Szlovákia ringen ezt meg tudtuk tenni, akkor ott is azért támadunk és megyünk előre, és most idén is volt ilyen verseny hétvége, amikor sikerült mind a 4 futamot megnyerni.
8: Most nagyon sok példát felhozott arra, hogy mi mindennek kell összeállnia, hogy az ember megnyerhessen egy ilyen versenyt. Ugye kell egy nagyon jó kamion, amit a csapat megépít, a különböző kis technikák, hogy kanyarba, hogy kell fordulni, mikor kell fékezni, mennyire erőteljesen. Egy gyorsasági kamion versenyző hogyan tud készülni egyébként ezekre a megmérettetésekre? Olyan szempontból, hogy persze a gyakorlás az nagyon fontos, de mondjuk egy úszónál azért tapasztalhatjuk, hogy nekik vannak a vízben történő edzéseik, száraz edzéseik külön, ön akár mentálisan vagy fizikálisan hogy tud erre készülni?
7: Igen, hát szerencsére a mi sportágunk, valószínűleg ezért is lett belőlem kamion versenyző, ez annyira nem fizikális. Úgyhogy azért a fizikai edzéseket azért ki lehet hagyni.
8: Szerintem, már azért karba kell erő, ja, hogy ott forgassa az ember
7: rajtam,
8: a kormány.
7: Hogy a fizikai edzéseket azt szívesen kihagyom. Az autóversenyzés inkább, ahogy szoktuk mondani, fejben dől el, szerintem a kamion EB-re, és ez maximálisan igaz. Nyilván egy másik kategóriában, mondjuk egy Forma 1-be, vagy ahol az ember egy gyors, nagy leszorító elővel rendelkező forma autóval versenyez, ott nagyon-nagyon fontos a fizikum is. Tehát ezt látjuk, hogy a Forma 1-es pilóták, akik ugye mennek ezekkel az elképesztő gyors autókkal, ugye 3-4, 5G-s erőhatások mellett, ahhoz top atléta fizikum kell. Tehát ott nem lehet kihagyni a fizikális edzésen.
8: És ott még nagyon a testsúly is számít.
7: Hogyne, így van. És ezek az autók könnyűek is, így van, küzdenek a minimum súly eléréséért, és ezért ott nagyon fontos a pilótának a súlya is, így van. Ez a minimum súly, ez az 5300 kg, ez a versenyzővel együtt van. Tehát ha a versenyző nehezebb, az autó lehet könnyebb. De hát 5300 kilónál nyilván ez a 5-10 kg amúgy sem számít, és nem lehet észrevenni ezt. Viszont a mentális felkészülés nagyon fontos, azt gondolom, meg a tiszta fej ebbe meg szerintem. Hát egyrészt nyilván fontos, hogy az ember csak ezzel foglalkozzon, és erre koncentráljon, ne legyenek különböző dolgok, amik elterelik az ember figyelmét mindig, illetve a legjobb felkészülés szerintem a szimulátorozás. Tehát én a szimulátorozásra esküszöm, én belőlem egyébként szimulátorversenyzőből lettem a igazi autóversenyző, még jó régen, 20 évvel ezelőtt, vagy 21 évvel ezelőtt, 2005-ben, 2004-ben nyertem szimulátor világbajnoki címet, és 2005-ben ülhettem be életemben először igazi versenyautóba.
8: De azért más a kettő érzése.
7: Nem annyira. Nem. Jó, persze nyilván az igazi autóversenyzésben van egy csomó rémisztő dolog, amikor az ember találkozik a fizikai valójával a dolognak. Egyrészt az, hogy csak egy versenyautód van, míg a szimulátoron, ugye, ha az ember összetöri, vagy összeütközik valakivel, vagy valami, akkor ugye kirezeteli az autót, és kap egy új autót, és aztán tud újra menni. A valóságban ugye ezt mindenképpen meg kell tanulni, hogy vigyázni kell a versenyautóra. Főleg, amikor az ember látja azt, hogy a műhelyben 5-10 ember mit szenved azért, mennyit dolgozik azért, hogy a versenyautó ott legyen a verseny hétvégén, és versenykész legyen, és működjön, és megbízhatóan működjön, akkor azért ezt mindenképpen el kell kezdeni tisztelni, és a versenyautóra mindenképpen elképesztően vigyázni kell. Aztán egy-egy ütközés

0: kellemetlen tapasztalatot lehet szerezni a szimulátorba.
1: Azt hiszem, mi innen a túloldalról azt tudjuk mondani, hogy gratulálunk az egész csapatnak, és további sok sikert kívánunk.
0: Köszönjük szépen.
1: A kamionversenyzés világából kaptunk egy kis bepillantást Kis Norbert, 8-szoros Európa-bajnok kamionversenyzőtől, akinek a jövőre nézve is hasonlóan szép fényes sikereket kívánunk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy itt lettem.

0: 80 ezer Lego elemet felhasználva alakul az a kép, amely az UNESCO helyszínen a pécsi Szella Szeptihórában lévő 4. századi Péter Pál fali képet ábrázolja majd. Az ötlet Nyíregyházáról érkezett ide, nem véletlenül, hiszen ott található az egyetlen hazai gyár, ahol a népszerű építőjáték elemeit készítik. A nyírségiek tekercsoportja nem először alkot játéképítő elemekből hatalmasat, sőt, az ókeresztény fali kép után hamarosan elkészülhet a parlament teljes épülete is több százezer műanyag kockából. A mostani pécsi fali képet óvodásokkal, iskolásokkal készítik ma és holnap. A helyszínen Bicsák Eszter járt.
1: Merse, mennyi idős vagy?
2: 12 éves.
1: Mennyire ismered ezt a játékot? Mert az én gyerekkoromban nagyon népszerű volt, nem tudom most mennyire az.
2: Nagyon szeretem, ismerem, és sok van otthon.
1: Nézzük, hogy most meddig jutottál. Ez az egyik darabja ennek a 4. századi fali képnek. Mi hiányzik belőle még?
2: A
1: nézzük meg.
2: 168-as.
1: Aha, tehát be van számozva végig az egész, és

0: Akkor ezeket a színeket kell kirakni?
1: Igen.
0: Novák Emese múzeumpedagógus, hát itt a gyerekek már neki láttak ennek a fali képnek.
2: Elég nehézkes, meg necces dolog ezt az ókeresztény 4. századi retusálás után is alig látható képet kitenni legóból, de felvettem a kapcsolatot Hudály Zsolttal, és megoldottuk az egészet, vagy hát ő megoldotta. Nagyon izgatottan várom, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Az volt ebben a cél, hogy volt itt egy római kori városa Pécsnek, Szopianni, és szerintem az itt élők nagyon kevesen tudják, hogy milyen emlékek vannak a székesegyház előtti domtér alatt, a föld alatt egy ilyen 6-13 méterre. Tele vagyunk gyönyörű ókori sírokkal, ókeresztény és római többisten hívő pogán sírokkal, és ennek a legcsodálatosabb emléke az a Péter Pál 4. századi freskó, és ez miatt is kapta meg egyébként a Cella Szeptiora látogatóközpont az UNESCO világörökséget, mert sehol máshol nincs ilyen a világon. És arra gondoltam, hogy 21. századi módon gyerekeknek ezt eladni.
0: Az nincs egyszerű dolguk, nincs, mert ugye kövek között vagyunk, és ennyi.
2: Kövek között vagyunk, csupasz kövek között vagyunk, van egy elmosódott falfreskó, mi az? Ja, ott a Péter meg a Pál, oké, de
0: milyen izgalmas.
2: Igen, ennél többet gyereknek nem jelent, de hogyha egy kicsit kézzelfoghatóvá tesszük, hogy ők maguk építik meg, akkor lehet, hogy egy évtizedre vagy egy életre benne marad a kis fejükbe, és akkor ezt így továbbadják, ezt a hírt, hogy nálunk ilyen csodák vannak. Remélem, hogy céltér, ezt majd a jövő igazolja, ami most csinálunk, az akkor már történelem lesz.
0: Saci, hol tartasz most ebben a munkában? Látom, ilyen kis félhengerecskékből kellett összerakni, és akkor még egy csomó szín hiányzik ilyen, de ez ilyen kékes lesz.
3: Igen, lesz nagyon kékes.
0: Kata, mit tudsz a helyszínről? Ugye épp arról beszélgettünk az előbb, hogy hát nehéz ezt izgalmassá tenni, mert itt vagyunk egy halom, kő meg fal között.
3: Ezek sírkamrák voltak régen, és...
0: Sok-sok száz éves emlékeink.
3: Igen.
0: Hudák Zsolt, önök hozták Nyíregyházáról az ötletet. Tulajdonképpen egy fali kép fog készülni, műanyagépítő kockákból, a hagyományos játék, amelyet mindannyian jól ismerünk a gyerekkorunkból. 80 ezer darab, jól hallottam?
4: Igen, és ráadásul két mozaikot készítünk, az egyik krisztogram, ami már gyakorlatilag elkészült, illetve most pedig a Péter Pál freskó készül.
0: Nem nagyon szokás 4. századi freskót elkészíteni ilyen építőkockás formában, azért ez okoz némi nehézséget, nem? Vagy most már nagyon profik ebben, hogy hogyan kell így képet tervezni, építeni, mert úgy közel mentem hozzá, láttam, hogy ugye vannak ilyen kis egyes kockák, de vannak ilyen kis lapocskák is, szóval azért meg kell tervezni, hogy hogyan csinálja az ember.
4: Igazából maga a tervezés ennél a freskónál elég bonyolult volt. Alapvetően maga a freskónak ugye nem egy teljes kép, hanem egy kicsit megfakult. Ezen kívül viszont azok, hogy milyen építőelemeket használunk, az úgy működik, hogy mi megrendeljük a gyárból, Nyíregyházáról ezeket az elemeket. Különböző fajta elemeket rendelünk, hogy ne legyen ilyen egységes a felülete, hanem legyen valami textúrája. És igazából az, hogy a résztvevők hogyan rakják fel ezeket az elemeket, az rájuk van bízva. Valaki sorba szokta rakni, szimmetriát követ, valaki pedig ilyen random mód össze-vissza rakja fel.
0: Végülis a lényeg az, hogy a végére kialakuljon az, aminek ki kell alakulnia. Jól fog ez kinézni?
4: Igen, mindenképpen. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most itt lehetünk Pécset, és ezt az UNESCO világörökség freskót el tudjuk készíteni, de hát nyilván folyamatosan vannak projektjeink.
0: Jó kis közösségi program, és látom, hogy fiatal segítőkkel jött.
4: Igen, a csoportunk 2014-ben alakult, Tekert a csoportunk neve, az Anima Sound System egyik daláról neveztük el magunkat. 2014 óta már pontosan 44 tagja van a csoportnak, és a régiek is ugyanúgy jönnek velünk építeni, amikor nyilván szabad idejük van. Most például 5-en vagyunk itt, egyikőjük már végzett az iskolába, és 4-en még tanulnak.
5: Horváth Gyula Dominik.
6: Balogh Levente.
0: Támasztjuk itt szépen ezt a Lego képet. Mennyi idő alatt készülhet el egy ilyen? Ti már profik vagytok benne, nagyjából meg tudjátok mondani.
6: Attól függ, hogy a gyerekek milyen gyorsan építik, meg hányan vannak.
0: Látom, hogy nem egyenként rakják ide a kis kockákat, hanem vannak ilyen lapok?
6: Igen, vannak fehér 48x48-as alaplapok, és az alapján építik meg.
0: És egy ideig remélem, hogy lehet is majd látni itt, mert hogy az lenne a cél, hogy utána megnézhessék a gyerekek, hogyan is sikerült, hogyan néz ki, így megépítve vagy újraalkotva ez a freskó.
2: Persze, ez itt marad a látogatóközpontba, és aki bejön ide, az így bármikor nézheti. Nagyon sok gyerekprogramunk van egyébként. Nyilván a Pécs összes iskoláját nem tudtuk helyhiány, meg időhiány miatt befogadni, de hogy ők is el tudnak jönni megnézni, vannak ingyenes programjaink 5. és 9. gyerekeknek, akik éppen az ókori római történelemről tanulnak, hogy egy kicsit azért benne legyen a tudatban, hogy mi is azok vagyunk, tehát hogy itt így valaha egy olyan világot éltünk, amikor a római császár volt az uralkodónk, és itt volt egy nagyon jó kis, nagyon jó pozícionált város, Szopianné. Kicsit azt reméljük, hogy a családokat is ide hozzák. Volt erre már nagyon sok példa.

0: Magyar sikerrel zárult a 48. WorldSkills szakmai világbajnokság Shanghaiban. A nemzetközi megmérettetésen több mint 1300 versenyző indult, a magyar delegáció pedig az eddigi egyik legjobb eredményét produkálva egy arany és három ezüstérem mellett 10 kiválósági érmet is hazahozhatott. Ennek apropóján van a stúdióban velem Gutai Dénes, Pap Mátyás, az aranyérmes mechatronika duó és Vujevics Rita, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara versenyszervezési osztályvezetője, a WorldSkills Hungary program a hivatalos delegáltja. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Jó reggelt kívánunk!
0: Gratulálunk! Ez az első szó, amit azt hiszem, hogy ilyenkor mondhat az ember. Ugye szeptember 22 és 27-e között volt ez a verseny, már azóta eltelt már egy kis idő, de gondolom azért még a mai napig hallják ezt a kifejezést, és hogyha valakivel így újonnan találkoznak, akkor az első szó a gratulációé. És akkor most Mátyásra figyelják nagyon.
2: Hát ez tényleg nap mint nap előfordul, mind egyetemen, mind családon belül, hogyha mondjuk valakivel személyesen még nem találkoztunk, akkor az lesz általában az első, láttam, hogy mi történt Facebookon vagy valahol, és akkor mindig jön a gratuláció, amire az elején még nem tudtam mit válaszolni. Tehát ez annyira újdonság volt számomra, hogy még esetleg a szakmasztár után történt ilyen, de ilyen, hogy világversenyen családon belül nem nagyon volt, hogy nyerjünk, és ez nagyon szokatlan volt, hogy bárkinek meg kell köszönnöm azt, hogy gratuláltak, vagy ilyesmi.
0: Igen, azt hiszem, itt ez a kulcs szó, hogy világverseny, mert ugye európai verseny szokott lenni két évente, és akkor most elmehettek Shanghaiba, és azért hát a világ számos pontján lévő fiatallal kellett összemérni a tudásukat. Dénes például ugye a Szegedi Tudományegyetem hallgatója, Mátyás pedig az Óbudai Egyetem hallgatója. Hát kapásból el kell indulnunk azon a vonalon, hogy hogyan találtak egymásra, hogy egy duót tudjanak alkotni. Dénes.
3: A válogatón találtunk egymásra tulajdonképpen, mind a ketten jelentkeztünk. 2025 februárjában kezdtük el a válogatót, és a legvégére lettünk igazából csak csapat.
0: Sokat kellett közösen gyakorolni, nem?
3: Igen, akkor. Igen.
2: Hát igen, tehát volt, hogy szeptemberben volt az utolsó válogató, és addigra derült ki, hogy akkor mi egy csapat leszünk. Tehát addig nagyjából annyi kötődésünk volt, hogy ugyanaz a szakmára jelentkeztünk. És akkor utána szeptembertől kezdődtek ilyen szépen lassan, beindult a felkészülés, és idén mikortól is? Februártól augusztusig volt egy ilyen intenzív időszak, amikor volt.
0: Mindjárt megnézzük, hogy pontosan mit kellett csinálniuk, de azért Ritához fordulnék, hiszen önöknek azért fontos, hogy ezt meg tudják szervezni, hogy akár tényleg egy budapesti hallgató és egy szegedi hallgató tudjon találkozni. Gondolom ebben önök segítenek, meg hát a válogatón lényegében csapatokat is kell kialakítani, és kiválasztani azt a szemét, aki a legalkalmasabb arra, hogy a világversenyen részt vegyen.
1: Így van pontosan. A mi közösségünk, a WorldSkills Hungary program közössége, ez egy elég nagy család, hogyha fogalmazhatok így, hiszen a versenyzők mellett itt vannak a kiváló szakértők is, akik felkészítik a fiatalokat. Egy 120 napos intenzív felkészítés, ahogy már említették is a fiúk, ugye februártól augusztus végéig tartó időszak, amikor intenzíven készülnek az adott év versenyére, és hát ugye nem utolsó sorban, de mindenképpen szeretném megemlíteni az egyetemekkel, a szakképző intézményekkel való szoros együttműködést, illetve a szakmai támogatókkal az együttműködést, ugye a duális partnereink, piaci szereplők, vállalatok, akik a fiúk mögött is, ugye itt jelen esetben a mechatronikánál a Festo Magyarország az, aki mögöttük áll, és az ő felkészítésük mellett, illetve a szakértő felkészítésével zajlik ez az intenzív 120 napos felkészülési időszak.
0: Akkor gondolom a felkészítő tanárok is úgymond sokszor a saját munkájuk mellett vállalják ezt a így szerepet, van. Mert hogy azért itt már azt hiszem olyan tudást kell a fiataloknak összegyűjteni, ami túlmutat a tankönyveken.
1: Pontosan, hát ahogy mi ezt meg is szoktuk fogalmazni, hogy a WorldSkills mozgalomnak tulajdonképpen a célja az, hogy a szakmai kiválóságot, a fiatal tehetségeket, illetve a korszerű szakképzést is a gazdasági iparágnak megfelelő igényeket összekapcsolja nemzetközi szintű porondon, megmutassa és elismerje ezeket az érdemeket.
0: A telefonvonalban most köszöntöm Molnár János mechatronika szakértőt, aki ugye az aranyérmes duónak a felkészítője. Köszönjük, hogy így telefonon is tud hozzánk csatlakozni. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Most ugye a két fiúval egy picit megpedzegettük, hogy össze kellett csiszolódniuk és közösen gyakorolni, meg hogy egy idő után váltak csapattá, de egy kicsit árulja el nekünk, hogy hogyan készültek a fiúk a versenyre.
4: Hát miután csapat lettek, ez tavaly szeptemberben volt nagyjából, akkor onnantól volt, vagy hát pontosabban lett volna egy fél év kihagyás onnant a támogatott 120 napos felkészülési időszak kezdetéig, de önmaguktól is bejöttek előtte még egy-egy alkalomra, vagy egy-egy hétvégére akár felkészülni, mert nagyon-nagyon szerettek volna jól teljesíteni a versenyen, és így mindenféle kötöttség, meg szerződés, meg támogatás nélkül is bejöttek már bőven előre, minél több információt felszedni, és minél több mindent megtanulni. Utána a 120 nap, ahogy indult, hát ez minden generációnál kicsit más szokott lenni. Az elején van egy ilyen összecsiszolódási időszak, mert habár már csapat technikailag a két versenyző, de hát egyrészt ugye van egy fél év kihagyás, amit említettem, másrészt pedig nem olyan régóta csapat, úgyhogy ők még csak papíron alkotnak egy párt olyankor. Úgyhogy a 120 napos időszak elején még nagyjából felmérjük, hogy kinek mi a pontos kompetenciája, hogy melyikőjük milyen feladatokat fog a csapaton belül csinálni, melyikőjük lesz inkább szoftveres, programozó, illetve melyikőjük fogja inkább a mechanikai meg a szenzorikai részét csinálni a dolgoknak.
0: Közben itt most akkor a fiúkat megkérdezem, Dénesre nézek, hogy mi is volt konkrétan a feladat, mert ugye nagyon emlegetjük, hogy mechatronikai duó ül itt velem szembe, de ez elég tág fogalom, és egy kicsit pontosítsuk, hogy mit kellett csinálniuk.
3: Mechatronika az három szakmát foglal magában, gépészetet, elektronikát és informatikát. Tulajdonképpen az, amit egy hogyan készült részben láthatunk, gyártósorokat tervezünk, építünk és programozzuk őket, úgy, hogy minél hatékonyabb legyen maga a gyártási folyamat.
0: Akkor konkrétan itt a versenyen is ez volt a fő fókuszban?
3: Igen, itt építettünk és programoztunk, ugye a tervezést ezt nem mi végezzük.
0: És akkor kinek mi volt a feladata, hogyha már itt a felkészítő tanár említette, hogy azért le kell osztani a szerepeket?
3: Én írtam a programot, és Mátyás szerelte az állomást és állította be.
5: Hát ez nagy vonalakban, de Dénes nem csak programot írt, tehát hogy egy nap mondjuk egy része még ugyanúgy elment mondjuk a bekötések, tehát a vezetékek, ilyen apró vezetékek bekötése ugyanúgy időbe telik, tehát azzal is számolni kell, mikor beosztjuk, hogy egy nap mit csinálunk. Nekem is mechanika, illetve amit szenzorika, ahogy az oktató mondta, beállítások, azok is oda kell figyelni, hogy mi az, ami megvolt, mert mi az, amit nem szabad elfelejteni, mert ha elfelejtem, utána teljesen elmegy, és akkor mind azok pontok, helyezések lehetnek ugyanúgy.
0: Molnár Jánoshoz fordulok ismét. Mennyire lehet számítani egy ilyen versenyen meglepetésekre? Mert ugye az az ön feladata, hogy a legtöbb tudást átadja a fiataloknak, de biztos, hogy vannak valami keretek is, gondolom, vagy hogy mit kell majd teljesíteni. Ért valami meglepetés érte a csapatot?
4: Hát ennél a versenyszámnál gyakorlatilag csak meglepetésekkel lehet számolni minden egyes évben. A versenyfeladatnak körülbelül nagyjából a 30%-át ismerjük előre, ez a versenyszabályi minimum, amivel rendelkeznie kell minden egyes ország, minden egyes versenyzőjének, minden egyes szakmában. Ez azt jelenti, hogy az első napi feladatnál a rendszert már ismerik. De például, hogy milyen pontos gyártási folyamatot kell megvalósítaniuk már aznap, azt sem. És a többi három napban, hogy mi lesz a feladatuk, azt sem egyáltalán.
0: Hú, hát akkor lehet, hogy van egy alapprogramozási módszer, amit úgy akkor megtanul az ember, de olyan, mintha a versenyen közben újra tanulnia kellene a diákoknak?
4: Hát nem újra tanulniuk, hanem inkább az adott, hát én életszagú nagyon, az adott ismeretlen feladatot meg kell oldaniuk kereteken belül, időkereten belül.
0: És mit?
4: Az alaptudásuk megvan hozzá, azt úgy engedjük el csak őket nyilván a versenyre, és ott fel kell találniuk magukat.
0: Mátyás és Dénes, nektek milyen volt ez a verseny, hogy éreztétek magatokat? Hát biztos nagy volt az izgalom, meg feszültség is volt rendesen.
5: Hát én mindig azt tudom felhozni mondjuk stresszre példának, hogy reggelente én egy fél virslit, meg egy fél tósztkenyeret tudtam megenni.
0: Annyira
5: tehát ez nem direkt, de hogy összeszűkült a gyomrom, stressz, nem tudtam mit csinálni, és egyébként volt energiám, mert az adrenalin meg nyomott rendesen, amint elkezdődött mondjuk a sípszó, vagy a 3-2-1 visszaszámol a vezető, és akkor így eléggé idegesek voltunk még, hogyha nem is nagyon próbáltuk kimutatni, de igen.
0: Dénes, hogy élte meg azokat a pillanatokat? Mert gondolom, itt azért az idő is meg volt határozva, látták, hogy nagyjából mivel, mikor, hogy kellene elkészülni.
3: Én reggel egyébként nyugodt voltam, még tudtam reggelizni.
0: Na, legalább valaki a csapatból, ugye?
3: De nyilván, amikor ma odaálltunk a versenypást mellé, akkor utána fel kellett pörögni, és teljesíteni kellett a feladatot. Úgyhogy...
0: János, önnek milyen volt látni a fiatalokat a távolból?
4: Hát tényleg nagyon távolból, mert ilyenkor nem állhatunk közel a saját csapatunkhoz, úgyhogy nem is tudtam pontosan, hogy mi történik, csak az arcukat, meg ahogy gesztikuláltak, azt láttam. Az alapján egy hullámvasút volt abszolút. Teljes mértékben, hát látszott, amikor valami nagyon jól megy, de az is látszott, meg sokszor hallatszott, pedig több százezer látogató volt, akik nézték őket, hogyha valamit elrontottak.
0: Nem baj, az a lényeg, hogy a magyar csapat az aranyérmet szerzett, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Molnár János Mehatronika szakértőt, a fiúk felkészítőjének. Köszönjük szépen így a beszélgetést. De térjünk rá azért azokra a fiatalokra, akik még tényleg nagyon kiemelkedő eredménnyel érkeztek haza, ugye ezüstérmet kapott például Albrecht Martin autószerelő, Zimmer Zoltán festő, díszítő festő, Györfi Marcell webfejlesztő, és persze még vannak a kiválósági érmek is, most mindenkit nem biztos, hogy fel tudunk sorolni, de hogy azért tényleg nagyon-nagyon sok éremmel tudtak hazatérni. Ennyire ügyesek vagyunk a szakmák területén, magyar fiatalok?
1: Ezt büszkén mondhatom, hogy így van pontosan. Az idei világbajnokságon megszerzett érmek alapján, vagy érempontok alapján Magyarország a 68 nemzetből a 13. helyen végzett.
0: Az nagyon szép eredmény.
1: És európai országokat tekintve tulajdonképpen Svájc, Németország, Franciaország, és még Ausztria az, aki meg előzött bennünket, és hát büszkén mondhatom azt is, hogy nem csak ez a világbajnokság, hanem akár ha a tavalyi Európa bajnokságról beszélünk, ott is olyan érmekkel tért már haza a magyar csapat, hogy ott a ranglistán a 4. helyen végzett Magyarország.
0: Miért fontos az, és akkor mindenkihez szól a kérdés, hogy mi magyarok mondjuk ezen a World Skills versenyen megmutassuk magunkat, mert ugye ács, bútorasztalos, fodrász, pincér, szépségápoló területen, szakmában is ott voltak ugye a kis csapattársak. Nem tudom, hogy ilyenkor például akár mondjuk egy fodrásznál hogyan lehet összehasonlítani a világ egy másik pontján élő szakembernek a tudását, a stílusát például.
1: Ez szóval egy
0: mi is igazából a versenynek a lényege? Hogyan mérik fel a tudást?
1: Itt ugye tulajdonképpen egy meghatározott feladat soron keresztül, ahogy János is mondta, ugye szakmánként azért ez változik, ugye a feladat minden versenyzőnek ugyanaz, és ugye itt a fiatalok bemutathatják azt, hogy az elmúlt időszakban erre a versenyre készülve a tudásuk legjavát, a tapasztalatikat, a piac elvárásainak megfelelő legjobb képességeit bemutathassák egy ilyen világverseny keretében. Esetében. Ugye itt, amit már egy gondolatban megemlítettem, itt nagyon fontos az, hogy itt tulajdonképpen ez a program egy fiatal tehetséggondozó program, és megmutassuk azt, hogy a szakképzésben milyen lehetőségek rejlenek még azon kívül, hogy mondjuk valaki egy szakmát tanul, azon kívül eljuthat akár egy ilyen magasrangú eseményekre is, mint mondjuk egy Európa-bajnokság, vagy mondjuk egy világbajnokság.
0: A Kereskedelmi és Iparkamara hogyan tud segíteni a fiataloknak, hogyan tudja őket támogatni?
1: Magyarország 2007 óta vesz egyébként részt világbajnokságon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2011 óta látja el a World Skills Hungary program működtetését és koordinációját. Azóta nagyon sok szép éremmel büszkélkedhetünk. Évről évre nagyon sok fiatal lelkes tehetséget ismerhetünk meg a programban. 120 napos felkészülési időt támogatunk mi minden egyes szakmának, és hát ahogy már itt a fiúk emlegették, egy ilyen verseny azért nagyon kemény mentális felkészültséget, stressztűrő képességet igényel, úgyhogy a csapatnak van 3 dedikált mentális trénerek kócsa tulajdonképpen, akik egyben a csapatvezetőik is. Ők felelnek azért, hogy a mentális felkészültségük is egy ilyen versenyre, amennyire fel lehet őket készíteni, az meglegyen. Szoktunk csinálni szakértői, versenyzői workshopokat, és a versenyt megelőzően egy hónappal van egy csapat összetartó, csapatépítő nagy eseményünk tulajdonképpen. Emellett minden másban is a kamara mellettük áll. Én nekem volt szerencsém nagyon sok szakmának a felkészülését is végigkísérni már februártól. Ugye nálunk napi szintű szoros kapcsolatban vagyunk a szakértőkkel, szakmai támogatókkal, és esetenként ugye a versenyzőkkel, és személy szerint mi is ott vagyunk ezen a versenyen, és mi is minden támogatást megadunk a fiataloknak, hiszen a teljes magyar csapat részvételének a koordinációja az a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a tevékenységi körébe tartozik.
0: Szerintem nagyon fontos, hogy az ember mellett legyen egy segítőkéz, vagy akár egy mentor, mert így talán egy kicsit könnyebb megszerezni ezt a tudást is. Dénes, mi mindent adott ez a verseny? Miért jó az, hogy önök vállalkoztak arra, hogy mondjuk igenis egy ilyen világbajnokságra szeretnének eljutni, alkottak egy csapatot, és sikerült is?
3: Rengeteg dolgot tanultam ez alatt a tulajdonképpen másfél év alatt, mióta elkezdődött a legelső válogatónk. Rengeteget fejlődtem programozás terén, szerelésben is, bár még van hova fejlődnem.
0: Maga a jelmény volt az is, hogy kijuthattak Sanghajba, mert
3: fantasztikus.
0: Volt lehetőség szétnézni?
3: Volt lehetőségünk, volt a verseny előtt is, meg után is egy-egy napunk tulajdonképpen szétnézni. Belesűrítettünk, amennyire tudtunk mindent.
0: Mátyás, önnek milyen tapasztalatai vannak? Mert azért így, hogy most aranyérmet hoztak haza, azért lehet, hogy van egy kis új is az ember vállán, de közben meg tényleg talán olyan praktikákat tudnak megtanulni, amit az iskolapadban nincs rá idő.
5: Hát egyrészt igen, szakmai úton, mondjuk, amit iskolában nem tudnak megtanítani, meg van a mentális úton, amit mondjuk fölvettem akár felkészülés alatt. Tehát, hogy egyrészt az, hogy legyen egy tervem, hogy az aznapi feladatot mikor elolvasom, akkor mit, hogyan, milyen ütemtervet csináljak, mert hogy egyébként, ha nem gondolok előre, hogy mit kell csinálnom, akkor elcsúszok mindennel. Tehát, hogyha mindig abban a pillanatban gondolok a következő lépésre, amikor azt megteszem, akkor azt már csúsztam. Tehát, mintha kicsit olyas, mint a sok, annyira nem bonyolult, de hogy mindig előre kell gondolni, ez mondjuk ilyen mentális téren, hogy akár mindennapokban, hogy akkor most hogyan öltözök föl reggel. Fölveszem az oknit, fölveszem a nadrágot, utána fölveszek mindent, előkészítem előző nap, hogy hamarabb meglegyek, mondjuk ide kell jönnöm, vagy valami. Illetve a szakmai úton, amit a Jani is tanított nekünk, egyrészt az, meg az, hogy mondjuk ott is szerelésnél ugyanez, hogy ott vagyok, egyrészt az, hogy tudjam, hogy mit kell szerelni, egy, mondjuk tegyük fel a zövemen, mi hol van, melyik szerszámhoz mikor nyúlok, mit hogyan kell csinálni, ez tényleg az, hogy egy fejben ott kell lenni, meg fizikálisan is, hogy tegyük fel, ki tudjam bírni azt a 3+1, 3+2 órákat, ami egy mondjuk versenynapon van. Nehogy az legyen, hogy menet közben akkor elfáradok, vagy ilyesmi. Csak arra legyen időm, meg energiám, utána pihenek majd.
0: Így tanulja meg igazán az ember a szakmának a rejtelmeit. Azt hiszem. Igen. Nagyon szépen köszönöm a szakmák világbajnokságán, vagyis a World Skills versenyén Sanghajban egy arany és három ezüstérmet nyert a magyar csapat. Erről beszélgettünk Utai Dénessel, Pap Mátyással, az aranyérmes mechatronika duóval, és Vujjevics Ritával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara versenyszervezési osztályvezetőjével. Köszönöm, hogy eljöttek, és gratulálok még egyszer.
5: Köszönjük szépen.

0: Ritka alkalmak egyike, hogy Hardi Richárd afrikai misszionárius szemorvost itthon a budapesti otthonában kérdezhetjük. A szakorvos 1995 óta szinte folyamatosan a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartózkodva segíti a helyi embereket, és a gyógyításon túl oktatja is néhányukat. Az elért eredményekről, helyi ételekről és megható történetekről Enztaracközi Kinga. Kingának mesélte a világjáró rovatunkban.
1: 94-ben lettem személy szakorvos, és akkor már egy katolikus közösségben éltem, és a közösségünknek 82 óta van Zaírban, akkor még Zaírnak hívták ezt az országot, egy állami kórház, amelyet mi adminisztrálunk, mi támogatjuk, mi vezetünk. És amint ezt megtudtam, akkor kértem, hogy én mehessek ki.
2: Biztos, hogy nagyon-nagyon sok minden történt azért a 30 évben. Nagyon szép dolgok is, hiszen ugye gyógyítani ment ki, de azért gondolom izgalmas dolgok is történtek, mégiscsak egy teljesen más kultúra, teljesen más élet, amiben belecsöppent ott.
1: Hát természetesen, és az, hogy ilyen hosszú időt ott kint vagyok, az ez annak is tudható be, hogy sok mindenhez értek. Mármint úgy gondolom, hogy sok mindenhez értek. Tehát sok mindenhez hozzányúlok, és Afrika ez kicsit ilyen, hogy amikor az ember beérkezik oda egy ilyen kisebb városba, ott nincs víz, nincs áram, a kórház nagyon-nagyon lepusztult állapotban volt, leáll az autó, érdemileg hozzá tud szólni, hogy tud beindulni újra. Akkor áram, ellátás, azt is egy kicsit én kezdtem el kézbe venni, hogy akkor álljunk át napelem rendszerrel. Az első időszakban személyzet nagyon kevés volt, mert zűrös időszakra érkeztem, pont két háborúba csöppentem bele, ami alatt más prioritások voltak. De 2003-2004 óta már csak személyzettel foglalkozom, és 10 évig a Cabinda nevű városban voltam, ami egy olyan 60 és 100 ezer közötti város volt, aránylag kevés beteggel. És amikor a környékben megtudták, hogy személyes szakorvos van Cabindába, akkor elkezdtek jönni a nagyvárosokból betegek. 2006 novemberében megindult egy kis személyzeti centrum Buzimai nevű városban, amely 2-3-4 millió között ingadozó léglegszámú város. És akkor 2017-ben volt olyan állapot, hogy az első épület megépült, és abba át tudtunk költözni a régi bérelt struktúrákból. Már 20 éve van a Buzimai projekt. Ennyi idő alatt most 6 orvosom van, akiket én képeztem ki. Kongó rendkívül le van maradva ilyen szempontból. Ugye 100 milliós ország, egész országra van kb. 110 személy szakorvos.
2: Helyieket oktat?
1: Hát csak helyieket. Amit csináltam ott, az nekik csináltam, az övék, és az nagyon fontos, hogy csak helyiek vannak. Tényleg egy kongói projekt, ugye az elmaradottság közepén.
2: Ha megengedi, belekapaszkodok abba a képbe, amelyik a szemorvost mutatja be, aki villanyt szerel, és autót szerel, és mindenhez hozzá mer nyúlni. Milyen az élet a klinikán kívül?
1: Nem is nagyon lehet menni Buzimaiba, hova. Nagyobb városokba, Kinshasába, Lumbashiba, ott lehetne jobban kimenni, az viszont veszélyes. Ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek ennyi idő után azért legyenek tényleg közel jó barátok. Én sokat szerelek, meg sokat hallgatok zenét. Igazából aránylag rövidek a nappalok. Tehát reggel 6-kor kell a nap, és este 6-kor nyugszik. Tehát akkor csak ez az időszak áll az embernek a rendelkezésre. Utána meg sötét van, ha nincs áram.
2: És az ételeik, van olyan, amit... Van-e olyan, amit nagyon megszeretett, és a kedvence lett, vagy azért nem annyira?
1: Az alapkonyha az jó, de nem különleges. Ugye náluk, amit minden nap kongói ember eszik, az a fufu, ami maniokaliszt, meg a kukoricalisztnek az összefőzött változata. Hogyha hosszú távon fehér ember ott meg akar maradni, akkor a saját konyhát kell csinálni, ahol én a magyaros ízeket megtalálom. És akkor vannak extra dolgok, vannak a termeszek, abból az egyik az jobb, a másik az nem jó. Akkor vannak hernyók, abból is van egy típus, amelyik egészen olyasmi, mint a szalonna. De van a szőrös hernyó, meg a nem tudom milyen hernyó, azt én nem tudom megenni.
2: Csodálatos, hogy hallgatom, hogy a hernyót a szalonnához is hozzá tudja hasonlítani. Tényleg a magyaros ízeket próbálja keresni ott is.
1: Igen, ez igaz, és ráadásul ezeket a hernyókat füst alatt szárítják.
2: Hát akkor főleg.
1: Füstölt íze van, tehát ez tényleg a pálma hernyó, az ilyen mondjuk 5 centi hosszú és 2 centi vastag állatka, ami olyan kígyózva ugye megy. Na, ez teljesen finom és teljesen lehető.
2: Különleges vagy ön számára kedves történet?
1: Évente egyszer elmentünk az őserdőnek egy részébe, ahol egy német közösség volt, és ők szervezték ezt, és oda kis repülővel kellett menni, és az egyik ilyen misszió után érkezett egy bácsika, biciklin tolták a fiai, totál vakon, és akkor jöttem a doktorhoz, és mondták, hogy a doktor már nincs itt. Akkor kérdezi, hogy jó, és akkor mikor jön vissza? Hát egy év múlva. Hát mondta, én így nem megyek haza, mert 500 kilométerről tolták el, akkor most itt megvárom. Akkor letelepedett egy faluba, ugye ilyenkor ő egy egyházhoz tartozik, akkor az az egyházi kisközösség befogadja, adtak neki egy düledező kunyhót, stb. És megvárt, és jövőre jöttünk, szerencsére jöttünk, és akkor ott volt a bácsi elsőként, ugye betegként, és akkor szerencsére olyan betegsége volt, hogy meg lehetett operálni, és látott is, hogy ez egy nagyon-nagyon happy endes történet volt.
3: Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Szimfoniáta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényli. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. 8 óra van, így hírekkel folytatjuk műsorunkat. A bemondó Bordi András.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. És most a részletek. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ez Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházás a háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Nem talált különösebb szabálytalanságot a belügyminisztérium belső vizsgálata az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése körül. A testület ugyanakkor hiányosságokat tárt fel a döntések, a cég kiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. Állásfoglalások szerint a sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött. A rendőrség szerdán jelentette be, hogy versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények szervezése miatt. Karbantartás miatt a hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és a segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosokat arra, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén. Ami a hazai időjárást illeti, többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérséket marad. A hőmérséklet délután 17 és 22, késő este 10 és 15 fok között alakul. Friss hírekkel 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
5: Műsorajánló.
6: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
7: Magyar Péter a világ legnagyobb bankrablásának nevezte. Matolcsi György szerint egy filler sem tűnt el. Hatalmas summa vesztett el közpénz jellegét. Az MNB botrányt mutatjuk be új részletekkel és eddig nem nyilatkozó szakértővel.
6: Nyílt titok. Ma délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem. Szombaton sem.
3: 8 óra 5 perc van, jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. Emlékeznek még a haspólókra, a holdjáró cipőkre, na meg a neonszínű susogós melegítőkre? Igen, a 90-es és a 2000-es évek divatjáról is szó van, ami ma nagyobbá nőtte ki magát, mint valaha. Csalár Bence divat szakértővel Bartó Bernadett beszélgetett.
8: Hogyha a 90-es évekre gondolunk, nekem az első emlékképem az az, hogy lányok nyakában egy ilyen egészen nyakra simuló, szinte már, minthogyha egy nyakörv lenne, egy olyan nyaklánc van a lányoknak a nyakában. De itt még csak az ékszereknél tartunk. A 90-es évek divatját mi minden határozta meg?
9: 90-es években az az izgalmas, hogy nyilván ellene megy mindennek, amit mondjuk így a 80-as évek ugye képviselt ebben a színes, baggy, tehát kicsit ilyen oversize világban. A nagyon erős sportruházatból fakadó trendeket felváltották, a főképp mondjuk a szubkultúrákból fakadó fazonok, tehát most itt arra gondolok, hogy mondjuk egy Nirvana mondjuk alapvető határozta meg mondjuk a banda pólók viseletét, és ezt a kicsit ezt a grunge öltözködési stílust. Ha még jobban belemegyünk, akkor ugye itt volt szó ugye a csókornyakláncokról, amit ugye nagyon sokan hordtak a 90-es években. Mondjuk úgy, hogy maga a 90-es évek az egy talán egy picit sötétebb tónusú, még lázadóbb stílus képviselt, mint a 80-as évek. Én mégis azt gondolom, hogy valahogy mindezek ellenére nagyon szeretünk visszatérni hozzá, főképp mostanában.
8: A bő és oversize darabok után jöttek ezek a testre feszülős toppok, ugye? Meg a crop top is talán akkor jelent
9: a crop,
8: meg.
9: Hát a 80-as években is jelen volt a crop top, de való igaz, hogy jobban alapkövető nadrágok váltak népszerűvé. Talán a nadrágokban és a cipőkben érhető tetten a divatnak a változása, leginkább ha a divat történetet vesszük, hiszen a nadrágfazonok mondjuk a 2010-es évek mondjuk a szűk nadrágok, míg most ha megnézzük a 2020-as években, akkor mondjuk a bőszárú nadrágok a népszerűbbek, szóval hogy ezeket így jól lekövethetjük, de cipők ilyen szempontból még jobban, gondoljunk csak a magas sarkukra, hogy valamikor a kis lekerekített orrófazon volt a divatban, most például a nagyon hegyes orrú cipő, ami divat a női cipőknél, tehát azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amelyek így nagyon jól lekövethetővé teszik ezeket a változásokat.
8: 90-es évekre mi jellemző cipő szempontjából?
9: Én azt gondolom, hogy a grunge-ból fakadóan egyrészt nehéz azért, mert már a divat demokratizálódás erősen megindult, tehát inkább az volt, hogy nem csak egy stílus volt jelen, főként Magyarországon is, hiszen a belegondolunk a rendszerváltás követő időszakban a nyugati márkák számára is egyre inkább megnyílt ugye a lehetőség, hogy egy olyan országban, mint Magyarország vagy Budapest is ugye eljöjjenek, és elérhetővé váljon a fogyasztók számára az, amit ők kínálnak. És itt képbe jön az is, hogy több trend vagy több dolog volt jelen, most pedig, ha belegondolunk, mindenféle cipő kapható, attól függően, kinek milyen az ízlése. A 90-es években szerintem azért nagyon jellemző volt a bakancs.
8: Kísérletezési időszaknak is nevezhetjük ezt a 90-es évek divatját, vagy inkább más jelzővel illetnéd?
9: Szerintem ez erőteljesen függ egyébként az adott országtól, kulturális jegyektől. A 90-es években Magyarországon a divat, vagy a kínálat az alapvetően egy erős kísérletezési dolog volt.
8: Mert az önkifejezés került inkább előtérbe, ahelyett, hogy ugye természetesen csak felöltözzünk, és úgy induljunk el akár iskolába, vagy máshová. 2000-es évek, az ezredforduló mennyire nagy változást hozott? a divat szempontjából.
9: Eleve az ezeret forduló az olyan, hogy erőteljesebben megnyomta, hogy itt most változnia kell valaminek. Nem tudom, ki emlékszik 2000 január 1-ére, vagy nem tudom, hogy a hallgatók közül hányan idézik fel, de azért ez egy óriási ilyen program vagy dolog volt, hogy akkor ezeret forduló, azért nem sokat él meg az ember, nem? És ugye erre fel is húztak egy stílus, most pont forgattam nyáron egy műsort, és ott volt ugye ez téma, mint stílus kategória, hogy YK-ket ez a Y2K, és hogy ez egy stílussá forta ki magát később, amire a mostani generáció amúgy rendkívül felnéz az E-generáció, és ez a követő alfa generáció is stílus tekintetében. És igen, ez a csípőnadrág, elképesztően elnagyolt övek, mint mondjuk Shakira vagy Britney Spears, tényleg a legtöbb fiúzenekar, tehát egy Backstreet Boys, ekkor élte a fénykorát, tehát hogy ők alapvetően határozták meg globális szinten fiatalok millióinak a stílusát, a divat választásait, és igen, hogyha Shakira a Whenever című klipében felvett egy ótvar nagy övet, csípőnadrág, ahol már majdnem minden kilógott, akkor megpróbálta ezt imitálni a következő generáció, mert amikor imitáljuk egy picit ezeket a dolgokat, vagy magunkével próbáljuk tenni, akkor szerintem úgy érezzük, hogy valami nagyobbnak a részévé válunk.

0: A régi trendek újra hódítanak. A zene előtti riportban hallhattuk, hogy a 90-es évek jellegzetes ruhái ma is megjelennek, visszatérnek a mindennapjainkban. Nincs ez másként az élet más területén sem. Szívesen idézzük fel emlékeinket. De vajon mi történik akkor, ha a nosztalgia mögött mélyebb belső utazás rejlik? Vendégeim a stúdióban Úr Alexandra, a The Bravo Girls social felület készítője és Szalai Ágnes pszichológus coach. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt,
2: üdvözlők a hallgatókat is.
0: Kezdésként azt hiszem, mi is visszamegyünk még egy picit a 90-es évekbe, és megnézzük, hogy mondjuk a Bravo Girl egy egykori népszerű tini lányoknak, tizenéves lányoknak szóló magazin volt. Hát nagyon sokan inspirálódhattunk belőle, még én is, illetve nagyon sok ilyen magazin volt még azért. Alexandra miért döntött úgy, hogy akkor a nosztalgia és popkulturális tartalomgyártással szeretne így foglalkozni?
2: Kevés tudatosság volt ebben, amikor elindult a csatorna, bő egy éves a csatorna, szóval még mindig viszonylag új, de az egyik videómban talán a legelsőben félig viccesen elmondtam azt, hogy ez ilyen életközepi válságból indult, hogy elkezdtem a régi Bravo, 90-es évek Bravo magazinjait gyűjteni, de a másik fel az igaz volt, és ez nálam igazából úgy mutatkozott meg, vagy az volt az egyik jele, és akkor Ági majd mélyebben ebben kisegít, vagy belemegy, hogy egyszerűen csak nagyon hiányzott az életemből, hogy visszahozzam ezt az ilyen gyermekkori rácsodálkozást, vagy a gyermeki rácsodálkozásnak a képességét, és ezt nem feltétlenül kell szerintem ehhez konkrétan a saját gyerekkorunkba visszamenni, de én mondjuk ezeket az újságokat, valamennyire a szereplést, szerettem volna, hogyha még valami plusz kreativitás van az életemben a munkámon kívül, szóval ez az összes űrt betöltötte az, hogy ez a csatorna elindult.
0: Miért gondolta az, hogy az életközepi válság mint fogalom megjelenhet ezen a téren? Miért használta most ezt?
2: Én a saját életemben éreztem egy ilyen ürességet, amit szerintem például a kiégés, ezt sokszor az emberek a munkájukkal kapcsolatban fogalmazzák meg. Nekem ez hamarabb megmutatkozott a magánéletemben, hogy csak a hétköznapi rutinokat ismételgetem, és kevés benne az újdonság, és hiányzott tényleg az a színes, nem tudom, fantázia, világ, meg játékosság, amit az ember azért gyerekkorában felfedez, és mondjuk nem tudom, gyerekkoromban nagyon szerettem rajzolni, de már egyáltalán nem érdekel az, hogy rajzoljak, és elkezdtem összeállítani egyébként egy ilyen nosztalgia dobozt, és ennek a doboznak az egyik kincse, vagy egyértelműen sztárja az ilyen 90-es évek Bravo magazinok, és ezt egyszerűen csak meg akartam osztani a barátokkal, munkatársokkal először, hogy emlékeztek még ezekre a rovatokra, meg poszterekre, de annyira sok embernek akartam megmutatni, hogy inkább csináltam belőle egy videót, és tulajdonképpen így indult el az egész.
0: Ágnes közben nagyon sokat bólogatott, mert hogy akkor Alexandra azért olyan összefüggéseket mondott, ami olyan, mintha ő már úgy tudatosan foglalkozna ugye saját magával. Ez a témakör, amivel foglalkozunk, ez pont a Magyar Mentális Egészség Világnapja, vagy Mentális Egészség Világnapja kapcsán beszélgetünk erről, de milyen összefüggés van a nosztalgia és az életközepi válság között?
3: Igen, azért bólogattam nagyon sokat, mert Alexandra teljesen úgy írta le a saját tapasztalatait, ahogy mi meg szoktuk fogni a szakmai oldalról is, tehát, hogy amikor az életközepi válságról beszélünk, akkor ilyesmi érzések szoktak előjönni, hogy olyan üresség van, mint hogyha így hirtelen ránéznék az életemre, és így csodálkoznék, hogy ez mégis kinek az élete, mert hogy így eltűnt belőle a lelkesedés, az öröm, ugye nagyon sok feladatunk van a mai világban, és tesszük egyiket a másik után otthon, a munkahelyen, és ahogy így haladunk előre, egyszer csak elveszítjük a kapcsolatot saját magunk és az érzéseinkkel, és hogy ennek egy nagyon jó feloldása az, hogyha visszakeresünk az emlékeinkbe, ahhoz a régi önmagunkhoz, akinek reményei voltak, céljai voltak, motivációi voltak, és hogy mindenkiben ott rejlik még ez a fiatal, aki Bravo magazint olvasott, és így várta, hogy fú, mi lesz az életben. És ez így visszatudja hozni azt, hogy legyen reményünk megkeresni, hogy mit is szeretnénk akkor innentől kezdve csinálni.
0: Azt érzem egy kicsit, hogy azért nehéz megtalálni az arany középutat, mert egyrészt nosztalgiázunk, kicsit visszautazunk az időbe, ami ugye egy kellemes érzéssel tölti el az embert, meg egy olyan biztonságérzetet ad. Ez nagyon jó, hogy ne vágynánk erre. De például most ugye Alexandránál sikerült az, hogy mondjuk egy új feladatot kitalált saját magának, hogy tartalmakat gyárt, míg ugye azért arra vigyázni kell mondjuk egy másik személy esetében, hogy valaki benne ne ragadjon a múltba. Ezt hogyan lehet megoldani, vagy hogyan lehet megtalálni az arany középutat?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy hosszabb keresgélés eredménye, tehát az emberrel kezd visszafele is utazni, de elsősorban befelé utazni, és megkeresni azt, hogy most mi az, ami motiválja, mi az, ami érdekli, mi mindent szedett össze az élete során, készséget, tapasztalatot, amit aztán föl tud most használni úgy, hogy abból egy új dolog jöjjön létre. Tehát, hogyha úgy is érzi valaki így életközepi válságába, hogy fú, hát ez az egész úgy rossz, ahogy van, és én valami teljesen más szeretnék csinálni, vagy szerettem volna csinálni. Általában az lesz a megoldás, hogy nem dobjuk el az eddigi tapasztalatainkat, hanem fölhasználjuk úgy, hogy közben önmagunk tudunk lenni. Tehát valószínűleg Alexandra se tudta volna ezt a blogot így megcsinálni 18 éves korában, amikor olvasta a Bravo magazint, hanem ahhoz ez az egész életnyi mostanáig összeszedett tapasztalat kell.
0: Most pár szemmel nézi, meg ugye említette, hogy az elején csak így a kollégáknak, ismerősöknek szeretett volna kedveskedni, és azért ma már nagyon sok generációhoz eljutnak ezek az információk. Szóval milyen szemmel nézi most ezeket az újságokat? Mi az, ami tetszik még bennük?
2: Nagyon-nagyon sok mindenre emlékszem, nagyon tisztán emlékszem, és ezt szoktam

0: és tanácsadásnak egészen más cipőben járt, hogy voltak korlátai, hogy bizonyos témákról mit gondoltak, vagy mi az, amit ma már biztosan észrevenne egy mentálhigiénés szakember, hogy egy gyerek miről beszél, vagy milyen családban nő fel, és ez ott egy kicsit így viccesen el volt kenve. Úgyhogy ezekre rácsodálkozik az ember, de aki ismert ezeket az újságokat, azok helyén tudják ezt kezelni, hogy valószínűleg semmi, nem volt ebben rossz indulat igazából, hanem ennyit tudtunk, és mindenki ehhez mérten gyártotta a tartalmakat, és mindenki ehhez mérten nőtt fel ebből, és edukálódott.
1: Hamar népszerű lett az oldal, mert tényleg könnyed tartalmakat osz meg hát vagyunk mi jó páran, akik szeretünk ilyen szempontból nosztalgiázni, de a szórakoztatáson túl egyébként milyen üzenete van ennek az egész oldalnak? Mert most azért volt lehetőség ezt megemlítenie, hogy például egy ilyen különbséget lehet húzni a mai világgal ellentétesen, hogy ott még tényleg sokszor választ egy tabu témára, mondjuk egy újságból tudtunk kapni. Ma már hát azért nagyon gyorsan interneten keresztül hamarabb el tudunk egy szakembert is érni.
0: Igen. Mi is volt a kérdés, bocsánat,
1: hogy milyen üzenetei vannak, biztos van ennek a háta mögött, nem csak annyi, hogy bemutassuk, hogy milyen volt mondjuk a 80-as, 90-es évek.
0: Igen, ezen időről időre én is elgondolkodom, hogy így felülírjam, vagy felülvizsgáljam, hogy merre tart, mert sokszor egészen ilyen intuitív az, hogy hogy alakul a tartalom. Edukálni én általában már nem szoktam, hanem inkább a mélyére megyek annak, hogy milyen érdekes sztori húzódik meg, nem csak egy pop együttes mögött, hanem egy-egy koncert, vagy mozgalom, vagy bármi, ami a 90-es évek, vagy az ezredforduló, vagy akár még a divattal kapcsolatban is vannak ilyen videók, és azt vettem észre, hogy ugye a nosztalgia az, nem tudom, abszolút előfordul, hogy valakinek ez egy ilyen, inkább ilyen keserűbb vagy szomorúbb dolog, de alapvetően én a csatornánál azt tapasztalom, hogy ez pozitív van, fogadja mindenki. Nekem az egyik megkötésem, talán az egyetlen megkötésem az volt a csatorna indulásánál, hogy direkt nem hozok be semmiféle ilyen politikai, ideológiai, nagyon megosztó témákat, és maga ez a, ugye a 90-es évek pláne ez a kaotikus, ilyen ártatlan időszak, ez valahogy mindenkire elég jó hatása van ahhoz, hogyha én a háziasszony nem kezdek el feszültséget szítani, akkor az emberek sem állnak hozzá rosszul, és persze mindig akad egy-két kötekedő ember, de úgy látom a többi tartalomgyártóhoz képest, hogy nagyon-nagyon kevés. Szóval ilyen szempontból ez egy borzasztóan hálás téma is.
1: Ágnes, hogyan lehetne meghatározni azt, hogy hol van a határ a nosztalgia és az életközepi válság között? Mert hogy azt beszéltük, hogy valakit nagyon kellemesen érzéssel tölt el az, hogy visszagondol a múltra, de hogy most ugye Alexandra említette, hogy van, akiben negatív érzést is válthat ki, mert mondjuk, most mondok én példát, akkor lehet, hogy gimnáziumban nagyon boldognak érezte magát, és mondjuk az élete most nem tartott. De mi az milyen jelei vannak mondjuk az életközepi válságnak? Mit kicsit olyan negatív kifejezésként használjuk sokszor ezt a szót.
2: Hát igen, mert válság, tehát hogy ez nem a csúcsait az emberi élményeknek, de hogy egy olyan válság, ami fölhívhatja a figyelmet arra, hogyha ha tudatosítjuk magunkban, hogy mi most éppen ebben vagyunk, akkor fölhívhatja a figyelmet arra, hogy érdemes foglalkozni magunkkal, és megkeresni azt, amitől értelemteli, meaningful lehet az életünk újra. Mert általában az szokott történni, hogy úgy érzik az emberek, hogy kiveszett valahogy így az élet sava borsa, és olyan egysíkúvá vált minden.
1: De ez
2: és
1: egyébként... a nosztalgiával... Ez korosztály, vagy ez életkorra jár? Mert azért én is érzem néha az, hogy motivációvesztett vagyok, és megint egy kicsit saját magamra kell találni.
2: Hát én szerintem ez azon is múlik, hogy mennyi ideje van az embernek feltöltődni, magával lenni, a szeretteivel lenni, hányféle területét tudja kiteljesíteni az életének, és hát általában az történik, hogy így a 30-as, 40-es évekre eléggé rászükrünk a feladatainkra, a kötelességeinkre.

0: és nem maradt tér a többinek, és ezért is tud ez bekövetkezni, meg az a másik oka, hogy amikor elkezdjük az életet, akkor akár kívülről jövő minták miatt, akár otthonról hozott családi egyéb minták miatt van egy akár tudattalan elképzelésünk arról, hogy hogy kéne csinálni ezt az életet, és hogy ez nem biztos, hogy igazán passzol hozzánk, de megpróbáljuk magunkat belepasszírozni. És amikor túl hosszú ideig, már 10-15 éve, 20 éve kényszerítünk magunkra valami mást, mint ami illene hozzánk, akkor ebbe így belefáradunk, és ez is a válságnak az előidézője.
1: Ma már tudatosabbak az emberek így a felismeréssel azzal, hogy foglalkozzanak ezzel a témakörrel?
0: Sokkal, és én most jövök rá, hogy itt beszélgetünk, hogy tényleg ezek az ifjúsági újságok voltak az elsők, meg egy-két tévéműsor, ahol egyáltalában lehetett hallani a 80-as években, 90-es években a mentális egészségről, arról, hogy lelki problémák vannak, arról, hogy ezeket meg lehet beszélni, hogy vannak olyan kérdések, amiket nem mer az ember föltenni kamaszként, se a szüleinek, se az iskolában, de hogy meg lehet keresni erre a válaszokat. És hát a mi korosztályunkat, korosztályotok már sokkal-sokkal nyitottabb erre, mint a szüleink voltak, és aztán a mai fiatalok meg hát egészen fantasztikusak, tehát hogy ők nagyon optimizmusra adnak okot nekem, mert hogy nagyon sokat foglalkoznak már a mentális egészségükkel.
1: De talán több is lett a lehetőség. Ugye sokkal. Hamarabb elérhetjük Aha. a szakembert, nem feltétlenül újságon keresztül. Alexandra, még ott kíváncsi lennék akár egy-két jó tanácsra így az emberek irányába. Ugye ő rátalált például ezekre a tizenéves lányoknak szóló magazinokra, elkezdett tartalmakat gyártani, mert volt egy üresség az életében. Hogy próbálta felfedezni, hogy mi hiányzik, vagy hogyan tudott erre az útra rátalálni. Ezt pont csak ilyen kis motiváló üzenetként lennék erre kíváncsi, mert biztos, hogy vannak mások is, akik egy kicsit megakadtak, hogy, uh-huh. hogy mit kezdjenek, hova induljanak el.
2: Egyébként egy mondat erejéig visszatérve, hogy milyen korán kezdődik, én is valahogy a 30-as éveim második felében éppen akkor terápiára jártam, és a terapeuta mondta, hogy ez amúgy valószínűleg az, és a társadalomnak sokszor, meg amikor még elég fiatal az ember, nagyon sokáig az volt az első elképzelése, vagy az elképzelése az életközepi válságról, hogy egy 50 körüli férfi sportkocsikat vásárol, és modellekkel kezd járni, vagy nem tudom. És ez teljesen másképp nézett ki, szóval ez mindenkinél valahogy másképp ütközik ki. Szerintem, amit Ági is mondott, hogy jól kell ismerni az embernek magát, ahhoz, hogy neki pontosan mi hiányzik az életéből. Van, akinek le kell nyugodnia egy kicsit, van, akinek a kreativitás hiányzik jobban.
1: Nehéz azért megtalálni, hogy mi hiányzik.
2: Nagyon
1: mert
2: nehéz.
1: Mert az ürességet tudjuk érezni. És akkor ott van bennünk, hogy de most nekem a szerelem hiányzik, egy kutya hiányzik, a kreativitás hiányzik. Igazából rendben van az életem, de mégis mi a baj?
2: Szerintem az, hogyha az ember elengedi egy kicsit azt, hogy felnőttként mennyire komolynak és tudatosnak kell lennem mindig, és egy kicsit hagyja, hogy sodorja az élet, anélkül nyilván, hogy nem tudom, csődbe vinni a családot, akkor ezek a kérdések megválaszolják magukat idővel, vagy nem is feltétlenül kell, hogy egy nagy projektje legyen az embernek, hanem sok apróság, vagy egy-egy szokás, amit bevezet. Például én, amit az ismerősi körömben nagyon rég látok, hogy valaki elkezd sportolni, és mondjuk elkezd maratonokat, ez a videó, ugyanebben a videóban pont el is hangzik, hogy én nem maratont futottam ebben az időszakban, hanem elkezdtem a Bravogert, úgyhogy bármi, ami az ember életében nem destruktív, meg nem bánt másokat, és ad valami pluszt, az mind segíthet azon, hogy visszatöltődjünk.
1: Ágnes, egy jó tanács, csak így röviden a végére?
0: Hát, hogy érdemes észrevenni és foglalkozni azzal, hogyha nem vagyunk jól, és keresni ehhez támogatást, mert nagyon nagy változásokat lehet megtapasztalni, és bármikor az életünk során tudunk tenni azért, hogy jobban legyünk magunkban, és hogy jobban legyünk a környezetünkkel.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nosztalgiáról és életközepi válságról szólt a mai utolsó témánk. Úr Alexandra, The Bravo Girls Social felület készítője és Szalai Ágnes pszichológus kócs volt a vendégem itt a stúdióban. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: Fél kilenckor véget ér a Szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja, utána kezdődik az Új Világ magazin műsor Járai Judittal. A Szombat reggel mai stábja ezzel búcsúzik. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Sóz Zoltán és Sie Gábor, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Új világ.
1: Köszöntöm a világ iránt érdeklődőket, a Kossuth Rádió világpolitikai magazinját és Járai Juditot hallják. Ma három nagyon is komoly gondokkal küszködő ország, Franciaország, Spanyolország és Bosznia-Hercegovina helyzetére kutatunk válaszokat. Franciaország a radikális politikus szerint végtelenségig elkeseredett. A társadalom tudós pedig úgy véli, hogy az ország szétrobbant, már identitása sincs. Vajon csak a diákok elégedetlenségéről, lázadozásáról, tüntetéseiről van szó? Vagy van valami más is a háttérben? Spanyolország ugyancsak nem dicsekedhet sok sikerrel. A kormányfő, a baloldali Pedro Sánchez a héten be is jelentette, hogy előrehozott választások lesznek november végén. Mi állhat a nem váratlan, de akár hazardírozással is felérő döntés hátterében? Bosznia-Hercegovinában évek óta nagy a belpolitikai feszültség, elsősorban is a balkáni ország etnikai összetétele miatt. Vasárnap választásokat tartottak. De vajon miért fontos Bosznia-Hercegovina a világnak, és persze a nagyhatalmaknak? Szóval Franciaország, Spanyolország és Bosznia-Hercegovina, és még majd néhány érdekes, de nem érdektelen hír. Tartsanak velem is kollégáimmal ma is. Franciaország lángba borult. Először a helyzetükkel és az oktatással elégedetlen diákok vonultak az utcára még szeptember közepén. Aztán csatlakoztak hozzájuk mások, akik a rosszabbodó életkörülmények miatt elégedetlenek. Százezrek tüntetnek a nagyvárosokban, szerte a hatszögű országban. Párizs mellett Lille-ben, Lyonban, Toulouse-ban, Bordeaux-ban, Rennes városában, több mint 40 városban. Eddig már több mint 200 iskolát felgyújtottak, vagy kifosztottak. Több száz iskola bezárt, a békés tiltakozások radikalizálódtak, és erőszakosakká váltak. Erőszak, könyvgáz, égő barrikádok. Több mint 5000 ember letartóztatásban, több mint 600 rendőr sebesülten. Oktatási válság, elégedetlenség a túlzsúfolt tantermek és a rossz finanszírozás miatt. Jean-Luc Mélenchon, a lázadó Franciaország, vagy más néven engedetlen Franciaország nevű radikális baloldali párt vezetője szerint ingerültség és végtelen elkeseredettség uralkodik az országban. A baloldali politikust halljuk, aki az egyik televíziós vitaműsorban így fogalmazott.
2: Vous avez un peuple en état d'exaspération. Une sphère politique quasi désintégrée.
1: Az emberek elkeseredettek, a politika világa pedig csak nem teljesen szétesett, benne a jobb oldallal is, mondja Mélenchon, aki hangsúlyozza azt is, hogy a jobb oldal a franciák politikai mentalitásának alapvető része, és nagyon is létezik. Ám az országban folyamatosan erősödik a tehetetlen düh, szögezi le a radikális baloldali Mélenchon, aki egyébként pártja elnökjelöltje a jövő évi elnökválasztáson. Gilles Kepel társadalomtudósnak pedig az a meggyőződése, hogy a mostani diáklázongások és zavargások hátterében a francia identitás válsága is ott rejlik.
3: La façon dont ces manifestations lycéennes sont aussi d'une certaine manière le prolongement des fameuses émeutes de banlieue.
1: Gilles Kepelt hallottuk, aki azt mondja, hogy a diákoknak ezek a mostani tüntetései bizonyos értelemben a régebbi híres elővárosi tüntetések folytatásai. Csak hogy a jövő évi elnökválasztás és törvényhozási választások miatt az ország teljesen polarizálódott a nemzeti tömörülés és a lázadó Franciaország pártjai között. A tudós úgy látja, a francia nemzeti identitás szétszakadt, megbomlott, és most nyíltan robban szét. Valóban, francia földön ma két nagy erő viaskodik egymással, a radikális bal és a radikális jobb oldal, Jean-Luc Mélenchon és Jordan Bardella. A közép, vagyis a politikai közép pedig mintha eltűnt volna. A jövő tavaszi törvényhozási és elnökválasztásokon meg annyi a jelölt, s jó részük igyekszik a maga javára kihasználni a tüntetés hullámot. Jogos hát a kérdés. Vajon a tüntetések hátterében csak az oktatási válság van, vagy valami más is? Fejét Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettem erről.
4: Mi ez, amit most látunk Franciaországban? Egyszerű, idézőjelben mondva, egyszerű protestálás, diákok tiltakozása, vagy nagyobb mértékű elégedetlenség, vagy pártpolitikai összecsapások a jövő évi elnökválasztás előtt. Ön hogy értékeli ezt?
5: Mindegyik tényező, amit felsorolt, az mind-mind benne van ebben a történetben. Alapvetően egy teljesen objektív témakör körül robbant ki ez a lázadás, inkább tüntetés sorozat. Középiskolásoknak a helyzetével kapcsolatos kérdések körül robbant ki. Annak ellenére, hogy Franciaország az OECD adatai szerint is az egyik legtöbbet fordítja, például a középiskolai oktatás lehetőség szerinti legjobb minőségét, hogy biztosítsa. Ennek ellenére az utóbbi években több okból a fiatalok úgy érzik, hogy nem megfelelő körülmények között dolgozhatnak. Ezek például az időbeosztásuk, egyébként nagyon fontos tényező, sokszor el szoktuk felejteni, de szeptembertől vezették be például a mobiltelefon használatnak a megtiltását, ami nagy mértékben frusztrációt okoz a fiatalok körében, tehát ez is hozzájárul ehhez a történethez. És hát valóban politikai dolgok is vannak a háttérben. Lázadó Franciaországként szoktuk emlegetni ezt a Jean-Luc Mélenchon mögé állt csoportot, vagy ő általa létrehozott 10 éve létező pártot, amely egy ilyen radikális baloldali párt, nem messze az anarchizmustól. Ez a párt és ezeknek aktivistái messze menőleg részt vesznek a kezdetektől ennek a tüntetés sorozatnak a berobbantásában. Olyan szinten is, hogy sajnálatos módon nem egyszer olyan kijelentéseket is tesznek, amely az erőszakosságot sem tartja feltétlenül rossz eszköznek a cél érdekében, ami hát picit bátorítóan hat. Nagyon sokan ráakaszkodnak ezek a fekete öltözékbe öltözött fiatal anarchisták is, vagy a külvárosok zavargó csoportjai, ezek mind megpróbálnak ráterepedni ezekre a történésekre. Ez az egyik fő ok. Emellett persze nagyon sok társadalmi ok van. A francia társadalomban van egy nagyfokú elégedetlenség, főleg most az utóbbi időben az energiárak elszabadulása okán.
4: Elképzelhető, hogy a diákok elégedetlenségét, akár jogos elégedetlenségét is olyan szélsőbalos elő, mint Mélenchon pártja, kihasználja rendszerellenes tüntetésre, és akár az ötödik köztársaság, de mindenképpen a jelenlegi kormányzat megdöntésére. Egyfajta 1968 újra játszva lenne?
5: Ez tökéletesen így van. Mégpedig Jean-Luc Mélenchon önmaga mondta azt, hogy ez a tüntetés sorozat, ami elindult elvileg szeptember 21-től, de gyakorlatilag az októberi időszakban robbant be igazán, ez szerinte az 1968-as diáklázadások óta az első ilyen nagyfokú lázadás, ami egyáltalán nem igaz. Voltak már a 90-es években, a 2000-es években is olyan diáktüntetések, egyébként középiskolás tüntetések, amelyeknél többen vettek részt. Most már beállt nem csak a radikális baloldali párt, hanem több párt, baloldali párt, ugye a zöldek, szocialisták, illetve a kommunista párt.
4: Nagyon úgy tűnik fel, hogy a kormányzat tehetetlen, és kormányzatban most beleértem az Elizé palotát is, vagyis az államfőt is. Mi lehet ennek az oka?
5: Több oka is van. Az első nagy oka az, hogy gyakorlatilag a francia állam 2024 óta egy rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen kisebbségi kormánya van, ami rendszeresen meg is bukik. Most szerencsénk van, mert már nagyjából egy éve nem bukott meg. Egyébként egyáltalán nem kizárt, hogy a következő fél évben esetleg ez is bekövetkezhet. Tehát az elnök mögött nincs egy végrehajtó hatalom, amely képes megvalósítani a terveket, és hát azt ne felejtsük el, hogy Macron elnöknek az utolsó 6 hónapjában vagyunk. Ilyenkor már új nagy dolgokat nem tud csinálni, viszont szeretne valami maradandó nyomot hagyni. Ez most úgy tűnik, hogy nem nagyon sikerül, ha maradandó nyom lesz belőle az annyi, hogy most legmélyebb szintre süllyedt az ő népszerűsége. Hát ez az ötödik köztársaság csúcs teljesítménynek fognák sajnos mondani, hiszen 16%-ra mérték most az utóbbi napokban.
4: Jó néhány évvel ezelőtt Dominique de Villepin volt konzervatív kormányfő, azt találta mondani egy televíziós interjúban Macronról, hogy Macron elnöksége, elnöki választása a történelem tévedése. Ön mit gondol erről? Valóban ennyire rossz elnök lett volna Macron?
5: Nehéz lenne egy nagy mérleget húzni itt a Macronnak a konkrét működésével kapcsolatban, de hát sajnos megállapíthatjuk azt, hogy egy nagyon nagy lendülettel induló fiatalemberről beszélünk, de aki valójában szétrombolta azt a tradicionális centrista váltó politikai gazdaságot, ami jelen volt a francia történelem utóbbi évtizedeiben, ezzel elősegítette inkább a radikális megújulást, vagyis a radikális pártoknak adott nagyobb teret, amit látunk mind a jobb, mind a bal oldalon, Mélenchon vagy Marine Le Pen kapcsán. Viszont ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy nagyon sok reformot akart végrehajtani, ez mind-mind beletört a bicskája.
4: Nem volt elég esze hozzá, vagy képtelen volt politikai szövetségeket kikovácsolni?
5: A francia társadalomban valahogy nagyon nehezen mennek át azok a strukturális változtatási lehetőségek, illetve azok, amik kellenének, hogy átmenjenek. Elsősorban politikai haszonlesésből nem is mernek túl messze elmenni a politikusok. Macron elnök is ebbe a csapdába esett bele, hiszen az első mandátum alatt próbálta ezeket a reformokat létrehozni, viszont attól tartott, hogy túlságosan túlfeszíti a húrt. És hát igazából neki az volt a célja 2022-ig, hogy újra válasszák. Ugye ez sikerült, viszont 2022 után már nem volt meg az a lendület, és nem volt meg az a lehetőség, hogy ezeket tovább vigye.
4: Azt látjuk, és ez Franciaországra is igaz, és Európa más országaira is, hogy a centrum eltűnt, valószínűleg azért, mert tehetetlenkedett, nem volt képes igazán a társadalomhoz szólni, van egy radikális baloldal és radikális jobboldal. Franciaországban Jean-Luc Mélenchonhoz kötik, a jobboldalon pedig Marine Le Penhez, illetve Bardellához. Mit jelent ez a jelenlegi helyzet azt, hogy az elnök választásokon bejöhet a radikális jobboldal, vagyis győzhet a Nemzeti Tömörülés Marine Le Pen és Bardella pártja? Hiszen most már a szenátusban is szeptember elején önálló frakciót tudtak alakítani.
5: Így van, tehát jelentősen megnőtt a súlya a Nemzeti Tömörülésnek, részben a szenátusban, ugye külön frakciójuk van, egyébként meg a legnagyobb párt az a parlamentben, a nemzetgyűlésben a Nemzeti Tömörülés, tehát Marine Le Pennek a pártja a legerősebb párt, még annak ellenére is, hogy ugye ez 77 fő egy 500 fős parlamentben, de mégis ők vannak legtöbben. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy egy elég nehéz szituációban van Marine Le Pen, soha nem volt ilyen közel a hatalom megszerzéséhez. Nagyon-nagyon sok minden fog múlni azon, hogy az elkövetkező 6 hónapban milyen politikai események fognak zajlani Franciaországban. Ugye volt a nyár folyamán egészen szeptember közepéig egy olyan forgatókönyv, amíg azt is lehetővé tette volna, hogy esetleg két radikális párt kerül be a második fordulóba. Franciaországban ugye két fordulóval kell számolnunk. Egy ilyen esetben szinte 100%, hogy Marine Le Pen nyerni a választást. Ugye a legutóbbi felmérések azt is mutatták, hogy 69-70%-kal nyerné meg a választást, hogyha egy radikális baloldali személy lenne vele szemben. Ez viszont egyáltalán nem igaz a centrista jelölt esetében. Most a centrumban közel 90 jelölt van már nagyjából a francia elnökválasztásokra, persze ezekből majd ki fog hullani egy jó pár, de azért azt látnunk kell, hogy a centrum az rendkívül módon megosztott, és nagyon sok fontos témában megosztott. Tehát emiatt nagyon nehéz most még látni, hogy tényleg a szavazók majd be fognak állni egymás mögé azért, hogy ne Marine Le Pen legyen az elnök, vagy pont azért fognak Marine Le Pen mögé beállni, hogy na végre valaki, vagy olyan ember, aki eddig még nem próbálhatta ki magát. Ez egy nagy kérdés.
4: És rendet ígér.
5: Na most itt azért vannak nagyon nagy gondok, mert pontos az utóbbi napokban Jordan Bardellával kapcsolatban több botrány került elő, többek között az ő antiszemita kijelentésével kapcsolatban, ami a 17 éves korában különböző üzeneteket küldözgetett, és hát ez óriási port vert fel politikai körökben, persze a sajtó által kellőképpen megszellőztetve. Egyébként ez egy kétélű dolog, mert egyrészt lehet negatív befolyása, de lehet pozitív is, mert a társadalom nem biztos, hogy ma már úgy elfogadja egy az egybe azt a véleményt, amit egy megmondó lap, akár baloldali, jobboldali mond, hanem van egy saját véleményem, tehát ellen pillanatban azt mondhatjuk, hogyha egy erős centrista személy kerül vele szemben, egyelőre ezt ugye Edouard Philippe nevéhez szokták kötni, aki ugye a egykori miniszterelnöke volt Macronnak. Igazából őneki van jelen pillanatban legnagyobb támogatottsága a centrista körökben. Őneki egy előnye lehet, hogy ő se nem jobboldali, se nem baloldali. Ez Franciaország jövő tekintetében nem egy nagyon pozitív üzenet, mert valójában nem tudjuk, hogy mit fog tenni. Valószínűleg ugyanúgy topzódik majd Franciaország, ha esetleg ő nyerné a választást azban a tehetetlenségben, amiben most van. Viszont ő mögé beállnának a baloldali és jobboldali szavazók egy része is. Ugye ez mekkora erő, hogy van-e akkora erő, mint mondjuk Marine Le Pen és az ő szövetségesei közé csoportosuló szavazók, ez egy nagy kérdés lesz. Nagyon sok fog múlni a fiatalokon, és ezt értette meg egyébként Jean-Luc Mélenchon. Nem véletlenül állt be a fiatalok mögé. Valószínűleg a fiatalok lesznek lényegében a mérleg nyelve, hogy ki tud nagyobb erőt megszólítani fiatalok közül, és ki nem.
4: Franciaországban tehát még bő fél évig kell várni az esetleges politikai változásokra. Spanyolhomban november végén dönthetnek a polgárok arról, hogy hogyan tovább. A spanyol kormányfő Pedro Sánchez ugyanis a saját családját, nevezetesen a feleségét és a testvérét is érintő, meg annyi korrupciós botrány, migránsválság és lakhatási bajok robbanása után a héten bejelentette, hogy előrehozott választások lesznek november végén. A jelenlegi spanyol helyzetet Márta Renátó ismerteti.
6: Spanyolország szocialista miniszterelnöke Pedro Sánchez nem először kockáztatja hatalmát előrehozott választásokkal. A 2018 óta hatalmon lévő politikus a héten hétfőn televíziós beszédben jelentette be, hogy november 29-én előrehozott parlamenti választásokat tartanak.
7: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales.
6: Pedro Sánchez-t hallottuk, aki így fogalmazott. Úgy döntöttem ma reggel, hogy rendkívüli ülésre összehívom a kormányzat minisztereit és a parlament mindkét házát. És általános választásokat írok ki november 29-ére, vasárnapra, a törvény előírta a határidőn belül. A bejelentésre jó ideje számítottak a spanyolok, jól lehet, a választásokat még jövő nyár előtt amúgy is megtartották volna. Ám a spanyol belpolitika hetek, sőt hónapok óta forrong, a kisebbségi kormány pedig több ügyben is képtelennek látszott uralni a helyzetet. Spanyolországot finoman szólva sem lehet azzal vádolni, hogy belpolitikája unalmas, esetleg egyhangú volna. Az elmúlt hetekben azonban az országgal tüzetesebben foglalkozó szakértők is csak kapkodhatták a fejüket, hiszen jószerével egymást érték a belpolitikai válságok. Még júniusban jelentették be, hogy Sánchez kormányfő feleségét 2 évig tartó vizsgálat után korrupció, sikkasztás és befolyással történt üzérkedés vádjával bíróság elé állítják, és azt is megtiltották neki, hogy elhagyja az országot. De az utóbbi időben a kormányfő környezetét és a kabinet más tagjait is elérték a korrupciós vizsgálatok. Például a volt közlekedési minisztert, José Luis Ábalost. Nagy nemzetközi figyelmet keltett a július végén kirobbant migrációs válság és a spanyolországi lakhatási válság egyik drámai epizódja Madridban. A Marokkóval határos spanyol exklávében, Ceutában július 30-án és 31-én több 10 000 ember lépte át illegálisan a határt. A spanyol belügyminisztérium később mintegy 72 000 érkezőről beszélt. Emberek tömegei próbáltak úszva bejutni a spanyol területre, miközben a város befogadó rendszere gyakorlatilag összeomlott. Ceuta város konzervatív elnöke Juan Jesús Vivas azt állítja, hogy már a tömeges érkezés előtt többször próbálta figyelmeztetni a központi kormányt, és segítséget is kért. Az ügyből időközben bírósági vizsgálat is lett. A spanyol rendőrség jelentése szerint marokkói csendőrök, illetve civil ruhás marokkói ügynökök is segíthették a tömeges határátlépést. Marokkó ezt a felelősséget nem vállalja. A spanyol hatóságok azóta megpróbálják felszámolni az ideiglenes migráns telepeket. Október elején a ceutai Trampolín strandon mintegy 3 000 ember tartózkodott sátrakban és rögtönzött szállásokon. A rendőrség több 100 embert szállított el, sokan pedig önként visszatértek Marokkóba. A helyzet politikai érzékenységét jelzi, hogy a jövő héten maga a spanyol király és felesége is Ceutába és Melillába látogat. 6. Fülöp király és Letícia királyné október 13-án Ceutába, 14-én pedig Melillába érkezik, s maga Pedro Sánchez miniszterelnök sem zárta ki, hogy még az előrehozott választások előtt a két afrikai városba látogasson. 2014-es trónra lépése óta egyébként a spanyol királynak ez lesz az első vizitje a két exklávéban. Az utolsó spanyol uralkodó, aki hivatalosan felkereste a két várost, Juan Carlos volt 2007-ben. Egész Spanyolország döbbenten figyelte a ceutai válságot, majd alig egy hónapra rá a régóta aggasztó lakhatási válság egyik újabb jelenetét. Azt, ahogy a madridi lakásából, ahol 1955 óta tehát több mint 7 évtizede élt, erőszakkal lakoltatták ki az idős 87 éves beteg, magányos asszonyt, María del Carmen Abascalt, vagy ahogyan mostanság a spanyol földön emlegetik őt, Mari Carment.
8: This is the image that remains in our memory. 87-year-old Marie Carmen is carried out of her home on a stretcher after being evicted. They are taking her by ambulance to the Gregorio Marañón Hospital.
6: Emberjogi tüntetők testükkel védték annak a madridi lakásnak a bejáratát, ahonnan a hatóságok betegágyon lakoltatták ki Mari Carmen asszonyt, aki a ház új tulajdonosának már nem tudta kifizetni az alaposan megemelt bérleti díjat. A fogyatékkal élő idős hölgyet szeptember 23-án lakoltatták ki. Az ingatlan új tulajdonoshoz került, a nő pedig úgynevezett ősbérleti szerződéssel lakott a lakásban. Az új tulajdonos jelentősen megemelte a bérleti díjat 2600 euróra, amely több, mint Mari Carmen Abascal nyugdíja. A kilakoltatást több alkalommal megpróbálták megakadályozni, a helyszínre szimpatizánsok, aktivisták és politikusok is érkeztek. Az idős hölgyet végül hordágyon vitték ki az otthonából és kórházba szállították.
9: Mari Carmen asszony csütörtök virradóra elhunyt a kórházban.
6: A spanyol belpolitikai viharok egyik kulcsmomentuma, táptalaja az évek óta komoly problémákat okozó ingatlan és albérletárak emelkedése. A nagyvárosokban, Madridban, Barcelonában, Valenciában, de lassan már Zaragozában és Santa Cruz de Tenerifén is egyre nehezebb megfizethető lakáshoz jutni. A társadalmi elégedetlenséget szeptemberben Mari Carmen Abascal ügyetetőzte. A vita arról is szól, hogy a spanyol lakhatási törvény mennyire képes megvédeni a kiszolgáltatott bérlőket. Kiderült, semennyire. Mari Carmen Abascal esete után országos tiltakozások kezdődtek. Október első hétvégéjén több mint 50 spanyol városban vonultak utcára az emberek a megfizethető lakhatásért. Madridban a Puerta del Solon tüntetők és aktivisták napokon át táboroztak. A demonstrálók nem csak az albérletárak ellen tiltakoztak, hanem a lakásbefektetési modell, a spekuláció és a kilakoltatások ellen is. A parlamentben közben a Sánchez kormány két lakhatási rendeletet próbált átvinni, ezek között szerepelt volna a kiszolgáltatott helyzetben lévők kilakoltatásának további korlátozása, illetve a bérlők jogainak erősítése. Ezt a két rendeletet azonban a parlament október 2-án leszavazta. A kormányzó baloldal számára fájdalmas volt, hogy a katalán Junts per Catalunya mérsékelt párt, a jobboldali néppárttal és a radikális jobboldali Voxsal együtt szavazott a javaslatok ellen. Ezután Pedro Sánchez már nem sokáig várt, bejelentette, előrehozott parlamenti választást tartanak. A kampány egyik központi témája várhatóan éppen a lakhatás lesz. Spanyolhonban hagyományosan baloldali kormányok jönnek s mennek, ám a puskaporos jelenlegi helyzetek kedvezhetnek a jobboldali erőknek. Nemzetközi szakértők hozzáteszik. Valószínűleg az nyeri meg a választást, aki meggyőzőbben válaszolja meg a spanyoloknak azt. Mi a nagyobb bizonytalanság? Mitől kell jobban aggódni? Attól, hogy van-e hol lakni? Vagy attól, hogy mennyire ellenőrzöttek az ország határai? Bár Spanyolország messze a világ egyik legszebb országa, sem az illegális határátkelők, sem az utcán alvás kényszerít nem enyhíti a jóféle szangria bor, vagy a siesta.
1: A bonyolult összetételű két nagy területi egységből álló Bosznia-Hercegovinában vasárnap voltak választások. Elemzők a kicsi nyugat-balkáni ország jövője szempontjából fontosnak minősítették a voksolást. Ám az érdeklődés viszonylag alacsony, alig több mint 40%-os volt, és az eredmény nagy változásokat nem hozott. Bosznia-Hercegovina mégis fontos ország, leginkább a geopolitikai helyzete okán. Ternovász István jelenti Szerbiából.
10: A hat köztársaságból és két tartományból álló titói Nagy Jugoszlávia széthullása során 1995-ben a bosznia-hercegovinai háborút lezáró Daytoni békeszerződés alkalmával az egykori délszláv köztársaságból megalakult új országot két entitásra osztották fel. Egyik a szerb többségű, közigazgatásilag egységes boszniai szerb köztársaság, a másik pedig a bosnyák és horvát többségű kantonokból álló bosznia-hercegovinai föderáció, amelyek önálló parlamentekkel rendelkeznek. A dualista állam egységét nemzetközi főmegbízott biztosítja, aki az ENSZ nevében kormányozza egész Boszniát. A régensként viselkedő megbízott szinte bármilyen a két entitás központjában, Szarajevóban vagy Banyalukában meghozott politikai döntést önkényesen felülbírálhat, ahogy az egykor a gyarmatosított országokban történt. Ha pedig ezt valaki, például az entitás elnöke megkérdőjelezi, akár börtönbüntetésre is ítélhetik. Ez történt tavaly Milorad Dodikkal, aki 7 éven át volt a szerb entitás miniszterelnöke, 15 éven át pedig az elnöke. Dodik addig rakoncátlankodott a fő megbízottal szemben, hogy egy éves börtönbüntetésre ítélték, de miután kifizette a kirót büntetést, szabadon engedték. Ugyanakkor eltiltották a közhivatali tevékenységtől, így a vasárnap megtartott választásokon nem vehetett részt. Ettől még azonban a Független Szociáldemokraták Szövetségének elnökeként továbbra is ő az első számú politikus az entitásban. Vasárnap késő este ő jelentette be pártjának fölényes győzelmét a 42%-os részvétellel zajló választások során. Győztünk, pártunkból került ki Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb képviselője. Koalíciós partnereinkkel kétharmados többségünk lesz a boszniai szerb köztársaság banyalukai parlamentjében, és az entitás elnöke is a mi sorainkból került ki, mondta a Független Szociáldemokraták Szövetségének elnöke. A szarajevói központú bosnyák-horvát többségű Bosznia-Hercegovinai Föderációban a parlamenti választásokon fölényesen győzött a legerősebb bosnyák nemzeti szervezet, a Demokratikus Akciópárt. A népszerűségét vesztő Bakir Izetbegovic pártelnök azonban mégsem kerül be a háromtagú országos elnökségbe. Őt a nyugatbarát, euróatlanti integrációt támogató Denis Betyirovic győzte le, aki eddig is az elnökség tagja volt.
11: Szlobodárska, antifasisztika és građanska Hrvatska, Bosna i Hercegovina je živa.
10: Továbbra is él a szabadság szerető, antifasiszta és polgári értékrendet képviselő Bosznia-Hercegovina, mondta győzelmének hirdetése után a Szociáldemokrata párt politikusa. Köszönetet mondott a választóknak a bizalomért, majd közölte, Bosznia-Hercegovinának folytatnia kell az Európai Uniós és a NATO csatlakozás felé vezető utat, valamint erősítenie kell a regionális együttműködést. Az Oroszországhoz való ragaszkodásról pedig, mint hangsúlyozta, le kell mondani. Bosznia-Hercegovina kollektív államelnökségébe a horvátok részéről új ember Darijana Filipović, a horvát nemzeti közösség jelöltje került be. A horvát nép megválasztotta saját nemzeti képviselőjét az ország vezetésébe. Mondta egyértelművé téve, hogy a korábbi horvát elnökségi taggal szemben ő majd a saját nemzetének érdekét tartja legfontosabbnak munkája végzése során. Hogy mi várható a választásokat követően, azt majd elmondja az elemző, előtte azonban idézzük fel, hogy mit mondott az ottani első számú szerb politikus Milorad Dodik az ország jövőjéről a választási kampány célegyenesében. Bosznia-Hercegovina halott. Ez egy lehetetlen ország. Nincs értelme a fennmaradásának. Ezt a csontvázat egyesek csak azért próbálják meg fenntartani, hogy a saját érdekeiket érvényesítsék. Vélekedett Dodik, akit néhány nap korábban Moszkvában fogadott Vlagyimir Putyin orosz államfő. Vendéglátójaként egyértelművé tette, hogy Oroszország továbbra is támogatni fogja a boszniai szerb köztársaságot a nemzetközi fórumokon, a többi között az ENSZ biztonsági tanácsában, de gazdasági és kulturális téren is együttműködésre törekszik az ottani szerbekkel. Hogy a választások után milyen jövő vár a gyakran a Balkán lőporos hordójaként emlegetett Bosznia-Hercegovinára, azt Zseljko Svitlica, ottani politikai elemző így látja. Itt minden a külföldiek, elsősorban a nagyhatalmak ráhatásától függ. Bosznia-Hercegovinában az Egyesült Államoknak, az Európai Uniónak, Oroszországnak és Törökországnak is megvan a maga érdeke. Azért avatkoznak be intenzíven Bosznia-Hercegovina belügyeibe, mert az ország geopolitikai helyzete miatt a Nyugat-Balkán biztonsági törésvonalán fekszik. Üzenetértékkel bír majd az, hogy miként viszonyulnak ezek az országok Milorad Dodik politikai szerepvállalásához. Lehetővé teszik-e majd számára a hatalomba való visszatérést. Ami Bosznia-Hercegovina jövőbeni külpolitikáját illeti, nehéz kérdés. Ugyanis mindhárom nemzetnek megvannak az egymással nehezen összeegyeztethető érdekei. Ez a jövőben is meg fog mutatkozni mind az elnökségen belül, mind a parlamentekben. Az előző 4 éves ciklushoz képest annyi változott, hogy az államelnökségben mostantól a két nemzetben gondolkodó horvát és szerb politikus kényes kérdésekben majd összefoghat és leszavazhatja a nemzeti érdekekkel szemben az uniós csatlakozást favorizáló bosnyák vezetőt. Üzenet értéke lesz annak is, hogy a hosszúnak ígérkező koalíciós tárgyalások után kit választanak majd az ország külügyminiszterévé. Erre azonban várnunk kell, mondta a politikai elemző.
1: És most néhány kis, színes, de nem érdektelen hír. Fidel Castro lánya Alina Fernández Revuelta, aki a floridai Miami-ban él, ismét rendszerváltoztatásra szólította fel a kubaiakat. Alina 1993-ban, 37 éves korában menekült el a hazájából, és azóta a Floridában élő kubaiak egyik vezető személyisége. Új tulajdonosa van a CNN hírtelevíziónak, ráadásul Donald Trump híve és támogatója, David Ellison, aki nem más, mint az Orákl alapító Larry Ellison fia. Az Ellison család a héten ütötte nyílbe a hírtelevízió anyavállalatának, a Warner Brothersnek a felvásárlását, mégpedig a Paramount összeolvadásával. Az új cég neve Skydance. A Paramounthoz tartozott egyébként a CBS televízió is, amely így most egyazon anyavállalatba került a CNN-nel. Az Egyesült Államokban a valláskutatással foglalkozó Hartford Intézet felmérése szerint a COVID-járvány óta folyamatosan csökken a kis templomokat látogató hívek lélekszáma. Az úgynevezett megatemplomok látogatottsága azonban óriási népszerűségnek örvend. A járvány idején ugyanis szövetségi hiteleket vettek fel, és ebből fizették az alkalmazottakat és az internetes istentiszteleteket is. Így képesek voltak túlélni a járványt. Az új világot és Járai Juditot hallották, Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva a gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Már a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rusztavi Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: 9 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Jelentősen megemelte a kormány a környezetvédelmi bírságokat. Ma van a szerb adományozás világnapja. Változékony időnk lesz estétől sokfelé esővel. És most a részletek. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A magyar közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Eszerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Idén több mint 175 millió forintot, jövőre pedig csak nem 850 milliót szán a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére a kormány. Ez derül ki a magyar közlönyben tegnap este megjelent kormányrendeletből. Egy másik kormányhatározattal a kormány felvetette a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények listájára az NVVH-t. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésére augusztus végén mintegy 2,5 milliárd forintot csoportosított át az idei költségvetésből a kabinet. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna. Elérte az Isaias hurrikán Florida partjait. A trópusi ciklon óránként 165 kilométeres sebességgel csapott le. Heves esőzésekre és áradásokra figyelmeztettek az amerikai hatóságok. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek. Floridában kiürítették a különösen veszélyeztetett partmenti területeket, és Alabamában is elrendelték a turisták evakuálását. Az úgynevezett vihardagály miatt akár 2,5 méterrel is emelkedhet a tenger vízszintje a veszélyeztetett partszakaszokon. Az Isaias a hurrikán szezon első vihara az Egyesült Államokban. Ma van a transzplantáció világnapja. Az alkalomból országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel, közösségi élményekkel hívják fel a figyelmet a szervadományozás fontosságára. Az eseményeken az egészségtudatosságot, az önrendelkezést és a társadalmi felelősségvállalást helyezik a középpontba. Budapesten a MOM Sport Központban a transzplantáció területén dolgozó orvosokkal, szervát ültetett sportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni, este pedig fáklyás séta indul a mezőgazdasági múzeumtól a Hősök terére. Ami az időjárást illeti, többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől mások felé lehet esőzápor. A legtöbb napsütés északkeleten valószínű. A szél mérsékelt marad, délután általában 17 és 22, késő este 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap már főként csak a kelet és déli ország részben valószínű csapadék, másutt újból kisüt a nap. Friss hírekkel 10 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Szótlanok hangján.
1: Csacsinak nevezték el a hosszú fülei miatt az őzgidát. Szinte csak ezek a fülek maradtak éppen a balesete után. A vadállatok mentése speciális tudást igényel, a jó szándék itt kevés. Ha vadmadaraknak, nyesteknek, nagyvadaknak vagy csünöknek segítenénk, nem csak azt kell tudni, hogyan nyúljunk hozzájuk, számos jogszabályt is ismerni kell.
2: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
3: utánpótlás nevelés.
4: Szülő, edző, pszichológus. Kinek, mikor, milyen szerepe van a gyerekek mentális felkészítésében és sportpályafutásuk során? Mik a legfontosabb szempontok utánpótláskorban? Meddig elég a szülő és az edző? Mikor lépjen be mindenképpen a szakember? Mennyire változott a mentális felkészítés megítélése az elmúlt évek során? Valódi Viktória tanácsadó szakpszichológussal várjuk Önöket.
3: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most a Magyar Nemzeti Bank eltékozolt pénzéről lesz szó. Magyar Péter miniszterelnök a világ legnagyobb bankrablásának nevezte a történetet. Matolcsy György szerint egy fillér sem tűnt el. Parlamenti Vizsgálóbizottság és az ügyészség is kutatja, hogy pontosan mi történt. Egy biztos. A Magyar Nemzeti Bank vezetői, tisztségviselői úgy játszottak az ország pénzével, mintha az a sajátjuk lett volna. Egy részét kiosztották a rokonaiknak és barátaiknak, a nagyobb részét pedig eltékozolták félre sikerült befektetésekkel. Több 100 milliárd forint ment félre, tűnt el. A történet bonyolult, de Matolcsy György jegybankelnök fiának meggazdagodása már átélhető következménye volt a mahinációknak. Erről szól Vindis Judit összeállítása.
6: Matolcsy Ádámot többször buktatta már le a felesége. Például, amikor az új otthonukból posztolt, majd kiderült, hogy egy olyan 1,3 milliárd forintos ingatlanban laknak, amelyet az egyik jegybanki alapítvány kutatóközpontnak vett meg 2015-ben. Matolcsy később el is ismerte, hogy ott éltek. Az ingatlan évekkel később Matolcsy egyik jó barátjának a magántőke alapjába került. Matolcsy felesége bőséggel posztolt a luxusutazásokról, magánrepülőzésről és egy New York-i luxus ingatlanban töltött szilveszter éjszakáról is. Az egyik kép egy olyan szaudarábiai luxusszállodában készült, ahol 1,4 millió forint volt egy éjszaka. A csuklóján egy 24 milliós órát viselt. Matolcsy Ádámot is fotózták már egy 150 milliósra becsült órával a karján. A feleség képeit Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő tette széles körben elérhetővé. Ő is úgy kapta azokat. A Neresek luxus életéről a Cápák között című műsorból ismert befektető Tóth Ildikó is osztott meg vele információkat. A Klik TV-nek azt mondta, állítólag Matolcsy Ádám feleségének a tevékenységét le is tiltották felülről, mert az már a NER-nek is sok volt.
7: Van a világon 10 dedikált szálloda. Az egyik Indonéziában, Balin, Ubudban, Hanging Gardens. 10 000 euró egy éjszakára a szoba. Ő minden 2-3 hónapban egyszer onnan posztolt új képeket, mert oda mindenképpen el kellett menni, hiszen a top 10-ből az egyik legszebb és legjobb szálloda.
6: Pár éve oknyomozó újságíróknak sikerült beazonosítaniuk Matolcsy Ádám Porsche gyűjteményét. Majd a hozzá, illetve köréhez köthető dubai luxus ingatlanokat, vagy görögországi luxusnyaralót, ami Matolcsy feleségének a nevét viseli. Nem csak Matolcsy, a szűkebb baráti köre is elképesztő luxusban élhet. Egyikük, Száraz István például 2023-ban került fel a Forbes gazdag listájára, rögtön a 16. helyen landolt a 125,7 milliárd forintra becsült vagyonával. Másikuk, Somlai Bálint egy luxusadó gyűjteménnyel is büszkélkedhet. Mindezt nem saját erőből érték el, hanem inkább közpénzen. Száraz és Somlai a cégeiken keresztül több 10 milliárdnyi megbízást kaptak az MNB-től és az alapítványoktól is. Ahogy Matolcsy is gyarapodott közpénzből. A kör luxizása, ahogy Lázár János használta a szót, az MNB botrány 2025-ös kirobbanása után kezdett igazán ráégni a NER-re, és vált a kampány egyik fő témájává. Lázár János a Kisvárdai utca fórumán egy MNB botrányos és Matolcsy Ádámos kérdésre válaszul kezdett el kullancsokról beszélni.
8: Azokat a nereseket, akik kullancsmódon ránk telepettek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani.
6: Orbán Viktor pedig az 5 podcast interjújában beszélt arról, megérti, ha egyesek felháborodnak Matolcsy Ádám luxusautói láttán. A kérdésben hozták példaként a luxusautókat, Orbán nem ragozta tovább. 4 nappal a választási vereség után Orbán a Patriotának adott egy interjút, ahol sokkal nagyobb volt a luxizás súlya.
9: Nagyon sokan emlegetnek korrupciót, és nagyon sokan mondják azt, hogy a NER egyik legnagyobb bűne a félrenézés volt, miközben az elit luxizott. És sokan például Matolcsi Györgyre, az ő fiára, Matolcsi Ádámra, a sportautógyűjteményre céloznak. Ezek a mesés egy hétköznapi ember szemével hihetetlennek és elképzelhetetlennek tűnő meggazdagodások mit gondol, szerepet játszottak a Tisza párt kétharmados győzelmében?
10: Biztosan. Persze.
5: De hogyan lehetett kivenni a pénzt a jegybankból? Úgy, hogy első lépésként alapítványokba helyeztek el belőle rengeteget. Ezt azzal az újságíróval idézzük fel, aki először írt erről.
11: A Matolcsi féle Nemzeti Bank 2014-ben kezdte el létrehozni a Pallas Athénée alapítványokat, de akkor ezt nem kommunikálták nyilvánosan. Elsőként Csabai Károly, a HVG akkori munkatársa írt cikket ezeknek az alapítványoknak a létrejöttéről. Hogyan tudta meg, hogy létrehozták ezeket az alapítványokat?
12: Hát ez egy elég érdekes történet, ugye mindig kapunk olvasói leveleket, amiknek a felét nem olvassuk el, a másik felének a felét pedig azért elkezdjük feldolgozni, és most 3 hétig volt az én postafiókomban egy levél, egy olvasótól, aki azt írta, hogy figyeljünk arra, nem igazán nevezte meg magát, figyeljünk arra, hogy ő úgy tudja, hogy a Magyar Nemzeti Bank létrehozott 4 darab alapítványt, összesen 200 milliárd forinttal. Most az első gondolatom az volt, hogy biztos valami elírás lehet, hát 200 milliárd az hát már akkor is óriási összeg volt, nem hogy most, és hát mondom, biztos 2 milliárd. És akkor, mikor 3 hét után ugye az ember egy heti lapnál is minden héten keres, ráadásul augusztus volt, ilyen nagyon nyár, hogy akkor tényleg uborka szezon volt, milyen témát dolgozunk föl, és akkor hát mondom, akkor nézzünk utána azért. Mondtam, hogy elnézést, de én úgy tudom, hogy van ilyen, hogy Pallas Athénée alapítvány. És akkor mondja az ember, hogy hát van 4 darab. Kikértem, megnéztem, és ott volt, hogy 50 milliárd az első alapítvány, 50 milliárd a második, 34. 200 milliárd, így nem akartam hinni a szememnek, de ott volt le volt írva betűvel is, hogy ugye mennyi, úgyhogy, és akkor utána így alakult az, hogy elkezdtem megnézni, hogy kik vannak a kuratóriumba, és láttam azt, hogy mindenki, tehát a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt az egyes számú alapítványnak a kuratóriumának az elnöke, Nagy Márton akkori jegybank elnök volt egy másiké, Vindis László, most ugye az állami számvőszék elnöke, volt egy harmadiké, akik aztán ők ketten később kiléptek ebből a történetből, de az alapításnál ott voltak mindenféleképpen, tehát tulajdonképpen az összes Magyar Nemzeti Banki tisztségviselők, és emellett neves akkor a konzervatív jobboldalhoz köthető emberek voltak benne a kuratóriumokban.
11: Mi volt ezeknek az alapítványoknak a deklarált célja?
12: A deklarált célja az volt, a hivatalosan, hogy oktatási kultúra célokra, tehát a közgazdász oktatás, a közgazdász tudásnak az elmélyítésére, tehát ők tulajdonképpen hozzá akartak járulni, érdekes módon nem volt oktatási minisztérium, és az oktatási célokat kívánt átvenni a Magyar Nemzeti Bank. Hát erre 200 milliárd az elég jelentős összeg, de volt egy kikötés, hogy ugye ezt be kell fektetni, azt hiszem állampapírokba tették az első körbe, állampapírokba tették ezeket, és csak a haszont lehetett felhasználni, tehát az éves haszont, vagy nem tudom mi, de valószínűleg éves haszon volt, azt lehetett kiosztani különböző szervezeteknek, és akkor hát az első kérdés az volt természetesen, amikor ezt megírtam, hogy megkerestem a Magyar Nemzeti Bankot, és mondtam, hogy mondják meg, és akkor közérdekű adatigényléssel fordultam az MNB-hez, és megkérdeztem őket, hogy hát mutassák meg, hogy kiket támogatnak. És hát ugye akkor ezt visszautasították, mert azt mondták, hogy nem közpénz. Tehát ugye ez volt a lényege az egész történetnek, hogy azt mondták, hogy ami az, hogy elveszítette a közpénz jelleget, ugye most már ez ilyen szállóigévé, vagy szállómondattá vált, velem közölték, hogy ezt nem fogják kiadni, mert azzal, hogy az MNB áttette az alapítványokba, azzal ez elveszítette a közpénz jellegét.
11: Azt lehet tudni, hogy ez a pénz miből származott?
12: Igen, ezt lehet tudni, hogy az MNB folyamatos forint leértékelő politikát folytatott, és a forint leértékelés során árfolyam nyerességre tett szert, és mindezt az árfolyam nyerességet, kamatnyerességet is, de az kisebb mértékben, mindezt az árfolyam nyerességet, ezt tulajdonképpen ilyen mértékű védúzat, és ebből képezte meg ezt az egészet, ebből úgy gondolta ő, hogy ezt nem kell visszaáramoltatni a költségvetésbe, az állami költségvetésbe, mert van egy ilyen szabály, hogy amikor az MNB veszteséges, akkor a veszteséget az állami költségvetésnek állnia kell, ha viszont nyereséges, akkor viszont a nyerességet azt pedig be kell fizetnie. Hát ők úgy gondolták, hogy sokkal hasznosabb célokra fogják ezt elkölteni.
11: Akkor már a Nemzeti Bank elkezdett egy nagy bevásárlást, értékes ingatlanoknak a felvásárlását. Ezeket is aztán bevitték ezekbe az alapítványokba.
12: Igen, az egy kicsit később kezdődött, 15 elején, ott is folyamatosan nézve, Vörösmarty téren vettek egy ingatlant, akkor megvették a Kémiai Kutatóintézetet ott a második kerületben, nem messze egyébként a HVG székházától, tehát úgy gyalog kisétáltam, és ott le tudtam fénykedni, meg be is akartam menni, de hát oda se engedtek be. Tehát nagyon sok, tehát több ingatlant is vásároltak, és hát ez mind-mind teljesen titokban maradt, egészen addig, amíg mondta a ügyvédem, a Nehézposonyi Márton, hogy hát indítsunk pert. Tehát tulajdonképpen neki köszönhetjük ezt az egészet. Én azt mondtam, hogy nem tudom, van-e értelme, magyar bíróságokat ismerve, megmondom őszintén, hogy nem igazán láttam a pernyelés esélyét, és aztán az első körben el is buktuk az első ilyen pert, tehát mondták, hogy valóban nem közpénz, hát igaza van az MNB-nek, majd én akkor teljesen feladtam, majd a Marci mondta, hogy menjünk tovább, és akkor 2016 március 30-án a kúria hozta azt az ítéletet, hogy a közpénz nem veszített el a közpénz jellegét, és akkor utána nyilvánosságra hozták hogy mire költik, és akkor azt lehetett látni, hogy mindenféle, tehát az összes haver, az összes NER-hez köthető cégekhez folytak ki különböző ilyen 10-20-30-40 milliók, és amellett mondjuk az ingatlanokba pedig a masszív, nagyobb tőkét fektették.
11: Végül összesen 6 alapítványt hoztak létre, és ezek az alapítványok létrehoztak egy ZRT-t, ezt a bizonyos Pallas Athénée Optima ZRT-t. Ennek mi lett volna a feladata?
12: 266 milliárdról beszélünk, annyi lett a végén, ugye 200 milliárddal alapították a 4 alapítványt, és utána még létrehoztak 2-t, és akkor utána központosítottak, és az Optimának viszont már az volt a kifejezett célja, hogy kifejezetten ingatlan beruházásokba fektesse ezeket a pénzeket.
11: A közgazdászképzés támogatásából maradt valami?
12: Hát nem sok.
5: Az adatok nyilvánosságra kerülése előtt volt egy nagyon fontos közjáték. A folyamatban lévő perek miatt a fideszes kétharmad egy törvénymódosítóval próbálta eltitkolni az alapítványi költéseket, visszamenőleges hatállyal. Ekkor hangzott el a legendás, elvesztette közpénz jellegét, mondás Kósa Lajostól egy sajtótájékoztatón. A terv nem jött be. Hiába szavazták meg, az Alkotmánybíróság megsemmisítette ezt a részt. Mostanra senki sem vállalja magára az ötletet. A javaslatot benyújtó Bánki Erik, a Gazdasági Bizottság akkori elnöke, és Kósa Lajos volt frakcióvezető is állítja, hogy csak azt adták be, ami az MNB-től érkezett. Kósa

0: Az egyik egy az MNB alapítványain képviselő jogász érvelt így, helytelenül, a másik pedig egy törvényjavaslatból. Abból nem lett törvény, helyette lett egy olyan helyes törvény, amelyik megállapítja, hogy a jegybanki alapítványok pénze közpénz maradt, tehát ellenőrizni kell, és az állami számvevőszék dolga, hogy azt ellenőrizze.
1: Érdekes vita. De ennél is érdekesebb, hogy az alapítványok oktatás helyett egészen más dolgokkal foglalkoztak. Például ingatlanok adásvételével, felújításával, valami egészen bonyolult módon. Ezekről beszél Vitéz F. Ibolya, a 24.hu újságírója.
2: Sokat foglalkozott az MNB és alapítványainak ingatlan ügyeivel. Ezek közül talán a legemblematikusabb az Úri utcai egykori budai városháza a Várban, amit egész egyszerűen kétszer vett meg a Magyar Nemzeti Bank. Hogy történt ez?
3: Ezt a közleményekből lehet követni. 2014-ben az MNB még a Tudományos Akadémiától vásárolt egy romos történelmi épületet, 1,9 milliárd forint, és ezt tovább is adta Rögvest vagyonátadás keretében a MNB által létrehozott alapítványnak. Kezdetben több alapítvány volt, még ez később a általunk ismert Pallas Athéné Padme rövidítésű alapítványba egyesült, úgyhogy az egyszerűség kedvére használjuk ezt a Padmét. Az alapítvány induló vagyont kapott, pénzbeli induló vagyont is, ebből felújítást végeztetett el az alapítvány. Tehát amikor felújították az épületet, akkor az MNB a minden igényt kielégítő épületet 8,7 milliárd forintért megvette, ami hát összességében azt jelenti, hogy elég jelentős ráfordítással felújította magának lényegében, és aztán még egyszer kifizette annál már magasabb összeget.
2: A Nemzeti Bank ezeket az ingatlan vásárlásokat valahogy így körbefuttatta az alapítványon. Ugyanezt történt a Postapalotánál is, nem? Hogy nem közvetlenül vásárolta meg.
3: Igen, hasonló. A felújítást Road Development Kft. Végezte, amelyik Matolcsi Ádám baráti körébe tartozó Somlay Bálint tulajdonában áll.
2: Ez volt az a cég, amelyik a MNB szabadságtéri székházát is felújította.
3: Úgy van, de nem csak az. Több más MNB ingatlan felújításán dolgozott, illetve ő nyerte el. Még aki kiválasztotta a felújítást, még az is Somlay Bálint érdekeltségi körébe tartozó cég volt, és hát nem meglepő módon a Somlay Bálint érdekeltségébe tartozó céget választott a kifelújításnak. Tehát az egész MNB köré épült óriási befektetői hálózat, ahogy a számvevőszék nevez, tehát hemzseg a magántőke alapoktól, alapkezelőktől, vagyonkezelőktől, tanácsadók, mindenféle a cégektől, pénzügyi instrumentumoktól, miközben ugye valójában ingatlan üzletek vannak, de soha nem az történt, hogy direktbe mondjuk a MNB alapítvány arra felkent vagyonkezelő cége egymagában megvette volna, vagy mondjuk projekttársaságokon keresztül ez történt volna. Ez az óriási hálózat, tehát jellemző, hogy nem fér el, egészen apró betűkkel próbálta nyomtatni a számvevőszék ezt a befektetői hálózatot, és egyszerűen nem fér el, inkább csak két oldalon, vagy azon sem.
1: A többi történet is hasonlóan kacifántos, de a lényeg mindig ugyanaz. Baráti vállalkozók jutnak pénzhez a fordulatok révén. Volt más módszer is a baráti vállalkozók megsegítésére.
2: A Nemzeti Bank másik módon is finanszírozta ezt a befektetői hálózatot, mégpedig kötvények lejegyzésével. Ez hogyan működött, ez a kötvénybiznisz?
3: Magyar Nemzeti Bank valamikor 2019-ben egy növekedési kötvényprogramot indított, abból a célból, hogy a gazdaság ott ilyen módon élénkítse, és megfelelő vállalatok ebből a kedvező forrásból, vagy ez egy szuper kedvezményes konstrukció volt, tehát 2, maximum 6%-os fix kamatot, hangsúlyozunk, hogy fix kamatozású kötvényekről volt szó, tehát ilyen kedvező áron lehetett kapni lényegében hitelt, mert ugye az MNB lejegyezte a cég által kibocsátott kötvényt, és a készpénz oda került a céghez, azzal kezdhetett, amit akart, és ezek többnyire 10 éves lejáratú, tehát hosszú lejáratú, és nagyon kedvező, mondjuk azt, hogy hitelek volt. Ugye az MNB alapítvány legnagyobb közvetett befektetése az egy lengyel tőzsdei ingatlantársaság, én csak ilyen egyszerűen mondom, hogy GTC. Ennek

0: Van magyarországi leányvállalata is, GCC Magyarország ZRT. Ez is a kedvezményezettek között volt, akik kötvényt bocsáthatott ki, és az MNB lejegyezte. Ugye nem az egészet, de alapesetben 70%-ot jegyzett be le ebből, és 3% alatti kamatozású hitel volt. Hogy pontosan mit vásárolt ebből a GCC Magyarország, hogy milyen ingatlan ügyletre fordította, azt nem tudjuk, az is lehetséges, hogy a rosszabb kondíciójú korábbi hitelek kiváltására fordította, akkor is jól járt vele feltétlenül, de ennél az ügyletnél meg kell jegyezni azt, hogy itt tulajdonképpen az MNB a saját alapítványának az érdekeltségét finanszírozta, ami azért felvet egy kérdést, hogy ez összeférhető dolog-e. Az MNB ugyanis a pénzügyi felügyeletet is ellátó szervezet.
1: Nem csak a GCC Magyarország ZRT volt az egyetlen ebből a körből, ami részesülhetett ebből a kötvényprogramból.
0: Nem bizony. Van egy, hát ha lehet, akkor még izgalmasabb szereplő, a Sky Green Buildings Kft., amelyiknek a tulajdonosai magántőke alapok, ugye magántőke alapokról nem lehet kívülálló számára pontosan tudni, csak hosszas adatigénylés után talán, de még egyelőre nem tudjuk, hogy működik ez a rendszer, hogy milyen tényleges tulajdonos, milyen magánszemélyek állnak mögötte. Amit tudható, hogy a alapkezelője a tőke alapoknak, az egy ZRT, a Kvarc befektetési alapkezelő, és ez viszont Száraz István érdekeltsége. Ő róla azt érdemes tudni, hogy Matolcsi György volt jegybankelnök fiának, Matolcsi Ádámnak, a barátok körébe tartozó üzletember. És a Sky Greenről azt érdemes még tudni, hogy egy komolyabb belvárosi ingatlan portfólióval rendelkezik, irodaépületekkel, 150-180 milliárd forintra tették annak idején a piac értékét ezeknek. Ők 32 milliárdnyi kötvényt kibocsátásra kaptak lehetőséget, és ezt jegyezte le nagy részt az MNB, tehát őket is forráshoz juttatta Matolcsi György jegybankja, és ugye ezt ingatlan vásárlásra fordították. És hát ezek között az ingatlanok között szintén van egy Úri utcai ingatlan, ami eredetileg az MNB tulajdonában volt, ezt miután az MNB felújította, a Sky Green Building megvásárolta, majd az MNB alapítvány visszabérelte. Tehát, hogyha lehet ez még direktebb konstrukció arra, hogy mennyire kiterjedt ingatlan machinációs rendszer állt össze.
2: Olcsó hitellel is megtolta tehát a baráti kört a jegybank, olyan cégeket is, amelyek alapítványokkal üzleteltek. És elhangzott a GTC nevű részvénytársaság neve. Ez azért nagyon fontos része a történetnek, mert vele új fejezete kezdődött az alapítványi pénzek eltékozlásának. Az alapítványok pénzét ugyanis elkezdték befektetni, például a jórészt lengyelországi irodaházakat birtokló GTC-be. Csak hogy a GTC rossz befektetésnek bizonyult, a részvények árfolyama esett, a hiteleket nehéz volt törleszteni, ezért is lehetett szükség az említett kötvények jegybanki jegyzésére, azaz még több állami pénzt kellett tenni a kalandba. A GTC mellett egy másik ingatlanos cégbe is befektetett az alapítvány, svájci és francia luxus ingatlanokkal foglalkozó Ultima Capital nevűbe. Erről a szintén félre sikerült kalandról beszél Sarkadi Bálint pénzügyi elemző, aki a Substacken több bejegyzésben is bemutatta az elmúlt hetekben kutatási eredményeit.
3: Alapvetően az késztetett arra, hogy ezt a sorozatot megjelentessem a Substacken, hogy az alapítványi történeteknek van egy olyan vetülete, van egy olyan szála, amely alapvetően külföldre nyúlik, és viszonylag komplex és összetett pénzügyi tranzakciókat foglal magában. Ezekkel sok újságíró foglalkozott az elmúlt években, viszont egyes szálak olyan messzire mutatnak, hogy egyfajta ilyen szakmai kihívásként tekintettem arra, hogy ezeket az opciós szerződéseket, forward agreementeket, stb. Megpróbáljam becsomagolni újságíró, érdeklődő újságolvasó számára értelmezhető módon, példákkal szemléltetve, kibontva az egyes szerződések tartalmát, és igazából halmozódott ez a tudás. Miután olvastam ezeket az anyagokat, az éves beszámolókat, a tőzsdei közleményeket, az ÁSZ jelentéseket természetesen, és gyakorlatilag az összes oknyomozó újságírók által írt színvonalas írásokat az elmúlt évekből, és megpróbáltam ebből egy ilyen kifejezetten a jegybanki alapítvány svájci befektetésével kapcsolatosan egy teljes képet adni, úgyhogy igazából ez egy, mondhatnánk úgy, hogy hobbi volt.
4: Nagyon komoly energiákat tett bele, rengeteg forrást olvasott el, ez látszik is a jegyzetekből, amik szintén nyilvánosságra hozott, tehát vissza lehet keresni, hogy honnan van ez a rengeteg információ. Nekem úgy tűnt a sorozatból, hogy itt két butaság, átverés, valamilyen kavarás, ez nagyon kíváncsi, hogy mi a véleménye történt, de először nézzük meg ezt a két furcsa helyzetet. Az első helyzet az, amikor ebbe a svájci ingatlan projektbe, ami tartalmaz a francia rivierán és a svájci Alpokban is luxus ingatlanokat, ebbe valahogy beszáll a Magyar Jegybank egyik alapítványa, de nem úgy száll be, hogy megvásárolja, hanem majd az övé lesz, ha jól értem. Ez mit jelent? Mi történt, és ez mennyire racionális?
3: Így van, tehát alapvetően, hogyha gazdaságilag értelmezzük a tranzakciót, arról volt szó, hogy a vételárat előre megfizeti az alapítvány, illetve az alapítvány csoportjába tartozó gazdasági társaság, de a tulajdonjog majd csak később, eredeti tervek szerint 2025 végén száll át a jegybanki alapítványra, miközben a kifizetések megkezdődtek 2021 nyarán, kora őszén. Hogy egy kicsit mélyebben belemenjünk, ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy kötvényeket jegyzett le a jegybanki alapítvány egyik társaság, az Alpine Holding Kft. Nevű magyarországi Kft. Ezek a lejegyzések a terv szerint 2021 nyarán kezdődtek volna el, és 2024 végén értek volna véget, összesen 380 millió svájci frank értékben, ez nagyjából akkor jár folyamon olyan 170 milliárd forint nagyságrendileg az az összeg, amelyet terveztek befektetni. És ezek kötvények voltak, de a kötvény fedezete az ráadásul nem is maga a svájci cég üzletrésze volt, hanem egy másik luxemburgi magántőke alap befektetési jegyei, és ez a luxemburgi magántőke alap birtokolta a svájci céltársaságnak az üzletrészét. Ez igazából annyiban volt szokatlan, hogy a kötvény alapvetően egy befektető azért vásárolja, hogy azon hozamot realizáljon, tehát mondjuk egy negyedéves, féléves vagy éves kuponfizetéssel. Ezek a kötvények semmifajta kamatot nem fizettek a befektetőknek, annyi volt tulajdonképpen ennek a célja, hogy majd 2025 végén, amikor minden feltétel teljesül, akkor ezek a kötvények egy az egyben konvertálhatóak lettek volna ennek a luxemburgi magántőkealapnak a befektetés jegyére, ezen keresztül pedig a svájci társaság üzlet részére. Viszont ebben a periódusban, 2021-től 2025-ig, ugye se kamatbevételt nem realizált az alapítvány, sem pedig irányítási jogot nem szerzett a svájci társaságban. Tehát ez alatt ők sem a társaság közgyűlésén, sem a társaság igazgatóságában semmilyen szavazati joggal vagy döntéshozatali kompetenciával nem rendelkeztek.
4: Itt, ha jól tudom, az eredeti társaság egy Max R.V. George nevű üzletembernek volt az érdekeltsége. Arról lehet tudni valamit, hogy vele hogyan került kapcsolatba a jegybank alapítványa? Egy Berni tőzsdén jegyzett, nem túl ismert cégről volt szó.
3: Így van, ez az egyik legfeldolgozatlanabb és ismeretlenebb és érdekes, legérdekesebb területe ennek a tranzakciónak, hogy ez a Optima kör vagy Padme kör, az ottani döntéshozók egyáltalán hogy ismerték fel ezt a befektetést, hogy kerültek kapcsolatban, ahogyan is mondta Max Hervé Zsorzsal. Ő ugye 33,3%-ban volt tulajdonosa ennek a svájci társaságnak, és Byron Bacciocchi volt szintén egy jelentős tulajdonrésze, 25%-os tulajdonrésze rendelkező másik tag. Ugye a Telex csinált egy nagyon alapos oknyomozó újságcikkekre építő videót, ez olyan nagy játszma, ami YouTube-on is már azt hiszem 1 millió fölötti megtekintésnél jár. Ott azt hiszem az hangzott el, hogy Matolcsi Ádám és baráti köre valamilyen formában kapcsolatba kerültek ezekkel a svájci és egyéb luxus ingatlanokkal, és innen eredeztethető a kapcsolat. Én mást is hallottam az ilyen kapcsolatfelvételről, anélkül, hogy nevesíteném, de egy Magyarországon működő diplomata neve is szóba került, mint aki a kapocs volt a magyarok és a svájciak, illetve Max Hervé Zsorzs francia, de a svájci üzleti körök között, aki facilitálhatta ezt a befektetést, de alapvetően szerintem konkrét tényinformációnk nincsen arról, hogy hogyan ismerték fel ezt a befektetést, illetve ki volt az összekötő kapocs.
4: Ez az eljárás, hogy kötvényeket vásároltak első körben, ami nem jogosított fel sem menedzsment jogokra, sem bevétel realizálására. Ez egyébként szokatlan a üzleti életben? Ez ezt el lehet magyarázni, hogy ez miért így történt?
3: Nem, szerintem erre nincsen észszerű magyarázat. Ugye eleve onnan indulunk, hogy amikor ennek a befektetésnek az ötlete megszületik, ez 2021. augusztus talán 24-én történt ez a kuratórium előterjesztés erről a befektetésről. Ebben az időpontban az alapítványnak gyakorlatilag már nincsen forrása, szabadon befektethető likvid pénzeszköze. A forrásainak jelentős részét felemésztette a GTC befektetés még 2020-ban. Ezek után maradt még mozgatható, fejből mondom, ilyen 10-20-30 milliárdos forintnyi felhasználható tőke, de ez korán sem volt elég arra, hogy ezt az üzletrészt ezt megvásárolják, akár kötvényként, akár üzletrészként. Ekkor kezdődtek ugye a különböző külső forrás bevonások, ugye az egyik a Neumann János Egyetem Alapítvány által folyósított 127,5 milliárd, illetve 170 millió euró értékben vettek föl hitelt egy svájci pénzintézettől. Tehát maga a konstrukció azért sem életképes, és azért teljesen szokatlan, és unortodox, mert semmifajta folyóbevételt nem biztosított, ellenben olyan kötelezettségeket keletkeztetett maga a kötvényjegyzési struktúra, melyre nem volt igazából az alapítványnak ekkor már forrása.
4: Az említett GTC az ugye egy lengyel tőzsdén vitt szintén ingatlan projekt, ahol az volt az érdekes, hogy azzal védekeztek a döntéshozók a jegybank környékéről, hogy hát lehet, hogy magának a cégnek a részvényei esnek, és ez végülis veszteséget hozott a jegybanki befektetésnek, de hogy egyenként a benne lévő ingatlanok azok sokkal értékesebbek, és azokat majd egyenként eladják, akkor jók leszünk pénzben. Itt pedig, ha jól értem, arról írt, hogy pont fordított volt a helyzet, a társaság részvényei voltak felülértékelve, a benne lévő ingatlanok értékéhez képest. Ez mit jelentett, hogy itt teljesen másik nézőpontból adták el, hát maguknak tulajdonképpen a történetet?
3: Így van, tehát hogy ön is mondta, és ez az ÁSZ jelentésben is rendszeresen visszaköszön ott a csatolmányokban szereplő levélváltásokban az ÁSZ képviselői, illetve a PADME csoport jogi képviselője vagy elnöke közti levélváltásokban, hogy ez rendszeresen visszatérő motívum, hogy a nettó eszközérték az lényegesen több, mint a részvénynek az aktuális árfolyama, ebből pedig azt a következtetést vonta le az alapítvány, hogy ezek akkor is jó befektetések, hogy a részvény árfolyam zuhan. Az ultima befektetéshez kapcsolódó kuratóriumi előterjesztésben a befektetés erősségei között szerepel az előterjesztő szerint, hogy a társaság piaci kapitalizációja, vagyis az összes forgalomban lévő részvény tőzsdei árfolyamának együttese, az jelentősen meghaladja a társaság nettó eszközértékének az értelme. Tehát ahogy ön is mondta, éppen az ellenkező, tehát ugyanaz az érvelés, csak éppen 180 fokban ellenkező irányban hatnak a két társaságra, legalábbis a PADME döntéshozói szerint. Vagyis gyakorlatilag, ha csak formál logika szerint nézzük, akkor az ultima részvény túlértékel volt, az ő logikájuk szerint a GTC részvények pedig alulértékeltek, tehát vagy egyik, vagy másik nem állhatja meg a helyét.
4: Lehetséges, hogy itt ez a Max Hervé nevű figura átverte őket, vagy pedig itt lehetett valamilyen közös biznisz háttérben?
3: Hát itt óvatosan kell fogalmaznunk szerintem, mert ugye nem vagyunk a teljes irattár birtokában, és nem tudtuk áthámozni ennek a társaságnak a történetét 2018-ig napjainkra, minden ingatlanra, minden jelzálog szerződésre és a többire kiterjedően. Én azt gondolom, hogy összegezve a tényeket, azt, hogy ez egy gyakorlatilag a tőkepiacokon egy láthatatlan társaság volt abban a pillanatban, ez egy két éves múlttal működő részvénytársaság volt, akkor, amikor ebbe a PADME befektetett, alacsony piaci kapitalizációval, alacsony közkészhányaddal, viszonylag kevés saját tőkével, már amennyire egy tőzsdei cég tekintetében ez kiolvasható. Nem tudom elképzelni azt, hogy itt a PADME döntéshozóit, illetve az Optima döntéshozóit kizárólag egy jó befektetés lehetősége motiválta arra, hogy ezeket a kötvényjegyzéseket elindítsák. Az, hogy a másik oldalon, a Max Hervé Zsorzs oldaláról milyen megfontolások vezethettek és történtek-e, vagy történhettek-e alkuk a háttérben itt akár az informális jegybank környéki döntéshozók és a svájci üzletemberek között, erről exakt tudásunk most nincsen. Feltételezem, hogy igen, de még egyszer mondom, tehát itt óvatosan kell fogalmaznunk, mert nem vagyunk minden adat birtokában.
4: És a történetnek egy másik érdekes csavarja, az a 2024 karácsonyi december 27-i közgyűlés, ahol beszáll egy új befektető ebbe a történetbe, mert a fizetésképtelenség határán van az ultima. Mi történt, ki érkezett, miért érkezett, és ez miért sajátos ez a történet?
3: A Telexen Brückner Gergely újságíró sokat írt erről a tranzakcióról, illetve magáról az új befektetőről is. Kiderült közben egyébként, hogy valójában kettő új befektető érkezett 24. december 27-én. Az egyikük lényegesen nagyobb tulajdonrészt szerzett, mint a másikuk, de ketten voltak. Két görög befektető, Ioannis Papalekas és Evangelos Marinakis, illetve az általuk jegyzett ciprusi társaságok hajtották végre ezt a tőkeemelést. A tőkeemelés mindenképpen indokolt volt az Ultima Capital esetében, ugyanis a társaság jelentősen el volt adósodva, és évről évre nagyon komoly veszteségeket termelt, ami abban a szempontból is releváns, hogy rengeteg hitel támasztja meg az Ultima Capital ingatlanjait. Anélkül, hogy rálátnánk természetesen ezekre a különböző jelzálog szerződésekre, nem tudhatjuk, hogy ott milyen kovenánsok szerepelnek, de mindenképpen, tehát amikor egy társaság évről évre folyamatosan veszteségesen működik, és a saját tőkéje csökkenő pályát mutat, akkor a hitelező bankok adott esetben a szerződéseket felmondhatják, átstruktúrálhatják, különböző társaság életére negatív folyamatokat tudnak elindítani. A tőkeemelés tehát indokolt volt, ami kevésbé volt szerencsés az Ultima Capital szempontjából, hogy ez egy apport útján megvalósított tőkeemelés volt, tehát nem készpénzt bocsátottak a társaság rendelkezésre, hanem különböző görögországi ingatlanokat. Ez azt a helyzetet orvosolta, hogy a társaság saját tőkéje az a jó irányba mozdult el, hiszen ezek az ingatlanok javarészt tehermentesek voltak, így a hitel saját tőke aránya az javult 2024 decemberében. A kérdés ezzel kapcsolatban ugye az volt már akkor is, és az most is, hogy valójában ezek az apportált ingatlanok, ezek a görögország ingatlanok mennyit értek, mennyit érnek, és mennyiért kerültek beszámításra. Ugyanis amennyiben annyit értek, amennyiért beszámításra kerültek, akkor sem járt a Pallas Athene Domus Meriti alapítvány jól, mert lényegesen alacsonyabb részvényi árfolyamon tudott a görög befektető, illetve befektetők beszállni. Amennyiben viszont lényegesen kevesebbet érnek ezek az ingatlanok, mint amennyiért beszámolták őket 2024-ben, akkor hatalmas veszteség keletkezhetett a magyar részvényeseknél, hiszen szükségszerűen ami az új befektető nyeresége, az a korábbi befektetőknek veszteség.
4: Jelenleg mi a helyzet? A Papalekas és köre van döntési helyzetben lényegében egyedül?
3: Abszolút, tehát a tőkeemelés eredményeként Papalekas úr és az érdekeltsége olyan 53%-nyi, tehát többségi tulajdon biztosított számára, azóta ez tovább nőtt, tehát gyakorlatilag most már a részvények kétharmada az ő tulajdonában van. A Pallas Athene egy igazgatósági tagot tud delegálni az ötből, alapvetően Papalekas úr és a Joda nevű társasága dominálja az igazgatóságot, és hát természetesen a közgyűlést is.
4: Csinál már pénzt a cég?
3: Nem, a cég az 2021-ben még nyereséges volt, de azóta minden évben stabilan veszteséges és egyre növekvő veszteséggel.
4: És ha jól olvastam az írásait, akkor az a nyeresség is inkább trükközésből fakadhatott, mint sem valódi piaci bevételből.
3: Igen, a trükközés az talán erős, de való igaz, hogy az ingatlanok, tehát a meglévő ingatlanok átértékeléséből származott a nyereség oroszlán része. Erre egyébként a irányadó számviteli szabályok lehetőséget biztosítottak a társaságnak, hogy átértékelje évről évre ezeket az ingatlanokat, külső megbízás alapján dolgozó értékbecslők felértékelték ezt, és ők úgy találták, hogy az ingatlanok értéke, emlékeim szerint olyan 20 millió svájci frankkal nőttek, és ezt ők az eredmény oldalon be tudják számítani.
4: A mostani helyzetben egyébként a Berni tőzsdén még kereskednek a Ultima részvényeivel? Tehát be lehet még szállni?
3: Én inkább azt mondom, hogy be van vezetve a tőzsdére, és időnként egy-egy részvénygazdát is cserél, de azt tudni kell, hogy ez egy rendkívül illikvid papír. Amikor legutoljára néztem pár hete, akkor az utolsó jegyzett tranzakció az júliusban történt. Tehát igazából a tőzsdei árfolyam az nem túl releváns ennek a társadalomnak az esetében. Ennek ellenére lehet Ultima részvényt vásárolni, ha valaki nagyon megkívánná, de nem feltétlenül ajánlott.
4: Ki lehet ebből legalább nullszaldóval szállni a magyar államnak?
3: Nullszaldóval egészen biztosan nem. A legutóbbi Berni tőzsdei közlemények alapján a Padme opciós jogot szerzett arra, hogy eladja a részvényeit, tulajdonában lévő Ultima részvényeket, de ez csak 2029-ben fog élesedni, és akkor is 105 frank per részvény árfolyamon. Hogyha a jelenlegi tulajdonosi szerkezetet nézem, nagyjából olyan 2,8 millió részvényel rendelkezik az alapítvány. Ha ezt felszorozzuk a 105-tel, akkor mi mindig nem vagyunk annál a 400 millió franknál, amennyit befektetett a Padme ebbe a társaságba, és ez a 2029-es dátum is azért még elég messze van, tehát hogyha megnézzük a társaság működését, eredményességét, pénzügyi mutatóit, akkor sok víz lefolyik még addig a Dunán, mire ebből valami lesz. Én nem gondolom, hogy ezt nagyon szignifikáns vagyonvesztés nélkül lehetne abszolválni ezt a kiszállást.
4: Várható még újabb rész a Substack-e megjelent sorozatba?
3: Igen, a következő részben szeretném feldolgozni a Ultima Capital alapításának körülményeit.
4: Utólag hogyan látja itt a magyar döntéshozók motivációját, felelősségét? Telexes cikkek kicsit abba az irányba értelmezték a történetet, hogy hát itt valaki nagyon nagyot akart, de nem értett hozzá, és megvezették. Ez egy reális kép, vagy lehetséges más helytálló magyarázat is?
3: Én azt gondolom, hogy ennek van realitása, de azt is gondolom, hogy van más lehetséges megoldása is ennek a történetnek. Ugye, ha fogalmazhatok így, ingyen senki sem hülye. Szerintem elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, hogy a Pallas Athéné és az Optima döntéshozói gyakorlatilag mesterkélten egy olyan tranzakcióban navigálták a Padme csoportot, melyről tudták a kezetektől fogva, hogy ez gyakorlatilag vagyonvesztést fog eredményezni. Ugye a kérdés az, hogy volt-e bármifajta összejátszás és kommunikáció az eladók és a vásárlók között. Ezt én úgy gondolom, hogy a nyomozóhatóságnak kell majd bizonyítania, hogyha odáig eljutunk. A felelősség kérdése, a kuratórium felelőssége, tehát a Pallas Athéné Domus Meriti kuratórium felelőssége mindenképpen megáll. Tehát itt az a kérdés, hogy ők milyen anyagból dolgoztak, azokat az anyagokat kiterjesztette elő, kivégezte a jogi pénzügyi átvilágításokat, és hogy a kuratórium milyen háttéranyagok alapján hozta meg a döntéseit. Ott is fellelhető esetleg majd egyfajta felelősség, hogy akik a kuratórium keze alá dolgoztak, ők milyen felelősséget tartoznak ebben az egészben.
4: Sarkadi Bár, nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Parlamenti vizsgálóbizottság alakult az MNB-ből eltűnt milliárdok miatt. Ott hallgatták meg a múlt héten Kósa Lajost és Bánki Eriket, előbbi frakcióvezetőként, utóbbi pedig bizottsági elnökként kérhette volna számon Matolcsy Györgyöt. Mindketten azt mondták, ők semmiért sem lehetnek felelősek. Először Bánki Eriket halljuk, Windis Judit összeállítása következik.
5: Az, hogy miért voltunk nyugodtak az alapítvány működésével kapcsolatban, azért, hogy nem tettem, mert ott az állami számvevőszék, amely folyamatosan ellenőrizte a Magyar Nemzeti Bank és az bank alapítványának a működését is. Érzek-e bármilyen felelősséget ezzel kapcsolatban? Semmilyen felelősséget nem érzek, elnök úr. Az, hogy az alapítványok hogy gazdálkodtak, hogy milyen visszaélések voltak, az semmi köze a jogalkotónak, semmi köze annak a jogszabálynak, amit elfogadtunk, mert az minden esetben a kuratórium és a kurátorok felelőssége, hogy ők az adott alapítványokban milyen gazdasági vagy milyen egyéb döntéseket hoznak, és azzal nekik kell elszámolniuk, nem a jogalkotó. 2013-ban lett Matolcsy György egybank elnök, és 2025-ig volt elnök. Minden évben beszámolt, és minden évben minden beszámolónál, minden egyes bizottsági tagnak, beleértve az ellenzéki bizottsági tagokat is, lehetőségük volt arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, az elnöknek meg kötelessége volt arra, hogy válaszoljon. Azokból a válaszokból, amelyeket a bizottságülésen tett, illetve azokból a beszámolókból, amely írásos beszámoló volt a Magyar Nemzeti Banknak minden évben, ez egyáltalán nem derült ki, hogy a jegybank által alapított gazdasági társaságokkal, vagy a jegybank által létrehozott alapítványoknak a működésével bármi baj lenne. Az egy hiteles anyag. Abban nem írhat le olyat a Magyar Nemzeti Bank, ami nem valóság. Tehát mi abból indultunk ki, azokból az anyagokból, ezért nem éreztük azt, hogy nekünk itt bármilyen vizsgálatot kire folytatni, és én minden alkalommal elmondtam egyébként a képviselőknek személyesen, amikor beszélgettünk. Hát, hogyha bárki azt gondolja, hogy a működésével kapcsolatos, hogy egy bank alapítványa működésével, vagy bármivel valami gond van, hát tegyen följelentést. Nem a bizottságnak a dolga, a gazdasági bizottságnak a dolga az, hogy vizsgálatot folytasson le ebben az ügyben, hanem az a bűnöldöző szervek felelőssége, és én azt gondolom, hogy az úgy van jól. Nekünk a mi dolgunk a jogalkotás, az ő dolguk pedig a jog betartásának az ellenőrzése.
6: Bánkit a teremben végighallgató Kósa Lajos is hasonló érveket hozott fel, ezeket nem ismételjük meg, de mondott mást is.
7: Az alapítványok tevékenységével, az alapítványi juttatással, a személyi összetétel kapcsolatban nem volt információ, mert nem követtem. Egy semmi nem éreztem magam a dolgomnak, mert van éppen elég dolga az embernek a regulációval kapcsolatban, tehát ezzel kapcsolatban nem tudok információt adni.
6: Bánkiék magyarázatával több probléma is van. Egyrészt a Domokos László volt fideszes képviselő által vezetett állami számvevőcik csak az elején, 2016-ban ellenőrizte az alapítványokat, az igazán zűrös időszakban, 2020 környékén már nem. És ezt sem kérte számon Domokoson az országgyűlési többség, ahogy a jegybanki alapítványok kurátorai sem kaptak erősebb jogosítványokat a parlamenttől. Domokos Lászlót kerestük az ügyben, de nem akart nyilatkozni. Varga Mihály pénzügyminiszterként csak akkor kezdett volna rendet tenni, amikor közeledett a váltása a jegybank elnöki székbe. Az érdemi vizsgálatot az új ászelnök Vindis László indította el 2023-ban. Annak során találták meg az átláthatatlan céghálót és a megmagyarázhatatlan befektetéseket, majd tettek feljelentést hűtlen kezelés gyanújával 2025-ben. A bomba Matolcsi távozása után pár nappal robbant, a jelentés és a feljelentés ténye akkor vált nyilvánossá. A bizottsági ülés után az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban kérdeztük Bánkit.
8: Az ÁSZ feljelentés után nem gondolja úgy, hogy többet kell volna csinálniuk?
9: Nem gondolom úgy.
8: Miért?
9: Azért, mert tiszta elkismertem. Mindent a jogszabályoknak megfelelően csináltuk.
8: De hogy nem volt semmi gyanús önöknek?
9: Ön tett feljelentést ebben az ügyben? Bármilyen ügyben?
8: Voltak itt tett feljelentést, ön tett feljelentést.
9: De azt kérdezem, ön tett feljelentést ebben az ügyben? Bármilyen ügyben
8: ön
9: is?
8: Volt a akkor kézzel, bizottság elnöke, az ön felelőssége lett volna utána járni.
6: Bánki az ülésen is arra hivatkozott, hogy feljelentést kellett volna tenni, hogyha bárki gyanúsat lát, csak hogy ez korábban is megtörtént. Az elmúlt években több mint 10 feljelentés érkezett a fővárosi főügyészségre az MNB alapítványai ügyében, jellemzően hűtlen kezelés gyanúja miatt, de az ügyészség mindent elutasított bűncselekmény hiányában. A legfőbb ügyész Polt Péter volt. Az ÁSZ 2025-ös feljelentése nem sikkadt el, de a nyomozás csak a választás után pörgött fel. A volt legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint április 21-én döntött úgy, hogy idézem, a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége miatt a rendőrség helyett a továbbiakban az ügyészség jár el az ügyben. Gyanúsított továbbra sincs. Kósa Lajos erre hivatkozva vár az érdemi válasszal. A politikus már a parlamenten kívül sikerült elkapnunk és rávennünk arra, hogy legalább két kérdésre válaszoljon. A harmadikra már nem volt hajlandó. A beszélgetés onnan indult, hogy szerinte minden újságíró hazudozik arról, hogy valójában hány kérdést akar föltenni. Az érdemi rész ez volt.
8: Az állami számvevőszék feljelentése után nem gondolja úgy, hogy valamit máshogy kellett volna csinálniuk politikusként. Jobban kellett volna figyelni, jobban kellett volna akár az állami számvevőszékre, akár az MNB-re hatni, hogy ez ne fordulhasson elő.
10: Hát csak akkor tudom megválaszolni, hogyha tudom, hogy mi történt. Közöltek már gyanúsítást bárkivel kapcsolatban?
8: Nem volt még, de az állami számvevőszék nagyon súlyos dolgokat állapított meg.
10: Ez igaz, de nem azt vitatom, hogy nem történt. Tehát következtetés csak akkor tudok levonni, hogyha tudom, hogy mi történt, de nem tudom. Tehát akkor minden csak dobálódás a nagy szavakkal.
8: És ebben a fázisban tiszta lelkiismerete?
10: Ennek kellene, hogy valamit mit csináltam én személy szerint.
8: Azt, hogy gondolkodik azon, hogy nem tudott-e volna többet tenni.
10: Harmadik kérdés, látja, hogy hazudik. Mindig mindenki hazudik.
6: Azzal azért várjuk ki a végét, hogy ki hazudik nagyobbat, én, aki az ígért két kérdés helyett tizet tettem volna fel, vagy esetleg az ügy más szereplői. Egyébként Bánki Erik az ülésen a jegybanki alapítvány kuratóriumára és felügyelő bizottságára jogosan mutogatott, és behozta Matolcsiék szerepét is.
5: A közpénzből is, vagy bármilyen forrásból létrehoz egy alapítvány alapítványt, onnan kezdve az alapítvány működésére semmilyen ráhatással nem bír, ezért nagyon fontos felelőssége magának az alapítónak, hogy milyen kuratóriumot állít fel. Hiszen a kuratórium tagjai, a kurátorok azok, akik felelősséggel bírnak és rendelkeznek az alapítványok működésével kapcsolatban.
6: A kuratórium felelősségét az állami számvevőszék is felvetette. A vizsgálatok szerint például nem volt megfelelő kontroll az optimális befektetésekkel és céghálóval kapcsolatban. Az alapító tőlük és a felügyelőbizottságtól is csak formális, hiányos jelentéseket kapott. A felügyelőbizottság is rendben talált mindent évekig, ez derült ki azokból a dokumentumokból, amelyekért a Transparency International pereskedett. Az alapítónak, vagyis a jegybank vezetésének a következőket írták.
11: Áttekintve a Pallas Athéné Domus Meriti alapítvány tevékenységét, megállapítható, hogy az alapítvány működése mindenben megfelelt a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.
6: A beszámolók alapján ők is csak akkor ébredtek, amikor az ÁSZ már vizsgálódott. Hivatalba lépése után Varga Mihály azonnal személycseréket hajtott végre az alapítványnál és az Optimánál, ekkor távozott a felügyelő bizottság elnöke is, aki egy tavalyi nyilatkozatában szintén hárította a felelősséget és azzal érvelt, a felügyelő bizottság minden esetben törvényesen járt el, a személyét ért támadásokat pedig alaptalannak tartja. Az ÁSZ megállapításait Matolcsy György volt jegybank elnök is konzekvensen visszautasítja, azt állítja, a jelentés nem felel meg a tényeknek, súlyos szakmai hibákat követtek el, és szerinte vagyonvesztés sem történt.
12: Az ÁSZ jelentéseit teljes mértékben megalapozatlannak tartom. 80%-át hamisnak, 20%-át pedig igaztalannak találom.
6: Matolcsy tehát tagadásban van, viszont az ÁSZ után az alapítványi vagyon sorsa, illetve az MNB gazdálkodása miatt tett feljelentést Varga Mihály, illetve az új alapítványi kuratórium is.
2: Bőven lett volna idő és mód leállítani, megfékezni a jegybanki pénz elvesztését. De mindenki félrenézett, mosta kezeit, és persze Matolcsy György mindvégig maga biztosan képviselte, hogy nincs baj. Miközben Ádám nevű fia állítólag rendszeresen utasításokat küldött a jegybanki alapítvány befektetéseit kezelő cégnek, bármilyen formális felhatalmazás nélkül. A Válasz Online információi szerint Kovács Petra álnéven tette mindezt, bár ő ezt nem ismeri el, helyreigazítást minden esetre nem követelt. Az viszont egészen biztos, hogy a befektetések csak égették a pénzt. A történet minden szempontból extrém. A modern jegybankok nem vesznek ingatlanokat, nem fektetnek ingatlanos cégekbe sem. Járai Zsigmond volt jegybankelnök, így vélekedik erről.
13: Mennyire szokatlan ez, hogy egy nemzeti bank ilyen befektetéseket eszközöl?
14: Hát amennyire én ismerem az európai nemzeti bankokat, ez teljesen szokatlan. Általában mondom, inkább az ellenkezője zajlik. Régen 30 vagy 50 vagy 100 évvel ezelőtt voltak a nemzeti bankoknak ingatlanjai, még a Magyar Nemzeti Bank elnökének is volt egy palotája, ahol lakott annak idején 1924-től. Ez Európában is, tengeren túlon is 100 évvel ezelőtt szokás volt, de mondjuk a 20. század vége felé, vagy a 21. században inkább az ellenkező folyamat zajlik, és a nemzeti bankok próbálnak egyszerűsíteni, megszabadulni a felesleges ingatlanoktól, nem tartanak már festménygyűjteményeket, nem vesznek stradivári hegedűket, amik régen 50 évvel ezelőtt még azért szokás volt, de manapság már nem.
2: Ez volt a Nyílt Titok 7. adása. Köszönöm a figyelmüket szerkesztő riportár kollégáim Vindis Judit és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Keselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: 10 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Ma van a lelki egészség világnapja. Változékony időnk lesz estétől sokfelé esővel. És most a részletek. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A magyar közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Eszerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Idén több mint 175 millió forintot, jövőre pedig csak nem 850 milliót szán a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére a kormány. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésére augusztus végén mintegy 2,5 milliárd forintot csoportosított át idei költségvetéséből a kabinet. Nyomozás folyik Rákai Filip cég ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvette egy ipari területet Rácsalmáson, a Henkuk központja mellett egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csak nem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Az orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, céljai ugyanakkor változatlanok. Ezt Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója közölte, miután az államfő telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel. Putyin szerint Ukrajna a konfliktus eszkalálásában és elhúzódásában érdekelt. Arról, hogy mikor indulhatnak újra az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, az orosz elnök azt mondta, átgondolják a helyzetet. Ma van a lelki egészség világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkentse a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítsa a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. Az idei világnap jelmondata arra utal, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos döntésekben nagyobb teret kell biztosítani az érintettek véleményének. Hétvégén rendezik meg a Budapest Maraton futóversenyt, ezért több helyen változik a közlekedés a fővárosban. Lezárták a Pázmány Péter sétányt, ma a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Ami az időjárást illeti, többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten valószínű. A szél mérsékelt marad, délután 17 és 22, késő este 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben valószínű eső, máshol ismét kisüt a nap. Friss hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
3: Tessék támogatni az írókat meg az olvasókat, és a könyvkiadókat hagyják békén. A könyvek árkötöttségéről Bárdos Andrást, a 21. század kiadó vezetőjét, valamint Nyári Krisztiánt, a Líra csoport kreatív igazgatóját kérdeztük.
2: Konkrétum. Ma délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
4: Geotúrák Bakancsban, tókerülés két keréken, borkostoló és szüreti dűlőtúra. Az idén 100 éves Tihanyi Levendula gyógyító nyugalma, séta és történelmi időutazás a Balaton körüli villák között. De milyen lesz a Balaton 10, 50 vagy 100 év múlva? Aggodalmak, előttünk álló feladatok, hogy évtizedek múlva is büszkén nézhessünk közös kincsünkre, a magyar tengerre, a Balaton ezer arca, természeti, kulturális kincsei és alkotó közösségei.
2: Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Kossuth Rádió.
5: Újra. Újra. Mindenkié.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Kabaré.

0: Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Azt mondom, ne húzzuk az időt, mert kihűl a leves. Kezdődik a Rádió Kabaré. A mai műsorvezető én vagyok, a csodálatos, a nagyszerű Felméri Péter. A mai Rádió Kabaré egyik nagy visszatérője Mogás Dániel, aki mindig hatalmas lendülettel és mindent elsodró energiákkal érkezik a színpadra. Ettől függetlenül önök ne rezeljenek be tőle, mert annak ellenére, hogy néha úgy tűnik, valójában nem harap. Fogadják hát nagy lelkesedéssel önök is a Rádió Kabaréban Mogás Dánielt.
1: Jó estét kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, örülök, hogy itt vannak. Hát elég sok dolog változik a világban, ugye a környezetünk egyre inkább melegszik felfele, ami szerintem azért jó, mert végre a Balatonon működhetnek a parti vécék. A déli parton már senki nem megy be 4 kilométert húgyozni, úgyhogy... Fejlődünk, ugye minden a technika, az már senkit nem érdekel, hogy hol lakik a jóisten, de hogy a nagy bumot bebizonyítsuk, arra milliárdokat költünk. Űrhajósokat 10-20 éven keresztül képeznek ki arra, hogy űrhajót vezethessenek. Pedig azt nem kell vezetni. Nem. Beülsz és fellőnek a f***ba. Lajka kutya is fölvitte, tök egyedül. De elmondom, miért kell 10-20 éven keresztül velük foglalkozni. Azért, mert nincs még egy olyan hülye, aki magától felül egy háznyi robbanóanyag tetejére, hogy fellőjék, ezért beszélgetni kell vele, hogy Karcsika, űrhajós leszel. Tényleg, űrhajós leszek? Persze, lesz majd szép nagy csisakú. Igen, lesz szép nagy csisakú. Ez megy 20 éven keresztül, majd beültetik a rakétába, és ott veszi észre, hogy nincs is kormány. Elnézést! És már fönt is van. Azt nem tudom, hogy tudják, hogy az űrhajósokat úgy toborozzák, hogy a lehető legkevesebb fantáziájú ember mehet csak el űrhajósnak. Tehát ők zseniálisak matematikából, meg fizikából, de igazából az összes tök hülye. Hát nézzék meg, mindegyik ilyen, ugye? Boldogok, fönt van élet-halál között, és boldog. Ha meghalsz, te hülye, ugye? Mi bajon lehet? Hát repül a fokrém, semmi baj nem lehet. Amerikai űrhajósok felmentek megnézni a Holdat, bár innen is látszik, de... Fölmentek.
2: Itt mi van? Hát ez tiszta por. Ja, az egész tiszta por.
1: Megnézték még 7-szer.
2: Biztos tiszta por? Ja, ez még mindig tiszta por.
1: A 7. alkalommal már annyira unatkozott a kapitány, hogy személyes podgyászként becsempészte a gólfütőjét, és ugye lent kiszámolta, hogy a golflabda itt lassan fog leesni, csak nem tudta elképzelni, mert abban nem jó. Ezért ki kellett próbálni, pak, elpatintotta a Holdon, és a nagy mondat, ami fennmaradt utána, fly baby fly. Ezt csinálták, rengeteg pénzért köszönjük szépen nekik. Jó, de mondjuk ők amerikaiak, Amerikában nemzeti sportág a baseball, és az egyik legnagyobb szaktekintéllyel is mondta, hogy a baseball az egy nagyon komoly észjáték, mert 90% észjáték, a maradék 50% technika. Ott azért van baj rendesen. Na most a nagy technikai vívmányok segítségével annyit értünk el, hogy bolygónk rosszabb állapotban van, mint bármikor. Ugyanúgy gyilkoljuk egymást, mint a középkorban, csak már sokkal jobb cipőben, ennyi változott. Gyakorlatilag mindenki szemetel. Múltkor elment mellettem egy kis csávó, fogta a petpalackot, bedobta a bozótba, én meg szóltam neki, ne haragudj, szedd már össze. Miért? Nincs benne semmi, üres. És láttam, hogy nem velem akar genyózni, hanem ő ennyire hülye. Én is próbálok ugye környezettudatosan viselkedni, összeszedni mindent, de mindig van egy haverom, aki sokkal jobban tudja az egészet. Azt ne oda tegyed, ezt vidd el innen 20 kilométerre, azt ástad el, ebből hajtogassák a csát, csak úgy lehet kidobni, és a végén ott vagyok, hogy akkor jó, megeszem az egészet, kiszarom, a szerves, és akkor hagyjuk egymás végén. De mondjuk folyóvízben nem mosogatok, ezt úgy csinálom, hogy nem mosogatok egyáltalán. Jó, hogyha a feleségemnél be kell vágódni, akkor szoktam mosogatni. A mosogatással egy nagy probléma van, hogy annak soha nincsen vége. Mindig van még egy szennyes valami. És amikor mosogatok, meg körbenézek, jó, az megvolt, kis köcsökkancsót elintéztem, hátra meg nem nézek, de a lelkiismerete mégiscsak hátra tekeri a fejemet, és ott van, hogy rohadjon meg a legmocskosabb szennyeződésekkel ellátott, büdös, nagy odakozmát, lábos a buxus mögött, és akkor már lesz, hogy folyóvíz vagy nem. Hát zubogja, jöhet a ruhámra is. Az összes kemikáliát beleverem, amit találok a házban, csak hogy szabaduljak tőle, és már nézem, hogy ezt hogy fogom feltenni az asszony által épített dzsenga torony tetejére. mert ugyancsak a nők képesek elmosott edényekből olyan tornyokat emelni, egy kis villán 40 megatonna nyomás van. Nem tudjuk, hogy építették a piramisokat, hát kérdezzünk már meg egy nőt, egy pillanat alatt összerakja, de ennél is nagyobb trüváj a műanyag dobozkák esete. Ahol élnek nők, ott irgalmatlan mennyiségű műanyag dobozka van. Nálunk annyi van, hogy egymás a lencsét egyesével tudnék önöknek bedobozolni. És ezt a hihetetlen mennyiséget az asszony valahogy be tudja tenni egy szintén műanyag dobozkába, amiből ha kiszedek egyet, megbontom a rendszert, és azt már soha büdös életben nem tudom visszarakni. Einstein agyvérzésbe pusztulna meg a logikai feladat előtt. Volt, hogy már tapostam rajta, és még több műanyag dobozka jött ki belőle, mint egy ilyen rossz mesében. De a legdurvább, hogy a nők minden egyes műanyag dobozkát nyomon tudnak követni. Bárhol is járjon a világban a műanyag dobozka, ő arról pontosan tud. És mikor megyek a haveromhoz, még utánam szól, hogy figyelj most, hogy a mész a Zsoltihoz azt a kékfedelű műanyag dobozkát, amit 2 éve ott hagytál, hozd már vissza, légy szíves, jó?
2: Jó, oké.
1: De tudod, melyikről beszélek, ugye?
2: Há, hogyne, persze, nekem is hiányzik, hozom.
1: És az a kellemetlen beszélgetés, mikor odaérek Zsoltihoz, hogy hello, még mielőtt leisszuk magunkat, egy elég komoly dologról kéne beszéljünk. Mi meghalt valaki? Nem, sokkal durvább, hogy 2 évvel ezelőtt itt hagytam egy ilyen kékfedelű műanyag dobozkát, hogy nem tudod véletlen hol van. Gyere, ígyunk már valamit. És mikor megyek haza segrészegen, még az ő felesége szól utánam, hogy Dani, 2 éve itt van a műanyag dobozkátok, nem kell a Zsuzsinak?
2: Ugyan, érdekel, tartsd meg azt a szart.
1: És kezdődik az egész előről. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Megalakult a meglehetősen hosszú és bonyolult nevű Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Mivel nagyon hosszú a neve, ezért van rá rövidítés, sőt, egyenesen 2 is. Van, aki NVVH-nak, és van, aki AVH-nak rövidíti. Mi most kicsit előre szaladunk az időbe, hogy bepillantást nyerjünk a hivatal munkatársainak titkos életébe. Ürmös Zsolt jelenetét előadják Hernádi Judit és Debreceni Csaba.
3: Figyelj már, Laci! Mi van?
4: Mondtam már, hogy ne szólítsa a nevemet.
3: Ja.
4: Amióta megfenyegettek, inkognitóban dolgozom.
3: Ja. Akkor már értem, hogy miért van itt az irodában is egy vödör a fejeden. Én meg azt hittem, hogy Darth Vadernek öltöztél.
4: Jó, van már, nem mondd már, hogy te nem félsz.
3: Miért félnék? Jó, mondjuk az igaz, hogy otthon nem mondtam el, hogy itt dolgozom.
4: Te mit mondtál?
3: Hát nem akartam, hogy a gyereket kinézzék a suliban, szóval azt mondtam, hogy guberálok. Jobb a békesség.
5: Ja. Vigyázni kell.
4: De hallottad? Uh-huh. A 112-es szobából a nyomozó Pityut most tartóztatták le.
3: Mi történt?
4: Egy Ferrarit találtak a garázsában.
3: Én mindig mondom, nem szabad hazavinni a munkát. Te mivel foglalkoztál, mielőtt ide kerültél?
4: Vagyonőr voltam egy gyártelepen. Kemény volt. Amit nappal legyártottak, azt éjszaka mind elvitték. Csak az maradt meg, amit odaszögeztek.
3: No. Nekem meg van egy különleges képességem. Talán ezért vettek fel ide. Tudod, én belelátok az emberekbe.
4: Tényleg? Uh-huh. És ezt hogy csinálod?
3: Röntgenasszisztens voltam. Neked van különleges képességed?
4: Talán a hidegvér. Oh. Én már nem ijedek meg semmitől.
3: Várja, kitalálom. Ja. Veszélyes bevetések a világ minden táján. Afganisztán, Irak, Csád.
4: Nem. 10 évig éltem az ablakommal szemben kormányzati óriás plakátokkal.
3: Úristen, hát ilyen szenvedést kibírni.
4: Ja. Figyelj, szerinted milyen ügyekkel kezdünk itt?
3: Hát reggel benéztem a főnök irodájába. Csomó dosszié volt az asztalán. Tudod, mi volt a legfeltűnőbb?
4: Na, mi?
3: Hát nem volt rajtam a szemüvegem, szóval közelebb mentem, hogy ki tudjam olvasni.
4: Na, és mit láttál?
3: Hát kicsit sötét is volt, úgyhogy lassan tudtam csak kibetűzni, hogy T-I-B-O.
0: Mi? Tiborc! Na, végre!
3: Tibó CD volt az asztalán. Az a kedvenc.
4: Ó, én meg már azt hittem, hogy tudod, hogy vonulunk majd meg.
3: Jó, van, na várjál. Mert amikor mentem ki, az ajtó melletti falon, tudod, mit olvastam? Jó nagy öles betűkkel.
4: Na, mit?
3: Matol.
0: Matolcsi! Yes! Tudtam.
3: Nem. Fel volt írva, hogy ma toljuk meg a munkát. És én ettől úgy belelkesedtem.
4: Aha. Te figyelj már is, mikor kapunk már valami melót?
3: Ó, Isten, te is mennél már terepre.
4: Fú, ne is mondd, már inhüvely gyulladást kaptam a pasziánztól.
3: És te nem tartasz senkitől se?
4: Hát mondjuk a Fási Ádámtól azért félek. Ha elkezd énekelni, azt én nem bírom ki.
3: Ja. Ami kemény, az kemény. Ja. Igen. Figyelj csak, reggel a főnök asztaláról elvettem egy levelet. Amíg nem jön valami komolyabb, milliárdos akció, kezdhetnénk ezzel a vagyon visszaszerzést. Mit szólsz?
4: Mi? Lakossági bejelentés? Ez lesz az első melónk.
3: Ez. Valami celeb küldte.
4: Várjál, akkor nézzük. Na, most fel a borítékot.
3: Ja. Jó, hogy el van ázva.
4: Jó, látszik, hogy szerencsét végig zokogott, amikor írta.
3: Végig? Jó. És mit ír? Olvasd!
4: Na, várja. Tisztelt vagyon visszaszerzési hivatal. Kérem, segítsenek. Elvette tőlem a NER a legnagyobb kincsemet.
3: És mit vettek el tőle?
4: Azt írja valami Andit. Aláírás Bocskor Gábor.
0: Önök tudják, hogy mikor volt utoljára a rádiókabaréban lúzavárosi szurkoló? Mert én nem. De most lesz. Cserkész becsszóra. Lúzavárosi szurkoló, rendszerváltás. Tóth Tibor jelenetét előadják Ágoston Péter és Debreceni Csaba.
6: Lúzaváros, éjjáó!
7: Szervusz, ne haragudj, gondoltam, hogy stílszerűen fogadunk.
6: Te csak ne gondolkodjál, az még nekem se olyan egyszerű. Na, csak két mondatot szólhat.

0: hogy mi is vagyunk olyan jók, mint akik a parlamentbe anyáznak. Szóval itt vagyok, és mindenki leszolmizálhat. PC, korrekt, mód.
1: Igen. És hát ugye elkezdődött az új szezon, már nagyon vártátok, biztosan ki voltatok éhezve a focira, ugye?
0: Ja, mondjuk arra is, ja.
1: Bocsáss meg, de úgy látom, tépett és véres az inged. Tán meccsről jössz.
0: Visszautasítom az inszeminációt. Nehogy már kiavítsál, minden úgy helyes, ahogy én mondok. Szóval baromi nagy tévedésben vagy, tesókám, mert ez nem az én vérem.
1: Elnézést.
0: Nem történt semmi, emberek vagyunk.
1: Azért valami elkezdődött a magyar fociban.
0: Mi az? Nagyon is. Rendszerváltás van. Bazi nagy rendszerváltás. Azt képzeld el, mi, igazi szurkolók, mi már nem dobálunk palackokat a pályára.
1: Ó, oh, és hogyan jutottatok idáig?
0: 50 forint az 50 forint. Capisci?
1: Állítólag tervezitek Szoboszlai Dominik leigazolását.
0: A hír az igaz, csak annyit pontosítanék, hogy nem Szoboszlai, hanem Szabó Lali. És már megszereztük. Rohadt nagy fogás volt. Tud buszt vezetni, és jóba van a kocsmárossal.
1: Új szponzorotok is van, aki biztosan befektet.
0: Az lehet, de nálunk a ponzor csak viszi a pénzt.
1: De névadó szponzor lesz?
0: Ja, köszi szépen. A csapatunk új neve Lujzavárosi Egyetértés Özvegy Skorec Bertalanné szikvízkészítő kisiparos labdarúgó és szociális foglalkoztató egyesület.
1: Az energiaitalos szponzorral mi van?
0: Na már még csak tényleg az kéne, azok a híres energiás italok. A fiúk altató helyet itták. Tudod, ki jött ki az öltözőből a második fél időre? A horkolás.
1: És a vezetőség mit csinál?
0: Menekül. A főgané elhúzott a jó büdös parlamenti képviselő lett.
1: És az új tulajdonos?
0: Tárgyaltunk vele, de hirtelen rosszul lett. Érthetetlen. Így most ideiglenesen a kazánfűtő vállalta az elnökséget, ugye nagyon ráér, amióta átálltunk a szélturbinára. Csak annyi a dolga, hogy bekapcsolja a ventilátorokat, amik fújják a szelet.
1: Értem.
0: Nem hinném.
1: Sajnos muszáj beszélnünk.
0: Nem mi voltunk!
1: A legutóbbi botrányos molinók miatt...
0: Milyen botrány? Mit vergődsz?
1: A fenyegető üzeneteket írtátok.
0: Figyelj, ne rinyáljál már! Szólásszabadság van, meg költői szabadság, mi ezt így kötöttük. Ha bántod a Lujzavárost, a sebésznek is lesz munka már most. Meg azt mondja, hogy szeressétek a Lujzikát, és akkor nem lesz a pofátok beverve!
1: Ez nem is rímel.
0: Aztán szabad verselésről még nem hallottam.
1: Köszönjük, és búcsúzóul mit üzensz a kedves hallgatóknak?
0: Majd te búcsúzó, ha sokat pofázod, hagyjuk már. Na, szóval, mindenkinek azt üzenem, szeressük egymást, gyerekek. Szevasztok, jó vergődést. Lujzaváros!
2: Lorán Barnabás egy igazi vérbeli humorista. Néha jeleneteket is ír a kabaréba, ennyire sokoldalú, de most eljött személyesen, mert a következő szerzeményét nem merte holmi előadókra bízni. Ja, és még annyit el kell mondjak, hogy nemrég volt nálunk Erdélybe, de bár ne jött volna. Ez az ember vállalhatatlanul viselkedik. Nem kéri a pálinkát. Ha de mindegy, most már itt van a rádió kabaréban. Lorán Barnabás.
3: Köszönöm szépen, nem így volt teljesen, mert Peti csak annyit kérdezett tőlem, hogy Barna, nincs kedved kijönni hozzánk? Mondom, miért én? Néked van autód? Megérkeztünk, és az első estét a család férfi tagjaival kellett együtt tölteni. 5 alkoholista egy asztalnál, és mi ketten. És nyittunk cujkát. Valaki tudja, mi ez a cujka? Dehogy pálinka, nem, jellegű. Az olyan durva, s kértek-e cujkát? Hát mondom, picujkát. Arrafelé az a deci, meg az áfaj, tehát a felületi feszültségtől van rajta még egy fél deci, és kitöltötték a pohárba, és így nézett könnyed, majd csak azt mondták, hogy Barna, gyorsan így ad. Miért? Feloldhassa a poharat.

0: én nem akarok senkit sem megbántani. De a legnagyobb tisztelettel szeretném kijelenteni, hogyha egy ilyen után bármi az emberben életben marad. Igen, nagy tisztelettel mondom, és nagy körültekintéssel, azt reggel el tudtam, miért van a porraloltó a budi mellett. Borzasztó! És ilyenkor az ember egy ilyen pálinka után meggondolatlan. Én befizettem egy kabriós, terepjárós kirándulásra másnap. 600 leér, ami állítólag csak 100 volt, de a Peti eltett 5-öt. Másnap megjött a Dacia. Mondom, hogy tényleg nem azért a 600 leér, de én kabrióba gondolkoztam. Kinézett egy ember, aki több cujkát ivott valószínűleg, mint vizet, és így mondta, hogy ne aggódjál, Barna, ez is az, csak nem fölülről. Beültünk, és így hát megyünk föl, és kérdezem, borzasztó hangja volt ennek az autónak, de bántóan rossz, hogy kérdezem, hogy ne haragudj, bocsánat, tényleg csak az, hogy nem akarom megbántani, hogy a rossz hangja van az autónak.
1: Azért, mert be van drótozva a motor.
0: És mi lesz, ha elpattanik a drót? Kiszakad a csába. Mondom, én nem akarok itt ülni. Majd recsent egyet, kattant egyet, hurákolt, és leállt az egész autó. Majd mondom, mi most mennyire vagyunk a céltól, mert hogy még visszafelé kéne gyalogolnom 4 napot.
1: El kell mennem egy alkatrészért.
0: Hova?
1: Vissza a faluba.
0: És mi az alkatrész?
1: Egy motor.
0: Ott ragadtunk, de mondom, jó, hát akkor valahogy visszajutunk, de le kellett szólni Pistabának, hogy mi a szállásra nem fogunk időbe odaérni. Fölhívtam telefonon Peti telefonján, neki ez nagyon sokba került. Ezért nekem volt időm. Neki fájt, nekem volt időm. Jó napot kívánok! Pista, hogy vagy? Mondjad, Barna! Az a helyzet, hogy mi hétre nem leszünk a szálláson, mert mi leragadtunk valahol, és elmentek egy alkatrészért, nem tudjuk merre, nem tudjuk követni, most itt vagyunk, majd megyünk. Hétre itt vagytok a szálláson! Hétre nem. Hétre itt vagytok, ha mondom! Nem vagyunk ott hétre! Hétre itt! Mondom, honnan tudja, hogy hétre ott vagyunk?
1: Héttől jön a medve!
0: Rekob Gyuri barátomat ki is venni. Az a másik, még régebben volt, ez egy régebbi sztori, hogy én leszerveztem otthon, hogy a két fiamhoz hívtam babysittert, ez elég sok pénzbe került akkor, és gondolom, hogy a feleségemet elviszem moziba, vacsorázunk valamit, és este pedig, ha hazaértünk egy fél üveg bor után, reménykedek, hogy hát, ha megérte a befektetés, tehát, hogy 7 órára volt oda rendelve babysitterünk, és 6 óra 55-kor, szia Barna, nem tudok menni, tét, én meg így, mit fogok én csinálni, nekem nagyon nem jó. És Gyuri ott ült mellettem, és mondja, hogy nem lesz gond. Hát figyelj, fölmegyek hozzátok, megmondom Edinának, hogy én tudok vigyázni a gyerekek, sok kis testvérem volt, értek a gyerekekhez, amúgy is föl kell mennem hozzátok budira. Jött, köszönt egy kurtát, hello, bement a budira, és csak ezt hallom.
1: Hallottam, hogy lemondta a babysitter, asztalról, hozzám már papírt, Barna, szóval lemondta a babysitter a randitokat, van nekem egy csomó kis tesóm, majd vigyázok a fiúkra.
0: Felségem mondja, hogy persze, a Gyuri Ján sok kis, tehát vigyázz, ő megfelelő ember. Mondom, ez? Hát mondom, jó, menjünk el, én így rágtam a körömet, mert ez vigyázott a gyerekekre. 10 óra 30-ra értünk haza. Ment a meccs a tévébe, Gyuri megivott 4 öveg sörömet, az asztalon felmolt a lába, és ütemesen horkolt. Ahogy megérkeztünk, halk megérkezést tettünk, a következő hangokat lehetett hallani. A két fiam izomból bevágja a szobájuk ajtaját, és egyszerre ordítják. Már alszunk! De nem tudtam rájuk haragudni, mert amíg Gyuri aludt, addig őt a százszínű filctollal, a feleségem egyik régi rúzsával, egy kis üveg nutellával, és a megmaradt popcornnal rendbe rakták. Amikor megláttuk, köszi Gyuri, nagyon cuki vagy,
1: kicsit lehet, elaludta.
0: Elment, évfél után hívott fél órával, mondta, hogy gyanús volt neki, mert a taxis nem kért pénzt. Tervezett egy fogmosást, rávette magát, 00:30, akkor nézett tükörbe. De ahogy kiköpte a fogkefét, betört a tükör. Gondolta, hogy a végén már csak fölhív. Tehát, hogy Gyuriról képet kapjunk. Tehát ő egy nehéz természetű ember. Ha ő vezet, akkor ő vezet. És ő nem úgy vezet, mint egy konszolidált ember, hogy 50-nel úgy, ahogy cashbe tartja. Nem. Tehát, hogy 50 az olyan 85-ig bármi lehet, rugalmasan, dinamikusan, és vitt engem valahova. Ez azt jelenti, hogy én fogom két kézzel az első segélycsomagot, és a mellemhez szorítom. Nem nézek ki, és azért imádkozok, hogy álljunk meg. Ő pedig egy kézzel vezet, minden, és megállított a rendőrő, Toy Story, Medvegyev, Stapo, vagy húzódjunk le félre, meg is álltunk úgy, ahogy kellett, én akkor már kinyitottam a szememet, na, itt áll a rendőr mellettünk balkész felé az ablaknál. Gyuri ránéz a rendőrre, szíves lukot a cigarettájába, bent elnyomja, majd beköti magát. A telefonjában még annyit mondott, mindjárt visszatesztek, csak a fakabáttal ledillelem a dolgot. Ekkor már félig le volt eresztve az ablak, és hogy leeresztette teljesen, a rendőrre ránézett, és teljes őszintességgel annyit kérdezett tőle. November volt. Ilyenkor, amúgy nincs rohadt hideg? A feleségemtől kaptam egy ilyen meglepetés kupont, egy ilyen talpmasszázs, nem tudom, volt már valaki talpmasszázsom? Az is rohadjon meg, aki találta. Én elmentem egy talpmasszázsra, és beértem kvázi szobában, csino. Nem férfi. Hát én levettem a cipőmet, zoknimat, meg volt mosva a lábam teljesen, tehát illatos voltam. És átadtam a felületet, de most ezt nem tudom, hogy tudjuk, hogy mindenkinek a lábán megvan minden testrészének a pontja, de mindenünk. Jó, az én lábpontomon ez a dolog, ez nem egy ilyen nagy pont, ez egy nagyon picike kis pont, igen, mélyen jól eldugva, de így megfogta, még azt... Ha! El ne eresz nyomjad! 20 éve vagyok házas! Én már tudtam, hogy ez a nő ez több talpat fogott, mint kilincset. Másikon is van egy olyan, keresd meg nagyon gyorsan! És beszélgetést kezdem, és te beszélgess majd utána, de most ne! És megkérdezte, honnan tudok erről a műintézményről. A lehető legrosszabb választottam. Kaptam egy kupont! Ez azért nem jó, mert ilyenkor megnyom egy másik gombot, amitől ott fog fájni, ha nem is tudtad, hogy tud fájni, pláne nem annyira. De ilyenkor be volt kenve már olajjal a lábad. Ilyenkor a mennyekből eljutottál a pokolba tulajdonképpen. Nekem ez elég volt, nem akarok tovább itt lenni. Megsértődtem, hazamegyek. Na most evel az a gond, ha valaki ilyenkor hirtelen ezt a szeanszot abba hagyja, hogy megfordulok és talpra akarok állni. Kettő problémával szembesülök. Az egyik az, hogy meg van masszírozva a lábam, és nem nagyon érzem a talpamat. Egyrészt neki nagyon jó volt mostanáig, utána hirtelen nagyon rossz, nem érzed. A másik meg az, hogy be van kenve olajjal. Surlódás tekintetében ez nem jó. Én csináltam egy dupla leszúrt Rydbergert, és pocakkal tompítottam. Szerencsére addigra már a ballasztartályom 60%-os volt, mint egy gáztározó töltöttsége. Ellenben a gáztározó töltöttsége a bérrendszeremben az több volt, mint 60%, és a hirtelen nyomásra, hát ugye megpróbálta a kisebb ellenállás felé utat. Az én koromban már a szimmeringek nem. Mondjuk egy a 30%-os nyomásvesztéssel tudtam landolni. Jól legyünk plasztikusek, ez úgy nézett ki, hogy jaj, há, kész. És a csaj megfagyott, így azt az egete. Ez mi volt? Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Emlékeztek még arra az időre, amikor a magyar mesterséges intelligenciának az volt a csúcsa, hogy egy mezőbe beírtad a nevedet, és kiírta, hogy mi az indián neved? Na azóta azért fejlődött a technológia a magyar vonalon is, és erről szól a következő jelenetünk, minek címe a megbeszélés. Írta Deák Mihály, előadják Debreceni Csaba és Mészáros Máté.
3: Lenyűgöző. Egyszerűen tényleg lenyűgöző. Nézze, én nem sokat értek az informatikának ehhez a szintjéhez, de a kutatási igazgatónk teljességgel meggyőzött róla, hogy az ön algoritmusa gyökeresen változtatja meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatos jövőképünket, és úgy tűnik, hogy minden, amit a pályázatában leírt, igaz is.
4: Tudom.
3: Igen, hát mondjuk persze, hogy tudja. Nos, szinte minden akadály elhárult, hogy ezt az állam megvásárolja, és az ön találmánya segítségével Magyarország átvegye a világ elsőséget a mesterséges intelligencia terén.
4: Jó.
3: Nos, nem is örül?
4: De.
3: Ja, jó, hát igen, hát maguk zsenik, ilyenek, ugye, nehezen mutatják ki. Na, szóval, mint mondtam, majdnem minden akadály elhárult, most már csak egy dologra lennénk kíváncsiak.
4: Inverse random generált paraméterezéssel is működik.
3: Micsoda? Most nem értettem, mit mondott, de bármit is félreértett. Tudja, azt az egy dolgot kéne tisztáznunk.
4: Mit?
3: Jaj, hát tudja maga, hiszen maga egy zseni, szóval, hogy... Vagy... Hát, hogy...
4: Vagy... Letetszett fagyni?
3: Nos, azt hiszem, nem értjük egymást, akkor másként közelítek. Mint tudja, mi egy állami kutatási ügynökség vagyunk, tehát a mindenkori központi költségvetés finanszírozza a tevékenységünket, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közpénzt olyan tudományos körökben költsük el, amelyek politikailag is az állam jelenlegi irányultságához idomulnak. Nagyon kínos volna, ha utólag kiderülne, hogy önnek mindenféle nem kívánatos elkötelezettségei voltak, tehát azért kérdezem, hogy vagy
4: Volt ilyen a negyedik nyelvi modellemnél is, végtelen ciklusba tetszett kerülni.
3: Hogy mi? Na jó, akkor konkrétan felteszem a kérdést. Mit gondol a rendszerváltásról?
4: Az új magintegrált 2 nanométeres szilikon csippekről?
3: Nem, ember! Nem, a tavaszi választások eredményéről. Mit gondol?
4: Voltak?
3: Hogy ne lettek volna? Maga hol él?
4: Az alaksorban, mert az első szinten a szerverszoba van.
3: Megőrülök! Tudja egyáltalán, ki ma Magyarország miniszterelnöke?
4: Szintén nem tetszik tudni. Mindjárt megkérdezem a nyelvi modellt.
3: Már hogy ne tudnám? És ne kérdezze meg. Ezt magának fejből kellene tudnia.
4: Na tessék, itt van. Magyar Péter.
3: Na.
4: És generált is rögtön egy elvileg vicces képet, amin ez a Magyar Péter úr elsüllyeszti Paksnál a Dunában, hogy megemelje a hűtővíz szintjét az atomerőműben egy bizonyos Kövér László úr bajuszát. Maga érti, hogy ez miért vicces?
3: Mondjuk értem, de nem, ez nem vicces.
4: Na, akkor már megint rossz a transzhumán motor paraméterezése.
3: Maga most szivat? Tényleg nem hallott még a 10 milliárdokról.
4: Adatközpontfejlesztés?
3: Mond magának valamit az, hogy NER.
4: A Norvég Neurológiai Hálózat, hogy ne?
3: Nézze, így nem fogunk egyről a kettőre jutni.
4: De mi a gond?
3: Maga a gond! Azt akarja velem elhitetni, hogy csukott szemmel jár a világban?
4: Nem, hát attól, hogy nem átlátsz a VR szemüvegem, 6 kamera is van elől.
3: Ja, mint a Pócs Jánosnak.
4: Kinek?
3: Pócs, tudja, a Pócs, aki a szemüvegével videózott a parlamentben.
4: Jó, a pillanat, beütöm a gépbe.
3: Ne üsse!
4: Most már késő. És ki az a fekete pákó?
3: Hogy jön ide a fekete pákó?
4: Hát csak feldobott valami mémet ezzel a Póccsal. Mondom, hogy baj van a paraméterezéssel. Hát elhagyta az ékezeteket. Hát azt írja, afrikai gyerek vagyok, kocsog.
3: Csukja le azt a gépet!
4: Maga hozta fel ezt a Pócsot.
3: Jó, tudja mit, nézze, hagyjuk ezt abba. Köszönöm, hogy befáradt, maga szépen hazamegy, én megírom a jelentésemet a megbeszélésre, aztán majd az illetékesek eldöntik, hogy mi legyen. A magam részéről egyáltalán nem értem, hogy tud így létezni a világban, de végül is ez a maga dolga, talán jobb is, hogy maga olyan, amilyen. Na, szóval javasolni fogom, hogy hosszú távra szerződjünk.
4: Jó. Végeztünk?
3: Ja, persze, viszont látásra, majd a portál hívnak magának egy taxit, nehogy Zambiában kössön ki a nap végére.
4: Köszönöm, viszlát!
3: Viszlát! Halló, szervusz, miniszter úr. Igen, igen, itt volt. Ő mit mondott? Tehát a totál zombi. Ez simán átsétál a Grand Canyon felett a levegőben, mert nem veszi észre, hogy szakadék van alatta, és elfelejt leesni. Semmit nem ért a világból. De amit csinált, az valami teljesen elképesztő. Szerintem vegyük meg. Azt mondta a kutatási osztály, hogy simán rá tudunk beleverni a kínaiak legmenőbb modelljére is. Jó, köszönöm, miniszter úr. Akkor megírom. Igen, és javaslom a szerződéskötést, miniszter úr.
5: Halló, halló. Na, hangosíts ki. Ott vagytok mind az irodában? Na jó, akkor pezsgőt a kézbe, és 3, 2, 1, megvették. Igen, hosszú távra akarnak szerződni. Hogy, micsoda? Ja, próbálkozott valami politikai dumával, de totál összezavartam, persze. Na, aztán ha kibulisztátok magatokat, akkor holnap futassátok le az intelligens modellen azt a promptot, hogy miként kell alkudni a szerződés kötésnél, hogy a lehető legmagasabb árat tárgyalassuk ki. Hello.
2: Humorista, műsorvezető, szervezetfejlesztő, tréner, bűvész. A következő előadónk saját weboldala szerint legalábbis ez mind, de ennél sokkal több is. Lemerem fogadni, hogy kiválóan porszívózik, és ért a portörléshez is. Sőt, szerintem világot locsolni is tud. A rádiókabaréban Szép Bence.
6: Túláradó szeretettel köszöntök mindenkit. Életem egyik első stand-up comedy fellépése egy lánykollégiumban volt. 300 csillogó szemű, 16-18 éves gyönyörű lány előtt, és az igazgató azt kérte, hogy ők szervezzék meg a fellépőket, és amikor engem az igazgatónő felkonferált, úgy kezdte, hogy
7: kedves lányok, első fellépőnket fogadjátok be! Mi csak annyit kértünk a humoristával kapcsolatban, hogy ne mi szervezzük meg. Élvezzétek Szép Bencét!
6: Én egy vidéki srác vagyok, szóval nekem a falunap az egy ilyen otthonos közeg, mert azért jó falunapon fellépni, mert a szúnyogok miatt kétszer annyi tapsot kap az ember. Van egy koreográfia, hogy még be se csukom az érkezés után az autóm ajtaját, már jön a saját pálinkája hatása alatt lévő polgármester, és kínál a szaknyelven tukmál, hogy műtözzük a művész úr! Műtözzük a művész úr! És akkor mondom neki, hogy nem ihatok, mert kocsival jöttem. De ez kajszi.
8: Kovács Pista bácsi főzte. Tedd bele gyümölcsöt is! Ettől hónap nem fog fájni a feje. Csak ma.
6: Mondom neki, nem ihatok, mert kocsival jöttem.
8: Hát én majd hozamegy valahogy. De nyugodtan így, nem mondjuk el a rendőrre. Nagyon rendes ember ám a körzeti megbízott rend. Nagyon rendes ember. Tavaly a falunapon ő csinálta az arcfestést. Ja, gumibottal. Ja.
6: Általában, ha én fellépő vagyok, akkor lejárt szavatosságú X-faktorosok után vagyok a műsorba beszervezve, és egyszer a műsorvezető napszúrás kapott a polgármester házi pálinkájától, és engem a stand-upost úgy konferált fel,
7: most pedig következzen Szép Bence, az X-faktor egyik,
6: és így rám mutat. Hát mondom, nézője. És jövök le a színpadról, szerintem ez az előző információ megzavarhatta azt az alkoholista úriembert, aki ott állt a színpad mellett, mert minden falunapon van egy ember a színpad mellett, aki hát érdekes állapotban áll. Igen, általában falunapok nyáron vannak, és a nagy melegben meg kell inni 4-5 liter folyadékot. Meg fél liter vizet is, ugye? És jövök le a lépcsőn, mondja nekem az úriember, hogy
9: öcsi, te nagyon szól énekelsz.
6: Igen, mert ez egy stand-up comedy volt.
9: Melyik együttestől?
6: Hát mondom, a kis grófótól. És ennek úgy megörült, hogy ugrott egyet, és elkezdte énekelni, hogy nézését, meg a látását! És meg akart támaszkodni a sportöltöző oldalában, csak azt meg 40 méterrel odébb építették meg. Úgyhogy ilyen szupermenként az árokba, vúpf!
8: az se jobb, amikor szervezői forgatókönyvből dolgozik a műsorvezető, mert ugye itt fel van írva, hogy ki a fellépő, meg ilyen technikai adatok, ki hogy kapja meg a gázsit, és nem értettük, hogy az Irigy Hónajmirigyet miért úgy konferálják, hogy most pedig következzen az Irigy Hónajmirigy műsora, ami 8 napon belül átutalásos. De ők még jól jártak, mert engem meg úgy konferált fel, hogy következik Szép Bence, akit a műsor után a polgármester felesége rendez le. Egyszer felléptem egy falunapon, ahol az X-Faktor első szériájában volt egy úriember, aki hát valószínűleg köszörülés közben Fási Ádámtól tanult énekelni. Királye Norbi megvan valakinek? Ilyen kis füli fiú volt, és ez volt neki az énekhangja. És majdnem megnyerte az X-Faktor, csodálatos volt. És elhívták egyszer falunapra, pont én léptem fel előtte, lejövök a színpadról, és a nézőtéren tisztességben megőszült nénik, bácsik ültek a helyi nyugdíjas klub. A főleg nénik, mert apám szerint a férfiak azért halnak meg előbb, mert nekik feleségük van. És fölment Norbi a színpadra, meglátta így a hölgyeket, és elkezdte a műsorát, ezt a... Egyszer csak kikiáltott nekik, hogy gyerünk lányok, énekeljétek ki a tarkotokból az állatot! Ott helyben négyen nyelték le a fogukat, ilyettükben. Én ott voltam a technikus mellett. Egyszer csak azt látom, hogy a polgármester olyan tempóban kezd el rohanni a technikus felé, hogy a frotilzokni az ilyen szikrákat hányt a bőrszandáltól, hogy ezt a gyereket azonnal le kell szedni a színpadról, olyan hangja van, elapad a tehenek teje. Istenfélő katolikus falu vagyunk, ez meg megidéz valami démont. És egyszer volt egy olyan eset, hogy elromlott egy mély nyomó, egy ilyen nagy hangfal, és hívták az aranykezű technikust, aki akkor éppen az egyik gyerekének ünnepelte a születésnapját. Ez az Álmos könyvben nem egy jó helyzet, amikor téged elszólít a kötelesség a gyereke szülinapjáról, és megérkezett, szereli a mély nyomót, csöng a telefonja, a felesége volt az, nagyjából el tudjuk képzelni, hogy milyen monológot mondott a felesége, és egy darabig ide rakta a telefont a vállához, szerelgetett, nem szólt semmit, csak ennyit hallottunk a telefonban. Egyszer csak megunta, és azt mondta, na ide hallgassa a Zsuzsi, a gyerekek maguktól is felnőnek, de a mély nyomót csak én tudom megjavítani. És még egy gyors történet így a végére. Az is nagyon érdekes, amikor eljön az ember a falunapról, mert olyan szeretettel fogadják mindig az embert, hogy csodálkoznak, hogy miért akarsz te hazamenni? Hát városban laksz, hát tényleg itt jó levegő van, szépek a lányok, van pálinka, minek mész te haza, maradj itt, aludjál velünk. És egyszer megyek így az autómhoz, és jön utánam a polgármester, és mondja nekem, hogy mit iszik a művész úr, mit iszik a művész úr? Jaj, nem ihatok, mert autóval jöttem. Nem azt kérdezte, mivel gyűjt? Hanem úgy mit iszik? Van csapott sör, meg házi pálinka. Á, mondom, csak valami szénsav menteset. Akkor pálinkát!
10: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagy kérdés, hogy mekkora vagyona lehet Orbán Viktornak. Ugye vagyonbevallásai szerint pár millió forintja van félretéve, de lehet, hogy van ott több is, csak nem forintba tartja, hanem focista kártyában. Talán a következő jelenet meghallgatása után okosabbak leszünk. Stratégiai megbeszélés. Varga Ferenc József jelenetét előadják a szerző és Mészáros Máté.
11: Szevasz, Lölő! Gyere be, sok a megbeszélni valónk.
12: Te, Viktor, megint megdöglött egy zebra 60 puszta.
11: Mondtam, hogy ne simogasd. Térjünk a tárgyra.
12: Te Viktor, azon gondolkodom,
11: Lölőkém, hogy... csínyán a szavakkal.
12: Ezt most nem értem.
11: Nem is kell, nem attól vagy a leggazdagabb magyar ember, hogy mindent értesz.
12: Figyú, nagyon félsz ettől a Unger Annától?
11: Én senkitől se félek, utcai harcos vagyok. Az Unger Annát felhívtam, hogy az általa megjelölt 6 évet toljuk ki 12-re.
12: És mit mondott?
11: Hogy nem ő szabja meg, hogy hány évet kapjunk.
12: Te, Viktor, én félek.
11: Lölő, minek? amire ez a vagyonvisszaszerzési hivatal végez, a Deutsch előbb megtanul angolul. Lölő, most azon törjük a fejünket, hogy mit, hova menekítsünk ki.
12: Hát, először nézzük a birtokaimat, azaz, hogy a te birtokaidat.
11: A fele a tiéd, a negyedének.
12: Köszi, mindig bőkező voltál. Te, Viktor, mi lesz, ha ezek minden vagyont visszaszereznek? Semmi nem marad. Hát már így is le kellett mondanom egy helikopterről, amit meg akartam venni. Most jöttem ide hozzád kocsival.
11: De hát ott a másik helikopter, a piros.
12: Azt az Andi elvitte, elment bevásárolni.
11: Az Andi helikopterrel jár bevásárolni?
12: Na, hát nem gyalog.
11: Nyugodtan vásároljatok, hát nem kell félni ezektől a vagyon visszaszerzőktől.
12: Hát akkor meg minek menekítjük ki a vagyont?
11: Tulajdonképpen mi nem menekítünk, hanem mint a honfoglalók újra terjeszkedünk. Én például most a Rogánnal visszafoglalom Horvátországot.
12: Figyú, Málta is része volt a nagy Magyarországnak?
11: Melyik jaktot hagytad ott?
12: A zöldet, amit az Andi tele matricázott Hello Kittyvel.
11: Hát akkor igen, akkor most már Málta is a mi területünk.
12: Uh-huh. És a Papagáj-szigetek?
11: Milyen Papagáj-szigetek?
12: Ja, akkor Kanári.
11: Lőrinc, hagyjál valamit a többieknek is. Ott a Lázár, a Szijjártó, és még én is.
12: És a Tiborc is.
11: Ő a saját lábán áll.
12: És ha ez a hivatal kikezdi?
11: Majd rájuk küldöm a Gáspár fiamat katona volt Csádban.
12: Micsodámban?
11: Csád.
12: Az meg mi?
11: Az egy ország Afrikában.
12: Afrikából csak egy országra emlékszem, mert az államkincstárról mindig az jut eszembe.
11: Micsoda?
12: Kongó. Te Vitya, nem lehetne valahogy jobba lenni ezzel a Unger Annával?
11: Kérdezd meg, hogy nem romlott el nála a gáztűzhely. De figyelj ide! Nem kell hízelegni a tiszásoknak, van ellenük fegyverem.
12: A semjén puskája?
11: Lölő, nem olyan fegyver. Képzeld el, amikor kiapadt a Duna, megtaláltam a Magyar Péter bedobált telefonjait. Kettő még működik. Minden rajta van. Az egyik üzenetben egy nővel beszélget. Erkölcsi fertő.
12: Jó, de ez a vagyon visszaszerző hivatalt nem fogja megállítani.
11: Végső soron le tudom őket állítani. Beküldök hozzájuk egy intelligens, elegáns úriembert, aki meggyőzi őket.
12: Köszi, hogy rám gondoltál.
11: Kivételesen nem.
12: A Torockaira?
11: Nem, nála is okosabb és kifinomultabb kell. Egy igazi lovagkeresztes lovag.
12: Ne csigázz már, ki az?
11: Hát a Fási Ádám.
12: Én szeretem, amikor énekel.
11: Azt kinéztem belőled, de a hivatalban inkább leállítanak minden nyomozást, csak hagyja abba.
12: Ja, így már értem.
11: Azt nem hiszem.
2: Remélem, önök rajonganak a találós kérdésekért, mert ha igen, akkor most az önök kedvence következik. A Rádiókabaré színpadán Galla Miklós.
13: Kedves közönség, köszönöm, hogy április 12-én megszavazták, hogy 5 év tiltás után visszatérhettem a Rádió Kabaré színpadára. Köszönöm. Az oroszlánnak harc közben leharapták a hallószervét. Vissza akart térni a csapatához, de a hiányossága miatt kiközösítették. Se füle, se falka. Érted, falka. Szóvicc. Mi az, ha egy férfi közli, hogy elvette Julikát feleségül? Nőstény. Mondták Jóskának, fogadjunk, hogy gyenge vagy, nem bírod el azt a teli lavort. Na erre ő felkapta a vizet. Önkiszolgáló ruhaboltban jártam. Az eladóhoz odavittem egy kötött sapkát és egy pár kesztyűt. Elnézést, mondtam. Ezekre az van írva, hogy 20 forint, 30 forint, 40 forint, 50 forint, 60 forint és 70 forint. Hogy lehet ez? Mire az eladó? Kérem, nálunk mindennek van határa. Hogy mondjuk, ha a foszforsav sója újabb rőzsét rak a kandallóba? Foszfát tesz a tőzre. Hogy nevezzük azt az asszonyt, aki gyárban dolgozik, és vannak gyerekei? Üzemanya. Hogy mondjuk, ha a sugaras úszójú hal beleharap a keszegbe? Maraton. Hogy írjuk le azt a púpos állatot, amely sajnos elpusztult, és a krematóriumban végezte? A füstbe ment teve. Hogy nevezzük azt, ha valakinek belefotóznak a torkába, és ebből óriási méretű plakát készül? Gigapószter. Hogy nevezik azt, ha úgy megtanulsz sakkozni, hogy a világ legjobbját is megvered? Polgárpukkasztás. Hová hatol be a hadsereg, ha kaját akar szerezni? Eleséges területre. Hogy hívják a nagykövet feleségét? Diplomata. Két bűnöző betört egy italboltba. A rendőrség ketten érte őket. Mi a fellengzősek téli sportja? Snowboard. Mit mond az az ember, aki a nyelvével illeti zakója bizonyos részeit? Nyalogatom a zsebeimet. Végül egy sztori következik. Nem szó vicc, hanem egy kis történet. Mi egy olyan szerencsés nemzet vagyunk, hogy két színész királyunk volt, Latinovics Zoltán és Őze Lajos. A most következő történet Őze Lajosról szól. Az első két évet kivéve egész életében a Nemzeti Színházban játszott. De nyáron nem, mert akkor nyári szünet volt, hanem Gyulán, a Gyulai Várszínházban szerepelt. Na most egy szabadtéri előadás során előfordul, hogy kintről olyan zajok, zörejek szűrődnek be, amik nem tartoznak hozzá a színdarab tartalmához. Egyik alkalommal egy nagy Shakespeare művet előadtak, természetesen Lojzi volt az egyik főszereplő. Előadás után egy újságírónő oda ment hozzá. Azt mondja, művész úr, az előadás során ezek a hosszú drámai csöndek, szünetek miből táplálkoznak? Meg kell várni, amíg elmegy a busz!
2: Kedves hallgatóink, a Rádiókabarét hallották. A házigazda Felmiri Péter volt. Vezetőíró Kendresi Attila. Hangmérnök Zsidei János Zsono. Munkatársak Csizmadia Tibor, Csukrán Viktória, Popovics András, Svébis György. Felelős szerkesztő Kaiser Hajnal. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2026-ban.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
15: Várj! már a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: A karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser-Möst vezetésével ad koncertet Alice ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás listünnep.hu.
14: Reklámot hallottak.

0: 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Ma van a hajléktalanság világnapja. Változékony időnk lesz estétől sokfelé esővel. És most a részletek. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvény ügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az egyik ügyben 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a bank az Indotech csoport egyik vállalatától úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Emellett a tőke 80%-ára az állam vállalt kezességet. A kormány pedig felmentést adott az alól a szabály alól, amely tiltja, hogy a bank spekulatív ingatlan finanszírozásban vegyen részt. Az Indotech és a kötvénykibocsátó vállalatnak is az a Jelinek Dániel a többségi tulajdonosa, akit nemrég tartóztattak le a Volánbusznál feltárt hűtlen kezelésekkel összefüggésben. Az Indotech csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során, a forrásokat átláthatóan használták fel, és mindenben készek együttműködni a hatóságokkal. Nyomozás folyik Rákai Filip cég ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rácalmáson, a Henkuk központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, és ezzel csaknem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyvvisszaadó és egy könyvátvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán, hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer ember érintett a problémában. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Ami az időjárást illeti, napos felhős idő van, délelőtt még csak elszórtan, aztán estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 17 és 22, késő este 10 és 15 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb a Déli Krónikában 12 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló. Világrend.
2: Hiába dúlnak másutt igazi háborúk, a legveszélyesebb konfliktus forrás jó ideje Tajvan körül érzékelhető. Hogyan kezeli ezt Trump és Xi? Miért fontos a világnak a TSMC nevű óriás cég? Megszólal a műsorban a tajvani kormány biztonságpolitikai szakértője is.
1: Világrend. Külpolitikai elemző műsor. Ma fél egytől a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Konkrétum. Kultúráról mellébeszélés nélkül.
3: 2024-es könyvártörvény azt írta elő, hogy egy kötetre a megjelenéstől számított 365 napig maximum 10% kedvezmény adható. Már a törvényjavaslat bejelentésekor is azt lehetett hallani, ennek egyértelmű vesztesei a vevők, a szerzők és a kiskiadók lesznek, nyertesei pedig a terjesztők. Noha a kiadók bevétele nem csökkent a könyvárak jelentős emelkedése miatt, az eladott példányszámok alulmúlták a korábbiakat. 2026. június 11-én, a 97. ünnepi könyvhét megnyitóján Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, a kormány tervezi az árkötöttségi törvény felfüggesztését és a könyvpiaci szabályok felülvizsgálatát. A konkrétum mai adásában a könyvek árkötöttségéről, az esetleges változtatásokról, valamint a kiskapukról beszélgetek Bárdos Andrással, a 21. század kiadó társtulajdonosával és a kiadó vezetőjével, valamint Nyári Krisztiánnal, a Líra csoport kreatív igazgatójával. Szemere Katalin vagyok. A MEKEKE, azaz a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése javasolta az árkötöttséget, csak nem abban a formában, mint amit a törvény takart. Előzetes szakmai egyeztetés nélkül hozta meg a döntést az előző kormány. Az önök által képviselt cégek hogyan élték meg ezt az árkötöttséget?
4: A Líra az a második szereplője a könyvkereskedelmi piacnak, nem a kiadóinak, és ilyen értelemben egy kedvezményezettje volt, annak ellenére, hogy mi abban a formában, ahogy ezt a törvényt bevezették, mi se szerettük, illetve szerettük volna, hogy másmilyen legyen. De hát, hogyha nincsen árverseny egy piacon, vagy korlátozott formában van csak, akkor egy kínálati verseny lesz, tehát oda megy a vevő, ahol nagyobb választék van, hiszen az ár mindenütt egyforma. Éppen ezért minél nagyobb egy kereskedő, annál nagyobb eséllyel mentek oda a vevők, de én ennek ellenére is azt gondolom, hogy az árkötöttség nem ördögtől való dolog, nem véletlenül működik ez Európában, vagy a világ számos részén, csak szabályozott formában, és odafigyel bizonyos piaci jelenségekre, amire az a törvényjavaslat, amit 15 évvel ezelőtt a MEKEKE készített, nem figyeltett oda, mert például nem volt még internetes kereskedelem és egyebek. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó árkötöttségi törvény az hasznos lett volna a piacnak, ez meg hát meglehetősen vegyes eredményeket hozott, bár azt is gondolom, hogy az, amit tapasztalnak a kiadók, hogy csökken a példányszám, az nem ennek köszönhető, hiszen egy világjelenségről van szó, de Európában mindenképpen egy jelenség.
3: Mindjárt kérdezem majd arról, hogy mert milyen lett volna a jó törvény, de kíváncsi vagyok, hogy a 21. század kiadó hogy élte ezt meg.
5: Ez a törvény eleve is rossz volt, és szerintem nem érte el a célját. A célja az volt, hogy a kis kereskedők, a kis kiadók kereskedői részei eltűnjenek, és a nagy kereskedőkhöz menjen a vásárló és a pénz, ez nem sikerült egyáltalán, ebből semmi se jött be. Persze semmi módunk nincs arra, hogy lemérjük, hogy lett volna, mert csak egyszer történt meg. Ha kétszer párhuzamosan megtörtént volna, akkor össze tudnánk vetni, de itt csak egyszer történt meg. A mi kiadónk nem érzékelte ilyen primér negatív hatását, rengeteg negatív hatását érzékelte, pont azt, hogy a vevő elmegy tőlünk, azt nem.
3: Milyen hatását érzékelte?
5: Inkább csak a végeredményt mondom. Ugye létezik az a fajta könyv, amit Krisztián is olvas, maga is olvas, én is olvasok. Nevezzük szépirodalomnak, jó? Szépirodalmi művet ki lehet nyomtatni mondjuk 2000-3000 példányban. Ez egy valóságos üzleti modell volt, még néhány évvel ezelőtt kinyomtuk 3000-be, adtuk 2000-be, pici vesztesség, és minden rendben van. Ez ma már nem megy. Tehát pontosan az, ami miatt sok kiadó boldog, és ami miatt létrejött, és amit szeretne csinálni, az nem megy, azok a réteg könyvek, tehát bocsánat, mindenkitől használom, utálom. Tehát például a magas irodalom megszenvedély. Ezt a törvényt is, meg az elmúlt éveket is, az összes szörnyűségét is.
3: Milyen lett volna a jó törvény?
4: Oda mennék vissza, hogy magát az árkötöttséget azért találták ki, és ezért vezették be egyébként önkéntes alapon Németországban, mert ott nem is a jogszabály a lényeg, hanem hogy a szakma összeállt, és ehhez tartotta magát, hogy kicsit hosszabb legyen a könyvek életciklusa. Tehát, hogy ne történhessen az meg, ami ott is egy gyakorlat volt, hogy mondjuk egy karácsonyi könyvet, ami akkor jelent meg, és még aktuális, tehát nem arról van szó, hogy egy tematikus karácsonyi könyv, hanem karácsonyi piacra készült, az januárban elesett 50%-kal leértékelni, mert egyszerűen a könyv életciklusa csökken, és tulajdonképpen a piacnak az a jó, hogyha ez legalább egy évig egy újdonságnak számít, és nem vezetik ki a piacról. De ehhez az is kell, hogy a kivételeket nagyon alaposan megnézze és elfogadja maga a piac. Tehát, hogy például egy olimpiáról szóló könyvet az olimpia bezárulta után lehessen féláron adni, vagy még nagyobb kedvezménye, mert hát elveszítette az aktualitását. Na most semmilyen kivételt ez a jogszabály nem tartalmazott, és nem tudott mit kezdeni azzal a jelenség, jelenséggel, ami az utóbbi éveknek a piaci jelensége, hogy a kiadók megcsinálták a maguk webáruházait, legalábbis az innovatív, szorgalmas kiadók így tettek, mint például Andrásék, és ez tulajdonképpen egy kereskedelmi alszegmense lett a piacnak. Na most ezt, ha teljesen ugyanúgy szabályozzák, mint az piac egészét, akkor annak vannak káros folyamatai. Szóval, ha a szakmára lett volna bízva, és nem a húsvéti nagy héten lett volna az úgynevezett vitára idő, ami hát lényegében azt jelentette, hogy ilyen nincs, akkor szerintem egy fél év alatt egy jó jogszabályt a piac szereplői összetudtak volna rakni. Úgy, hogy egyeztetik a nagy kiadóknak, a kis kiadóknak, a nagy kereskedőknek, meg a kisebb kereskedőknek a szempontjait. Ez nem lehetetlen, annál is inkább, mert néhány országban ezt meg tudták csinálni.
5: Ki mondta Krisztián a lényeget? Hát, milyen színű otthon a szőnyege? Nem világos esetleg?
3: Nincs szőnyegem.
5: Nincs, Krisztián?
4: Nincs szőnyeg.
5: Nálunk van. És amikor valaki bejön az utcáról, a sáros bakancsával végiggyalog a fehér szőnyegemen, na azt érzem én minden állami beavatkozáskor. Nem kérjük az államot, köszönjük szépen, nincs rá szükségünk. Az önszerveződés, jól mondod, majd megállapodunk, leülünk, megbeszélünk.
4: De azért a történethez hozzátartozik, hogy ezt 30 éve kezdeményezte először a könyvpiac, hogy az állam gondolkodjon el egy ilyen szabályozáson. 15 évvel ezelőtt egy jogszabálytervezetet is letett az akkori mekeke az asztalra, és minden alkalommal versenyjogi szabályokra hivatkozva tiltakozott ez ellen a mindenkori kormány, sőt, még büntetéseket is kiosztott, amikor ezt önkéntesen meg akarták csinálni. Tehát egyik pillanatról a másikra lett a teljesen az ellenkezője az állam véleményének, és hát nyilván emögött voltak politikai szándékok is, de azt gondolom, hogy aki most abban bízik, hogy ez a törvény ez hatályon kívül lesz helyezve, vagy valamit csinálnak vele, akkor hirtelen ott találjuk magunkat, mint a Covid környékén, amikor nagyon jól ment a könyvpiac, azok csalódni fognak, mert ennél sokkal összetettebb folyamatok vannak, és nem ez az egyetlen, és talán nem is a legfontosabb oka annak, hogy miközben forgalomban még a magyar könyvpiac nőni tud, de darabszámban már nem. Ennek szociológiai okai vannak, gazdasági okai vannak, kevesebb pénz van az emberek zsebében, illetve megváltoztak a kultúrafogyasztási szokások az egész nyugati világban, és akkor még nem beszéltem a mesterséges intelligenciáról, meg az összes ilyesmiről. Szóval ez mindenütt jelen van, ez a csökkenés, ami ellen kell tenni, össze kell fogni ellene, állam piacnak, családnak, iskolának, mindenkinek, de ennek egy nagyon-nagyon picike része, hogy most van-e árkötöttség, vagy nem.
3: És ez az árkötöttség a terjesztőket hogy érintette?
4: Úgy, hogy minél nagyobb készlete van, minél színesebb kínálata van egy terjesztőnek, ez annál jobb, hiszen az ár az mindenütt ugyanaz. Mindenütt a könyvre nyomott fogyasztói ár mínusz 10%. Ugye ekkora kedvezményt lehetett adni, és ezért aztán mindenki meg is adta ezt a kedvezményt. Ezért csalóka az, hogy bezzeg régen lehetett adni 20-30%-ot. Na, eleve úgy volt árazva a könyv, hogy az benne legyen, mert az olvasó, a vásárló elvárta, hogy valamennyi kedvezményt azért adjon a kereskedő. És ezért nem igaz az a feltételezése egyébként piaci szereplőknek is, hogy ugye a szerzők úgy gondolják, hogy a gonosz kiadó miatt nem kapnak annyi honoráriumot, a kiadók úgy gondolják, hogy a gonosz kereskedő veszi el a hasznot, a kereskedő a kisebb pedig a nagyobbra mutat, a nagyobb meg nem tudom mit csinál.
3: Örül.
4: Igen, de valójában, ha megnézzük egy átlagos könyvnek az árszerkezetét, én ezt két évente meg szoktam nézni, kiválasztok egy külföldi címet, meg egy magyart, és megnézem, hogy körülbelül mondjuk két év alatt hogyan teljesített, általában az szokott kijönni, hogy a szerző, a kiadó és a kereskedő körülbelül ugyanolyan arányban részesedik abból, az egyébként nem túl nagy haszonból, amit egy könyvön el lehet érni, de be lehet látni, hogyha csökken a piac, kevesebb ember tud könyvet olvasni, akkor a torta is kisebb, és akkor ideg lesz a piaci szereplők nagyobbik része, mert azt gondolja, hogy ezt valami jogszabállyal meg lehetne oldani, de szerintem nem.
3: De nyilván a kiadó jobban jár, ha a saját webshopjába vásárol az olvasó, hát nem attól a terjesztőnél.
5: Attól függ, azért nem ennyire egyszerű, mert a webshopot fenntartani is nagyon sok pénzbe kerül. De szerintem ebbe a beszélgetésbe ugyanabba a zsákutcába futunk bele, mint az egész magyar könyvpiac, hogy úgy teszünk, mint a három szereplő volna. A kiadó, az állam, meg a terjesztő. És két szereplőt kihagyunk.
3: Az olvasót,
5: igen. Meg az írót. Azért igen. Nem kéne. Gondoljunk bele, hogy ebben a rendszerben, ami ma például Magyarországon van, egy író előállít, bocsánat a szóért, egy gyönyörű szép regényt, ami nem tudom, 12 ív, két évet dolgozik rajta, vagy hármat, és kap érte 1,5 millió forintot, ha nagyon sikeres. Abból kéne neki 2-3 évig megélni. Az állam beleavatkozik, és ad pénzt a kiadónak. Ne tessék a kiadónak pénzt adni, tessék a szerzőnek pénzt adni. A kultúrát kellene támogatni, nem a könyvkereskedelmet, vagy a könyvkiadást. Minket hagyni kéne.
4: Az a baj, hogy teljesen egyetértünk, de ez egy kisebbségi vélemény, azért azt igen? Szeretném jelezni. Igen, több kollégámmal látom az ellenkezőt, hogy azt gondolnak, hogy a jóságos állam valahogy ezen tudna segíteni, hogyha igazán szeretné, miközben valóban igazad van, bizonyos könyvtípusok kivételével, mondjuk a tudományos könyvkiadás ilyen, ami egy ilyen pici nyelvi kultúrában sosem lesz Magyarországon nyereséges, tehát ott el tudom képzelni, hogy a kiadót is kell támogatnia az államnak, de egyébként főszabályként az olvasót kell támogatni, meg valamilyen módon a szerzőt, hogy két könyv között mondjuk ne kopjon fel az állam, de elsősorban az olvasót kell olyan helyzetbe hozni, hogy tudjon annyi könyvet venni, amennyit szeretne, meg az is egy állami feladat, hogy valahogy az olvasást, mint életformát ne hagyja teljesen beszűkülni. De egyébként pedig a piacot tessék szíves lenni békén hagyni, én is ezt gondolom.
3: És hogyan lehet az olvasót támogatni, András?
5: Például, ha nem lenne árkötöttség, akkor nekünk van egy kis boltocskánk, ott biztos, hogy bevezetnénk, hogy a pedagógusok kapnak, nem tudom, 20%-os kedvezményt.
4: Egyébként ezt például Tarr Zoltán bejelentette, de tovább nem jutottunk, tehát nem látom, hogy ez most éppen hol tart, hogy olyan társadalmi csoportok, akiknek a munkájához szükséges lenne, hogy minél többet olvassanak, ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy nem tud elegendő könyvhöz jutni, és ezért az állam valamilyen támogatást akar adni pedagógusok, közművelődésben dolgozók könyvvásárlására. Ez például nagyon jó lenne annak, aki meg tudja venni a könyvet ezek után, meg a piac egészének, hát erre lehetne számolni. De olyan eszközei is vannak az államnak, amire nagyon jó skandináv példák vannak, hogy ha az egy nemzeti cél, mondjuk, hogy verses köteteket ki lehessen adni, szerintem az, akkor a magyar könyvtári rendszer ezen nagyon sokat tud segíteni. Például skandináv országokban megvesz 500 példányt, és azt felszívja egyébként egészen rendesen az ottani könyvtári rendszer, az egy közcél, hogy ott legyen a könyvtárban egy kortárs költő, de egyben azt is elősegíti, hogy a könyvkiadó ne érezze ezt egy olyan kockázatnak, ami mindenképpen veszteségbe fordul. Ha 500 példányban ki lehet adni egy verses kötetet, 500 fix vevője van, akkor a maradék 300 példány, ami aztán el fog fogyni a boltokba, az már legalábbis nószadósá tudja tenni ezt az egész dolgot, és ezért csináljuk a könyvkiadást. És ez igaz a tudományos könyvkiadásra, a művészeti könyvkiadásra, csomó mindenre, hogyha az állam azt mondja, hogy bizonyos könyvtípusokat én fontosnak tartok. Itt a szakma, akár az irodalmi szakma, akár a könyvpiac be van ebbe vonva. A másik lehetőség, hogy teljesen semlegesen azt mondom, hogy ez a pedagógus bármilyen könyvet vesz, én ahhoz, mint állam 10-20%-ot hozzáteszek, vagy havi 5000 forintot biztosítok neki valamilyen utalvány formájában. És ne felejtsük el, hogy tényleg ott van a könyvtári hálózat, na ezt a könyvtári hálózatot kellene úgy megerősíteni, hogy például állománygyarapításra sokkal több pénzt kapjon az államtól, mert akkor aki nem tudja megvenni, az biztos lehet benne, hogy a könyvtárban ott lesz.
5: Elnézést a közhelyes kifejezésén, híve vagyok a holisztikus szemléletnek. Tehát ez így önmagában nem lesz elég, akkor lesz ez jó, akkor lesz annak az 500 verses kötetnek valamennyi olvasója, ha beszáll az iskola.
4: Így van.
5: Én azt tapasztalom, rengeteget járok könyvtárokban az országban, hogy te is, hogy az iskola semmiben nem segít. Miért nem segít az iskola? Mert szerencsétlen tanárok a minimális fizetésükért halálra vannak dolgoztatva. 40 éves korukra kiégnek, elviszik ők Arany Jánost olvasni a gyerekeket a könyvtárba.
4: Nagyon sokszor elviszik egyébként.
5: Hát szent emberek.
4: Abszolút. Sem a felsőoktatás, sem az alapfokú oktatás, meg a középfokú nélkül nem megy. Kortárs írót, kortárs költőt nagyon ritkán lát egy középiskolás. Mert eddig nem engedték be. Részben politikai okokból, másrészt túlterheltség miatt, harmadrészt a bürokrácia miatt. Soha ilyen távol nem volt a kortárs irodalom a középiskolától, mint ma. A 30-as években közelebb volt, ami hát nem egy nagy liberális időszak volt, és mégis félig meddig kortársakat olvastak. És még ezer dolog van. Én ezért mondom azt, hogy nem olvasás népszerűsítési programra van szükség, mert ez egy kommunikációs kampány, hanem egy nemzeti olvasás programra. Mert hogyha csökken az olvasók száma továbbra is ilyen arányban, akkor az gazdasági értelemben is meg fogja mutatni ennek a elképesztően rossz következményeit.
3: Pillanatra térjünk vissza még az árkötöttséghez. Voltak-e kiskapuk?
5: Nem keresek kiskapukat, tudom, hogy voltak. Volt, aki keresett és talált.
3: Hát de használták ki a kiadók azt, a nyomdából kikerült könyvek napjától számított 10 nappal kezdődött ez a kötöttség.
5: Volt egy törvény, ami megtiltotta, hogy iskola vagy templom, nem tudom hány méteres közelében,
4: 200
5: méteres közelében olyan könyvet áruljanak, amiben meleg szereplő van. Ezzel kár vitatkozni, hogy most mit tiltott meg, ezt tiltotta meg a törvény. Nem tartottuk be.

0: osztályon kívül helyezve. Ehhez képest ez az árkötöttség, ebből lehetett volna valami jót is csinálni, ha az lett volna a szándék, hogy jó legyen.
1: De nem ez volt.
0: De hát ez a 10 nap is azért van, mert valaki otthon a konyhaasztalon megírta ezt a törvényt, és másnap a parlament megszavazta, mint mindent. Szóval leültek volna velünk, vagy bármilyen olyan könyvpiaci szereplővel, aki mondjuk látott már könyvet, akkor megmondta volna, hogy ez egy kiskapu, és ha be akarjátok zárni, zárjátok be, de azt így kell, vagy pedig hagyjátok meg kiskapunak, és legyen megmondva, hogy van 10 nap játék a kiadóknak. Volt, aki játszott ezzel a kiskapuval, de hát olyan brutális büntetések voltak kilátásba helyezve, amiről nem tudok, hogy bárkit megbüntettek volna, de hát az állam ezt csinálta ezzel a homofób törvénnyel is, hogy ott lebegett Demoklész kardjaként, hogy bármiért lényegében meg lehet büntetni a könyvesboltot. Ezt ugyan nem ellenőrizték soha, de a jogszabály benne sokkal több volt. Az volt benne például, hogy az öncélú szexualitás ábrázolása is tilos. Na most ugye minden olyan szexuális tevékenység, legalábbis a nagymamám ezt mondta volna, ha megkérdezik, amiből nem születik gyermek, az öncélú. Na most hát erről szól az irodalom úgy nagyjából. Igen. Tehát, hogy a könyvesboltok 60%-ában, mert az templom és iskola környékén van, egyáltalán nem lehetett volna úgy általában irodalmat forgalmazni.
1: Tehát, hogy Ötvös Józsefről származik a mondat, hogy a joga tettnél fontosabb, mert a tettnek holnapja nincsen. A joga meg lett volna az államnak arra, hogy az egész magyar könyvpiacot lényegében felszámolja, vagy átalakítsa úgy, ahogy akarja. Ezért mondom én, és úgy érzem, Krisztián, teljesen egyetértünk. Nem itt kell a dolgot megfogni, hanem időt kell adni arra, hogy ez a sokkot kapott könyves társadalom ocsúdjon, egymás szemébe nézzünk, nem mi ketten, mert nekünk nincs rá okunk. Igen, te voltál az, aki azt kérte tőlem, hogy fóliázzam be a könyvet, és én mondtam, hogy nem fóliázom be, és ebből köztünk volt egy hatalmas konfliktus. Üljünk le, beszéljük meg, béküljünk ki, túl vagyunk ezen most. Nézzük meg, hogyan lehet ezt felépíteni. Nem lehet a végén kezdeni, jól mondom?
0: Igen, és ez van egyébként az árkötöttséggel, vagy hívjuk bármilyen szabályozásnak. Tehát azt gondolom, hogy minél kevesebb szabályozás, annál jobb egy piacnak. De, hogyha a piac szereplői azt gondolják, hogy vannak olyan dolgok, és akár még az árkötöttség is lehet ilyen, ami bizonyos módon hasznára van a piacnak, és a fő haszon az, hogyha nem úgy viselkedik a könyv a boltokban, mint a csokoládé. Abban az értelemben, hogy ott a kereskedőnek a primér érdeke minél gyorsabban kipörögjön, és jöjjön a következő, meg az következő, de a könyvpiac az részben egy piaci dolog, másrészt a kulturális intézményrendszernek is a része, aminek lehetnek olyan speciális igényei, hogy például egy könyv sokáig ott lehessen, relatíve sokáig, tehát most itt hónapokkal meghosszabbított piaci jelenlétről beszélünk, a könyvesboltokban. Ha ebbe egyetértünk, le lehet ülni, és a piac ki tudja találni azokat a jogszabályokat, vagy nem is kell, hogy jogszabály legyen, elég lenne egy piaci megállapodás, hogyha a versenyhivatal ezt nem Bárdel a kezében nézné mindig, hanem egy kicsit értené is, hogy miről van szó, akkor nagyon jó piaci együttműködési szabályokat ki tudnánk találni, de hát ez nem így működött, hanem tulajdonképpen dekrétumokkal.
2: És sikerült már az új kormánnyal beszélni, vagy kérdezte önöket bárki ez... arról, hogy milyen elképzeléseik vannak ennek az árkötöttségnek a változtatására?
0: Most végre van egy telefonszám. Tudjuk, hogy ki foglalkozik a könyvekkel, Berg Judit helyettes államtitkár. Eddig 5 vagy 6 tárcához tartozott a könyvpiac. Amióta Berg Juditot kinevezték, azt tudom, hogy rengeteg piaci szereplővel, kiadóval, kereskedővel, társadalmi szervezettel találkozott, hogy ennek mi az eredménye, ezt nem tudjuk.
1: Igen, mert a kérdései arra vonatkoznak, és Krisztián válaszai ennek következtében szintén, hogy állam. Berg Judit, én nem ismerem személyesen jól, mindenki azt mondja, hogy ő nála édesebb, rendesebb, kedvesebb, okosabb asszony a földön nincs. De tessék már minket békén hagyni. Nem kérjük az államot, most éppen az van,
2: de gondolom, bocsássa meg, de ezért gondolom szeretné, hogyha mit? Ez az árkötöttség törvény megváltozna.
1: Hát meg kéne változtatni,
2: de ezt biztos, mondjuk az olvasó nem tudja megváltoztatni,
1: biztos,
2: csak
1: persze,
2: az állam.
1: Jó, nyilvánvaló. De én nem Berg Judit posztját vontam kétségbe, tök jó, hogy van. Én a maga kérdéseit vonom kétségbe, hogy örökösen az államról beszélünk, miközben most ott tartunk, egyet jó a kérdéseim, mert látja, kihozott a sodromból, hogy ott tartunk, hogy a piac 50%-os szereplője az állam. Ezzel most mi lesz?
0: Igen, és ez egy nagyon bonyolult kérdés, és tényleg valamit kell ezzel az államnak gondolnia legalább, hogy mit akar, mert az, hogy az állam egyrészt szabályozóként részt vesz a piacon, aktív szabályozóként legalábbis eddig, aztán majd meglátjuk, hogy most mit akar, és közben pedig a versenypiacra belép a legnagyobb szereplőként, hát ez nem hangzik olyan nagyon-nagyon jól. Ez az állami könyvterjesztő vállalat idejére emlékeztet, és azért az nem volt egy olyan csodálatos időszak, bár sokat

0: többen olvastak, de nem azért, mert állami kézben volt a könyvterjesztés.
1: András, kérdezek az olvasóról, jó? Igen. Az árkötöttség idején hogyan tudtak az olvasók lojalitására hatni?
2: Erre tudtunk hatni. Ez maradt nekünk. Tehát azt mondtuk az olvasónak, hogy mi együtt vagyunk 15 éve, ami kiadunk, meg ti olvasók, figyelünk rátok, figyeltek ránk, segítjük egymást, maradjatok velünk. Meg különben vége.
1: És ez elég volt?
2: Igen.
0: Ahogy nézem a piaci folyamatokat, hogy Andráséknak ez nagyon jól sikerült. Azt kellett, hogy tényleg beletegyenek másfél évtizedet, hogy lojális olvasóik legyenek. És máshol megláttam, hogy ez kevésbé sikerült, és ott olvasók mentek el, meg aki kiépítette egy webáruházat, meg egy hozzá kötődő, hát tulajdonképpen közösséget épített, az kedvezőbb helyzetből indult nyilvánvalóan, mint aki az akkor kezdte el hirtelen, hogy akkor most csináljunk valamit. Egyébként az egész árkötöttség mélyén az volt, vagy azért akarta ezt a könyvszakma, mert megjelentek a piacon, akik valójában semmit nem tettek bele a marketingbe, a logisztikába, hanem megvettek egy dobozos webáruházat tulajdonképpen, és a létező legnagyobb kedvezményt adták, úgyhogy neki még 1%-a maradjon, mert ezek ilyen kétfős BT-k voltak. Ez például egy nagyon-nagyon rontotta a piacot, mert aki nem volt lojális egy könyvkereskedő, az a legolcsóbbat kereste, és miközben mi, akik ezeket a könyveket kiadjuk, forgalmazzuk, rengeteg pénzt teszünk abba, hogy ismert legyen az a szerző, hogy az a könyv megtalálja az olvasóját, hogy az úgy nézzen ki, hogy annak normális grafikus tervezze a borítóját, és a többi. Ugye ők nem tettek ebbe bele semmit, hanem megvették, és minimális marzsal árulták.
2: És család megélt belőle.
0: De közben a könyvpiac egészének ez ártott. Tehát ilyen értelemben még mindig jogosnak tartok egy piaci konszenzust arról, például a Mekekén belül, mert ezek a cégek soha nem voltak a könyvszakma szervezetének a tagjai. Hát a farvizén az oldalán megéltek belőle, és közben nagyon sok kárt okoztak, ezek nagyjából felszívódtak, de azért azt nem szeretném, hogyha hatályon kívül helyezik ezt a jogszabályt, és akkor újra teljes fegyverzetben megjelennének, tehát ezzel biztos érdemes valamit kezdeni. Kérdés, hogy az önszabályozás erre elegendő-e?
2: Kerülgetünk egy kérdést egyébként, pedig nem lenne szabad kerülgetnünk. Kimegyek a könyvfesztiválra, kimegyek a könyvfétre, találkozom az olvasókkal, és jön oda, megfogja a könyvet, úristen, de szép, jaj, mennyibe kerül? 6900 forint, kedvezménnyel jut 6300, hát én ezt nem tudom megvenni. Nagyon drágák a könyvek, de nem drágák a könyvek, hogyha elmegy Londonba, Bécsbe, Madridba, ugyanennyibe kerülnek a könyvek, ugyanennyibe kerül az előállításuk, minden ugyanennyibe kerül.
0: Csak a szerző.
2: Csak a fizetések nem. Igen. Fele annyit keres egy magyar, mint egy osztrák, most mondtam valamit, akkor fele annyi könyvet tud venni.
0: Arról is kell beszélni, hogy az a közvetítő közeg, ami 20 évvel ezelőtt még acélosan működött, de még 15 éve, sőt még 10 éve is létezett, az lényegében a szemünk láttára tűnt el. A kulturális sajtó hatóköre az tulajdonképpen összeomlott. Itt bőven van a közmédiának felelőssége meg tennivalója is. Tehát egyszerűen, hogy az olvasó tudja, hogy van egy könyv, ami neki készült, neki született, az média nélkül, vagy valami közvetítő közeg nélkül nem megy. Ezt a közösségi média nem pótolja azt, hogy nekem legyen valaki, aki azt mondja, hogy van egy könyv, ami neked szól, ez csodálatos. És ez lehet, hogy a 20 éves lányomnak a TikTokon megmondja valaki, de még ő is jobban örülne, hogyha el tudna merülni egy erre dedikált rádióműsor vagy televíziós műsor mellett. Ezt mindenféle módon mi próbáljuk könyvpiaci szereplők pótolni. Rengeteg jó könyves podcast van meg. Rendezvényé formáljuk a könyvbemutatóinkat, de a média közvetítő szerepét nem lehet.
1: Ajánlom nagy szeretettel a vasárnap délelőtti Irodalmi Újság című műsorunkat, ahol könyveket ajánlunk.
2: Szuper.
1: Hogy mennyire viselte meg a könyves szakmát és az olvasókat az Orbán kormány által 2024-ben bevezetett könyvártörvény? A törvény teljesen elhibázott volt-e, vagy a szakmával egyeztetve nagyobb szabadságot adva a kiadóknak működőképessé alakíthatják-e az új kormánnyal? Erről beszélgettünk ma a Konkrétumban Bárdos Andrással, a 21. század kiadó társtulajdonosával és a kiadó vezetőjével, valamint Nyári Krisztiánnal, a Líra csoport kreatív igazgatójával. Köszönöm a figyelmüket, a hangmérnök Bényi Csaba nevében a műsort Szemere Katalin szerkesztette és vezette. Viszont hallásra!
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Kreatív tőke. Művészetről és piacról a Kossuth Rádióban.
2: A
3: Az ICOM Magyarország, vagyis a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának magyar tagozata készített egy vitaanyagot a magyar múzeumi rendszer hosszú távú átalakításáról. A mai műsorban erről az anyagról fogunk beszélgetni, amely közel 250 különböző szakmai hátterű, korú és pozíciójú múzeumi szakember önkéntes munkájának köszönhetően született meg. Beszélgető társaim Babocsai Gergely, a Természettudományi Múzeum főigazgatója, Berényi Marianna, a Néprajzi Múzeum kommunikációs főosztályának vezetője, és Róka Enikő művészettörténész. A mikrofonnál a szerkesztő Góca Anita. Először is arra kérnélek benneteket, hogy mondjatok egy olyan konkrét és sürgős változtatnivalót, amihez nem kell plusz pénz. Marianna, te mit javasolnál?
4: Hogyan bánunk egymással?
3: Múzeumi emberek egymással?
4: Igen, illetve a látogatókkal, ahogyan bánnak a múzeumi emberek, illetve ahogy a muzeológusokkal, a múzeumi emberekkel bánnak a fenntartók, illetve a társadalom. Most volt szerencsém a Néprajzi Múzeum kommunikációs csapatával egy 8 napos study touron részt venni Hollandiában és Belgiumban, ahogy több ottani néprajzi jellegű intézményben beszélgettünk a kollégákkal, és lenyűgözött, ahogy bánnak a látogatókkal, ahogy egymással beszélnek, ahogy egymás feladatkörét tisztelik, nem stresszelve kihozni a másikból a legjobbat. Egyetlen egy példát mondok el, bármilyen kiállítás, nagyobb program közeledik a Vered Múzeumban, előfizetnek egy olyan szolgáltatásra, ahol folyamatosan teszteltethetik az ötleteket, és például ezen a fórumon megkérdezik, hogy a látogatók szerint mi legyen a kiállítás címe. Jó ez a kreatív, amit használnak, milyen program legyen. Azonnal jön a válasz, és akkor a látogatók eleve alakítják ezeket a nagy múzeumi projekteket.
3: Ez melyik múzeum?
4: Ez a Vered Múzeum Amsterdamban. Ez a PR munkájuknak is fontos része, mert úgy gondolják, hogy már amikor bevonják a látogatót, akkor hírül adják a közelgő kiállítást. Szintén ez a holland-belga tapasztalat, ezt muszáj, hogy elmondjam, ahogy a front személyzet bánik a belépő látogatókkal, tehát bárhogy érzékelik, hogy egy kicsit keresünk, elbizonytalanodunk, oda mennek, megkérdezik, hogy mi áradban, mit keresünk, honnan érkezett, miért jött ide, én is ismerek magyarokat, stb. Tehát, hogy egyből kialakult egy ilyen...
3: kapcsolódás.
4: Igen, és akkor már is valahogy az ember otthonosabban érezte magát abban a múzeumban.
3: Gergely?
2: Ez nem az én szóhasználatom lesz, de nagyon is lefedi azt, amit én gondolok. Ez egy általános demokratizálódás a múzeumokon belül. Borzasztóan hierarchikus rendszerről van szó, és azon belül meg egy nagyon nagy fokú tekintélyelvűség, és nagyon sokszor nem is szakmai tekintélyelvűség van, hanem pozíciókhoz kötött tekintélyelvűség érvényesül nagyon sok helyen, ami az egész rendszert borzasztó merevvé, és nagyon sokszor diszfunkcionálissá teszi. Például van egy olyan vezető, amelyik inkompetens, nagyon erősen erőltet olyan nem működő irányokat, amitől gyakorlatilag az alatti lévő emberek, akinek az esetek többségében múzeumi szférában különösen nagyon sok autonóm karakterű ember van, akik ezt egyszerűen nem bírják. Tehát egy idő után leblokkolnak, leállnak, vagy egyszerűen el is hagyják az intézményeket. És ez egy nagyon-nagyon nagy probléma szerintem. Ez egyébként egy tanulási folyamat kellene legyen, mert ez nagyon sokszor attitűdökből, otthonról, társadalomból hozott attitűdökön alapul, ami egy lassú tanulási folyamat révén vezethető ki. Egyrészt az új generációk már mást hoznak, de azt gondolom, hogy akár hány éves valaki, ezeket a fajta attitűdöket, amelyek bizalmon alapulnak, amelyek a másik teljesítményének elismerésén, együttműködéseken alapulnak, ezeket lehet tanulni egyébként idősebb korban is, de ehhez valószínűleg, hogy kell valami fajta facilitáló erő, akár a fenntartó irányából, akár például az olyan szervezetek részéről, mint az ICOM, amelyek ezeket az irányokat hangsúlyba helyezik.
3: Anika?
6: És sokkal konkrétabb leszek. Én szeretném felhívni a figyelmet arra a problémára, ami gyakorlatilag 2013 óta nagyon súlyosan érinti a gyűjtemények integritását, és ez nem pénzbe kerülne, hanem konkrét törvénycikkeket, illetőleg törvényerejű rendeleteket kéne eltörölni. Szerintem ez egyáltalán nem köztudott azok számára, akik nem múzeumi területen dolgoznak, hogy 2013-ban született egy kijelölési törvény, aminek a jegyében a miniszter hatáskörébe utalták azt, hogy mely műtárgyat hova vigyenek. És ez még fokozódott azzal, hogy 2017-ben ezt kiegészítették arra, hogy reprezentációs bemutatásra ki lehet rendelni tárgyakat. Anélkül, hogy a múzeum, a múzeumi szakemberek hozzászólása ebben igazán számított volna. És ennél még egy súlyosabb az ajándékozásnak a témája. Ugyanis 2020-ban született egy kormányhatározat, aminek a jegyében azt a bizonyos második Zsigmond Ákostféle gyermekpáncért Lengyelországnak ajándékoztuk. Egy olyan páncélról van szó, ami unikális volt ugye a magyar. Erről azért volt szó a sajtóban.
3: Igen.
6: A magyar közgyűjteményekben, és egy nemzeti múzeumnak egy állandó kiállítási darabja volt. És ezt meg lehetett tenni ezzel a rendelettel, és ezt tetézte az, hogy 2024. decemberében egy salátatörvényben kijött egy olyan rendelkezés, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy állami tulajdonban levő inkubóságokat protokolláris ajándékként átadjanak. Ez azt jelenti, hogy bármikor be lehet nyúlni egy múzeumi gyűjteményben, és hasonló módon, ahogy a páncélt, elajándékozni. Szóval szerintem ez rendkívül fontos lenne ezeknek a törvényeknek az eltörlése, és ez igazán nem pénzkérdés. Az egész jogi hátteret tulajdonképpen újra kéne gondolni.
4: Talán az utóbbi 10 évben valahogy így elterjedt, hogy a közgyűjtemények az állami, és valahogy egy olyan szemlélet van emögött, hogy az állam a tulajdonos. De hogy ez nem úgy működik, mint ahogy te örökölsz a nagymamától egy festményt, és akkor annak te vagy a birtokosa. Alapvetően a magyar nemzet, tehát mindannyiunk közös tulajdonában álló műtárgyakról van szó. Az állam gondoskodik ezekről.
3: Azért én oda visszakanyarodnék, hogy végigolvasva ezt az anyagot, a legnagyobb kérdésem az az volt, hogy ez mind rendben van, és végig fogunk menni nagyon fontos elemeken. Mégis talán az a legnehezebb, hogy hogyan tudjuk bevinni azokat az embereket a múzeumba, akik most nem mennek be.
4: ICOM 2022-ben elfogadott egy új definíciót, ami teljesen újra struktúrálta a múzeumokról való hagyományos gondolkodást, és szerintem a kérdésedre a válasz ebbe rejlik, hiszen ez a definíció már nem egy gyűjtő, megőrző, kutató, bemutató, szórakoztató intézményről beszél, hanem egy olyan intézményről, akik közösségek részvételével működik.
7: Földcsuszamlásszerű kulturális társadalmi változás zajlik, főleg a digitalizációval, és most a mesterséges intelligencia megjelenésével csak kapaszkodunk az események után, és ez szinte minden szférát érint, ez érinti az oktatást, a civil szervezetek munkáját, és természetesen a múzeumokat is, és nagyon sok múzeum próbál valami fajta választ adni, hogy hogyan változik egyrészt a mai új generációknak az attitűdje a világ dolgai felé, és közben ott van az idősebb generáció, amelyik meg nem teljesen érti, meg el is utasítja. És ez a kettőnek az ütközése, ez szerintem okoz egy nagyon komoly problémát abban, hogy hogyan tudjuk behozni az embereket a múzeumba.
3: És egyébként konkrét jó ötleteid vannak? Akár a saját területedről?
7: Nem.
3: Arra, hogy mondjuk, hogy lehet legyőzni ezt a generációs különbséget?
7: Nincsenek. Ötletelhetnék, hogy találjuk meg azokat az applikációkat, meg ilyen-olyan üzeneteket küldjünk a mobiltelefonokra, és lehet, hogy egyébként éppen a fiatalabbak lesznek, a belépő fiatalabbak, akik hamarabb megoldásokat fognak nekünk tudni adni, mint amit mondjuk mi idősebb korosztály megpróbálna megoldani. Hogy több generáció legyen képes teljesen különböző attitűdökkel és világlátással együtt dolgozni annak érdekében, hogy megtalálják azt a közös hangot, ami alapján aztán mindazok a célcsoportok, legyenek azok a gyerekektől a nagymamákig vagy nagypapákig behozhatók ezekbe a múzeumokba. De én most jelen pillanatban nagyon sokat gondolkodtam egyrészt civil szervezeti emberként is, halvány lila gőzöm nincsen, hogy ezt hogy lehetne megoldani. És én azt látom, hogy másoknak sincs erre, csak adhok ötletei.
6: Nem látjuk, hogy hova tart, de éppen ebben a helyzetben még fontosabb a hitelesség. Tehát az, hogy hiteles és autentikus tárgyak vannak a múzeumban, az lehet, hogy ez egy ilyen hurrá optimizmus részemről, de nem tartom kizártnak, hogy fel fog értékelődni a következő időszakban. Ebben az anyagban nagyon sok helyen kerül elő ez a hitelesség, hogy ezt hogyan tudjuk biztosítani szakmailag, szervezetileg és mindenféle egyéb módokon. Ez az egyik, amit akartam említeni, a másik pedig a kollaboráció és a participáció. a közösségek bevonása másként zajlik ma már a múzeumokban, mint hogy egy múzeumpedagógus foglalkoztatást tart a gyerekeknek. Az is nagyon fontos, de ezek a kollaboratív vagy participatív projektek, ezek egészen más szinten vonják be az adott közösségeket, az adott környezetet bizonyos projektekbe, bizonyos közös munkákba.
7: Én magam természettudományi múzeumból jövök, a Citizen Science, ugye ezek a részvételi tudományos programok, ahol bármilyen szintű szaktudással vagy alapismeretekkel rendelkező emberek valamilyen szinten bevonhatók például egy természettudományi múzeum kutatási projektjébe. Például most van egy ilyen együttműködés, amit megpróbálunk előkészíteni. Van egy civil szervezet, amelyik már elindította azt, hogy Budapest hangyafajainak a feltárása, vagy Budapest városon belül, tehát a fővárosnak a valódi belvárosi részében, milyen hangyafajok fordulnak elő. És ebbe bevonják az embereket, és azok begyűjthetnek egy-egy hangyát, behozhatják, megállapítják, milyen faj, és egy térképet rajzolnak erről, és kapnak egy képet. És ebbe emberek nagyon szívesen részt vesznek egyébként. Tehát ez jól föl van építve, nyilván a gyerekek az elsők, akik ebbe bevonhatók, de akár mások is. Ez egy ilyen részvételi jellegű működés egy természettudományi múzeumnak.
6: A participatív gyakorlatokról született egy vaskos kötet. Hát szerintem most már lassan 10 éve a nyitott múzeum. 2018, majdnem 8 éve. Ami egyébként online is elérhető, és amiben vannak esettanulmányok. Tehát például az én múzeumom, abban volt a Moszkva tér kiállítás, ahol ugye egy nagy gyűjtőkampány indult, ahol ugye részt vehettek mindazok, akiknek a Moszkva tér az egy élmény volt, bevihettek tárgyakat, és akkor ezek bekerültek a kiállításba. Tehát, hogy ez egy együttműködés alapú, közös munka volt.
4: Szerintem különböző szintjei vannak, amiről fontos beszélnünk, mert a részvételiség az nem csak az, hogy behozzák a tárgyakat, és utána egy kurátor eldönti, hogy abból mit állít ki, és milyen szöveget ír hozzá, hanem ennek további méreható szintjei lehetnek, például, hogy már ők maguk írják meg a ehhez szükséges szöveget, ők döntenek arról, hogy milyen tárgyakat mutassanak be. Van, amikor egyfajta demokratikus működési modellt is létre kell hozni ilyenkor az együttműködő közösségek esetében. Ez főleg középiskolásokkal tud működni nagyon jó. A Néprajzi Múzeumnak több ilyen projektje is van. Szóba kerül egy téma, mondjuk cipők vagy fejfedők, az adott iskola ehhez kapcsolódik tárgyakkal, saját alkotásokkal, és nekik kell eldönteni, hogy akkor ebből mi kerüljön be, mi kerüljön előtérbe, mi kerüljön háttérbe. Ez egy nagyon izgalmas dolog, demokráciára is nevel az ilyenfajta együttműködés. Akkor a másik típus, amikor egy bizonyos közösségről készít egy intézmény kiállítás, mondjuk roma közösségekről szeretnénk. Most mi mit csinálunk? Az ő lehetséges programjaikból, kulturális kínálatokból szemezgetünk és bevisszük a múzeum. Ez a hagyományos dolog. És van egy kurátor vagy egy programszervező, aki dönt. De az az általános szemlélet, és erre törekszünk, és nem mindig lehetséges, hogy ne róluk, hanem velük, általuk készüljenek ezek a projektek. Amikor a Néprajzi Múzeumban volt az Erdős Kamil cigánykutatóra egy ilyen kiállítás, akkor például volt egy beszélgetés sorozat, és meghívtunk valakit a közösségből, aki utána összeállította, hogy milyen témák lesznek, ő hívta meg az embereket. Ez egyfajta bátorságot is igényel, hogy hogyan delegáljuk, és hogyan adunk autonómiát ilyen esetben a közösségeknek. És ez visz előre.
3: Ez az a kiállítás, ami még most is utazik.
4: Igen.
3: És ezáltal még sok-sok embert von be aktív részvétellel az adott helyi közösségekben tudnak kapcsolódni.
4: Igen, és most két ilyen más típusú kiállításunk is nyílik, egy a sorkatonasságról, a másik a Buháráról a közeljövőbe. Nagyon sok tanulnivaló van, de van erre egyfajta törekvés, és ez nem könnyű.
6: Szentendrén volt a Ferenci Múzeumban egy nagyon izgalmas kiállítás egy pár évvel ezelőtt, ugyanis az intézményi dolgozók is egy közösséget jelentenek. Ott ők azzal kísérleteztek, hogy az összes múzeumi dolgozó választhatott egy tárgyat, és ők írták le a tárgyakat, de ebbe beleértve a sofőrt, a karbantartót, a teremőrt, a muzeológust, a legkülönbözőbb szinten lévő munkatársat, és egy őrült izgalmas kiállítás lett belőle, amiből amiből nagyon őszinte mondatok voltak, és nagyon szubjektív mondatok voltak, olvashatok például a képfeliratokon, én egy csomót lefotóztam, mert aztán tanítom ezeket, hogy mennyire sok mindent elárul, hogy kik hogyan látják a tárgyakat, és hogyan tudnak kapcsolódni egy-egy művészeti tárgyhoz, de nem csak képzőművészeti tárgyakat, hanem mindenféle gyűjteményekből válogattak anyagot a dolgozók, és én valahogy úgy képzelem, ez a belső koherenciát és a közösséget erősíthette.
3: Ebből valahogy mindből az jön ki, hogy a saját kezünkből kell kiadnunk a döntést, elengedni azt, hogy hierarchikusan mi fogjuk megmondani a tutit. Tényleg nagyon feltűnő volt, hogy ebben az anyagban az, hogy szakmai autonómia és szabadság minden oldalon kétszer fordult elő körülbelül.
6: Szerintem iszonyú fontos az, hogy vannak részei a múzeumi munkának, amik standardizálhatóak, de alapvetően a múzeumi munkának van egy iszonyú nagy része, ami kreatív munka, közösségi munka, közös gondolkodást igényel. Egy teljesen autoritár szisztémában, ahol nincs valamiféle gondolkodás és együttműködési autonómia, ezek a kreatív energiák nem tudnak bekerülni a projektekbe, és ez meglátszik a projekteken.
3: Van még egy terület, ami szintén sokszor előkerül, és nyilván egy kulcs. Ez pedig az oktatás és a múzeum kapcsolódása. Idézem szó szerint a mondatot, a múzeumok tudásbázisának egyik legfontosabb hasznosítási területe a közoktatás és az óvodai nevelés. Tesztek javaslatokat is, konkrétan például van egy ilyen, hogy 5 témanap teljes állami finanszírozás mellett. Ez azért nekem egy kicsit, hogy mondjam, földtől elrugaszkodottnak tűnik, mert azért az nagyon sokba kerül, hogyha mindenkinek járna az egész országban minden gyereknek a közoktatásban. De ugyanakkor értem, hogy miért lenne ez fontos.
7: Digitalizálás révén a múzeumokban lévő anyagok, és ez érvényes szinte minden típusú múzeumra, jobban hozzáférhetővé válnak, és talán néha azokon a csatornákon keresztül is, amelyeken az oktatás is zajlik, vagy ahol a fiatalok is mozognak. Például a közoktatásban, közművelődésben, ez egy nagyon fontos szempont. De igazából az első lépés az lenne, hogy egyáltalán országos szinten lássuk azt, hogy mit, milyen szempontban is hogyan szeretnénk digitalizálni, mert az elmúlt években voltak törekvések, és vannak szigetelt jó gyakorlatok, de ezek nem álltak össze egy országos komplex rendszerré.
3: Tehát az lenne a fontos, hogy legyen egy központi program, amihez lehet aztán kapcsolódni, de hogy legyen egy vízió arról, hogy hogyan kéne csinálni.
7: És nagyon sokféle standardeket, és ehhez egyébként a jogszabályokat is nagyon sok ponton módosítani kell, mert nagyon sokszor az elavult jogszabályok azok, amelyek komoly akadályokat jelentenek ebben.
4: 1990-es évek óta folyamatosan felmerül ennek a problémának a megoldása, mindig vannak ilyen nagy hullámok, olyan gyorsan változnak különböző politikai szereplők, érdekeltségi körök, hogy mindig más irányba fújja a szél ezeket a projekteket, és hát egy ilyen rendkívül nagy intenzitású, fókuszú állami projektet nem lehet így végrehajtani. És nem csak ez a probléma, a másik az egy nemzetközi globális szinten érzékelhető gond, és erről is kell beszélnünk. Ez pedig az, hogy hiába digitalizálnak a világon mindenütt nagy tételben különböző közgyűjteményi adatokat, ezeknek nagyon alacsony az elérése, nagyon alacsony a hatásfoka. Nem használják őket az emberek, nem tudják, hogy léteznek, nem jut el a mindennapi gyakorlat, még a közoktatásban sem. Amikor a világjárvány volt, készítettem egy nagy kutatást, hogy hogyan használták a különböző korú érdeklődési társadalmi helyzetű emberek ezeket a tartalmakat, és hát kiderült, hogy a közoktatás az nagyon nagy szereplője volt ennek, és akkor, amikor megkérdeztem, hogy a múzeumi digitális tartalmak közül mi az, amit biztosan fognak használni a járvány után, mert annyira jó volt, 2 dolgot emeltek ki, az egyik a tárlatvezetések, hogy nem kell felutazni Budapestre, a másik pedig a múzeum pedagógia volt, mert a tanárok rájöttek, hogy milyen szuperül tudják az órákon hasznosítani ezeket az anyagokat. Ezt a kutatást 2023-ban megismételtem. Hiába volt több nagyon szuper digitális múzeum pedagógiai program kínálatban sokszor ingyenesen is, egyáltalán nem vették igénybe őket az iskolák.
3: Még azok sem, akik 20-ban azt mondták, hogy
4: igen,
3: fogják?
4: Igen. Nem csak a muzeológusoknak nincs érzelmi biztonsága, nem csak őket sodorja a szél erre, arra, amarra. Ugyanez igaz a közoktatásra is. A pedagógusok azt mondták a megkeresésen, hogy minden más bajuk van, mint hogy ezzel foglalkozzanak.
7: Nem beszélve arról, hogy ezek borzasztó mennyiségű tárhelyet igényelnek, amelyek úgy szintén nem álltak rendelkezésre, és egyébként most sem teljesen. Tehát ebben is el kell kezdeni gondolkodni, hogy ez az őrült mennyiségű memória hog, vagy nem tudom micsoda, ez hogy fog elférni valahol, és egyáltalán hol? Hol fogja mindenki elérni? Egy-egy kis múzeumnak van egy szerver kapacitása, az valamennyit bír, aztán amúgy is a szerver is meghal, nem tudjuk őket pótolni, akkor kezdhetjük előre a digitalizálást, vagy pánikszerűen valahova lementjük. Tehát ezek így nem voltak átgondolva.
3: És akkor ugye még mindig ott vagyunk ennél a problémánál, hogyha megszületik az anyag, akkor az hogy éri el a célközönséget? TikTok videóban népszerűsítjük a Z-generációnak?
7: Az egyik lehetőség az, hogy látunk valami anyagot, ami nagyon ütős, nagyon szép, föl lehet rakni a TikTokra, a Facebookra, ide-oda-amoda, és akkor az reménykedünk benne, hogy a fiataloknál valami virális módon elkezd terjedni. A másik lehetőség az sokkal bonyolultabb, például az oktatás közművelődés területén el kellene kezdeni egyáltalán az oktatókat, tanárokat képezni arra, hogy mik azok a lehetőségek, mivel tudnak dolgozni, és hogy egyáltalán milyen az a rendszer, ahol ők akár interdisziplináris dolgokat is össze tudnak rakni, és valahogy egy platformon elérni mindent. Ezekre egyébként vannak nagyon-nagyon-nagyon jó módok. Itt még nem tartunk, de egyébként
3: Magyarországon,
7: de karnyújtásra van a dolog. Tehát, hogy erre már megvannak a megoldások.
3: Ugye itt megint visszaérkeztünk az autonómiához. Azt hiszem, hogy autonóm pedagógusok kellenek ehhez, akiket nem kötnek a nagyon pontos leírások, hogy neki mit kell csinálni az óra elejétől a végéig.
7: Pontosan.
6: Ebben az anyagban például van egy olyan pont, ami arról szól, hogy hogyan lehetne a pedagógusokat bevonni a múzeumpedagógiai oktatásba. Tehát, hogy már a pedagógus oktatásban legyen ez az opció jelen, és akkor sokkal könnyebben mobilizálhatóak adott esetben később arra, hogy egy csoportot elhozzanak a múzeumba. Hogy az a tudás meglegyen számukra, hogy ez egy releváns formája az oktatásnak. És hogy adott esetben egy osztállyal együttműködve létrehozni valamit, tehát nem csak az, hogy oda jön a csoport, és akkor szépen elmondjuk, hogy mi van ott a kiállító térben, ami egy nagyon fontos dolog, meg játékokkal lehet őket aktivizálni, meg mindenféle ismert formák, hanem adott esetben közösen dolgozni valamin. Ők is látszódjanak a múzeumban.
3: Arról talán még keveset beszéltünk, és ez ide nagyon jól kapcsolható, hogy közösségépítő is a múzeum, és persze, amikor múzeumot mondunk, akkor ugye ti is nagy budapesti múzeumokat képviseltek, de közben az ország tele van pici miniatűr intézményekkel, tájházakkal, helyi múzeumokkal, amiknek biztos, hogy sokkal nagyobb szerepük van ebben a közösségépítésben, avagy másfajta közösségépítésben, és ez is azért előkerül az anyagban sokszor.
7: Én eddig a Mátra Múzeumnak voltam a gerinces gyűjteményének a kurátora, és nagyon sok múzeumpedagógiai és egyéb programban vettem részt, és nagyon sokat vittem magam is, tehát például Gyöngyösvárosnál nagyon nagy szerepe volt a nyári táboroztatásban a múzeumban, nagyon sok turnusban vittünk, kisebb kutatótábort is vittünk, meg általános múzeumi tábort is, ahol a helyi gyerekek jöttek be, és nekik ez egy ilyen erős kapcsolódás volt egyrészt a múzeumhoz, másrészt pedig ugye Mátrába mentünk ki, tehát egy abszolút lokális természettel kapcsolatos oktatás volt ebben a dologban, és ott ki is építettünk ilyen apró pici kutatási módokat, hogy mit tudhattok meg egy gyűjteményi anyagból, tehát mondjuk mit tudom én, velük vitettem föl kis tabletekben a különböző gyűjteményi példányoknak a lelőhelyeit. Tehát ezeket így meg tudták tapasztalni, hogy gyűjtemények révén hogyan tudnak a saját környezetükben valamit megismerni, és ebben tényleg nagyon nagy szerepe volt a Mátra Múzeumnak abban, hogy a helyi iskolákat, a helyi gyerekeket hozták be mindig. Tehát nekik ez egy ilyen nagyon fontos eleme, Gyöngyösvárosnak és a környékének egy ilyen nagyon fontos eleme, hogy ez az ő múzeumuk.
3: Szerinted egyébként ez minek köszönhető, hogy ilyen jól működött?
7: Nagyon erős kapcsolatok épültek ki a környező iskolákkal és az önkormányzattal. Tehát ott többféle úton, módon kapcsolódtunk össze, és vállaltunk rengeteg oktatást.
3: Itt megint visszajön a kulcs, tehát a kapcsolatok, személyes kapcsolatok, nem is csak az iskolákon.
7: Az együttműködés. Tehát annak a lehetősége, hogy van itt egy erőforrás, egy múzeum, vannak itt iskolák, ahol gyerekek tanulnak, van egy önkormányzat, amelyik szeretné, hogyha az, amilyen van, az összekapcsolódna, és a közösség javára válna, és hogyha ezek a szándékok ott vannak, akkor ebből lehet építeni.
3: Ami még kimaradt, és nagyon hangsúlyosan említődik az anyagban, nem véletlenül, az a múzeumi szakember utánpótlás, ami ugye, hát pénz elsősorban, bár nyilván nem csak az.
6: bekerül a múzeumba fiatalon, hogyan tudod gyökeret ereszteni, és hogyan tudja átvenni azokat a feladatokat, amiket ugye az elődök átadnak neki. Tehát, hogyha az emberi mondjuk 30 éve dolgozó múzeumban, látom, hogy bizonyos generációk hogyan adták át, nem csak a gyűjteménnyel kapcsolatos tudásokat, hanem szemléletet. Szerintem ez még talán sokkal fontosabb. Nem csak az a probléma, hogy generációk között óriási gap van, mert mondjuk egy középgeneráció nincsen, csak egy nyugdíjas, meg egy pályakezdő, hanem sokkal nagyobb probléma lesz szerintem a következő években az, hogy ez alatt a 16 év alatt ugye egy csomó döntés nem szakmai alapon született meg. Ebből kifolyólag nem feltétlen és nem minden pozícióban olyan emberek kerültek, akik mondjuk szakmai kiválasztódás alapján jutottak oda. Gyakorlatilag van egy generáció, akiknek egyáltalában nem osztottak lapot ebben az időszakban. Nem tudták meglépni azokat az etapokat, mondjuk egy mostani 40-es, hogy mondjuk már osztályvezető legyen, főosztályvezető legyen, és esetleg ki tudjon választodni közülük egy utánunk jövő generáció vezető rétege, akik kompetens, akik végigjárta a lépcsőfokokat, akik képben van a múzeum komplexitását illetően. Tehát szerintem ez egy őrült nagy probléma lesz a következő években.
3: A mai műsorban az ICOM Magyarország által készített vitaanyagról beszélgettünk Babocsai Gergellyel, Berényi Mariannával és Róka Enikővel. A hangmérnök Schwarz Nóra volt, a nevében is búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Góca Anita.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Társadalmi célú reklám.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Sinfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényli. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink, ma délben a Balatonfüredi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Balatonfüred a Magyar-tenger északi partjának fővárosa, a legrégebbi üdülőhely. A római korban itt élt emberek nem csak máig használt utat építettek, de romok, sírkövek is őrzik emléküket. Első ismert írásos említése 1211-ből a Tihanyi apátság egyik birtok összeírásában maradt fenn. A füred szó eredetileg fürjes jelentésben volt használatos, de az 1722-ben gyógyvízzé nyilvánított savanyú vízforrás miatt a név átértelmeződött. Balatonfüred a 19. század első felében indult gyors fejlődésnek. 1831-ben kőszínház épült, 1846-ban itt kezdődött a balatoni gőzhajózás, de erre a korszakra nyúlik vissza az annabálok hagyománya is. A balatonfüredi piros templom 1927-ben épült neoromán stílusban, a környéken bányászott vörös homokkőből. Rott Nándor veszprémi püspök szentelte fel Krisztus király tiszteletére. 35 méter magas tornyaiban három harang lakik. A 70 cm átmérőjű kis és a 109,5 cm átmérőjű nagy harangot Szlezák László öntötte Budapesten 1927-ben. A 84 cm átmérőjű középharangot pedig Gombos Lajos őrbottyánban 1992-ben.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Sipos Ildikó, a bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden.
2: 19. alkalommal szervezi meg a donornapot a Transplantációs Alapítvány a megújított életekért.
1: Aláírásgyűjtésbe kezdenek civil szervezetek az SOS Balaton szervezésében a tó természetes partszakaszainak megmentéséért.
2: Az Egészségügyi Világszervezet és Washington is további tájékoztatást kér Moszkvától az ismeretlen eredetű tüdőgyulladással kapcsolatban, amely egy szibériai pestis laboratóriumban okozott halálesetet.
1: Délelőtt még sütött a nap, de délután már érkezik a csapadék, kiadós esőre is lehet számítani. Következzenek a részletek, a szerkesztő Illész László. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvényügylete miatt a gazdasági miniszter.
2: Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az első ügyben 56 milliárd forint közpénzt fektetett be a bank korábbi vezetése egy magántőke alapba. Ebből azonban mára csak 22,5 milliárd forint maradt. A másik ügyben 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére, annak 80%-ára az állam vállalt kezességet. Az Indoteknek és a kötvénykibocsátó vállalatnak is az a Jellinek Dániel a többségi tulajdonosa, akit nemrég tartóztattak le a Volánbusz ügyben hivatali vesztegetés gyanúja miatt. Az Indotek csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során, a forrásokat átláthatóan használták fel, és mindenben készek együttműködni a hatóságokkal.
1: 19. alkalommal szervezi meg a donornapot a Transplantációs Alapítvány a megújított életekért. Ez a nap a donorok és családtagjaik iránti tiszteletről, valamint azokról szól, akik még várnak a szervátültetésre. A program során díjakat adnak át, az esemény pedig egy közös fáklyás séta zárja a donorok tiszteletére. Hegedűs Katalin összeállítása.
3: A szervátültetés sokkal több puszta szimbolikus gesztusnál, hiszen kevés olyan pillanat akad az ember életében, amikor szó szerint megmentheti egy másik ember életét. Az élő donorok, akik felajánlják szervüket, nem csak a beteg életminőségét javítják, de rendszerint az életét mentik meg, nyilatkozta a Krónikának Vince Balázsné Lilla. A Transplantációs Alapítvány a megújított életekért kurátora személyesen is érintett. Lánya éppen 10 évvel ezelőtt kapott új májat, és ezzel együtt egy új esélyt az életre.
4: Saját személyes motivációja mindenkinek megvan arra, hogy hálát és köszönetet mondjon az élet második esélyéért, aki részt vesz ezen a rendezvényen. Mindenféleképpen megállít egy pillanatra, és átértékelődik a fontosság is sorrenden, nagyon-nagyon változik az értékrendje az embernek, és ez a nap lehetőséget ad arra, hogy újra eszünkbe jussolni az igazán fontos dolgok.
3: Vince Balázsné Lilla elmondta, hogy a Nemzetközi Szervcsere programhoz való csatlakozás óta növekedett a hazai szervátültetések száma. Bár a COVID-járvány idején tapasztalható volt némi megtorpanás, a rendszer révén lényegesen jobb eséllyel érhető el a pontos szövetegyezés.
4: A szervátültetésnél figyelik azt, hogy milyen immunológiai és genetikai és vércsoport egyéb egyezőségek vannak a donorszerv és a recipiens, tehát a befogadó fél között, és hogyha ezt nem egy 10 millió fős, 9 millió fős lakosságból van lehetőség, hanem mondjuk egy 40 milliós vagy egy 100 milliós merítésből egyezőséget találni, akkor az sokkal pontosabb.
3: A donornap alkalmából délután a Mezőgazdasági Múzeumban Provita díjjal tünteti ki azokat az élő donorokat, akik szeretteiknek adományozták szervüket, valamint átadják a Transplantációs Alapítvány Szent Kozma és Damján díját is. Este 19 órakor a múzeumtól fáklyás séta indul a Hősök terére, hogy közösen emlékezzenek meg a donorokról.
1: Aláírásgyűjtésbe kezdenek civil szervezetek az SOS Balaton szervezésében a tó természetes partszakaszainak megmentéséért. A civilek emellett az ombudsmantól a balatoni partvidék védelmének átfogó vizsgálatát kérték. A természetes part megóvásáért már több tüntetés is volt, például Fonyódon, Tihanyban és Balatonfüreden. Varga Tünde és Felszegi Csaba összeállítása.
5: Az SOS Balatont tömörítő szervezetek azonnali állami beavatkozást sürgetnek. Kérik a kormánytól a természetes partokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és Balaton védelmi alap létrehozását. Elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentéséért várnak intézkedést, ahol korábban már több tüntetés is történt a beépítések ellen.
6: Borzalmasnak tartja mindenki, ami a környéken felépült, nem csak Fonyódon, hanem bármelyik irányba, hogyha megnézzük, Fonyódliget is például elkeserítő az északi parton is, és teljesen tehetetlennek érzi magát az ember. Kimegyünk, tüntetünk egyet, aztán hazavonulunk, nem történik semmi.
5: Korábban a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet az Alkotmánybírósághoz fordult, a Balatonpart konkrétan a fonyódi beruházás és a tó természetes partvidékének túlzott beépítése miatt. De más szakmai szervezetek is véleményeznek az ügyben, többi között a Balaton felvidéki nemzeti park is. Vers József tájegységvezetőt hallják.
7: A Balaton térségében azt érzékeljük, hogy a beépítettség az nagyon nagy, és hogy ennek jelentős ökológiai kockázatai vannak.
5: A mostani aláírásgyűjtés kezdeményező szervezetek hangsúlyozzák, hogy a klímaváltozás miatt várhatóan gyakoribbá váló alacsony vízállások által felszabaduló területek maradjanak meg a természet számára, és ne új beépítések célpontja váljanak. Az akciót a Greenpeace Magyarország, a Kék Ernyő Egyesületek a Balatonért, a Levegő Munkacsoport, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége kezdeményezte. Az utóbbi szervezet elnökét, Éger Ákost hallják.
8: Egyre több beruházás van a tó körül, és egyre kevesebb az a természetes terület, ami segíti a tó egészségének a fenntartását.
5: Az aláírás gyűjtés részleteiről az sosbalaton.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy fölvásárlás ügyében.
2: A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rácalmáson, a Hankook központja mellett egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak.
1: A rendkívüli helyzet miatt alkalmazták az augusztus 20-ai ünnepségek megrendezésére a tárgyalásos eljárást, közölte az állami ünnep megrendezésének körülményeit vizsgáló belügyminisztériumi bizottság.
2: A testület ugyanakkor hiányosságokat talált a döntések, a cég kiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. Állásfoglalásuk szerint a sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, hogy ki milyen javaslat alapján miről döntött. A bizottság részletes megállapításai a kormány.hu oldalon olvashatók.
1: Vizes kannákkal a fejükön csaknem 2,5 kilométeres sétával áll rajthoz a Katolikus Karitás csapata az idei spármaratonon. A látványos akcióval az ugandai gyermekek nehéz sorsára hívják fel a figyelmet, és adományokat gyűjtenek egy kút fúrására egy helyi iskola udvarán. Szabados Edina, a szervezet kommunikációs vezetője a Krónikának elmondta, hogy ezek a gyerekek a tanítás után még több kilométer gyalogolnak azért, hogy vizet vigyenek a családjuknak a legközelebbi, sokszor szennyezett tóból.
9: Az ugandai emberek számára a víz az alap. Amikor a munkatársaink ellátogattak Ugandába, akkor azt látták, hogy az iskola környezetében evidens, hogy létesül víz. Tehát Ugandában minden a vízzel kezdődik. Ha a nagyobb városokba ellátogattunk, azt láttuk, hogy az iskolához épülő kút és higiéniai létesítmények nem csak azoknak a gyerekeknek az életét könnyítették meg, akik oda járnak, hanem közvetlenül kihatottak a családjaik életére is. Tehát ez az iskolaépítési projekt, ahol 176 gyermeknek épít most a Katolikus Karitas iskolát, ez azt jelenti, hogy 176 gyermek családja emelkedik fel egy picit, mert biztos vízforrás lesz számukra biztosítva.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a jövőben az amerikai és a globális piacra Oroszország, jelentette be Donald Trump, miután Vlagyimir Putyinnal tárgyalt telefonon.
2: Az amerikai elnök szerint a most megkötött megállapodás értelmében Moszkva még idén csak nem 2 millió tonna nyersanyagot exportálhat. Ennek érdekében Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. A hírt a Kreml is megerősítette. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Volodymyr Zelenszky gyengeségnek minősítette az Oroszország elleni szankciók könnyítését, szerinte a megállapodás beruházása háborúba, amelynek véget kellene vetni.
1: A Tel Avivi repülőtérbe akarta belevezetni a Fly Dubai utasszállítóját az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben.
2: Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: És az Egészségügyi Világszervezet és Washington is további tájékoztatást kér Moszkvától az ismeretlen eredetű tüdőgyulladással kapcsolatban. Egy szibériai Pestis Kutatóintézet munkatársa egy hete halt meg egyelőre ismeretlen eredetű tüdőgyulladás következtében. Donald Trump amerikai elnök nem gondolja, hogy az eset biológiai fegyverrel lenne összefüggésben. Harcsás Gergely összefoglalója.
11: Egy hét után sem egyértelmű, hogy mi okozta egy szibériai Pestis Kutatóintézet munkatársának halálát. Az esetről ellentmondásos nyilatkozatok jelentek meg a napokban, az Egészségügyi Világszervezet ezért tájékoztatást kért Moszkvától. Az Irkutszki laboratórium 28 éves dolgozója az orosz hatóságok szerint kórházon kívül szerzett tüdőgyulladás következtében vesztette életét. A vizsgálatok nem mutattak ki olyan kórokozót, amely összefüggésbe hozható szakmai tevékenységével. Az orosz szakhatóság egyúttal valótlannak nevezte azokat a híreket, hogy egy másik emberre is átterjedt a fertőzés. Közben az Egyesült Államok is további információkat vár az esetről. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, nem gondolják, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben a Pestis kutató tisztázatlan halála. A Krónikának nyilatkozó vírus szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a tüdőpestis emberről emberre is terjedhet, antibiotikummal kezelhető, de ha ez nem történik meg 3 napon belül, akkor végzetes is lehet. Rusvai Miklós hozzátette, a mostanihoz hasonló eseteknél nem zárható ki, hogy haditechnikai kutatások közben történik baleset.
12: Felmerült ez annak idején a Covid indulásánál is, és ugyanígy volt már példa arra, hogy egyes kutatóintézetekből például a Léphenebaktérium szabadult ki Oroszországban is. Az Urálon túli szibériai részen számos ilyen laboratórium dolgozik. Ez a Pestis kutató laboratórium, ahol ez a fertőződés és történt, illetve ahol ez a laboráns dolgozott, ez is végezhet ilyen kutatásokat.
11: Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély, és az Egészségügyi Világszervezet után az Amerikai Járványügyi és Betegség Megelőzési Központ is jelezte, hogy rendkívül alacsonynak tartja a Washingtont fenyegető kockázatot.
1: Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét.
2: A magyar közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Eszerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba.
1: Debrecenben is rengeteg bosszúságot és kárt okoz a közlekedőknek, főként a kerékpárosoknak a királydínje. A növény szúrós, kemény termése a cipő talpát és a kerékpár gumiját is átlyukasztja. A város különösen fertőzöttnek számít. Az önkormányzat ezért is rendelt el vegyszeres gyomirtó kezelést, több mint 22.000 négyzetméternyi területen, főleg a kerékpárutak mellett. Gyarmati Péter összeállítása.
13: Királyi neve ellenére rendkívül sok bosszúságot okoz a közlekedőknek ez a gyomnövény. A termés tüskéi olyan erősek, hogy képesek átszúrni a kerékpárgumit is. Nevét onnan kapta, hogy a zöld termés az apró dinnyére emlékeztet, a megérett termésen található szúrós képletek pedig úgy néznek ki, mint egy mini tüskés korona.
14: Nem csak a kerékpárokat érinti főként, bár ugye ők szenvednek tőle a leginkább, a kerékpárosok, de ez mindenhol megjelenik, rollereknél, kisállatok lábaiban.
13: Ebben a debreceni kerékpárboltban hetek óta javítják a királydinnye okozta defekteket. Farkas Zoltán, a Gyöngy kerékpárüzlet szervizvezetője a Kossuth Rádiónak elmondta, tapasztalatuk szerint idén nyáron a városban soha nem látott mennyiségben terjedt el ez a gyomnövény.
14: Megjelent most már a kerékpárutak mentén, megjelent a Magyar-dőn, gyakorlatilag minden olyan helyen, ahol ki van téve napsütésnek a terület.
13: A királydinnye ugyanis a forró, meleg nyarakat szereti, ott is megél, ahol a többi növény kipusztul. Ezért van most rekordmennyiségű tüske mindenütt az országban. A kerékpárosok többféle védekezési módszert is alkalmaznak ellene. Használnak például egy folyadékot, amivel feltöltik a gumit a szelepen keresztül, magyarázta Farkas Zoltán.
14: Azokon a területeken, ahol nagyon nagy számban van királydinnye, gyakorlatilag senki nem fogja tudni elkerülni a defektvédett külső gumiknak a használatát. Ez azt jelenti, hogy vagy szövet sűrűséggel, vagy futófelület megvastagítással érik el azt, hogy a királydinnye tövise például nem tud áthatolni rajta.
13: Ez a megoldás kerékpáronként eléri a 40.000 forintot, de tartós védelmet nyújt. Debrecen önkormányzata az elmúlt hetekben megkezdte a királydinnye állományok felszámolását. A feladat szinte megoldhatatlan, a városban 125 km kerékpárút van, mondta Hamec Orsolya, a zöld területi osztályvezetője.
15: Az idei évben minden eddiginél nagyobb felületen, több mint 20.000 négyzetméteren rendeltünk egyszeres gyomírtást is. Évek óta végző célzott kezeléseket, főleg a keleti városrész bicikli útjai mentén, kasszálással, ahol pedig még nagyobb tömegben fordul elő, ott egész egyszerűen gyökerestől el kell távolítani.
13: És hiába az összevont védekezés, a királydinnye elleni küzdelem a következő években is folytatódik, tette hozzá a szakember.
15: Valószínűleg, hogy a talajban elég komoly magkészlet van, úgyhogy ezt a kezelést évről évre módszeresen folytatnunk kell.
13: Mondta Hamec Orsolya. Közlekedés.
2: A 3-as főúton Gyöngyös határában a 86-os kilométernél egy motoros személyautóval ütközött össze, a helyszínelés idejére a félútpályát lezárták. Az 58-as főúton Harkány közelében a 23-as kilométernél két személyautó ütközött össze, félpályás lezárás mellett helyszínel a rendőrség. Az M5-ös autópályán Ócsai és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, maradjon a saját oldalán a külső sávban.
1: És most nézzük akkor azt, hogy hogyan lehet autózni szombaton délben Budapesten.
16: Jó napot kívánok! A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad közműjavítása miatt. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Lezárták a félútpályát mára a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Fekete Sas utcánál közműépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Időjárás. És akkor most nézzük azt, hogy milyen időjárás várható a nap további részében. A vonalban Pál Márton meteorológus.
17: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Örömhíreket hozok, ugyanis egy mediterrán ciklon érkezik, hatására pedig beborul majd az ég, és sokfelé várható csapadék az országban. Jelentős mennyiségű eső is valószínű, elsősorban a Nagykanizsa-Miskolc tengely tágabb környezetében, ahol akár a 20 mm-t is meghaladhatja a csapadékösszeg, főként az éjszakai órákban. Holnap nyugat felől csökken majd a felhőzet, és egyre nagyobb területen kisüt majd a nap. A minimum hőmérséklet 9 és 13, a maximum általában 16 és 21 fok között várható.
1: Önök a Déli Krónikát hallották. A szerkesztő Illis László, a

0: korabeli labdarúgó bajnokság. Ma 14 óra 45 perctől a Vasas a Kisvárdát, 17 órától a Ferencváros a Debrecent, 19 óra 30 perctől a Paks az MTK-t fogadja. Holnap a Zalaegerszeg Nyíregyháza, a Kispest Honvéd Újpest és az ETO FC Puskás Akadémia találkozókat rendezik. A meccseket a Nemzeti Sportrádió, az M4 Sport, valamint az M4 Sport Plus élőben közvetíti. A magyar női labdarúgó válogatott súlyos 8-0-ás vereséget szenvedett Hollandiától felcsúton a világbajnoki pótselejtezős párharc első mérkőzésén. Az idegenbeli visszavágót jövő héten kedden játsszák. A csapatkapitány Csiszár Henrietta Gütler Emmának nyilatkozott.
1: Fiatal a csapat. Kaptunk egy jó leckét, hogy milyen egy ilyen világszintű csapat ellen játszani. Nem egy jó érzés, mit tud az ember egy ilyen eredmény után mondani, de sportemberek vagyunk, megyünk tovább, napról napra készülünk, és vár minket ez a csapat 3 nap múlva.
2: Mi az, amit ki tudsz emelni a magyar válogatott oldaláról?
1: Függetlenül attól, hogy kaptunk 8 gólt, a morál az maradt. Ment a játék tovább, biztattuk egymást, hogy igenis játszunk, próbáljuk meg a labdát kihozni, ne rugdossuk el, vállaljuk fel a játékot, passzoljuk fel a labdát, készítsük le, menjünk alá, forgassuk meg, fel fogunk készülni, ki fogjuk elemezni, és próbálunk javítani.
0: A női kézilabda NB1 ötödik fordulójában 29-29-es döntetlennel ért véget az Esztergom Debrecen rangadó, ezzel mindkét csapat őrzi veretlenségét. A hazaiak és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa az esztergomi Faragó Lea volt 8 góllal, a válogatott barátlövőt Tóth Béla kérdezte.
3: A te gólod eredményezte a döntetlent és a pontosztoszkorást. A mérkőzés képét tekintve te hogy értékeled ezt az 1 pontot? Elégedettek vagytok-e vele, vagy ebben akár több is lehetett volna?
4: Kettős érzéseim vannak, mert nehézségekkel indultunk neki ennek a meccsnek, hiszen voltak sérülékeink, de ez egyáltalán nem kifogás, mert ugyanúgy a Debrecennek is. Azon voltunk, hogy teher nélkül játszunk, hiszen itt van egy ilyen fantasztikus hangulat a csarnokba. Tudtuk, hogy ez egy jó mérkőzés lesz, hiszen a Debrecennel mindig jó meccseket játszunk. Az első fél idő volt egy olyan szakaszunk, amikor többet hibáztunk, és akkor nagyobb különbséget tudott közé tenni a Debrecen, de aztán a fél idő végére visszajöttünk tisztes távolságra, és a második fél időben pedig szerintem nagyon jól jöttünk ki az öltözőből, meg is tudtuk fordítani egyből a meccset, utána pedig próbáltunk mindent kitenni a pályára, szívvel, lélekkel küzdöttünk, ez most ennyire lett elég, de én elégedett vagyok vele, és nagyon örülök, mert mindenki nagyon nagyot harcolt.
3: A második fél időnek az utolsó 10 percében végig pirohantatok azért az eredményet, vagy hát inkább úgy fogalmazok, hogy rendőr a Debrecen tudta megszerezni a vezetést. Nagy energiákat őrölt fel bennetek?
4: Igen, nyilván ilyenkor látjuk azt, hogy ők mindig lépéselőnyben vannak, és ilyenkor, ha mi szeretnénk valamit, akkor muszáj fordítanunk. Benne volt a meccsben az is, hogy mi szerezzük meg a 2 pontot, az is, hogy a Debrecen szerezze meg. Szerintem ez egy igazságos döntetlen volt.
3: Nálatok olyan nagy változások nem voltak a nyáron a keretet illetően, de hogy érzed, hogy elment 5 bajnoki a szezonból, a csapat egységet illetően az nagyjából helyén van-e már?
4: Abszolút. Szerintem nekünk eddig se lehetett erre panasz, mert nagyon egybe volt a csapat mindig is. Ez, hogy nem változott nagyon a keret, ez még ezt is erősíti. Szerintem a pályán is egyre jobban mutatkozik meg az, hogy mennyire együtt van a csapat, és hogy mennyire érezzük már egymást. Nagyon bízom benne, hogy ahogy el tudtuk kezdeni ezt a szezont, ugyanúgy tudjuk továbbvinni majd a hátrajövő részre.
0: Az Esztergom kézilabdázóját, Faragó Leát hallották. Az élvonalbeli férfi kézilabda bajnokságban, szintén az 5. fordulóban a címvédő Veszprém otthon 48-29-re verte az Eger együttesét. Az ETO pályaválasztóként maga biztosan győzött 38-24-re a Balatonfüred ellen, a Ferencváros pedig 32-30-ra nyerte a Pleer Budapest vendégeként. A Fradi nagyszerűen teljesítő kapusát Balog Ádámot Erdei Márk szólaltatta meg.
5: 17 védést mutattál be, gyakorlatilag esélyesen volt a Pleer támadóinak veled szemben, jó, szereztek azért pár gólt, szám szerint 30-at, de tényleg ez a te estéd volt abszolút. Milyen volt belülről?
6: Nagyon jó élmény volt. Azért tudnék, hogy nagyon jó állományból áll a Pleer, nagyon sokat is készültünk rá, készültem rá külön is, abszolút nagyon egy élmény megélni, főleg itt idegenben. Ezzel a megújult csapattal egy ilyen sikert, remélem ez egy pozitív indulópont a hátralévő szezonban.
5: Ami itt a végjáték volt, az abszolút óriási rangadóhoz illik.
6: Igyekeztünk megnehezíteni a Pleer dolgát, úgy voltunk vele, hogy ami van, az mindent tegyünk ki a pályára, szívünk lelkünket, úgy látom, hogy ez sikerült. Ebből tudunk építkezés, erre nagyon büszkék vagyunk jelen pillanatban.
5: Megvan a 3. győzelmetek, úgyhogy ennek is azért lehet örülni. Gondoltad volna pár héttel ezelőtt, hogy ennyire jól fog kezdődni a szezon, mert nyilván jöttek a kötelező vereségek, nem megbántat titeket, de azért a Szegeddel azért nehéz felvenni nyilván a versenyt, vagy akár a Győrrel, tehát azért eléggé jó ez a kezdés.
6: Nagyon pozitív a kezdés, nem tudtuk, hogy mire számítsunk, nem is szerettük volna lelásni magunkat, hogy úristen, most akkor mindenkitől kikapunk meg megfiatalodott keret, nem. De az idősebbek is azt mondták, hogy álljunk bele. Igen.

0: Igen, és ami van, ezt tegyük ki a pályára, bátrak legyünk, nem baj, hogyha hibázunk, de csak küzdjünk, szedjük fel a parkettet.
1: A férfi kosárlabda NB1-ben a Szolnok vendéglátóként 103-79-re múlta fölül a körmendet. A női vízilabda bajnokok ligája selejtező berlini csoportjában az első fordulóban az UVS-e 18-7-re győzött a házigazda Spandau Berlin ellen. A dunaújvárosi csoportban viszont a vendéglátó Dunaújváros 8-7-re kikapott az olasz Rapallo Pallanuoto együttesétől. A férfi vízilabda Európa Kupa selejtező podgoricai csoportjában szintén az első fordulóban a BVSC 17-13-ra verte a Buducnost Podgoricát. Az osztrák jégkorongliga alapszakaszában a Ferencváros a Tüskecsarnokban 3-2-re nyert a Vienna Capitals ellen, míg Székesfehérváron a Hidrofehérvár AV 19-6-1-re maradt alul a Salzburggal szemben. A jégkorong Erste Liga alapszakaszának erdélyi mérkőzésein a címvédő Gyergyó 3-1-re bizonyult jobbnak a Debrecennél, a Brassó 7-3-ra győzött a Feha 19 ellen, a Csíkszereda 4-2-re kikapott a Budapest Jégkorong Akadémiától. További eredmények: Dunaújváros, Háromszéki Ágyusok 1-4 és DVTK Jegesmedvék Újpest 2-5. A női röplabda extraliga alapszakaszának nyitó fordulójában a címvédő Vasas 3-0-ra múlta fölül a vendég Szent Benedek röplabda akadémiát. A Békés Csaba ugyanilyen arányban győzte le otthon a TFS-e csapatát. A Kaposvár szintén hazai pályán 3-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. A kaposváriak feladóját, Fábián Fannit, Csorba András kérdezte.
2: A második szedben talán egy kicsit kiengedtünk az első szed nyomása után. Ott előjöttek olyan hibák, amiket az edzéseken ki kell, hogy javítsunk, de ezen kívül szerintem azért így elsőre elég jó teljesítményt hoztunk, de nyilván van mind javítanunk, és nem szabad magunkat elbízni. Megyünk tovább, jönnek a következő meccsek.
3: Három meggyőző szett volt, ennek az eredménye 3-1. Az utolsó pillanatban érkezett brazil lány Joana Rodriguez. Tulajdonképpen az egyik főszereplővé vált.
2: Igen, hát ő azért érkezett, hogy segítsen a csapatnak. Nagyon örülök neki, hogy ilyen gyorsan beilleszkedett, és egyből tudtuk használni. Nem volt megijedve a pályán, úgyhogy ennek is
3: nem
2: szintén...
3: Nem látszott, hogy megijedve.
2: Ennek szintén nagyon örülök, hogy ő végül is ezért érkezett, hogy nekünk segítsen, és végül is tette a dolgát.
3: Mindenki tette a dolgát, és hadd emeljek még ki valakit, azt a Bruna Pezeit láttuk itt most, és megmutatta, hogy milyen egy csapatkapitány.
2: Hozta azt a teljesítményt, ami elvárható tőle. Külön nagyon örülök neki, hogy a tavalyi év után ilyen teljesítményt tudott nyújtani. Megyünk tovább vele is. Annak is nagyon örülök, hogy ő a csapatkapitányunk, hiszen egy nagyon jó vezéregyéniség, és nagyon jól viszi a hátán a csapatot, amikor kell.
3: Időnként annyira sok hangszeren játszottatok, tehát rövid, szúrt feladások, aztán centerek, egész rövid az idő pedig, amire erre föl tudtok készülni.
2: Igen, az a cél, hogy színessé tegyük a játékot, és ne legyen egysíkú. Azért ehhez megvannak a játékosaink, tényleg színessé tegyük a játékot, ugyanígy fogjuk tovább folytatni.
1: A világbajnok tekvandós Márton Luana harmadik lett a 67 kg-os súlycsoportban a párizsi Grand Prix-n. A magyar versenyzők közül a 80 kg-os Béli Kelen és az 58 kg-osok között Salim Sharif Gergely nem jutott el az éremmérkőzésekig. Osváth Rihárd ezüstérmes lett a kardozók A kategóriájában a cardiffi kerekesszékes vívó Európa bajnokságon. Korábban Nádas Dianna a női tőrözők A kategóriájában az első, míg vegyes törcsapatunk a második helyet szerezte meg. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprintfutamát. A második helyen a Ferrari blitz pilótáját Lewis Hamilton intették le, és a harmadik helyen is Ferrari-s pilóta végzett, méghozzá Charles Leclerc. A VB éllovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik helyen ért célba. Az időmérőedzést ma 15 órától rendezik, a futam holnap 14 órakor kezdődik. A verseny hétvégét az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Kedves hallgatóink, a Sportvilág végén köszönöm figyelmüket. Még részletesebb sportösszefoglalót 12 óra 40 perctől a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak. Viszont hallásra.
4: Műsorajánló. Geotúrák Bakancsban, tókerülés két keréken, borkostoló és szüreti dűlőtúra. Az idén 100 éves Tihanyi Levendula gyógyító nyugalma, séta és történelmi időutazás a Balaton körüli villák között. De milyen lesz a Balaton 10, 50 vagy 100 év múlva? Aggodalmak, előttünk álló feladatok, hogy évtizedek múlva is büszkén nézhessünk közös kincsünkre, a magyar tengerre. A Balaton ezer arca, természeti, kulturális kincsei és alkotó közösségei.
5: Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban. Szótlanok hangján.
6: Csacsinak nevezték el a hosszú fülei miatt az őzgidát. Szinte csak ezek a fülek maradtak éppen a balesete után. A vadállatok mentése speciális tudást igényel, a jó szándék itt kevés. Ha vadmadaraknak, nyesteknek, nagyvadaknak vagy csünöknek segítenénk, nem csak azt kell tudni, hogyan nyúljunk hozzájuk, számos jogszabályt is ismerni kell.
5: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
7: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció. Így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
8: Műsorajánlót hallottak. Világrend. Külpolitikai elemző műsor.
9: Már a harmadik repülőgép hordozó hajóját vezényli Irán felé az USA. Az orosz légicsapások egyre csak fokozódnak Ukrajnában. Mégis, amikor a geopolitikai szakértőknek tippelniük kell, hogy melyik konfliktusból robbanhat ki legkönnyebben világháború, akkor a Tajvanit nevezik meg általában. A következő szűk fél órában a Kína melletti csipgyártó szigetről lesz szó. Ez a Világrend, a Kossuth Rádió világpolitikai elemző műsora. Magyari Péter vagyok, állandó szakértőnk pedig Király András külpolitikai újságíró. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Jó napot kívánok!
9: Hát a héten megérkezett Tajvánra az első két vadászgép, amit az Egyesült Államok szállít, ez még egy 2019-es szerződés alapján megy, összesen 70 darabot rendelt Tajvan. Úgy nézett ki, hogy ezek a szállítások idén rendben megkezdődnek, de tavasszal volt egy pillanat, amikor Trump találkozva a kínai elnökkel felfüggesztette ennek a programnak a végrehajtását, vagy legalábbis ilyen kétértelmű nyilatkozatokat tett, hogy ez a nagy léptékű fegyverszállítás megy, és egyébként is úgy nézett ki, hogy évtizedek óta az USA egyértelműen elkötelezett Tajvan védelmében, Kínával szemben, és most a trumpi politika egyfajta kétértelműséget adott ennek az egész helyzetnek. Hogy állunk ezzel a befagyasztott konfliktussal?
10: Trumpról az a mondás járja Washingtonban, hogy némileg annak a véleményét szokta visszhangozni, akivel utoljára beszélt, és talán ez történhetett májusban is, miután kijött Xi Jinpingtől, és lényegében felmondta a kínai propaganda alapvetéseit. Xi ezen a találkozón nagyjából arról akarta meggyőzni Donald Trumpot, még mielőtt találkoztak volna, a kínai külügy kiadott egy közleményt, aminek nagyjából az volt a lényege, hogy Kína és az Egyesült Államok akár jobban is lehetnek, de ez nagyon nagyban múlik azon, hogy az Egyesült Államok hogyan viszonyult Tajvan kérdéséhez. És miután Trump kijött a találkozóról, azt állította, hogy a tajvani vezetés függetlenség kikiáltására készül, amivel konfliktusba akarja sodorni az Egyesült Államokat, ugye bízván abban, hogy az amerikaiak majd megvédik őket Kínával szemben. Amiben ugye az a nagyon abszurd, hogy a Tajvant uraló demokratikus progresszív párt vezetése az nem készül függetlenségre. Volt egy rövid történelmi időszak, amiben viszonylag hangsúlyos volt a függetlenség kikiáltása, de ebből a retorikából teljesen visszavettek, és a status quo fenntartásában érdekeltek. Trump ezek után a kínai piac megnyitása reményében lengette be azt, hogy egyelőre felfüggesztik a fegyverszállításokat, ami, hogy mondjam, A geopolitikai elemzők szerint ellentétes az Egyesült Államok hosszú távú stratégiai érdekeivel. Tajvan része annak a szigetgyűrűnek, ami távol tartja Kínát a csendes óceántól, amire, hogyha kijutna Kína, akkor már közvetlenül amerikai területeket fenyegethetne. Ugye Fülöp-szigetek és Japán. Fülöp-szigetektől Japánig terjed ez az első szigetlánc, és ebben egy kulcsfontosságú földrajzi pozíció tajvani. A másik, ami miatt ez egy hosszú távú stratégia szempontjából nem a legmegfelelőbb közelítés az amerikai elnök részéről, az az, hogy Kína minden látszat ellenére, bármennyire is tűnik hatalmasnak és erősnek és egy feljövőben lévő világhatalomnak, valójában nem egyenrangú partnere az Egyesült Államoknak, még hogyha Trump, ahogy egyébként tette azt Putyin Oroszországával, úgy Xi Kínáját is felemelte maga mellé a hagyományos nagy játszmára épülő geopolitikai elképzelésében, hogy majd ez a három világhatalom felosztja a saját érdekszféráira a földgolyót, de Kína egyrészt nem érte el még azt a szintet, hogy egyenragú lenne az Egyesült Államokkal, másrészt pedig bár csak 1949-ben alapították, és egy nagyon gyors felfutása volt, de úgy tűnik, hogy egy ilyen 100 éves időtávon belül befutja a nagy birodalmak életpályáját, és most már, hogyha bizonyos adatokat nézünk, inkább leszálló ágban van.
9: Így van, öregszik ott is a társadalom.
10: Öregszik a társadalom, a munkaképes népesség 2010-ben volt a csúcson, akkor a 75%-a a népességnek dolgozókorú volt, ez azóta folyamatosan csökken, 2040-re 30%-ra fog nőni a 65 éven felüliek aránya, Kínában ráadásul a világ egyik legkedvezőbb nyugdíjrendszere van munkavállaló szempontból, a kék galléros nők 50 éves korukban, a fehér galléros dolgozó nők 55 éves korukban, a férfiak 60 éves korukban vonulhatnak nyugdíjba.
9: Persze csak a városi lakosság.
10: Csak a városi lakosság. Minden, ami Kínában társadalompolitikai intézkedés, az a városi középosztályt.
9: Vidéken a családra van bízva az idős ember, nem kap állami segítséget és nyugdíjat.
10: Van valamennyi nyugdíj, azt hiszem a tizede annak, amit egy városi dolgozó kap nyugdíjként, és a városi dolgozó nyugdíja is mondjuk 6000 dollárra jön ki éves szinten, tehát nem egy hatalmas összegről beszélünk. Ez egyrészt olyan, hogy ez miért fontos a kérdés a témánk szempontjából, hogy ez olyan belső társadalmi feszültségekhez vezethet viszonylag rövid távon, amit az ilyen betegeskedő birodalmak olykor agresszív külpolitikával igyekeznek leplezni, hiszen mihoz jobban össze egy társadalmat, ha nem a közös ellenség, vagy egy háború. Ugye, hogy egy időben távoli, de térben közeli példát hozzak, 1905-ben a erősen betegeskedő orosz birodalom az egy mandzsúriai kalanddal próbálta stabilizálni önmagát, fellelkesíteni az orosz nacionalizmust és elfolytani a társadalmi feszültségeket. Annak az eredménye két forradalom lett.
9: Jön, és hogy visszatérjünk a mai tajvani konfliktushoz, de ugye ez a lényege, hogy mi az igazi Kína? A hatalmas népköztársaság, ahol a 40-es évek végén stabilizálták a kommunisták a hatalmukat, és hát tulajdonképpen a mai napig tartják, vagy pedig ez a sziget, ahova a Kuomintang nevű, mondjuk azt, hogy kapitalista típusú államberendezkedést hirdető kínai párt menekült a 40-es évek végén a kínai szárazföldről, és igen, alakított ki egy másik Kínát.
10: Ugye a helyzet iróniája, hogy Tajvan tulajdonképpen már több mint közel 70 éve kínai megszállás alatt van.
9: Ilyen értelemben igen, és ezt a helyi őslakosság van, amikor valóban így éli meg. Erről még talán lesz időnk röviden beszélni, de mielőtt tovább lépnénk, hallgassunk meg egy rövid interjút, amit Papp Roland és Ötvös Ádin kollégán készítettek, a tájvani Prospect alapítvány elnökével. Tegyük hozzá, hogy ez az alapítvány a tájvani kormány biztonságpolitikai kutatóintézete. Alapvetően azért propagandával, háborúra készüléssel, védelempolitikával foglalkozik, és hát egy olyan szervezet, ami egyébként Peking szankciós listáján van rajta, viszont az elnök az nemrégiben Budapesten adott elő, a Budapest Fórum vendégeként, és ott készült vele a következő interjú.
11: Ha Peking nem tudja kontrollálni Tajvant, akkor nem lesz képes az USA ellen kihívást intézni. Ahogy a chipgyártásban fontos sziget nélkül, AI forradalom sem létezhet. Ezért is fontos Kína számára Tajvan, állítja Yi Chung Lai, a tajvani Prospect alapítvány elnöke a Kossuth Rádiónak. A tájvani szorosan halad át a világkereskedelem teljes értékének ötöde. A legfejlettebb csipek 97%-a, és az összes chip közel kétharmada készül itt.
12: Aki Tajvant birtokolja, az megváltoztatja a globális erőviszonyokat. Jelenleg pedig Tajvan szilárdan a liberális demokráciák oldalán áll. Ha Tajvan kínai ellenőrzés alá kerülne, Kína lényegében az egész térséget uralná, és egészen Hawaiiig fenyegetné az Egyesült Államokat. Ez pedig rendkívül jelentős fejlemény lenne.
11: Yi Chung Lai a Közép-Európai Egyetemen tartott Budapest Fórum alkalmában járt Magyarországon, és a Kossuth Rádiónak azt mondta, a tajvani demokrácia Kína önképét is aláássa. A kommunista párt állítása szerint ugyanis a kínai kultúra nem összeegyeztethető a demokráciával. Tajvan viszont éppen ennek a bizonyítéka. Ez a helyzet a Covid alatt még inkább kiéleződött. A világjárvány idején ugyanis Peking azt állította, egy demokrácia sem tudta jól kezelni a válságot. Kínában nagyon szigorú lezárásokkal tudták csak megfékezni a vírust. Tajvan viszont világviszonylatban is nagyon jól teljesített.
12: Soha nem vezettünk be országos lezárást, amikor pedig a kormány jelezte, hogy valószínűleg emelkedni fognak az esetszámok, és erre fel kell készülni, az emberek önkéntesen otthon maradtak. Az együttműködés pedig azon alapul, hogy az emberek bíznak egymásban. A kormány átláthatóan tájékoztatja a lakosságot, így az emberek nem csak látják, hogy a kormány tesz valamit, amihez ők is igazodhatnak, hanem hisznek is a demokratikus rendszer működésében. Bíznak embertársaikban is, tudván, hogy azok nem fognak olyasmit tenni, amivel veszélyeztetnék a társadalmat. Kína pedig ezt gyűlöli, ezért is gyűlölnek minket még jobban.
11: Yi Chung Lai felidézte, hogy a társadalmi összefogás akkor is megmutatkozott, amikor tavaly egy tájfun okozott katasztrófát az ország keleti részén. Guangfu kisvárosára több millió tonna víz és sár ömlött, 18-an meghaltak. Hamarosan viszont különösebb kérés nélkül önkéntesek ezrei ültek vonatra vagy kocsiba az ország minden részéről, és egy szál ásóval a kezükben indultak segíteni a bajban. Peking fenyegetése ugyanakkor érezhető a Kínát a csendes óceán távolabbi részeitől elválasztó Japánban és a Fülöp-szigeteken is. A fenyegetések a földön, vízen és levegőben is folyamatosak. 2025-ben átlagosan naponta 13 alkalommal sértették meg kínai vadászgépek a tajvani légteret. A helyszínen Peking kémei és ügynökei gyakran zaklatják és fizikailag is fenyegetik a Kínából elmenekülő ellenzékieket, Yi Chung Lai szerint. Mindeközben napi 2,5 millió hacker támadás éri a tajvani állami szerveket, de eddig sikeresen védekeztek. A Pekingből érkező dezinformáció is egy komoly kihívás a tajvani szakértő szerint. A korábbi szabály szerint 30 percen belül próbáltak minden hamis állításra válaszolni a szervek.
12: Kezdetben úgy véltük, hogy a hazugságok vagy hamis információk cáfolatával felléphetünk Kína tevékenységével szemben, ezért tényellenőrző kezdeményezéseket indítottunk. Számos civil szervezet is igen elszántan dolgozik ezen a területen. Ám rájöttünk, hogy minden egyes cáfolt hazugságra a Kína további század gyárt, hogy elárassza velük az információs teret. Időközben a korábbi 30 perces szabályt továbbfejlesztettük és áttértünk a 2-2-2-es szabályra. Ennek az a lényege, hogy 2 órán belül kell válaszolni. A 2 órás határidő mellett viszont legfeljebb 200 szavas tájékoztatást kell adni, tehát korlátozzuk a terjedelem hosszát, és 2 képet is csatolunk minden esetben. Az embereknek olyan információra van szükségük, amelyet gyorsan fel tudnak dolgozni. A hamis információk pedig azért terjedhettek futótűzként, mert képesek voltak megragadni az emberek figyelmét és kielégíteni a történetek iránti éhségüket.
11: Yi Chung Lai úgy véli, a katonai fenyegetés Xi Jinping kínai elnök vezetése alatt nőtt meg. Szerinte ugyanakkor Kínában a hadsereg vezetőinek többsége sem akarná egy költséges háborút.
12: Mit érnének azzal, ha megszereznénk Tajvánt, ha közben az infrastruktúra mintegy 90%-a megsemmisül? Milyen előnnyel járna ez? Valószínűleg emberek milliói még Kínában is életüket vesztenék a háborúban. háború következtében. Így azt mondanám, hogy az egyetlen személy, aki valóban meg akarja ezt tenni, maga Xi Jinping. Ez azonban rendkívül instabillá is teszi a helyzetet, mivel nem látjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét Kínán belül.
11: A szakértő elmondta, az USA-val való védelmi elköteleződés továbbra is erős. Annak ellenére, amit Donald Trump elnök Kínáról mond, Tajvannal kötött együttműködés még erősödött is. Két párti támogatást élvez az ügyük az amerikai szenátusban. A zajt pedig figyelmen kívül hagyja.
9: Ez volt tehát a beszélgetés, és valóban, akik józanabbak, azok általában azt mondják, hogy nincsen közvetlen katonai veszély, hiszen ez akár egy világháborút is kirobbanthatna két atomhatalom között. Ugyanakkor az látszik, hogy a fegyverkezési verseny az nagyon gyorsan fokozódik. Az elmúlt 10 évben Tajvan megduplázta a védelmi kiadásait, és a jövő évi költségvetésben egy 16%-os emelkedés várható, ami óriási lépték, de még mindig csak a GDP 3%-át teszi ki. Ha hozzáteszük, hogy Lengyelország a saját GDP-jének 4,8%-át költi védelmi kiadásokra, akkor azt látjuk, hogy Lengyelországban nagyobb veszélyt érzékel a kormányzat katonai szinten, mint Tajvanban. Mégis ez azért egy komoly lépés, hogy számokat is mondjunk konkrét pénzben, ez nagyjából 1 billió tajvani dollár, amit jövőre fegyverkezésre költ a Szigetország. 1 tajvani dollár az majdnem 10 forint. Ez nagyon soknak hangzik. Viszont, ha onnan nézzük, hogy Tajvan legfontosabb gyára, a csippeket gyártó TSMC, 3 hónap alatt ennél magasabb árbevételt ér el, akkor innen nézve már nem is annyira brutális ez a költség. És itt érdemes kitérnünk mindenképpen a TSMC-re. Ugye elhangzott az interjúban, hogyha Tajvant egy háború miatt földig rombolnák, akkor már nem lenne sok értelme megszerezni, és Tajvan legeslegfontosabb értéke maga ez a gyár, ami a világ csipjének elsöprő többségét készíti, és elképesztő bevételeket termel az utóbbi időben. Mennyire függünk tőle egyáltalán, mint nyugati technológiát alkalmazó világ lakosa?
10: Hogy csak egy példát mondjunk arra, hogy mennyire jelentős ez a vállalat, hogy 2025. decemberében megtörtént a fordulat, az előzés, azóta az Egyesült Államok több terméket importál Tajvanból, mint Kínából. Tajvan fontosabb kereskedelmi partnere az Egyesült Államoknak. Idén eddig minden hónapban nagyobb tételben importált termékeket Tajvanból, és bár az amerikai kormány egyik legfőbb törekvése a reshoring, a csípgyártás hazahozatala az Egyesült Államokba, ez Tajvan technológiai előnye miatt ez még évekig úgy fog kinézni, hogyha le is gyártanak egy csippet az Egyesült Államokba, azt utána vissza kell küldeni Tajvanra, hogy ott fejezzék be, ott véglegesítsék az architektúráját, és belátható időtávon belül, 5-10 éven belül még megkerülhetetlen Tajvan, mint a csipgyártásban, és emellett az AI forradalom egyik központja is lett. Több száz tajvani vállalat része az a globális AI ellátási láncnak is, meg fejlesztési láncnak is. Ezek olyan értékek, amiket szintén nagyban veszélyeztetne, hogyha ezrével ballisztikus rakéták hullanának a szigetre. Arról nem is beszélve, hogy ezek a ha ipari infrastruktúrát támadnak, vagy akár csak kormányzati infrastruktúrát támadnak, ezek azért lakott területek. Ez egy sűrűn lakott sziget. Ott mindenképpen lesznek olyan polgári áldozatok, akikről a népi Kína ugye azt állítja, hogy valójában az ő állampolgárai.
9: Igen, és ugyan a mesterséges intelligencia felfutása egy viszonylag friss fejlemény. Azért, hogy lássuk, hogy ezeknek a stratégiai döntéseknek milyen hosszú távúak a hatásaik. A TSMC-t 1987-ben alapítják, irtózatos kormányzati befektetéssel. Közel a felét az alapításhoz szükséges pénznek a tajvani kormány biztosította, és egy jelentős részét pedig úgy szerezték, magáncégektől a Szigetországban, hogy gyakorlatilag a kormány rájuk parancsolt, hogy ebbe fektessenek be, és egy nagyon kicsi részvénye még a Kuomintang nevű akkori kormányzó párt alapítványának is van benne. Tehát ez egy kicsit hasonlít az a döntés, mint amikor a kínai népköztársaságban körülbelül ugyanabban az időben, a 80-as évek vége felén eldöntötték, hogy a ritka földfémek feldolgozására költenek majd rengeteg állami pénzt, és már egyeduralkodóvá vált ebbe az iparágba a népi Kína. Ugyanakkor Tajvanon meg döntés született a chipgyártásba fektetésről, és abban egyeduralkodóvá vált Tajván. Ez egy nagyon érdekes párhuzam, annak ellenére, hogy két egymással élesen szemben álló rendszerről beszélhetünk.
10: Mondjuk ebben az időben, és itt egy kicsit visszautalnék arra, hogy Tajvan egy virágzó liberális demokrácia, hogy ez nem egy magától értetődő dolog volt. 87-ben még egy kőkemény katonai diktatúra volt Tajvan is, akkor még nem az volt a versenye Kínával, hogy a kínai néplélek mégiscsak képes feldolgozni a demokratikus államformát, mert a Kuomintang az egy ugyanolyan egypárti diktatúrát működtetett, mint amilyen egypárti diktatúrát a kínai kommunista párt működtet a népi Kínában.
9: Igen, érdekes, hogy a 90-es évek rendszerváltásának szere elérte annak idején Tajvant is, és jelenleg egy nagyon érdekes kettősség van, hogy a demokrata progresszív párt, ami a Kuomintang ellenzéke volt, adja az elnököt, de a parlamenti többsége éppen a Kuomintangnak van Tajvánban, és ez az együttélés, ez egy folyamatos belpolitikai válsághelyzetet okoz a Szigetországon, amit egy ilyen fenyegetettség alatt kell valahogy feldolgozni.
10: És még egy érdekes folyamánya, hogy a Kuomintang, aminek a teljes alapideológiája, illetve a létezésének alapja az a kínai kommunista párttal való szembenállás volt, köztük zajlott a kínai polgárháború, az mostanra valójában a népi kínai érdek leghatározottabb képviselője Tajvanon. Ők azok, akik, hogyha fel akarjuk osztani a szigetet függetlenségpártiakra és egyesüléspártiakra, akkor a Kuomintang az egyesüléspárti.
9: Így van, sokkal komolyabb és jobb kapcsolatokat ápol a pekingi vezetéssel, mint a progresszív demokraták.
10: Igen.
9: Egy nagyon érdekes jelenségre szeretnénk még felhívni a hallgatók figyelmét. Tavaly nyáron nagyon sok nyilatkozat hangzott el különböző szintű NATO vezetők részéről azzal kapcsolatban, hogy egy lehetséges tajvani háború hogyan függ össze az ukrajnai hadszíntérrel. Hadd idézzem Mark Rüttét, a NATO főtitkárát, aki tavaly július 5-én a New York Times-nak a következőket mondta. Ha Xi Jinping megtámadná Tajvánt, akkor mindenek előtt felhívná kis barátját, a Moszkvában székelő Vlagyimir Vlagyimirovics Putyint, és azt mondaná neki, ha-ho, ezt és ezt fogom tenni, és arra lenne szükségem, hogy foglald le őket Európában egy NATO terület elleni támadással. Ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Ezt mondta tehát akkor a NATO főtitkára, és alig két héttel később Grinkevics tábornok, aki a NATO európai erőinek katonai parancsnoka, Wiesbadenben egy hadi ipari befektetőknek szánt értekezleten az alábbiakat mondta. Minden eszközre és lőszerre szükségünk lesz, hogy ellenálljunk. Ha Xi Jinping Tajvánnak menne, jó eséllyel Vlagyimir Putyin orosz elnökkel hangolná ezt össze, egy globális konfliktust kirobbantva ezzel. Ez számomra azt jelenti, hogy ezek a támadások egy időben történhetnek. És még volt jó néhány hasonló megnyilatkozás tavaly nyáron. Érdekes, hogy ezek a történetek és ezek a nyilatkozatok azóta elhallgattak, de azt a részt, hogy Oroszország veszélyeztethet NATO területet, azt továbbra is szinte hetente halljuk külföldi elemzőktől, nyugati titkos szolgálati vezetőktől, egyre inkább politikusoktól is. Hát ez egy érdekes koncepció.
10: Egyrészt ugye Oroszországnak Kínától függetlenül is valamennyire érdekében áll fokozni a feszültséget a NATO-val, erről meg is emlékeztünk 3-4 héttel ezelőtti adásunkban. Kína szempontjából sem lenne logikátlan, hogy megossza, mert lényegében az amerikai figyelmet osztaná meg, hiszen a NATO is az Egyesült Államok, és ugyanúgy az Egyesült Államoknak kéne Tajvan esetében is fellépnie. De, és bár nem áll tőlünk távol az alarmizmus Kínával kapcsolatban, előző adásainkban szinte folyamatosan előkerült Kína, mint fenyegető árnyék, de ezt most egy kicsit talán igyekeznék árnyalni. Bár Xi Jinping kitűzött célja 2013-ban, amikor először pártfőtitkárnak választották, már azt mondta, hogy Tajvan kérdését nem lehet tovább örökíteni. Újra és újra tovább örökíteni a következő generációra, és azt a célt tűzte ki, hogy a kínai hadsereg 2027-re legyen képes Tajvan megszállására. Mindjárt 2027 van, és a globális béke szempontjából az a jó hírem van, hogy a kínai hadsereg nem áll készen Tajvan megszállására. Bár rendkívüli léptékben fejlődik haditengerészete is, de ezek a fejlesztések nem kizárólag Tajvan megszállására irányultak. Az igazán nagyon költséges fejlesztéseik, a nemrégiben emlegetett repülőgép hordozóik például alapvetően a globális erőkivetítés eszközei, és egy Tajvan elleni invázió esetén inkább hátráltató tényezőnek számítanak. A repülőgép hordozóval az a probléma egy tajvani invázió esetén, hogy önmagában semmit nem ér, nagyon sérülékeny, egy rendkívül drága eszközt egy darab rakétával tönkre lehet tenni, tehát nagyon komoly védelmet igényel. A kínai haditengerészetnek ebben az esetben alapvetően arra kéne koncentrálnia, hogy megvédje a repülőgép hordozóit az ellencsapásoktól, és nem pedig arra, hogy megvédje a partra szálló hajóit, amiknek át kéne kelniük egy 160 kilométeres tengerszoroson, és biztonságban eljutni Tajvanig, hogy aztán ott partra tehessék az inváziós erőket. Az elmúlt 5 év ukrajnai háborújából mindenki megtapasztalhatta, hogy mekkora előnyben van a védekező a támadóval szemben. Ez akkor megsokszorozódik, hogyha még egy 160 kilométeres tengerszorost is le kell küzdeni közben. Nagyon sérülékenyek ezek a partra szállító hajók, és Kínának nincs is elég, mert nem erre koncentrált a haderő fejlesztését.
9: Valószínűleg tudják egyébként Kínában is, hiszen pont a héten jelent meg a South China Morning Postban egy olyan írás, ami arról szólt, hogy elkészült az a tudományos biztonsági think tank a jelentésével, amit azzal bízott meg a kínai kormány, hogy a Tajvannal való újraegyesítés politikai forgatókönyvét tervezze meg, és ezek a tervek, ezek elsősorban békés egyesüléssel, egy ország, két rendszer, valamiféle feldolgozásával, amit láttuk, hogy Hongkongban mennyire félrement, és hogy csak ki kellett várni a Kínának azt az időt, hogy a két rendszerből szinte egy rendszert csináljon, de hogy mégis ilyenekkel számol elsősorban, és nem egy pusztító háború utáni újjáépítéssel, hanem a tajvani politika megszerzésével. Hát biztos, hogy lesz még szó a világrendben Kínáról, Tajvánról. Köszönjük a figyelmet, Király Andrást és Magyari Pétert hallották, hangmérnök Pór István volt.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
14: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rustavi Vokál együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
13: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Jó napot kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Novák József, a mikrofonnál Polyák Adrien. Megjelent a főváros 120 milliárdos támogatásáról szóló kormányhatározat. Áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak a heves viharok Dél-Olaszországban. Változékony idő lesz, estétől sokfelé esővel. Megjelent a főváros 120 milliárdos állami támogatásáról szóló kormányhatározat. Eszerint a pénzt kizárólag az önkormányzat és intézményeinek költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásai kiegyenlítésére fordíthatja Budapest. A mentőcsomagról még október elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén született megállapodás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, vége a főváros folyamatos csődhelyzetének. Nem érzi úgy a Fidesz frakció vezetője, hogy bocsánatot kellene kérniük az elmúlt 16 év kormányzásáért. Bóka Jánost a Magyar Hangnak adott interjúban kérdezték erről. A politikus szerint már a kérdésfelvetés is azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása bűnös, morálisan elítélendő, gonosz, eleve elhibázott politikai célokra irányuló kísérlet volt, amely nem a közjót szolgálta. Bóka János úgy fogalmazott, az ilyen feltételezéseket visszautasítja, amiből következik, hogy bocsánatkérésre biztosan nem kell sort kerítenie a pártnak. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenis gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása. Az orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, céljai ugyanakkor változatlanok. Ezt Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója közölte, miután az államfő telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel. Putyin szerint Ukrajna a konfliktus eszkalálásában és elhúzásában érdekelt. Arról, hogy mikor indulhatnak újra az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, az orosz elnök azt mondta, átgondolják a helyzetet. Dél-Ukrajnában legkevesebb 11 civil, köztük 3 gyerek is meghalt egy Zaporizzsját ért orosz légitámadásban. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint legalább 16-an megsebesültek. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak a romok alatt. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Több ház súlyosan megrongálódott vagy összedőlt. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalábriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. Tegnap tornádók taroltak Szicília nyugati részén. A forgószelek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg, 2 ember súlyosan megsérült. Idehaza most napos felhős az idő, de egyre több felé lehet eső, zápor. A szél mérsékelt marad. A délutáni 17-22 után késő este 10-15 fok valószínű. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Geotúrák Bakancsban, tókerülés 2 keréken, borkóstoló és szüreti dűlőtúra. Az idén 100 éves Tihanyi Levendula gyógyító nyugalma, séta és történelmi időutazás a Balaton körüli villák között. De milyen lesz a Balaton 10, 50 vagy 100 év múlva? Aggodalmak, előttünk álló feladatok, hogy évtizedek múlva is büszkén nézhessünk közös kincsünkre, a magyar tengerre. A Balaton 1000 arca, természeti, kulturális kincsei és alkotó közösségei.
2: Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
3: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák.
5: Gályás Ízával most éppen egy társasházból jöttünk ki. Hogyan kezdett a süni mentésbe?
6: Ők találtak meg engem. Az legelső az még május elején történt, vittem le a madaraknak a vizet, ott jött egy nagyon picike kis süni, de hát akkor már nagyon nagy a száj volt, és az egyik ismerősöm, ő mondta, hogy ha napközben sünit látunk meg, az már azt jelenti, hogy bajba van, szóval akkor már mentésre szorul, mert ugye éjszakai állatok, ő szegény jött inni, őt mentettük egyből dobozba be, a lányom segít szerencsére, ő hozott le kesztyűt, doboz.
5: És na de honnan tudták, hogy hogyan kell?
6: Az egyik barátnőm nagyon régóta süni mentő, és őnála láttam többször, meg pánikszerűen őt fel is hívtam egyébként, hogy úristen, most mi van, és mit csináljak, és akkor ő mondta el, hogy kesztyű, doboz, melegvizes palackot kell törőközőbe berakni, és a süni mellé rakni, és egyből mellé bújt a kicsi süni, és akkor a Kriszta jött érte, és ő vitte egyből, és ő ápolta egy hétig, de mivel hallotta, hogy elég furcsa hangok vannak, amikor levegőt vesz, férges volt a süni, úgyhogy ő átvitte a vadmentőkhöz, és akkor ők gyógyították meg, és el is engedték utána egy pár hét múlva.
5: Nemrég tudom, hogy volt egy mentése szintén, de az a sünike nem éhes volt, vagy szomjas volt, hanem...
6: Beakadt szegény a kerítésbe, totál be volt szorulva a kerítésrácsok közé, sem erre nem tudott menni. Alatta már teljesen ki volt kaparva a föld, szóval látszott, hogy ő kepesztett már órák óta akár, vagy fél napja, nem tudom. És az egyik ismerősemet hívtam gyorsan, erővágóval szétvágtuk a kerítést, kiszabadítottuk a sünit, állatkórházba vittük.
5: Hogyan tapasztalja a környezetében ismerősei között? Mennyire lett úgymond divat ilyen kis körülöttünk élő vadállatokat menteni?
6: Én ebbe a körbe mozgok, úgyhogy elég sok helyen látom, szerencsére, de szerintem még mindig nagyon kevés. Szóval most, hogy ez az aszályos nyár, sokkal több segítség kellett volna tényleg az állatoknak is, és a növényeknek is. Jó pár csoportot láttam, hogy a fákat locsolják, páran járunk ugye a madarakat itatni, ezáltal a süniket is, meg a rovarokat is itatjuk, de még mindig kevés.
5: Nagyon sokan talán úgy vannak, hogy nem az én dolgom.
6: Igen, mint úgy mindennel magukkal vannak elfoglalva, nem nézik, hogy egy nagyon pici segítség kéne. Az a baj, hogy még a kertes házas, a családi házas övezetben, ő nekik sem természetes ez.

A WWF 2026-os most megjelent élőbolygó jelentésében az áll, hogy a vadon élő állatok megfigyelt populációinak átlagos mérete az elmúlt 52 év alatt 73%-kal csökkent. A leggyakoribb veszélyeztető tényező az élőhelyek elvesztése és leromlása, amelyet a túlhasználat, az éghajlatváltozás, a szennyezés, az inváziós fajok és a betegségek követnek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Benkő Andrea vagyok. Mai műsorunk témája a vadállatok mentése, emiatt is nagyon aktuális. Nem tudom önök, hogy vannak ezzel, de én hiszem, hogy mindannyiunknak van felelőssége abban, hogy megőrizzük őket. Vadállatok esetében azonban cseppet sem mindegy, hogy segítünk. A jó szándék ugyanis ebben az esetben kevés. Ha ma velünk tartanak, tudásuk is lesz hozzá.

0: Ha már a védett sünökkel kezdtük, jöjjenek velem először Taksonyba, a Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány egyik telepejére, ahol sok süni gyógyul. Ott vár minket dr. Tóth Szabina, egzotikus szakállatorvos, az alapítvány elnöke, és persze Dín, a kis nyest is. Ugyanis a Tüskevár élen jár a nyestmentésben.
1: Ő Dín, a mentett nyestünk, aki tavaly érkezett kölyökként hozzánk néhány napos korban. Felneveltük, és ugyan igyekeztünk nem nagyon magunkhoz szoktatni, de ő sajnos szelíd maradt. Most éppen pihen, de egyébként nagyon sokszor itt a rácson csüngve örül az embereknek, és ugrabugrál, hogy valaki játszon vele és simogassa meg, úgyhogy így természetesen nem elengedhető. Nagy számban érkeznek, de egyébként sünikből is rengeteg jön be. Madarakkal is megkeresnek minket, bár elsősorban nem madármentés a profilunk, hanem inkább az emlősök, illetve mocsári teknősök, vagy a menyétfélékből vadgörények, nyusztók, menyétkék is szoktak érkezni, illetve mezei nyuszi, akiből még szintén nagyon szép számmal jön minden évben az alapítványunkhoz.
0: Meséljünk el néhány történetet, hogy hogyan kerülnek ide az állatok.
1: Van olyan, aki kutyasétáltatás közben talál egy mezei nyusztit a fűben, egy pici kölyköt, és azt gondolja, sajnos tévesen és hibásan, hogy mentésre szorul. A mezei nyuszi, akár csak az őzikei, ha megérzi a veszélyt, tehát ember szagot vagy emberi hangot hall, akkor a felnőtt el fog menekülni. A picik pedig ott maradnak a magas fűben, elfeküdve, és szépen lapulva rejtőzködnek, bízva benne, hogy az ember nem veszi észre őket. Azonban, hogyha ugye nagyon szemfülesek vagyunk, akkor ki fogjuk szúrni így a magas fűben is. És ha nem tudjuk ezt, akkor hibásan össze fogjuk szedni, pedig ő nem árva, hanem csak a mama arrébb ment. Egy kicsit megvárja, amíg eltűnik a veszély, és utána visszamegy és gondozza tovább a kicsit. Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy van olyan, amikor indokolt a mentés, tehát attól még, hogy mondjuk találunk egy pici mezei nyuszit, ha rajta mondjuk van valamilyen sérülés, vagy nagyon gyengének tűnik, vagy csipás a szeme, nem tudja kinyitni, vagy ugyanez elmondható egy őzgidáról is, akkor igenis mentésre szorul. A ló túloldalára se essünk át, és ne az legyen, hogy akkor pedig semmit nem mentünk meg, az sem, akit esetleg kellene.
0: Ha az ember mondjuk egy sérült nyuszit talál, hogy lehet őt felszedni?
1: Fontos különbséget tenni a között, hogy kölyök állatról van szó, vagy pedig felnőttről. Ez nem csak a nyulak esetében, hanem akár az őzeknél, vagy a rókáknál, nyesteknél is nagyon fontos különbség, ugyanis, hogyha kölyök állatról van szó, és eléggé picike még, akkor benne még nem olyan erős az embertől való félelem. Ő is azért stresszel, de jóval kevésbé, tehát mondjuk egy kölyök mezei nyuszi, aki sérült, ő könnyen összeszedhető. Gumikesztyűt minden esetben használjunk vadon élő állat begyűjtése mentése során. Egy pihepuha rongyba bele lehet őt szépen tenni, úgy a tenyerünkbe venni, és vagy egy macska szállító boxban elhelyezni, vagy egy nagyon jól záródó, elég strapabíró kartondobozban, ami szellőzik is, és akkor úgy lehet szállítani. Egy felnőtt mezei nyuszinál fontos az, hogy a szem végig takarva legyen, mert ők rettegnek az embertől, nagyon-nagyon stresszérzékeny faj, illetve a gerincnek a megfelelő rögzítése, hogy nehogy véletlenül törjön spontán a rugdalózás, kapálózás miatt elengedhetetlen.
0: Hogy lehet ezt megoldani? A szemét mivel lehet bekötni?
1: Akár le lehet takarni tenyérrel is, vagy hogyha az előbb említett törölközőt vagy lepedőt használjuk, akkor azzal szépen rá lehet teríteni gyakorlatilag a szemére, illetve az egész fejére. És ugyanez igaz őzek esetében is, tehát egy egészen pici kis pöttyös gida, ha ténylegesen mentésre szorul, tehát sérülése van, felvehető, bele lehet tenni hordozóba, szállító eszközbe, és elvihető a megfelelő mentőhelyre, ellenben a felnőtteknél nagyon-nagyon óvatosan kell eljárni, mert a baknak az agancsa komoly sérülést okozhat, de akár egy sutának is a rugása, illetve ők is nagyon-nagyon könnyen rosszabb állapotba kerülnek, mint amiben voltak. Itt ugyanúgy fontos egyébként a szemnek, illetve az egész fejnek a takarása.
0: Még említette, hogy a gerincét kell valahogy rögzíteni, hogyan?
1: Nyusziknál úgy érdemes, bármennyire mondjuk csak egy 4 kg-os nem túl nagy állatról van szó, én két embernek a közbenjárását javasolnám, az egyik ember fogja elől a nyuszi fejét, illetve a melkasánál, a másik pedig hátul, és hogyha nagyon rukkapál a lábakkal, akkor érdemes a hátsó lábakat is egy picit összefogva rögzíteni, hogy ne tudjon olyan nagyot rúgni vele, és a gerinc sose legyen szabadon, úgymond a levegőben, hanem mindig legyen alátámasztva tenyérrel, vagy hogy az ember hozzászorítja a saját törzséhez, és akkor úgy nem tud eltörni. Az állatmentőknek mindig nagy segítség, hogyha a kiérkezésükig szemmel van tartva a sérült állat. Tehát mi mindig azt szoktuk kérni, hogyha ilyen bejelentés van, és mi megyünk ki a helyszínre, hogy ne hagyja ott az állatot. A vadásztársaságot értesíteni kell, és itt nagyon-nagyon különbözőek az erre adott reakciók, ez saját tapasztalat. Tehát nekem van olyan hivatásos vadász, aki rendszeresen hív, és ugye őt értesítik, kimegy a sérült őszhöz, de nem akarja rögtön őt kilőni, hanem megpróbál állatorvosi segítséget szerezni. Nekem ez egy nagyon pozitív tapasztalat. Vagy legalábbis konzultálni telefonon, hogy minek van értelme, vagy minek nincsen. És aztán van olyan is, hogy állatorvosig nem jut el ez a történet. A védett és a fokozottan védett fajok esetében, ott pedig a természetvédelmi hatóságtól kell megvárnunk egy igent a szállításra. Csak úgy kezdhető meg hivatalosan a mentési szállítás, hogy mi ezzel párhuzamosan jelentettük a természetvédelmi hatóság felé, hogy történik egy ilyen. Ez a gyakorlatban nem működik. Ez egy olyan mértékű túlterhelése lenne egyébként a hatóságnak is, amit ők sem tudnak kezelni. Nyilván egy fokozottan védett faj esetében ott azért ezeket a lépéseket mindenképpen követni kell.
2: Mit lehetne ezzel a helyzettel kezdeni ön szerint? Mi lenne a jó?
1: Kellene regionálisan, tehát megyékre bontva egy-egy olyan ügyeleti minimum telefonszám, ahol ugye tájékoztatást kap. Tehát amit tud a megtaláló, hogy ezt a számot felhívhatja, itt ténylegesen fel is fogják venni a telefont, és eligazítják, hogy milyenkor a teendő. Ami még esetleg működhetne, valamilyen mobil autó, ami át van alakítva kicsit ilyen állatorvosi rendelő minimál műtő szempontjából, és akkor ott egy állatorvos, illetve egy asszisztens tud menni az adott helyre. Ahhoz, hogy ez ténylegesen országosan működjön, ahhoz azért kellene belőle egy jó néhány darab.
2: Amikor az ember egy sérült állatot talál, itatni lehet-e?
1: Fontos az, hogy tisztában legyünk vele, és pontosan tudjuk, hogy neki van-e spontán nyelési reflexe, mert ez kieshet bizony egy komolyabb baleset következtében, vagy hogyha öntudatlan állapotban van. Tehát tálkában kínáljuk fel neki az innivalót, hogyha mondjuk egy oldalán fekvő őzről van szó, akkor a fejét lehet egy kicsit tartani, ő próbálja meg a tálkából felvenni a vizet.
2: Hazavihetem a nyestet, hogyha esetleg találok egyet, és hú, de nagyon tetszik nekem.
1: Nem, mindegyik vadon élő állat az állam tulajdona, úgyhogy nem vihető haza, és felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy én is elfogult vagyok, az egyik kedvenc állatfajomról beszélünk, és piciként, amikor elfér a tenyerünkben, és csukva van a szeme, és még semmi rosszat nem csinál, akkor tényleg angyalinak tűnik, de az együttélés az finoman fogalmazva némi kihívást rejt magában. Én nem javasolnám senkinek, mert ahogy nőnek, kezdenek öntudatra ébredni, nagyon-nagyon hamar ők lesznek a ház, a család, meg mindennek az urai és főnökei.
2: Amivel talán a legtöbb ember találkozik, az a süni.
1: Ők könnyen összeszedhetők, igazából csak egy vastagabb bőr vagy munkás kesztyűk el hozzá. A sünik keresik gyakorlatilag a bajt, tehát a legextrémebb helyzetekben tudják találni magukat, vagy autógázolja őket, vagy kutya tépi szét, vagy beleesnek valamibe, beszorulnak a kerítésbe, felszakítják az oldalukat a kerítéssel, vagy belemennek a rágcsáló írtóragasztóba, vagy ugye az avar gyűjtés, égetés során megégnek ott sajnos sok esetben. Ezért is kerülnek be nagy számban, egy urbanizálódott fajról beszélünk, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon több csak sünök mentésére specializálódott szervezet van, egyre több alapítvány is foglalkozik kifejezetten az ő mentésükkel. Egyébként itt hátul van nekünk is.
2: Menjünk akkor oda, nézzük csak meg.
1: Ott például van egy.
2: Ő ez a keleti sün, ugye?
1: Meg itt is van egy körbe-körbe járkáló. Igen, ők mind keleti sünik, tartósan sérültek. Neki például egy nagyon komoly idegrendszeri problémája van. Ezen a részen a tartósan sérült sünik vannak. A másik oldalon pedig olyan sünik, akik piciként kerültek be, most szokják a kinti légkört.
2: Na, és akkor megyünk is, és megnézzük őket. Hol vannak?
1: Hát ők bent alszanak ugye a házukban, ami szalmával van bélelve, őket még idén el fogjuk engedni. Ugye ez is mindig nagy kérdés. Minden egyes évben van egy olyan késői alom nyár végén, akik nem érik el, nem hogy a 400 grammot, de még akár a 250 vagy a 300 grammot sem, ami ugye a biztonságos teleléshez szükséges. Őket érdemes átteleltetni.
2: Mit lehet a süninek adni? Mert szerintem ezen a téren is vannak téveszmék.
1: Almát kaphatnak egyébként, csak nem minden süni szereti, de azért alapvetően rovarevő fajról beszélünk. Lisztkukacot, gyászbogárlárvát, akár tücsköt, csótányt, vagy egyéb beszerezhető takarmányállatokat kapnak még a cica tápok mellett.
2: Otthon is tarthatom?
1: Nem tarthatom otthon. Védett állat. Hogyha a kertünkben van, és mi nem gátoljuk a szabad mozgásában, nem tiltja semmilyen jogszabály, hogy mi a kertünkön belül élelmet, illetve vizet kínáljunk neki, és ez nagy segítség is, viszont a szabad mozgásukban, vándorlásukban ne korlátozzuk őket.

0: Volt egy kérdés, amely nem hagyott nyugodni. Ha találnék egy menthető sérült őzet, vajon hova fogják őt vinni? Kis keresgélés után rátaláltam a Perkátai Őzike Kert állatsimogató és állatmentő alapítványra, ahol 6 éve fogadják a segítségre szoruló állatokat, köztük őzeket is. Ahogy az alapító a tágas kert egyik kerítéséhez vezetett, már jött is oda hozzánk egy őzike.
1: Csacsinak neveztük el, mivel kiskorában csak a hatalmas fülei voltak, egyedül azok voltak épek. Hát amikor rátaláltunk, számtalan zúzódás borította a testét. Sajnos a felső állkapcsa eltört, illetve az egyik szeme oda lett neki, mivel elütötte valamilyen jel.

0: is aztán a kórházba, hogy a következő napot sajnos már nem érte volna meg. Elindítottuk a papírmunkát, mikor úgy döntöttem, hogy megtartjuk. Ekkor született meg a vadaspark.
1: Miatta hozta létre a vadasparkot?
0: Pontosan miatta hoztam létre. Ha ő nincs, akkor most ön se lenne itt.
1: Közben, bocsánat, de el kell mondanom, hogy ez a kis őzike, ez a kis sérült helyű aranyos őzike, nem győzi magára felhívni a figyelmet. Annyira bújik ide, szeretteti magát. Muszáj vakarnia egy kicsit a kis állát, simogatnia.
0: Igen, így van. Ő miatta jött létre később az alapítvány is, hogy minél sokrétűbben tudjuk ezt az egészet csinálni. Nagyon sok segítőnk van most már. Egy csupasz terület volt ez az egész. Most már egy olyan szintű helyi összefogás van érte, hogy elképesztő.
1: Önök most már ugye hivatalos mentő hely az őzeknek, ami nagyon kevés van az országban. Hány őz fordult meg itt önöknél?
0: Hát olyan 15-20 darab őzike, a legtöbbje vissza is került a természetbe. Volt olyan gida, akit itt neveltünk fel, sikerült egy év után visszaengedni a természetbe, mert szerencsére annyira dolgozott benne az ösztön, illetve az élni akarás, hogy ezen a fél hektáron 40 percbe tellett, mire meg tudták lőni altatólövedékkel, és ki tudtuk visszavinni. Itt fekszik mellettünk a másik. Ő neki például annyi a története, hogy megvágták kaszával az arcát, tavaly kaszálták a szénának valót, az anyja elfektette. Napokig bolyongott a sebbel az arcán, mivel nyár volt, meleg volt, sajnos beköpték a legyek, ezáltal kapott egy vérmérgezést, és elvesztette az egyik szemét, ami miatt nem lehet visszaengedni a természetbe, mivel hogy a perifériás látása ugyebár sérült neki.

0: a vadállatok mentése jogilag is szabályozott. Na de vajon hogyan? Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét arra kértem, hogy tisztázzuk, mit, hogyan szabad menteni.
1: Hogyha sérülés van, szemmel láthatóan nem tud talpra állni például, vagy vért látok, egy csonttörés, ilyenkor nagyon fontos, hogy én, mint laikus, ne közelítsem meg ezt az állatot. Az ember a vadon élő állat számára mindenképpen egy veszélyforrás, tehát ő megpróbál menekülni, és ezzel sokkal nagyobb bajt okozhatok. Ilyenkor a területén vadgazdálkodást folytató szervezetet érdemes érdesítenem, mert a vadászható fajok esetében mindig a vadgazdálkodó az, aki bármit is kezdhet egy egyeddel, akár él, akár sérült, akár elpusztult. A hivatásos vadász tudja, hogy hogyan lehet esetleg megközelíteni, mit lehet tenni. Alapvetően nagyon sok esetben a sérülésekről azt látni kell, hogy ezek, fogalmazzunk rendőrnyelven, az élettel össze nem egyeztethető sérülések, mert a vadon élő állatokat felgyógyítani, eleve elszállítani nagyon macerás, hogyha akár csak egy győznél maradunk, akkor egy olyan példát mondok, amit állatvédőtől hallottam. Kerítésbe gabajodott az őszbakagancsa. Sikerült elbuddítatni egy állatorvos közreműködésével, autóval akarták elszállítani, és az autópályán az őz magához tért. Iszonyatos erő van az őzbakban, nagyon komoly balesetveszély volt, tehát félre kellett húzódniuk, és ott valamit csináltak ezzel a jószággal. Ezzel együtt ezt senkinek nem ajánlom.
0: Általában az emberek hétvégén szoktak menni kirándulni. Hétvégén is elérhető a vadásztársaságnak az embere?
1: Rá tetszett tapintani. A vadásztársaság embere elérhető lesz, csak az elérhetőséget fogjuk tudni nehezen kideríteni hétvégén. Nincsen olyan adatbázis, ahol mondjuk meg lehetne nézni, hogy két település között a 8. kilométernél esetleg az erdőben, mely vadgazdálkodó szervezet az illetékes. Amit javasolni tudunk, hogyha tervezünk egy kirándulást, akkor még hétköznap érdemes fölhívni a környékbeli települések önkormányzatait, miután nekik hivatalból van kapcsolatuk a vadgazdálkodóval, az ő segítségüket kérni. Állami erdőgazdaságok esetében egy fokkal könnyebb a dolog, ezeknek van honlapjuk, és ott a kapcsolatpontban az ember látja, hogy hova kell telefonálni. Ezt egyébként a kirándulások tervezésekor másokból is érdemes lehet megtenni, mert például az őszi időszakban ilyenkor erdőlátogatási korlátozásokat is beszoktak vezetni sok területen, felesleges nézeteltéréseknek vehetjük elejét.
0: Hogyha valaki mondjuk nem ennyire előrelátó, az nem megoldás, hogyha a rendőrségnek szól?
1: Mindenképpen, ha másért nem azért, mert a rendőrség szintén elsősorban a vadelütéses balesetek miatt tisztában van, hogy merre felé mely vadgazdálkodó az illetékes.
0: Az emberben megfordul ilyenkor, hogy mire én ezt hívom, mire felveszi a telefon, mire valaki kiér, hát lehet, hogy ez az állat már nem is fog élni.
1: Előfordulhat, hogy viszonylag kicsi sérüléssel, mire odaérünk vele valahova, egyszerűen a stressztől pusztul el. Egyébként a jogi oldaláról nézve, hogyha 5 kilométerrel arrébb valakit megáll,

0: itt egy védett vagy fokozottan védett, de akár egy vadászható állattal az autóban a rendőr. Ez jogilag lopásnak fog minősülni, és itt azért elég komoly értékekről van szó, hogyha direkt mondok egy sarkosat, a túzokról beszélünk, akkor a túzok természetvédelmi értéke 1 millió forint, tehát ez jogilag úgy néz ki, hogy az ember 1 millió forint értékben lopott el valamit a magyar államtól. Ezzel együtt nyilván ki a saját belátása szerint cselekszik. Én alapvetően azt mondom, hogy ami a természetben történik, mondjuk egy sérülés, a természet tudja, hogy erre mi a megoldás, nem mindig az emberi értékrend szerint kell beavatkozni.
1: Állatvédőként nyilván az ember a saját szívét, meg az indítatását nehezen tudja visszafogni, de különösen szerintem talán akkor, ha maga okozta ezt a bajt, hát és akkor beszéljünk az autós elütésekről, de hát mit kell tenni akkor, amikor az ember mondjuk elüt egy állatot, és mondjuk az az állat nem pusztul el.
0: A magyar jogrend szerint a vadelütés közúti balesetnek minősül, ebben az esetben tehát a rendőrséget kell értesíteni, ez az autósnak is egyébként a saját úgymond jól felfogott érdeke, hiszen hogyha további ügyintézést tervez, akár a biztosítójával, akár mondjuk úgy érzi, hogy ő neki bármiféle kártérítés jár, akkor ahhoz szüksége lesz egy rendőrségi jegyzőkönyvre, amit a helyszínen állítanak össze. A vadgazdálkodó képviselője a helyszínre kell, hogy menjen, ilyenkor tudnélik, ha a vad él, akkor az állam tulajdona, de ő gondoskodik az állományról. Ha pedig elpusztult, akkor a vadgazdálkodó tulajdonába kerül, tehát az ő dolga az, hogy elszállítsa az esetleg elpusztult vadat. Mindenképpen ki kell, hogy érkezzen, mert hogyha mondjuk az autós úgy látta, hogy nem történt nagy baj, tovább szaladt az a mondjuk őz, jellemzően az őz az a vadfaj, amit a nagy vadfajok közül a leggyakrabban ütnek el Magyarországon. Egyébként itt vannak számadataink, ilyen 7-8 ezer nagy vadelütés van, és ennek a 80%-a őzelütés szokott lenni. A valós szám ennél valószínűleg magasabb. Ilyenkor visszatérve a helyszínre, azért nagyon fontos, hogy oda menjen a vadgazdálkodótól valaki, mert körül kell, hogy járják a környéket, hiszen lehet, hogy maga az ütés az nem volt végzetes, de ez a jószág tovább szaladt, és valahol az erdőbe 300 méterrel arrébb viszont már összeesett, mert mondjuk belső vérzése van, vagy olyan törést szenvedett. Tehát ilyenkor nagyon fontos etikai szempontból számunkra, hogy körülnézzünk, akár kutyával is lekeressük a területet. Ez volna a forgatókönyv.
1: Hogyha egy állat ott helyben elpusztul, hallottam ilyet, hogy van, akinek eszébe jut bizony, hogy azt mondja, hogy hát, ha így alakult, akkor ő ezt az állatot hazaviszi, megsütik, megfőzik.
0: Ez lopás lesz. Egy különösen nagy agancsot fölrakó őzbaknak az értéke, és az jogszabályban rögzített érték, akár 1 millió forint is lehet. Tehát, hogyha 2 kilométerrel arrébb a rendőr benéz a csomagtartóba, ebből bizony feljelentés lesz. Vannak más szempontok is, ezt a vadat nem fogja látni, úgynevezett vadhúsvizsgáló. Átnyergelünk egy másik fajra, a vaddisznóra. A vaddisznó esetében például van egy olyan parazita, a Trichinella féreg, ami az emberre is veszélyes.
1: A köztudatban az van, hogyha elütök egy állatot, összetöri az autómnak az elejét, akkor valamiféle kártérítési felelőssége lesz a vadásztársaságnak. Ez igaz-e? És ha van ilyen felelőssége, az mire vonatkozik?
0: Ez nem egy ökölszabály. Ilyenkor először azt kell megnézni, hogy van-e felróhatóság valakinek az oldaláról. Hogyha mondjuk az autós oldaláról nézem, ez lehet a megengedett sebességnek a túllépése, vagy a lejárt műszaki vizsga. A másik oldalról, a vadgazdálkodó oldaláról nézve, meg egy rosszul megszervezett társas vadászat, ahol a hajtás következtében lépett ki az útra a vad. Rendellenességről is beszélhetünk, például az autósnál nem fogott a fék. Erről nem tehet, de az ő oldalán merült ez fel. A vadgazdálkodónál lehet egy olyan jól megtervezett vadászat, ahol 100 vaddisznóból egyetlen egy, valamiért úgy gondolta, hogy nem arra menekül, amerre őt hajtják. Ilyenkor azt mondja a jogszabály, hogy a két fél adott esetben a felróhatóság arányában kell, hogy a másiknak okozott kárt megtérítsék, ezt az arányt majd a bíróság megmondja. Ha egyik oldalról sincsen felróhatóság, akkor az kell, hogy megtérítse a kárt, akinek a tevékenysége körében ez a kár bekövetkezett a rendellenesség miatt. Sem a vadgazdálkodónak, sem az autósnak nincsen automatikusan kártérítési felelőssége. Mindenkinek megvan a maga kára, például a lökhárító, vagy az elütött 1 millió forintos őzba, kik a saját kárát viseli.
1: Vadállatokkal nem csak erdőben lehet ma már találkozni, hanem bizony, ahogy a budapesti vaddisznónak az esete is mutatja, egészen bejönnek a városba. Rájuk mi igaz mindabból, amit most itt elmondott?
0: Nagyon jó kérdés, mert alapvetően a vadmentés hát nem szabályozott tevékenység. A lakott területen megjelenő vad esetében vannak most már viszonylag egyértelmű szabályok 2025. decemberre óta. Ezeket az állatokat vadász befoghatja, illetve elejtheti, amikor például a vaddisznó megjelenik és lemegy bemegy a metróba, hogy amikor a reggeli csúcsforgalomban átszalad például az autók előtt vagy a villamos előtt, általában ha ad-hoc kell cselekedni, fegyverrel történő elejtésre van lehetőség, hogyha pedig mondjuk bejárnak egy város részben, mint a 12. kerületbe, akkor lehet befogókat is használni. Hogy vadmentésre az, amikor lakott területen megjelenő állatokat mi befogunk és elviszünk, erről lehet filozofálni. Ez egy olyan helyzet, amiben meg lehet próbálni megtalálni egy egészséges egyensúlyt, de nem biztos, hogy ez akármelyik fél számára is optimális.

0: Van egy állat, akivel sokan egyáltalán nem szeretnének találkozni testközelből, pedig ha nappal világosban látunk ilyen állatot, ő is szinte biztosan segítségre szorul. Megmutatom a hangját, kíváncsi vagyok, felismerik-e. Ha a denevérre tippeltek, jól tették. Ezeknek a hasznos kis állatoknak sajnos nagyon rossz híre van, de ez igazságtalan velük szemben. Kis Gyula veszélyes állat befogó gyakran menti őket is. Azt mondja, nem könnyű megfogni egy denevért. Ha erre készülünk, legyen nálunk egy vastag ruhaanyag vagy kesztyű. Csak azzal nyúljunk hozzá, és azzal tegyük egy kiugatott dobozba.
1: Nagyon kell vigyázni a denevér harapással. Potenciálisan veszettségterjesztő, viszont nem gabajodik bele az ember hajába, tehát ez csak egy régi mendemonda. Az a legcélszerűbb, hogyha például berepked a szobába a denevér, hogy a villanyokat le kell kapcsolni, ablakokat ki kell nyitni, és csömbbe kell lenni. Meg kell várni, amíg az állat távozik. Ez több óra is lehet, mert az állat, amikor bemegy a lakásba, annyira bepánikol, hogy hiába van neki ez a radaros tájékozódó szerve, egyszerűen nem találja meg az ablakot. Van ilyen, hogy napokat várnak, de nem megy. Találtam már denevért ruhazsebben, cipőben, farrésében, szekrény mögött, kép mögött, csillárban, olyan pici a denevér, mint egy gyufás katuja, vagy még kisebb is. Egy-másfél centis résbe már befér. Annyit hozzáfűznék, hogy amikor ilyen denevér probléma van egy háznál, elsősorban a helyi nemzeti parkot kell értesíteni. Nagyon sokszor nincs kapacitása a nemzeti parkoknak, hogy mindenhova ki tudjon menni, és időben ki tudjon menni, és akkor van, hogy szólnak nekem.
0: Ijegységében is előfordulhat, hogy az ember fog egy lapátot, vagy bármit megpróbálja elpusztítani.
1: Nem azt mondom, hogy sokszor, de azért előfordul többször egy évben ilyen. Hát én ennek nagyon nem örülök. Ezek az állatok egyébként védettek. Szakember feljelentést tehet természetkárosítás miatt, aminek komoly pénzösszegű büntetései is vannak, de persze vannak olyan állatok, amik szigorúan védettek, amik akár 3 év szabadságvesztéssel is büntethetők. Ezek az állatok nagyon fontosak, ugye a biológiai rendszerben rengeteg rovart fogdosnak össze, hasznosak a mi számunkra.

0: A vadállatok mentésének jól ismert helyszíne a fővárosi állat és növénykert. Van ott egy vadállatmentő központ, ide védett és fokozottan védett állatokat lehet bevinni, madarakat, sünöket, denevéreket, vagy akár hüllőket is, mondja dr. Sós Endre, főigazgató.
1: Az állatok nagy részét a lakosság hozza, nagyon sok a sün. Van egy főidőszak, ami nagyjából egyébként március végétől tart augusztus végéig. Hát ebben rengeteg madárfióka van. Tavasszal különböző kis énekes madarak, gólyák is, több nemzeti parkkal is együttműködünk, akár a Hortobágyról, vagy az Őrségből, a Bükki Nemzeti Parkból is hoznak állatokat időnként.
0: Nincs olyan, hogy betelik a hely, már nem fér több denevér, vagy bármilyen más állat?
1: Hát ilyenre még nem volt példa, már mint hogy azt mondtuk volna, hogy ne segítsünk, de ez tényleg egy reális dolog, abszolút kezdjük kinőni ezt a helyet, ami már egyébként egy komoly fejlesztésnek az eredménye. A terveink vannak, az 1%-ot is ennek a szolgálatába állítjuk, hogy kibővüljünk. Elsősorban ez a hátsó rész megtelik mentőhelyel, mert hogy annyi feladat van, és tényleg egyre több állat jön be.
0: Vannak ilyen baklövések egyébként, hogy az emberek olyan állatot visznek, ami nem oda való?
1: Abszolút. Ezeknek a mentőjeknek egy nagyon fontos feladata a felvilágosítás. Valóban nagyon érzékenyek az emberek, és próbálnak segíteni. Ez alapvetően nagyon jó dolog. A másik, amikor egy picikét túllő a dolog, és mondjuk olyan állatokat is összeszednek, amit nem kellene, csak azért, mert mondjuk egy sünről azt gondolják, hogy túlságosan pici, vagy egy fekete rigófiók, aki ulánk a fészekből, és összeszedik idő előtt őket. Ezek jellemző dolgok. Azért a legtöbb egyébként tényleg indokolt. Jellemzőbb aki, hogy mondjuk egy denevér vagy egy sün megharapja azt, aki behozza őt, és akkor ezt az állatot meg kell figyelni, hogyha mondjuk az állat elpusztul, az illetőt veszettség ellen kell oltani. Ez önmagában egy olyan helyzet, ami viszonylag könnyen elkerülhető, hogyha nem nyúlunk hozzá, hanem egy fadarabbal, rongyal, bármivel betessékeljük őt a szállítódobozba. Az elmúlt 3-4 hétben 3-4 eset volt, amikor valaki úgy hozta be az állatot, hogy már megharapta. Ez rengeteg plusz munkát jelent a mentőhely számára, hatósági állatosok számára, a humán orvosok számára adott esetben. Ugye még kritikusabb a helyzet a fiatal állatoknál, ahol elkezdik etetni mondjuk valamilyen tejpótlóval, vagy tejjel az állatot, és kialakul egy olyan végzetes hasmenés, hogy esetlegesen már mi sem tudunk segíteni.
0: Az állatkert miért nem fogad nagy vadakat?
1: Nincsenek olyan helyeink, nincs rá kapacitásunk. Jelenleg az országban ennek a szabályozottsága nagyon hiányos. Igazából a vadmentés az, hogyha úgy veszük, akkor illegális. Nem menthetne senki sem vadat. Erre úgy tudom, hogy most van olyan beszélgetések, hogy ez a jogi helyzet ez rendeződjön, de alapvetően egy magánszemély, vagy egy állatkert nem menthet vadat a jelenlegi szabályok alapján.
0: Ön mit látna egyébként jó megoldásnak ezen a területen?
1: Ez a helyzet így nem maradhat. Nagyon sok jó akaró ember ott van, és nagyon nehéz elfogadni, hogy van egy állat, aminek adott esetben lehetne segíteni. Bonyolult a kérdés, a vaddisznó esetében, az afrikai sertéspestis kapcsán ez egy nagyon jelentős ok, hogy nem lehet ezeket az állatokat menteni. Valószínűleg itt az a megoldás, hogy legyenek olyan regionális vadmentő központok, amelyek erre engedélyt kapnak, adott esetben olyan állatkert, vagy olyan magánállatkert, ami esetlegesen ezt vállalja, megfelelő jogi szabály esetében, de mondjuk egy hivatalos szervezet nem tud felállni olyan tevékenységet, ami illegális.

0: Kedves ismerősöm Matisz Andrea nagy rajongója az állatvilágnak. Ha bajba kerülnek, rá biztos számíthatnak. Nem tudom, hogy van ez, de valahogy az állatok ezt mindig megérzik.
1: Mentem a kocsimhoz, és akkor láttam, hogy az úttest mellett ott van egy nagy fekete madár, amiről nem tudtam elsőre megállapítani, hogy varjú vagy holló. Megközelítettem, és láttam, hogy nem tud repülni. Előttem ugrált szögdécselve, az egyik szárnyával próbált volna felrepülni, a másik viszont ugye csak csapkodott, úgy nézett ki, hogy el van törve. És akkor megpróbáltam megfogni, de nagyon gyors volt, elég sokáig mentem utána, próbáltam terelni olyan helyekre, ahol park van, nehogy elüsse az autó. Többen is álltak ott, és nézték, hogy kergetem szerencsétlen madarat, de senki nem jött oda segíteni. A végén sajnos nálunk van egy völgy, afelé megindult, és nem tudtam visszaterelni, így lement a völgybe, és utána felugrált egy fára. Kénytelen voltam szegényt otthagyni, mert mennem kellett a dolgomra. Dunajvárosban van egy úriember, aki ment madarakat, és az úriember szombaton bejött a kedves családjával együtt. Érdekes volt, mert mondtam, hogy egy fekete madarat sötétbe megfogni, az egy igazán nagy kihívás. A madár ugyanott ült, ahol hagytam fönn a fán, majdnem négyszer sikerült is szegénykét megfogni, de aztán eltűnt. Másnap láttam, hogy megint fentül egy másik fán, akkor szóltam újra az úriembernek, körülbelül fél óra alatt meg is érkeztek, ami egyébként a feltűnő volt, hogy hiába a kiabált szegény madár, a társai azok ott hagyták. Megjött az úriember, megint hozta a kedves családját, a fia lement egy horgászmerítőszákkal a völgybe. Olyan ügyes volt a fiú, hogy kézzel meg tudta fogni a madarat. És amiről a végén kiderült egyébként, hogy vetési varjú.
0: Nem kapott oda a csőrével?
1: Vagy már egy kicsit gyengébb lehetett szerintem a madár, vagy pedig olyan ügyesen sikerült neki megfogni, hogy a madár nem tudta őt sem bántani. És akkor így bekerült egy kutyaszállítóba. Másnap én beszéltem az úriemberrel, mert elvitte a madarat. Elmondta nekem, hogy törése volt a vetési varjúnak, túléli a történetet, viszont nem tudják elengedni, tehát visszaengedni a természetbe a többiek közé. Nekem ami megdöbbentő volt egyébként, hogy én utána beszélgettem még emberekkel itt a környéken, és többen is megemlítették, hogy ezt a varjút már látták napok óta ott mászkálni, illetve szegénykét vergődni. Próbált magának élelmet szerezni, ugye ott vannak a kukák, meg volt kitéve víz, ugye, mert szokták azért a vizet kirakni az állatoknak, a sündisznóknak, esetleg néha egy kis eledelt is, és állítólag azt tette, viszont én nem értem azt, hogy miért nem próbáltak meg valami jó módon segíteni. Én, ha meglátok egy olyan állatot, amelyik segítségre szorul, én nem tudom otthagyni. Ha lehet érte tenni valamit, azt gondolom, hogy meg kell, hogy tegyük.

0: Ha vadmadarak mentéséről van szó, a Sukorói Vadmadár Kórház megkerülhetetlen. Nem csak mentőhely, hanem bemutatóhely is, ahol bele lehet szeretni a madarakba. Jöjjenek csak velem! Sukoróra érkeztem. Dr. Berkényi Tamás, a Vadmadár Kórháznak a vezetője fogadott. Gyönyörűséges helyen vagyunk. Ez egy állatparadicsom. Mutassa be, hogy kik vannak most itt.
1: Ugye itt megyünk az egyik röpdesorunk előtt. A legelsőben ez egy északi kerecsen hibrid sólyom. Ilyenek azért nem nagyon röpködnek Magyarországon. Egy átrepült Ausztriából egy sólymásztól kiszabadult madár. Bekerült az egyik nemzeti parkba, és a nemzeti park hozzánk helyezte ki.
0: Hát a gazdája nem kéri vissza.
1: A gazdája nem kérte vissza, mert azt mondta, hogy ez nem egy jó teljesítményű sólyom volt, tehát ezzel vadászott, illetve ezzel dolgozott.
0: Úgyhogy hát
1: nem
0: azért mondott, engem ez így elszomorít. Ez egy annyira gyönyörű madár, hófehér a tolla, és ilyen kis pöttyök vannak a szárnyain, és hát az arca is gyönyörű. Hát ha lehet így mondani, hogy arca egy madárnak.
1: Szerintem lehet, szerintem ez az egyik leggyönyörűbb madarunk. Én egyáltalán nem bánom, hogy a sólymász így döntött. Iszonyatosan örülök neki, hogy hozzánk kerülhetett. A mai napig is minden nap örömet okoz.
0: Olyan szép nagy szeme van, mint egy macskának.
1: Rendszeresen kézen van, vele foglalkozni kell. Egy iszonyatosan kedves, aranyos madár. Én ezekkel már olyan viszonyban vagyok, mint más otthon a kutyájával, macskájával. Imádom ezeket a madarakat.
0: Na, itt már egy kis harciasabb természetű valaki.
1: Így van. Ez is egy hibrid sólyom. A története többé-kevésbé hasonló, mint az elsői. Ez egy kobzott madár volt, és mivel nagyon jó az együttműködésünk a nemzeti parkokkal, állatkertekkel, illetve a hatóságukkal, mi biztosítjuk az elhelyezését. Ezt egy sólymásztól kobozták annak idején.
0: Miért kobozták el?
1: Feltetőleg engedély problémái voltak.
0: Kinek a hangját halljuk most?
1: Ő egy feldek sólyom, tenyésztett madárról van szó, ő pedig azért került hozzánk, mert nyugdíjba ment. 25 év után, azért a 25 év egy ilyen madárnál nagyon nagy idő, én azt gondolom, hogy itt a világrekord környékén vagyunk. Talán egy közép-ázsiai sólymásznál olvastunk egy 22-23 éves madárról, ő pedig dokumentáltan 25 éves madár, fájnak a lábai, mozgásszervi panaszai vannak, viszont abban a pillanatban, hogy idejöttünk, már készül, hogy felüljön a kezemre, már készül arra, hogy beszélgessen, már nyitja a szárnyát. Őt imádom talán a legjobban, mert ő tényleg egy nagyon kis rászoruló madár. És akkor innentől kezdve végig hátrafelé, mind a 16 röpdénkben már kizárólag mentett madarak vannak, ott pedig az a logika, hogy amikor megérkezik a madár, akkor a rendelőből vagy a kezelőhelyiségből átkerülnek a belső madárházba, ahol zárt helyen, időjárási viszontosságtól védetten helyezzük el őket addig, amíg olyan állapotba kerülnek, hogy már kijöhetnek. Ez a Vadmadár Kórháznak a vállalása, hogy élethosszan gondozzuk őket, és van még egy szempont, nálunk nincs eutanázia. Én állatorvosként sem, illetve vadmadármentőként sem végzek eutanáziát, persze nagyon sokszor megkapom az amúgy jogos kritikát, hogy egy súlyosan sérült madár esetében mi van. Én ott azt az elvet követem, hogy az utolsó pillanatig fájdalomcsillapítást és a szenvedésnek a csökkentését érjük el, de én soha nem altatok.
0: Miért döntött így?
1: Ez nem döntés volt, így születtem, azt hiszem. Vannak nehéz helyzetek, ugye a saját praxisomban is vannak olyan helyzetek, amikor szükség lenne, de nekem nem megy, akkor van egy kollégám, akitől segítséget kérek.
0: És akkor nézzük, hogy kik azok a madarak, akiket úgy kellett menteni, hogy gyógyítani is kellett előtte.
1: Hát ez a nagy része, 90% azért a beérkező madaraknak. Ugye itt vagyunk most a macskabaglyoknak a röpdéjénél, mellette vannak az erdélyfülesek, aztán a gyöngybaglyok, a kuvikok, az egerészőjvek, illetve hát talán még az egyik legnépszerűbb röpde, ezek az uráliak. Ezek a zuhunál ugye nem sokkal kisebb, elképesztően gyönyörű madarak, hát szerintem a baglyok
0: Jézus
1: közül
0: Mária.
1: Talán a legszebbek. Ugye ott az a szürkésbarna, az a klasszikus, hagyományos színe, és itt elől ül ez a csoki színű. Ilyen színű madárból nem túl sok van a földön, neki Kakaó a beceneve. Az egyik már föl is ismert minket, ugye most megint elkezdett beszélgetni.
0: Annyira sajnálom, hogy a hallgatók most nem látnak. Na most kimondottan nagyon sajnálom, valami hihetetlen. Olyan bájos pofiuk van, hogy azt el nem lehet mondani. Hát én még ilyet nem is láttam életembe se. Jaj, de gyönyörűek.
1: Ilyen barna szint azért nagyon kevesen láttak. Ez egy nagyon nagy különlegesség a kórháznak.
0: Ő például... És most mit mond?
1: Hát azt inkább nem fordítanám le. Nem örül, hogy itt vagyunk. Figyelmeztetett minket, hogy ne menjünk tovább, ugye már nagyon közel jöttünk a ráshoz. Ha még egy picit közelebb mennénk, akkor ő odébb is menne. A baglyok jelentős részeinek az a fő oka, hogy bekerülnek a vadmadár kórházba, hogy őket elüti az autó. Tehát látnak az útszélén egy elütött bármiféle tetemet, ők akkor azt szívesen megennék. A csoki színűnek az az érdekessége, ott, hogy egy kamion ütötte el az ország másik felében. Nem tudott megállni a kamionos hosszú távon, mert az autópályán ment hatalmas forgalomba, úgyhogy szerencsétlen a szélvédő fölötti napellenző alá szorulva utazott addig, amíg a sofőr meg tudott állni az első parkolóban, és onnan levette, ő azt gondolta, hogy egy elhullott madár, mert hát szerencsétlen addigra már utazott egy ideje a hatalmas ütés után, és ahogy levette, megmozdult a madár, és akkor abban a pillanatban betette a dobozba, szaladt, elhozta a sukoróra, nagyon sokat kellett jönnie, nagyon messze történt az egész Magyarország másik felében, azóta ő itt van.
0: Melyek azok a madarak, amelyekkel azért vigyázni kell? Tehát, hogyha valaki talál valamit, amiről azt sejti, hogy bagoly lehet, vagy bármilyen más ragadozó madár, hogyan kell egy ilyen állatot megközelíteni?
1: Én madármentő vagyok, tehát azt mondom, hogy minden madarat össze kell szedni, amelyiket meg tudunk fogni, hiszen egy normális vadmadár nem hagyja, hogy őt megfogjuk. A második az, hogy mindig saját magunkra figyeljünk. Arra kell számítanunk, hogy ő bár nem rossz indulatból, mert én azt gondolom, hogy az állatoknál ilyen nincs, hanem pusztán védelemből, félelem, ő megpróbál majd védekezni, és azzal védekezik, amilyen van. A csőrére és a karmára mindenképpen nagyon figyeljünk a ragadozóknál, de ha például egy gázló madarat, egy vízimadarat akarunk megmenteni, a hosszú csőr az legyen mindig egy figyelmeztető, azzal bizony ki tudják verni a szemünket. A törpegén például erre egy nagyon jó példa. Picike madár, ilyen S-alakba behúzott hosszú nyaka van, nem is gondolnánk, de amikor a közelébe megyünk, akkor bizony hosszan ki tudja lökni, nyújtani a nyakát, váratlanul és sokkal hosszabban, mint amire számítanánk, és ők mindig szemre mennek. Tehát iszonyatosan veszélyesek. Nekem többször volt olyan sérülésem, amikor próbáltam egy kicsit közelebbről vizsgálni, és éppen hogy csak elkerülte a szememet. Nekem sokszor volt monoklin, pláne a kezdeti időszakban, amit ezek a picikek is vízimadarak okoztak. Ezért az a javaslat, hogyha éppen nincs nálunk egy madárfogó háló, amikor kirándulunk az erdőbe, mert nagy esélye nincs, akkor egy pólót, egy pulóvert, minél vastagabbat, egy kabátot dobjunk rá, és hozzá próbáljuk megfogni. Mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy mielőtt tovább utaznak, próbáljon meg egy papírdobozt keríteni, búrjon el néhány lugat, hogy kapjon levegőt, és akkor ragassza le, vagy zárja le. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, akkor pedig tegye be a zárt csomagtartóba, ha erre van lehetőség, hogyha ki is szabadul, majd a mentőhelyen megoldjuk, hogy szedjük ki a kiszabadult madarat, de a kocsiban nehogy baj legyen.
0: Varjakkal mi a helyzet?
1: Támadnak, védekeznek. Megszokták az ember közelségét, kevésbé félnek tőlünk. Varjúféléknél elsődlegesen a csőr az, amivel nagyon komoly támadásokat tudnak végezni. Ugye erről hallunk is rendszeresen a híradásokban, ha sarokba szorítjuk őket. Nagyon-nagyon komoly, nagyon kemény csípéseket tudnak okozni, és az a baj velük, hogy ha megfogják az embernek a kezét a csőrük hegyével, iszonyat fájdalmat okoz, és nem engedik. Már szivárog a vér a kezünkből, látjuk a kis háromszög alakú csípésnyomot, betoljunk a fájdalomtól, annyira erősen tudnak fogni.
0: Hát akkor biztos, hogy önnek is volt ilyen, hogy ilyen részletesen el tudja mondani.
1: Hát volt, persze, hólósérüléseim voltak rendszeresen, az a legpokolibb. Hát ott az empátia egy picit azért a fájdalommal szembe szokott állni.
0: Hogyha valaki megfog egy ilyen madarat, belerakja a dobozba, legyen-e benne víz, vagy valami eleséget az ember dobjon be neki, kell-e neki?
1: Vizet mindenképpen. Nem tudjuk, hogy mennyi ideje sérült az a madár. Lehet, hogy 10 perc ütött el az autó, de az is lehet, hogy 3 napig ül az árok szélén. Az ittatás az mindenképpen fontos lenne, ez pont ugyanolyan, mint hogyha mi balesetet szenvedünk, akkor nekünk is az első, ami lesz, hogy bekötnek nekünk egy infúziót, ugye soktalanítás céljából. Első körben mindig az a javaslat, hogy amikor még benne van ebben a pulóverben, vagy amiben elkaptuk, mielőtt betesszük a dobozba, előtte érdemes egy kis itatóedénybe vizet betenni nekik, azzal bajt biztos, hogy nem csinálunk. Én az etetéssel egy kicsit óvatos lennék, ahhoz tudni kell, hogy milyen állatról beszélünk. Nem túl szerencsés egy ragadozó madárnak kukoricát adni, akár egy magevő madárnak is kenyérgalacsinokat adogatni. Az utóbbi időben egyre többet hallok arról is, vagy olvasom, hogy állatvédő szervezetek azt tanácsolják, hogy ne ütessük meg a madarakat. Én ezzel mindig is vitatkozom. Ott az a magyarázat, hogyha megitatják a madarat, akkor majd megfullad. Hogyha megfelelően a csőrük végére csepegtetjük a vizet, le fogják nyelni. Természetesen nem kell beletolni direktbe a csőrébe, nem kell beletolni a légcsövébe a vizet, tehát akkor persze, hogy megfullad. Rá kell csöpögtetni a csőrére a vizet. Azzal lehet, hogy megmentjük az életét. Persze egy félhalott, eszméletlen madarat nem ittatunk, de hát azt gondolom, hogy az megint teljesen triviális, hogy ott szaladni kell. A fiókák esetében tudni kell, hogy egyrészt rendkívül gyorsan eléheznek, ott azért sietni kell. Az ő esetükben nagyon sokszor rovartáplálékot kell adni nekik, nagyon sokszor nekünk kell beletenni a szájukba a táplálékot, ez szerintem nehéz. Én ott inkább mindenkit arra biztatnék, hogy nagyon-nagyon gyorsan keressen egy mentőhelyet. Az elmúlt 30 évben, 30 éves idén a Vadmadár Kórház rengeteg mentőhely alakult ki, rengeteg jó és rossz olyan szervezet van, szakmailag jobb vagy kevésbé jó, ahol azért egy fiókeltetést, egy fiókamentést meg lehet oldani. Rengeteg információ áll mindenki rendelkezésére.
0: Mi a tipikus hiba, amikor idehoznak egy madarat? Tehát mit lát?
1: A baglyok esetében nagyon sokszor azt látom, hogy hazaviszik és szeretgetik, és tetszik nekik. A kis baglyok esetében rendszeresen látom, hogy adnak neki egy pici kis kocka csirkehúst, a bagoly lenyeli, mert hát miért ne nyelné le, adnak neki vizet, üldögél a konyhában, a dobozban, cseperedik a bagoly, totyog a konyhában, ezt nagyon szeretik, ez visszatérő rendszeres probléma, és akkor egyik nap azt veszik észre, hogy nem áll fel a bagoly, és akkor jönnek be a vadmadárkórházba, persze nem merik bevallani, hogy már két heten állok él a konyhába, és azt látjuk, hogy például a kálcium hiányos egyoldalú csirkehús táplálás miatt patológiás törések alakultak ki a kisfiók a lábában, több helyen eltörik a lába, annyira kálcium hiányosak lesznek a csontja, hogy nem bírja el a saját súlyát. Nagyon sokszor nem is lehet megmenteni. A másik, amit rendszeresen látunk, hogy rosszul etetik őket, jönnek a galambfiókák kenyérrel, jön a sasmadár kenyérrel, és a többi. Ebből van rengeteg. Van olyan malőr sajnos, amikor mindent szépen megcsinálnak, beteszik a dobozba, csak elfelejtenek lukat fúrni rá, viszont jó alaposan leragasztózzák, nehogy kiszabaduljon a madár. Amiért én nagyon mérges vagyok, hogyha idehoznak egy madarat és sietnek, és csak átdobják a kerítésen és beteszik. Mi a kamerán látjuk, hogy éppen a macska próbálja kibontani a dobozt, ez egy visszatérő probléma, ezt nem teljesen értem, és azt is látom nagyon sokszor, hogy éjjel-nappal és 24 órában jönnek az emberek, azonnal követelnek megoldást, és azonnal mindent.
0: Fejünk fölött, és ez lesz az utolsó madár, akiről beszélgetünk. Hát ha így találkoznék vele csak úgy valahol, nem biztos, hogy ilyen közel jönnék hozzá. Mutassuk be ő felségét.
1: Ők rétisasok, egy fiú, egy lány. A természetben soha nem láthatnánk őket. Hát milyen messze ül tőlünk ez a madár, itt most nincs 3 méter. Amikor itt reggelenként körbesétálok, döbbenten nézem, hogy itt van tőlem 2-3 méterre egy ilyen madár, aki halál nyugodtan, mondhatnám, picit flegmán néz rám. Ők szánsérüléssel érkeztek, mind a ketten sajnos, nem visszaengedhető madarak, kifejezetten nekik építettük ezt a nagy röbdét. Nekik ez az állandó lakhelyük, ahol fatuskókon, élő növények, zöld növények között, földes terepen, körben kilátással éldegélnek, teljes nyugalommal lehet őket fotózni, illetve itt lehet áldogálni és nézegetni őket, vagy uram, bocsá, beszélgetni velük, mert hogy azt is lehet azért.
2: A hét gazdia.
0: Kis Gyula veszélyes állat befogót ma már hallhatták, csak hogy én tovább beszélgettem vele. Szerintem meg fogják érteni, miért választottam őt ebbe a rovatba is.
3: 30 éve foglalkozok állatbefogással. Első osztályosan kaptam az első akváriumomat. 14-15 éves koromban elkezdtem kígyókkal foglalkozni, majd később mindenféle veszélyes állatokkal. Régen ez nem volt annyira leszabályozva, de aztán történt kígyómarásom például, akkor megjelentek nálam állatbefogók, és akkor láttam, hogy itt ennek azért van nagyobb kultusza, és belecsöppentem ebbe az egész veszélyes állatos világba, akkor találtam ki, hogy én is állatbefogó leszek.
0: Hány éves volt ekkor?
3: 19. Már végeztem akkor a halász-haltenyésztő iskolával, elvégeztem egy ilyen OKI és mezőri tanfolyamot, meg ehhez szükséges szakmákat, mint például alpinista tanfolyamot, akkor ilyen fakezelő tanfolyamot. Jelenleg is tanulok, vadgazdamérnök szeretnék lenni.
0: Kígyómarás indította el ezen az úton. Elmondaná, hogy mi történt?
3: Akkoriban elég nagy létszámú kígyógyűjtemény volt, leginkább mérges kígyókból. Hát ugye ezeket rendszeresen takarítani kell, takarítottam is, és egyik alkalommal egy kicsit elővigyázatlan voltam, túl közel nyúltam az állathoz, miközben lapátoltam ki tőle a homokot, és ez egy szarvas vipera volt, egyébként ez egy 50 centis kicsi kígyó, a fogai is körülbelül 4-5 milliméteresek, és az állat, ahogy arrébb hesegettem, visszaharapott bele a középső ujjamba. Nem láttam semmiféle lukat, a marás helyét, de aztán csak izgatott a dolog, mert hát mégiscsak láttam, hogy odakapott, bár nem éreztem. Megnyomkodtam az ujjamat, és egy ilyen tűhegynyi kis piros pontocska jelent meg. Akkor már tudtam, hogy ez megharapott. Fölhívtam egy barátomat, aki szintén ilyen mérges kígyógyűjtő volt, és akartam vele beszélni, de csak az édesanyja volt otthon. És az anyukája nem is teketóriázott, mondta, hogy ő kihívja a mentőket, mert ebből baj lesz. És akkor egyszer csak így éreztem, hogy egy kicsit elkezdek szédülni. A következő kép már az volt, hogy a mentőbe szállítanak. Zaher doktor úr keze alá kerültem, aki szerencsésen megmentette az életemet is, és a kezemet is, mert egy ilyen kígyomarásnál egyébként nagyon földagad a kéz, olyan szinten, hogy szét is repedhet. Felszokták vágni a kart ilyenkor több helyen, hogy ne repedjen szét, de én nagyon nem szerettem volna ezt, mert láttam már ilyet, hogy hogy néz ki utána. Mondtam a Zaha doktor úrnak, hogy valamit találjon ki. Kisvártatva behívott magához, és láttam, hogy egy ilyen mozsárban tör össze valamilyen porokat, meg krémet kever, bekente az egész karomat vele, bebandázsolta, és másnapra le is húzódott a kezem. Erről ez a nagy duzzonat.
0: De a kedvét nem vette el ezek szerint.
3: Nem, ugye szokták mondani, hogy nem öl meg, az megerősít.
0: Most milyen állat vannak?
3: Télen, ha megtalálnak részsiklókat például csatornákba, be kell gyűjteni ezeket az állatokat, viszont télen ugye nem lehet elengedni. Megszoktam őket tartani egészen tavaszig, etetem őket, ellátom, vagy amelyik olyan például, hogy jó kondícióban van, azt lerakom téli álmomba. A hüllőkről sokszor azt gondolják, hogy csak úgy vannak, nem lehet velük kommunikálni. Meg ilyenek, de ez nem így van. Intelligensek, ők is tapasztalnak, ők is gondolkodnak, náluk is van társas viselkedés is. Persze van vannak olyan fajok, amik meg egyáltalán nem tűrik az ember közelségét, az olyan állatokat békén kell hagyni. Alapból kedvelem ezeket az állatokat, meg átlátom a gondolkodásmenetüket, meg hát tiszteletben tartom a kis életüket, és ezért próbálok rajtuk segíteni.
0: Kutyája, macskája sose volt?
3: Tina nevű bull típusú kutyám, 13 évig jött velem, dolgozott velem, mai napig is szokott hiányozni, pedig hát ő már lassan 6 éve elpusztult. Ő egyébként régen harciebb volt, megláttam egy helyen ezt a kutyát, tudtam, hogy viadalosztatják, és én kivásároltam ezt a kutyát. Azonnali szerelem volt, megláttuk egymást, és tudtam, hogy ez az én kutyám. Sok munka volt vele, harci dolgok, amiket betanítottak neki, nagyon bele volt rögzülve, nagyon nehéz volt ezt kinevelni belőle, legalább 2 év volt, mire így teljesen megnyugodott, de a végén már olyan volt, hogy például egy kis kacsát odaadtam neki, és akkor vigyázott rá, meg tisztogatta, meg magával vitte aludni, meg ilyenek, nagyon kis kedves kutya lett belőle.

0: Kedves hallgatóink, Szótlanok hangján című állatvédelmi műsorunk mai adásának végéhez értünk. Továbbra is várjuk leveleiket, e-mail címünk szótlanokhangyan@mdva.hu. Írják meg saját történeteiket, mindazokat a témákat, amelyekről szívesen hallanának. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is. Jövő hét szombaton is várom Önöket. Darás fészekbe nyúlunk. Annak járunk utána, hogy jogos-e az a kritika, hogy mostanában a menhelyek túl szigorú feltételeket szabnak az örökbefogadáshoz. A felelős szerkesztőt, Benkő Andreát hallották.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: Pontosan 14 óra van. Jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. A Balaton partjáról a füredi szüret ízes, illatos, hangulatos kavalkádjából jelentkezünk ma. Felelős szerkesztő kollégámmal, Domokos Istvánnal egészen 17 óráig mutatjuk be azokat a természeti, kulturális és kultúrtörténeti értékeket, amelyek a magyar tengerhez, az ezerarcú Balatonhoz kapcsolódnak. És miközben keressük az értékeket, nem feledkezünk meg az előttünk álló kihívásokról sem, amelyek a klímaváltozással kapcsolatosan a tó vízminőségével, a partmenti természeti értékekkel kapcsolatosan előttünk állnak. Szóval tartsanak ma is az Országjáróval, 17 óráig itt vagyunk Balatonfüreden. A hírek után már is kezdjük a felfedezést.
3: Jó napot kívánok a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Polyák Adrien. Feljelentést tett a gazdasági miniszter az Exim Bank két kötvényügylete miatt. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Változékony idő lesz, estétől sokfelé esővel. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvényügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az első ügyben 56 milliárd forint közpénzt fektetett be a bank korábbi vezetése egy magántőke alapba. Ebből azonban mára csak 22,5 milliárd forint maradt. A másik ügyben 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Annak 80%-ára az állam vállalt kezességet. Az Indotek közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során. Megjelent a főváros 120 milliárdos állami támogatásáról szóló kormányhatározat. Eszerint a pénzt kizárólag az önkormányzat és intézményeinek költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásai kiegyenlítésére fordíthatja Budapest. A mentőcsomagról még október elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén született megállapodás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, vége a főváros folyamatos csődhelyzetének, a jövőben biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Dél-Ukrajnában legkevesebb 11 civil, köztük 3 gyerek is meghalt egy Zaporizsgyátért orosz légitámadásban. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint legalább 16-an megsebesültek. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak a romok alatt. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Több ház súlyosan megrongálódott vagy összedőlt. elérte az Isaias hurrikán Florida partjait. A trópusi ciklon óránként 165 kilométeres sebességgel csapott le. Heves esőzésekre és áradásokra figyelmeztettek az amerikai hatóságok. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek. Floridában kiürítették a különösen veszélyeztetett partmenti területeket, és Alabamában is elrendelték a turisták evakuálását. Az úgynevezett vihardagály miatt akár 2,5 méterrel is emelkedhet a tenger vízszintje a veszélyeztetett partszakaszokon. Az Isaias a hurrikán szezon első vihara az Egyesült Államokban. Itthon délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, mögötte néhol északkeleten lehet még kisebb eső, zápor. A Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
4: Műsorajánló.
1: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
5: Püspök választás zajlik a református egyházban, és többek között Balogh Zoltán utódlása is folyamatban van. A Duna melléki egyházkerület püspöke a kegyelmi botrány után zsinati lelkészi elnöki tisztségéről lemondott, de püspöki pozícióját megtartotta egészen mostanáig, amikor is lejár a ciklusa. Adásunkban elsősorban azzal foglalkozunk, hogyan lehet feldolgozni azt, ha az egyházban a politikai történések túl nagy teret kapnak, és mikor hozhat valódi megújulást a vezetőváltás. Megszólal Balogh Zoltán és egyházon belüli kritikusai is.
1: Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró a Kossuth

0: Nem csak vacsorázni, a jó kedvért is Füredre kell jönni. Itt vagyunk a Tagor sétányon, a füredi Szüret helyszínéről, Balatonfüredről szól ma az Országjáró magazin egészen 17 óráig. És akik a kissé borongos idő ellenére igazán jó kedvet hoztak nekünk, az Kalló Zoltán, prímadíjas előadó művész, Víztünde énekelt Nyári László kíséretében. Hát Zoltán, ön azért itt a Tagor sétányon gyakori vendég, egészen otthonosan mozognak itt, nem ritka talán a muzsika, ugye itt a nyílt színen.
1: Abszolút nem, kezicsókolom, örülök, hogy újra találkozunk. Tele van ismerőssel, nekem nem kell más tennem, csak kibontom a hegedűmet, elkezdek játszani, és körülöttem azonnal táncolnak és énekelnek.
0: Így volt ez most is, visszafogottan ugyan, de gondolom, hogy ha a szüreti kóstoló után lennénk egy picivel már az estébe hajlóan, akkor a muzsikára megjön a dal is, megjön a nóta is, de hát nem először játszik itt ugye a Tagor sétányon, és nem is ez az első alkalom a füredi Szüret, ahol ön megfordul. Hát nagyon régi gyökerekkel rendelkezik. Balatonfüred az ön szívének csücske.
1: Én magamat Balatonfüred primásának tartom. Van szerencsém, hogy a barátom megosztotta velem azt a történészeti irodalmi lexikont, amiben megtudtam, hogy 1845-ben született déd nagyapám, aki szintén itt játszott Balatonfüreden, őt Kaló Józsefnek hívták, és 1907-ben halt meg itt Füreden. Tehát szerintem a mi családunk, ez a zenés család, az összes rendezvényt is, természetesen a Szüreti rendezvényt is mindig zenével támogatta, és elképzelhetetlen volt a mi zenénk nélkül bármilyen társadalmi megmozdulás, ami a Szürettel kapcsolatos.
0: Szüreten is muzsikálnak, önrendszeresen az Anna Bálon is muzsikál, és hát örömmel köszöntett minket, és mi is örömmel fogadtuk, hogy ismét itt lehetünk Füreden. Szóval a füredi hangulathoz a cigány muzsika, a jó kedv az mindig hozzátartozott.
1: Hát szerintem, hogyha tudna beszélni, akkor Jókai is beszélne róla, mert ez egy mulató város. Ide azért járnak le az emberek, hogy pihenjenek, szórakozzanak, mert minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Úgyhogy én szeretettel játszom itt Füreden, mert mindig nagy hangulattal, vidám emberekkel találkozom, és szeretetet adok, és szeretetet kapok.
0: Köszönjük szépen, hogy most is a muzsika hangján a szereteteit megosztotta az Országjáró hallgatóival ismét, mert mi is most járunk már talán harmadik vagy negyedik alkalommal itt Balatonfüreden. 17 óráig a Füredi Szüretről jelentkezünk. Tartsanak velünk!
2: Országjáró. Történetek közelről.
3: Balaton történelmét és múltját kutatjuk itt a folytatásban a dr. Kovács Emőkével, Balatonkutató történész és több könyv szerzője is. Balaton történetét könyvbe is megírta nemegyféleképpen, sokféleképpen, Balatoni Értéktár, ez a címe?
4: Igen, Balatoni Értéktár 1-2-3 és decemberben a negyedik is megjelenik. Ez arról szól, hogy milyen kultúrtörténeti hagyományok és értékek vesznek körül minket itt a Balatonnál, ami több, mint fürdőhely. Most is látszik, hogy tulajdonképpen hagyományokra épül ez a mai rendezvény, és Fürednek az egész története, ami hát klasszikusan 19. század elején kezdődik, természetesen 18. századi, és már antik gyökerekkel is.
3: De hogyan alakul ki ez a fajta kultúra? Hogyan lesz egy célpont a Balaton, a turizmus célpontja? A nagy víz az itt van, de hát itt állt több évszázadon keresztül, és mégsem fedezték fel a Balatont. Mi volt az a fordulópont?
4: Igen, hát a reformkor idején kezdődik, amikor a nagy közéleti személyiségeink, Deák Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos megjelennek Balatonfüreden, és felismerik azt, hogy milyen jelentősége van a Balatonnak, ami addig valóban egy kihasználatlan tó, nincsen infrastruktúrája, nincsen gőzhajó, nincsen olyan, hogy vonat, tehát amit ma ismerünk, 21. századi kép az itt nincsen jelen, és lényegben egy Kossuth Lajos kell ahhoz, és Széchenyi István, hogy elinduljon a balatoni gőzhajózás 1847-ben, és hát itt van a füredi savanyú víz is, ami hát egy adottság, ez Fürednek nagyon nagy előnye, és ezeknek az együttállásával, egy szerencsés indulással beindult tulajdonképpen a Balaton története, megépül a déli vasút 1861-ben, ami bekapcsolja a déli parti településeket ebbe a nagy áramba, és kinőnek a földből olyan nagy fürdőhelyek, mint Siófok, Földvár, Mária, Fonyód, ezeket mind ismerjük, és a két háború közti időszakban, a trianoni békediktátum után egy nagy felfutás van a Balaton.
3: És az az első kép, az az első strandkép valamikor, még a reformkor idején az milyen lehetett, szóval milyen fényképet küldjünk az országjáró hallgatóinak abból a korból?
4: Hát is már nincsen fénykép abból a korból, litográfiák és metszetek vannak. Az első fürdőház az 1820-as években.
3: A fényképet még én gondoltam, igen, hogy mi készítjük
4: igen,
3: el.
4: Igen, azt mi készítjük. Tehát, hogy nagyon kies az a partszakasz, nincsen szabályozva, nincsenek fürdőzők. A korabeli emberek féltek a nagy víztől, nem is tudtak úszni, ezért nem használják fürdőzésre vagy úszásra, csak az 1870-es, 80-as évek.
3: És ugye mondta emléke a savanyú vizet, a savanyú víz és ugye egy mérföldkő máj napig.
4: Így van, de ennek a gyökerei sokkal mélyebbre, több évszázados múltra nyúlnak vissza. És
3: valóban... Milyen mélyre egyébként? Milyen mélyre jön hát a savanyú
4: víz? Ez egy nagyon értékes ásványi anyag összetételű forrásvíz, ami mind belső, mind külső használatra már a 19. század elejétől kúraszerűen Österreicher Manasz József fürdőorvos alkalmazza, és tulajdonképpen ezt teszi híressé majd, ez, majd Balatonfüredet.
3: És ez az a bizonyos szívkórház, mert hogy így emlegetik, itt van jobbunk mellett nem messze.
4: Így van, itt van az egyik savanyú vízforrás, nem csak itt volt Füreden, de ez a központi helyszín, ami aztán centrumként most is látjuk, hogy egészen a 21. században is ugyanolyan hagyományokkal működik.
3: Tehát Balatonfüred az egyik epicentrum ilyen szempontból, de ha körbe megyünk a Balatonon és településeket emelünk ki, akkor itt szépen hogyan csatlakoznak mindehez a fürdőkultúrához, meg az ebbéli mindenféle olyan dologhoz, ami ugye arról szól, hogy a Balaton egyre népszerűbb lesz.
4: Magánbefektetők kezdik el majd az 1890-es években felfuttatni részvénytársasági formában a fürdőtelepet, és már a 20. század elején Kánni főszakács főz a Sió és a Hullámszállóban, és Föveny fürdő fogadja az odalátogatókat. Balatonföldváron a Körös-hegyi Széchenyiek fejlesztik föl Földvárpusztát, ez a neve, Fonyódon az Icsiek, Szemesen a Hunyadiak, tehát a nagy magyar történelmi családok a 19. század végére beszállnak ebbe a történetbe, és azok a villasorok, aminek a nyomai a mai napig, akár Füreden vagy a déli parton is megtekinthetők, mindebből az időszakból származnak.
3: És a víz romantikája, vagy a táj szépsége hívja ide az embereket?
4: Igen, kezdetben ugye kirándulások is vannak, Badacsony is vonzó, a bortúrák, tehát a szüreteknek a világa, amit már Kisfaludi Sándor ugye a verseiben megénekel, Szegedi Róza Űrmöse, és hát így elindul lényegében a 20. század elejére Balatonnak a reklámja is, ami megjelenik a korabeli újságokban, aztán a két háború közti időszakban, a filmhíradókban, plakátokon nagyon népszerűvé válik a tó.
3: Azért nem leszek ünneprontó, de volt már olyan időszak, mint a mostanét a történelem során, amikor a Balaton vize még lejjebb volt, mint most.
4: Így van, voltak már ilyen korszakaink, meg évtizedekkel ezelőtt is volt ilyen. Most valóban egy kritikus helyzet van, de úgy gondolom, hogy a szakemberek és a természetnek az együtt állásával ez majd változni fog a jövőben, bízunk benne.
3: Hamarosan folytatjuk dr. Kovács Emőkével. Köszönjük!
2: Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
0: Mai első feladványunk így hangzik, figyeljenek, mikor indították útjára a Kisfalud névre keresztelt az első balatoni gőzhajót. A megfejtéseket SMS-ben várjuk, 0639666, tehát egy évszámot várunk. Mikor indították útjára a Kisfaludi névre keresztelt első balatoni gőzhajót? Játszanak!
2: Országjáró. Úton Magyarország szívében.
0: És a folytatásban egy kicsit a füredi szüret kínálatában tallózunk. Kis Virág érkezett meg hozzánk, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Munkatársát. Az egyik szervezője ennek a jó hangulatú hétvégének, mert hogy már tegnap elkezdődött a füredi szüret, ma is tart, és holnap is lesznek programok. Hogyha én itt a Tagor sétányon körbenézek, akkor örömmel látom, hogy egy kicsit zord idő ellenére, kicsit borongos idő ellenére nagyon sokan jönnek, és nem esik az eső, úgyhogy jöjjenek még bátran. Sok mindent lehet nézni, hallani, kóstolni. Hány borászat jelent itt meg most ezen a hétvégén, Virág?
5: Itt a gasztroudvarunkban Kirác borászattal találkozhatunk, és kóstolhatjuk meg a csodálatos balatoni borokat. Illetve van három gasztronómiai kitelepülőnk is, ahol szintén nagyon ízletes ételeket lehet megkóstolni. Van még egy titkos tippem mindenkinek, van egy igazi erdélyi kürtös kalácsos, nagyon fontos, hogy őt is meglátogassuk.
0: Biztos vagyok benne, hogy finom ízek találkoznak remek nedükkel, na de hát kulturális élményben sincsen hiány, akár ha családosan érkeznek az ideérkezők, vagy akár esti programra gondolnak a felnőttek, sok mindent kínálnak.
5: Így van, nagyon sok mindent kínálunk családoknak, gyerkőcöknek játszóházzal készültünk, homokfestéssel, kreatív programokkal, és akkor mondanám is, hogy a mai napon még sok minden várja a kedves érdeklődőket, itt nem sok erre, amikor levonul a menet, a díszes fogatokkal, zászlóforgatókkal, gólyalábasokkal tarkított látványos menet, akkor itt kezdetét veszi a színpadon a hivatalos megnyitónk, majd a szőlőharang áldás, és megnézhetjük Balatonfüred néptánc együttest, és egy fúvózenekari találkozó is lesz nálunk, ahol három fúvózenekar méri össze a tudását. 19 órakor a Fémszínház Unanotte a Napoli Szalontai Tünde színművészi zenekarának Sanzon színházi előadását láthatjuk, majd estére sem maradunk programok nélkül, mert a Soul and the Gang zenekar ad majd koncertet. Remélhetőleg az égiek is velünk lesznek, és ezt a gyönyörű szép füredi ünnepet, ahol a bort, a szőlőt, a közösségeket ünnepeljük, ezt folytatólag tudjuk egész este, illetve holnap is, ahol a 100 Folk Celsus együttest várjuk.
0: Mindenképpen jöjjenek tehát Balatonfüredre, és Virágot engedem is, mert tudom, hogy szervezőként rengeteg feladata van, de hát nem maradunk Virág nélkül, mert a sors érdekes egybeesés, hogy Szabó Virág van még itt mellettem. Hát önök is a borkóstolásra fűzték fel az életüket, és egy nagyon jó ötletet hoztak ide a Balaton felvidékre, mert ugye a pincetúrák előnye, hogy lehet kóstolni, de hátrány, hogy lehet, hogy a pincék messze vannak egymástól. Na, önök összekötik ezt a kellemes élményt, meg a praktikusságot is.
6: Így van, köszöntöm a hallgatókat. Igen, én a 46 Balatonborbusz képviseletében vagyok ma itt, ami Európa egyetlen lényegében borvidéki Hopon-Hopoff szolgáltatását nyújtja. Mi a Balatonfüred-Csopaki borvidékre fókuszálunk, innen Balatonfüredi indulással, három útvonalon megyünk, a hét, hát főszezonban a hét öt napján 30 pincészetet érintve, sok olyan pincészetet is, ahová nem lehet csak úgy betévedni, már csak azért sem, mert talán nem hallottatok róla, de leginkább azért, mert annyira kicsik, hogy csak csoportos előzetes foglalással nyitják meg a kapuikat, pedig díjnyert világszintű borokat produkálnak, úgyhogy ők hozzájuk is szeretnénk közönséget vinni.
0: Biztos vagyok benne, hogy egy buszos utazás, már ha csak a gyerekkori emlékekre gondolok, amikor osztály kirándulni ment az osztály, és hiába voltunk mi nap, mint nap együtt, a busz meg a hangulata, az ötykölődés vagy az utazás élménye még jobban összekovácsolt az embereket. Szóval biztos vagyok benne, hogy ha erre a borbuszra az ember felül, akkor nem csak a tájat látja közvetlen közelről, nem csak a pincészetekhez juthat el könnyűszerrel, hanem akár barátokat is szerezhet, hiszen egy jófajta hangulatú beszélgetés, egy jó kis nevetés akár hosszú távra is összekovácsolhatja a kezdetben még ideg utazókat.
6: Ezt én sem mondhattam volna szebben. Tényleg majdnem minden nap egészen ilyen osztálykirándulásszerű feeling alakul ki a buszosok között, hiszen habár nem mozog mindenki együtt, ez cél is volt, hogy ne 40 embert, mint a birkákat már elnézést tereljük A-ból B-be, hanem mindenkinek megvan a szabadsága, hogy ott szálljon le, ahol szeretne, de mégis miután a világon egyedülálló retro kabrió busszal közlekedünk, amin már az utazás is egy élmény, így a végén tényleg egy ilyen kedves közösség formálódik, majdnem minden nap, akik már együtt éneklik. Érdekes módon majdnem minden nap ugyanazokat a számokat, úgyhogy ez ebből majd lehet, hogy kiadunk egy ilyen lejátszási listát.
0: Lehet, hogy bulibusszá is alakulhat a borbusz, hiszen hát jó hangulat az ott van az utazási élmények között. Ide is meg fog érkezni a taggorsétány végére ez a busz a felvonulási szüreti menettel együtt, amiről az előbb Kisvirág is mesélt, és hát biztos vagyok benne, hogy nagyon könnyen, főleg a fiatalok, a mozgékony fiatalok szívükbe zárták ezt a lehetőséget, hogy így is fel lehet fedezni a pincéket.

0: teljesen egyszerű. Amúgy az ötlet Dél-Afrikából származik, tehát nem szeretnék teljes felelősséget vállalni, vagy a teljes kreditet magaménak tudni. A Dél-Afrikában van a Franschhoek-Stellenbosch borvidék, ami egy nagyon hasonló, mint mondjuk az Egri Szépasszonyok völgye, csak annál lényegesen nagyobb, és ott egy-két kilométerenként vannak borbirtokok, és ott egy retro villamos szállítja körbe-körbe az utasokat. Ez adta az alapötletet, de a miénk ennek lényeges tovább gondolása. Tehát nálunk a borász van ott, ő tartja a borkóstolót, nálunk van fedélzeti idegenvezetés, tehát megtudhatod, hogy Dörgicsén például Három Árpád kori templom van, vagy éppen a Mencsei kilátót miért Kossuth kilátónak hívják. Tehát ez nem csak a borról szól, hanem az egész Balatonfüred-Csopaki borvidékről.
1: Tehát kulturális élmények a gasztroélmények mellett, és hát lehet szavazni. Ez nagyon fontos, mondta Virág, hogy erről egy mondatot azért hadd szóljon.
0: Igen, hogyha ha nem nagy probléma. Három turisztikai és szakmai versenyen vagyunk már döntősök, ebből az egyik egy globális, ott nincs közönségszavazás, viszont van kettő másik, ahol számítunk a közönség szavazatára, az egyik a Nőklapja Travel Awards, a másik pedig a vidéki vállalkozásokat díjazó esemény, és mind a kettő helyen számítanánk a közönség szavazatokra. A Facebook oldalunkon 46 Balaton Borbusz mindent megtalálnak.
1: Mi megvárjuk a Borbuszt, hogy mi is láthassuk. Köszönjük szépen Szabó Virágnak is, hogy itt járt nálunk.
2: Országjáró.
3: Magyarország ezer arca.
4: Magyarország ezer arcát megmutatjuk kerékpárral is többek között. Fülöp Gyuli érkezett hozzánk, idegen vezető, nemrég egy ilyen nagy túrán volt, ha jól tudom.
5: Igen, van egy ötnapos kerékpár túránk, amikor ugye vendégekkel Balatonfüredről indulva fedezzük fel a Balatont, északi part, déli part, és hát kis segítséggel, hiszen mindig visszaérkezünk ugyanabba a szállodába, így akár ugye komppal, hajóval, vagy pedig a borkostolós túránkon, akár vonattal jövünk vissza a vendégek.
4: Nem fárasztó egy ilyen nagy túra azért a Balaton körbe kerékpározni, ahhoz kell a kondíció?
5: Hát a vendégek ugye fel vannak készülve, és hát erre az idegenvezetőnek is kell, hogy legyen megfelelő felkészültsége. Szerencsére Balatonfüreden nagyon sok sport lehetőség van, úgyhogy ez nem probléma.
4: És egy ilyen kerékpáros túra, a körtúra a Balaton körül, Júlia ül a biciklin a kerékpáron, és közben magyarázza, hogy mennyi szép látni való van itt mellettünk, ami mellett eltekerünk?
5: Hát szeretnék közben is mesélni, de igazából szüneteket tartunk, és a legfontosabb helyszíneken, akár ugye a Tihanyi Apátságnál, vagy akár Veszprémbe, Óváros tér, a Várnegyed, Balatonalmádi, Balatonfüred tartunk kisebb-nagyobb szüneteket, és hát ugye a gasztronómia is része a programnak.
4: És mi van, ha defektet kapnak?
5: A defektet kapunk, az nem gond, hiszen egy olyan céggel dolgozunk együtt, akiknek több mint 1000 elektromos kerékpár áll rendelkezésre, és általában ilyen negyed óra, fél órán belül szokták cserélni a kerékpárt. Tehát van valaki, aki mindig elérhető, és hát ezeket a kerékpárokat nem is javítják a helyszínen, hanem cserélik.
4: És hogyha a körtúráról megérkezünk, leszállunk a bicikliről, a kerékpárunkról, akkor mondjuk romantikus sétát lehet tenni Balatonfüreden, ami nagyon nagy érdeklődésre tart számot.
5: Igen, ugye össze volt a romantikus reformkori fesztiválunk, de a reformkori városrész az nagyon kedvelt, ismert, és hát rengeteg reformkori romantikus történet is van. Erről akár a séta során is lehet hallani. Hát itt ugye nagy nevek szerepelnek, a Tagor sétájnak ugye az elődje, ugye Deák Ferencnek a szerelmi életéről, vagy akár az ő történeteiről, Széchenyi Istvánról, Kisfoldi Sándorról, hát nagyon sokak kötődnek Balatonfüredhez. Másrészt pedig akár itt, hogyha a sétányon állunk, akkor mindig elmesélem Nagy Bellának, Grósz Bellának is a történetét, aki történetesen Jókai Mór itt kért meg feleségül itt ezen a sétányon. Ez volt ugye a második házassága az írófejedelemnek.
4: És ebben mi volt a romantika?
5: Hát a romantika, hát mi egy házasság, az romantika. Egy leánykérés, az más kérdés, hogy ez egy hatalmas botrány lett, hiszen több mint 50 év volt a korkülönbség kettejük között. Ez azért különleges, mert ugye az első feleséggel a kor népeinek az volt a problémája, hogy idősebb az asszony, és hát a második az fiatalabb volt, de az sem volt megfelelő.
4: De a regények azok magukért beszélnek, ugye a Jókai regényei. No de hogyha megyünk, itt minden épületről valamit lehetne mondani. Ha Balatonfüreden vagyunk, akkor az épületek beszélnek.
5: Mindenképpen beszélnek, és hát nagy szerencsénk van, hiszen egy helyen a reformkori városrészben rengeteg látnivaló van, nagyon sok védett épületünk van.

0: akár 200 évre visszamenőleg is egy kis időutazásban is részt tudunk venni. Másrészt Füred abban is nagyon gazdag, hogy ugye 7 egykori faluhelyén vagyunk, vannak középkori templomaink, templomromjaink, vannak egykori malmaink, a források, a régi falvak, azok mind-mind érdekesek, és hát látványosak is.
1: Mert ugye a malomséták, ugye az is egy tematikus séta. Hány malom állhatott itt valamikor Hajdanán?
0: Hát ez különleges, mert ugye Veszprémben nagyon sok malom volt, 15 malommal rendelkeztek, de Balatonfüreden is pont ennyi malom volt egykoron. 15 malom, 15 forrás, ugye a nevek még megmaradtak, például akár a Kéki forrás, vagy akár ugye az Arácsi városrészben a mai napig van. Egy olyan malom, ugye a Tolnai malom, ami hát éppen várja a megmentőjét, nagyon szeretnénk, hogyha ez is egy látványos lehetne magának a városnak, vagy akár az Arácsi városrésznek.
1: Ezek vízimalmok voltak?
0: Ezek vízimalmok voltak, igen. Ugye források mellett működő vízimalmok.
1: Ha tudnának működni, a források vannak?
0: Hát vannak még forrásaink, van olyan malom, amire még ugye rá szokták vezetni akár a vizet, illetőleg van egy régi olyan malom, ami ugye maga hatalmas az épület, frekventált helyen van, tehát az is tudna működni. Ami egyébként ugye az utóbbi időszakban elektromos malomként működött.
1: És egyébként ugye Júliáék végigkerékpározták a Balatont, mindebből a alacsony vízállásból mit tapasztaltak?
0: Hát azért szerencsénk van, mert ugye az északi parton ez nem volt annyira látványos, a déli parton lehetett azért több helyen látni, de egyébként ez nem egy annyira különleges dolog, hiszen a Balatonban mindig is volt ilyen. A sétány, ahol mi most állunk, 1862-63, ugyanígy aszályos időszakok voltak, és pont amikor ilyen szigetszerű rész látszottak ki, a Balatonból az adta a bencéseknek az ötletet, hogy ezt a területet akár fel is lehetne tölteni, és aztán később visszaállt a vízszint.
1: Egy ilyen kerékpáros túrához mikor lehet csatlakozni? Itt a közeljövőben lesz ilyen?
0: Hát bármikor lehet csatlakozni, azért mondjuk így a téli időszakokat kivéve, de télen korcsolyázni lehet, hiszen pont ahol mi állunk, itt van ugye a Balatonfüredi műjégpálya, ahol tavaly hát ilyen rekordszámú résztvevő vett részt, és hát várjuk a vendégeket.
1: Na hát ezért is van Balatonnak ezer arca, hallhatták.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: 14:30 van az Országjáróban, ma az Ezerarcú Balaton partjára hívogatjuk Önöket. Ezen a hétvégén tart a füredi szüret itt Balatonfüreden. Hamarosan a hegy levéből is kóstolunk, és arról is beszélünk, hogy a jó bor mellé bizony finom falatok is dukálnak, a minőségi gasztronómia pedig a helyi alapanyagokra épít. A Balaton régió helyi termelőinek alapanyagait felhasználó, modernizált, magyar klasszikusok és regionális ízek kóstolhatók egy olyan balatoni étteremben, amelynek neve ma már intézmény. Az ott dolgozók több évtizedes elhivatottsága, alázatos szolgálata bizonyította, helyi alapanyagokból egy kisvárosban, akár a Balaton partján is csúcsminőséget lehet tálalni. Maradjanak az Országjáróval egészen ötig. Csak

0: Balatoni ízek, Balaton legjava vendégünk itt a folytatásban Csapodi Balázs, aki a Kis Tücsök étteremből érkezett, és itt elkezdtük beszélni, hogy mennyi díj van, összesen tudjuk szinte számolni, de ezek közül azért ott a sor elején néhány ott van, amire nagyon büszkék.
1: Hát én a legbüszkébb arra vagyok, hogy most már 34 éve működünk, és a törzs vendégeink a lábukkal szavaznak, és egész évben nagyon sokan jönnek hozzánk. Minden díjnál ez a legfontosabb, amikor a törzs vendégek visszajönnek.
0: Balaton szemes az nem a világ közepe, de ebből a szempontból az?
1: De hát tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, a déli partnak pont a közepén vagyunk, a Balatonboglári borvidéknek a szívébe, szembe, itt Balatonfüreddel, Almádival, tehát hogyha így nézzük, akkor egy abszolút központi helyen van Balatonszemes. Ráadásul egyforma távolságra van, mondjuk, hogyha úgy nézzük, Siófoktól, Kaposvártól, Keszhelytől, és itt akkor az állandó lakosság, akik rendszeresen járnak hozzánk, még télen is.
0: Na, hát ezért nagyszerű a Kis Tücsök, csak provokálni akartam, mert ugye mindig van egy jó válasz, mert a vendég betér, ahhoz kell az a jó szó a jó étel mellé.
1: Hát a jó étel, a jó hangulat, nagyon kell az, hogy egy olyan egyediség legyen, ami miatt érdemes elmenni, mert ma már csak azért nem mennek el az emberek étterembe, hogy jól lakjanak. Kell az élmény, kell az, hogy valami olyan dolgot kapjanak, ami miatt azt mondja, hogy azonnal vissza is jönnék.
0: De mi a titka a Kis Tücsöknek? Szóval mondja, hogy az emberek lejárják a lábukat, csak odaérjenek egyszer legalább, hogy mi az, amit önök tudnak, és mások nem itt a Balaton partján?
1: Szerintem sugárzik rólunk, hogy imádjuk a Balatont, imádjuk a balatoni régiót. Mi ezért a alapanyagot innen a Balaton régióból és Somogyból szerezzük be. Tulajdonképpen 6 hetente újítjuk meg a választékunknak a nagy részét, ezek a szezonális választékok, és imádják a vendégek azt, hogy mindig találkoznak a balatoni ízeivel, mindig vannak jó balatoni borok, jó balatoni pálinkák, egyéb olyan italok, amik a Balaton régióból származnak, azért mondom, hogy egyéb, mert itt akár alkoholmentes italokról, házi szörpökről is beszélünk, és sugárzik az étteremből, hogy ez a Balatonról szól, itt a Balaton ízeivel találkoznak. Amikor egy ebéd előtt, vagy egy ebéd után, vagy egy vacsora előtt, vacsora után lemennek a Balatonpartra sétálni, akkor rácsodálkoznak arra, hogy a Balatonnak ezer arca van, mindig más, és mindig gyönyörű.
0: És önnek, amikor mindebbe belevágott, akkor megvoltak ezek a nagy távlati célok, amelyeket sikerült idáig elérni?
1: 1992-ben kezdtem el én a Kis Tücsök történetemet, és nekem akkor már az volt a vágyam, hogy egy olyan egész évben nyitva tartó étterem legyen, ahol mindig meg lesznek azok a törzsvendégek, akik egész évben látogatnak minket, és nem akartam egy szezonális, tipikus olyan turista éttermet csinálni, ami csak a turisták kiszolgálására szolgál, hanem én nekem ez volt a célom, hogy egy igazi balatoni vendéglő legyen, és a jó értelembe vett igazi vendéglő.
0: A Kis Tücsök név az honnan származik?
1: Én ezt már megörököltem 1992-ben, azt tudni kell, hogy maga az étterem az 1800-as évek végén épült, és volt postakocsi fogadó, aztán nem került el a sorsát, államosították az előző rendszerbe, és akkor kapta a Tücsök, Kis Tücsök nevet, de annyira rajta maradt, és nekem annyira megtetszett, ráadásul én gyerekkoromban szüleimmel nagyon sokat jártam be, amikor nagyszüleinkhez mentünk utazóba, hogy annyira megtetszett a név, hogy amikor én átvettem ezt az éttermet, nem akartam változtatni.
0: Hát minden esetre meséső, és sőt jut eszembe, hogy a Kis Tücsökről azt halljuk, hogy nem, a tücsök az nem szorgalmas, a angyal szorgalmas, a tücsök ugye az a napon ücsörök, hát akkor itt látom Balázst, nem erről van szó, szóval nagyon kőkemény munkát kell be beletenni.
1: Hát a tücsök meg ugrál folyamatosan, szögdécsel, és mi pedig ugrálunk és szögdécselünk feljebb és feljebb. Most egy pár évvel ezelőtt átadtuk már az étterem mellé a szállodánkat, ami szintén egészében nyitva van. Ott nyitottunk egy úgynevezett sévszobát, ami nekünk az éttermen belül az úgynevezett játszóházunk, ahol még több időt tudunk foglalkozni a vendégekkel, mert egy látványkonyha van, és a vendégek...
0: Bele is lehet szólni az ételbe, hogy mit főzünk, vagy hogyan főzünk?
1: Ahogy ismerem a szakácsaimat, azt nem hagyják, hogy beleszóljanak, de nagyon szívesen elmondanak.
2: Tanulni lehet.
1: Nagyon szívesen elmondanak mindent, hogy egy-egy alapanyag honnan érkezik hozzánk, melyik étel hogy készül, milyen fűszerezéssel, és ezt nagyon szeretik a vendégek, hogy ez egy ilyen interaktív helyiség, folyamatosan fölállnak, fényképeznek, kérdezősködnek, úgyhogy most már leginkább azt szoktam mondani, hogy nem is évszoba, hanem selfie fal, hogy a vendégek ott esznek, és közben folyamatosan készítik a fotókat, a selfiket, és nagyon élvezik az ott tartózkodást.
0: Mert hogy kell az élmény.
1: Ez az, amit az előbb is mondtam, hogy egy picit több kell már annál, mint hogy jó legyen az étel, kell az atmoszféra, kell az egyediség, és szerintem nagyon kell az, hogy mutassuk meg a Balatont.
0: És akkor Balázsnak mi a kedvenc étel a saját konyhájukban?
1: Én nekem ez nagyon sok mindentől függ, ez függ attól, hogy éppen most borús az idő, vagy
0: most esőre áll,
1: vagy éppen nyár van, tél van, ősz van, mindig más, egy ételre nem tudnám leredukálni, viszont hogyha alapanyagra, akkor én nagyon-nagyon szeretem a balatoni halakat, nagyon-nagyon szeretem innen a régióból származó vadakat, ezeket az ételeket, de hát azért azt így őszintén elmondhatom, hogy kedvencem az a feleségem főzte.
0: Köszönjük szépen!
3: Országjáró. Úton Magyarország szívében.
4: Kalandozunk tovább az időben dr. Kovács Emőke balatonkutató történésszel, mert hogy már egy fél mondat volt arról, hogy ugye Balaton Füred és a Balaton felvidék is, na tehát az egész Balaton a művészettel, az irodalommal, a művészeti ágakkal összefonódott. Hát hogyha itt ezeket az utcákat koptatjuk mi Füreden, akkor kiknek a nyomdokain járunk, Emőke?
5: Én ha nem is Füreden kezdődik, mert Keszthelyen kezdődik a Keszthelyi Helikonnal, de nagyon sok minden ide gyűrűzik be, Berzsenyi Dánieltől Vörös Marti Mihályon át a klasszikusok Kisfaludi Sándor nevét már itt említettük, és hát természetesen a 19. század második felében itt van a magyar irodalom legnagyobbja, aki rangot és nevet ad a Balatonnak, ő pedig nem más, mint a nagymesélő Jókai Mór. Nem messze vagyunk attól a villától, ahol ő több mint két évtizedet töltött el a feleségével, és egy ikonikus helyszín volt, és több balatoni mű kötődik ide, és ő az, aki országosan először a Balaton nevét említi, leír a jellemzőit, a nevezetességeit. Aztán a második ilyen nagy alkotó, akinek a nevét mindenképpen érdemes elmondani a művészet és az irodalom kapcsán, és a műveit, vagy a nagy művét ajánlom, pedig nem más, mint a veszprémi születésű Eötvös Károly, aki megírja az Utazás a Balaton körül című esszéregényét, ami bemutatja ennek a végtelenül érdekes kultúrtörténeti tájnak a 19. századi, 18. századi történetét, elvisz bennünket mind az északi, mind a déli partra. A két háború közti időszak is nagyon sok érdekességet vagy értékes irodalmi hagyományt hoz, gondoljunk csak Kosztolányi Dezsőre, vagy József Attila megírja a magyar irodalom egyik legszebb balatoni versét, hiába a tragikus sors, ennek ellenére a hullámok lágy táncán örökre bevonul a magyar irodalomba és a balatoni irodalomba.
4: Hát az irodalom után akkor mi is haladjunk tovább a hullámokkal, mert hogy a festészet terén is a Balaton egy örök téma, hát ezer arca van a Balatonnak, ezt a mai műsorban is próbáljuk felvillantani, hogyha éppen zord idő van, hogyha viharos a Balaton, akkor is gyönyörű, meg a nyári napfényben is gyönyörű, szóval biztos vagyok benne, hogy a festészetben is rengeteg helyen felbukkam.
5: Igen, és hát ebben Balatonfüred és vidéke nagyon gazdag, itt a galériákban láthatjuk a lenyomatokat. A 19. század elején kezdődik meg a metszeteken, litográfiákon a Balaton ábrázolása, de az igazi nagy felfedezése a romantikus tájképfestészet idején történik majd meg a 19. század végén, és hát a két háború közt olyan nagyok, mint Csók István, Riprónai József, vagy Vasari festik meg ugye itt a Balatont, és alkotják meg a Magyar Rivérának ezt a nagyon szép festészetbeni lenyomatát, és hát megszületik a Balaton nagy festője, aki a mai napig a legnagyobb tiszteletnek örvend, Egri József, aki szintén a két háború közti időszakban indul, de a nagy felfutása, vagy a pályájának a felívelése az aztán 1945 után történik meg, és hát a gyönyörű alkotásai mai napig nagyon hűen tükrözik a Balatont és a balatoni hangulatot.
4: Folytatni fogjuk még dr. Kovács Emőke balatonkutatóval a Balaton értékeinek emlegetését itt az Országjáróban.
3: Országjáró.
6: Magyarország ezer arca.
0: Balaton, Füredtől Tihany és Veszprém, az nincs túlságosan messze. És ha az idő mondjuk itt a Balatonfüredi térségben nem jó, akkor egy jó kiránduló hely is lehet. Erről is beszélgetünk itt a folytatásban Kilár Borókával, kezi csókolom, szóval lehetőségek vannak.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek, így van. Igazából, ha Füreden vagyunk, akkor a környék rengeteg program lehetőséget kínál. Én először azt szoktam javasolni, hogyha jó az idő, maradjunk itt a Balatonparton, látogassunk el például Tihanyba, és hogyha az idő egy kicsit rosszabbra vált, akkor érdemes akár Veszprémbe is elmenni, majd ott is bőven akad program jó időben is.
0: Mert hogy Balatonfüredet veszik, akkor van kapcsolódás ugye itt a bencések révén.
2: Így van, hiszen évszázadokon keresztül a füredi fürdő, az a bencés apátság tulajdonában volt. Ennek a története pedig 1055-ben kezdődött, mikor első András király megalapította a bencések kolostorát, és ez lett aztán az ő temetkezési helye. Az alapító okirat ma is megvan, eredeti formájában őrzik Pannonhalmán, és az apátság múzeumában nagyon sok mindent megtudhatunk az elmúlt évszázadok történetéről, hogyan is éltek itt a szerzetesek, és mi minden történt itt az elmúlt közel 1000 évben.
0: És mit vesz észre, hogy itt a nyári forgatagban, a nagy kánikulában akarnak az emberek innen elmenni, és más dolgokkal is megismerkedni? Azért vannak ugye olyan adottságok, történelmi múltunk van, épített örökségünk, amit érdemes megnézni, és nem beszélve Veszprémben, de Tihanyban is.
2: Én mindig azt gondolom, hogy vannak olyan fő húzó erők, ahová megérkeznek a turisták, és elsőként azt keresik fel, és aztán egy kicsi időt töltenek, esetleg részt vesznek egy városnézésen, valamilyen túrán, akkor rájönnek, hogy ennél sokkal több mindent kínál az adott hely. Ilyen a Tihanyi félsziget is, ahol az egyes számú látnivaló talán az a Tihanyi apátság, de ezen kívül körbe lehet kirándulni a félszigeten, több 10 kilométer gyönyörű panoráma útvonal vezet körbe a félsziget területén egykor húzódó vulkáni kráterek körül, és fel lehet keresni például azokat a forráskúpokat is, amelyek melegvizes források nyomán alakultak ki, és bizony európai szinten is teljesen egyedinek számítanak. Ezen kívül a vulkáni tufába kialakított barátlakások is nagyon klassz turista úti cél lehet, akár itt az őszi hónapokban is. Ilyenkor ugyanis a cserszömörce nagyon szépen kifesti a félszigetet, és ha elsétálunk, elkirándulunk ezekre a helyekre, akkor teljesen más arcát ismerhetjük meg a félszigetnek.
0: Fontos az, hogy a turisták, az ide érkezők ne csak a Balatont lássák, hanem azokat az értékeket, ami körbeveszi, akár itt is, de bárhol a Balatonnál. És itt az idegenvezetőknek, a turizmussal foglalkozóknak nagyon fontos szerepük van.
2: Így van. Én körülbelül másfél-két órát töltök el a turistákkal, de ez a jó alatt nem csak a helynek a történetét mesélem el, hanem szeretnék minél több kedvcsináló programot is ajánlani, esetleg kirándulásokat, olyan célpontokat, amiket az emberek kevésbé ismernek. Ilyen lehet például a Tihanyi csúcshegy aljában húzódó őslevendulás, amelyek a története most már 100 éves, és hát bizony nagyon érdekes dolgok kapcsolódnak hozzá. A Tihanyi levendula például, tehát egy pont olyan dolog, amivel minden nap találkozhatunk Tihanyban, de ennek az értékeit azért el kell mennünk egy-egy olyan helyre, ahol megismerhetjük.
0: És Borókának, mint idegenvezetőnek, mi az, ami a szíve csücske, ha ezt a balatoni régiót nézzük?
2: Én nekem az egyik kedvenc helyem a Tihanyi visszhangdomb, hiszen nagyon sokan azt mondják...
0: Van még visszhang?
2: Így van, pont ezt akartam mondani. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Tihanyi visszhang eltűnt. Ugye a legendát sokan ismerik, a Kecskekörön, meg a barlangba zárt leány, aki visszakiabál, és hát azt gondolják, hogy beépítették, eltűnt ez a visszhang. De annyi csak, hogy az alapzaj eltünteti, úgyhogy azt kell tudnunk, hogy mikor és hol kell kiabálni, és ezt tudjuk, és például velem ellátogatunk Tihanyba, akkor bizony sikerülni fog. Napjainkban is kb. 3 szótagot visszaad a Tihanyi apátság fala csendesebb időszakban.
0: És nem árulj el, hogy hova kell állni?
2: A Tihanyi visszhangdombon arra ügyeljünk, hogy mindig az apátság falát figyeljük. Egykoron ez egy jóval csupaszabb terület volt, tele sziklákkal, de időközben benőtte a növényzet. Ezért nagyon fontos, hogy előttünk legyen a fal, hiszen az veri vissza a hangot, és ha onnan kiabálva erőteljesen elkiáltjuk magunkat, és megvárjuk, hogy a hang vissza is érjen, ez nagyon fontos, akkor bizony sikerrel járhatunk.
0: Én nem kiáltom el magam, de megköszönöm, köszönjük szépen Kilár Borókának, idegenvezetőnek, hogy itt volt az Országjáróban, és hát ilyen élményszerűen, mint szívügye, úgy beszélt a Balatonról és környékéről.
3: Rejtett kincsek.
6: Játék az Országjáróban.
4: Mai első feladványunk így hangzott, mikor indították útjára a Kisfaludi névre keresztelt első balatoni gőzhajót. Sokan tudták a helyes választ, szerencsére most is nagyon sokan játszanak az országjáróval. A leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok! Legyen kedves először a nevét árulja el nekünk.
6: Jó napot kívánok, én Edit vagyok Szentgotthárdról.
4: Üdvözlöm, Edit. Hát mikor indult ez a Kisfaludi névre keresztelt hajó?
6: 1846. szeptember 21-én, Széchenyi István 55. születésnapján.
4: Tökéletes a válasz, még napra pontosan is. Egy kicsit kellett kutakodni, vagy azért ennyire otthon van a hajózás történetében?
6: Ennyire nem, kutakodni kellett, de várható volt a kérdés, hiszen ez a balatoni műsorban ez egy valószínű, hogy adott kérdés lesz egy idő után.
4: Nagyon-nagyon rutinos, hát igen, szóval igyekszünk azért új információt is adni, meg azért az alap dolgokra is rákérdezni. Szóval 1846. szeptember 21-én indult a balatoni gőzhajó, ami Kisfaludi névre volt keresztelve. Gratulálunk, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm. Játszott velünk, és két ajándékunk is van, a Füredkult ajándéka, egy családi belépő a Vasszari villába, és egy páros sétajegy a Balaton Guide felajánlásába, úgyhogy jöjjön és fedezze fel Balatonfüredet.
3: Országjáró.
7: Magyarország ezer arca.
8: A Balatonnak ezer arca van, de Tihany is sok arcú. Köztük a levendula a legnevesebb. Erről beszélgetünk Nyárádi Zsoltal, a Tihanyi Illatok Háza alapítójával. Ugye az előbb hallottuk, hogy mennyi kincs és érték rejlik Tihanyban, ugye ehhez tartozik a levendula is. Miért pont Tihany a legjobb hely a levendula termesztésre?
9: Ugye ez a történet pontosan 100 évvel ezelőtt indult, és dr. Bitara Gyula nevéhez kötődik, aki nem csak a tihanyi levendulát hozta Magyarországon, hanem ő az, aki meghonosítja a nagyüzemi illóla és gyógynövénytermesztést. És ő a tanulmány útjai során ellátogatott Franciaországba is, és ott meglátta Dél-Franciaországba termő levendula ültetvényeket, és akkor ütött szöget a fejébe, hogy mi lenne, hogyha ezt a növényt megpróbálná Magyarországon is termeszteni. És hosszas kutatás után arra következtetésre jutott, hogy megpróbálná a Tihanyi félszigeten, ami egy szintén félmediterrán klímájú, hasonló adottságokkal rendelkező terület, mint a Provence, és itt kísérleti jelleggel kezdte el termeszteni a levendulát, aztán amíg majd később egy nagyon nagy sikert hozott a számára.
8: A turistákat nem csak az illat csalogatja ide, hanem azért a látvány is, ugyanis a levendula mező olyan, mint a természet stopptáblája. Miket látogathatnak, próbálhatnak ki, vagy akár megízlelhetnek az önökhöz látogatók?
9: Ugye, amikor virágzik, akkor egy gyönyörű látvány nyújt az ide látogatóknak, de aztán ugye az június közepére sajnos elmúlik, learatjuk a növényt, és utána pedig a termését, az olaját használjuk fel a különböző termékek készítéséhez, és az Illatok Háza egyrészt tiszteletet állít dr. Bitara Gyulának és az egész munkásságának és ennek az egész korszaknak egy lenyomatát képezi egy illatos időutazás kiállításon, és utána pedig bepillantást nyerhetnek a látogatók a mi életünkbe, és megnézhetik azt, hogy mi mindent lehet ebből a növényből készíteni.
8: Meddig látogathatják az ide érkezők ezt a kiállítást?
9: A kiállítás az egész évben nyitva van, tehát mi januártól decemberig fogadjuk a látogatókat, és egy komoly edukációs küldetést is magunkénak éreztünk akkor, amikor ezt felkaroltuk, és ugye 2009-ben nyitottuk az első levendula boltot, és akkor azt tapasztaltuk, hogy az ide látogatók sajnos nagyon keveset tudnak erről, és egy nagyon komoly kutatómunka, és egy nagyon komoly szellemi eredménye lett az, hogy létrejött ez a kiállítás, ami azt gondolom, hogy méltó emléket állít ennek az egész korszaknak és az elődöknek.
8: Ugye a levendula gyógynövény is, ahogy ezt már ön is említette, úgy tűnik, hogy az emberek visszafordulnak ezekhez a hagyományos gyógynövényekhez. Ez a levendulára is igaz?
9: Igen, azt gondolom, hogy egyre fontosabb az, hogy tudjuk, hogy mi honnan származik, és hogy mit fogyasztunk, és mit használunk. Úgyhogy ennek a levendula egy zászlós hajó lehet, nagyon sokféle dolgra lehet használni, azon kívül, hogy gyógyhatása van, de használják gasztronómiában, vagy például a legmagasabb felhasználási foka az a parfümipar.
8: Ezt ki lehet önöknél próbálni? Esetleg levendulából tudnak az illatok házába érkezők parfümöt gyártani, vagy illóolajokat?
9: Igen, van egy workshopunk, a lányunk Dél-Franciaországban, Grászban tanult, aki ezt a mesterséget a legnagyobb parfümőröktől, és ő szervez ilyen workshopokat, ahol akár levendula alapanyagot is lehet használni a elkészült parfümök létrehozásában.
8: És ugye beszéljünk egy kicsit a szárazságról. Bírja-e még ezt a sok szárazságot a levendula? Ugye eltelt 100 év, lesz-e még 100 év ebben?
9: Hát nagyon reméljük, különben ez az idei év, ez tényleg extrém, és pont most néztem ki az ablakon, és láttam, hogy szegény belső tó már szinte teljesen kiszárad. Úgyhogy nagyon, nagyon aggasztó a helyzet, de nagyon-nagyon remélem, hogy mint ahogy most is már jött egy pici eső, úgyhogy ez segíteni fog neki, és nagyon-nagyon remélem, hogy a következő 100 évben is Tihany egyik ikonikus növénye maradhat a levendula.
8: Látom, hogy hozott a kezében egy nagyon szép kis csomagot az illatok házából. Mi található pontosan ebben?
9: Hát ugye két dolgot hoztam, az egyik az maga a levendulaolaj, ami ugye az egyik alap, amivel mi is indultunk, és a mi munkásságunknak is az egyik ilyen fő zászlós hajója. A másik pedig, hogy mi az, amit lehet már belőle készíteni, és hova lehet ebbe eljutni, az pedig mondjuk egy nis parfüm, ami mondjuk a Tihany történetét, és nem csak magát a levendulát, hanem azt, hogy hova is lehet ezzel eljutni, az mondjuk a Tihanyi Visszhang nevezetű parfüm, ami a mi lányunknak az egyik alkotása, vagy az első debütáló alkotása a sok éves külföldi tanulmányok után, úgyhogy nagyjából ezt lehet, hogy honnan, hova lehet eljutni, és ugye Bitera Gyula is egy nagyon komoly parfümipari beszállító volt a maga korában, és igazából a világhírt pont azt hozta neki, hogy Franciaországból a Coty parfümház vezető parfümőre is ellátogat Tihanyba, és elkezdi használni a Tihanyi levendulát, mint alapanyag, és a többi alapanyagot is, és igazából tehát mi is arra törekszünk, hogy ez valahogy újra meghonosodjon az országban.
8: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
9: Köszönöm szépen.
3: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró.
0: A levendula adta nyugalommal tovább megyünk Balaton-Almádiba Kajári Gyulával, és arról beszélgetünk, hogy Balaton-Almádiban sok-sok olyan helytörténeti dolog van, amiért érdemes oda ellátogatni, akár oda menni, mint turista. Na de hát, hogyha részletekről beszélünk, és látom, nemrég fejezték be, ez egy nagyon érdekes rendezvény, ez a Nyitott Házak hétvégéje, amire nagyon büszkék, és nagyon nagy az érdeklődés.
7: Igen, jó napot kívánok! Ez a Nyitott Házak éjszakája az 2023-ban jött. Nem mi találtuk ki, hanem egy nagyon kedves budapesti építészcsapat, a KÉK, a Kortárs Építész Központ, akik Budapesten, sőt külföldön is már több mint 10 éve sikerrel rendezik meg ezeket a Nyitott Házak hétvégéjét. Budapest 100 névre hallgat Budapesten, és kitalálták, hogy megpróbálnak egy vidéki városban is egy ilyet megvalósítani, vagy ehhez hasonlót, aminek az a lényege, hogy a helyi emberek beszélnek épületekről, építményekről, amelyek önmagukban is érdekesek, de ennek a hétvégi esemény sorozatnak a keretében be lehet menni ezekbe az épületekbe, meg lehet őket nézni, és lehet hallani történeteket az egykori vagy jelenlegi tulajdonosoktól, hiteles történeteket arról, hogy az épületek hogyan keletkeztek, és mi volt a sorsuk. Ugye ennek számunkra az volt a jelentőség, hogy Almádiban van jó néhány szép, figyelemre méltó építmény, azonban ezek nem egy kupacban vannak, mint egy bármelyik európai kisváros történelmi belvárosában, hanem szétszórva, amit csak vezetett túrák keretében lehet igazán besűrítve megnézni. Úgyhogy ez a pomérium, ez ezért sikerült jól, tehát ezért tudott sikeres lenni Almádiban.
0: És ugye kortárs művészekről beszélt, van egy szoborpark, ahol szintén a magyar, illetve Európai Unióban található, vagyis élő, működő szobrászoknak egy kiállító teret is biztosítanak. Szóval az is egy olyan újszerű dolog.
7: Igen. Hát ugye az a hír járja, hogy Balaton-Almádiban az egy főre eső képzőművészek száma meghaladja az országos átlagot. Ez a mondat egyébként Veszeli Lajos festőművész barátomtól származik. A lényeg az, hogy tényleg sok Almádihoz kötődő képzőművész él a környéken, vagy akár Almádiban, és ez is adta azt az ötletet, hogy létre kellene hozni egy nyilvános szabadtéri bemutatót, ami 2013-ban jött össze. Ez az Európa Készfogás Európa Szoborpark, aminek az eredeti szándéka az lett volna, hogy mind a akkor még csak 25, később 27 Európai Uniós tagország egy-egy szobra megjelenik, és egyébként pedig helyt ad a kortárs magyar szobrászművészet bemutatkozására is.
0: Ez is azt jelenti, hogy Balaton-Almád ugye nyitott Európa művésze irányába.
7: Mi az volt a célja az egésznek, hogy Almádit föltegyük az Európa képzőművészeti térképére.
0: És ez sikerült akkor?
7: Ez úgy tűnik, hogy sikerült, igen, ez is egy sikeres projekt. Egyébként, ha valaki Almádiba jön, az első dolog, amit érdemes megnézni, az a fekvése, mert egyedülálló szerintem. Már mondjuk minden városnak egyedülálló a fekvése.
0: De mi a különlegessége?
7: Monte Carlohoz hasonlítható. Tehát van egy olyan egy olyan öböl rész, ami a Veselényi strand környéke, amit úgy ölel körül az Öreghegy, mint Monakóba, csak éppen egy kicsit laposabban.
0: Köszönjük szépen, hallhatták hangos meghívó Balaton-Almádiba. Kajári Gyula volt a vendégünk. Közben itt fűvorsok haladtak el, gólyalábasok, jó a hangulat Balatonfüreden, és azt mondom, hogy akik a közelben járnak, azok akár el is látogathatnak ide. Estig van itt program bőven.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 15 óra van, Balatonfüredre hívogatjuk Önöket, itt vagyunk a füredi szüret illatos, ízes, hangulatos, színes forgatagába, körülöttünk a szüreti felvonulás résztvevői, most érkeztek meg a Tagor sétányra ide a Balaton partjára, és innen szól ma az Országjáró magazin, mutatjuk a Balaton ezer arcát egészen 17 óráig, a hírek után folytatjuk.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Informatikai szerződések miatt tett több feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról egy friss felmérés. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Csak nem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium, és 6 feljelentést is tett. Tanács Zoltán tárcavezető szerint felmerül a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásait, amelyekben luxusszállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepeltek. A hatóságoktól azt várják, hogy tisztázzák, történt-e bűncselekmény, és szükség esetén gondoskodjanak a közpénzek visszaszerzéséről. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenis gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról az IDEA intézet országos felmérése. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. Tegnap tornádók taroltak Szicília nyugati részén. A forgószelek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg, és egy lakóházat is elpusztítottak. Két ember súlyosan megsérült. Idehaza délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, mögötte néhol északkeleten lehet még kisebb esőzápor. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Ezt mintha már átéltük volna. Multidézés a rádióarchívumból. Megmutatva, hogy olykor másodszor, harmadszor is bele lehet lépni ugyanabba a folyóba. Egy műsor a véget nem érő múltról. Kiemelés tőlünk. Minden vasárnap reggel 6-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Ma a Balaton partjára hívogatjuk Önöket egészen 17 óráig Balatonfüredről, a Füredi Szüret forgatagából jelentkezünk. És amíg a Balaton felét vetjük a tekintetünket, sajnos eszünkbe jut, hogy az idén nyáron nagyon sokat beszéltünk a rekordalacsony vízszintről, a várható ökológiai hatásokról és az előttünk álló feladatokról is, környezetvédelmi kihívásokról is. Hát erről is beszélünk majd az országjáró műsorában, amellett, hogy megmutatjuk a Balaton ezer arcát, mert kincs érték van itt bőven, úgyhogy tartsanak ma is az országjáróval. Balatonfüredről jelentkezünk egészen 17 óráig.

0: Egyre nagyobb a tömeg itt a szüreti nagy mulatságban, és itt vagyunk egyébként Balatonfüreden, a Mólónál, ez is már lassan kezd megtelni. Az előbb csepergett az eső, persze nagyon várjuk az esőt, de egy pillanatra még, hogyha várna, gondolom sokan megköszönnék, de ettől függetlenül mi folytatjuk itt a műsorunkat, mégpedig azzal, hogy a reformkori hagyományőrzők érkeznek hozzánk hamarosan, de itt áll mellettem Molnár Judit, Balatonfüred értéktár elnök asszonya, kezét csókolom, mert hogy Balatonfüred, bármerre nézünk, mindenhol értéket rejteget.
1: Ez így van, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Valóban bármerre nézünk, mindenhol földrajzi, építészeti, kulturális, tehát tele vagyunk értékekkel.
0: Ez komoly felelősség, ugye ezt ápolni, meg egyébként továbbadni az embereknek, mert ne csak a Balaton vizét jöjjünk ide, ami sajnos egyre kevesebb, de bízunk abban, hogy ez majd megfordul, hanem mindazért, ami körbevesz bennünket, emberi értékek, épített örökségek, és sok-sok olyan alkotás, ami... ha ránézünk, az ember szívét megmelengeti.
1: Így van, számunkra rendkívül fontos nem az, hogy őrizzük, hanem továbbadjuk, bemutassuk. És az értéktárról beszélünk, mindenképpen meg kell említenem a Balatonfüred Városért Közalapítványt, most ünnepelte a 30. évfordulóját, 90. helytörténeti kötetet adtuk ki, emléktáblákkal, szobrokkal, emlékezünk őseinkre, az értékeinkre.
0: És minden mögött az a sok-sok évtized, évszázad van, gondolom, amióta a Balaton, mint vonzerő, az beindította ezt az egész mindenséget, hogy népszerű lett a Balaton.
1: Ez így van, tulajdonképpen a reformkor óta, és inkább a Trianon utáni tragikus események kedveztek annyiban a Balatonnak, hogy a balatonfüredi turizmus lényegében ezzel elindult, és számunkra rendkívül fontos az, hogy az idegenforgalom is úgy fejlődjön, hogy megőrizze a város a polgári attitűdjét, ami a reformkor óta jellemző, ezért indultunk egy ilyen kulturális alapú városfejlesztéssel. Fesztiválok például márciustól a egészen szeptember, sőt a 4 évszakos Balatonra törekszünk, de ez a minőség minden rendezvényünkben megjelenik.
0: És ez a mai nap is ezt mutatja, hogy bármilyen lehet az időjárása, ha a Balatonról van szó, Balatonfüredről, akkor az emberek útra kelnek és ide jönnek.
1: Igen, ez valóban így van, és az önkormányzat mellett nagy örömünkre kiváló civil szervezeteink vannak, akik nagyon színvonalas programokat szerveznek egészen januártól decemberig, és így elmondhatjuk, hogy Balatonfüreden már a 4 évszakos turizmus megvalósul.
0: De hogyan tudják ezt? Nagyon sok munka kell gondolni. Gondolom mindez, hogy jól összehangolják ezt a rengetegféle programot, az értékeket is olyan helyen kezeljék, hogy annak az igaz értéke mégis ott legyen, ne vesszen el.
1: Hát valóban a koordináció nem mindig könnyű, pontosan azért, mert több szervezetnél van a szervezésnek a joga, de mindenképpen törekedünk arra, hogy ne kioltsuk egymás rendezvényeit, hanem segítsük, és összetegyük azt, amiben jók vagyunk.
0: Balatonfüreden, ahogy itt beszélgetek emberekkel, nagyon lelkesek az emberek, szóval mindenki magáénak érzi.
1: Igen, ez valóban így van. Itt áll mellettem a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának elnöke, de mondhatnám az Arácsért Alapítványt, különféle civil szervezeteket, mindenki lelkesen teszi a dolgát.
0: Nagyon szépen köszönjük, tovább lépek Győri Anitához, Balatonfüred Reformkori Hagyományőrző Egyesület, hát oszlopos tagja mindenese?
2: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a közönséget. Hát egy pár éve igen, de valójában az Egyesület 20 éve alakult már. Mi a jelenlegi vezetés egy 5-6 éve vezetjük a társaságot, de 10 pár éve benne működünk már tagként.
0: És az öltözékéről is mondjunk valamit, mert olyan, mintha a meséből lépett volna ki, pedig a valóságban vagyunk.
2: Hát igen, mert nálunk a alapítóink úgy gondolták, hogy a reformkort szeretnék, a reformkori épületek közötti tereket élettel megtölteni, és a reformkori nemesi viseleteket őrizzük, azokkal jelenítjük meg a hagyományunkat.
0: És nagyon sokféle van, mert ugye érkeznek, hányan vannak összesen, akik beöltöznek ilyen szépen?
2: Hát most csak ilyen 40-50 fővel voltunk jelen.
0: Az már komoly szám.
2: De a romantikus reformkori fesztiválon 2 héttel korábban szerintem a 150-200-at is elérte a beöltözők száma.
0: És akkor igazából Balatonfüred ilyenkor éli önmagát, és ugye, ha önök is megjelennek a téren.
2: Így van, és egy kis időutazásra csábítjuk ezzel a jelenlévőket, az ide látogatókat.
0: És ön miért vállalkozott mindenre? Mert ugye nagyon lelkesen beszél, csillog a szeme, ahogyan mondja mindezt, meg hát ahogyan viseli ezt a reformkori öltözéket, azt is látni kellene. Szóval így a hangok segítségével én csak közvetíteni tudom, hogy ön ezt úgy viseli, hogy benne van szíve, lelke.
2: Hát igen, mert ezt csak így lehet csinálni, úgymond szerelemből és elhivatottságból, és valóban ezek a viseleteket viselni kell, ezeket az öltözeteket viselni kell.
0: És ez az első alkalom, mit tudom én, mikor volt, nagyon régen, nem mondjuk el a hallgatóknak, az milyen volt úgy érzésben?
2: Azért nem a reformkorban volt, annyira nem régen, de igen, fantasztikus, pedig akkor még annyira kezdetleges viseleteket öltöttünk, és azóta úgy gondolom, hogy azért nagyon sokat fejlődtünk.
0: És akkor most itt a mai napon mi lesz az önök feladata?
2: Mi egy családi attrakcióval várjuk a közönséget délután, egy családi kincskereső, reformkori kincskereső kvízjátékra invitáljuk az ide látogatókat. 16:30-ig várjuk, 10 különböző reformkori szobornál, vagy pedig épületnél tagjaink viseletbe beöltözve a játékosokat. Egy gyönyörű szép játékos füzetet kapnak a sátrunknál, a gasztroudvar szélén lehet regisztrálni.
0: Egy kérdést áruljunk el. Játékkérdés van ilyen?
2: Igen, van, de ha most megengedi, én most hirtelen nem tudom erre válaszolni.
0: Ne is áruljuk el, mert a segítség lenne.
2: Van, hát tudni kell majd a kérdésre a válaszokat, és minden tagunk nagyon lelkesen készült arra, hogy ott, ahol ő áll, az az épület vagy szobor mit testesít meg, és mit jelenít meg, és próbálunk egy kis kulturális közeget, vagy tudást átadni ezzel.
0: Meg egy olyan atmoszférát varázsolni, ami visszarepíti az ideérkezőket a múltba. Nagyon szépen köszönjük Győri Anitának, a hagyományőrzőket képviselte itt, a reformkori hagyományőrzőket. Öröm volt itt beszélgetni önökkel. Csókolom.
3: Országjáró. Történetek közelről.
4: Az országjáróban ma a Balaton ezer arcát igyekszünk megmutatni a hallgatóknak, és hát az arca a sokféle lehet a tónak, de az idei nyár egy olyan arcát is hozta a Balatonnak, amelyre nagyon sokan rácsodálkoztak, kicsit meg is ijedtek, aggodalommal tölt el. Hogyha most is a víztükröt nézzük, akkor látszik itt a mólón is, hogy az oszlopoknál azért volt magasabb a víz. Nem tudom, hogy ez mennyire rémisztő egy kutató számára, mint amennyire a laikusoknak. Itt áll mellettem dr. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. Ön hogyan szemléli most a víztükröt?
5: Először is jó napot kívánok, üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit, az országjáró hallgatóit. Én összességében azt mondanám, hogy ha egész Magyarországra vagy a Kárpát-medencére nézünk, akkor alapvetően rémisztő és ijesztő az, amit látunk a vízhelyzet és az aszályhelyzet tekintetében. Ha Balatonra nézünk, akkor azt kell mondjuk, hogy mint Balaton, mint sekélytó esetében az ezen lévő tünetek természetesen látszódnak. Az, hogy mennyire ijesztő, igen, most mi Balatonfüreden vagyunk az északi parton, és hogyha itt a víz mélységet nézzük, a víz állását nézzük, akkor alapvetően igen, ilyen oszlopokon láthatjuk, vagy pedig a partnak a kövezésén, a betonján láthatjuk, hogy volt ennél már magasabb is a víz. Ugye a mai nap a víz szintje, nem a víz mélysége, a víz szintje 29 cm, de itt szeretném elmondani, hogy sokkal, de sokkal feltűnőbb ez a jelenség a déli parton. A déli parton ilyenkor megmutatja magát azon partszakaszoknak a szárazulatabb területei, amelyek kifejezetten sekélyek. Az az igazság, hogy egy sekélytó esetében, egy sekélytónak a történetében, történelmében, az, hogy a vízszint ingadozik, ez alapvetően egy természetes jelenség. Tudom, hogy mindenki várja azt az időszakot, amikor elérjük azt a bizonyos történelminek nevezett 23 cm-es vízállást. Szeretném gyorsan elmondani, hogy ez 2000-es évektől kezdve lévő történelmi vízállás. A Balatonnak jóval, de jóval alacsonyabb vízszintje is voltak, és alapvetően maga a Balaton és az élővilága az túl tudta élni ezt a bajta vízszintet. Az egy nagyon fontos és másik kérdés, hogy mi, mint társadalom, mit tudunk kezdeni ezzel a vízszinttel. Ugyanis alapvetően hozzászoktunk, egy picit hozzá lettünk szokatva ahhoz az általános Balaton vízszinthez, amit az elmúlt évtizedekben tapasztaltunk, és olyan partot, olyan partszakaszokat építettünk ki, amelyek tulajdonképpen nem feltétlenül kompatibilisek azzal a vízszinttel, hogyha esetleg azzal nézünk szembe, hogy ez változni fog az elkövetkezendő időszakban.
4: Ön a partszakaszt említette, tehát a legfontosabb, hogy a partnak a beépítettsége az csökkenjen, hogy adjunk minél több teret vissza a természetes állapotnak, a nádasoknak, az élővilágnak?
5: Ha azt gondoljuk, hogy kiválasztunk tudunk és ki tudunk választani egy darab olyan hatást, ami tulajdonképpen egyfajta megoldás lehet, és csak az befolyásolja a Balatonnak az állapotát, akkor ebben tévedünk. De azt nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy akármi mint egyének, akármi mint társadalom, akár mint helyi döntéshozó szervezetek, önkormányzatok, hogy milyen döntéseket hoznak a parttal kapcsolatosan, a partvonallal kapcsolatosan, ez nagyon fontos és nagyon kritikus. Eddig is nagyon fontos és nagyon kritikus volt, de gyakorlatilag most egy olyan globális jelenség van számunkra, ami azt jelenti a klímaváltozás formájában, hogy felnagyítja ezeket a hatásokat. Éppen ezért az, hogy a partot mennyire építjük be, hogyan építjük be, és mennyire adunk teret, és rögtön válaszolok is rá, nagyon teret kell adnunk a természetes élő környezetnek, annak az élővilágnak, ami nem csupán önmagáért van, részben önmagáért van, de bármennyire furcsa nekünk számunkra, a társadalom számára, hogy a Balaton reagálni tudjon a különböző behatásokra, nagyon fontosak ezek a élő közösségek. Nagyon fontos lenne olyan zónákat, területeket kijelölni, és nem káoszos szinten, nem nagyon mélyzöld, anarchista gondolatok mentén, hogy mindenhol, de alapvetően szükség van olyan területekre, ahol a természetes élőlény közösségeknek helyet adunk, és bármennyire furcsa, tudja a dolgát a természet, hogyha meghagyjuk nekik ezeket a területeket. De sajnos, hogyha nem hagyjuk meg ezeket a területeket, nagyon komolyan beavatkozunk, akkor itt nagyon komoly behatásokat tehetünk negatív értelemben teljes Balatonra és a teljes Balaton vízgyűjtőjére. Ami a lényeg az, hogy önmagában nem feltétlenül elég egy kutatóintézet, nem feltétlenül elég azok a kérdések, hogy az egyén mit tud tenni a Balatonért. Itt most nagyon fontos, hogy alapvetően a szakma, az egyén, a helyi települések, a terület és településfejlesztés össze tudjon fogni, és tényleges jó szakmai döntéseket tudjon hozni ebben a kérdésben.
4: Ez az összefogás elindult, most már a vészharang kongatása után jön az, hogy üljünk, letárgyaljunk, beszélgessünk, cseréljünk véleményt.
5: Igen, nagyon sokszor elindult ez már egyébként az elmúlt időszakban. Reméljük, hogy tulajdonképpen azok a figyelmeztető jelek kellőképpen figyelmeztető jelek, amelyeket most látunk a Balatonnál, de azért egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. A Balaton esetében most azt látjuk, hogy igenis visszahúzódott a vízszint, de ha valaki egyébként még mindig merészeli a 15-16 fokos vízben, például a déli parton besétálni, az egészen szokatlan egyébként fövenyes területeken, egészen tiszta és gyönyörű tiszta Balatonnal találkozik. Bármennyire furcsa, a Balaton esetében azok a pufferrendszerek, azok az élőlény közösségek, azok a kompartmenek még jelen vannak a vízben, amelyek még tudnak reagálni a különböző megváltozó környezeti feltételekre. Ezek számunkra nem feltétlenül kellemesek, néhány esetben nagyon örülünk, hogy egy kicsit a halak jobban érzik magukat, néhány esetben nagyon kellemetlen számunkra vagy a társadalom számára például egy árvaszúnyograjzás, de bármennyire furcsa, ezeknek jelenleg a Balatonnak szüksége van ezeknek a mechanizmusokra. Az, hogy mi mint társadalom hogy állunk ehhez, az egy másik nagyon kérdés.
3: Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
4: Mai második feladványunk így hangzik, ki volt, aki elsőként úszta át hosszában a Balatont, Balatonkenese és Keszthely között. SMS-ben várjuk a megoldást, 0639666 az SMS számunk.
0: Ecsettel, színekkel varázsoljuk itt a folytatásban a tájat, a Balatont, érkezett hozzánk Fekti Vera festőművész, és egy ilyen rögtönzött kiállításnak lehetünk részesei, és akik itt vannak ugye a Mólónál, itt a Vitorlás téren, sokan már rá is pillantottak, hogy amit itt művésznő elkészített, az tulajdonképpen visszarepít bennünket egy kicsit, akár a múltba is.
6: Igen. Elég régóta, 80-as évektől kezdődően készülnek ezek a régi balatoni fürdői életet ábrázoló képek.
0: Mondhatnám ez ilyen tematikus festészet az ön részéről?
6: Igen, tematikus, tehát sorozatokat festek ebből a témából.
0: És mi az, amit megpróbál kiragadni, megmutatni?
6: Amikor ide jöttünk, mi vettünk egy présházat a Balatonalmádi hegyen, Öreghegyen, és onnantól kezdve, hát én előtte is festettem a régi időket, a Budapestet, Székesfehérvárt, mert eredetileg oda, ott lakunk, és jártam a helytörténeti előadásokra, és akkor ismerkedtem meg a régi Balaton tartozékaival, a fürdőházakkal, gyógyházakkal, egyéb fa építményekkel, amelyek már nincsenek. csak a régi képeslapokon lehet látni régi Balatonról szólók.

0: és az országjáró hallgatóit próbáljuk ugye bevonni ebbe az egész látványba, akkor milyen színeket használ? A kék az persze megvan, ugye a Balaton vize, de mindemellett mi az a szín, az a színvilág, ami jellemző önre?
1: Nem csak a régi időket tematikailag festem, hanem igyekszem a színekkel is ezt érzékeltetni. Tehát előszeretettel alkalmazom a szépi, a barnát. Opa.
0: Hátul egy ágyú dörrend, ugye ez a születi mulatság része.
1: Tehát a szépia barnát, az indigó kéket, vagy ezeknek a keverékét, és akkor kapok egy tört, régies hatást, mint amilyenek a régi fotók.
0: Itt nézek egy festményt, egy picit olyan színje is, ugye ez a kép, ez egy fürdőház előtt készül.
1: Hát színje is, mert színjei korábban öltözködtek így az emberek, tehát ezek a képek, mi az, ami visszaadja a kort, nyilván az öltözékek is, a divat is.
0: És van egy újszerűség, egy újítás az ön részéről, persze másoknál is előfordul, hogy a képekre különbözőféle üzeneteket is ráír.
1: Igen. Na most nem csak az én újításom, hanem valamikor a képeslapokat küldték az emberek, akkor nem tisztelték annyira a felületen.
0: De ők a leveleződjön, a festő.
1: Ráírták szépen az üzeneteket a hátuljára is, és az elejére is.
0: Ahogy kijött meg, ahol hely volt.
1: Igen, és én ezt megpróbálom beépíteni.
0: És például itt, ennél a festménynél mi az üzenet? Csak úgy ízelítőképpen.
1: Hát nagyon fontos üzenete van, hogy megnyílt a Balaton-Almádiban a Kneipp-féle víz, nap, lég fürdő és egyéb gyógymód, természetes gyógymódok.
0: És itt a jelenben mi az, amit tetszik festeni?
1: A másik vonulat főleg akvarellel a táj, amely előttem van. Tehát mi lakunk a Balaton-Almádi Öreghegyen.
0: Azonban szép a látvány, a kilátás.
1: Igen, és akkor balról Balaton-Fűzfő szemben, nem tudom hány kilométer, Siófok, Balaton túlpartja, és akkor így jobbra. Tehát kb. 4 órakor megy le a nap így.
0: Csodálatos színek lehetnek.
1: És mind onnan festem. Régi osztálytársaim szokták mondani, hogy üljek arrébb. De, üljél arrébb, Veronka. De nem érdemes arrébb ülni, mert én nem feltétlenül a helyeket, megnevezhető helyeket festek, hanem engem ihlet ez az atmoszféra.
0: De tovább gondolja, beleteszi az érzést, az érzelmet, meg amit ön ugye beleképzel. Tehát van egyfajta romantika.
1: Így igaz. Tehát a lég nemű dolgok, a föld és a víz és a levegő perspektíva, ez adódik össze.
0: Ezer arca van
1: évszakban.
0: Ezer arca van a Balatonnak színekben is.
1: Így van, így van.
0: Nagyon szépen köszönjük szépen.
2: A Balaton ezer arca ma az országjáró műsorában, és értéktárak, illetve értéktúrák a folytatásban, mert hogy a Balaton felvidéken, a Káli medencében és a Tapolcai medencében számtalan olyan érték van, amit érdemes felfedezni, és hogyha magunk indulunk el, akkor lehet, hogy nem találunk meg mindent, ezért kellenek olyan idegenvezetők, mint például Pető Piroska, aki, ha jól tudom, saját szórakozására, saját kedvtelésből kezdte el összegyűjteni azokat az értékeket, amelyeket aztán kirándulás formájában megmutat másoknak is.
3: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Igen, ahogy említette, ez a tevékenység gyerekkori hobbimból fakad, végül is így is mondhatjuk. A Balaton felvidék térségét gyerekkoromtól kezdve látogattam, és azokra az értékekre, rejtett értékekre ezek felé kezdett fordulni a figyelmem már fiatal felnőttként, és az egyetemi éveim alatt a Balatonfelvidék egyedi tájértékeit kutattam, és egyedi tájérték katasztereket készítettem. Diplomamunkám Mencshely egyedi tájérték kataszterének egyedi tájérték felmérése volt, és végül is ebből bontakozott ki a 2012-ben megjelent Hungarikum törvényt követően a különböző értéktárak készítése.
2: Mondjon nekem olyan értéket, amelyet egy kirándulásban megmutat. Egyet-kettőt

0: említsen, egy kedvenc túraútvonalat akár.
1: A kedvenc túraútvonalaim a Balaton felvidéki szőlőhegyeken zajlanak, és ott szerveztem az eddigi legtöbb értéktúrát. Ugye kezdetben ezeket az értéktárakat, települési értékgyűjteményeket tematikus értéktáranként, tehát ilyen dokumentációkat készítettünk, és az elmúlt években pedig már lehetőségünk adódott arra, hogy ezekből könyveket készítsünk, tehát megjelent most már 10 ilyen értéktárakat bemutató könyv, és az elmúlt 2 évben is bővült ezeknek a sora. Pula és Vöröstó értéktári kötetét készítettük el. Jelenleg van folyamatban Szentbékkála és Hegymagas értéktári kutatása, ezekből is könyv lesz, és a jövő évben pedig Balatonhenye, illetve Balatonszepezd könyvét szeretnénk elkészíteni.
0: Aztán jönnek a túrák is a könyvek nyomában?
1: Igen, ezek párhuzamosan zajlottak. Szerencsére ebben az évben több mint 10 ilyen értéktúrát tudtunk megvalósítani. Úgy tapasztalom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, és nagyon jó csapat verődik össze ezeken az alkalmakon, úgyhogy abszolút a folytatáshoz megvan a motiváció, és úgy gondolom, hogy ez az értékmentés és értékteremtés missziója számára nagyon fontos, tehát azért jók ezek az értéktúrák, mert az emberek személyesen találkozhatnak ezekkel az értékekkel. A tematikus értéktúrákon kívül idén már más jellegű értéktúrákat is szerveztem. Megalapítottam Somogyi Győző emlékére az alkotó születésnapján, július 28-án volt egy ilyen hagyományteremtő értéktúra, amivel azt szerettem volna elérni, hogy hát itt ugye a Káli medencében és kifejezetten Salföldön, ahol Somogyi Győző élt és alkotott, történjen egy olyan, hát egy ilyen összetalálkozás azokkal az emberekkel, akik ugye ezt az ő munkásságára felnéznek, és ezt az értékrendet képviselik. Úgyhogy ezt is szeretném folytatni a jövőben.
0: Hol találjuk meg az értéktúrákat, hol találjuk meg Pető Piroskát?
1: A Balaton Felvidék Egyedi Tájértékei nevű közösségi oldalon elsősorban, illetve vannak honlapok is, és különböző, hát végül is itt a területen, tehát több tevékenységet kell foglalkozom párhuzamosan, így például a balatonhenyei oldalon is lehet informálódni, mert oda is van most már január óta a közvetlen kötődésem.
0: Keressék tehát az értéktúrákat, Pető Piroskát hallották az Országjáróban.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Időközben 3:30 lett, és az Országjáróban ma az ezerarcú Balatonhoz hívogatjuk, majd önöket, a Balaton varázslatos világát mutatjuk meg, és ez a varázslatos világ, ez bizony mesébe illik, nem véletlen, hogy mesés kötetek is születtek itt az elmúlt időszakban, pontosabban a legendákat összefoglaló Csodák tava, amelynek van egy mesébe illő folytatása. Itt a Csodák tava könyvének írónője, szerkesztője Tokodi Klára. Hát biztos vagyok benne, hogy gyermekként a tündérmesék között azért a mocsarak világa, meg a nádasok világ, az is egy nagyon romantikus történetforrás lehetett. Hogyan gyűjtögette össze a Balatonhoz kapcsolódó meséket?
3: 8 éve kezdtem el a balatoni mondákat gyűjteni, amikor rájöttem arra, hogy nincs egy ilyen igazán bőséges tára ezeknek a mondáknak, és először az ilyen ismertebb portálokon kezdtem el keresgélni, utána antikváriumokban kutattam, a nagy klasszikusokhoz fordultam, tehát például Liktáv Gáborhoz, illetve Ötvös Józsefhez, és így folyamatosan bővült ez a kincs. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egyre többen jönnek oda hozzám különböző településekről, hogy jaj, Klári, nálunk is van egy monda, nálunk is van egy történet, amit jó lenne, hogyha minél szélesebb körben meg tudnánk ismertetni, illetve falu múzeumokban is szoktam keresgélni, de olyanra is akadt például egy tanösvénynek az információs tábláján bukkantam egy ilyen történetre.
0: Hát említsen egy-két ilyen mesebeli alakot, akik a Balatonhoz kapcsolódnak, akiket mondjuk annyira nem ismerhetünk.
3: Ó, hát éltek itt óriások, törpék, pásztorok és pásztorleánykák, megfordult itt Krisztusurunk és Szent Pál, nem tudom, az mennyire közismert például, hogy amikor Krisztusurunk Betlehemből Egyiptomba menekült a szüleivel, akkor pont útba ejtette Zamárdit, és ugye a Szamárkövön mind a mai napig látni a gyermek Jézusnak a lábnyomát. Egyébként állítólag Zamárdi neve is ebből a Szamárkőből, Szamárdiból alakult ki. Somogynak egy nagy mondaköre kapcsolódik például Koppány vezérhez. Ugye a legenda szerint Koppány például nem Koppány testét négyelték fel, mert egy közvitézre kicserélték az ő testét, és őt magát Balatonföldvár felett a Nezdehegyen temették el. De például török Koppányban némák a békák, mert Szent István király félt attól, hogy Koppánynak a patadobogását nem fogja meghallani, és ezért az imájára elnémultak a békák.
0: Hát biztos vagyok benne, hogy egy család izgalmas kalandot talál a könyvlapjain, na de most már folytatódik a történet mesébe illően. Fonyódon egy mese ösvényt adtak át néhány napja, talán egy hete.
3: Igen, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak a könyvlapjain ismerkedjenek meg a gyerekek és a felnőttek ezekkel a történetekkel, hanem élővé tegyük ezt számukra, és különböző alkotókkal keresem folyamatosan az együttműködés. Volt már vízi színpadi előadás, festménykiállítással is elindultunk és körbejártunk sok várost. Ez a legújabb, pedig ugye Fonyód legújabb turisztikai attrakciója, amit úgy kell elképzelni, hogy kb. Másfél kilométeres séta Fonyód legnevezetesebb pontjain, hogy egyben a várossal is meg tudjunk ismerkedni. Ezek kis faházikok, amikbe egyrészt el lehet olvasni a meséknek a rövidített verzióját, meg lehet hallgatni egy QR-kód segítségével a teljes mesét. Régenyi Adriána festőnek a gyönyörű festményei életre keltik ezeket a meséket, illetve mindenféle érdekességek és vicces feladatok, történetek segítenek abban, rejtvények segítenek abban, hogy még izgalmasabb legyen ez a kaland.
0: Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mese van már ugye összegyűjtve, de hát ismerve Klárát, aki újabb és újabb kalandokat, kihívásokat keres, biztos vagyok benne, hogy lesz folytatása esetleg ennek a történetnek.
3: Mindenképpen tervezem a folytatást. Az első kötetben 48 történet jelent meg, de már készül a második kötet, amiben számos más történet is belekerül. Körülbelül még ugyanennyi van már a tarsajomban, csak nincs időm megírni, mert közben egyébként a kisebb korosztálynak meseregényekkel is próbálom megismertetni a Balatont, ugye Minavidi és az óriások nyomába, illetve Minavidi és a balatoni vasszony című meseregényem már megjelent, ezek kaphatóak, és most az kamaszokat célzom meg a legújabb Koppány vére című történettel.
0: Keressék tehát a Fonyódi meseösvényt, és ismerkedjenek a Csodák tava című kötettel. Tokodi Klára, a Csodák tava könyv írónője, a balatoni legendák szerelmese volt az országjáró vendége.
2: Országjáró.
4: Magyarország ezer arca.
5: Maradunk továbbra is a Balatonon, Kovács Emőkével járjuk körbe. Mégpedig azt, hogy a sport is jelen van a Balaton vizében, mégpedig nem egy alkalommal és többféle formában.
6: Igen, ahogy megjelenik a balatoni fürdőkultúra, úgy felfedezik a tavat, és hát ahogy említettem még az elején, a 19. század első felében nem tudnak még úszni, ezért az egy nagy látványosságnak számított, amikor például itt, ahol állunk nagyjából, erről a helyről Veselényi Miklós elkezdett tempózni a tihanyi öbölben, és akkor a lányos anyák teljesen elhaltak, hogy hát mit csinál itt a nagy vízben. Ez az 1830-as években volt. Tehát olyan, hogy úszás, vagy Balaton átúszás nem létezett, az első átúszás Szekrényesi Kálmán vitte véghez, és amit hangsúlyozni szoktam, hogy ugye most az átúszások a Révfülöp-Boglár távon vannak, ami egy nagy táv 5 kilométer fölött van. De Szekrényesi Kálmán 1880 augusztusának végén a Balatonfüred Siófok távot úszta át, ami 10 kilométer fölötti, ezért több mint 6 órát tempózott, és akkor ez egy szenzációnak számított, és előtte a Boszporus csatornán, a Szuazi csatornán gyakorlatozott, hogy ő ezt a nagy vizet át tudja úszni.
5: És volt még egy szenzáció, de az már az 1900-as évek, amikor hosszába úszta át valaki ezt a távot, vagy pontosabban a Balaton 76 kilométert.
6: Igen, 1961-ben ugye Kenesétől Keszthelyig szintén egy nagyon hosszú időszakon át tempóztak, és hát így vált hagyománnyá azért a Balaton átúszás, ha nem is ez a keresztben, de ugye a Révfülöp-Boglár táv a mai napig egy nagyon nagy sportesemény a Balatonnál.
5: Hát igen, nézem, Szénás Imrének hívták, és 61-ben volt, és pontosan 36 óra 39 perc alatt tette meg ezt a 76 kilométert, szóval óriási nagy táv, de azért vannak itt még olyan mérföldkövek, ami szintén sport, és érdemes róla beszélni.
6: Igen, hát nem csak a vízi sportok, bár itt állunk a vitorlázónál, és hát a balatoni vitorlásport az innen indul, a balatonfüredi jachtkikötőből az 1880-as évekből a Stefánia jachtegylet indítja el, a nagy magyar történelmi családok, az eszterháziak, Széchenyiek építik meg a nagy testű hajóikat, nem ezeket a kis testű sporthajókat, és indulnak el az első versenyek, aztán a két háború között ott van a tradicionális nagy verseny, a kék szalag, ami már ugye lassan a 100 éves évfordulóhoz fog közelíteni, de nem csak a vízi sportok vannak.
5: És lósport például. Lósport,
6: igen, vagy a tenisport, vagy ami manapság már ismeretlen, és szintén innen Balatonfüredről indul, a galamblövészet, ez Széchenyi István honosítja meg Magyarországon, és nagy keletje lesz, és itt az 1870-es években galamblövészet versenyek vannak, vagy tenisz versenyek, ahol nagy női sportolók nyernek, mint Széchenyi Alice, vagy Páfi Licsi grófnő. Itt ezek a, ez a füredi világ a 19. század végén. És hát a lóversenysport, én a déli partról jöttem, ezt most már így bevallhatom a műsor közepén, ott a mi oldalunkon Siófokföldvár magasságában nagyon erős volt, mert a somogyi lótenyésztés ugye nagyon erőteljes a két háború közti időszakban. Siófoknak három lóversenypályája is volt, egymást váltották ezek a pályák, és az egyik pálya az a mai Jókai Park területén helyezkedett el, és az alagi lóversenyek után jegyezték a Siófokit, és ez nyaranta egy nagyon nagy látványosságnak számít.
5: Ugye a mai világban itt a napjainkban nagy kihívás, hogy körbe biciklizni, kerékpárni a Balaton, kerékpározni a Balaton, de ez sem újszerű dolog.
6: Nem, mert hogy megalakulnak a 19. század végén országosan a sportegyesületek, egyébként Szekrényesi Kálmán úszó alakítja meg az MTK-t, tehát ez az az időszak, de valóban a kerékpársport is nagyon elkezd felkapottá válni, és az 1896-ban már van egy ilyen, ha nem is túlkerülő verseny, de egy keszthelyt a fővárossal összekötő verseny, ami a kerék pár sportra épít.
5: És ami nagyon érdekes még, ugye, hogy automobil versenyeket is rendeznek, és ez is nagyon népszerű. A igen, strandolók, a fürdőzők körében is.
6: Igen, hát a Címzett ismeretlen című film, ami Földváron játszódik, már ott automobilok jelennek meg. A 30-es években Magyarországon már le lehet jutni a Balatonhoz, balatoni műúton. Ez egy nagyon nagy fejlesztés a korszakban. Ezért már ilyen csillagtúra-szerű versenyek is vannak a korszakban, hiszen a két háború közti időszakban nemzetközi sporthetek rendeznek, és ott az automobil versenyek is központi elemmé válnak.
5: És ugye, ami még itt a sport mellett még nagyon jellemző, erről beszéltünk, hogy elegáns vendéglők is megjelennek, szóval az elegancia az nagyon is jelen tud lenni.
6: Igen, hát mondhatnánk azt, hogy hogyan jutottunk el a Balatonon a terített asztaloktól a talpon állókig. Itt, ahol állunk, meg a Balaton többi fürdőhelyén a 19. század második felében csodálatos nagy éttermek nyílnak, és nagy virágzik a balatoni gasztronómia.
5: Nagyon szép. Éppen köszönjük Kovács Emőkének, egy öröm volt önnel beszélgetni itt a nap folyamán, hosszasan tudnánk még folytatni. No, de hát ennyi volt az idő, minden jót, kezdi csókolom.
2: Közös örökségünk nyomában.
4: Országjáró vándorbot.
5: A folytatásban az országjáró vándorbotra kötjük majd föl a szalagot. Vendégünk itt az országjáróban Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a térség országgyűlési képviselője, és a Füredi Szüretnek egyik fővédnöke, kezi csókolom. Hát nagy élmény, ünnep ez a mai nap.
7: Jó napot kívánok, igen, öröm itt lenni, öröm hazaiként nézni ezt a népes forgatagot és a vidám embereket. Szerintem ez egy igazán összekapcsoló rendezvény itt Balatonfüreden.
5: Ugye ön füredi arácsi születésű, jól mondom?
7: Igen, Tihanyban kezdtem a pályafutásomat, hogy így mondjam, aztán kicsit később Balatonfüredre költöztünk a családdal.
5: Fürednek mi a varázsa meg a környéknek? Mi az, ami idehozza az embereket, és láthatjuk itt a mai napon a füredi mulatság. Az időjárás nem a legszebb, de az emberek lelke az egy mosolygós.
7: Szerintem a varázs az mindenképpen az a környezet, amiben mi élünk. Ez egyszerűen gyönyörű, a Balaton, a gyönyörű lankák a hátunk mögött, a Tihanyi félsziget látványa, és nincs két nap az évben, amikor ez ugyanúgy mutatna, ugyanazt a képet mutatná. Mindig más, mindig változatos, és mindig ad nekünk valami szépet, leginkább a lelkünknek, ahogy ön is mondta.
5: Hát igen, és figyelem az ön szemét, elnök asszonynak, hogy ragyog, csillog, és a Balatont nézi, mert hogy hogy a Balaton az nagyon szerethető, akár tavasszal, télen, nyáron, bármikor.
7: Így van, minden évszakban sokat tud nekünk adni, helyieknek is, és az ide látogatóknak egyaránt. Mindenki megtalálja azt, amit ő igazán szeret, vagy keres. Nyáron a nyüzsgést, a forgatagot, a koncerteket, a programokat, ősszel az ilyen és ez hasonló rendezvényeket, kicsit nyugalmasabb a táj, ideális a kerékpározásra, tavasszal úgy szintén, és télen pedig Balatonfüred egyik most már jól ismert látványossága az a csodálatos jégpályarendszer, amit évről évre felállít a város, úgyhogy minden évszakban érdemes ide ellátogatni.
5: És ugye egyik szemünk a nevet, másik egy picit sír, ha ránézünk a Balaton alacsonyabb a vízszint, hogy milyen hosszú távú tervek vannak, gondolom vannak elképzelések arra, hogy mentsük meg a Balatont, mert a Balaton az mindenkié.
7: Igen, valóban ezt nagyon sokszor elmondtam én is, hogy a Balaton mindenkié, és nekünk azon kell dolgozni, hogy megőrizzük őt a jövő generációi számára. Ez a tó nekünk nem csak az otthonunk, hanem sokaknak a megélhetést is biztosítja, így nem mindegy, hogy hogy bánunk vele, az ökológiájával, a part menti területekkel, úgyhogy mi igyekszünk egy olyan koncepciót vinni a jövőben, amiben is tulajdonképpen mindenki hozzáférhet a Balatonhoz, és lehető legtöbbet élvezheti belőle.
5: És mit lát, hogy mindehhez mennyi idő kell, hogy egy picit megnyugtatóbb legyen a dolog? No, azt tudjuk, hogy a vízszint, a vízmagasság az nem mindig emberi tényező, nem rajtunk függ, hanem a jóisten, nem mondjuk meg, hogy milyenek éppen az égi áldások erre felé, de itt hosszú távon lehet olyan valamiféle tervről beszámolni az országjáró hallgatóinak, hogy mondjuk valamiféle megnyugtatást kapjanak?
7: Én azt gondolom, hogy a jó Isten kezében mindannyian jó helyen vagyunk. Ő megmondta, hogy ne aggodalmaskodjatok, gondom lesz rátok. Én bízom benne, hogy a természet is visszaállítja majd a Balaton vízszintjét. Természetesen egyébként a szakértők folyamatosan dolgoznak megoldásokon, amelyek azért nem egyértelműek, hogy ezek valóban hasznosak, vagy ideálisak lennének. Minden esetre dolgoznak rajta. Én abban bízom, hogy a természet körforgása ezt a problémát is orvosolni fogja.
5: Már csak azért is lenne fontos, ugye, mert egy stratégiai pont a Balaton térsége, és ugye arról is beszélnek itt szakemberek, meg nagyon sokan, hogy a Balatont egységes régióként kellene kezelni.
7: Én ezzel teljesen egyetértek. Ez egy közös gazdasági térség, egy közös táj, egy közös infrastruktúra, és ebben közösen kell gondolkodnunk, mind a déli, mind az északi parton, mind keleten, mind nyugaton, és meg kell tudnunk mutatni ezt a desztinációt közösen, hogy mit nyújtunk a hazai és a külföldi látogatóknak.
5: Erre szerintem van hajlandóság, mert hogy az országjáró hallgatóit itt hallgat, vagy bocsánat, akik eljöttek a műsorba, az országjáró hallgatói meg hallhatták, tehát mindenki azért a jobbját nyújtja, hogy a Balatonért tegyen. Itt az összehangolás az fontos.
7: Igen, így van. Nagyon komoly destination management munkára van szükség, és bármennyire is szép, ugye itt, hogy lehetek stílszerű a szüret kapcsán, akkor a jóbornak is kell cégér, és szerintem a Balatonnak is. Minél többen megismerik, hogy mit nyújt, minél többeknek okoz örömöt, élményt, annál többen fognak ide visszalátogatni. És természetesen ebben a munkában nem csak a turisztikai szakemberek, vagy a vállalkozók, hanem a civil szervezetek is nagyon sokat tudnak tenni, akik nap mint nap dolgoznak a mi közös Balatonunkért.
5: Köszönjük szépen, és annyit még itt elnök asszonynak elmondanék, itt van az országjáró vándorbot, minden egyes településen fölkötöttek rá egy szalagot egy-egy jelmondattal. Ide is elhoztunk, itt a helyekkel megbeszéltük, a jelmondat a Balaton összeköt, és majd erre kérnék meg az elnök asszonyt, hogy kösse föl az országjáró vándorbot, ezt a szalagot. De azt gondolom, hogy a Balaton összeköt szlogen, jelige, az lehet mindjájunké.
7: Nagyon köszönöm, hogy ezt írták erre a szalagra, és megtisztelő, hogy ezt én köthetem föl erre a vándorbotra. Valóban összeköt helyieket, ide látogatókat, ez a magyarok közös kincse. Örülök, hogy feltehetem ezt a szalagot.
5: Nagyon szépen köszönjük, vendégünk volt itt az országjáróban, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a térség országgyűlési képviselője, és a füredi szüret fővédnöke.
2: Rejtett kincsek.
4: Játék az országjáróban.
0: Mai délutáni következő játék kérdésünk, pontosabban játék kérdésünk már elhangzott. Azt kérdeztem, hogy ki volt az, aki elsőként úszta át hosszában a Balatont, Balaton, Kenese és Keszthely között. Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató telefonvonal segítségével itt van velünk. Jó napot kívánok, először legyen kedves, a kedves nevét árulja el nekünk.
8: Jó napot kívánok, Aranka vagyok.
0: Üdvözlöm, Aranka, hát ki volt, aki keresztben átúszta a Balatont, vagy egész pontosan hosszában, ezt így kell szépen
8: hosszában
0: fogalmazni?
8: Szénási Imre 1961. augusztusában.
0: Helyes a megfejtés, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, és két ajándékkal is tudunk önnek kedveskedni, a Balatonfüredi Turisztika Egyesület ajándékát nyerte, és egy páros sétajegyet a Balaton Guide felajánlásába ide Balatonfüredre, illetve a Balaton felvidékre. Köszönjük, hogy játszott velünk.

0: Hát bizony áthajózhatnánk innen Füredről a túlsó partra, a Balaton másik oldalára, de miért tennénk, hiszen annyi program van itt Füreden, például 17 órától Zóbkati divattervező szalonjába egy különleges tárlatvezetés is indul majd, ez nem ritka, különleges vendégeket szokott hívni Kati magához, és akkor egy ilyen szubjektív közös bemutatót tartanak. Van egy témája a mai estének?
1: A mai vendégünk Csalár Bence, akinek a mindennapi életét én nem ismerem olyan nagyon. Nyilván ismerem a munkáját, meg ismerem a gondolatait, a véleményét a divatról, de a mindennapjait nem ismerem, ezért aztán ez mindig nagyon izgalmas, hogy amikor két olyan ember gondolkodik együtt, és tart egy programot együtt, akik nem ismerik egymást nagyon, akkor az hogy tud sikerülni?
0: Hát biztos vagyok benne, hogy izgalmas találkozás ez, hogy a fiatalok, illetve már a szakmában nevet szerzettek ott vannak együtt, és együtt mutatják be azokat a kreációkat, amiket lehet látni egyébként az ön bemutató termében, múzeumában. Minek szokta ezt leginkább hívni?
1: Hát ez egy klasszikus múzeum igazán, csak szeretem úgy hívni, hogy Fashion and Múzeum, mert hogy olyan értelemben meg nem múzeum, hogy nem tiltom a látogatókat, hogy megérintsék a kiállított tárgyakat, hogy nagyon-nagyon személyes tér olyan értelemben, hogy nem egy óriási múzeum, hanem azt szoktam mondani, hogy azoknak a kis titkos múzeumnak a körébe tartozik, amik szerte a világon azt az érzést adják a látogatónak, hogy valami ez nagyon közel kerül. Tehát egy nagy múzeum az fantasztikus, pompás nagy kiállításokat tud csinálni, a miénk pedig nagyon intim tér, és nagyon közel lehet kerülni, és nagyon bensőséges információkat lehet tudni, még akár egy ruháról is. És azt hiszem, hogy ennek az a lényege, hogy a divat mögött van számtalan olyan mesterség, ami sajnos a kihalás szélén van, és minden, amit gondolunk, és amit csinálunk, az arról szól, hogy ezeket a divat mesterségeket próbáljuk valahogy életben tartani.
0: Nyilván a kézműves alkotásoknak egy tovább éltetése, a megbecsülése az, hogyha akár egy mostani divatos és újszerű ruhára felkerülhet, akár egy csipke, akár egy madeira, akár egy különleges azsúrozás, hogy ezeket már a mai fiatalok kevésbé ismerik, bár ha látják egy trendi ruhán, akkor megörülnek neki, hogy ettől egyedi, ettől különleges, és lehet, hogy még a nagymama vagy a dédnagymama emléke is felötlik bennük.
1: Igen, szerintem hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk a fiatalokról, hogy ők nem tudják, amit mi tudunk. Megdöbbentő, hogy mi mindent tudnak, és megdöbbentő, hogy mennyire vonzódnak azokhoz a múltbéli dolgokhoz és tárgyakhoz, amelyeket mi például sorozatosan mutatunk. Ugye nálunk nagyjából a 200 évet ölel fel a gyűjtemény. Egy hatalmas gyűjteményünk van, amit tematikusan szoktunk a kiállításokba komponálni, de még nem volt olyan kiállításunk, ahol ne kaptunk volna fiataloktól olyan visszajelzést, hogy számukra ez szinte fontosabb, mint a mi számunkra. Én azt gondolom, hogy a divat az egy állandó változás, a divatban soha nincs új, és hogyha egy fiatal a saját divat életéről, divatkultúrájáról gondolkodik, ahhoz ez egy nagyon fontos bázis, egy ilyen múzeum, mert sok-sok mindennek megismerheti a gyökerét.
0: És nagyon izgalmas, hogy különleges alkalmakkor, ha régi és az új találkozhat, tehát, hogy ott lehet alkotni önöknél, lehet jelentkezni workshopokra, ahol mondjuk egy régi csipke új életet nyerhet, vagy újra életre kelhet, akár egy modern póló kiegészítéseként. Nagyon jó ez a múlt és jelen találkozása.
1: Hát ezek a populárisabb dolgok, de nyilván emögött sok-sok olyan szakmai feladat van, amit nem lehet ennyire könnyedén kvázi kitenni a közösségnek. Emögött egy nagyon erős dokumentációs munka van, egy nagyon erős gyűjteményfejlesztő munka van, és mindez azért, hogy amikor mi valamit így megmutatunk, akkor annak igazán meglegyen a hitelessége, a történelmi szerepe, a történelmi vonulata, és ebbe beleilleszteni egy modern pólót, amire rávarnak egy 100 éves csipkét, azért jó, meg azért lehet, mert egyébként a gyűjteményünk olyan őrületes méretű, hogy nem kell sajnálni egy darab csipkét mástól, hanem boldogan odaadjuk, hogy más is élvezhesse.
0: Itt az országjáróban például néhány perccel ezelőtt a reformkori hagyományőrzők voltak csodálatos viseletbe, csodálatos ruhakölteményekbe, akkor az elegancia, az, én azt hiszem, akár az Anna Bálokat említve összefonódott Füreddel, vagy a múltjával, az irodalmi alakokkal, a történelmi alakok, akik mind-mind koptatták ezeket az utcákat, illetve látták ezeket a házfalakat, hát ezek élhetnek tovább abban a divatban, abban az eleganciában, abban a kellemben, amely akár az Zobkati gyűjteményben ott van, vagy az ön terveiben ott van.
1: Hát én azt szoktam mondani, hogy jövő hagyományait mi hagyjuk örökül, tehát ez a mi dolgunk most, hogy megteremtsük azokat az aktualitásokat, amelyek hagyománnyá válhatnak, valamint mi is vigyük tovább a hagyományokat, és így elgondolkodva magamon, így az elmúlt napokban éppen így megértettem a saját múltamat is, nagyjából 15 éve dolgozom Balatonfüreden úgy, hogy teremtettünk a országos hírű eseménysorozatokat, akár a Balatonfüred Kurdelegáns, ami az old-timer szépségverseny, amelyet a férjem alapított, és közösen indítottuk útjára, és fölkerült által a Balatonfüred az old-timer gyűjtők térképére, a világ térképre, vagy a Balatonfüred Fashion Night, hogy 11 néhány éve rendszerint hatalmas, több ezer főnek ajándékba adott divatbemutatót csinálunk, hogy részt veszek az Anna Bál kulturális a építésében, attól kezdve, hogy mondjuk az Anna Bálnak az arculatát tizenvalahány éve tulajdonképpen szerelemből, szeretetből újra komponáltam. Tehát olyan mértékig a városért dobog a szívem, és olyan sok mindenben együtt dolgozunk, gondolkodunk, hogy én azt remélem, hogy amit mi csinálunk, annak is majd lesz folytatása.
0: Nagyon szépen köszönjük Zobkati divattervezőnek, hogy az országjáróba is eljött, itt volt nálunk.
1: Szép.

0: Sok mindenről van szó már az országjáróban, a Balaton ezer arca, amit nagyon szeretünk, kötődünk hozzá, de milyen jó, hogyha itt tudunk maradni, nem kell elmenni azért, hogy megtaláljuk az életben a számításunkat. Hát ebben segít például a Bent Balaton csapata, Nagyné Czuri Eszter érkezett meg mi hozzánk, és hát a nők vannak a fókuszban, a balatoni nők?
1: Igen, ők vannak fókuszban nálunk, mi a Bent Balatoni Női Vállalkozó Egyesülettel azon dolgozunk, hogy a női karrierutakat támogassuk a balatoni régióban, olyan rendezvényeket, programokat szervezünk, amik segíti őket a karrierváltásban, a munkába visszatérésben, vállalkozásindításban.
0: Találkoznak a nők, jót beszélgetnek, megosztják egymással a gondjaikat, vagy azért ennél több képzések vannak, olyan alkalmak, ahol valami jó modellt tudnak megmutatni egymásnak?
1: Ennél azért sokkal többről van szó, mint hogy beszélgetünk. Tréningeket, workshopokat tartunk. Van két nagy eseményünk minden évben. Az egyik az egy női üzleti konferencia. Ez a Balatonfelvidék egyetlen ilyen jellegű konferenciája. A másik az pedig egy női egészségnap, ahol egy picit a testünkkel és a lelkünkkel foglalkozunk.
0: Azt gondolom, hogy a hölgyek nagyon vágynak arra, hogy megértsék őket, és más szemmel nézik a nők a világot valahogy, ugye hát ezért vagyunk mi nők, a férfiak meg férfiak. Mi az, amiben leginkább segíteni kell a hölgyeket? Önbizalmat kell nekik adni? Én azt hiszem, a tudással ma már, bocsánat, hogy ezt mondom nő, a nőként, én azt gondolom, hogy már nincs gond, nincs hiány.
1: Igen, igazából két dolgot szoktunk kiemelni, az egyik az a kapcsolatrendszer, szóval amikor azért összejön 3-4-6-8 ember, akkor ha azt veszük, hogy mindenki csak 100 kapcsolatot hoz egy ilyen találkozóba, akkor az már megsokszorozódik ilyenkor, és a másik pedig valóban az önbizalom. Szóval ezeken az eseményeken azért azt erősítjük, hogy igen, nőként is vállaljunk szerepet, akár közfeladatokat ellátni, de akár vállalkozást vezetni, vagy akár vezetői pozíciót.
0: Nagyon nehéz sokszor megharcolni azért, hogy elismerjenek minket, lehet, hogy ez is már lassan azért tánc sztereotípiává alakul, hála a jó Istennek. Szóval, hogy mi az a terület, ahol leginkább a nőkre van szükség a vállalkozás területén, az üzleti életben? Ön hogy látja ezt, Eszter?
1: Én nem emelnék ki így külön egy-egy területet. Pont azt gondolom, hogy azért dolgozunk, hogy ne legyenek külön ilyen területek, és nagyon örülünk abban, hogy annak, hogy például a politikában egyre több hölgy vállal szerepet, itt a régióban is azért nagyon sok polgármesterasszony van, szóval igazából ennek külön örülünk, hogy már nincsenek szerintem külön ilyen területek, egyszerűen oda kell állnunk, és mi is meg tudjuk csinálni.
0: És segítenek minket a férfiak?
1: Azt gondolom, hogy igen, legyünk pozitívak, és biztos vagyok abban, hogy azért nagyon sok olyan férfi áll ezek mögött, a hölgyek mögött, aki támogatja őket.
0: Következő nagy esemény, egy fél percünk van még.
1: Következő nagy eseményünk november 12-én a Látszódj Márka Építő Tanácsadói Nap. Ez pont ezt a kettőt köti össze, hogy a test és a lélek, szóval kicsit illetve szakmai tudást ad, illetve decemberben pedig van egy karácsonyi partink, ami kimondottan vállalkozóknak szól.
0: Nőké is legyen a Balaton. Nagyné Czuri Eszter, a Bent Balaton munkatársa volt az országjáró vendége. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 16 óra van, az Országjáró Kincses Láda természetesen megérkezett velünk ide a Balaton partjára, és hamarosan kiderül, hogy milyen kincs kerül bele itt Balatonfüreden. Egészen 17 óráig Balatonfüredről, a füredi szüret helyszínéről szól az Országjáró. Tartsanak velünk!
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, Polyák Adrien vagyok. Évente 130 milliárd forintos megtakarítást hozhatna az euró bevezetése Magyarországon. 15-en meghaltak egy Zaporizsját ért orosz légi támadásban. Változékony idő lesz, estétől sokfelé esővel. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós fékentartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Csak nem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium, és 6 feljelentést is tett. Tanács Zoltán tárcavezető szerint felmerül a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásait, amelyekben luxusszállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepeltek. A hatóságoktól azt várják, hogy tisztázzák, történt-e bűncselekmény, és szükség esetén gondoskodjanak a közpénzek visszaszerzéséről. Nem érzi úgy a Fidesz frakció vezetője, hogy bocsánatot kellene kérniük az elmúlt 16 év kormányzásáért. Bóka Jánost a Magyar Hangnak adott interjúban kérdezték erről. A politikus szerint már a kérdésfelvetés is azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása bűnös, morálisan elítélendő, gonosz, eleve elhibázott politikai célokra irányuló kísérlet volt, amely nem a közjót szolgálta. Bóka János úgy fogalmazott, az ilyen feltételezéseket visszautasítja. Dél-Ukrajnában legkevesebb 15 civil, köztük 3 gyerek is meghalt, és 16-an megsebesültek egy Zaporizsját ért orosz légi támadásban. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Az ukrán elnök szerint Moszkva így köszönte meg az orosz dízelexportra vonatkozó amerikai szankciók feloldását. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna válaszolni fog az orosz légi csapásokra. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépet a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyészsége közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna. Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, mögötte északkeleten lehet még kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Palicstól Pöstyénig, Husztól Hátszegig nem minden a megmaradásról és az igazi magyarságról szól, de arról is. Integráció és asszimiláció, migráció és haza a magasban. Együttélés a többséggel, közben figyelés Budapestre, székely mítosz a magyarországi turistáknak, vegyes házasság és a kisiskolák roma magyarjai. Élet, kisebbségi magyarként, akinek az anyanyelve még mindig magyar. Határon túli magyar újságírók műsora Rácz Vince vezetésével minden vasárnap reggel 7-től 8-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáróban ma az ezerarcú Balatonhoz, Balatonfüredre hívogatjuk Önöket. Két keréken a Balaton körül kulturális gasztronómiai és dűlőtúrák drótszamáral, nem csak profi sportolóknak. A kerékpáros kalandozás egyszerre testmozgás, rekreáció, élmény és ismeretszerzés, jó hangulatú társaságban pedig kiváló aktív kikapcsolódási lehetőség. Hogy merre érdemes indulni a családoknak, vagy a kemény emelkedőket, esetleg a síksághoz közelítő lankákat kedvelőknek, már is kiderül, érkeznek hozzánk az kerékpárosok. Tartsanak ma is az országjáróval, Balatonfüredre és a környékre csalogatjuk Önöket egészen 17 óráig.

0: országjáró kincses láda.
1: Értékek az utókornak.
2: Az országjáró kincses láda természetesen megérkezett velünk ide a Balaton partjára is. 8 éve a mi igazi utitásunk, mert szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket, szellemi és valóságos értelemben is, amely az adott település, ahol járunk, és büszke rá, és szeretné, hogy a következő országjáró helyszínen egy kicsit meséljen róla. Múlt szombaton a Szentendrei skanzenből a mindenmentes hétvégéről jelentkeztünk, ahol a skanzen területén termelt gyümölcsökből téri eltett finomságok, lekvár, szörp, gyümölcsecet, gyógynövények és kézzel készült szőttes került az országjáró kincses ládánkba. Erre vigyáztunk az elmúlt héten, ezt hoztuk most el ide Balatonfüredre. Domokos István kollégám már is átadja.
3: Köszönjük szépen, Szilvia, és mellettem áll Szegedi Katalin, mese illusztrátor, aki hát meglepetéssel készült, mert ugye az országjáró kincses ládába egy kincsel érkezett saját alkotással.
4: Természetesen. Ahogyan István is említette, mesekönyv illusztrálással foglalkozom, tehát a szóban forgó kép, melynek címe Királyfi a Balatonon, nem egy önálló autonóm alkotás, hanem egy könyvhöz készült illusztráció. A könyv maga Boldizsár Ildikónak a műve, aki egyébként szintén illetőség van a Balaton környékén. Ő írta a Királyfi születik című könyvet, és ebben jelent meg a Királyfi a Balatonon című kép.
3: Hát én megpróbálom leírni a hallgatóknak ezt a képet. Ugye a királyfi ül a Balaton partján, és itt még a vízszint eléggé elfogadható. Nádas van előtte, és mellette egy kerékpár. A színek pedig nagyon változatosak, mondhatnám, van ebbe egy kis modernség.
4: Igen, ugyanakkor egy visszatekintő, nosztalgikus hangulat is jellemző erre az egész könyvre, akár csak a képre. Inkább ilyen őszi színek jellemzik, és egy ilyen elvágyódó, elgondolkodó hangulat, amelyel a királyfit láthatjuk.
3: De vajon miről elmélkedik a királyfi itt a Balaton partján mellette a bicikli?
4: Ez nem vonatkoztatható el a könyv történetének ismerete nélkül. A kötet főhőse egy királyfi, aki keresi a helyét. Több helyen megfordul, és őt a madarak vezetik abban, hogy megtalálja a helyes útját.
3: És Katalinnak ebben a könyvben hány ilyen illusztrációja van?
4: Nem emlékszem már, sok.
3: Hát végig van illusztrálva.
4: Végig van illusztrálva a teljes könyv.
3: Tehát ez olyan könyv, hogyha lapozzuk, nem is kell elolvasni, az ember majd, hogy nem megérti a tartalmát a rajzokon keresztül.
4: Így van, egy jó képes könyv, akár szövegek nélkül is megmutatja a történetet, értelmezhető csak a képek láttán is a történet.
3: És akkor Katalin ebbe egy kicsit saját magát is belevarázsolja ebbe a történetbe? A színeken keresztül, meg ugye az ábrázoláson?
4: Engem mindig az irodalmi művezet. Természetesen beleteszem a saját tehetségemet, a saját művészetemet, de mindig alkalmazkodom.
3: De van egyfajta alkotás önben is, gondolom, amit saját magából beletesz, és arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor, vagy más esetekben mi lehet az?
4: Mindig elolvasom a kéziratot, ami engem nagyon vezet, inspirál. Minden könyv illusztrálása esetén igyekszem valamilyen más hangnemben megszólalni, olyanban, ami alkalmazkodik a könyv szövegének hangulatához. Ebben az esetben ezt a melankolikus vonalat éreztem.
3: És ugye Szegedi Katalin a vendégünk, mese illusztrátor, hozott jó néhány könyvet. Itt legalább vagy 15 könyv, de lehet, hogy még otthon sok maradt. Rengeteg munkája van, nem csak a Balaton.
4: Igen, természetesen. Alapvetően illusztrátornak tartom magam, de az utóbbi időben sok könyvet írtam magam is, tehát saját szerzői kötetekkel, mindig a Csimota könyvkiadó gondozásában jelennek meg ezek a könyvek. A legutolsó kötet, ez a kék,
3: ami... Ez a Mintha tegnap.
4: Az a címe, hogy Mintha tegnap, és ez a félmondat, egy ilyen elharapott kis félmondat, ugyanis a kötet témája egy nagyon nehezen feldolgozható jelenséget, az időskori demenciát mutatja be felnőtteknek szóló képes könyv formájában.
3: Tehát ha belelapozunk a könyvbe, akkor itt is egymás után különbözőféle rajzokat, festményeket látunk.
4: Így van.
3: Tehát ön így fejezi ki önmagát.
4: Természetesen.
3: Akkor mégiscsak megvan a saját maga gondolata, ugye másoknak ábrázol, más műveit ábrázolja, de azért ott van az a fajta önállóság, önálló alkotni akarás önben.
4: Ez kétségtelen, de tényleg ez egy alkalmazott művészet. Abban az esetben természetesen, amikor én magam írom is, akkor ez a dolog teljesen önazonos, hiszen én írom a történetet, én találom ki, én tervezem a könyvet, stb. És én illusztrálom egészen természetes módon.
3: Egy másik könyv, egy picit olyan, mintha nem is tudom, az 1900-as évek elején adták volna, de egyébként, ugye, mintha megsárgult lenne a könyv, egy picit olyan használt lenne a könyv, persze új. Ez miről szól, mert hogy a címe Kocsonya királyfi.
4: Igen, a Kocsonya királyfi című mesekönyv, egy nagyon szórakoztató kis mesekönyv, 12 mese van benne, ami végig követi az év hónapjait, mindegyik mese, csupa kajákról szóló mese. Ez nekem nagyon kézenfekvő téma volt, mert nagyon szeretek én is főzni, ezekről írtam a meséket.
3: Egy ilyen különleges szakácskönyv is lehet akár fölfoghatjuk annak?
4: Nem szakácskönyv, mert ez mesekönyv, és nem akartam. A végén van egy link, ami oda vezet a kiadó honlapjára, és ott bizony meg lehet látni az általam megfőzött, lefényképezett és leírt recepteket.
3: És ezek közül egyet mondjam, kedvenc étel.
4: Jó, akkor elmondom, hogy mikor lehet megkóstolni az én általam készített aszalt szilvás kacsamáj pástétomomat jövő hétvégén, október 17-én és 18-án nyitott műteremvásárt rendezünk Balaton főkajáron, az Ady Endre utca 26-ban. Itt van a műtermem, itt megtekinthetik a látogatók a műtermemet, ahogyan dolgozom, ki lesznek állítva a képeim, és ezeken az alkalmakon mi vendéglátással várjuk azokat az embereket, akik megtisztelnek minket a látogatásukkal, és ott fog debütálni ez a bizonyos aszalt szilvás kacsamáj pástétomom, több más pástétom kíséretében. Ilyenkor ugyanis valami 8 vagy 10 féle kencét készítek, mindenféle étkezési preferenciát figyelembe véve, vegán, húsevő, tejtermék, stb. Tehát szeretettel várjuk a látogatókat.
3: Mi is mondjuk, hogy menjenek, tehát kultúra, gasztronómia, akkor egy nagy találkozás.
4: Így van, Balaton főkajáron.
3: Köszönjük szépen, vendégünk volt az Országjáróban Szegedi Katalin, meseillusztrátor.
0: Kincsek, értékek, legendák.
1: Országjáró.
2: És a folytatásban, ha éppen nem esne az eső, akkor kerékpárra is ülhetnénk, bár következő vendégeink kerékpárral érkeztek, Harangvölgyi András és kedves felesége Havasi Tíma. Nem is olyan régen még itt húztak el egy elég komoly kerékpáros csapattal. Hát önök a helyi kerékpáros élet meghatározó alakjai, Balatonfüred Kerékpáros Egyesület elnöke András. Hát most a rossz idő miatt kellett letenni a kerékpárt, vagy a jó kerékpáros kitart a végcélig, inkább csak megálltak, mert azt mondták, hogy elkésnének, hogyha nem szállnának le a kerékpárról.
5: Nem, hát nekünk nagy tiszteltetés, hogy a Kossuth Rádióban is.
2: Köszönjük nekünk is, hogy jöttek tényleg.
5: Úgyhogy ezért beáldoztuk inkább a hátra lévő utat. De hát szó szerint az erdőből jövünk, és sajnos most már esik az eső, hála Istennek, de hát nagyon borzasztóan ki van száradva minden, és hát dőlnek jobbra-balra a fák, úgyhogy csak azt kívánhatjuk, hogy minél több eső jöjjön.
2: Így van, jöjjön az eső, ezt vártuk ugye egész nyáron, és erről is beszéltünk nagyon sokat, hogy nagyon nagy a szárazság. Na de amikor mondjuk nem esik, és jön egy szép őszi nap, mert valószínűleg hamarosan még az is visszaköszönt mi hozzánk, akkor érdemes kerékpárra pattani, mert nincs az a nagy kánikula, mint nyáron, amikor minden lépés fáj, nem hogy a kerékpárt tekerni és nyomni.
5: Hát igazándiból, ahogy így látjuk, mert itt élünk ugye ebbe a csodás balatoni környezetben, hogy azért a bringásoknak a tavasz és az ősz az az igazi szezon. Most például a múlt hétvégén is, amikor csoda idő volt, valami borzasztó mennyiségű bringás tekert itt a Balatonnál, úgyhogy ezért is mi, amikor annak idején kitaláltuk ezt a négy évszak bringatúra sorozatot, akkor hát végül is ez volt a lényeg, hogy mind a négy évszakban egy csodálatos lehetőség itt a Balatonnál, főleg ugye a nem nyári szezon, ahol aztán nyugodtan lehet kerékpározni, úgyhogy nincs autóforgalom, nincsenek a bringautak tele egyéb járművel, mert ugye most már a rollerosoktól kezdve már a kismotorosig mindenki használja kerékpárutat, így biztonságosabb és felhőtlen az élmény.
2: Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó élmény a kerékpározás családi program is, itt még a délelőtt folyamán Balatonfüreden is láttunk komoly csapatokat, családokat kerékpározni. Hát gondolom, hogy Tíme, amikor mondjuk egy anyuka érdeklődik, hogy vajon a gyerek ki fogja bírni ezt a négy évszakos túrát, amire éppen készülnek, akkor tud segítséget adni. És az a lényeg, hogy lehet, hogy nem is kell végigmenni, az élményt kell látadni, meg a szépséget megtapasztalni.
6: Hát igen, a legfőbb célunk az, hogy élményt adjuk a kerékpárosoknak, és akik eljönnek hozzánk túrázni. És igen, tudunk abba is tanácsot adni, hogy a divetnek a gyerekek. Hát 10-12 év alatt azért nem ajánljuk a gyerekeknek, azért kell hozzá egy kor, mert ugye 60 kilométeres távok vannak, sőt a téli túra az egy keleti kör, ami 80 kilométer, ott azért meg azért kell tudni egy kicsit, kell, hogy legyen egy kis kondíciója, mind a gyereknek, mind a felnőtteknek, hogy tudják teljesíteni a távokat.
2: Mi lehet egy olyan kellemes családi túra? Mit ajánl most így a következő hónapokban, akár vagy egy-két hétben még, amíg a napsütés velünk lesz?
6: Hát itt a Balaton környékén, a Balaton felvidéken, és egész a Balaton régióban, ugye a Balaton Bike 365 rengeteg útvonalat, kerékpározható útvonalat jelölt ki, és van egy honlapjuk, a Balaton Bike 365, ahol mindenhol meg van jelölve az, hogy családoknak ajánlotta az útvonal, tehát ott lehet böngészni, lehet találni nagyon jó kis útvonalakat, itt akár föl biciklizni Szőlősre, akár Kitihanyba, vagy a másik irányba, Alsóörs felé, számtalan lehetőség van. Mint Binga úton, sőt, még talán az erdőbe is azért egy pár éves gyerekkel már nyugodtan ki lehet menni.
2: Még egy gondolat Harangvölgyi Andráshoz. Ugye nagyon sokat beszéltünk a Bringa körről, ami az első és legendás ilyen Bringa útvonal, meg a 365 napba kerékpározható útvonalakról. Egyre több a kölcsönző, de van-e mondjuk szervizpont, vagy ennek az infrastruktúrája még azért mindig jó, hogyha egy kicsit fejlődne?
5: Az utóbbi időben én szerintem európai színvonalon alakult ki itt a szolgáltató hálózat is. Professzionális kölcsönző gondoskodik arról, hogy jó minő prémium kategóriás kerékpárokat is lehet bérelni, azon kívül pedig a kerékpár úton és a leágazó egyéb utakon is elhelyeztek egyrészt a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, másrészt pedig mi is a Balaton Bike 365 program keretében ilyen szervizblokkokat, átnézeti térképeket, tehát tényleg most már olyan szolgáltatások vannak, hogy ha egy külföldi is ide jön, akkor összehasonlítva a környező országokba attól gondolom, hogy most tényleg a szolgáltatás színvonal is már olyan, hogy a Balaton egy igazi kerékpáros paradicsom lehet a jövőben.
2: Ez legyen most a végszó kerékpárra. Felköszönöm Harangvölgyi Andrásnak és Havasi Tímának, hogy itt voltak és megálltak nálunk.
1: Barangolás, kalandozás, találkozás.
0: Országjáró.
3: Timár Gáborral, geofizikussal, az ELTE TTK tanszékvezető egyetemi tanárával a Balatonról beszélgetünk, és ha ránézünk a Balatonra, akkor láthatjuk, hogy a vízszint nagyon alacsony. Rekord alacsony szinten van ez a Balaton vize most?
7: Abszolút, igen, ezt lehet mondani.
3: Mennyi víz hiányzik a Balatonból?
7: Körülbelül 60 centivel van a szokásos kisvízhez képest, mert azért igazából minden évben van egy nagy víz, meg egy kisvíz. Tehát, hogyha 60 centit veszek le egy olyan tóból, amelyik átlagosan 3 méter mély, akkor az azt jelenti, hogy de hiányzik.
3: Az országjáró hallgatók is, vagy hallgatói is érezzék ezt a vízmennyiséget, hogy mennyi víz hiányzik a Balatonból, akkor hogyan lehetne ezt érzékeltetni, szemléltetni?
7: Hát, hogyha azt mondom, hogy a Dunát már, mint azt a Dunát, amit ehhez gyerekkorunkban hozzászoktunk.
3: Amikor rendesen amikor van
7: még,
3: benne víz.
7: Amikor még ugye átlagosan volt benne víz. Azt rákötöm a Balatonra, akkor az kb. 10 nap alatt tölti meg. Hogyha az ötöde hiányzik, akkor ez azt jelenti, hogy 2 nap a szokásos Dunából annyi kell hozzá a mostani abból inkább 5.
3: És én találtam egy olyan számot, hogy 95 millió verseny uszoda vize az a mennyiség, ami hiányzik a Balatonból, és ez úgy durván 238 millió köbméter. Mi lehet mindennek az oka? Csak a klíma, csak a környezet?
7: Alapvetően igen, minden tónak a vízmérlegét az határozza meg, hogy egyrészt mennyi folyik hozzá, folyókból, patakokból mennyi folyik le, hogyha van túlfolyása, a Balatonnak van. Aztán mennyi esik hozzá a csapadékból, és mennyi párlog el, és a harmadik, amit nem szoktunk észrevenni, de arra is gondolni kell, hogy mennyi a felszín alatti vizekkel való ki- és bemozgásnak az egyenlege. Hogyha ez tartósan negatív, amiről beszélünk, és itt most ez történik, hogy tartósan

0: Én nem körfolyamatnak látom ezt, hanem egy eléggé hangsúlyos romlás, de inkább azt mondom, azért nem lesz olyan mindegyik év, mert ez a romlás ez nem egyenletes, hanem ez ilyen kisebb-nagyobb ugrálásokkal történik, tehát most ez valószínűleg egy rossz irányba történt ugrás, ehhez képest lesznek jobbak, de az átlag e felé megy.
1: Itt a vizet nem lehet megtartani semmiféleképpen, gondolom, mert a vízfelület akkora, hogy nagy a párolgás.
0: Az mindenképpen, amit viszont meg lehet tenni, az az, hogy a Balatonnak vannak kapcsolatai, vagy voltak régen kapcsolatai, ilyen kapcsolódó nádasokkal, berkekkel, vizes élőhelyekkel. Elsősorban a Nagyberek és a Kis Balaton, de azért a déli parton elég sok ilyen pataknak a befolyási pontja környékén voltak ilyen vizes élőhelyek, nádasok. Ezekkel való újrakapcsolat fölvétel, vagy újrakapcsolat megvalósítás az biztos, hogy segítene. A másik, ami segít, az az, hogy föltárni az, hogy a felszín alatti vizekkel való mozgás az hogy is történik. Én azt satszolom, hogy ha lefele megy a vízszint, akkor azt egy ideig lassítja az, hogy akkor jóval több talajvizet szív le a környékből, tehát ez a folyamat ez lassabb lesz, megfordulni persze ettől nem tud. Aztán lehet gondolkodni azon is, hogy a vízgyűjtőn kívülről valahogy vizet hozzá
1: betáplálni csatornán keresztül.
0: Hát csövön keresztül, de az a baj, hogy itt a lehetséges vízhozamok azok a párogási veszteséghez képest minimálisak. Elsősorban a murából lehetne hozni.
1: Az ember mit tud tenni most jelen esetben, ha hétköznapi ember ehhez hozzá tud tenni valamit, vagy egyszerűen áll és nézi a Balatont?
0: Hát a hétköznapi ember áll és nézi, amit azért hadd mondjak még hozzá, hogy az elmúlt 10 évben hát eléggé módszeresen engedtük azt, hogy építési vállalkozók kiírtsák a Balaton körül a nádast. Ez élővilág szempontjából nem tett jót, persze ettől a vízmennyiség az nem annyira változik. Az, hogy most a déli parton egy 100 méterre beljebb van a part, és hogyha ezt megszokja a rendszer, hogy ott lesz, akkor elképzelhető, hogy ezt a felszabaduló területet érdemes lenne visszaadni a nádasnak. Ez a természet szempontjából nagyon jó. Persze annak a szempontjából, aki turizmust akar itt, meg annak a szempontjából, aki fürdeni akar, nem. Tehát annak most föl kell készülni arra, hogy a déli parton azt az 500 métert, amit eddig térdig érő vízben, de a vízben tettünk meg, azt most megtesszük 2 perc alatt egy ösvényen, és akkor ott viszont már ugyanúgy mély vízbe mászhatunk be, mint az északi parton.
1: Valami csoda történhetne, hogy a Balaton állapota az megforduljon?
0: Egyfajta csoda az még érhet minket. Emlékszik, hogy 2 éve a Dunán Budapestnél szeptemberben volt egy árvíz, majdnem legnagyobb vízzel, hogy azt egy mediterrán ciklon okozta, amely valahol Ausztria és főleg Csehország területén esett le, és ilyenek azért vannak. Idén nem volt, tehát azért jelzem, hogy a mi térségünket idén nem talált el egy sem, de tavaly előtt 2 is volt, tavaly is 2 volt, 2, ezek Erdély, Románia, Parajdi, Sóbánya. Ezek ilyen a legkisebbek, azok olyan 3, a legnagyobbak, ugye ez a prágai Boris ciklon, ez 30 balatonnyi vizet ledobott úgy egy csomagba. Most egy ilyennek a széle elkapja a Balaton vízgyűjtőjét, akkor azért meg tud telni a tó, és akkor úgy vagyunk, mint a társas játékban, akkor vissza a starthoz, hogy akkor meg tudjuk tölteni a szokásos 120 centis vízállásra, és akkor onnan megint 2-3 évébe telik, amíg lemegy erre a mostani 20-30-ra.
1: De ez nem a lehetetlen kategória.
0: Nem. Ez nagyon is lehetséges. Az egyetlen probléma vele az, hogy ez olyan, hogy hát várjuk, mint add már uram az esőt. Idén nem volt, mint ahogy idén nem volt az Atlanti-óceánban hurikán sem az északi félteke irányában, úgyhogy csak óvatosan, de a lehetőség nagyon is benne van, hogy ez segít rajtunk.
1: És hogyha években gondolkodunk itt a beszélgetésünk végén, akkor hány évig mártózhatunk még meg a Balatonban?
0: Jöjjön minden 3 évben egy ilyen mediterrán ciklonnak legalább a széle, és akkor még sokáig.
2: Rejtett kincsek.
3: Játék az országjáróban. Mai harmadik játék kérdésünk így hangzik: ki volt a Balaton festője? SMS számunk 0639666. Országjáró.
2: Történetek közelről.
1: A folytatásban vendégünk Kardos Gábor, a Balatonkör alapítója. Szép jó napot kívánok!
4: Szép jó napot mindenkinek!
1: Megjött az eső, ez jó a Balatonnak?
4: Igen, az eső is jó, de egyébként a hét elején még nyár volt, mi még fürdőnadrágban vitorláztunk, és még úgy le is lehetett pirulni, úgyhogy ez a csodálatos szeptemberi nyár, ez kitartott tulajdonképpen még októberben is. Ami nem volt nyár, az a hőkupola évszak volt július-augusztusban, mert ugye nyárnak azt ismertük meg gyerekkorunktól, amikor jól esik kint lenni. Na most ez nem volt július-augusztusban, tehát újra kell gondolni sok mindent.
1: Tehát ez az eső, ez nagyon hiányzott. Igen. Nem tudom, mennyit fog majd hozzátenni a vízszinthez, de minden esetre legalább esik az eső.
4: Igen, hát ez az országos asszály szempontjából nyilván jó, és itt is, de azért el kell mondani, hogy szeressük a Balatont olyannak, amilyen. Most letette a névjegyét, ő mindig is ilyen homokos partot szeretett volna.

0: volna, mint amilyet épített most magának. Szeressük ilyennek, ne akarjuk megváltoztatni. Csodálatos, szép így. És hát ugye, ha már azt mondtuk, hogy magyar tenger, de most nem kell 500 kilométert autózni, hogy egy homokos tengerpartot találjunk, mert itt van a Balatonpart.
1: És a Balatonnak, a Balaton vizének is megvan ugye az ezer arca. A viharos Balaton is szép.
0: Hát gyönyörű. Hát ugye hajós emberként minden arcát szeretem. És az az egyik legszebb benne egyébként, hogy sokkal gyakrabban tükörsima a vize, mint mondjuk egy tenger. És hát ez egy édesvíz. Ez ugye édesanyja, édesvíz, édes hazánk. Tehát, hogy ez egész másról szól.
1: És amikor ugye lemegy a vízszint, az a turizmusnak nem jó. De hát az emberek ezt el kell fogadni, ezt a helyzetet, hogy elgondolkodod, hogy mi az, amit tehetnénk mi emberek mindezért, bár sokan azt mondják, hogy a szakemberek, hogy az ember ebben az esetben sokat nem tud tenni, mert vizet nem tud fakasztani.
0: Én nem gondolnám, hogy a turizmusnak ez nem jó, hiszen eleve, ami nem volt jó a turizmusnak, az egy fürdőtömeg turizmusra építeni, ugye a Kádár kor óta. A Balaton az egyetlen egész Európában édesvízként, ahol tömeges fürdőturizmus épült ki. Tehát nekünk már régóta, és egyébként pont Füred a példa arra, hogy mennyire máshogy is lehet egy parton. Egy Riviera modell, egy korzót, ahol sok élményt kínálunk az embereknek. Most is ugye tele van itt a part, senki nem fürdik. Tehát, hogy itt már régóta egy 4 évszakos élmény alapú turizmus. Tehát ez a turizmusnak is jó. Annyiban egészíteném ki, hogy ez a klímaváltozás, ez kikényszeríti a rendszerváltást a balatoni turizmusban, ami hát ugye már jó ideje végbe kellett volna, hogy menjen.
1: Tehát meg kell, tehát ez az embereknek tudni ezzel együtt élni, és ez szerint gondolkodni.
0: Pontosan, tehát nekünk nem ajvékolni kell, hogy jaj, hova lesz a víz, vagy mit tudom, teljesen újra kell gondolni. Most indítanánk egy strandkorzó programot, hogy minél inkább korzó funkciót adjunk a strandoknak is. Már eleve ez egy félreértés szerintem, hogy strandnak nevezzük a legértékesebb vízparti területet, mert ezzel egy funkcióra és két és fél hónapra korlátozzuk a vízpart használat.
1: De ez a strandkorzó, ez hogyan jelenne meg önnél?
0: Hát úgy, hogy a meglevő strandoknál is az lenne az üzenet, jó lenne ezt a táblát is ugye lecserélni, és olyan funkciók, hogy minél inkább, ahogy minden európai vízparton jó vendéglátóhelyek, teraszok, este hangulat, zene, akár élőzene, tehát egy, és rengetegféle aktív turizmus, rengeteg minden sporttal, különféle játékokat, tehát minél több, most én benne vagyok minden évben a Kék Hullám strandminősítő, és most döbbentünk rá, hogy a legjobb strandok, arról lehet felismerni már most a Balatonnál, hogy alig vannak a vízben az emberek, mert annyi sok élményt kínálnak ugye gyerekeknek és animátoroknak.
1: Nem jut időben menni.
0: Nem, hát de eszükbe se jut, de egész Európában így van, tehát ha bárhova elmegyünk a Rivierán, akár a tengerparton is, nem fürödni járnak oda az emberek, az egy negyedik, ötödik dolog, hanem ezer más élmény, ahogy most is, ugye itt Füreden, ahol vagyunk.
1: És itt egy utolsó kérdés, mennyi időt adnak maguknak, hogy mindez megvalósulhasson?
0: Hát most már erre sok időnk nem lesz. Tehát az utóbbi 10 évben kellett volna, most akkor 1-2 éven belül ezt a strandkorzó program például nagyon fontos lenne végigvinni. És még egy dolog, ha elkerülte az emberek figyelmét, hogy például az Adrián sehol nem lehet olyan árnyas, kellemes, úgynevezett fák árnyékában füvön lehet a balatoni strandon. 40 szabad strand van egyébként, ahol ingyen is megkapjuk ezt. Olyan szolgáltatások, ami sehol nincs a tengerpartokon. Tehát ez fontos, hogy ezt kommunikáljuk jobban az embereknek.
1: Sikerüljön minden. Köszönjük szépen, vendégünk volt itt az Országjáróban Kardos Gábor, a Balatonkör alapítója. Hallhatták, van teendő bőven. Országjáró, a Kossuth

0: A folytatásban vendégünk itt az országjáróban Veszeli Lajos festőművész, akiről azt mondják, hogy a Balaton Don Quixote-ja. Szép jó napot kívánok!
1: Jó napot
0: mert
1: kívánok.
0: Hogy?
1: Nem tudom. Valószínű, mert küzdünk.
0: A Balatonért.
1: És nem adjuk fel.
0: És a Balatonért, ugye, mint művészember, festőember.
1: Itt élünk ebben régi.
0: Az ecsettel próbálja megvívni ezt a csatát?
1: Nem egészen, nem. Az egyéniségemben.
0: Szavakkal is. Nem. Azért a művészete is sokat hozzátesz ahhoz, hogy a Balaton népszerű legyen, és hát eljöjjenek azért, amit ön alkot, megcsodálják itt helyben.
1: Hát nem ez a lényeg most, mert én most, hogy jöttem, Balaton-Almádiból jövök, ott van a műtermem, végignéztem, a régi római úton jöttem. Hát olyan gyönyörű ez az egész, még így is, hogy borongos idő van, szomorúak vagyunk egy kicsit. De kérem, ezt értsük meg, hogy van egy kincsünk, amit miért teszünk tönkre? Nem értem. És bármit csinálunk, bármit küzdünk, nem az én dolgom egészen, ugye ez egy összetettebb dolog, de hát valahol a Balaton kultusz, hát hol van? Hát arra rá tudunk épülni.
0: Én mondta, hogy az a kikövezett úton jött, amit ugye Rómáig építettek, tehát aki Rómába akar menni, itt meg kell álljon a Balatonnál. Mert hogy vannak értékek, kincsek.
1: Így van. De nem csak, hanem amit ránk hagytak. És nekünk, az itt élő művészeknek főleg kötelességünk van. Ezzel az egész gyönyörű tóval, amit ugye öreg hölgynek neveznek.
0: És erre mondott egyszer egy érdekes történetet, hogy valaki azt mondta, hogy
1: aki, nem akárki, olyan helyen vagyunk, Zákonyi Feri bácsi, akinek itt sétánya van, ugye? És valamikor, amikor ide kerültem fiatalon, hát most már több mint 50 éve, akkor volt a BIB-nek, talán teszenek emlékezni rá, a Balaton Intéző Bizottság, összehívott, én valahogy belekerültem fiatalon, mellettem ült I.S. Gyula, a másik oldalon Sinkovics Imre, tehát nem akárkik voltak ott, úgy megkusztam magam, és mindenki a gyönyörű tavunkról, meg a kincsünkről, de most itt is, ahogy hallom, a színpadon, meg mindenki erről beszél.
0: A Balatonról.
1: Igen, és akkor a Feri bácsi, akiről én rajzoltam az utolsó portrét még a halála előtt, és egyszer csak fölállt, és azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, olyan gyönyörűen beszélnek erről a mi kincsünkről. Csak ez egy idős hölgy, ezt már valakinek el kellene venni feleségül.
0: Na és
1: én meg azt mondom, hogy még mindig nem vettük el feleségül.
0: Hát de itt van ön, aki ugye a munkának egy részét megpróbálja magára vállalni, és amit tud, megtesz. Milyen nagy céljai vannak, hogy a Balaton még inkább Balaton lehessen, és még inkább a jövő, az utókor is magáinak tudhassa ezt a kincset?
1: Igen, hát én inkább a kortársakról beszélek. Tehát itt egy olyan hihetetlen szellemi tőke van, ami mindig is megvolt, amire rá tudunk épülni. És valahogy ez úgy elsikkad. Én értem, hogy itt borzasztó ökológiai problémák, minden van, de valahol a kulturális részt igenis tovább kellene úgy vinnünk, és van mire épülnünk.
0: És költők, írók, festők, művészemberek össze tudnak fogni itt a jelenben?
1: Igen, igen, össze tudnak. Itt van a példa. Új Balaton folyóirat 3-4 évig működött. Ebbe írók, költők, művészek, a múlt és a kortárs. Tehát ezt össze lehet hangolni, csak itt az a baj, hogy látom, és én nem akarom most itt elrontani ezt a gyönyörű születit, bár az idő most ugye azért eléggé elromlott.
0: De minden esetre esik az eső, hála Jóistennek.
1: Hát igen, erre vártunk, hát most pont itt szétvert egy szép ünnepséget, de tényleg az ember nem akarom elrontani az ünnepet, hanem valamit meg kellene már érteni, hogy a kultúra az a miénk, és ez a tónak olyan kulturális kincse van, hogy nincs még egy az egész európai édesvízű tavak között, nincs még egy, akinek ilyen kultúrája van.
0: Gondolkodom magamban, ugye Veszeli Lajos festőművészeit beszélgetünk, a műhelye ugye az Balaton-Almádiban van, és önhez be lehet térni, ott ugye megnézhetik az alkotásait, be is mutatja, ha arról van szó, jól mondom?
1: Hát igen, de nem ez a lényeg.
0: De nem ez a lényeg, csak azt akartam mondani, akár beszélgetni is lehet önnel. a Balatonról.
1: Jó Istennek. És jönnek, jönnek a fiatalok is.
0: Ezt akartam.
1: Utána nincs gazdánk. Tehát nincs hova fordulnunk. Tehát ezt kellene valahogy átgondolni, hogy a régió, most ennek is örülök, hogy vannak változások, hallom, hogy a Balaton régió újra, végre, már hosszú-hosszú ideje ezen kínlódunk.
0: Neked van főépítésze is.
1: Igen, igen, annak is örülszünk. De ez mind kínlódással nem értem. Szóval ezt nem tudom megérteni. És nem értem az egész, mert esztétikáról beszélünk, tessenek megnézni ezeket a hatalmas lakóparkokat. Hova és miért? Nem értem. Ezt a gondolkodást nem lehet érteni, jobban, de értem. Tehát üzletileg valószínű valami, de itt nem erről beszélünk, hanem egy minőségi kultúráról beszélünk, aminek megvoltak az alapjai. És most mi nekünk még ez a kötelességünk, hogy ráépünk.
0: Nagyon szépen köszönjük. Veszeli Lajos festőművész gondolatait hallották a Balatonról.
2: Rejtett kincsek.
3: Játék az országjáróban. Mai harmadik feladványunk így hangzott, ki volt a Balaton festője, sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
4: Jó napot kívánok, Göbjösszabó Henrietta.
3: Üdvözlöm Henrietta, hát ki volt a Balaton festője?
4: Egri József,
3: elhangzott a műsorban, de azt hiszem, hogy azért ezt lehetett tudni, ugye?
4: Igen.
3: Köszönöm szépen, hogy játszott velünk, gratulálunk, és vendéglátóink ajándékát nyerte, amely egyébként a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület ajándéka, illetve egy páros jegy, a Balaton Guide felhasználható utalványa.
2: Országjáró. Úton Magyarország szívében.

0: Borsos Dominika harmonika művész muzsikált nekünk, aki megérkezett mi hozzánk, és hát ő már több alkalommal, ha minden igaz, körbe muzsikálta a Balatont, mert már annyi minden arcát megmutattuk a Balatonnak. Hát a zene, a muzsika az hozzátartozik a hullámokhoz, egy kellemes borkostoló vacsorához, és azt gondolom, hogy a jó kedvhez is. Szóval körbe harmonikázta a talót már.
1: Így van, 2 évvel ezelőtt indult útjára a harmonikázók körbe a Balatont koncertturné. Első alkalommal 8 helyszínen, 8 különböző étteremben és borteraszon volt a zenés harmonikás est. Ez idén is folytatódott, itt Balatonfüreden és a Balaton környezetében.
0: Dominika is Balaton közeli leány, de hát azt hiszem, hogy nagyon sok szál kötődik ide Balatonfüredhez, a Balatonhoz az ön életében is.
1: Így van, én nagyon szeretem Balatonfüredet, itt lakom mellette egy kis faluban Hidegkuton, úgyhogy amikor csak idő engedi, nagyon sokat vagyok itt lent a parton, és Füredem.
0: Hogyan került a harmonika az ön kezébe? Azért a harmonika az inkább egy férfias, meg a meglett emberekhez illő hangszer, legalábbis ezt szoktuk gondolni, de amikor meglátunk egy fiatal hölgyet harmonikával, akkor azt mondjuk, hogy hú, ez vagány, ez egy kicsit merész.
1: Igen, én is úgy gondolom, hogy érdekesnek találják az emberek, a legtöbb visszajelzés valóban ez. Nagymamám által elsősorban és Hidegkutnak köszönhetően én jártam a helyi dalkörben, sváb dalokat tanultam, és így került az életembe a harmonika, tulajdonképpen családi vonatkozás miatt.
0: Mert hogy ugye a sváb muzsikában ott van a harmonika, és akkor ott elkérte a bácsitól, aki harmonikázott, hogy hogy volt ez az első pillanat, amikor ön először ezt a igen tetemes hangszert azért úgy magára akasztotta és próbálkozott játszani rajta?
1: Hát így van, első pillanatban nagyon megtetszett már, és ahogy kísérte a későbbi tanárnőm a dalkört, már akkor tudtam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és tulajdonképpen ott találkoztam vele először, és tulajdonképpen a zeneiskolában fogtam először a kezembe harmonikát.
0: És akkor egyértelmű volt, hogy nem gitár, nem zongora, nem mit tudom én fuvola, amit még a hölgyek, a lányok szoktak szeretni, harmonika.
1: Igen, igen, ez nagyon céltudatosan így alakult, igen.
0: Az előzőekben, ha minden igaz, ha francia dallamokat hallhattunk, akkor nem buktam meg ezen a vizsgán, köszönöm. Szóval a francia sanzonos dallamok töltötték be az előbb a Kossuth Rádió hullámhosszát, tehát ezek kellemesen passzolnak a Balaton világához. Amikor elindult egy körbe muzsikája a tavat, akkor hogyan választott zenéket? Mi volt, ami a jegyzetelésnél, az összeírásnál a legfontosabb szempont volt?
1: Mindenképpen szerettem volna Balatonhoz illeszkedő ezt a mediterrán hangulatú francia sanzon, olasz dallamok, kicsit jazz standardebb vonalat választani, és természetesen az étteremhez és a helyszínekhez illő dallamokat választani, valamint olyanokat, amiket én nagyon szeretek és szívesen játszok.
0: Mi az, amit nagyon szívesen játszik? Milyen muzsika áll önhöz közel, Dominika?
1: Hát nagyon sokféle műfajt szeretek. Ugye a családi vonatkozás miatt a sváb zenét és az ottani gyökerek miatt az is nagyon fontos számomra. Ezen kívül francia sanzonok, olasz dallamok, de például a klasszikus zenét is, ugyanis a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 6 évig játszottam klasszikus zenét harmonikám.
0: És mi az, ami visszahívta ide a Balaton partjára? Hát a harmonika egy különleges hangszer, ugye nagy zenekarokban is akár ott lehet, de egyéniben, szólóban is ott lehet, a világban bárhol megértik a muzsika nyelvét, mégis itt van a Balaton partján.
1: Igen, igen. Nagyon szeretem ezt a részt, és szeretném ezen a területen is népszerűsíteni a harmonikát, és megmutatni annak a sokszínűségét, sokoldalúságát, és azt, hogy milyen sokfajta műfajban lehet ezen a hangszeren játszani.
0: Amikor ön egy hölgyel kiegészülve, úgymond körbe zenélték a Balatont, akkor a közös tudásukat, a 20 éves, 30-hoz közelítő tudásukat párosították össze, mert azt gondolom, hogy ma már egészen mást kell kínálni egy vacsoraasztal mellett, más hangzásvilágot. Lehet, hogy akár a modern zenéket át kell egy kicsit hangszerelni, harmonikásítani, hogyha létezhet ilyen szó, amit én itt most kitaláltam ebben a szakadó esőben. Szóval, hogy lehet, hogy egy kicsit már össze kell hozni a műfajokat, és ezt egy fiatal, csinos hölgy, egy hölgy páros, akár lehet, hogy meg is merészeli tenni.
1: Így van, igyekszünk nagyon egyedien megalkotni a darabjainkat és az átiratokat. Legfőképpen azért, mert harmonikára nagyon sok olyan dal van, amit nagyon szuperül lehet játszani, viszont nincs belőle vagy kotta, vagy olyan átirat, úgyhogy igyekeztünk minden darabot sajátunkra formálni.
0: Mi volt ez, ami olyan nagyon merész volt? Lehet, hogy még nem hangzott el nagy közönség előtt, de az ön fejében ott van, és úgy próbálkozik, hogy mi szól mondjuk egy keményebb muzsika, akár harmonikán, vagy bármi ilyesmi. Én ugye belenézek a vagány tekintetében, ezt el tudom képzelni.
1: Hát én ezt a klasszikus zenét tartom, én ezt tartottam sokáig úgy, hogy harmonikán mondjuk egy Bachot, vagy egy Scarlatti, vagy egy olyan darabot, amit az emberek mondjuk zongorán ismernek jobban, azt harmonikán hallgatni, az mindenképpen érdekes és különleges lehet.
0: Itt a Füredi Szüret alkalmával a műsor elején cigány muzsikát hallgattunk, és az is mennyire jól passzolt a füredi életérzéshez, a szürethez. Most a harmonika hangja szintén ezt a jó kedvet, ezt a kedélyes, borkóstolós hangulatot hozta. De hát, hogyha mondjuk most kisütne újra a nap, bár most szakad az eső, akkor milyen hangzás lenne, amit még szívesen muzsikálna nekünk?
1: Hát talán mindenképpen egy olasz dalt, azt mondanám már. Ezt a Dolce Vita életérzést, ezt a vidám hangulatot, ezt mindenképpen.
0: Hát akkor szóljon a Dolce Vita, egy kis olaszos muzsika itt a Balaton partján. Borsos Dominika, harmonika művész játszik nekünk.

0: Országjáró.
1: Ahol Magyarország mesél.
2: A folytatásban érkezett hozzánk Koroncai Martin, fiatal borász, Balatonfüred legjobb borát is elkészítette, mert díjazták is, ugye?
3: Igen, a városi borversenyen.
2: Azért ez nagy siker egy fiatal borásztól, hogy már vannak érmei, sikerei.
3: Igen, hát óriási elismerés, és nagyon sok munka kellett hozzá, de így egy plusz lendületet ad ez, hogy van értelme, meg van hova fejlődnünk.
2: És itt, ezen a vidéken, itt Balatonfüred és környékén mely szőlők szeretnek a legjobban?
3: Hát ugye alapvetően a Balatonfüred csopak borvidék főfajtája az olasz rizling. Ugye a mi borvidékünk, lehet így mondani, a legjobb ebbe. Ugye alapvetően én nekem személyes kedvencem is az olasz rizling. Nagyon sok stílusát tudja megmutatni. Az egyik legsokoldalú fajta szerintem. Tehát alkalmas egy gyümölcsös, elegáns, könnyed, reduktív fehérborként is. Alkalmas egy érett, vastagabb, teltebb, fahordós érlelésre is, illetve nagyon szép desszertborokat is lehet belőle készíteni. Tehát az egyik legsokoldalúbb és az egyik legjobb fajta itt a környéken.
2: Mert hogy a talaj, meg a talaj adottságok, annak összetevői sokat hozzá tudnak tenni, gondolom, a szőlőhöz, és hát abból lesz majd a jóféle bor.
3: Igen. Alapvetően nagyon sok rétű a talaj. Nálunk Balatonszőlősön a sóskút dűlő az inkább erdő talaj, agyagos, vannak kövesebb területek, tehát azért szép is ez a borvidék, mert megjelennek a borokba, főleg az olasz rizlingbe a terroir jelleg, ugye az, ami az adott helyre, helynek a stílusa, az adott dűlőnek a stílusa.
2: Egy jó borász azt fel tudja ismerni, hogy mondjuk az a bor az itteni, tehát ez a fajta, amivel ön is ugye foglalkozik, meg sikereket ért el. Mi kell kiérződjön abból, hogy tudjuk, hogy az itteni bor?
3: Abszolút ki lehet érezni, és nagyon szép, ásványos, és egy nagyon, nagyon szép fajta jelleges olasz rizling aromaanyagok vannak, tehát alapvetően ezért is szeretek fajtaborokat készíteni, meg legtöbbnyire fajtaborokat készít a környékbeli kollégák is, mert nagyon egyértelmű és jól kiérezhetőek a fajta jellegek.
2: És önnél, Martin, hogyan jön a borászkodás? Szóval nagyon szépen beszél, majdhogy nem már festőjel leírja az ízeket, szóval érzékelteti szavakban és a hallgatókkal, hogy mi az a plusz, amitől az a bor olyan bor. De kitől tanulta ezt?
3: Hát ugye a család már több generáció óta foglalkozik ezzel a szőlőtermesztés, borkészítéssel. Ugye kezdetekben a nagymamám vásárolt egy szőlőterületet kis pincével a Dörgicsére a Halomhegyen. Ugye ott kezdődött ez az egész történet hobbi szinten, nyilván kis mennyiségben. És hát apukám pedig ugyanígy elkezdett foglalkozni, és a rendszerváltás után a nagypapám kapott 2,5 hektár ültetvényt a Balatonszőlősön, és hát ott kezdett el apukám felfejleszteni lényegében ezt a vállalkozást, nagyobb pincét épített, több területet vásárolt, úgyhogy most arra 30 hektáron gazdálkodunk, és kb. 1200 hektóbort készítünk egy
2: évben. És ön miért szeretett ebbe bele, hogy borász lesz?
3: Nekem mindig is tetszett ez a szakma, szóval az egyik legsokoldalúbb, mert ez nem csak borászkodás, ez nem csak szőlészet, tehát itt értékesítés, marketing, vendéglátás, logisztika, minden van benne.
2: El kell tudni adni a végén.
3: Igen. Hát az alapja az, hogy nyilván amit készítünk, azt a lehető legjobban és a legjobb helyre értékesítsük. Tehát nagyon sok oldal, és talán ez az, ami nagyon tetszett nekem ebbe a szakmában. Nyilván a borászat az egyik fontos része, amivel én foglalkozok, de viszont nagyon sok oldalú, és ez egy nagyon szimpatikus.
2: Tehát itt végigjárta az iskolákat, és szóval, hogy ezt megtanulja?
3: Igen, én kezdetekben a sós borászati szakközépiskolában ott végeztem élelmiszeripari technikusnak, nyilván főként borászatról, de minden más is tanultunk, és utána Keszthelyen az egyetemen, az Agrár Egyetemen végeztem, mint szőlészborász.
2: Sosem volt az kérdés, hogy mondjuk informatikus legyen, vagy bármilyen divatos szakmát válasszon magának?
3: Nem, én inkább... Én nekem egyértelmű volt, vagy hát ugye megadatott ez a lehetőség, mivel családom ezzel foglalkozik, és ennek lett egy lehetőség, hogy ezt tovább vigyem, és ezzel én éltem, és nekem mindig is egy olyan vágyam volt, egy olyan szakmátba tanuljak, ami ilyen nagyon sok oldalú. Tehát én ezt szeretem.
2: Én gondolkodtam, amikor azt mondtam, hogy ez egy, hogy borász, hogy miért nem akart más lenni, és úgy végigfutott bennem, azért borásznak lenni mai fiatalos szóval élve, azért menő dolog, ha valaki jó bort készít, olyan bort készít, amire önmaga is büszke, meg mások is megsüvegelik.
3: Igen, menő, hogyha így lehet mondani, különleges szakma, ugye itt van egy alkotás is, gyakorlatilag van egy nagyon gyönyörű szép produktum a végén, tehát hogyha lehet, igen, gyakorlatilag ez egy menő szakma.
2: És azon, hogy elgondolkodott, már egyáltalán ilyen fiatalon elgondolkodik az ember, hogyha mi lett volna, a nagypapa nem vásárolja azt a kis szőlőültetvényt, hogy akkor önnel mi lett volna?
3: Hát valószínű hasonló területen, biztos, hogy élelmiszerrel foglalkoznék akkor is. Tehát, hogy mindenképp valami ilyesmi irányba, agrárszektorba, élelmiszeriparba, valami ilyesmibe dolgoznék, az biztos.
2: Ön itt ugye beszélgettünk, mielőtt még itt adásba kapcsoltak bennünket, mondta, hogy egy kísérletező ember is, szóval szereti a szőlőfajtákat úgy próbálgatni.
3: Igen. Hát ugye alapvetően ez az, ami értett minden évben, mert itt ugye lehet újakat alkotni, lehet különböző borokat, különböző stílusba készíteni.
2: Lassú a folyamat, nem olyan gyorsan jön meg az eredmény.
3: Igen, tehát ez egy hosszú folyamat, tehát az, amin most gondolkodunk, most tervezünk, az 3-4-5 év. Tehát eleve, mire egy szőlőfajtával elkezdünk foglalkozni, azt telepítünk, az 4-5 év múlva fordul termőre. Tehát nagyon nehéz ebbe a szakmába így dolgozni, mert nagyon hosszú az idő, mire a fogyasztók elé be tudjuk mutatni.
2: És mint fiatal borásznak gondolom vannak elképzelései, mik itt a nagy álmok? Mi lehetne az, ami majd egyszer jó lenne, ha bekövetkezne?
3: Hát nyilván az, hogy népszerűsítsük a magyar bort, a balatoni bort, a balatonfüre csopaki borokat, nyilván az egy nagy cél, és hogy minél maga a borkultúra az minél jobb legyen. Ugye külföldön is elkezdték már azért felfedezni, hogy a magyarok azért tudnak már bort készíteni, nem is akármilyen borokat készítenek. Úgyhogy a cél az, hogy egyre több embernek meg tudjuk mutatni azt, hogy mekkora értékek és mekkora kincsek vannak itt Magyarországon, illetve a borvidéken.
2: Egy fiatal embernek ez miért fontos?
3: Azért fontos, hogy fennmaradjon ez a kultúra a későbbiekben is, tehát hogy már most el kell kezdenünk azon dolgozni, hogy igenis szükség legyen a piacra a jó minőségű bornak, és hogy minél több ember megszeresse.
2: Na most itt beszélgetésünk végén szüreti fesztivál van, persze csak jelképesen, kocincsunk az országjáró hallgatóinak az egészségére, milyen bort vegyünk elő?
3: Hát, hogyha már itt vagyunk a szüreti fesztiválon, akkor itt Balatonfüreden, akkor én még mindig az olasz rizlinget mondanám, hogy én abból kínálnám a vendégeket.
2: Akkor mindenkinek az egészségére. Köszönjük szépen, hogy itt volt vendégünk, volt Koroncai Martin, fiatal borász, hallhatták, a nagypapa kezdte, és az unoka folytatta a szakmát. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen.
4: Kedves hallgatóink, az országjáró 348. adása ma az Ezerarcú Balaton partjáról, Balatonfüredről jelentkezett. Hát sok arcát megtapasztaltuk most a Balatonpartnak, még kora délután napfényben kezdtünk, most esik az eső, aminek a természet persze örül, úgyhogy van itt még sok minden kincs és érték, ami állandó, úgyhogy jöjjenek a Balaton partjára, fedezzék fel ezeket a kulturális, gasztronómiai, természeti értékeket. De mi most egy kicsit elköszönünk Balatonfürettől, robogó rajongunk tovább. Az országjáró legközelebb jövő szombaton majd Pécsváradra látogat. Számítunk önökre akkor is. Hallgassák majd az országjárót szombaton délután 2 és 5 között. Holnap keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán a mai országjáró képes beszámolóját, és jövő héten hétfőn játékkérdéssel is várjuk önöket az interneten. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Pete Lilla, Karai Aladár, Olá Tamás, Ludas Dezső és Pál László, hangmérnök kollégák Járic István, Galló Dániel, Pártai Kristóf, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. A Balaton ezer arcát kínáltuk önöknek, a Balaton felvidék, illetve a déli part számtalan városából érkeztek hozzánk idegenvezetők, művészemberek, kulturális életben aktív közösségek mozgatói, kerékpározásra is beszéltünk. A Balaton tényleg összeköt. Ezt a jelmondatot ma az országjáró vándorbotjával visszük tovább, megyünk tovább. Jövő szombaton Pécsváradról jelentkezünk. Cifra Szilviát hallották.

0: 17 óra. Jó napot kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Folyák Adrien. Újabb támadás történt egy lengyel iskolában. Évente 130 milliárd forintos megtakarítást hozhatna az euró bevezetése Magyarországon. Estétől sokfelé várható eső. Dél-Ukrajnában legkevesebb 15 civil, köztük 3 gyerek is meghalt egy Zaporizsjátért orosz légi támadásban. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint legalább 16-an megsebesültek. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak a romok alatt. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Az ukrán elnök szerint Moszkva így köszönte meg az orosz dízelexportra vonatkozó amerikai szankciók feloldását. Volodymyr Zelenszky kijelentette, hogy Ukrajna válaszolni fog az orosz légi csapásokra. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában, egy héten belül már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. A héten történt 2 korábbi iskolai késelés után a lengyel rendőrség országszerte csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós fékentartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rácalmáson, a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Rákai Filip visszautasította a vádakat és közölte, semmilyen állami vagy kormányzati belső információhoz nem jutott hozzá, üzleti döntéseit nyilvános adatok alapján hozta meg. Hozzátette, ha valóban eljárást indítanak ellene, büntető feljelentést tesz, és személyiségi jogainak megsértése esetén is jogi lépéseket kezdeményez. Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, mögötte néhol északkeleten lehet még kisebb eső, zápor. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Részletes hírösszefoglalóval a 17:30-kor kezdődő esti krónikában jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Rákóczi 350. A 17. századi Magyar Királyság leggazdagabb családjának fiaként született. Látszólag minden adott volt ahhoz, hogy a török uralom alól felszabadított ország nagyuraként, a Habsburgok szövetségeseként fényes európai arisztokrata karriert fusson be. De ha valaki erdélyi fejedelmek utóda, ha édesanyját Zrínyinek, édesapját Rákóczinak hívják, korántsem bizonyos, hogy útja a Habsburg udvarba vezet. Születése 350. évfordulós esztendejében II. Rákóczi Ferencről október 18-áig minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: Utánpótlás nevelés.
3: Szülő, edző, pszichológus. Kinek, mikor, milyen szerepe van a gyerekek mentális felkészítésében és sportpályafutásuk során? Mik a legfontosabb szempontok utánpótláskorban? Meddig elég a szülő és az edző? Mikor lépjen be mindenképpen a szakember? Mennyire változott a mentális felkészítés megítélése az elmúlt évek során? Valódi Viktória tanácsadó szakpszichológussal várjuk Önöket.
1: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
4: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció, így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Kossuth Rádió.
2: Újra mindenkié. Jelenlét. Romák és a közélet.
5: Dévli szerekhávtumén romali, noroksi szanatácsi buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Esély a fejlődésre minden gyermeknek. Ezt tűzte ki célul a BHRG Alapítvány Védőangyal hálózata, amelyben önkéntes terapeuták TSMT fejlesztéssel segítik a rászoruló családokat. Hogyan lehet esélyt teremteni azoknak a gyerekeknek is a fejlődésre, akiknek a családja önerőből nem tudja megfizetni a szükséges fejlesztéseket? Erre is választ ad a BHRG Alapítvány Védőangyal hálózata, amelyben önkéntes terapeuták segítik a hátrányos helyzetű gyerekeket. Vendégeim a stúdióban Rózsa Mónika, a Védőangyal hálózat koordinátora és közösségszervezője, Szántó Mónika, a TSMT Fejlesztőközpont oktatója és mentorterapeutája, Gál Kovács Zsófia, egyéni és csoportos TSMT terapeuta, valamint Szafranszkiné Deák Valéria, óvodapedagógus, egyéni TSMT terapeuta, aki egy budapesti fejlesztőházban és családok átmeneti otthonában is segíti a gyerekeket. Köszöntelek titeket a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Móni, hogyha a Védőangyal hálózatot kellene bemutatni valakinek, aki most hall róla először, akkor hogyan jellemeznéd? Mi az, ami életre hívta, vagy mi volt az a probléma, amire egy közösségi választ kellett nyújtanotok?
6: A TSMT-t kell megemlíteni első körben, ott ugye terapeutákat képezünk ki, és ennek a cégnek, ennek a KFT-nek ez egy társadalmi ablak, egy esélyteremtő ablaka. Így tudnám ezt nagyon-nagyon egyszerűen elmondani. Végzett terapeuták gondolták azt és gondolják azt a mai napon is, hogy ehhez a Védőangyal családhoz kapcsolódnak, önkéntesen adják az idejüket, szakmai értéküket ahhoz, hogy a leghátrányosabb, legkritikusabb családokhoz is eljussanak, és ott TSMT tornát, mozgásfejlesztést végezzenek a 0-tól egészen 9 éves korú gyerekek között.
5: Móni, te ugye a TSMT szakmai oldalán is régóta dolgozol, te mikor találkoztál először a Védőangyal hálózattal, és miért tartottad fontosnak, hogy szakmailag is kapcsolódj?
7: A Védőangyal hálózatot tulajdonképpen egy nagyon régi kezdeményezés hívta életre, ugyanis a TSMT terapeuták képzése során nagy gondot fordítunk arra, hogy érzékenyítsük őket társadalmilag is, a gyerekek problémáira, a családok elfogadására, és amikor szakmai konferenciáink voltak, akkor mindig kiderült, hogy mindegyik kollégánál tapasztalunk önkéntes ellátást, akik fölajánlják a szakmai munkájukat, az együttműködésüket a rászoruló családoknak, emögé akkor tegyünk kereteket, és ez hívta életre a Védőangyal hálózatot. És nagy örömünkre szolgál a mai napig, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és szívesen végzik ezt az önkéntes munkát, ami azért sokszor nem könnyű.
5: Zsófi, neked ugye személyes érintettséged is volt, vagy van, ha jól tudom, a gyermekeden keresztül a TSMT tornához. Mennyiben változtatja meg a szemléletét egy szakembernek, hogyha van ilyen fokú személyes kapcsolódása is?
8: Igen, én most már 2 éve vagyok egyébként egy anya otthonban. Itt bántalmazott édesanyákról beszélgetünk, akik elmenekültek ugye a családi állapotukat tekintve, és a gyerekeikkel együtt hátrahagyták az életüket. Megérintenek, tehát, hogy itt azért nagyon extrém eseteket látunk, akik másképpen vannak ezen a világon, hiszen a stabil talajt kihúzták a lábuk alól, másképpen szemlélik a világot, más a prioritás náluk, és egyébként nekik a gyerekeik hatványozottabban, a felmérések azt mutatják, hogy sokkal jobban érintettek, sokkal nagyobb lemaradásokat mutatnak életkorilag, mint mondjuk a saját helyemen, kiatt felmérek.
5: Vali, te mit veszel észre az óvodában abból, hogyha egy gyereknek több támogatása vagy más típusú odafigyelésre van igénye? Ugye te óvodapedagógusként dolgozol?
9: Igen, egy fejlesztőházban dolgozom, itt Budapesten, a 16. kerületben, és ott iskola előkészítő foglalkozásokat tartunk egész naposakat. Igazából ott is, mivel az alapítók is maguk TSMD végzettségűek, ezért nagyon komplexen nézik a gyerekeket. Tehát pont ezért van a fejlesztőházban is TSMD. És én azt látom, hogy azok a gyerekek, akik nem csak a kognitív fejlesztést, tehát az értelmi képességek fejlesztését kapják meg, hanem ugye maga az idegrendszeri érést is segítik. Azoknál a gyerekeknél én azt látom, hogy évvégére nagyon nagy fejlődést lehet tapasztalni.
5: Mindannyiótoktól kérdezem, hogy hogy látjátok, minden gyermek hozzáfér a segítséghez?
7: Sajnos nem, és nagyon szeretnénk elérni, és borzasztó sokat dolgozunk azon, hogy ne csak a kollégák önkéntes munkájával tudjuk ellátni ezeket a családokat, hanem milyen jó lenne olyan világban élni, ahol minden rászoruló család gyermeke terápiás ellátásban tudjon részesülni.
5: Szerintetek mi akadályozza azt, hogy egy család időben segítséget kapjon? Mert itt azért gondolom nagyon fontos faktor az idő is, hogy ne teljenek el évek, amíg eljutnak odáig, hogy ez a probléma valahogy kezelve legyen.
6: Elsősorban az előző kérdésedhez lehetne csatlakozni, Niki, mert hogyha a szolgáltatások késve, vagy egyáltalán nem jutnak el a családokhoz, akkor ez nagyon-nagyon nehézkes lesz a családnak ezt az időt behoznia. Minél korábban szeretnénk, és ugye a TSMT-vel is egy prevenciós szolgáltatást is szeretnénk mindig a szülőkkel együtt párhuzamosan megteremteni, hiszen nem csak a már felcímkézett gyerekekkel szeretnénk találkozni, hanem igazán minden gyermekkel és a szülőkkel is, amikor felcímkézett gyerek nélkül is lehet ezt a fejlesztő mozgást betenni a gyerek életében. Tehát mindenképpen szerintem a szolgáltatások elérése itt a kulcs kérdés.

0: Ugye itt a TSMT a központi témánk, hogyha valaki nem tudná, hogy pontosan ez így mit takar, akkor azt így fejtsük ki egy picit, segítsünk a hallgatóknak, hogy ez mi mindent foglal magába a TSMT torna.
1: TSMT tervezett szenzomotoros tréninget jelent, dr. Lakatos Katalin munkásságához fűződik, ő vétele, ő találta ki, ő doktorált le belőle, ennek van egy vízi változata is, mi most a TSMT terápiát tudjuk a rászoruló családoknak felajánlani, és tulajdonképpen arról szól teljesen érthetően, hogy minden pillanatban millió inger éri az idegrendszert, akár a látásból, a hallásból, a mozgásból, gondoljunk csak arra, hogyha valaki át akar menni a zebrán, körbe kell nézni, jön autó, nem jön autó, hallom a hangját, nem hallom a hangját, milyen távolságra van, elinduljak, ne induljak. Tehát látás, hallás, mozgás, beszéd, ez mind szinkronban kell, hogy működjön ezek az érzékelések ahhoz, hogy egy helyzetnek megfelelő válasz szülessen, akár egy mozgásban, akár egy közlekedésben, akár egy feladat megoldásban. És ugye azt gondoljuk, hogy ez automatikus mindenkinél, de ez nem automatikus. Tehát valakinél egy-egy funkció nem úgy működik, mint a korosztályában, és hogy ilyenkor lehet azt látni, hogy ő lassabb, nem olyan ügyes, nem fogad annyira szót, és ebben tudunk segíteni, hogy de mi ennek az oka, hogy ne csak a felszínt lássuk, hanem az okot is, és ezen tudunk a terápiával segíteni, meg tudjuk támogatni a gyerekek érését.
0: És mikor kell segítséghez fordulni? Ugye hát azt tudjuk, vagy a legtöbb szülő úgy gondolja, hogy minden gyerek egyéni tempóban fejlődik, ugye pláne még akkor az összehasonlítások, jaj, hát a szomszéd gyereke is 2 évesen beszélt, ráér még az, hogy mi az a pont, amikor már viszont el kell gondolkodni, hogy itt most már tényleg valamilyen segítséget kell kérni.
1: Igen, ez valóban így van, amikor egy állapotfelmérést vezetünk, akkor a családok sokszor mondják, hogy de nálam is ez később indult be az apukánál, és a nagypapa ugyanezt mondta, és hát csak felnőtt, és csak rendesen be lett belőle, és hogy ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy igen, de hogyha már a tudományos a fejlődés ott tart, hogy tudunk ezen segíteni, hogy neki könnyebb és jobb legyen a beválás akár az óvodában, akár az iskolában, akkor ezt tegyük meg, hiszen nagyon egyszerű magának a terápiás folyamatnak a véghez vitele. Úgyhogy figyelmeztető jelek vannak, és ezeket a figyelmeztető jeleket remekül látjuk a vizsgálatunk során. A mi állapotfelmérésünket úgy hívjuk a TSMT terápia előtt, hogy longitudinális komplex vizsgálat, tehát mi pici babakortól, 3 hónapos kortól mérünk 10-11 éves korig, minden életkornak megvan a protokoll vizsgálata, és azt nézzük, hogy az egyes életkori szakaszokban hogy teljesít a mozgásában, a figyelmében, a gondolkodásában, mennyire érti meg a feladatokat, hogy tud együttműködni, le tud-e ülni egyáltalán és végighallgatni a feladatot, vagy fölpattan a székről és azonnal elrohan. És mi nem diagnózisokat adunk a vizsgálat során, hanem csak tüneteket listázunk, hogy hol van probléma, hol van tünet, hol van elakadás, hol van egy lassabb érés a korosztályához képest, és ebben tud segítséget adni a TSMT terápia. Nem csak a terápiával adunk segítséget, hanem egy nagyon holisztikus szemléletünk is van. Az azt jelenti, hogy társszakmákkal összekapcsolódunk. Vizsgálatot követően tehetünk javaslatot ortopédorvossal, gyerekneurológussal, gyermekpszichiáterrel való konzultációra, korai fejlesztésre, gyógypedagógusokkal, logopédusokkal, fejlesztő pedagógusokkal való együttműködésre. Tehát a TSMT mind kiegészítő terápia működik ilyen fejlesztésekben, és ezek a fejlesztések gyönyörűen össze tudnak kapcsolódni, és nem azt mondjuk, hogy egy másik kisgyerek fog kimenni a terápia végén, hanem azt mondjuk, hogy minden gyermeket tudunk támogatni az ő érési tempójában, ütemében.
0: Meg hát maga a TSMT tornának is ugye hát gondolom számos előnye van azon felül, hogy a mozgása fejlődik, nyilván az idegrendszere fejlődik, a figyelme, az együttműködés, a koncentráció, tehát már az maga is ugye több rétegben hat ki.
2: Ez az jutott eszembe, hogy milyen fontos az, amit a Móni mondott, mert hogy a TSMT terapeutáink, a védőangyalaink, azok maguk is művelik ezeket a szakmákat, tehát védőnők, óvónők, gyógypedagógusok, tanítók, gyermekpszichológusok, tehát ez a fajta kapcsolódás, ez az önmaguk társ szakmához való odakapcsolódást is jelent egyben, és szerintem ezért is van egy sokkal nagyobb szakmai hálózatunk, mint védőangyal hálózat, ami működik. Most már 98 fő csatlakozott hozzánk, több mint 60 településen, 3 országban átívelő védőangyal hálózatunk van, és a háttérintézményeink száma pedig meghaladja most már a 60-at, ami azt jelenti, hogy óvodákkal, anyaotthonokkal, nevelőotthonokkal, családok átmeneti otthonaival, kisiskolákkal, fejlesztőházakkal dolgozunk szoros szakmai összefonódásban.

0: Zsófi, te ugye első kézből találkozol a családokkal, a gyerekekkel védőangyalként. Mennyiben másabb egy hátrányos helyzetű családnál akár az állapot felmérés, vagy maga a munka folyamata, mint egy átlagos terápiás helyzetnél?
1: Első körben én azt mondanám, hogy itt az intézmény, ahol én vagyok, ő felméri az igényeket erre. Tehát lehetőséget biztosítanak minden gyerek számára, de nem mindenki szeretne ebből a lehetőséggel élni. És próbálják azokat a gyerekeket kiválasztani nekem, akik nagyon nagy lemaradást produkálnak. Általában idősebb korosztályból próbálnak, értem ez alatt a iskola előtt állókat, meg akik már iskolásak. De én szoktam mondani, hogy azért a babáknál is tapasztalunk lemaradásokat. Nehezebb az, hogy ő itt egyedül van. Tehát, hogy itt nincs segítsége. Tehát ők messzebbről érkeznek általában ebbe az intézménybe. Egyedül kell helytállnia. Nyilván a családgondozók rengeteg támogatást adnak és segítenek.
2: Itt egy picit kiegészíteném a Zsófit, hogy amikor arra gondol, hogy nincs támogatás és egy családgondozó lép be, nekünk a szülő, mint partner, az egy kiemelkedő fontos partnerséget ad magához, a terápiához és az egész folyamathoz. Tehát nálunk a szülő az az első lépés, hogy ő maga is belép ebbe a folyamatba, és nem csak szemével figyeli, hanem oda-haza csinálja is azokat a gyakorlósorokat, amit a terapeuta ugye megmutat, és ez egy közös meló, ha lehet így mondani, és akkor, amikor egy ilyen intézményben dolgoznak a védőangyalaink, azok ugye a szülő, mint partner, az sokkal nehezebb megszólítani és fenntartani ezt a motivációt.
1: Igen, ezt a gondolatot folytatva tudok konkrétabb esetekről is beszámolni, hogy nagyon sokszor van az, hogy igénylik a felmérést, tehát ő szeretne egy állapotot kapni, egy képet kapni a gyermekéről, de onnantól kezdve az oroszlán rész az övé lenne, mert ugye én hiába tanítom be a tornát, ő ezt nem csinálja, és ez a nehezített körülmény, mert ebben nem sok szülő áll bele. Tehát, hogy most is általában 9-9 gyereket mértem fel ebbe a két évbe, jelenleg 3 van terápiában. Tehát ez szépen elkopnak, belefáradnak, nem ez a prioritás számuk, nem érzik ennek a szükségességét, fontosságát, tehát akkor ők inkább felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ők ezt nem folytatják tovább, megtehetik. Ezekben a körülményekben ők megtehetik ezt, hogy kilépnek.
0: Igen, de hát ugye itt tényleg a szülőnek fontosabb a szerepe, mint a gyermeknek, hát hiszen ő nem tudja ezeket elvégezni. Hogy látjátok, mi a megoldás ennek, hogy a szülőket tudatosabbá tenni?
3: A DSMT terápiák oktatása során is nagy hangsúlyt fektetünk a szülő edukációra. Ez az egyéni DSMT terápiának az egyik alapeleme, hogy ne csak elvigyem egy fejlesztőházba, vagy benne az óvodába a logopédus, a gyógypedagógus, hanem a szülőt is bevonni, hiszen a szülő aktívan tud tenni a gyermekéért, és hogyha heti 3-szor egy fél órás, 20 perces játékos, mozgásos, mondókás, dalos feladathelyzetben ők megtanulnak együttműködni. A gyerekek azt élik meg közben, hogy játszik velem az anyukám, de közben meg mennyi minden fejlődik. Fejlődik a figyelme, a mozgása, a szociális készsége. Nagyon sok minden történik közben, és ezért mondjuk mindig azt, hogy az egyéni terápiában nagyon hangsúlyos a szülővel való együttműködés, mert kölcsönösen jól hat a fejlődésre.

0: Ali, te hogy látod, ugye óvodapedagógusként, fejlesztő pedagógusként, hogy hogyan lehet úgy jelezni mondjuk a szülőknek, hogy valami elakadás van, vagy probléma, hogy azt ne kritikának érezzék, és ne támadásnak, vagy ne a negatív oldalát lássák, hanem a segítő szándékot, hogy azért jelzel, hogy aztán jobb legyen a gyermeknek.
1: Szerintem nagyon fontos, hogy először tényleg ezt a bizalmat nehéz is megszerezni, de ha az megvan, én azt értem, hogy különösen egy hátrányos helyzetű családnál, hogyha már megvan a bizalom, hogy egyáltalán elmeri mondani a problémáit, és én arra nem mindegy, hogy hogyan reagálok. Hogyha megértően, empatikusan állok hozzá, azt erősítem benne, hogy ő képes ezt megoldani, meglépni, maga az anyai kompetenciáit erősítem, hogy képes vagy rá, higgy magadban, tudsz jó anya lenni, ezeket milyen jól csináltad, akkor én azt gondolom, hogyha szépen, finoman, lassacskán mondjuk a problémákat is, akkor sokkal nyitottabbak rá. Pont nekem is volt egy ilyen esetem, már ugye az átmeneti otthonban jelezték, hogy probléma van mondjuk az egyik kisgyerekkel, és az anyuka még halogatta arra, hogy elvigye a pedagógiai szakszolgálatba a gyermeket, és amikor én is

0: akiknél halmozottan hátrányos helyzetet látunk, hanem akadhatnak olyan családi helyzetek, hogy egy szülős család, mert meghalt apa, anya, vagy olyan betegség jött közbe, ami miatt nehezített a fejlesztésekre való elhordás. Nehezen tudnak nagyvárosokba bemenni, és fejlesztő szolgáltatásokat igénybe venni, akár a szakszolgálat, akár magánúton. Tehát ilyen családok is találhatóak a Védőangyal hálózatban.
1: Móni, még hozzád kapcsolódóan az lenne a kérdésem, hogy tapasztalt szakemberként mi az, amit át tudsz adni egy fiatalabb szakembernek? Te ugye mentor, terapeuta is vagy, hogy mi mindenben kell a terapeutákat támogatni és segítséget nyújtani nekik?
0: Én azt gondolom, hogy amikor a képzés befejezik és elkezdenek dolgozni, akkor mindannyian nagyon empatikusan állnak a családokhoz. Tehát az empátia, az egymásra való ráhangolódás, a szülők megértése, hogy ne csak a felszínt lássuk, hanem nézzük meg, hogy mi van mögötte, miért olyan, amilyen. Ez kulcsfontosságú, és ebben tudjuk őket támogatni, illetve abban, hogyha valamilyen megakadásuk van, mert olyan problémával találkoznak, ami nehéz, vagy kihívás, akár elfogadni, megérteni, vagy mit kezdjek vele, akkor minket, mentorokat, oktatókat megtalálnak, és mindig készséggel rendelkezésre állunk.
2: Magának a Védőangyal hálózatnak ez egy nagyon fókuszált programeleme, amire mi magunk is nagyon-nagyon figyelünk, hogy azok a terapeutáink, akik önkéntesként plusz feladatot vállalnak, kritikus helyzetben lévő családoknál, azok folyamatában kapjanak egy plusz támogatást, szupervízorként, esetmegbeszélőként. Erre egy egész éves Védőangyal Akadémiát próbálunk fölépíteni, külső-belső szakemberek segítségével. Nem egyszerű különben, sokféle terapeuta van, sokféle családi hozadékkal bírnak ők is, többségében ezek kisgyermekeket nevelő édesanyukák, mondjuk van már apukánk is, úgyhogy örömmel köszöntjük az apukákat is, de többségében gyerekeket nevelő anyukákról beszélünk, akik hozzák a saját élethelyzetüket, hozzák az adott családi kríziseket valamikor, tehát nekünk ez egy kiemelt fontossággal bír, amit most kérdeztél, Niki.
1: Mi az, amit ti négyen egymástól tudtok tanulni?
0: Onnantól kezdve, hogy egy terapeuta végez nálunk, kollegális viszonyban vagyunk, és nagyon fontosak a visszajelzések, az örömöknek, a nehézségeknek az együtt megélése. Tehát, hogy valahol egymást is mentoráljuk, és ez nagyon sokat tud segíteni, amikor nehéz esetekkel találkozunk, hogy meg tudjuk beszélni, van erre lehetőség. Törekszünk nagyon arra, hogy senki ne érezze magányosnak magát.
3: Én annyit tudok mondani, hogy sose vagyunk magunkra hagyva, legalábbis én a személy szerint azt mindig el tudom mondani, hogy Mónit szeretettel szoktam megkeresni, de akár egy jó Mariant is, de Madács Anita, Hering Móni, tehát mindenkit meg lehet keresni, és nekem eddig nagyon jó tapasztalatom van, mert hogy szívvel, lélekkel segítettek mindig.
4: Én is egyébként ehhez tudok csatlakozni, hogy a lelki oldalban Rózsa Móni tényleg bármikor, ha felhívjuk, mondjuk egy nagyon nehéz esettel találkoztunk, akkor ő mindig támogat. Van, aki így úgy is hívja őt, hogy a Védő Angyal anyukánk, mert tényleg bármi problémát így meg tudunk vele osztani, mindig nagyon nyitottan el.
3: És tényleg foglalkozva van velünk mindig.
2: És hát én azt gondolom, hogy amit pedig mi tanulunk tőletek folyamatában, tehát a védőangyalainktól, a mentorok, a tanárok, az oktatók, vagy én akár, aki koordinálja így ezt az egész nagy családot, az tényleg az a fajta jó hozzáállás, az a fajta tiszta hozzáállás, hát nem hiába angyalok, amivel végig kísérjük ezt a folyamatot, hihetetlen alázat van mindenki felől, és olyan nehézségekkel találkoznak, és nem megoldani szeretnék az adott családnak az életét, hanem tényleg a fókusz a kisgyermeken van. Éppen ezért foglalkoznunk kell az anyával, az apával, a nagypapával, a munkanélküliséggel, a gyógyszerért is el kell menni, de nincs rá pénz, stb. Dolgokkal is. Éppen ezért ez egy kifejezetten bonyolult, nehéz, sok mindent végigkísérő folyamat, úgyhogy mi azt tanuljuk tőlük, hogy a saját családjaik mellett hihetetlenül bátrak, erősek, és mindig van idejük önkéntesen segíteni egy-egy családon. Ezt itt is szeretnénk megköszönni minden védőangyalunknak.
1: Hogy látjátok, mi kellene ahhoz, hogy az ne csak egy álom legyen, hogy minden gyermek megkapja a segítséget?
0: Már történtek az oktatási tárcával egyeztetések, mi nagyon nyitottak vagyunk az együttműködésre, és mi oktatók is készen állunk, hogyha az állami rendszer nyitna arra, hogy ez elérhető legyen azoknak a családoknak, akiknek valóban szükségük van rá, akkor ez valóban elérhető lesz, hiszen az országos lefedettség már igen magas, és mindenhol.

0: van védő angyalunk, aki tudna segíteni.
1: De hát ahogy látszik és hallatszik is, ez egy nagyon erős és nagyon összetartó közösség, egy család, ahogy hivatkoztatok is a Védőangyal hálózatra. Elképesztően fontos munkát végeztek a gyerekekkel, úgy gondolom, és nagyon sok sikert kívánok a munkátokhoz. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy együtt beszélgettünk.
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
3: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlésza, Fit Sanatos, viszont hallásra!
4: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Sipos Ildikó, a bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden.
6: Ma van a hospice világnapja. Az országban jelenleg 26 intézményben fogadják a végstádiumos betegeket.
5: A magyarok többsége támogatja azt, hogy szigorítsák a szabályokat, és ezzel fokozottan védjék a közlekedőket.
6: Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. A szakértő szerint nem kizárt, hogy a megmozdulások más szektorra is kiterjednek.
5: Borongós, csapadékos időre számíthatunk, kiadós eső is eshet. Következzenek a részletek, a szerkesztő Illész László. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja.
6: Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenis gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása.
5: Idén október 10-én, azaz ma van a hospice világnapja. A Magyar Hospice Alapítvány, amely Polcelen nevéhez fűződik, 1991-ben alakult meg. Ma 26 fekvőbeteg intézmény, azaz hospice ház működik Magyarországon. A második Miskolcon jött létre, 31 évvel ezelőtt. Bétót Erika összeállítása.
7: Az idei hospice világnap a fájdalomcsillapításra, a fájdalom megfelelő kezelésének a fontosságára hívja fel a figyelmet. A gyógyíthatatlan betegek életének utolsó szakaszában már nem a gyógyítás, hanem a fájdalom és a szenvedés enyhítése, a méltóság megőrzése és a család támogatása kerül a középpontba. Erről szól a hospice ellátás. A Miskolci Hospice házban Simkó Csaba főorvosa kezdetektől, vagyis 31 éve dolgozik.
8: A hospice az elmúlással összekötni valahol jogos, valahol meg ezen egy picit túl kell lépni. De igazából az a fő üzenet ebben az, hogy az elmúlás mindenkit érint. Tehát amikor mi a haláltól, mint valami tűztől félünk, akkor valójában valami olyasmit tagadunk, vagy olyasmi elől menekülünk, ami tulajdonképpen igazából az életnek a része. Az persze, hogy hány éves korban, milyen állapotban, milyen betegségben, persze ezek nem lényegtelen kérdések, akkor működik jól egy hospice, és ezt kívánom saját magunknak is, és más hospice szervezeteknek is, hogy a munkájuk során egyre inkább el tudják azt érni, hogy a betegeket ne csak fájdalommentesen, hanem lelki békességben kísérjék el ezen az úton.
7: A hospice dolgozók szerint a családtagoknak sokszor legalább akkora szükségük van a segítségre, mint magának a betegnek. Meg kell tanulniuk együtt élni a tudattal, hogy szerettük az élete végéhez közeledik, és amikor eljön a pillanat, el kell őket engedni. Dulibán Lászlóné Judit, szintén 30 éve főnővére a Miskolci Hospice házban.
9: Persze sokan mondják, hogy de hát nem gyógyul meg, hol van itt a siker. Hát ott van a siker, amikor nem fáj neki, amikor el tudunk intézni egy születésnapot, egy névnapot, egy házassági évfordulót, amikor együtt tudunk örülni kisebb dolgoknak is, hogy éppen ma fel tudott kelni, hogy a fájdalmai nem jelentek meg olyan erősen, vagy a egyéb panaszai. Tehát ezeknek kell örülni, amire mi személyben képesek vagyunk.
7: A hospice világnap erre az ellátásra, az abban dolgozó szakemberekre és a betegek, valamint hozzátartozóik támogatásának a fontosságára irányítja a figyelmet. Mert a hospice jelentése menedék.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében.
6: A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rácalmáson, a Hankook központja mellett egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Rákai Filip visszautasította a vádakat és közölte, semmilyen állami vagy kormányzati belső információhoz nem jutott hozzá, üzleti döntéseit nyilvános adatok alapján hozta meg. Hozzátette, ha valóban eljárást indítanak ellene, büntető feljelentést tesz, és személyiségi jogainak megsértése esetén is jogi lépéseket kezdeményez.
5: A Fidesz frakció vezetője nem érzi úgy, hogy bocsánatot kellene kérniük az elmúlt 16 év kormányzásáért.
6: Bóka Jánost a Magyar Hangnak adott interjúban kérdezték erről. A politikus szerint már a kérdésfelvetés is azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása bűnös, morálisan elítélendő, gonosz, eleve elhibázott politikai célokra irányuló kísérlet volt, amely nem a közjót szolgálta. Bóka János úgy fogalmazott, az ilyen feltételezéseket visszautasítja, amiből következik, hogy bocsánatkérésre biztosan nem kell sort kerítenie a pártnak.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a jövőben az amerikai és a globális piacra Oroszország, jelentette be Donald Trump, miután Vlagyimir Putyinnal tárgyalt telefonon.
6: Az amerikai elnök szerint a most megkötött megállapodás értelmében Moszkva még idén csaknem 2 millió tonna nyersanyagot exportálhat. Ennek érdekében Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. A hírt a Kreml is megerősítette. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette az Oroszország elleni szankciók könnyítését, szerinte a megállapodás beruházás a háborúba, amelynek véget kellene vetni.
5: Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Bár a héten valamelyest csökkent a megmozdulások résztvevőinek száma, az oktatás állapota miatt tiltakozás hullám indult, és ez még nem ért véget. Kedden újabb országos demonstrációt terveznek. A Krónikának nyilatkozó Franciaország szakértő szerint a tüntetés sorozat az elnök választási kampány részének tekinthető, és nem zárható ki, hogy más szektorra is kiterjed. Harsás Gergely összefoglalója.
10: Franciaországban lassan 3 hete tart a tüntetés sorozat, amely a párizsi elővárosi gimnáziumok blokkádjával kezdődött. A diákok eleinte ülősztrájkkal tiltakoztak, az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány, a túlzsúfolt osztálytermek és a leromló állapotú iskolaépületek miatt, majd a demonstrációk országszerte zavargásokba torkollottak. Csütörtökön a korábbiakhoz képest kevesebben, ám így is 10 000-ek vonultak utcára több városban. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő szerint ez azzal magyarázható, hogy a francia kormány a krízis lezárását célzó bejelentéseket tett.
11: A kormány egyszerre próbál egy ilyen rendpárti üzenetet mutatni, másrészt pedig egyszerre próbál konkrétan reagálni a fiatalok követelésére. Például 3000 tanárt helyeznek át a rendszerben. Úgyhogy ez a kettős reakció jellemzi a kormánynak a működését. A konkrét javaslatokat megpróbálják a hó végéig kihúzni. Nyilván ebben az a cél is benne van, hogy valamennyire altassák a mozgalmat.
10: A társadalom többsége támogatja a fiatalok követeléseit, ugyanakkor elítéli az erőszakot, jegyezte meg a szakértő, aki úgy látja, a tiltakozás hullám az elnökválasztási kampány részének tekinthető, és a pártok mozgósításra használják fel az eseményeket.
11: egymást is felelősként jelölik meg, ki azért, mert a rendőri fellépés túl erőszakos szerinte, ki azért, mert szerinte egy másik párt fűti a diákokat, ki azért, mert azt gondolja, hogy a kormány túl sokat enged az erőszaknak, és abban az időszakban vagyunk, amikor mindenki a saját bázisát próbálja összerántani, és később jutunk el abba a szakaszba, amikor új szavazókhoz próbál szólni, de ez pont egy olyan esemény, ami használható erre a bázis összetartásra, és mindenki derekasan gyakorolja is ezt a feladatot.
10: Sós Eszter Petronella egyelőre bizonytalannak tartja, hogy mi lesz a tüntetések kimenetele, ugyanakkor szerinte az országos megmozdulás akár más erőforrás hiánnyal küzdő területekre is kiterjedhet. Közben Belgiumban is tüntetések kezdődtek. Liège város vezetése megtiltott minden három fősnél több ember részvételével járó csoportosulást a zavargások miatt. Az egy hete tartó megmozdulások Brüsszelre is átterjedtek. Belgium francia nyelvű közösségének diákjai közül többen azért tiltakoznak, hogy felhívják a figyelmet az oktatás állapotára, a kollégiumi helyhiányra és a túlzsúfolt órarendekre.
5: A Tel Avivi repülőtérbe akarta belevezetni a Fly Dubai utasszállítóját az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben.
6: Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna.
5: A magyarok támogatják.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: A magyarok támogatják azt, hogy szigorítsák a szabályokat, és ezzel fokozottan védjék a közlekedőket, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, a válaszadók több mint 96%-a részben vagy teljesen egyetértett abban, hogy akár szabadságvesztéssel is büntethessék az illegális utcai versenyzést. Részletek Zilai Zsuzsannától.
12: Az engedély nélküli gyorsulási versenyek szervezése lehet bűncselekmény. Ugyanakkor a gyorshajtás, amennyiben nem jár személyi sérüléssel, akkor a javaslat szerint sem lenne szabadságvesztéssel büntetendő. Erről Borbély Zoltán közlekedési szakjogász beszélt a Krónikának.
13: Azt, hogy önmagában az extrém gyorshajtás bűncselekmény legyen, nyilván a BTK-ban kell szabályozni, de pillanatnyilag a kúria álláspontja az, hogy akármilyen gyorsulási verseny, akármilyen gyorshajtás van, hogyha nincsen közvetlen veszélyhelyzet, és arra nincsen szándékossága az elkövetőnek, akkor ez nem bűncselekmény, hanem szabálysértés. Természetesen az extrém gyorshajtás a mai napig is büntetendő. Nyilván az igen magas pénzbírság olyan embereket, akik luxusautókkal közlekednek, nem biztos, hogy visszatart.
12: A kormány honlapján közzétett kérdőívet több mint 300 ezeren töltötték ki. A válaszokból kiderült, hogy a járműelkobzás 85,4%-os támogatást kapott, ha a járművezető visszaesőként követel különösen súlyos közlekedési szabályszegéseket. Emellett a visszaeső gyorshajtóknak a magasabb bírság kiszabását a válaszadók több mint 80%-a támogatta.
13: Ilyen, hogy extrém gyorshajtás, ilyen kategória nincsen. Olyan kategória van, hogy természetesen a bírói gyakorlatban rögzült ez a gyakorlat, de most már például a megtévesztő sebesség az most már nem a felével való túllépés, hanem bizonyos megyék megkövetelik a 100%-os túllépést. Tehát megtévesztő sebességnek azt tekintik, amikor például 50 km/h a sebességkorlátozás, akkor mondjuk valaki 100-zal megy. Ez jelenti a megtévesztő sebességet, ami egyébként fordítja a felelősséget az elsőbségre jogosult terhére.
12: A közlekedési szakjogász kitért arra is, hogy a magyar bírói gyakorlatban a halálos kimenetelű, gyorshajtásos balesetek többségében felfüggesztett szabadságvesztés szabnak ki. Borbély Zoltán hozzátette, extrém gyorshajtás esetén azonban már végrehajtandó börtönbüntetés is indokolt lehet.
13: A halálos közötti baleset gondatlan okozását vétsége a mai BTK szerint 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett. Álláspontom szerint ez kellő visszatartó erejű tételkeret. Az egy másik kérdés, hogy az extrém gyorshajtással okozott halálos eredményű közlekedési baleset álláspontom szerint is megérdemli a végrehajtandó szabadságvesztést. Az 1-5 éves büntetési tétel álláspontom szerint nem szorul felemelésre.
12: A kormány a részletes szabályozáson dolgozik. Néhány héten belül várhatóan bemutatják azt.
5: Megjelent a főváros 120 milliárdos állami támogatásáról szóló kormányhatározat.
6: Eszerint a pénzt kizárólag az önkormányzat és intézményeinek költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásai kiegyenlítésére fordíthatja Budapest. A mentőcsomagról még október elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén született megállapodás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán azt írta, vége a főváros folyamatos csőd helyzetének, a jövőben biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése.
5: Egyre több gyermek válik drogfogyasztóvá, sokszor a családi figyelem hiánya, vagy éppen a túlzott családi kontroll miatt nyúlnak a fiatalok a kábítószerekhez, mondják a szakemberek. A 24. regionális drogügyi konferenciát ezúttal Egerben tartották meg. A rendezvényen szó volt több más mellett a közösség erejéről, a megelőzésről és a szakmai együttműködési lehetőségekről is. Pilisi Csenge beszámolója.
14: Senki nem kényszerített.
15: Elkezdeni nagyon könnyű, mondja egy drogfüggő fiatal. Ez a férfi évekkel ezelőtt csupán kíváncsiságból próbálta ki a kábítószert.
14: Láttam, hogy a barátaim sugdoloznak. Oda mentem, és azt mondtam, hogy nekem is kell. Hát először LSD, utána a hasis, utána jöttek a metamfetaminok. Ez így elbonyolódott odáig, hogy már rendőrségi ügyeim lettek.
16: Szerintem nagyon nagy hülyeség egyébként például ez a drog. Cigizni, cigizek ezt a drogot, ezt az életben nem próbálnám ki. Mert ahogy hallottam, nagyon káros, és bármelyik percben meg halhatnak tőle.
15: Mondja egy egri fiatal, akit már környékeztek meg drogterjesztők.
17: Az utóbbi években, olyan 2010-től indulóan szinte csak új szerekkel találkozunk, amik rettenetesen gyorsan változnak.
15: Nőtt a drogfogyasztók aránya, mondja Vasver a pszichológus.
17: Nagyon sokan vannak 14 év alattiak, vagy 14-15-16 évesek. A használói kör tekintetében meg egy tágulás figyelhető meg. Most már nem mondható el az, hogy ezt a tipikusan a lecsúszott, nagyon nehéz helyzetben lévő gyerekek vagy fiatalok próbálják ki, hanem olyanok is, akik éppen az eddig a kockázat miatt, az illegalitás és a büntetés kockázata miatt tartották vissza magukat ettől.
15: A legfrissebb problémákról szólt a 24. Tiszta Élvezet Drogprevenciós Nap és Regionális Drogügyi Konferencia, ahol a szenvedélybetegségek megelőzésével és a drogprevencióval foglalkoztak a szakemberek, mondja Kohári Szilvia, a fórum elnöke, a RÉV szenvedélybetegsegítő szolgálat vezetője.
18: A csökkentés az ugye a rendőrség kérdés. Mi inkább azt a védettséget szeretnénk megadni, ami a mentális egészségből következik, mert hogy nem csak fizikailag lehet most már drogokat szerezni, hanem az online térből is, és én azt tapasztalom, hogy a gyerekek jelentős része ezt az opciót választja. Tehát a jól szituált családok, a tehetséges gyerekek, azok nem feltétlenül egy bizonyos helyen várnak a dílerre. Ez most már azért kevésbé, ez is van, nem akarom azt mondani, hogy ez eltűnt, ez is van természetesen, de azért egy próbálkozó magatartás azért nagyon jellemző tud lenni, hogy az online térből rendeli. Így aztán én azt gondolom, hogy az igazi védőfaktor az lenne, hogy olyan közösségekhez akarjon tartozni, akik tudnak erre nemet mondani, hogy szeressen ezekben a közösségekben lenni, hogy megtapasztalja, hogy másnak is van értéke. Ne kelljen kicsekkolni a valóságból, nem csak az illegális szerekkel, hanem mondjuk a viselkedéses függőségeknél is. Ha belegondolunk, az online térbe való elveszés, vagy a játékban elveszés, az erről szól, hogy kicsekkolok abból a valóságból, ami engem körülvesz.
15: Egy nemzetközi felmérés szerint minden harmadik magyar fiatal felnőtt értékeli jónak a saját mentális egészségét.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Elérte az Isaias hurrikán Florida partjait.
6: A trópusi ciklon óránként 165 kilométeres sebességgel csapott le. Heves esőzésekre és áradásokra figyelmeztettek az amerikai hatóságok. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek. Floridában kiürítették a különösen veszélyeztetett partmenti területeket, és Alabamában is elrendelték a turisták evakuálását. Az úgynevezett vihardagály miatt akár 2,5 méterrel is emelkedhet a tengervíz szintje a veszélyeztetett partszakaszokon. Az Isaias a hurrikán szezon első vihara az Egyesült Államokban.
4: Közlekedés.
6: Baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé, az M0-ás csomópont után a 19-es kilométernél. Sávzárásra, torlódásra kell számítani. Új terelést építettek ki az M7-es autópályán az érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és leálló sávot a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolat felújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható.
5: Nézzük, hogy mi a helyzet a főváros útjain.
19: Jó napot kívánok! A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy út után, mert közművet javítanak. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Időjárás.
5: Az országban sokfelé már esik az eső, mi várható a folytatásban? Kérdezem a meteorológust, Bláz Annát.
20: Jó estét kívánok! Döntően borult idő várható, majd vasárnap nyugat-észak-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Azonban a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Ma délnyugat-nyugat felől egyre több felé számíthatunk esőre, záporra, éjjel tartós esőzésre, több felé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna majd vasárnap gyengülve kelet felé halad, várhatóan kora délutánra elhagyja hazánkat. A minimum 9 és 13, a vasárnapi csúcsérték általában 16 és 21 fok között alakul, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél hűvösebb lehet az idő.
5: Önök az Esti Krónikát hallották. A szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, technikai munkatársak Farkas Szilvia és Hajósi Bence. A bemondó Polyák Adrien. Nevükben is köszönöm a figyelmet. Sipos Ildikót hallották. Krónikával legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
21: Pontot veszített a Győr a női kézilabda BL-ben, Max Verstappen a sprint futamot és az időmérőt is megnyerte Szingapurban. Cristiano Ronaldo már 980 gólnál jár. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok. Három mérkőzéssel folytatódott a kéthetes válogatott szünet után újraindult labdarúgó OTP Bankliga. A 9. fordulóból eddig egy végeredményünk van, a Vasas Kisvárda találkozóval mindjárt részletesen is foglalkozunk, de jelenleg is zajlik a Ferencváros DVSC találkozó, egészen pontosan most nem zajlik, hiszen szünet van, de hogy mi történt az első fél időben a Grupa Arénában, azt a helyszínről Tóth Béla mondja. Szervusz Béla!
22: Szia Emese, köszöntöm a hallgatókat, jó estét kíván! Eseménytelen volt az első félidő, 45 percnyi játékot követően Ferencváros Debrecen 0-0. Első hazai győzelmére tör a bajnokságban az FTC, hiszen hazai pályán a Vasassal és az Újpesttel is döntetlent játszott Borbély Balázs együttes, amely a következő hetekben többi közt az Európa Ligában is fontos mérkőzéseket vív majd meg. Ezt a mérkőzést a Debrecen kezdte aktívabban, a vendég együttes fölé játszott a mérkőzés első 20 percében, viszont helyzeteket nem sikerült a Lokinak kialakítania. A mérkőzés első fél idejének utolsó harmadára megélénkült az FTC támadójátéka, ezt jelezte Korbu átlövése, ami kapu mellé szállt. Árzáni szabadrúgásból veszélyeztetett volna, de a kaput nem találta el, ahogyan Yusuf sem a maga tekerésénél. Nagy Olivier pedig egy szögletet követően már az első fél idő hosszabbításában bombázott a hátvédekbe. Volt egy kaput eltalált kísérlet debreceni részről a statisztika szerint, de az se csaljon meg minket, mert hogy Boskovics fejesénél hiába védett nagyot Dibusz Dénes, mindez már leshelyzetet követően történt. Várunk tehát az izgalmakra, várunk a gólokra, egy fél időt követően a labdarúgó NBA-ben FTC DVSC 0-0.
21: Köszönjük szépen Tóth Bélának, a második fél időt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük. Ahogy említettem, egy végeredményünk már van, a Vasas Kisvárda találkozóról Regős László feltudósít.
23: Felejthető mérkőzésen döntetlen az Ilovszki stadionban, Vasas Kisvárda 1-1.
0: zárt kapuk előtt rendezték meg ezt a mérkőzést, mert hogy a Vasas szurkolói miatt egy korábbi felfüggesztett büntetés most jogerőre emelkedett, így fizetőnézők csak vendégek lehettek, nagyjából 50-en kísérték el a várdai csapatot Szabolcsból, míg a hazai szektorokban nagyjából 120-130 14 év alatti gyerek követhette az eseményeket. Nagyon jól azonban senki nem szórakozhatott az első fél idő alatt, mert hogy nem túlzás azt mondani, hogy edzőmérkőzés jellege volt a találkozónak, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. Hazai részről volt egy kosztafejes, amely elkerülte a kaput, illetve egy kovácsréti lövés, jobbal éles szögből ő is fölélőtte a labdát. A második félidőben aztán valamivel javult a helyzet, és felgyorsult a mérkőzés, a tempó, jóval több helyzet is adódott már ebben a játékrészben. Az 55. percben az első kisvárdai helyzetet írhattuk fel, amikor is egy kontratámadás után Herz 16 méterről egy életerős lövést engedett el, de ez Engedi kezébe került. A 61. percben aztán megszerezte a vezetést a Vasas, Urblik lövése 17 méterről kijött Popovicsról, Tóth Milán csapott le rá, és a már válogatott futballista az ukránok ellen a kisvárdának is betalált közelről, Popovics feje fölött fejelte be a hálóba a vezető gólt. A Vasas lendületben maradt, és a kisvárdaiaknak úgy tűnt, hogy semmi nem fog sikerülni ezen a mérkőzésen, elég enervált támadójátékot mutattak. A Vasas részéről pedig próbálkozhatott Kosta éles szögből, ezt a lövést védte Popovics, Urblik lövését néhány perccel később a védők blokkolták, majd Molnár helyzeténél megint csak a várdai kapus Popovics hárított. A 81. percben villant először a Várda, amely jó néhány csatárt pályára küldött, az egyik cserejátékos Balogun fejelhetett közelről, de nem találta el a kaput. Két perccel később lezárhatta volna a három pont kérdését a Vasas, Molnár 40 méteres szólója után viszont 16 méterről fölé bombázott, és ez aztán a végén visszaütött, mert hogy a 86. percben Balogun a jobb oldalról elindult befelé, a 16-os sarkától remekül indított a bírót, aki nagyjából 10 méterről éles szögből a hosszú fősővel őt egyenlített a 86. percben a Kisvárda, amely így pontot szerzett az Irovszki stadionban. A végeredmény Vasas-Kisvárda 1-1.
21: A labdarúgó OTP Bank Ligában 19 óra 30 perctől ma még egy Paks-MTK találkozót rendeznek. Az NB1-ből az elmúlt idény végén kiesett Kazincz Barcika 3-0-ra legyőzte a bő fél órát ember hátrányban játszó vendég Karcagot a labdarúgó NB2-ben. A címvédő Arsenal hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a vendég Leeds United ellen az angol labdarúgó bajnokságban, míg a német Bundesligában Augsburg Bayern München 2-2. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo futball pályafutása 980. gólját is megszerezte. A portugál sztár szaudi klubcsapata az Al-Nassr színeiben volt eredményes, az Al-Diriyah ellen 3-0-ra megnyert bajnokin. Mindkét női csapatunk pályára lép ma a női kézilabda bajnokok ligájában, sőt a Győr már le is játszotta mérkőzését, Cseszregi Balázs tudósít.
1: Hatalmas küzdelemben Győri Audietto Metz 34-34, a két gigász nem bírt egymással a BL döntő visszavágóján. Jobban kezdett a Metzi együttes, gyakorlatilag 2-1-nél vezetett először és szinte utoljára az első félidőben az Eto. Onnantól kezdve elsősorban a szélsők Granyi és Valentini eredményességének köszönhetően remekül kézilabdázva a Metz uralta az első félidőt, és ennek az uralásnak köszönhetően nem szétott, hogy sem Novotna, sem Szakó nem nagyon találkozott a labdával. A győriek szerencséje az volt, hogy bírták a nagy tempót, és Hauser góljaival azért tartották a lépést is valamennyire a Metzel. 10-7-re is vezetett a vendég együttes. Ennek ellenére akár a félidő végjátékában a Győr is megszerezhette volna a vezetést. Ez végül nem sikerült, sőt egy utolsó másodperces hibának köszönhetően 20-19-re a Metz vezetett. A második félidőben Szemerei rögtön az elején több labdát is megfogott, fordított az Eto, és ezúttal a győriek tudtak ellépni 27-24-re. Támadásban elsősorban Hauser volt dicsérhető, és Szemere is ekkor jól védett. De a második kapuban is elkezdett találkozni a labdával Novotna, így aztán felzárkoztak a meccsiek, akik a győriek rengeteg technikai hibáját kihasználva megint átvették a vezetést, és vezettek egy olykor két góllal is. 33-33-nál az Eto támadott a győzelemért, de egyrészt Hauser kezéből kicsúszott a labda, másrészt a visszaszerzett labdát Zitzerből a kapufára püfölte Sarabuktit, az ellentámadásból pedig 7 méteresből Liluborg betalált. 34-33 Per Johansson időkérése után pedig jött az átlövésgól méghozzá Dion Hauser-től 34-34. Szemerei visszaért a kapuba, de szerencsére a félpályáról elengedett francia lövést még Stanko hatoson kívül blokkolta is. Így aztán a két csapat megosztozott a pontokon. Győri Audi Eto Metz 34-34.
21: A Ferencváros szintén a női kézilabda bajnokok ligájában 18 órától a Brest otthonában lép pályára. A női kézilabda NB1-ben Albafehérvár MTK 19-21. Kettős vereséggel búcsúzott a Váca a női kézilabda Európa ligától. A dunapartiak az idegenbeli két gólos vereség után hazai pályán is kikaptak 27-26-ra a Szabó Edina által vezetett francia Saint-Amand-tól a selejtező második fordulójában. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését. A sprint futamot is megnyerő négyszeres világbajnok mellől a monakai Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik start helyett csapattársa a hétszeres VB első brit Lewis Hamilton szerezte meg. A pontversenyben illovas Kimi Antonelli negyedik lett, míg a másik Mercedes-t vezető brit George Russell motorcsere miatt csak az utolsó rajtkockával indulhat. A 62 körös szingapúri nagydíj holnap, magyar idő szerint 14 órakor rajtol. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra!

0: 18 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó 5%-át. Megkapta a V-híd a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. Egyre több felé várható eső. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állag megóvásáról és a balesetveszély elhárításáról. Hangsúlyozta, a V-híd együttműködésén is múlik, mikor írhatják ki az új közbeszerzést, amelynek előkészítése több hónapnál is hosszabb időt vehet igénybe. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel. Az ügyben büntető feljelentést tesznek, és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról az IDEA intézet országos felmérése. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában, egy héten belül már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány három másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, kettőt a helyszínen láttak el. A héten történt két korábbi iskolai késelés után a lengyel rendőrség országszerte csak nem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyházfő közösségi oldalán hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerinte a mai hatékony fogvatartási rendszerek képesek megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Az időjárásról. Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre. Holnap délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső, zápor. A Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül néhol megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
1: Műsorajánló.
2: Ezt mintha már átéltük volna. Multidézés a rádióarchívumból. Megmutatva, hogy olykor másodszor, harmadszor is bele lehet lépni ugyanabba a folyóba. Egy műsor a véget nem érő múltról. Kiemelés tőlünk. Minden vasárnap reggel 6-tól a Kossuth Rádióban.
3: Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
4: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán, jaj édesanyám!
5: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
6: Ő nem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
7: Nem akárki fia merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
8: Hári János vagyok, és az is maradok.
3: 100 éves a Hári János. Pénteken 12 óra 30 perckor az M5 műsorán, szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Kossuth Rádió. Budapesten a 107,8 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Napok témái. Válogatás a hét adásaiból.
9: Köszöntöm Önöket, Cinege Levente vagyok. Ez tehát a Napok témái című válogatásunk. Az előttünk álló szűk egy órában a minden hétköznap este jelentkező hírháttér műsor valamennyi beszélgetéséből hozok Önöknek részleteket. Hétfőn arról volt szó, hogy Magyarországon a nyugdíjasok negyede szegénységben él. Erről írt nemrég közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter. A politikus szerint sok százezer idős számára jelent napi megélhetési problémát az élelmiszerek megvásárlása, a gyógyszerek beszerzése vagy a megfelelő fűtés. Korábban az idősek világnapján vázolta, hogy januártól négyszeresére 120 ezer forintra nő a 18 éve befagyasztott nyugdíjminimum. Farkas András nyugdíjszakértőt, a Nyugdíjgurú alapítóját, hétfőn tehát Tatár Tímea kérdezte.
10: Azt lehet tudni, hogy összes olyan nyugdíjas, öregségi nyugdíjas, akinek nem éri el a 120 ezer forintot a nyugdíja. Ilyen nyugdíjas egyébként 127 ezer ember van. Az ő nyugdíjuk január 1-től automatikusan 120 ezer forintra fog emelkedni. Ez sok embernek közülük nagyon nagy mértékű emelkedést jelent, hiszen valóban, ahogy említette, a 28.500 forintos nyugdíj is följön 120 ezerre, bár ez nagyon keveseket fog érinteni. Többségük azok ilyen 80-90-100 ezer forintos nyugdíjjal rendelkező emberek. Az ő számukra ez egy megváltó intézkedés. Valóban már közel 20 éve nem nyúltak ehhez a szörnyű minimumhoz. Most ennyi embert, 127 ezer embert ez nagyon jól fog érinteni, és hozzájuk még egy több ezer embert, aki 65 évesnél idősebb, de nem nyugdíjban, hanem rokkantsági ellátásban részesül, őnekik is 120 ezer forintra emelkedik minimum ez az ellátás, ha nem érte volna el ezt az összeget.
11: Mitől ennyire alacsony ezeknek az embereknek a nyugdíja?
10: Hát ez nagyon sokféle összetevő lehet. Elsősorban a nagyon régen megállapított nyugdíjak, tehát a nagyon idős nyugdíjasok közül is azok, akik rövid szolgálati idővel rendelkeznek, tehát éppen elérték a 20 évnyi szolgálati időt, ami a teljes magyar nyugdíjnak a alapfeltétele. Ráadásul rossz keresetekre voltak bejelentve, vagy a rendszerváltozás körüli időben a szürke gazdaságban, vagy a fekete gazdaságban kényszerültek, tehát nagyon picike keresetek után fizettek járulékot. Ott kialakulhatott ez a rendkívül alacsony nyugdíj. Elsősorban a mezőgazdaságban dolgozók, a régi szövetkezeti dolgozók szenvedhet meg ezt a dolgot, meg utána ez a rendszerváltozás körüli időkben a rengeteg munkahely megszűnése és utána rosszabb munkahelyeken történő elhelyezkedés ez mind hozzájárulhatott ehhez. Aztán van egy sor olyan kis nyugdíjas, aki azért ilyen kicsi nyugdíjas Magyarországon, mert külföldön is szerzett nyugdíjjogosultságot. Ez egy zárójeles megjegyzés, ami rájuk egyébként nem kéne, hogy kiterjedjen ez a 120 ezeres minimális nyugdíj, hiszen nekik van külföldről nyugdíjuk.
11: Erre még kitérünk, de mielőtt még tovább mennénk itt a nyugdíjminimumtól. Azt is mondta Kármán András, hogy a nyugdíjasok negyede szegénységben él. Ez egy meglehetősen súlyos adat, de vajon ez a mostani négyszeres emelés kihozza-e ebből a szegénységből, mély szegénységből ezeket az embereket, vagy esetleg további szociális intézkedésekre lenne szükség?
10: Az érintettek ezek alóbb abszolút mély szegénységben élő emberek. A 120 ezer forint az egyébként nem hivatalos mély szegénységi küszöbérték lesz 2027-ben. Tehát amikor megemeljük ezeknek a pici nyugdíjasoknak a nyugdíját 120 ezerre, akkor éppen fölhúzzuk őket a mély szegénységi küszöbre. Ezt érzékeli a kormányzat is, ezért a 120 ezer forint fölötti szűk réteget az további különleges kiegészítő nyugdíjemelésben részesíti. Ennek két oka is van, egyrészt a 120 ezer forintnál magasabb, de még mindig nagyon kicsike nyugdíjakat, egészen a 146 ezer forintos határig. Azért emelik külön is, mert így csillapíthatják egyrészt a 120 ezer forintra emelésnek ezt a felfele nyomó torló hatását, ami a közvetlenül a 120 ezer forint fölötti nyugdíjasokra nehezedik. Másfelől pedig így a legalább a mély szegénységnek ezen a határán küszködő nyugdíjasokat is egy kicsit tudják támogatni. Ugye ez 12 ezer és 6 ezer forint közötti plusz nyugdíjak.
11: Ez az, amit ilyen sávos emelésként emlegetnek
10: így
11: most?
10: Van. Így van, meghúztak gyakorlatilag 5 sávot, 5000 forintos sávokat. Ez nagyon jó alapgondolat. Nekem ezzel egyetlen egy gondom van, hogy túlságosan szűken húzták meg ezt a sávokat. Tehát most gyakorlatilag a 120 és 146 ezer forint közötti 26 ezeres sávba eső nyugdíjasok számíthatnak erre a plusz nyugdíj emelésre. Én szívem szerint felhúztam volna a 180 ezer forintos határig, ami Magyarországon a relatív szegénységi küszöb lesz jövőre számítások szerint, de hát úgy látom, hogy nem volt erre ennyi pénz a költségvetésben, mert ez az intézkedés ez most 123 milliárd forintba kerül, ami a 7200 milliárd forintos nyugdíjkasszához egészéhez képest kicsi összeg, de nyilván itt keresgélni kell a pénzeket, mert nagyon sok a hiány a költségvetésben.
11: Ugye megérkeztek az első ellenzéki reakciók is ezekre az intézkedésekre. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy a Tisza kormány a nyugdíjminimum tervezett emelésével valójában bünteti a nyugdíjasok túlnyomó részét, mivel az ő járandóságuk nem emelkedik arányosan. Vajon az lehet a háttérben, hogy ő úgy véli, hogy senkit nem lenne szabad kihagyni a nyugdíjemelésben? Ön erről mit gondol?
10: Először is nem akarok politikusi nyilatkozatokat minősíteni, mert szörnyen rosszul hat a szakmai hozzáállásunkra, hogy finoman fogalmazva. Másodszor pedig ezt egy olyan párt képviselője mondta, akik 20 évig voltak hatalmon összesen, bármikor hozzányúlhattak volna a rendszerhez, nem tették meg. Tehát ezt sajnos nem tudom értékelni, ezt a hozzászólást. De a lényeg az, hogy a Tisza viszont komolyan veszi most azt, hogy a nagyon szegény nyugdíjasokat följebb emelje, ami egy borzasztóan fontos és iszonyan időszerű intézkedés, mert még azt is hozzá kell tenni, hogy még az árvaellátás is emelik egy picit, 50 ezerről 60 ezerre megy föl, a megváltozott munkaképességű személyek ellátását is emelik, az plusz 10%-ot kapnak, és az időskorúak járadékát azt meg megduplázzák. Tehát látszik a szándék, hogy az első lépésekben, amikor a nyugdíjrendszert próbálják javítani, a legszegényebb, legelesettebb embereken próbálnak segíteni, és ez összességében valóban ez több százezer embernek a helyzetét javíthatja jövőre. Az összes többi nyugdíjas helyzetét is természetesen javítani kell majd. Ezek a következő lépések lehetnek. Például itt van a bejelentett, de még a részletekben nem ismert szép kártya, ami a 250 ezer forint alatti nyugdíjasoknál jövőre 200 ezer forint plusz jelent majd, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülőknek 100 ezer forint plusz jelent majd, és természetesen itt van a normál nyugdíjemelés, hiszen januárban a jövő évre tervezett inflációval emelni kell a nyugdíjakat, ez most nagyjából 3,1%-ra becsülhető, tehát egyáltalán értelmezhetetlen az a ellenzéki hozzáállás, hogy nem történik semmi a nyugdíjasok érdekében, hiszen dehogy nem történik, tessék olvasni a javaslatot, meg a két készülő jogszabályokat.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
9: Hétfőn a nap másik témája az volt, hogy 10 évvel a Brexitről szóló népszavazás után ma a választókorú britek fele határozottan, vagy inkább támogatja, hogy az Egyesült Királyság csatlakozzon újra az Európai Unióhoz. Ezt állapította meg a Messina Group közvéleménykutatása, amit a Guardian mutatott be. Majdnem 26% azt szeretné, ha az Egyesült Királyság azonnal visszalépne az EU-ba, a visszalépést ellenzők aránya pedig 28%. Stúdiók vendége Gálik Zoltán, a Budapesti Korvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi docense volt, vele is Tatár Tímea beszélgetett.
11: Mennyire lepte meg önt ez az eredmény? Vagy azért az elmúlt évek arra mutatnak, hogy szépen, lassan, de mostanára el kellett jutni idáig?
12: Igen, ahogy a demográfiai változások azok végig söpörtek az elmúlt 10 évben, hiszen ugye, ha emlékszünk rá, elsősorban azok szavaztak a Brexitre, akik idősebbek voltak, ott egy nagyon szignifikáns többség volt, illetve hát azok, akik nagyon sokat vártak a Brexittől, mind gazdaságilag, mind politikailag, ugye a függetlenség, az új gazdasági kapcsolatoknak a kialakítása, és ahogy ez hirtelen ugye átcsapott egy ellenérzésbe, nagyon hosszan tartott, és nagyon fájdalmas volt maga az elszakadás is, majd pedig utána nem jöttek azok az eredmények, amiket vártak, nem igazolódott be, hogy annyira nagy lenne a gazdasági növekedés, bár volt ugye közben pandémia, volt közben ugye az energiaválság is, de gyakorlatilag az Egyesült Királyságnak a makrogazdasági mutató mutatói sem jók, a növekedésben is elmarad attól, amit reméltek, versenyképességben, a mobilitásban ugye nagyon nagy problémáik vannak, tehát szépen lassan érlelődött ez. És hát ugye most ezek a közvéleménykutatások egyébként nagyon összetettek, mert nem csak azt mutatják, hogy valóban egy közeledést támogatnának, sőt azért a csatlakozási tárgyalásoknak az elindulását is, de ugye ahogy ha maga az elválás is nagyon bonyolult volt, ugye egy csatlakozás is bonyolult lenne. Ugye a kérdés az, hogy mit szeretne az Egyesült Királyság.
11: Ne szaladjunk még előre az időben, bár lehet, hogy előbb-utóbb az lesz a vége. Ugye a fiatalokat említette meg, egy kicsit már a csalódásokra is kitért, hogyha valóban ők az a generáció, akik most ezt a sarkos véleményt megfogalmazták, ők miben csalódhattak vajon a leginkább?
12: Hát egyértelműen ugye azokban a problémákban, amik felmerültek a Brexitnek a bekövetkezte után, lezárultak a határok, ugye maga az adminisztrációs problémák, az, hogy valahol élni, vagy valahova utazni, vagy hogy a határon várakozni, az már önmagában probléma. A másik pedig, hogy az a nyitottság, ami az Egyesült Királyságnak az sajátja volt évszázadokon keresztül, hiszen ne felejtsük el, hogy egy hegemon hatalom volt, ahol akinek mindenhol volt befolyása, bár Európát mindig egy kicsit különleges módon kezelték ugye a fényes elszigeteltség keretében, de hát ettől ugye hatalmas nagy változás indult meg a 70-es években, és beleintegrálódott Európának a mindennapjaiba. Az, hogy el tudjak menni ugye Barcelonába, vagy éppen jöjjenek az európai emberek hozzánk, az a mindennapoknak a része volt, és a Brexittel egy nagyon kinkeserves korszak köszöntött be. Úgyhogy hát valószínű ez volt az első, ami mindenkinek fölmerült. Ugye itt egyébként most tárgyalásokat is folytatunk, hogy esetleg a mostani kereteken belül lehetne a fiatalok mobilitását elősegíteni, de mindenképpen ugye az lehetne csak egy új helyzet, hogyha valamilyen módon visszacsatlakoznának.
11: Így a mobilitás mellett, a mobilitáson túl mi mindent remélnének egy újbóli csatlakozástól? Erre esetleg ez a kutatás kitért?
12: Ugye elsősorban az Egyesült Királyság levált a világ legnagyobb egységes piacáról. Az Európai Unió ugye ma az az egységes piac, ami mind a szolgáltatások, mind az áruforgalom, mind a munkaerő, mind pedig a tőkejavaknak a vonatkozásában egy hatalmas nagy egységes teret mutat. Erről leválni ugye nagyon-nagyon rossz volt, és ennek a visszacsatlakozása ígérné azt, hogy az Egyesült Királyság újra egy olyan gazdasági pályára kerülhetne, amiben jobban tudna teljesíteni a mostaninál. A másik pedig, amivel ugye ellenérvek voltak, hogy szerezzük vissza a szuverenitást, hát ez azzal is járt, hogy lemondjanak bizonyos befolyásolási képességekről, hiszen közösen döntünk az integrációban. Az Egyesült Királyság azzal, hogy kilépett, nem tudott megszakadni teljesen, vagy elszakadni az európai integrációtól, hiszen továbbra is az áruforgalomnak a jelentős százaléka Európával zajlik, a tőkepiachoz hozzá akar férni, alkalmaznia kell a szabályokat, anélkül, hogy befolyása lenne. Tehát, hogyha visszalépnének, ez a befolyás nőne, ez azt jelenteni, hogy a szabályozási rendszerekre, a különböző együttműködési formákra nagy befolyása lenne újra.
11: Ugye egyértelműen mondhatjuk azt, hogy a politikai közbeszéd mindennapos témájává vált most már az újra csatlakozás. A miniszterelnök a Munkáspárt Liverpooli konferenciáján megismételte, hogy továbbra is azt szeretné, hogyha Nagy-Britannia még az ő életében az Európai Unió tagjává válna újra. Ezzel a véleménnyel támogatókat, szavazókat lehet szerezni, szavazóbázis lehet építeni, mondjuk éppen azokból a fiatalokból, akik sokat várnak egy ilyen lépéstől?
12: Igen, ez egy nagyon nagy dilemma volt ugye az Egyesült Királyság munkáspárti vezetésében, hogy vajon ez a nagy politikának a vezényszava lehet-e, hiszen 2029-ben lesznek legközelebb választások, viszont a Reform Egyesült Királyság párt, ugye Nigel Farage-nak az reinkarnálódott függetlenség, majd Brexit pártja, az elmúlt időszakban nagyon nagy többségre tett szert a közvéleménykutatásokban, nyertek is választásokat, és ők ugye egyértelműen az Európai Unióból való kilépést támogatták, illetve a távolságtartást. Most ez azt jelenti, hogy a következő választáson lehet, hogy beteszik a hivatalos programba azt a munkáspártiak, hogy megkérdezik az embereket majd arról, hogy milyen legyen ez a viszony. Ugye ez egy nagyon éles politikai volán lenne a belpolitikában is, nem csak a külpolitikában.
11: Na most amennyire lehet olvasni, azért a munkáspárton belül sem teljesen nagy az egyetértés. Miniszterek is vannak, akik aggodalmukat fejezik ki, képviselők is vannak, akik aggodalmukat fejezik ki, és többek között azért, mert hogy attól tartanak, hogy ezzel a közeledéssel, az újbóli közeledéssel a szélső jobboldalt támogatják tulajdonképpen, vagy annak adnak muníciót.
12: Igen, ugye most Andy Burnhamnek a miniszterelnöki pozíciójával erősödött a munkáspárt nagyon sokat. Meglátjuk, hogy mit hoz ez, ugye még 3 éve lenne, de lehet, hogy kiír majd választásokat hamarabb. Az viszont nagy kérdés, hogy mit is jelent az Európai Unióhoz való visszatérés. Ugye elvileg és jogilag, ha valaki tagja akar lenni az uniónak, akkor az utolsó jogszabályi betűig el kell fogadnia az uniónak az úgynevezett közösségi jogát. Ez azt jelenteni, hogy az Egyesült Királyság azokat az előnyöket, amiket a kilépéskor élvezett, nem kellett például a monetáris uniónak a tagja lenni, nem kellett például az egységes piac számos részének teljes mértékben tagja lenni, nem kellett például az alapjogi chartát alkalmaznia, nem kellett például a bel- és igazságügyi együttműködést alkalmaznia, ezeket valószínűleg nem kapná meg, hiszen akkor bárki kérhetné. A nagy kérdés, hogy vajon, hogy Kanadával, hogy emlékszünk, itt az elmúlt időszakban volt egy ilyen társult tagsági viszony, lehet-e ez egy alternatíva az Egyesült Királyságnak, és ettől fog függeni valószínű az, hogy a munkáspárton belül is hogyan támogatják ezt az ötletet.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
9: Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, egy kínai nagyvállalatnál került pozícióba. Ezzel összefüggésben felmerül a forgóajtó effektus, vagyis az a jelenség, amikor magas rangú állami tisztségviselők, politikusok és közhivatalnokok lépnek át a magánszektorba, vagy fordítva, a piaci szereplők jutnak fontos állami feladatokhoz. De mi ezzel a probléma, milyen következményei lehetnek ennek? Erről beszélgetett keddi műsorunkban Szent Iványi István külpolitikai szakértővel, Tesszári Nóra.
13: Nem Szijjártó Péter a legelső történelemben, aki a politikusi pozíciója után a magánszektorban folytatja. Milyen példákat emel neki?
14: Korán sem ő az első, hát nagyon sok példa van nemzetközi szinten is erre. Ugye a leghíresebb talán a Schröder kancellár, aki miután lelépett a kancellári posztról, nagyon hamar az orosz Gazpromnak lett az egyik vezető tisztviselője, amikor az ilyen magas díjazással. Ez azért volt nagyon kényes, mert ő maga írta alá a Gazprommal az északi áramlat első fázisának az elkészítését, és ezért hát nyilván hálával tartozott neki a Gazprom, és így hálálta meg. De hát van több más példa is erre. Nem véletlen, hogy a nemzetközi gyakorlatban most már ezt legtöbb országban, nem mindenütt még, de a legtöbb országban ezt korlátozzák. Éppen azért, mert hát nagyon visszás történetek vannak, és ez azért a korrupciónak egy nagyon tiszta esete is lehet. Tehát elképzelhető, hogy valaki már így egyengeti a pályája végén, a hivatali pályája végén a saját magánkarrierjét, hogy megállapodást köt olyan céggel, vállalattal, akivel nagyon szoros kapcsolatban volt hivatali ideje alatt, és utána ott folytatja a pályafutását.
13: És hol végződik a legitim szakmai karrier, és hol kezdődik a forgóajtó jelenség?
14: Alapvetően a forgóajtó jelenségnek nevezik azt, hogyha valaki nagyon gyorsan átül egy olyan pozícióban, mivel hivatali időszakában kapcsolatot tartott fent. Van, ahol a szabályozás még szigorúbb, és nem kifejezetten csak azzal a céggel való együttműködést tiltja, hanem általában az egész szektorral, amiért felelt az illető politikus. Nem csak politikus, több országban ez politikusokra és minisztériumi felső vezetőkre is vonatkozik, mert hiszen ők is kapcsolatban vannak ezekkel a nagyvállalatokkal, és nekik is megtiltják azt, hogy egy bizonyos ideig, az úgynevezett lehűlési időszaknak nevezik azt, amikor már nem arról van szó, hogy közvetlenül a hivatali hatalmát váltja át magánkarrierre. Ez lehet 2 év, 3 év, a legtöbb az a Floridában van a világon, ott 6 éves tiltás van erre vonatkozóan.
13: Van egyébként olyan szint vagy pozíció, ameddig ez így elfogadott, és akkor valahonnan már nem?
14: Alapvetően a kormánytagok számára nem fogadják ezt el, tehát miniszterek, államtitkárok esetében, hiszen ők döntéshozók, és a minisztériumi felső vezetők, helyettes államtitkárok, adott esetben főosztályvezetők, tehát az ő esetükben vonatkozik ez a tiltás, hogy ne tudják átváltani a hivatali befolyásukat, mert akkor félő, hogy gyakorlatilag az egész működésük arról szól, hogy hogyan készítik elő a későbbi karrierjüket. Ugye a Szijjártó Péter esete is ezért nagyon kényes, mert Szijjártó Péter saját maga, saját aláírásával 70 milliárd forintot biztosított a BYD számára, tehát közvetlenül

0: Gyártó vállalat csoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezető lett, tehát egy nemzetközi pozícióról van szó, és nem része a magyarországi vállalatvezetésnek.
1: Igen, de ez valójában a lényegen nem változtat, mert azért miről van szó, egy felső vezetői posztot kapott, egy nagyon jól fizető posztot, és ez tekinthető úgy, hogy ez egyfajta hála azért, hogy nagyon sokat segített annak a cégnek. Na most akkor itt merül fel az a kérdés, hogy kinek az érdekét képviselte miniszterként, a magyar adófizetőkét, vagy pedig annak a cégnek az érdekeit, amelyik most alkalmazza őt, és amit nagyon jól járt a magyar állami támogatásokból.
0: Konkrétan egyébként az ő munkája milyen kockázatokat rejt, vagy az, hogy ebbe a pozícióba került?
1: Hát az ő esetében az igazi kockázat, legyünk őszintén, az nemzetbiztonsági természetű. Ugye ő nem csak egy egyszerű külügyminiszter volt, hanem ő az információs hivatalt is felügyelte. Az információs hivatal az a magyar külső hírszerzés, amely közvetlen kapcsolatban van az Európai Unió és a NATO hírszerző szervezeteivel, és ennek révén nagyon fontos információkhoz jut hozzá, bizalmas, titkos információkhoz az Unióról és a NATO-ról. Ezekről tudomása van Szijjártó Péternek. Na most tudjuk azt, hogy a kínai nemzetbiztonsági törvény szerint minden kínai nagyvállalatnak kötelessége együttműködni a kínai titkosszolgálattal. Uh-huh. Ugye ez a fő probléma a TikTokkal, a Huawei-jel és ezekkel a cégekkel, hogy ez törvényi kötelesség, tehát ez nem egy esetlegesség. Tehát ilyen szempontból egy olyan céghez került, egy olyan vállalathoz, ahol már nem csak korrupciós kockázat van, mert hogy amik egy európai nagy vállalathoz kerül, amelyikkel ők korábban kapcsolatban volt, és számára előnyöket ért el, vagy biztosított, akkor is kopőverül a korrupciós kockázat, de nekik nincs nemzetbiztonsági vetülete. Ennek viszont van, mert nem tudjuk, hogy nem használják-e ki erre, reméljük, hogy nem, de hát azért ez a kockázat benne van.
0: Most az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága meghallgatta Szijjártót, és a fideszes tag közölte aztán, hogy nem merült fel olyan információ, amely nemzetbiztonsági kockázatra utalna. A kormány oldal aztán a korábbi kormányzati támogatások és az új állás közötti összeférhetetlenséget vetette föl. Önnek mi a véleménye?
1: Igen, ez az összeférhetetlenség egyértelműen fennáll, tehát itt ez nem vitatható, ez nyilvánvaló. Az, hogy a nemzetbiztonsági kockázat az milyen mértékű, azt én nem tudom megállapítani, és azt a bizottság se tudta megállapítani, mert nyomozati eszközökkel nem rendelkezett. Nyilván megkérdezték erről Szijjártót, és azt mondta, amit utána is mondott többször, hogy az ő lelkiismerete tiszta. Tehát gyakorlatilag ezzel zárta le a dolgot. De hát azért ez nem egy megnyugtató lezárása a történetnek, ezt nyilván mélyebben ki kell vizsgálni. Engem azért nyugtalanít az, amit Felkei György államtitkár mondott, aki szintén részt vett ezen a meghallgatáson, és aki nagyon sok mindenhez hozzáfért a külügyminisztériumon keresztül, aki azt mondta, hogy megrendítő erejű volt ez a beszélgetés. Tehát én tartok tőle, hogy itt azért van mit keresnie még az illetékeseknek.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
3: Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök néhány napja rendkívüli televíziós beszédében. Erre azután került sor, hogy a parlament alsóháza elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére irányuló intézkedéseit. Az elmúlt napokban hatalmas tüntetéseket tartottak több spanyol városban a megfizethetetlen lakásárak és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatása miatt. A Valenciában élő újságíró Bozsik Dániellel keddi műsorunk másik témájáról szintén Tesszári Nóra beszélgetett.
0: Egy idős hölgy kilakoltatása volt az utolsó csepp a pohárban. Mi volt ez az eset pontosan, és igaziból mit jelképezett ez a spanyolok számára?
4: Ez az eset a 87 éves Mari Carmen Abascal kilakoltatása volt. A világsajtót is bejárták azok a képek, ahol az idős nőt egy fehér takaróba burkolva, ülő helyzetben hordágyon tolták ki, abból az épületből, ahol előtte 70 éven keresztül lakott. Az eredeti albérlet szerződését még Mari Carmen apja kötötte 1956-ban. Aztán 2018-ban az Urban Gestion nevű befektetési cég vásárolta meg az ingatlant, és az akkor 500 eurós bérleti díjat 2650 euróra emelték. Ezt később ugyan 1650 euróra mérsékelték, de még ez is jóval több volt, mint Mari Carmen 1350 eurós havi nyugdíja. Aztán több bírósági eljárás, a kilakoltatást megakadályozandó kisebb tüntetések és az egyre nagyobb média figyelem ellenére szeptember 23-án rendőrök lezárták a teljes utcát, és végül kilakoltatták az idős nőt. Az akkor bemutatott képek már önmagukban is eléggé felháborították a társadalmat, és rámutatták.

0: adtak egy szélesebb körű problémára is a lakhatási válsággal küzdő Spanyolországban. De egyrészt a lakhatási bizonytalanság, ami a hosszú távú bérlőket is érinti, tehát még azok is, akik évtizedek óta élnek valahol, elveszíthetik az otthonukat, amikor a tulajdonosváltás és a régi védelem már lejár. Uh-huh. További probléma része volt az egekbe szökő bérleti díjak, és az, hogy a lakhatási intézmény gyakorlatilag egy pénzügyi tranzakcióvá vált, tehát egy befektetési alap is bármikor megemelhette a bérleti díjat, ez pedig a befektetési alapokkal szembeni haragot is előhozta.
1: Tehát akkor itt alapvetően a befektetők mohósága ellen tüntetnek tulajdonképpen, tehát ők verik fel az árakat?
0: Ez csak egy része ennek az egész problémának, egyszerűen kevés a lakás. És a kevés lakás egy része, az pedig befektetők tulajdonában van, akik vagy kiadják azonnal magasabb áron, vagy pedig egyszerűen csak várnak, hogy majd később magasabb áron eladhassák a lakást. Tehát a lakásoknak egy része üresen áll, akár éveken keresztül, és még magas áron sem adják el, mert majd valamikor később el fogják adni úgy, ahogy van.
1: És egyébként kevés lakás épül, hogy mondjuk a lakosság számmal nem tartott lépést? Vagy egyszerűen tényleg annyi üres lakás van, és annyi befektető vár?
0: Vannak körzetek, ahol szemmel láthatóan sok üres lakás, több üres lakás van, és a befektetők kivárnak, de nem ez a fő probléma. A fő probléma az az, hogy nagyon kevés lakás épült. Spanyolországnak folyamatosan emelkedik a lakosság száma. Az elmúlt 5 évben 1,2 millió új háztartás jött létre, és emellé mindössze 470 ezer új lakás épült. Tehát ez nagyon kevés. Csak összehasonlításképpen még a 2008-as nagy világgazdasági válság előtt évente épült 600 ezer új lakás Spanyolországban. Tehát ezek a számok, ezek nagyon nincsenek összhangban a mostani helyzettel.
1: És a népesség növekedéséhez hozzájárultak a bevándorlók is, akik ugye letelepedési engedélyt kaptak? Tehát az ő számuk is változtatott ezen?
0: Mindenféleképpen, annyi kiegészítéssel, hogy az itt élő külföldiek már a letelepedési engedély megszerzése előtt is laktak valahol. Tehát, hogy nem a letelepedési engedély megadása volt az, ami ezt így megváltoztatta, de hogy igen, tehát Spanyolországban most először elérte a 10 milliót az itt élő külföldiek száma, az ország lakosságának ez nagyjából az 1/5. De persze köztük vannak migránsok, menekültek, cserediákok, ösztöndíjasok, külföldi nyugdíjasok, külföldi munkavállalók. Ők a legtöbben bérlakásban laknak. Gyakorlatilag a probléma része ilyen értelemben ők is.
1: Világos. És mennyire általános az ország egészét nézve a lakáshiány? Vagy ez inkább a nagyvárosokra koncentrálódik? Hogy képzeljük el?
0: A lakáshiány az leginkább a nagyvárosokra jellemző, de a maga a válság hatása nem áll meg a nagyvárosoknál. Mert például itt Valenciában is a dráguló bérleti díjak miatt sokan szorulnak ki a külsőbb kerületekből, akár ugyanúgy, mint ahogy Mari Carmen 20-30-40-50 éve ott élő emberek is, idősebb emberek, és ők az agglomeráció településére költöznek, Mislátába, Burjasotba, Paternába. Viszont a kiköltözésükkel ott is felnyomják a bérlakások árát, hiszen amit ők kiköltözésük előtt fizettek, az még mindig több, mint amit egy külső kerületben vagy egy agglomerációban lévő településen fizetnek a bérleti díjért. Tehát ahol megjelentek ők, ott az automatikusan húzta föl az agglomeráció árait is.
1: Na most a lakáspiaci szigorítások nem mentek át a parlamenten. Vajon miért? Mi lehet ennek az oka? Mert azért a tüntetésekről már, vagy azokat már látták a törvényhozásban ülők is.
0: Hát ennek van egy erős politikai oka, az, hogy az ellenzék nyíltan rá akarta kényszeríteni Sánchezre a kormánybukást. Ezt akarták, és ezért teljes alkalmatlanság bizonyítékát látják abban, Sánchez kormány alkalmatlanságát, hogy nem jött össze a két törvény elfogadása, de mondtak konkrét szakmai indokokat is, igen, hogy miért nem támogatták. A két kis párt, a Gallok és a Kanári-szigeteki koalíció, ők azt nehezményezték ebben, hogy nem volt egyeztetés a rendelet beterjesztése előtt. Tehát, hogy ez egy úgynevezett királyi rendeletként terjesztette elő ezt a javaslatot Pedro Sánchez miniszterelnök, ami egy rendes parlamenti döntésmechanizmuson kívüli lehetőség, tehát, hogy nem volt előtte egyeztetés, nem volt meg az a parlamenti processzus, ami egy törvénybeterjesztése előtt megvan. Ez a két kispárt ezt nehezményezte, ők ezért nem álltak a kettő törvényből a második mellé. Az elsőt még ők is megszavazták, de az is kevés volt ahhoz, hogy átmenjen. A Katalónia függetlenségi párt, ők egyiket sem támogatták, de a illetve az elsőt még ők is támogatták, de ők is azt hangsúlyozták, hogy nem elégedettek azzal a beterjesztéssel, vagyis a királyi dekrétum formátummal és az elmaradt egyeztetéssel, de ők már azzal sem voltak kibékülve, hogy ez a javaslat, ez jogköröket vonhatott volna el az autonóm katalán kormánytól, tehát Madridnak nagyobb szabadsága lett volna beleszólni a lakhatási szabályozásba.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Javaslat Magyarország egy lehetséges hosszú távú oktatásfejlesztési stratégiájára a 21. század második negyedének kezdetén címmel szakértői anyagot tett közé a civil közoktatási platform. A stratégia arra épül, hogy nem elegendőek már a kisebb módosítások, gyökeres változtatásokra lenne szükség. A koncepció többek között az iskola szerkezet, a tantervi szabályozás és a pedagógiai értékelés jelentős átalakítását javasolja, és nem csak az osztályozás, hanem akár az érettség is megszűnhetne. A szerdai nap egyik témájáról Nahalka István oktatáskutatót, a vitaanyag összeállítóját Tatár Tímea kérdezte.
4: Mióta gyűlnek azok a háttérinformációk, észrevételek, amelyekre most ez a közzétett vitaanyag készül?
5: Ha a konkrét szervezetet nézem, amelyikben összeállt ez a javaslat, akkor 10 év óta, hiszen a civil közoktatási platform ez itt óta létezik, de hát az a helyzet, hogy nagyon régóta a szakmában gyülekeznek az ismeretek azzal kapcsolatban, hogy milyen állapotban is van a magyar oktatási rendszer, ha összehasonlítjuk a legkülönbözőbb külföldi példákkal, más országok oktatási rendszereivel, illetve ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mennyire lesz alkalmas majd a jövő feladatainak ellátására. Úgyhogy itt több évtizedes tapasztalatoknak az összegyűjtéséről és az elrendezéséről is szó volt.
4: Gondolom nem egyszerű összefoglalni, de mit tudna mondani, miért van szükség gyökeres átalakításra?
5: Van 4 olyan központi probléma, amely az oktatási rendszer kimenetén jelentkezik. Az oktatási rendszer bizonyos feladatokat tölt be a társadalomban. A társadalmat az érdekli nyilván, hogy mi jön ki az oktatási rendszerből, hogyan tudja azokat a feladatokat ellátni, amelyeket mintegy megrendel az oktatási rendszer. Ez a 4 alapvető probléma a következő. Az egyik, és ennek sajnos nagyon súlyos tényeit láthatok az utóbbi időben a PISA vizsgálatok eredményeiben, hogy a magyar oktatás színvonala eredményessége romlik jó ideje, és hát ez most már kezd katasztrofális méreteket ölteni. Egész egyszerűen az alapfeladatok ellátására nem alkalmas, szóval amikor kimondjuk azt, hogy a gyerekek úgy hagyják el, vagy a fiatalok úgy hagyják el az iskolapadot, hogy 32%-uk lényegében technikai értelemben analfabétának tekinthető, akkor itt súlyos bajok vannak. Ez az egyik. Tehát a másik az, hogy nagyon különbözők a felkészültségek, és növekszenek a különbségek a tanulók között, ahogyan elhagyják az iskolát, abban is természetesen. Tehát nagyon különböző tudásrendszerrel, de nem csak minőségben különböző, hanem színvonalban is nagyon különböző tudásrendszerrel hagyják el az iskolát. És mint tudjuk, ezek a különbségek mindig társadalmi különbségek szerint is jelentkeznek. Meghatározható társadalmi csoportok vannak, amelyek inkább rosszabb eredményeket érnek el az iskolában, és fordítva. És ez egy nagy tehertétel a magyar oktatási rendszer, sőt a társadalom számára egy nagyon jelentős probléma. Ehhez közel álló probléma a szelekció, a szegregáció kérdése, ahol az a gond, hogy nekünk van a világon az egyik legszelektívebb oktatási rendszerünk, ahol nagyon korán szétválasztjuk a gyerekeket egymástól. Mi azt mondjuk persze, hogy a tudásuk alapján, vagy az iskolai teljesítményük alapján, de hát látszik, hogy ez mindig a társadalmi háttér alapján való szétválogatást is jelent, és ennek következtében tulajdonképpen nagyon problematikus az, hogy különböző társadalmi csoportok nem tanulnak meg egymással együttműködni, nem tanulják meg egymás nyelvét, és ezzel a jövőbeli nagyon súlyos problémáknak ágyazunk meg ma, illetve hát az ezzel kapcsolatos mai problémáink is olyanok, amelyeknek a kialakítása van az iskola, a korábbi iskolai működés sajnos fontos szerepet játszhatott. Tehát a harmadik és a negyedik pedig az, hogy az iskolákban a gyerekek és egyébként a pedagógusok is rosszul érzik magukat. Tehát bajok vannak, mindenféle pszichikus problémák jelentkeznek, döntően a túlterhelés miatt, de sok más probléma miatt is. Frusztráció nagyon sok éri a tanulókat. Egész egyszerűen ma nem jó iskolába járni. Ma tulajdonképpen egy szülő, amikor reggel beadja az iskolába a gyerekét, akkor mindenkiben kétségek lehetnek, hogy ez akkor most ez a mai napon éppen milyen problémákat fog jelenteni. Ilyen problémák nagyon sűrűn előfordulnak, meg betegszenek gyerekek. Túlterheléstől és sok más negatív hatástól, és ez ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni.
4: Ugye 4 motivációt mondott, de maga az alappillérek száma is 4, amikre épül ez a stratégia, az egységes iskola szerkezet, az értékelés, a kerettanterv kivezetése és a tanulási módszerek korszerűsítése. Kezdjük az iskola szerkezettel. Miért szükséges ennek az egységesítése?
5: Ez egy nagyon jelentős változtatás lenne, és nagyon szoros kapcsolatban van a szelekció visszaszorításával. És ennek a megoldása és sok minden másnak is a megoldása, az lehet, és persze ez nyilván vitatható, és kell is, hogy majd vitatkozzunk rajta, egy komprehenzív, egy befogadó, egy a szelekciót nagy mértékben csökkentő iskolarendszernek a kialakítása, ahol tulajdonképpen egyetlen iskolatípus van csak, az egységes iskola, ahová a gyerekek 10 vagy 12 éven keresztül járnak, és csak utána történik meg egy szelekció, lehet, hogy rögtön az egyetemre vagy szakképzésbe mennek a gyerekek, lehet, hogy 2 éves további tanulás van még, de az már nagyon speciális, és így tovább. A lényeges az az, hogy nincs közben elágazás, tehát megszűnnének azok az iskolatípusok, amelyek ma ezt az őrült szelekciót okozzák, ami jellemző.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Szerdán a nap másik témája az volt, hogy megszűnik a hivatásos sportolók kiemelt adókedvezménye. A jövőben rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a művészekre, újságírókra vagy az előadókra, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Így tehát 2027-től az eddigi 500 millió forintos kiemelt keret helyett a sportolók is csak évi 60 millió forintig adózhatnak kedvezményesen az ECHO igénybevételével. Mindenről Dénes Ferenc sportközgazdásszal Tatár Tímea beszélgetett.
6: Jóval kevesebb adót kellett fizetniük, mondjuk 500 millió forintos kereseti határ, mint egy normál alkalmazottnak vagy normál menetben adózó állampolgárnak, ami kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy nagyjából ugyanazon a bruttó költség szinten jóval nagyobb nettó fizetést kapjanak a futballisták, mintha ezt egyébként máshol keresnék meg mondjuk a környező országokban. Ez vonzóvá tette a magyar labdarúgó kínálatot, vagy az alkalmazás kínálatát a labdarúgók körében, hát nyilvánvalóan azon a szinten, amit mi el tudunk kérni.
4: Tudjuk-e ezt egy kicsit forintosítani? Ugye 60 milliós keretről beszélünk. Mondjuk, ha egy átlagpolgár ECHO-val adózik, és mondjuk 70 millió forintra rúg az éves jövedelme, mennyit kap ő készhez már normál adózás mellett, illetve egy sportoló ugyanígy 70 millió után ECHO-san mennyit vihet haza?
6: Nagyjából, ha arra gondolunk, hogy egy 60 millió forint esetén az ECHO-s értékhatár az 5 millió bruttó jelent, én azt hiszem, hogy ennek nagyjából a 90%-et készhez is kapják a szereplők, és azért ezt belegondolunk nem túl nagy. Miközben egyébként a normál adózásban azt gondolom, körülbelül a kétharmadot kapjuk meg kézben, és még akkor a munkáltatónak is kell különféle adókat fizetnie, de mondom, nem vagyok ilyen bérszakértője. Az biztos, hogy az a típusú adó, amit mondom, nagyjából ez a 90% ez valós, majdnem a teljes összeget megkapták kézből a sportolók, mondom 500 millió forint határig.
4: Ugye ez egy 2014-ben hozott intézkedés, akkor vezette be azt az Orbán kormány, hogy a hivatásos sportolók és a sportmunkatársak ECHO-zhatnak. A 60 milliós limitet 500 millióra pedig, ha jól tudom, akkor 2019-ben vitték fel. Ön is mondta már, hogy talán kik lehettek a legnagyobb nyertesei a hivatásos sportolók közül, a profi labdarúgók, vagy nem szabad azért csak rájuk kihegyezni ezt?
6: Nem szabad, bár nyilvánvalóan az a sejtésünk, hogy a labdarúgásban vannak nagyobb számban ilyen szereplők, akik akár az 500 milliót is megkereshették, és azt sem tudok, hogy elsősorban mondjuk a Ferencváros az, ahol kitüntetetten lehetnek ilyen szereplők. De azért vannak meghatározó csapataink, világszínvonalú csapataink a kézilabdában, ahol szintén ez felvethető, egészen biztos, hogy a Veszprémben is, a Szegeden vannak ilyen játékosok. De hát a női kézilabdában is van 3-5 olyan csapatunk, ahol azt tudom elképzelni, hogy messze 60 millió forintos határ fölött keres egy-egy sztárjátékos. Hogy jégkorongban mondjuk a kiemelkedő jégkorong csapatainknál hányan vannak ilyenek, vagy a férfi kosárlabdában, ahol szintén a külföldi játékosok jelentős összeget kereshetnek, ezt összegszerűen megmondani nem tudom.
4: Magyar Péter most ennek kapcsán úgy is nyilatkozott, hogy az adózásban korábban számos igazságtalan és indokolatlan kivétel halmozódott fel, ezeket pedig a kormány lépésről lépésre rendbe teszi. Azt is kiemelte, hogy bár a sport kiemelten fontos, a méltányosság elve nem sérülhet. Mennyire tud ezzel egyetérteni?
6: Pontos látnunk azt a dolgot, hogy az Orbán kormányok idején a sport nem egyszerűen csak egy kiemelt sporttevékenység volt, tehát valami gazdasági ágazat. Az egy fontos társadalompolitikai értékválasztás is volt. Tehát az Orbán kormányok idejében ideológiailag és egyébként emögé intézkedések is társultak. Azt mondta, hogy a sport lehet az a nemzet összetartó, a nemzeti azonosságot kifejező társadalmi szféra, ami összefogja a társadalmat. Tehát a futballválogatott sikere az mindenkinek fontos, az olimpiai sikerek mindenkinek fontosak. A gyerekek sportolása és egészsége mindenkinek fontosak, tehát az a típusú közös értékrend, amit egy ország számára nagyon fontos, az a sport testesíti meg. Emögé tényleg a legszélesebb körös, de beszélhetünk a TAO-ról, beszélhetünk az ECHO-ról, a hivatásos sportolóknál, de számos más olyan intézkedése is volt, ami ezt alátámasztotta, ezt segítette, kiemelten támogatta a sportterületét. Én azt látom, hogy a mostani kormányzat számára ez a kiemelt társadalompolitikai szerep tűnik el, és szerintem ennek ehhez a kormányhoz joga van, hogy más preferenciák mentén hozza a közpénzt, és azt mondja, hogy egy normál támogatási menetben, a korábbi évtizedek támogatási menetéhez kapcsolódóan támogatja a sportot, de nem kiemelten úgy, mint az Orbán kormányok.
4: Ugye a munkáltatók azért is szeretik az ECHO-t, mert nagyobb nettó bért tudnak ezzel felmutatni, miközben nekik ugye kevesebb járulékot kell fizetniük, vagyis kevesebb költséggel jár az ECHO-s dolgozó fizetése. Van-e annyi mozgástér a klubok büdzséjében, hogy finanszírozzák a normál módon adózott sportolók fizetését, tehát hogy több költséget be tudnak-e vállalni?
6: Igen és nem. Azt mondod, hogy igen, akkor azt mondom, hogy bizonyos játékosoknak csökkenteni kell a fizetését, vagy el kell engedni, fiatalokat kell felhozni az utánpótlásból, és akkor meg tudod tartani a sztárjátékosaidat. Nem pedig pontosan erre vonatkozik, hogy azért élő szerződések vannak, ott meg kell fizetni ezeket az összegeket, ha nem tudod megfizetni, akkor el kell engedni a játékosokat. Egyébként ez az alkalmazkodási folyamat már úgy látom, megy a magyar sportba, például a Ferencvárosnál is bejelentették, hogy jelentősen csökkentették a fizetéseket, és azoknak nem tudtak fizetni.
4: Dőlhetnek be klubok emiatt?
6: Dőlhetnek be, de én azt gondolom, hogy azért még van annyi tartalék a rendszerben, hogy a 2027-es tavaszi szezont kihúzzák a sportklubok.
2: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
3: Csütörtökön volt a látás világnapja, de ez alkalomból 2005 óta egész októberben a szem egészségére irányul a figyelem itthon. Ám a szűrések és maga a megfelelő szemüveg is sok kis településen élő számára nehezen elérhető. Ez volt tegnap előtt a nap témája, ahol Elritók Nórával, a Peretyói falui székhelyű Igaz Gyöngy Alapítvány szakmai vezetőjével, valamint Szabadi Zsolttal, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnökével Tesszári Nóra beszélgetett.
1: A szemegészség mindannyiunk közös ügye, szól a kampány egyik jelmondata, és idén kifejezetten a döntéshozókat szeretnék megszólítani, illetve hát őket is, hogy mit tesznek ők a szemünk egészségért.
7: Jó estét kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Ők nagyon igyekeznek reményeink szerint sokat tenni ezért a fontos kérdésért is. Ez a Látás Világnapja rendezvény, amit ünneplünk, ugye, és ez pontosan erre hívja a figyelmet, hogy mennyire nagyon fontos a mi látásegészségünk társadalmi szinten, mennyire fontos ezzel foglalkoznunk gyermekkortól felfelé, minden pillanatunkban gyakorlatilag, mennyire meghatározza az életminőségünket, és az idei évben ennek a Látás Világnapja üzenetnek a központi gondolata valóban az, hogy szólítsuk meg a döntéshozókat. Nekünk, mint egy optikai szakmai érdekképviseletnek, ez kiváló apropó, hogy ilyenkor megkeressük a politikai kapcsolatainkat, ismerőseinket, és elmondhassuk nekik, hogy valóban ez a szakma nem csak szemüveget szeretne eladni, hanem az emberek látásegészségéről gondoskodik, és azért vannak nyitva a szaküzletek szinte minden nap, hogy oda bármikor bárki betérhessen, ezért vannak a személyzeti rendelők is, ott várják a nagyon jó felkészült személyszorvosok, kollégák, optometristák és a boltokban az optikusok is.
1: Nem kétséges, hogy ez nagyon fontos dolog, de mit várnak a döntéshozóktól, mit tegyenek ők?
7: A döntéshozók programokat hagyhatnak jóvá, megengedhetik, hogy a szakma egyre többet tehessen ezért, hogyan fordulhatunk a gyermekekhez, hogyan tudunk segíteni a tinédzsereknek, a fiataloknak, az idősebb korúaknak. Ezek szabályzási kérdések és képzési kérdések. Mi, mint szakmai szervezet haza tudjuk hozni az európai jó példákat, ez az ECHO nevű szervezet, és ők gondozzák ezt a programot, és ők hívták fel a figyelmet most erre. Nagyon fontos a döntéshozókkal folyamatosan tárgyalásban, kapcsolatban lennünk, és a szakmának a szakmában, amit mi tapasztalunk az emberek részéről igényeket, azokat megfogalmazni a döntéshozók felé, hogy egy munkaegészségügyi feltételekben hogyan lehet javítani a mindennapi munkavégzésben, és a teljes élet spektrumunkban mindenre oda tudjunk jobban figyelni, ami a látásunkat segíti.
1: Az Igaz Gyöngy Alapítvány, amelynek alapítója és szakmai vezetője Elritók Nóra, 1999 óta dolgozik a gyermekszegénység felszámolásáért Kelet-Magyarországon, a Berettyóújfalui régióban. A látókörükben generációs szegénységben élő családok vannak. Arra lennék először kíváncsi, hogy a látásegészség mennyire jelent gondot először is ott, abban a régióban?
8: Nyilván én nem tudok pontos statisztikai adatokat mondani, de amikor elkezdtük dolgozni, akkor több településen csináltunk olyan nagy szűrővizsgálatokat, amiben nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is meg tudtuk szakemberekkel nézetni, és hát bizony a hozzánk forduló, tehát a szegénységben élőknek akkor majdnem fele igényelt vagy szüksége volt valamilyen szemüvegre. Ezt tulajdonképpen kezelhetnénk egészségügyi problémaként is, de olyan szorosan összefügg a szociális helyzettel, hogy ezt nem lehet elválasztani egymástól. Edukáció is kellene, meg prevenció is kellene. Most csak egy példát mondok, hogy nagyon sokszor a gyerekek egy szegregátumban, egy iskolában elkezdik csúfolni azt, akinek szemüvege van, és akkor egy idő után inkább azt vállalja, hogy nem viseli, ha rosszabbul is lát, és ez egy pár dioptriáig elmegy. Nyilván az, akinek 5 dioptriás kellett, már nem tud észrevenni úgy az oktatásban, és találunk úgy gyereket egy-egy szűrés során, hogy kiderül róla, hogy alig lát valamit. Nyilván, amikor ezt megérzi, hogy neki szüksége, hogy mennyivel tisztábban lát, hát csodás pillanataink vannak, amikor megcsináltatunk egy-egy ilyen gyereknek egy szemüveget, és ahogy fölveszi a szemérő, és ugye a mi művészeti óráinkon hirtelen elkezd látni, oda megy az ablakhoz, emlékszem, egy kollega mesélte, hogy egyszerűen nem is tudott mit csinálni, csak nézett ki az ablakon, meg nézett körbe-körbe, mert annyira más világ tárul fel a szem elé, aki szem elé, ahogy látni kezdett.
1: Most azon morfondírozom, hogy ha az összefüggést keressük a betegségszám nagysága, illetve a hátrányos helyzet között. Zsolt is említette, hogy a szakma is bizonytalan a számokban, de hát valószínűleg azért, mert hogy hátrányosabb helyzetből kevesebben jutnak el a szakemberhez. Egyetért ezzel?
8: Ez így van pontosan, tehát amikor egy kis faluból be kell utazni mondjuk a járási székhelyre, vagy a megye székhelyre egy szemvizsgálatra, akkor azt nagyon sokszor nem teszik, meg halogatják, és már lehet, hogy egy olyan probléma alakul ki, amin sokkal nehezebb segíteni. Az is ott van, hogy mennyibe kerül a szemüveg és a szemüvegkeret. Tehát mi már évek óta visszük azt a programot, hogy használt kereteket gyűjtünk, és itt Berettyóújfaluban van egy optikus, aki nekünk ingyen a munkadíját nem beszámolva beleteszi azt a lencsét, amit nyilván meg kell, hogy fizessünk, azt adományokból megfizetjük. tulajdonképpen így biztosítjuk a kapcsolatrendszerünkben levő gyerekeknek a szemüvegét és a szemüveg pótlást is.
1: Épp azon gondolkozom, hogy jut erre elég odafigyelés olyankor, amikor mondjuk a napi élelem előteremtése is gond?
8: Sajnos nem. Ezért mondom, hogy hát ez is egy ilyen húz meg erez meg játék. Van, amikor volt olyan a gyakorlatunkban, hogy egy gyerek egy hét után eltörve hozta a szemüvegét. Megint megcsináltattuk, az újabb héten megint eltörve hozta.
1: Most egy pillanatra Szabadi Zsolthoz fordulok, hogy a látás problémák esetében miért fontos a szűrővizsgálat, illetve a problémának az időben elcsípése?
7: Azért fontos, mert abban a szűrés során nem csak az derül ki a gyermekről vagy a felnőttről is, hogy egyáltalán látáskorrekcióra szüksége van, azaz kellene ki dioptria, hanem az is kiderülhet, hogy bármilyen egyéb látásával kapcsolatos betegsége van-e. Az illetőnek szóba került az előbbiekben a kancsalság nagyon sok előfordul, és ezt ugye a látásunk olyan, amit megszokunk, úgy is, ahogy látunk, azt is megszokjuk, hogy kicsit homályosabban látnánk, vagy látunk, és amikor kapunk egy korrekciót, egy szemüveget, akkor egyszerűen néha nem is hiszik el a páciensek, hogy te jó ég, ez ennyivel élesebb, ez ennyivel szebb, ennyivel több a szín, és ennyivel messzebbre látok, ezt lehetne sorolni ezeket a érzelemmel töltött szavakat, de ezek így vannak valóban, nekik pedig mindenképpen. Tehát nagyon-nagyon fontos a szűrés. Ezekkel a szűrő programokkal és ezekkel a akciókkal és ilyen kampányokkal, mint a látás hónapja tudunk sok embert, az átlagosnál sokkal több embert elérni, megszólítani és behívni a szaküzletekbe.
1: És ez csak a szaküzletekről szólt, tehát már ugye azok is fizikailag kötött helyen vannak. Szűrőbuszok ebben a programban vannak?
7: A látás hónapjában nincsenek. A látás hónapja az csak konkrétan a szaküzletekre szól, de a Máltai Szeretett Szolgálat által üzemeltetett személyzeti szűrőprogram a szűrőbuszokkal keresik fel kifejezetten a felzárkózó településeket. És kifejezetten azt a lakosságot keresik, akiknek nagyon korlátozottak lennének egyébként a lehetőségei arra, hogy a következő nagyobb településre, városba elmenjenek a szaküzletekbe.
3: Döntően ezek voltak tehát az elmúlt napok témái. Ha kíváncsiak a teljes műsorainkra, azok visszahallgathatóak a mediaclick.hu internetes oldalon, de akár okos televíziós alkalmazásunkon is. Az elmúlt egy óra szerkesztő műsorvezetőjeként búcsúzom, Cinek Eleventét hallották. Rövidesen 19 órakor a legfrissebb hírekkel folytatjuk itt a Kossuth Rádióban. Találkozunk jövő héten is.

0: Pontosan 19 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beskén Bettina. Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó 5%-át. Megkapta a V-híd a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. Egyre több felé várható eső. Jönnek a részletek. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókor 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdaság a társadalom tönkretételéhez vezethet. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állag megóvásáról és a baleset veszély elhárításáról. Hangsúlyozta, a V-híd együttműködésén is múlik, mikor írhatják ki az új közbeszerzést, amelynek előkészítése több hónapnál is hosszabb időt vehet igénybe. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az SNI-s gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Hírénk végén a várható időjárásról. Délnyugat felől elszórtan valószínű esőzápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre. Holnap délutántól már csak északkeleten lehet kisebb esőzápor. A Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Kedves hallgatóim, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk. Keresztkérdések.
1: Vallás, hit, élet.
2: Püspök választás zajlik a református egyházban, és többek között Balogh Zoltán utódlása is folyamatban van. A Duna melléki egyházkerület püspöke a kegyelmi botrány után Zsinati lelkészi elnöki tisztségéről lemondott, de püspöki pozícióját megtartotta egészen mostanáig, amikor is lejár a ciklusa. Adásunkban elsősorban azzal foglalkozunk, hogyan lehet feldolgozni azt, ha az egyházban a politikai történések túl nagy teret kapnak, és mikor hozhat valódi megújulást a vezetőváltás. Megszólal Balogh Zoltán és egyházon belüli kritikusai is.
1: Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Dupla szóda. Válogatás a hét adásaiból.
4: Szabó Magda születésének évfordulóján, október 5-én hétfőn az írónőre emlékeztünk vendégünkkel, Piros Ildikó Kossuth-díjas színművésszel. de volt Abigail a Veszprémi Petőfi Színházban, valamint ördöngős népzenetanoda a Fonóban. A Dupla Szóda adásában felidézzük a hét legfontosabb kulturális eseményeit, válogatva korábbi riportjaink közül. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a szerkesztő Felszegi Csaba nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Műsorunkban szó lesz még arról is, hogy elindult a 10. szlovén filmnapok, és idén 100 éve, hogy felavatták október 6-án a Batthyány örökmécsest. Most pedig jöjjenek a részletek. Elsőként Piros Ildikó Kossuth díjas színművésszel beszélgettem. Vannak találkozások, amelyek egész életre szólnak, amikor Piros Ildikó 1977-ben a forgatás idején magára öltötte Zsuzsanna nővér fekete ruháját az Abigail című tévésorozatban, még nem tudhatta, hogy örökszövetség alakul ki közte és a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja között. Szabó Magda születési évfordulójára emlékezünk mai műsorunkban. Piros Ildikó Kossuth díjas színművésszel köszöntelek
5: szeretettel. Köszönöm szépen a meghívást.
4: És megállapodtunk abban, hogy tegeződünk, úgyhogy így beszélgetünk a folytatásban. Ma nem csak a Matula falai mögötti kulisszatitkokról beszélgetünk, hanem arról a szellemi örökségről is, amely a mai napig itt él velünk. Az Abigail titkai című önálló estet pillanataiban, de először kezdjük a filmmel. Hogyan lett annak idején tiéd a szerep, Zsuzsanna nővéré? Volt casting, beszélhetünk annak idején a 70-es években ilyenről?
5: Nagyon visszaruhanunk az időben, de akkor ugorjunk vissza 60 évet, amikor én útra keltem erre a pályára. Nagyon fiatalon már elkezdtem előadóesteket csinálni. És útra kelni az országban, mert szerettem volna tudni, hogy én mit érek egyedül. Ugye ez egy nagy önzés, hogy egy színész kiáll egyedül a színpadra, sanzonokkal és versekkel, mert mindig is a versek bűvületében éltem. A találkozás Szabó Magdával azt megelőzte, hogy Zsuzs Évával találkoztam, a legelső filmem volt olyan Jókai Sárga Rózsa, és valószínű, hogy ez a szimpátia adta, hogy elküldte nekem a forgatókönyvet, és bevallom őszintén, én addig nem olvastam a regényt, ami az érdekessége, és valamitől sok oka lehet ezek a titkok, ugye erről híres Szabó Magda, aki, és aztán én állandóan vallom, nem véletlen, hogy Abigail titkai ez a cím, ezzel foglalkoztam rengeteget, hogy ugye minden embernek a földkerekségen a titkait soha nem tudjuk meg, tehát azok a legmélyebben beágyazódott valamik. Na most a színésznek pedig föltétlenül ragaszkodni kell a titkaihoz, amiből építi a szerepeit. De elmúlt 60 évben rengeteg szerepet építettem föl abból a gyerekkori Piros Ildikóból, aki aztán ugye érett, nő lett, asszony, stb. Feleség, és most nagymama.
4: Úgyhogy nagymama.
5: És most nagymama. És amikor 70 éves koromban elhatároztam, hogy a társulatiságot abba hagyom, én akkor tudtam, hogy az valami megoldást kellett találnom, és megint visszanyúltam a versekhez, a gyerekkorhoz, és a Szabó Magda 100-ra, tehát a 100 éves évfordulón megcsináltam az Abigail titkait. Ennek az a titka, hogy 3 hónapig ültem a gyerekszobába, és nagyon ismerve a Magda teljes történetét, tehát a Kónya Judit monográfiától kezdve az összes regényét, na most abban a kis birodalomban ültem ki sárga cédulákkal, és mindig valami mondat, hogy megütött a fülem, és így fűztem össze ezt a 100 perces valamit az ő tiszteletére. Van egy gyönyörű magyar szó nekem, nem tudom másnak ez milyen, azt hívják, hogy örökké valóság. Amikor ezt én megcsináltam, még nem tudtam, hogy én már 9 éve úton vagyok, 130 előadást szerveztem az országban, hogy a film az mindig az örökké valóságot viszi. Nem lehet tudni hány évig, de hogyha ez 50 éve viszi a hátán a nevünket, meg akik benne éltünk, meg még éppen, hogy élünk, hogy ez a legnagyobb adomány ezen a pályán. A színház az, ami az én szerelmem, az elmúlik az estével. És amikor az emberek szembe jönnek, azt se tudják hirtelen, hogy melyik darabba láttak, egy illatot visznek magukkal, egy színt, egy hangot, valamit, egy történetet, de valójában nem rögzül úgy ez a kép, ahogy annó például az összes filmem, de főleg az Abigail rögzült. Úgyhogy én nekem a szerencsém, az valószínűleg jó Isten adománya, hogy ezt adta, hogy találkoztam Szabó Magdával, találkoztam Zsuzsévával, és találkoztam ezzel a szereppel, amelyik elkísér az utamon.
4: Zsuzséva rendezte az Abigail című tévésorozatot. Ezek szerint már dolgoztatok előtte együtt, úgy juthattál eszébe neki, mint Zsuzsanna nővér vagy ez a karakter. Szabó Magdával mikor találkoztál ezzel kapcsolatban? Emlékszel az első pillanatra?
5: Hogyne. Megint időbe vissza kell rohanni. A 70-es években, amikor Huszti Péterre 73, ugye ez 53 éve, Illés Endre volt akkor a Szépirodalmi Könyvkiadónak az igazgatója, és bizony elmondhatom, hogy a legnagyobb akkor élt magyar írókkal együtt ültem, tehát mellettem ült Déri Tibor, Borsos Miklós, tehát a képzőművészetből Szántó Piroska, Vas István, nem is tudom, Mándi Iván, és Szabó Magda, Szobotka Tibor. Tehát tulajdonképpen az ő lakásán találkoztunk, ő egy ilyen összevonta ezeket a művészeket, és mi voltunk a legfiatalabbak Huszti Péterrel ebbe a társaságban. Ezek ilyen vacsora vendégségek voltak, nagyon érdekes szellemi közeg volt, amiből nagyon-nagyon sok regényt kéne írni talán, nagyon sok emléket őrzök, de ebbe, tehát itt úgy találkoztam, hogy állt a Kályánál Szabó Magda Szobotka Tiborral, és akkor én, hát mint kislány, vitte a szót, és hát lenyűgözött. Tehát nem lehetett, nehéz volt követni, pedig én ugye Ilyés Gyulát is ismertem, Pilinszkivel is találkoztam, és mégis azt mondom, hogy volt valami a nőiességébe, és a lenyűgöző lényébe egy olyan dolog, amit egy nőnek föl kell, hogy kapja a fejét arra, hogy jé! Ez volt az első találkozás.
4: A regényből aztán film lett, a filmből pedig musical, folytassuk most ezzel, hiszen a Veszprémi Petőfi Színházban pénteken mutatták be az Abigail című musicalt. A Szabó Magda örökérvényű regényéből készült előadás minden korosztály számára meghatározó film élményként ismerős, szívet melengető, sírós, nevetős történet Gináról, a tiszta szívű érzékeny gimnazista lányról. Felszegi Csaba összeállítása következik.
6: Attila, vigyázz!
7: Tisztelt püspök úr! Jó napot kívánok!
6: Isten áldásával!
8: Aki így a füzetünket végül, mindannyian tudnak!
7: A püspök úr szeretett volna találkozni a legkiemelkedőbb osztállyal a Matulából.
9: Ki mondta maga jelvitt a ige a Gináról?
10: Nyilván nem élő ember, igaz? Igaz!
11: Somogyi Szilárddal, a darab rendezőjével beszélgetünk. Nekem mindig kérdés az, hogy egy ennyire klasszikus darabot, film is készült belőle, hogyan lehet jól úgy adaptálni, hogy nem hajaz a korábbi előadásokra?
12: Mivel annak idején nem született ebből még zenés változat, így nem tudott hajazni a korábbi előadásokra. Ugye 2008-ban sikerült bemutatni a musicalt a Budapesti Operett Színházban. Ma már másról szól, mint 2008-ban az Abigail. Tényleg egy olyan klasszikus regényről beszélünk, ami nem adta egy könnyen magát. Azért a 18 év alatt is változtattunk a dramaturgián még Kocsák Tiborral. Azt merem mondani, hogy most már talán elérte a végleges formáját. Nagy élmény, hogy itt Veszprémben lehet ennek a új bemutatója.
11: Arra gondoltam, hogy a korábbi, teszem azt a filmben, például Piros Ildikó, Zsuzsanna nővér szerepe se olyan sem jelenik meg most itt ebben az előadásban. Füredi Nikolett játsza.
12: Füredi Niki játsza, igen. Hát azért azt, hogy a nagy elődöket ne várják azért a színpadra. Más, teljesen más a világot. Egy prózai mű van, itt egy énekes mű van. Füredi Nikit egyébként sokan hasonlítják, hogy mennyire hasonlít Piros Ildikóhoz, de én azt gondolom, hogy mindenkornak megvan a maga Vitaige originája, mindenkornak megvan a maga Zsuzsanna testvére, vagy König tanárura. 2026-ban most ilyen.
11: Ez egyfajta krimi is akár, ugye második világháború, tehát elég nehéz téma, azért nem annyira könnyed dolog, illetve egy lánynevelő intézetben fiatal lányoknak a nevelése, ugye, illetve az életben való eligazodása. Tehát a mai lányoknak mit üzen Vitaige Orgina és a csapat?
12: Hát egyrészt az, hogy szeretete és összefogásra van szükség. Arra van szükség, hogy ne áskálódjunk egymás ellen. Hogy az árulás ugyanolyan bűn, mint akkor volt bűn, szerintem. És azért itt ne felejtsük el, hogy mindenféle eszközzel ki akarták csalni Vitaige Orginát a Matula Leánynevelő Intézetből, csak azért, hogy utána zsarolhassák vele az édesapját. Ez a krimi része, amiről az imént beszélt. És azt gondolom, erre azért ma is van példa a világban. Tehát kinyitjuk a televíziót, és azért erre láthatunk példát. Talán van egyfajta ilyen figyeljünk és vigyázzunk egymásra történet üzenete ma ennek a darabnak.
11: A musical nem veszel a komolyságából, hogy egy kicsit így egy lazább előadást látunk ilyen értelemben?
12: Én azt gondolom, hogy a zenés színház, de egyébként mindenfajta színház, akkor jó, hogyha tétje van. Ennek az előadásnak vannak nagyívű musical dallamai, nagyívű szólói, amelyek nagyon vaskos témákról és nagyon mély filozófiai gondolatokról szólnak, és természetesen ellen ellenpontként megjelenik benne a könnyedebb történet is, de hogyha a filmre visszagondolunk, tehát ott sem voltak azért ezek a lányok olyan szentek, tehát amikor lehetett azért ők munkáztak és viccelődtek egymással, vagy megviccelték egymást, itt sincs másként.
11: Elégedett Hirschlaurával, alias Vitai Georginával?
12: Kitartása, az a dacos kitartás, ami Vitai Georginának is a jellemében benne van, az itt nagyon szükséges, hogy ezt erővel, energiával, hittel, szeretettel és csodálatos énekhangon végig tudja valaki énekelni.
11: Szabó Magda hagyatéka egészen pontosan, ugye, a rendező úrnak ez mit jelent?
12: Egyetlen egy mondatom van Magda nénitől, meg egy kéziratom. A mondat az az volt, hogy nekem adja a lányát, a Bigelt. Hát még mai napig kicsit elérzékenyülök, amikor erről esik szó. A legszebb ajándék az mégiscsak tőle jött, amikor az Abigailnek a kéziratának az egyik lapját odaadta nekem, ami még korrektúra alatt volt, és én ezt kaptam keresztfiától, mert Magda néni már ugye nem élt, bekeretezve.
4: Felszegi Csaba interjúját hallottuk Veszprémből a Petőfi Színház Abigail című musical előadásáról, és a stúdióban itt a Szódában a Szabó Magda születésének évfordulóján az Abigail című filmről beszélgetünk tovább Piros Ildikó Kossuth Díjas színésznővel, hiszen ő érkezett hozzánk a stúdióba is. Amíg az előbb a musicalről volt szó, mi azért itt már beszélgettünk a stúdióban konkrétan magáról a filmről, hogy talán ez az egyedüli olyan filmes szereped, ezt te fogalmaztad meg így, amit tudsz kritika nélkül visszanézni. Jól
5: igen,
4: fogalmaztam?
5: Igen.
4: Vajon miért?
5: Mert de hát a titkok, visszatérni a titokra, valóban hordoz egy titkot ez az édes Zsuzsanna, és én azt gondolom, hogy a sikere pont ebbe van, mert ugye rengeteget megyek vidékre. Én beutaztam, összeírtam nektek, de nem vettem elő a cédulát, hogy én Szekszártól Sopronon, Miskolcon, Debrecenen keresztül Szeged, mindenütt voltam, Baján, mindenütt voltam, de kicsi helyeken is, könyvszárakban és nagy művelődési házakban, Szekszárdon, stb. 130 előadást vittem. És én tudom, hogy mikor most találkozom a filmmel, hogy megvan. Tehát, hogy ez rendben van. És az a legfontosabb, hogy valami rendben legyen, és ez mindig rendben van, nem véletlen ez az 50 év sikere. Én azt hiszem, hogy sikerült egy olyan szereposztás, mert ott dől el a színház is, és a filmes valami, amit csinálunk, hogy mi a szereposztás. Ami nagyon szomorú, hogy ugye az én pályatársaim, vagy elődeim inkább, ugye a Básti Lajos, Garas Dezső sorolhatnám, az egész tanári kar meghalt, én egyedül vagyok a tanári karból életben, Kovács Pista, aki a Kunc Feri, a negatív fős, ő megvan, és hát szegény Évike nagyon elment. Amikor én ezt kitaláltam, hogy megcsinálom, Szabó Magda 100. jára. Részben vannak benne filmbejátszások rövidek, hogy emléket állítsak ezeknek a tüneményes, csodálatos kollégáimnak. És hozzávágtam olyan mondatait Szabó Magdának, ami egy játék, mert amikor mondjuk a Szerencsi Évikét nézzük, és ő énekli a Zsoltárt, és az édesapjára gondol, akkor én felolvasom halkan egy Mahler zenére természetesen a Szabó Magda búcsúját az édesapjától, akit eltemetett. Tehát itt én összefűztem úgy egy valamit, hogy kronológiába is egyáltalán nem lehet tudni honnan, nem beszélve az én titkaimról, amik bele vannak ásva. És ez részben az, hogy a Szabó Magda debreceni nagy temploma, az én kecskeméti öreg templomom, stb. Tehát a vidékiségnek, ugye Hódmezővásárhelyen volt tanár. Tehát nagyon közel vagyunk egymáshoz ilyen szellemi színvonalon, és én nagyon-nagyon sokat nem tanultam tőle, az egy rossz szó, de nagyon sokat érzek belőle, talán ami, de most ő egy megfejtetetlen író. Nem csak azért, mert női író, hanem mert az író kifejezés az is jelöli, hogy férfi nőt egyformán tud a régi módi történet éppen. Talán tegnap ment a tévébe, de jól ismerem azt is, az egyik kedvenc regényem természetesen. Tehát a Pilátus a másik kedvenc regényem. Tehát ebbe pedig az édesanyját, hogy. Tehát, hogy olyan mélyre ás az emberi lelkek, hogy nem lehet nem szeretni.
4: 1926. október 6-án leplezték le ünnepélyes keretek között a Batthyány örökmécsest a belvárosban, a fővárosban. Az örökmécses pedig nem csak a múlté, hanem a jelené is, hiszen az 1980-as évektől egészen a legutóbbi időkig a társadalmi politikai reflexiók színhelye maradt. Vajon milyen szakrális igazodási pont lehet ez a Batthyány örökmécses, hogy mit mesélnek rólunk a tereink, hogyan válunk egy-egykori véres traumahely, a kollektív emlékezet és a mindenkori politikai ellenállás élő szimbólumává, van-e egyáltalán szabadossági ideje egy emlékműnek. Harlov Csortál Merindával, az Apor Vilmos Főiskola főiskolai tanárával, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének posztdoktori kutatójával Gödöllei Anna beszélgetett.
13: Alapvetőleg nem a tér, nem a városi tér, hanem az ott élőknek a gyakorlata, illetve az, hogy milyen értéket, reprezentációt kapcsolnak ahhoz az eseményhez, az alakítja bármilyen szinten is az emlékezetet. Például a Városliget mellett lévő 56-os emlékművet sosem használta a közösség, ezért az nincs a térben, holott az is ugyanolyan géniusz lóci, azaz a helyszínen alkotott emlékmű, mint a Batthyány örökmécses, ami ugye az adott kivégzés helyén készült, de mivel ahhoz nem kötöttek emléket, így az nem vált semmivé. Tehát alapvetően két dolgot mondanék, az a reprezentáció vagy értékpárosítás, illetve a gyakorlat. Hogyha van megemlékezési gyakorlat, akkor tud a városi tér bármilyen módosítást vagy alakítást csinálni, egyébként nem.
14: Van-e szavatossági ideje egy emlékműnek?
13: Az emlékmű alapvetően mindig, ahogy Puttó János is elmondta annak idején, a jelenről szól, az avatás, illetve később a használatáról, sosem igazán arról az adott történelmi helyszínről, hiszen azt mutatja be, hogy abban az adott korban, itt ugye 26-os avatásról beszélgetünk, az mit akart kifejezni.
4: Beszéljünk a 10. szlovén filmnapokról. Gödöllei Anna erről kérdezte Tamás Dorkát.
15: Van esetleg egy olyan átfogó társadalmi vagy kulturális motívum, ami összeköti az idei filmeket?
16: Két dolog, mintha foglalkoztatná a szlovén alkotókat. Az egyik az a múltfeldolgozás, tehát a fehéret 90 fokon mosuk, ebben is felbukkan részint Szlovénia, illetve nyilván volt Jugoszlávia, meg a keleti blokk történelmi háttérként, másik pedig a felnövés történet. De azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a két szálat ebben a filmben éreztem megjelenni, a másik két film az érdekes módon most egészen eltérő.
15: Melyek ezek?
16: A Rejtőzködők című film, egy játékos hangvételű dramedi, arról szól, hogy két férfi egy átmulatott éjszaka után összebilincselve találja egymást, magukat, és az egyikről ráadásul kiderül, hogy nem is szlovén, és először azt sem tudja, hogy ő tulajdonképpen kicsoda, és egyáltalán milyen nyelven beszél, és akkor innentől kezdve egy nagyon szerethető, kedves barátságnak a története, és amellett, hogy ez egy dramedi, kedves, szerethető, szórakoztató. Aközben azért egy picit beszél arról, hogy hogy vagyunk az idegen gyűlölettel, különböző nemzetek befogadásával, tehát hogy emögött a nagyon-nagyon szerethető, könnyednek tűnő történet mögött azért komolyabb témák is felsejlenek.
15: Mit üzenne azoknak a hallgatóknak, akik még sosem láttak szlovén filmet, kicsit tartózkodnak tőlük, miért érdemes október 2. hétvégén a Toldi mozi felé venni az irányt?
16: Egy izgalmas világba lehet csöppenni, hogyha valakiben van kellő kíváncsiság, akkor az pont azért nézzen szlovén filmeket, mert eddig még nem nézett. Egy szomszéd országról beszélünk, a történelemnek vannak olyan vonulatai, amiben osztozunk, tehát bizonyos hasonló életérzésekkel is találkozhatnak a nézők, de közben pedig nagyon más világ.

0: A stúdióban pedig továbbra is a Kossuth Díjas színésznő Piros Ildika, a vendégünk Szabó Magda születésének évfordulóján, hát elsősorban Abigail titkairól beszélgetünk. Ez annak az előadóesnek a címe, amellyel Ildikó járja 9 éve az országot. Elmondtad, 3 hónapig ültél a gyerekszobában, és szerkesztetted magát ezt az előadást. Az, hogy Abigail titkai, ebben azért sok minden benne van. Maga a mű, maga a szerző, tehát hogy azt gondolom, hogy Szabó Magdát akár Abigailként is tekinthetjük.
1: Ő maga írja nekem, így dedikálta a könyvét, ezt senki nem tudja, csak amikor az előadóestet csinálom.
0: Igen, hogy Szabó Abigail?
1: Szabó Abigail.
0: Igen, akkor...
1: És a másik az, bocsáss meg, igen. A másik az, amikor megkérdezik, és akkor egy riporter megkérdezett tőle, és ki a darab a Zsuzsan? Hát nem tudjátok, hogy én vagyok Zsuzsanna? Azt is a Magda mondta. Tehát nagyon érdekes az ő gondolkodása, hiszen minden szereplő ő, mert belebújik a tanárába,

0: másfél órát, 100 perces műsort, mindig visszatért ez a szó, és akkor rájöttem arra, hogy valóban Magda titkai az ebből jött.
1: Az ördöngős népzenetanoda nemrégiben megnyílt a fővárosban, a Fonóban. Itt nincs kotta, nincsenek szigorú órai keretek, együtt zenélnek kisebbek és nagyobbak, régiek és újak, vagyis az történik, mint egykor a falusi zenészek esetében. Előbb a ritmust, majd a zenekari játék alapjait sajátítják el, és csak később kerül a kezükbe a hegedű vagy a kontra. A részleteket a komáromi zenész árulta el nekünk, Horsa István.
2: Az, hogy nekem van egy különleges módszerem, ami nem az enyém, hanem ezt a régi idő ők világából vettem, hogy régen hogy tanultak a gyerekek zenélni. Ez úgy működött, hogy az egyszerűbb hangszerekkel kapcsolódtak bele a zenébe, tehát senki nem hegedült 6 évesen, hanem a kísérő hangszerekkel kapcsolódtak bele a muzsikálásba, és aztán aki nagyon ügyes volt, az lehetett egyszer prímás, és ezt én kicsiben megpróbálom szimulálni a saját zenetanodámban, tehát az első évben mindenki ütőgardonozni tanul, ez a gyímesi csángóknak a ritmus hangszere. Ez egy egyszerűbb hangszer, de azért kell egy év, hogy megtanuljunk rajta játszani. És aztán megyünk tovább, utána pedig csellózunk, az is egy kísérő hangszer a népzenében, bőgőzünk, hogyha valaki kicsit nagyobb termetű, ez megy néhány éven keresztül, és akkor utána komolyodik be tényleg, akkor jön a kontra és a hegedű, viszont aki eljut idáig, annak minden a fejében van, és a hallás utáni tanulás az itt válik igazából élővé, hogy mindenki tudja azt, hogy mit fogunk lejátszani, mert mindenkinek a fejében a szoftver. Az én szerepem az, hogy picit a stílust mutassam meg, de nem konkrétan az, hogy egy dallamot megtanítok, egy olyan dallamot, amit nem ismer a másik.
1: Ez egyfajta visszacsempészés a hagyományos népi kultúrának a mindennapokban, de nekem ez picit úgy tűnik, mint egy ilyen skanzenszerű, mesterséges tér lenne, amiben próbálná visszatelepíteni a kiveszőben lévő zenei gyökereket.
2: Hát ez jó hasonlat egyébként, hogy egy kis zenei skanzen vagyok. Olyan erős a külső hatás minden felől a gyerekek felé, hogy úgy érzem, hogy ez én nekem itt meg kell őriznem, amit láttam annak idején Erdélyben, meg úgy, ahogy ők csinálták, mert egy olyan tudást láttam én annak idején, ami páratlan volt, és ami gyakorlatilag egy csoda volt.
3: Dupla szóda. Válogatás a hét adásaiból.
1: Itt a Kossuth Rádióban, a Szódában Piros Ildikó Kossuth Díjas színművész a vendégünk, Abigail titkai kapcsán, de említettem, hogy van más felolvasó ested is, Úri lányok az Adrián. Erről egy két mondatot mondjál nekem, hiszen Huszti Gergely regényeiből válogatsz. Ez egy előadó est, te szerkesztetted?
0: Én szerkesztettem, de ez felolvasó est, tehát egész más. Ebbe is van színészet természetesen, úgy, mint az Abigailbe. Az az igazság, hogy amikor kerek évfordulós lett a fiunk, akkor én elhatároztam, nem tudok neki más ajándékot adni, amikor már több mint 20, majdnem 30 éve a könyves szakmában dolgozik, tehát volt könyvszerkesztő, főszerkesztő. Összeraktam a két regényből a Monarchia, 1903-13-ból, a Villabázia és az Adria csillagából egy felolvasó estet, mert nagyon izgatott az, hogy női hangon írta, hogy az nekem való. Én azt gondoltam, hogy összekötök mindenfélét, és a jövőm annyi, hogy nagyon jó barátságba keveredtem, hát ismerem a kortárs magyar irodalmat, és megpróbálnám, ugye a Gergő volt az első, de nagyon szeretnék, és most nem akarok neveket mondani, de összefűzni, én 5 nagy írót gondolok, akik már nem olyan fiatalok, mint Gergő, de hogy ebből egy szintén felolvasó estet csinálni.

kedves hallgatóink! A Dupla Szóda mai adásában a hét legfontosabb kulturális témáit foglaltuk össze. Vendégünk volt Piros Ildikó Kossuth Díjas színművész, akivel Szabó Magdáról, az Abigail Titkai című előadó estjéről és a Veszprémi Petőfi Színházban frissen bemutatott Abigail című musicalről is beszélgettem. Szó volt még arról is, hogy elindult a 10. szlovén filmnapok, és megnyílt a Fonó Ördöngös népzene tanodája is. Műsorunk a mediaclick.hu oldalon újra meghallgatható. Én köszönöm a figyelmüket, és kívánok kellemes hétvégét mindannyiunknak a szerkesztő Felszegi Csaba nevében is. Babucs Krisztát hallották. Hamarosan az esti mese következik. Itt a Kossuth.

0: elmondottam, hogy Falatka már egészen kicsi korában milyen bátor és barátságos volt az idegen emberekkel. Emlékeztek, például mikor az Espresso terasza előtt rajta kapta őt nagyapa. Ó, még sok minden ilyesmi volt. Na, hát már igen nagy fiú korában, majd hogy a kamassághoz közeledőben egyszer a vasárnapi ebédhez csak nem és nem érkezett meg Falatka. Úgy, mint régen az iskolából. De ezen a vasárnapon a család úgynevezett anyai pihenőnapot tartott, így hívták ezt, és vendéglőben ebédeltek. Ugyanebben az időben volt Falatkának az a szokás, hogy kihasználom a villamos bérletemet, elutazgatott a József Attila lakótelepről Óbudára, vagy Lálmányostól Rákospalotáig, ide-amoda, és nézegette a várost, a szülővárosát. Anya és apa már tükön ültek, ahogy az mondani szokás, mikor beállított nagy sebbellobbal és megbánással Falatka. Jaj, bocsánat, Belicca, én annyi mindent beszélt, nem lehetett félbeszakítani. Aztán érdekes is volt, de különben sem mondhattam, hogy na most aztán alászolgálja. Belicai néni, mondta anyu. Hát az meg kicsoda? Kérdezte apa. Ja, így Falatka. Persze, nem is ismeritek, bocsánat. És előadta, hogy ő a villamoson egyszer átadta helyét egy néninek, aki ezért őt megdicsérte, és a környezetnek elkezdte magyarázni, hogy na ugye, mondják, hogy ezek a mai fiatalok így meg úgy, nem szabad általánosságban beszélni, mindig volt ilyen is, olyan is, emberek vagyunk, és a többi. Szóval így kezdődött ez Belicai nénivel. Mikor kezdődött? Hát ennek van talán egy éve. Egy éve? Egy éve. És kiderült, hogy azóta ők majdnem minden héten találkoznak Belicai nénivel, akinek boldogult férje a vasútnál volt, ő meg a postától nyugdíjas, s főképpen pénteken találkoznak, mert akkor Falatkával bevásárolnak Belicai néni számára, aki aztán 3-4 napra is megfőzi az ételt. Belicai nénnek volt egy fia, az elesett a második világháborúban, nagyon szép és jó fiú volt. Belicai bácsi korán meghalt. A fia az ő gyámolítója volt, na és így tovább. Magába fogadta Falatka a Belicai család gondját, baját, életük történetét, ezzel együtt a vasút és a posta tudnivalóit, meg hogy mi volt az első világháborúban, abban benne volt Belicai bácsi, és mi volt a második világháborúban, az meg elvitte a fiatal Belicait, és megtudta, hogyan készít egy ilyen Belicai néni olyan nagyon olcsó sütemény, ami 2 hét múlva is jó, és ha a szívet állja nyom, akkor néhány csöpp rumot tesz egy kocka cukorra. És így tovább, tovább, Meszti, tovább. Sose szóltál erről a Belicai néniről, mondta apa. Bocsáss meg, összehozzalak vele? Na nem, nem, nem, szólt anya. Csak mondja apád, hogy mi erről nem tudtunk. Elnézést. Rengeteg ismerősöm van. Tárta szét a karját Falatka a leveses tányér fölött. Anyu és apu csak nézték. Hol van már az az idő, mikor napokig nem merte megkérdezni apától? Apától? Senkitől? Hogy mi az, hogy jármű? Egy könyvből betűzte ki ebből a mondatból. A holdfényben egy jármű siklott alá a folyón. A csónak csónak, az siklik a tavon, de jármű? És azért nem merte megkérdezni, mert úgy sejtette, hogy ez valami olyan szó, amit Júj néni, Pokoli bácsi, de más felnőttek is, malacosnak mondanak, és különösen gyermekek által kerülendőnek tartanak. Jármű. Ez valami ilyesmi lehet. Több nap telt bele, míg Falatka ravasz kitérőkkel utána nyomozott ennek a rejtének, és kibogozta. Ám ugyanebben az időben pillanat alatt fejből kiszámolta azt, amit a zöldséges néni krétával a kezében és mormogva kiszámolt, és megmondta szelíd eréllyel, elnézést, ez nem 38-60, hanem 37-40. A járműben végül egyébként is csalódott. Jobban szerette volna, ha az malacos. A két korszak között, mármint Belicai néni és a jármű között volt olyan idő, hogy Falatka számon tartotta az iskolai bonyodalmakat, a családi viszonyokat, az ismerősök életét, de azt is, hogy a városban hol mit bontanak, építenek. Ám de azt is, hogy a nagyvilágban, éppen a politikában mi minden történik. És mindezeket a dolgokat összeadva alapított egy saját, úgynevezett világszervezetet. Minden jó megvédésére és minden rossz üldözésére. Világszervezet röviden VS, a jegyzőkönyvekben és a levelezés szövegében, és ebben a világszervezetben ő maga vállalta az elnöki és a fővezéri tisztet. Ebben a világszervezetben vezető főtiszti rangban foglaltak helyet és működtek a maguk csoportjának élén Löszerhette, a francia hadnagy, Csönöginc, a jugoszláv partizán, és még sokan mások, Vanelhin Viktor, Sebesta Hugó, Dendöleg Ermegitten, Bovodák Roppantitti, Vakzinállom Oligomér, a két Kovács, Vanília és Gábor, mindketten ezredesi rangban. Anyu és apu egyébként jól ismerték a VSZ vezetőségét, a tiszteket és tanácsadókat, akikkel Falatka tárgyalt a függöny mögött, az asztal alatt, a heverő sarkában a világ dolgairól. És akiknek névsorát mindig pontosan ugyanúgy mondta el, szoros ABC-ben. Ettől volt mindez olyan nagymértékben hiteles. Ablaki Géza, Adjánszki Otto, Alkati Zenomír, Blagaza Ferenc, Celter Ignác, ez utóbbi a VSZ keretein belül működő világrendőrség helyettes tábornoka. Magát a főtábornokságot ugyancsak Falatka viselte, oly fontos volt mindez. Egyszer apával, aki igen méltányolta a VSZ nemes célkitűzéseit, apával a tisztikarról beszélgettek, és apa jóindulatú benfentességgel dicsérte a Kovács testvérek, Vanília és Gábor hozzáértését, hűségét és bátorságát. De apa, szólt Falatka, hát Kovácsék nem testvérek.
1: Nem?
0: Nem, még csak nem is rokonok, ez két teljesen más Kovács család. Elnézi a mosolygott Falatka, ó, ez az anyu és ez az apu. A két Kovács nem is ismerte egymást azelőtt, csak itt jöttek össze a világszervezetbe. Bocsánat, én azt hittem a nevük után ítélve. Na nem tesz semmit. Ha valamit nem tudsz, apu, csak kérdezd meg. Köszönöm. Kérlek. Kérdezlek már most benneteket. Kérdezlek, mint szakértőket ezekben a dolgokban. Csoda-e mindezek után, hogy nevezett Falatkából az adott pillanatban királyfi lett? Királyfi, akinek szabad bejárása van az óperencián túl és innen. Úgy van, barátaim, ez nem csoda. Szinte azt mondhatnám, csoda lett volna, ha ez nem így történik. Mikor mindazt tudta már, amiről föntebb ízelítőt adtam, és mindazt tudta még, amiből szintén igyekeztem néhány élesebb példát felmutatni, pont akkor lett belőle királyfi. Vagyis rájött arra, hogy ő királyfi. Felfedezte, hogy jogos neki bejárni az óperenciákat. És átment. Átment, hogy meséljen ott azokról a csodákról, amelyeket az óperencián innen megismert. Igen. Ezeket mondta el, és mutatta meg a két kezét összecsapkodó Tündér Ilonának, meg a hétfejű sárkánynak, meg a sárkányokat legyőző lovagoknak, a beszélő állatoknak, és így tovább. Híre járt oda át, hogy itt egy királyfi Amonnanról. Mondták egymásnak Hófehérke és a Hét törpe, Árgilus királyfi, Piroska és a farkas, Vadász és a nagymama, a kövek törpei, a vizek, a levegő és a fénytündérei. Szájról szájra járt a hír, hogy itt a királyfi. Na de ez már a mesém. Majd mindjárt előadom. Falatka őfelsége mindenféle korszakából tudtok most már mutatóban valamit. Minden időiből példát. Ezek hitelességét, vagyis igaz voltát ellenőrizhetitek magatokon és barátaitokon. Én jól ismerem Falatka viselt dolgait. Láthatjátok abból, amiket kivonatosan elmondtam. És pedig azért mondtam el, hogy bizonyítsam, a továbbiakban is igazat beszélek, mint mindig, amikor mesét mondok.

0: Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mondott mesét. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gálernő. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
1: Van nekem egy virágom, azt neked adom, jó? Én úgy hívom, hogy gondolj rám, virág.

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: A Balaton mellett a turisztikai szezon meghosszabbítását is jelentheti. Ha tudományos tanácskozásokat, konferenciákat szerveznek a tóparti településeken. Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Mai és holnapi műsorunkban összeállítást hallhatnak arról, hogy Batacsony Tomaj idén már a 8. határtalan magyar irodalom elnevezésű nemzetközi konferenciának adott otthont. A Magyar Napló Kiadó és az Anyanyelvápolók Szövetsége által támogatott rendezvényen az előadók különböző szekciókban számolhattak be legújabb kutatási eredményeikről. Az elhangzott előadásokat a Magyar Napló Kiadó megjelenteti majd kötet formájában is. A Kárpát-medence különböző régióiból érkezett magyar írók, irodalom, művelődés és eszmetörténészek hagyományos nyárvégi találkozójának ötletgazdája és főszervezője Pusztai János, író, költő, nyelvész professzor. Őt halljuk elsőként a most következő összeállításban.
2: A konferencia, amelyet most már 8. alkalommal rendezünk meg Badacsony Tomolyban, az idén a Légküzdelmek és sorsválaszok irodalmunk évszázadában címet viseli. Ilyen több fontos évforduló van, Mohács 1956, vannak személyekhez kötődő évfordulók is, mint Ramér Deák Ferenc vagy Berzsenyi Dániel. Külön szekció ülést is szerveztünk több előadással. Van külön egy Németh László szekciónk is, és hát persze vannak szabadon választott témák. Ami nagyon jó, hogy egyrészt a társaság magja, az most már 2.-8. alkalommal jön össze, tehát egy baráti szakmai közösség alakul ki, akikre mindig lehet számítani, és nagyon magas színvonalon tudják tartani ezt a rendezvényt, de már hoznak fiatalabb kollégákat is, újakat. Az idén először 4-5 új előadónk is van Erdélyből, Magyarország különböző intézményeiből, Debrecen Egyetemről, vagy Eltéről, vagy másonnan. Nagyon jó hangulatú, eddig legalábbis nagyon színvonalas előadásokat hallhatunk.
1: Kiemelne egy-két előadást?
2: Hát szívesen, hadd említsem meg Árkosi István, Munkácsi Díjas festő, grafikus, író személyét és előadását, aki nagyon izgalmas sorsreflexió képekben és csataképekben előzött üzenetei címmel tartott előadást. De itt van például még a Bécsi Napló főszerkesztője, Deák Ernő Bécsből, Márkus Béla professzor Debrecenből, Sipos Lajos professzor az Eltéről, Cseke Péter ugye Kolozsvárról érkezett, hogy Jánosi Zoltán professzor, akivel ugye úgy dolgozunk együtt, hogy közösen alakítjuk ki a konferenciáknak a tematikáját, főképpen az ő sugalmazására, és ő a főszerkesztője a Magyar Napló Kiadónak, a határtalan magyar irodalom sorozatnak, amelyben a konferencia anyaga megjelenik. Ugye az idén jelent meg a 6. kötet, egy év elmaradásban van már csak a kiadó. Több MMA tag is rendszeresen részt vesz, említem Karádi Zsoltot, vagy Csénagy Ibolya professzort például, ugye szintén Debrecenből, Temesvárról itt volt Budó Barna. Ezek nagyon érdekes előadások voltak, tényleg izgalmas dolog, és egy új látásmódot, illetve új információt is hordoz, hogy hogy viszonyultak például Finnországban, illetve Norvégiában 1956-hoz. Tehát milyen versek születtek például, milyen reakciók a nép, vagy az értelmiség részéről itt, ugye a Kovács Katánk Ferenc, aki Oszlóból tért haza Magyarországra, ő a norvégiai visszhangról beszél, Egelje Mese például, aki a Tokajhegyi Egyetemnek a docense, ő pedig a finn és magyar kapcsolatokról hangsúlyozottan arról, hogy 1956 kapcsán például a finn költészet akkori színe java, hogy reagált, milyen versekkel üdvözölte a magyar forradalmat.
1: Kovács Katánk Ferenc író, költő az Ősz örök emléke címmel tartott előadást a Határtalan Magyar Irodalom konferencián.
3: 70 éves évfordulóról, 1956-nak a kerek évfordulója van, és ehhez kölcsönöztem Súlyok Vince svéd, Norvégiában élő költő, műfordító, könyvtáros és történésznek egy kötet címét, amiben összegyűjtötte az 56-os emlékeit, amit versbe foglalt, és ennek kötet egyharmadában ott van a dánból, svédből és norvégból fordított 56-os reakció csokor, többnyire versek.
1: Hogy fogadták annak idején a Norvégiába kivándorolt magyarokat?
3: Hát a hatóság egy kicsit szkeptikusan, mert pénzbe került, meg féltek attól, hogy emberekkel kell foglalkozni, és nem nagyon volt tapasztalatuk a befogadásra, viszont a pénz elég hamar összejött. Aztán a nép nyomására például az egyetemisták tüntettek az oroszok ellen, és a szovjetek ellen, és a magyarok védelmében, és ez a fáklyás menet, meg az újságoknak a reakciói rákényszerítették a parlamentet és a kormányt, hogy átgondolják a korábbi politikájukat, és kvótákat szabtak meg, hogy mennyit telepítenek át az osztrák és a jugoszláv táborokba.
1: Az előadásában elhangzott, hogy az 56-os menekültek annak idején nem vártak el mindent a norvég kormánytól, egyáltalán azoktól az országoktól, ahova kivándoroltak, viszont mindent megtettek azért, hogy ott befogadják őket.
3: 1956 még olyan volt, hogy az emberek nem elvártak, hanem tudták, hogy elérnek egy bizonyos kort, dolgozni kell, és a keresetükből fölépítik az egzisztenciájukat. Tehát eleve az emberek olyanok voltak. Tudták, hogy dolgozni kell, azt elvárták, vagy szerették volna, hogy biztosítsák az állást a Norvégiában. Szerencsére fölfelé ment az iparuk, sőt, emberhiányuk volt, főleg szakemberhiányuk volt, és sajnos Magyarországról nem segédmunkások, de szakma nélküli emberek mentek, fiatalok, és itt egy kis gond volt, mert be kellett tanítani őket, de egyből kis nyelvtanulás után már alkalmazták őket, úgyhogy gyakorlatilag úgy ment, mint vajban a kés.
1: Ön egy következő generációnak a tagja, aki kitelepedett, már a 80-as évek elejéről beszélünk.
3: Hát az én dolgom egészen más volt, vagy esetem, mert az még váratlanabbul ért a norvégeket, mert 56-os menekülés elmúlt, konszolidáció volt Magyarországon, nem nagyon hitték el, hogy vannak még olyanok, akiknek nem annyira kellemes a rendszer. És általában Magyarországon nem is volt olyan fenyegetettség, hogy az átlagember börtönbe kerüljön, de aki értelmiségi volt, ráadásul még gondolkodott is, ráadásul olyan munkát talált Magyarországon, mint én is, főleg a kultúra területén szervezőként, diákok körében dolgoztam, azért könnyen összeütközésbe került az ember a úgynevezett hatalommal, különösen a feleségemmel együtt. Mi egy főiskolán tanítottunk, és irodalmi, kulturális életet szerveztünk. Ezt állandóan ellenőrizték. Én gyakorlatilag tudomásul vettem ezt, mert mindenkit ellenőriznek főnökök, de nekünk egy kicsit nagyobb volt az ellenőrzésünk, és hát ez nem volt olyan könnyű, és úgy gondoltuk, hogy nem ezelől menekülünk, de megpróbálunk körülnézni Európában, mint a régi mesterek, kimentek, tanultak, hazamentek. Hát pekünk volt, mert még 82-ben ez nem így volt, hogy egy évet tapasztalatot szerzek mondjuk Észak-Európában, és aztán majd a tapasztalataimat hazaviszem. Hát ez 42 év lett.
1: Ez azt is jelenti, hogy visszatelepültek, hazajöttek.
3: Igen, nem az első években terveztük így, viszont egyre jobban belejöttünk a munkába, ott született a fiunk, ott járt iskolába, azt ugye meg kell várni, amíg végigviszi az életét, aztán ő haza költözött, mi meg már belátható távolságon belül volt a nyugdíj. És gondoltuk, hát ha már befektettünk, mert mi nagyon sokat befektettünk, minden külföldi nagyon sokat befektet, mert kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadják, megmutassa magát. És ott is olyan frekventált helyen dolgoztunk, ahol nem 8-tól 4-ig volt a munkánk, és akkor hazamentünk, letettük a lantot, hanem bizony 12 órákat. Önként, mert meg akartuk bizonyítani, hogy a magyaroknak van kurázsia, és tudunk dolgozni. dolgozni, és hát ott is a mérnöki munkám mellett, mert abból éltem, teljes mellszélességgel belevetettem magam a kultúrába. Mindkét oldal felé, a norvégok felé is, az különleges volt, mert nem nagyon értették, hogy ezt így is lehet csinálni, meg a kinti magyaroknak is végül is lett igénye rá, úgyhogy csodálatos éveink voltak, de amint a nyugdíjat megszereztük, hát ott állt két öregedő magyar, barátaik lassan kihaltak, 56-osokra gondolok, a fiunk itthon, három unokánk itthon, hát nem fog ott ülni, mint a várakozó, és nagyon jó volt hazajönni, most már 3 éve itt élünk.
1: A temesvári professzor Bodó Barna, Linau emlékmű és a kisebbségi értékek többségi integrációja címmel tartott előadást. Miért pont ezt a témát választotta?
4: Zsombolya magyarságával foglalkoztam, ugyanis hihetetlen mértékben fogy a magyarság, sok helyen Zsombolyán talán különösen, és ekkor találtam olyan Zsombolyáról elszármazott németek által írt szövegeket, friss 2009-ből, 2010-ből, amelyek a román-magyar, a magyar-német együttélést teljesen új megvilágításba helyezik. Kiderül, hogy a kiegyezést a svábok azt személyes veszteségként élték meg, és emiatt a magyarokra haragudtak, nem Bécsre, és magyarosításról, agresszív magyar politikáról beszéltek, és ez egy olyan kérdés, amire nekünk oda kell figyelni, hiszen ha máig a svábok meghatározó módon tudják a régi sváb települések mai közpolitikáját befolyásolni, akkor ez számunkra is fontos kérdés.
1: Az egyiknek, ami jó, a másiknak, akkor ezek szerint nem jó, hogy...
4: Egyértelmű, hogy a kiegyezés akkor Magyarországon élt németek számára nem volt jó, az szászok elvesztették az autonómiájukat, a svábok pedig azokban a településekben, ahol addig a svábok saját életüket élték, mert olyan volt a Bécshez tartozó világban a rendszer, most nekik tudomásuk kellett venni, hogy van egy másik közigazgatás, de ne tévesszük össze a nyelvkérdést, az asszimilációt az állam modernizálásával. Olyan kérdéseket rónak föl a magyar közigazgatásnak, amelyek az állam modernizációjával kapcsolatosak. Például a település nevének az átnevezését. Hatzfeld, ami Zsombolyának a német neve, Zsombolyává nevezte át a magyar, akkor azt azért nevezte, mert a középkorban volt ott egy Zsombolj nevezetű település. Amikor a svábok oda letelepedtek, miért nem vették figyelembe, hogy volt korábban egy település, saját maguktól miért nem kérik számon azt, hogy ők először egy régi település nevet elfelejtettek, a magyarok visszahozzák, csak ők haragudnak.
1: Voltak még ilyen példák?
4: Találunk ilyen példákat, ezzel nincsen semmi, nem a példák sokasága a fontos, hanem az, hogy ez a magyarok elleni ellenérzés jelen van mai Temesvári Egyetemi Oktató, német egyetemi oktató szövegében, 1995-ben írt tanulmányában beszél az agresszív magyar politikáról, és jelen van 2009-ben megjelent németországi német évkönyvben. Tehát ezek jelenkori események, és ezekre, ha nem figyelünk oda, ne csodálkozzunk, hogy például a zsombolyai magyarság úgy érzi, hogy elhagyatva van, mert ott a németek hozzák a pénzt, nem nagy pénzeket, de hozzák a pénzt Németországból, az önkormányzat velük karöltve dolgozik, miközben a magyarok ott vannak, és hát, ahogy mondani szoktuk, megfürödve.
1: Egyébként milyen a lakosság aránya akkor a településen?
4: Köszönöm szépen ezt a kérdést. A zsombolyai németek 150-en sincsenek, a zsombolyai magyarok majdnem 1000-en. És ennek ellenére a németek határozzák meg a közpolitika nagyon sok fontos napirendjét.
1: Mi lehetne a megoldás a zsombolyaiak számára?
4: Két megoldás van, fel kell tárni ezt a helyzetet, és a németekkel le kell ülni. Tehát azt nem lehet, hogy a német elit olyasmiket állít, ami nem igaz. Másodszor pedig a magyar nemzetpolitika tudomásul kell vegye, hogy még ma is vannak olyan integrációval kapcsolatos kérdések, amelyek végül is rivalizációt jelentenek. Tehát a svábokat nem sikerült integrálni, és erre a magyar közigazgatás nem figyelt oda. Ez viszont a magyar közigazgatás hibája.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Felhívom figyelmüket, hogy mai adásunkat a vasárnapi műsorral együtt újra meghallgathatják hétfőn reggel 4:30-kor itt a Kossuth Rádióban. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap tehát újra várjuk Önöket a készülékek elé. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
0: Rádió Színház.

0: Az öreg halász és a tenger. Ernest Hemingway kisregényét Ottlik Géza fordítása nyomán rádióra alkalmazta és rendezi Cserés Miklós doktor. Zenéjét Kárpáti Dezső állította össze. Ismertetjük a szereposztást. Santiago, az öregember, Maklári Zoltán. Manolin, a barátja, Bodrogi Gyula. Pedrico, a harmadik halász, Deák Lőrinc. Martin, a vendéglős, Sárosi Mihály. Pincér, Zámori László. Női hang, Zolnai Zsuzsa. Az író, Básti Lajos. Történik az Atlanti-óceán kubai partvidékén és a tengeren az 1950-es években.
1: A halász már öreg volt. Kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a golfáramlat mentén, és immár 84 napja, hogy nem fogott semmit. Eleinte, hogy 40 napig nem fogtak semmit, a fiú szülei azt mondták, az öreg most már igazán és végérvényesen szalao, ami a legsúlyosabb szó a balszerencsés emberre. Úgyhogy a fiú parancsukra ettől fogva egy másik hajóval ment halászni, és fogtak is mindjárt az első héten 3 nagy halat. A fiút elszomorította, hogy az öreg minden áldott nap üres csónakkal tér vissza. Sovány, ösztövér ember az öreg halász. Mély ráncok barázdálják a tarkóját. Ábrázata tele a jóindulatú bőrbetegség barna májfoltjaival, amit a forró övi tenger vizéről visszaverődő napsugaraktól lehet kapni. Minden öreg rajta, csak a szeme nem, mert a szeme párja vidám és törhetetlen, s olyan kék, akár a tenger. Egy szeptemberi késő délután ott ácsorog az öreg halász, meg fiatal barátja a tengerparti kertvendéglő kapujában.

0: Most újra mehetnék veled halászni, Santiago. Kerestünk egy kis pénzt.
1: Nem, nem. Szerencsés hajóra szegődtél. Maradj csak velük.
0: Hát nem emlékszel, amikor egyszer 87 napig nem fogtál semmit. Utána 3 héten át minden nap nagy halakkal tértünk vissza.
1: De, emlékszem. Tudom, hogy nem azért hagytál el, mert nem bízol bennem.
0: Apám akarta így. Ő könnyen elveszíti a bizalmát.
1: Könnyen? De mi nem veszítjük el, igaz-e?
0: Igaz. Santiago, meghívnálok egy pohár sörre ide a kertvendéglőbe, ha elfogadod. Utána aztán hazavihetjük a holmit, jó?
1: Hát miért nem fogadnám el? Halász emberek vagyunk mind a ketten.
0: Ugye? Két pohár sört kérek.
2: Két sör, azonnal hozom.
0: Kevés habbal.
1: Jó napunk lesz holnap, olyan az ár. Te ismersz engem, Manolin. Nem szoktam elcsüggedni. A holnapi napban különösen reménykedem. Annyira, mint még soha.
2: A két pohár sör, uraim.
0: Köszönjük, köszönjük szépen. Hát, akkor egészségedre, Santiago.
1: Egészségedre, Manolin.
0: Merre felé indulsz reggel?
1: Kimegyek messzire, ahonnét már vissza se tudok jönni a szélfordulásakor. Kint szeretnék lenni még birkadat előtt.
0: Én meg majd megpróbálom rávenni apámat, hogy menjünk ki mi is jó messzire. Aztán a horgotra akad valami igazán nagy hal. Hát a segítségedre mehetünk majd.
1: De ő nem szeret messzire kimenni.
0: Igen, mert rossz a szeme, alig lát már.
1: Furcsa dolog. Pedig soha életében nem halászott teknős békára. Az rontja el az ember szemét.
0: Te éveken át haláztál teknős békát a moszkitópart mentén. Mégis milyen jó a szemed.
1: No, hát én nem akármilyen öreg ember vagyok, fiam. No, egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Nem akarok neked hencegni, de fiatal embernek se voltam akármilyen. Nagy port vert fel, amikor a Casablanca-i csapszékben karlenyomósdiban legyőztem a Cienfuegosból való nagy behemót négert, a kikötő és a hajóműhelyek legerősebb emberét. Akkor még nem az öreg halász volt, Santiago, hanem El Campeón, azaz a bajnok.
0: Szerettelek volna akkor ismerni. De most lesz-e elég erőt hozzá, ha igazán nagy halat kell majd kifognod?
1: Csak lesz tán.
0: Esteledik. Vizetek, Mr. Martin?
2: Igen.
0: Két sör Esek. Volt.
3: Igen.
0: Na.
3: Köszönöm.
0: Vigyük a kunyhódba a cókmókat, Santiago.
1: Jó.
0: Add ide az orsót, a ládát, a csákát, meg a nyeres szigonyt. Hídni. Gyerünk.

0: Ébredj, Santiago! Meghoztam a vacsorát.
1: Nem vagyok nagyon éhes.
0: Dehogy nem. Enned kell. Megvacsorázunk együtt. Úgy nem lehet halászni, hogy nem eszik az ember.
1: Haláztam úgy eleget. Elszenderedtem az újságolvasáson. No hát akkor mit vacsorázunk? Hát
0: hoztam rizst, fekete babot, sült banán, meg egy kis pörköltet. Itt van kanál, villa, meg kés.
1: Kitől kaptad mindezt?
0: Martintól, a vendéglőstől.
1: Majd nekiadom egy nagy hal hasahúsát legközelebb. Jó. Nagyon figyelmes hozzánk.
0: Sört is küldött.
1: A csapolt sört szeretem a legjobban.
0: Tudom. Hát akkor vacsorázzunk.
1: Nagyszerű ez a pörkölt.
0: Az. Meséld el a baseball eredményeket, ha elolvastan.
1: Hát a liga bajnokságban a Yankee vezet, ahogy előre megmondta.
0: De ma kikaptak, azt mondta Martin.
1: Az nem számít. A nagy DiMaggio újra a régi.
0: Igen, ám, de mások is játszanak a csapatban.
1: De ő egymagában többet ér az egész csapatnál. Na? Emlékszel még arra az időre, amikor átjárt a kert vendéglőbe? Szerettem volna kivinni egyszer halászni, de sosem mertem hívni.
0: Ne.
1: Azt beszélik, hogy halász volt az apja. Talán ugyanolyan szegény ember, mint mi. Talán megértene bennünket. Egyéb te is, Manoli. Mi hagytad abba?
0: Köszönöm.
1: Amikor olyan idős voltam, mint te, elszegődtem matróznak egy öreg vitorlás hajóra, hogy kijussak rajta Afrikába. Ott aztán esténként oroszlánokat láttam sétálni a parton.
0: Tudom, már mesélted.
1: Afrikáról meséljek, vagy a baseballról?
0: Inkább a baseballról. Mondd, ki a legnagyobb csapatkapitány? Luke vagy Mike González?
1: Szerintem egyformák.
0: A legjobb halász pedig te vagy, Santiago.
1: Ismerek különbeket is magamnál. De köszönöm, hogy ezt mondod, örülök neki. Remélem nem jön holnap akkora nagy hal, hogy meghazudtoljon bennünket.
0: Olyan nagy hal nincs a világom, ha csak ugyan elég erős vagy még, ahogy mondtad.
1: Hát lehet, hogy nem vagyok már olyan erős, ahogy képzelem, de értek sok mindenféle fogáshoz, és van bennem kitartás.
0: De most már le kell feküdned, hogy kipihen magad reggelig. Majd én visszaviszem az edényeket a kert vendéglőbe. Jó éjszakát!
1: Hát akkor jó éjszakát! Te, Manolin! Ne vegyünk egy 85-ös számú sorshelyet a következő húzásra.
0: 85-ös? Hogy?
1: Hónap lesz a 85. napja, hogy nem fogtam semmit. Ja. A 85-ös szerencsés szám a szerencsét hoz. És ne felejtsd el, hogy ma szeptember van. A nagy hal eljövetelének a hónapja. Szerez hát nekem egy sorsjegyet.
0: Megpróbálhatjuk.
1: Jó van, Manoli. Reggel majd felébresztelek.
0: Köszönöm, Santiago. Aludj jól.
1: Köszönöm.

0: Ahogy a fiú elment, az öreg halász mindjárt lefeküdt, hamar el is aludt. Álmában Afrikában járt, mint gyermekkorában, a hosszú aranyszínű partokon, meg a fehér partokon. De viharokról már sohasem álmodik, se nőkről, se nagy halakról, se verekedésekről, se a feleségéről. Már csak tájakról álmodik, vidékekről, meg a tengerparton sétáló oroszlánokról. Aztán csak felébredt, kinézett a nyitott ajtón, megnézte a holdat, kigöngyölte a nadrágját, aztán felhúzta. Felkapaszkodott az országúton, hogy felkeltse a fiút. Didergett a hajnali hidegben. Az országúton véges végig mindenfelé mezitlábas emberek haladtak a hajnali sötétben. Cipelték a csónakjuk árbócát a vállukon. A fiú álmos volt még, de volt egy hely a közelben, ahol kora hajnalban kávét árultak a halászoknak. Az öreg halász lassan iszogatta a kávéját. Nem lesz más étel a gyomrában egész nap. Tudta, hogy meg kell innia. Már jó ideje, hogy unta az evést. Nem is vitt magával ebédet soha. Aztán lementek a kis ösvényen a csónakhoz. Magukkal vitték a fiúhoz a szardíniákat és egyéb csalétkeket a szükséges halászfelszereléssel. Csikorog a talpuk alatt a kavicsos homok. Megemelik a csónakot. Belecsúsztatják a vízbe.
1: Sok szerencsét, Santiago!
2: Sok szerencsét nektek is, Manolin!
0: Az öreg halász evezni kezd kifelé az öbölből a hajnali sötétben. Másfelől is, más kikötőpartokról is indulnak csónakok ki a tengerre. Az öreg ember rendületlenül evez kifelé, ki az óceán tiszta hajnali illata felé. Lassan elmarad mögötte a száraz föld szaga. Látja a vízszínén a golf áram moszatos csillámlását. Érzi a sötétségben, hogy közeledik már a reggel. És ahogy evez, hallja a vízből kiugró repülőhalak kis, rezzenő neszeit, merev szárnyuk sziszegését, amint felszállnak és elrepülnek a homályban. Figyeli a madarakat, ahogy röpködnek és kémlelik a vizet.

0: Ezeknek a madaraknak keservesebb a sorsuk, mint a miénk. Minek alkotott a természet ilyen kényes, szép, törékeny kis madarakat, mint például a tengeri fecske? Az óceán olyan kegyetlenül viselkedik néha. Hiszen gyönyörű víz az óceán. Kedves és szép. De komisz és irgalmatlan is tud lenni.
1: Már nem emlékszik, mikor szokott rá erre a fennhangon való beszédre így egymagában. Régen te mindig énekelt, ha egyedül volt. Talán akkor kezdett így önmagával beszélgetni, amikor a fiú elhagyta. De amikor együtt jártak halászni, rendszerint csak akkor beszéltek, ha kellett. Becsület dolga, hogy kint a tengeren ne beszélgessen az ember fölöslegesen. De mostanában mégis megtörtént olykor, hogy hangosan kimondta a gondolatait, mert hiszen úgyse háborgatott vele senkit.
0: Ha a többiek hallanák, hogy hangosan beszélek itt magamból, azt hinnék, hogy elment az eszem. Nem ment el az eszem. De hát miért ne beszélnék magamba? A gazdag embereknek rádiójuk van a hajójukon, hogy beszélgethessenek vele, és hogy elmondja nekik a baseball eredményeket. De most nem a baseballon kell jártatnom az eszemet, most csak egyetlen egy dologra szabad gondolnom. Arra az egyre, amire születtem. Lehet, hogy van itt egy nagy hal valahol a delfinraj körül.
1: Az öreg halász nézi hát a vizet. A zsinórjait figyeli, amelyek nyílegyenesen, függőlegesen fúródnak a tenger sötétjébe. Az egyik horgot 40 öl mélyre eresztette le, a második 75 ölnyire van, a harmadik és a negyedik horog pedig a csalétekkel 100, illetve 125 öl mélyen úszik a kék vízben. A jókora, ceruza vastagságú zsinórok mind rá vannak csavarintva egy-egy zöld fadarabra, mely rögtön a víz alá bukik, ha valami megérinti a horgot. S a zsinórokra rájuk lehet még engedni akár 300 ölnyit a tartalék orsókról.

0: Úgy látszik, hiába végzem gondosan a munkám, elhagyott a szerencsém. Ám bár ki tudja, talán éppen máma fordul a kocka. Új nap, új élet. Hát, ha újra rám mosolyog a szerencse is. Vitethetném magam az árral, alhatnék egy kicsit. Rácsavarinthatnám a lábujjamra a zsinort, hogy fölébresszen, ha kell. De ma van a 85. napja, és becsületesen kell halásznom. A nagy hal! Úgy van, úgy van!
1: Itt a nagy pillanat. Santiago gyorsan bevonja evezőit, és csöndesen, hogy ne koppanjanak oda a csónakhoz. Zsinór után nyúl, óvatosan megfogja. Nem érzi, hogy feszülne a súlytól. Gyöngéden tartja a zsinort, amely újra megrándul. Az öreg halász pontosan tudja, hogy 100 ölnyi mélyen. Lent a tengerben egy marlin eszegeti a horog hegyén és kampóján a szardéniákat.
0: Nagy hal lehet. Ilyen messze kint a tengeren, szeptemberben nagyon nagynak kell lenni. Harapjál, halacskám, eszegesd őket. Csak tessék, falatozzál, frissek, finomak. Fordulj egyet, gyere vissza, és eszegesd őket. Úgy, úgy, gyere bátran, szagold csak meg. Hát nem finomak, egy csak meg őket szépen. Ne légy szégyellős, halacskám, falatozzál bátran. Ráharap! Istenem, adj, hogy ráharapjon! Az nem lehet, hogy elmenjen, csak térül, fordul egyet, bizonyára csak fordul egyet, rá fog harapni! Jól van, halacskám, jól van, mégis meggondoltad a dolgot. Gyere csak, gyere szépen vissza. Mekkora hal, milyen súlyos a húzása. Bekapta, bekapta. Na, most hagyd nyelje le rendesen, úgy nyeld el, hogy a horog hegye átfúrja a szívedet, és öljön meg. Ho, még elránt!
1: A nagy hal sebesen úszik előre, még szerencse, hogy nem lefelé. Az öreg halász nem bírja feljebb húzni egy újnyival sem, így kénytelen átvetni a hátán az erőzsinort. Lassan hajóznak a csöndes vizeken. Észak-nyugati irányban viszi a hal a csónakot, a feszes vontató kötélen. A száraz föld már eltűnt a szeme elől.
0: Nem baj, ez nem számít. Este majd látszanak, ha vannak fényei, majd mutatják nekem az utat. Napszálltáig még van 2 órám, s hát, ha addigra feljön a hal, ha még akkor sem, hát talán virradatra feljön. Erősnek érzem magam, görcsöm nincs. Neki van horog a szájába, nem nekem. Bárcsak láthatnám. Csak legalább egyszer láthatnám, hogy tudjam, kivel van dolgom.
1: A hal aznap éjjel szakadatlanul úszott, egyenletes ütemben észak-nyugatnak, amennyire Santiago a csillagok állásából meg tudta állapítani.
0: semmit se csinálhatok vele, és ő sem tehet velem semmit. Legalábbis addig nem, ameddig így bírja. Vajon, hogy végződtek a nagy ligák mai mérkőzései? Nagyszerű dolog volna, ha rádióval járhatnék halászni. De inkább máskor járjon a baseballon az eszed. Most azzal törődj, amit csinálsz. Bárcsak itt volna velem Manolin, hogy segítsen nekem, és hogy lássa ezt. Nem volna szabad egyedül maradni az embernek öregségére. El ne felejtsen megenni a kis tonhalat, még ha nem is kívánom, csak el ne felejtsen. Furcsa, nagyszerű hal ez. Isten tudja, hány esztendős. Még soha életemben nem fogtam ilyen erős halat, se ilyen különösen nem viselkedett egyik sem. Talán azért nem jön fel, mert okosabb annál. Pedig tönkre tehetne, ha feldobnám magát, vagy ha vadul neki iramodna. Szeretném tudni, van-e valamilyen terve, vagy ő is csak elkeseredetten harcol, mint én. Talán nem kellett volna halásznak mennem. Csak el ne felejtsem megenni a tonhalat viradat után.
1: Nagy hal óriási szökik a sötétben. Szinte felborítja a csónakot. Az öreg halász elterült benne. Az arcára esett. Csurogni kezd a vére lefelé. Visszatapogatódik a csónak orrába, leül. A zsákot becsúsztatja a zsinór alá, hogy ne vágja annyira a vállát.
0: Szeretném tudni, vajon miért ficánkolt ekkorát? Hallod-e, te nagy hal?

0: Istenem, add, hogy feldobja magát.
1: Most, hogy már kivilágosodott, hadd jöjjön csak fel, hadd szívja tele levegővel a hólyagjait. Végig a gerince mentén, akkor aztán nem tud mélyre leúszni, hogy ott halljon meg.
0: Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, de megöllek. Még ma, mielőtt a nap leszáll.
1: Remélem, így is lesz.
2: Végig pillant az öreg halász a tengeren, s ráeszmél, milyen egyedül van. A mély sötétlő vízben látja a szivárványos fényfoltokat, meg az előre feszülő zsinort. Fent a felhők gomolygása a passzát szelek közeledését jelzi. De ahogy felnéz az égre, köröző sirályok éles körvonalait látva rájön, soha sincs egyedül a tengeren senki emberfia. Manolin után azonban szüntelen vágyakozik. Mikor hirtelen görcs áll a bal kezébe, felsóhajt.
1: Ha itt volna velem a gyerek, dörzsölgethetné a kezemet, kinyomkodhatná belőle a görcsöt.
2: Már eszegetni kezd a tonhal sötétvörös húsából is, hogy visszatérjen az erő megbénult kezébe. A merevség mégse áll ki belőle.
0: Türelem, kezem, türelem! Miattad eszem ezt a halat. Bárcsak megetethetném a nagy halat is, hiszen a testvérem. De hát meg kell őt ölnöm. És nem szabad elgyengülnöm, hogy megbírjam ölni. Ám bár nyugodtan úszik, úgy látszik, de bizonyos, hogy megvan a maga terve. Vajon mi lehet a terve? És mi az én tervem? Akkora nagy hal ez, hogy alkalmazkodnom kell a terveihez. Ha feljön a felszínre, akkor meg tudom ölni. De ha nem akar feljönni, ha lent marad örökre, akkor én is lent maradok vele örökre. Nicsak! Feljön! Feljön! Siess a kezem! Gyerünk! Siess!
2: A zsinór lassan egyenletesen emelkedik, most az óceán felszíne egyre jobban púposodni kezd, felbukkan a nagy hal. Jön! Jön a nagy hal! Szinte vége láthatatlanul emelkedik ki a tengerből, a két oldalán csurog le róla a víz. Sötét, bíborvörös feje hát a csillog a napfényben, két oldalán halvány levendul a csíkok. Kardcsőre olyan nagy, mint egy baseball ütő, és hosszú, mint a vívótől. Most teljes nagyságában kiemelkedik a vízből, farkának kaszapengéjével csap egyet a vizen.
0: Három arasszal hosszabb, mint a csónakom. Nagy hal! Szép szerével kell megfékeznem. Ügyelnem kell, meg ne tudjam, milyen erős!
1: Sok nagy halat láttam már életemben. Fogtam is két hasonló ötmázsányi óriás, de nem egyedül. Most egyedül vagyok kint a tengeren. A part már rég nem látszik. Hozzá vagyok kötözve a legnagyobb halhoz, amit életemben láttam, ami erről még mesélni se hallottam. És a bal kezem még mindig olyan merev, mint a saskesejű behúzott karma. De majd csak kiáll belőle a görcs, hogy segíthessek a jobb kezemnek.

0: Vajon miért vetette fel magát, ha újra visszabukott, mint valami búvár? Csak meg akarta mutatni nekem, mekkora nagy hal? Hát, most már tudom. Én meg azt szeretném megmutatni neki, hogy engem miféle fából faragtak. Csak Manolin lenne velem.
1: Két puhár sört Manolin asztalára.
2: Két napja és egy éjszakája, hogy oda van Santiago.
3: Mit mond a partőrség? Bejelentettétek?
2: Igen. Reggel óta keresik a parti őrmotorosok. Eredmény nélkül. Délután repülőgépek is felszálltak.
0: Repülőgép. Miami felé tart. Furcsa érzés lehet repülőgépen ülni. Vajon milyen a tenger onnét felülről? A napsütés jó voltából kiállt a görcs a kezemből. De ez nem jót jelent neked, nagy hal. Azért mégis megölöm. Hiába minden dicsősége. Tudom, hogy ez nem igazság, de meg akarom mutatni neki, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit tud elviselni. Azt mondtam a fiúnak, hogy én nem akármilyen öreg ember vagyok. Hát most eljött az ideje, hogy bebizonyítsam. Jó volna azért, ha aludna egyet a hal, s ha én is alhatnám, s álmodhatnék az oroszlánokról. Miért van az, hogy csak az oroszlánok maradtak meg az emlékezetemben? Na de ne töpreng, öreg, ne törd a fejed. Most csak támaszkodj szépen a faperemnek, és ne gondolj semmire. Elég, ha a hal fárasztja magát. Te minél kevesebbet fárazd magad. De azért szívesen cserélnék ezzel a nagy hallal ott lent, a sötét vízben. Ha csak cápák nem jönnek. Mert ha jönnek a cápák, akkor Isten legyen irgalmas neki is, nekem is.
4: Még a második sötétedés előtt, ahogy elhaladnak egy nagy Sargasszum moszat szigete mellett, megmossa az öreg halász előbb a bal kezét, majd átteszi a nehéz zsinort a jobb kezéből a bal kezébe, megmossa a jobb kezét is. Közben figyeli a kezefejének áramló víz mozgását, és azt veszi észre, meglassúdott ez a mozgás.
0: Hogy érzed magad, te nagy hal? Én jól érzem magam. A bal kezem is rendbe jött. És ennivalóm is van annyi, hogy elég lesz éjszakára és a holnapi napra. De te éhes lehetsz. Semmit se ettél, amióta horogra akadtál. Elég tiszta még a fejem. De ne feledkezzünk meg az alvásról. Nok, helyezkedj el, öreg is. Próbálj egy kicsit aludni, amíg a hal nyugton van és egyenletesen húz.
4: A hold régen feljött már, de Santiago alszik tovább. A nagy hal pedig kitartóan húzza a csónakot. Így hajóznak együtt a felhők alá, egy nagy felhő alagútba. A nagy hal dobta fel magát ebben a pillanatban a levegőbe. Nagyot csobbant a tenger, aztán egy még nagyobb csobbanással visszaesik a nagy hal a vízbe. Most újra feldobja magát, újra, meg újra, meg újra. Csónak nagy sebességgel rohan előre. Az öreg halász elvágódik. Arcra bukva hasal, szorosan a csónak orrában. Zsinór gyorsan fut ki a kezéből, égeti, horzsolja a tenyerét.
0: Erre vártunk mostanáig. Nézzünk át szembe vele. Dolgoztassuk meg a Zsinórért. Dolgoztassuk meg érte. Legalább 15-ször feldobta magát. A gerince mentén mind megteltek levegővel a hólyagjai. Most már nem tud mélyre úszni.
5: Vajon mitől ijedt meg ilyen hirtelen? Az éhsége keserített el, vagy megrémült valamitől a sötétben? Nem sokára körözni kezd, akkor neki kell gyürkőznem.
4: Harmadszor kell fel a nap, amióta tengerre szállt. Éppen harmadszor kell fel, amikor a nagy hal elkezd körözni.
5: Nagyon nagy kört ír le, de már köröz. Fognom kell, amennyire csak bírom. De ha mindig bejebb húzom, egyre szűkülnek a körök. Egy óra múlva talán már fel is bukkan. Előbb ki kell fárasztanom, aztán meg kell majd ölnem.
4: A nagy hal azonban még 2 órával később is nyugodtan köröz. Az öreg halász pedig csupa veríték, és kegyetlenül el van csigázva. Mégis a nagy hal már egyre kisebb köröket ír, egyre közelebb úszik a felszínhez. Csak most meg az a baj, Santiagónak fekete foltok táncolnak a szeme előtt. Szédülés, rosszul lét környékező.
0: Nem pusztulhatok el. Nem szabad csődöt mondanom, amikor ekkora halam van. Istenem, segíts, hogy kibírjam, ha már hozzájutott. Nem vagyok vallásos ember, de elmondok majd 100 mi atyánkat és 100 üdvözlégy Máriát. De most nem tudom elmondani.
4: Neki térdel a csónak orrának, és egy percre a hátára veszi a kötelet.
5: Pihenek addig, amíg megjárta a kör túlsó felét, és amikor majd visszakanyarodik, akkor újra felállok, és neki gyürkőzöm. Ilyen fáradt még soha életemben nem voltam.
0: Csak dolgozzál, te nagy hal, megfoglak egy-kettőre. Nem lehet ilyen hosszú.
4: De a hal csak ugyan ilyen hosszú. Amikor a kör végén a felszínre jön, óriási farkát látja Santiago kibukkanni a vízből. Akár egy jókora kasza. Az öreg halászról csurog a verejtély.
0: Közel kell elé, nem? Egészen közel, minél közelebbről. De nem szabad a fejével próbálkoznom. A szívét kell eltalálnom. Légy igaz, erős, öreg.
4: Szigonyát már régen felszerelte az öreg halász. Rákötötte egy vékony kötélre is. Most figyeli. És vár. Aztán húzni kezdi a zsinort, ahogy csak bírja, hogy közelebb kerüljön hozzá a hal. Az egy pillanatra az oldalára fordul, aztán újra körözni kezd.
0: Megmozdítottam, megmozdítottam. Talán most sikerül elkapni. Húzd meg kezem, tartsd meg lábam. Ne hagyj el, fejem, ne hagyj el. Még soha se hagytál el. Most, ide, ide húzom.
4: Ahogy belefekszik, és minden erejével húzni kezdi, a hal csupán billen egyet, aztán kiegyenesedik és elúszik mellőle.
0: Te, nagy hal! Hallod-e te, nagy hal! Úgyis, meg kell halnod. Hát engem is meg akarsz ölni. Így semmire sem megyünk. Ide kell húznom a csónak mellé, de már most, mert már nem sokáig bírom. Dehogy is nem bírod te örökké.
4: És közel húzza Santiago a nagy halat, de az újra meg újra elúszik tőle. Kétszer. Háromszor. Négyszer.
0: Újra megpróbálom.
4: A szeme elel homályosul, rosszul lét környékezi. Eredmény azonban nincs.
0: Akkor hát megpróbálom. Még egyszer!
4: Keservesen neki gyürkőzik, összeszedi maradék erejét, és sikerül odahúzni a haláltusáját vívó nagy halat. A csónak mellé ledobja a zsinort, rálép, felemeli a szigonyt, amilyen magasra csak tudja, teljes erejével a hal oldalába vág. Vas beledöfődött a halba. Ránehezedik. Beljebb nyomja. Halálra sebzett hal kiemelkedik a vízből, teljes hosszában és szélességében, teljes hatalmasságában és szépségében megmutatja magát. Mintha a csónakban ülő öreg halász feje felett lebegne a levegőben, aztán óriási csobbanással visszazuhan a tengerbe.

0: Megöltem ezt a nagy halat, a testvéremet. És most el kell végeznem a munka hitvány részét is. Meg kell csinálnom a hurkokat, s a kötéllel a csónak oldalához kell kötöznem. Fel kell állítanom az árbócot, és ki kell feszítenem a vitorlát, hogy hazahajózzunk. Látni akarom, meg akarom érinteni, meg akarom tapintani. Ő az én kincsem, vagyonom. Láss munkához, öreg, még sok hitvány munka van hátra, most, hogy a küzdelem véget ért.
1: Az öreg halász felnéz az égre, aztán rápillant a halra, a marlinjára. Iszik egy kis kortyot az üvegből, és újra nézi a nap állását.
0: Nem sokkal múlt dél. A passzát szél pedig erősödik. No, gyere, te nagy hal. Úgy hajózunk majd egymás mellett, összekötözve, mint a testvérek.
1: Egy óra múlva érte utol az első cápa. Rendkívül nagy cápa volt. Makó cápa. Vércimatolva, vaktában, de sebesen és erélyesen úszik a csónak irányába.
0: Túl szép volna, ha ez így menne tovább. Akár álom is lehetne az egész. Nem bírom megakadályozni, hogy bele ne marjon. De talán oda tudok neki vágni egyet. Kiharapott belőle vagy 40 fontot, elvitte a szigonyomat is, és minden kötelemet. És a halam most megint vérzik, jön rá majd a többi cápa. Most már inkább azt kívánom, bár csak álom lett volna az egész, feküdnék inkább otthon. De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni.
1: Ne töprengj, öreg. Vitorlázz tovább hazafelé, és nézz szembe a dolgokkal, ha rákerül a sor.
0: Igaza van, de hát gondolkoznom kell, mert nem maradt egyebem csak a gondolkozás. A gondolkozás meg a baseball. De azért igaza van. Szamársága reményről lemondani.
1: Két óra hosszat vitorlázik már az öreg halász, amikor megpillantja az elsőt a két új cápa közül.
0: Ah, Galanos! Galanos! Letépték legalább negyed részét, ráadásul a javát. Hozhattam volna egy fenőkövet, hogy megfenjem a késem.
2: Sok mindent hozhattál volna, sót, citromot, de hát nem hoztál, öreg. Most ne azon tanakodj, hogy mit nincs, azon törd a fejed, hogy mihez tudsz fogni azzal, amit van.
0: De sok bölcs tanácssal látsz el. Unom már a tanácsaidat.
1: Következő cápa egyedül jön. Lapátorrú cápa ez. Oda az evezőre kötött késé is. Magával vitte a lassan elmerülő cápa. Késő délutánra járt, és csak a tengert látta, meg az eget. Remélte, nem sokára meglátja a partot is. Alkonyatkor azonban újabb cápák támadják meg. Kis bunkos botjával fejbeveri őket, de már nem tudja megölni egyiket sem, mint régen.
2: Verekszem, amíg meg nem halok. A felem még megvan. Hát, ha lesz annyi szerencsém, hogy az elülső felét sikerül hazavinnem.
1: Körülbelül este 10 órakor megpillantja Havanna lámpáinak az ég alján visszaverődő tompa derengését. A szél folyton erősödik, a tenger haragosan háborog, fáj, sajog minden tagja. Elgémberedett, megmerevedett, agyongyötört teste. Égnek a sebei. Fázik a hideg éjszakában.
2: Remélem, nem kell újra harcolnom velük.
1: Éjfélkor azonban már falkába jönnek a cápák. Az öreg halász két kézre fogja a kormányrudat, úgy csépeli őket.
2: Nesze! Galando! Nesze! Neked is! Süllyedj le a tengerfenekért! Keresd meg a barátaidat! Nesztek! Itt van! Egyétek! Fajjátok! Tépjétek, Galanos! És álmodjátok azt, hogy megöltetek egy embert!

Éjszaka még megtámadták a cápák a hal csontvázát, mint ahogy morzsákat szedeget az ember az abroszról. Az öreg ügyet se vetett rájuk, ügyet se vett semmire, csak a kormányzással törődik. De azt észreveszi, hogy most milyen könnyen, milyen gyorsan halad, miután megszabadult a melléje kötözött nagy tehertől. Majd érezni kezdi, belekerül az áramlatba, és látja végre a part mentén Havanna lámpáit. Most már pontosan tudja, hol jár, hogy most már nem sokára haza.

0: vereséget szenvedtem, Manolin. Legyőztek. Végérvényesen és jóvá tehetetlen.
1: Nem, Santiago. Ő nem győzött le. A nagy hal nem.
0: Az igaz, a halat én győztem le. De aztán, később, utána. Tudod, nem kellett volna olyan messzire kimennem a tengerre. Jobb lett volna a nagy halnak is, nekem is.
1: Az a jó, hogy visszatértél. Igyed a kávédat, amíg forró. És ne töprengj. Pedrico elintézi a csónakot, meg a szerszámokat. De mi legyen a nagyhal fejével?
0: Hadd vagdossa fel, Pedrigo, ha kell neki a hal csapdákhoz.
1: És a hal ormányával mit kezdjünk?
0: A tied lehet, ha akarod.
1: Akarom. És most újabb terveket kell csinálnunk.
0: Kerestettetek?
1: Hát persze. A parti őrmotorosokkal is, meg a repülőgépekkel is.
0: A tenger nagy, a csónakon meg kicsi, alig lehet látni a vizen. Jó ez a kávé. Jó lesik beszélgetni veled, Manolin. Sokkal jobb, mint a tengerrel, vagy önmagammal. Mit fogtál?
1: Egyet az első nap, egyet a másodikon. És kettőt a harmadik napon.
0: Jól van.
1: Most már ezentúl megint együtt halászunk, ugye?
0: Nem. Nekem nincs szerencsém. Már elhagyott a szerencse. Örökre.
1: Legye meg a fene a szerencsét. Majd én hozok neked szerencsét.
0: De mit szólnak hozzá a szüleid?
1: Bánom is én. Ezentúl veled halászok megint. Mert még nagyon sokat kell tanulnom.
0: Te Manolin, akkor szereznünk kell egy jó szúrós lándzsát.
1: Igen.
0: És magunkkal kell vinnünk mindig.
1: Igen, igen.
0: A pengéjét megcsinálhatjuk egy ócska fordrugójából. Guanabacoában kiesztergályozhatjuk magunknak. Éles legyen is.
1: Aha.
0: Úgy kell megedzeni, hogy el ne törjön. A késem eltör.
1: Majd szerzek egy másik kést, és megcsináltatom a rugólemezt. Úgy, ahogy mondod. Hány napig fúj még az erős bríza?
0: Lehet, hogy 3 napig, lehet, hogy tovább.
1: Én mindent elintézek. Ha megittad a kávéd, mehetünk is.
0: Jó.
1: Vissza kell még feküdnöd, legyengültél, öreg. Viszek majd valami gyógyszert a kezedre, a patikából. És hazaszállítom a tiszta ingedet, meg viszek valami ennivalót is, mire felébredsz. És újságokat.
0: Jól van, Manoli. Köszönöm, fiam.
2: Pincér, kérem.
3: Parancsoljon, asszonyom.
2: Kérem szépen, kirándulók vagyunk, nem ismerjük ezt a vidéket. Mi az az óriási fehér csontváz lent a kikötőben?
3: Az ottan? Az ott, kérem, Tiburon. Cápa.
2: Nem is tudtam, hogy a cápáknak ilyen szép mutatós formájú farkuk.

Fent az út mentén, a kunyhójában, az öreg halász ekkor már újra aludt. Arcra borulva alszik, s a fiú ott ül mellette, virraszt. Oroszlánokról álmodik az öreg ember.

0: elhangzott Az öreg halász és a tenger. Ernest Hemingway kis regényét Ottlik Géza fordítása nyomán rádióra alkalmazta Cserés Miklós doktor. A szereposztása következő volt: Santiago Maklári Zoltán, Manolin Bodrogi Gyula, Pedrico Deák Lőrinc, Martin Sárosi Mihály, Pincér Zámori László, női hang Zolnai Zsuzsa, az író Básti Lajos. Zenéjét Kárpáti Dezső állította össze. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A hangfelvétel 1962-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A zene után folytatjuk a Rádió Színház műsorát.

A tengeren. Drámai epizódok Ernest Hemingway Szigetek a golfáramban című regényéből. Fordította és rádióra alkalmazta Göncz Árpád.

0: beviszem a hajót az öbölbe. Ott 8-szor olyan mély a víz, mint ami ennek látszik. Ismerem.
1: Ideje, Tom. Fogytán a vízünk. És ki tudja, hol jutunk hozzá megint. Mintha bottal ütnénk a nyomukat, csak futunk bele a vakvilágba. De meddig?
0: Ha jól tudom, a kunyhók mögött van a forrás. De hol vannak a kunyhók?
1: Itt kell lenniük a parton, az biztos. A térkép szerint is.
0: Veszek meg, ha egyet is látok. És bárkát se. A mangrovék közt.
1: Egyet se. Halászni mentek volna? Mind?
0: Furcsa. Antonio.
1: Hallom, Tom.
0: Védj 3 embert és nézz körül odakint. És ne felejtsd el, tudósok vagytok.
2: Jó. Ara, Billy, Henry.
3: Nyomás. Kimegyünk.
4: És körülnézünk, mint a féle tudósok. A tudomány szerelmére adjatok egy zsák kukoriszagránátot. A kalapom hol van? A tudományos szombrérom. Megfújta valaki, mi?
0: Vedd fel az enyémet, az 2-szer olyan tudományos.
4: Ebben valóságos Einsteinnek érzem magam. Mintát gyűjtünk megint?
0: Antonio tudja, hogy mit akarok. Csak tartsátok nyitva azt a fene nagy tudós szemeteket.
5: Majd keresek vizet is.
6: H2O-t, te! Ez tudományos, izé! Adj ide vagy 3-5 galonos korsót, ne menjünk hiába.

0: életemben nem voltak boldogabb napjaim, mint gyermekkoromban, ha fölébredtem. És nem kellett sem iskolába, sem munkába mennem. Ha fölébredtem reggel, mindig éhes voltam. Éreztem a harmat szagát a füvön, s ha fújt a szél, hallottam a szelet a fenyők felső ágai közt, s ha nem fújt, hallottam az erdő csöndjét, a tó nyugalmát, s füleltem a reggeli nezekre. Az első nesz olykor egy jégmadár röpte volt a víz felett, olykor meg mókus makogott valamelyik fán a ház mögött, olykor meg szalonka kiáltott a domboldalon. De ha fölébredtem, és meghallottam az első hajnali neszeket, és éhes voltam, és tudtam, hogy nem kell iskolába mennem, és dolgoznom sem. Boldogabb voltam, mint valaha.
1: Boldogabb, mint mikor nővel voltál?
0: Nőkkel is nagyon boldog voltam. Kétségbe esetten boldog. Elviselhetetlenül boldog. Olyan boldog, hogy nem is hittem. Olyan volt ez, mint a részegség, vagy az őrület. De olyan boldog, mint amikor a gyerekeimmel voltam együtt. Olyan soha.
2: Hé, hey, Tom! Tom!
0: Mi az?
2: Végre! Nyomon vagyunk!
3: A kunyhókat fölgyújtották.
2: Porig égtek!
4: A hamu közt holtestek vannak.
2: Hány?
3: Vagy 9. De lehet több is.
2: Férfi? Nő?
3: Hát, ez is, az is.
4: Már jó egy hete halottak. A madarak még nem kezdték ki őket, de a parti rákok igen.
2: Találtunk egy németet is.
5: Holtan. Csak sort van rajta. Aja nagyon hosszú, szőke és napszíta. Szakállas. Hason feküdt a homokban.
4: Tarkólövés. Itt vannak a golyók, megmostam.
6: Én is kiástam a hullákból 4-et.
4: Mind Fekete-hegyű géppisztoly golyó. Német smejszerbe való.
5: De miért ölték meg őket, Tom?
0: Disznót. Szárnyas találtatok?
4: Nem.
0: Élelem kellett nekik.
2: Hát persze. A halászokat meg elnémították. Aztán elkötötték a bárkákat, úgy mentek tovább.
5: De miért ölték meg a saját emberüket?
0: Családi viszály. Nyilván nem tetszett neki az elnémítás.
4: Vajon merre mehettek?
7: Délre. Tudod, hogy észak felé nem.
4: És most?
0: Megpróbálok az ő fejükkel gondolkodni. Csak kevés az adatom, amiből kiindulhatnék.
2: Hisz végre a nyomukra akadtunk. Itt vannak a halottak, az elkötött bárkák. A többit már kitalálhatott, Tom.
0: Hogy hányan vannak? És mennyi a fegyverük? Vesd össze, amit nem tudunk. Add hozzá, hogy az éjjel nem tudtuk megkapni Guantanamót. És szorozd be annyival, ahány Karal-sziget innen délre esik. Számtalan. Ennyi elég is.
2: De elkapjuk őket, ugye, Tom?
0: Persze. De most hordjatok be annyi vizet, amennyit csak befér. Antonio, te meg vizsgáld meg alaposan a motorokat. Sötétedés előtt ki akarok kerülni még.
5: Tényleg azt hiszed, hogy megverekszünk velük?
0: Tudom. De ezzel ne törd a fejed.
5: Akkor aludj, Tom. Mert ezután már úgyse sokat fogsz.
7: Szerencsétlen flótás. Aludj csak, aludj, Tom. Rá
3: Hát fél.
0: Köszönöm, hogy ilyen gyönyörű vagy. Köszönöm, hogy ilyen hamar visszajöttél. És hogy nem vagy túlságosan sovány.
1: Azt hittem, szereted, ha sovány vagyok, Tom. Azt mondtad, ha sovány vagyok, kecskegidának érzel.
0: Fáradt vagyok.
1: Örülsz, hogy visszahoztam a fiúkat? Hogy visszajöttem?
0: Mindennek örülök. És szétterítenéd a hajadat az arcomon. És ha megkérnélek, úgy szorítanál, hogy belehalljak.
7: Tom! Peters megint nem tudta megkapni Guantanamo-t. Elrontotta a készüléket. De venni tud vele? Valami német vartyogást fogott messze fentről, a farkas hordák felől.
8: Mikor vartyogott a csibész?
7: Mikor feljöttem.
8: Határozd meg az irányszöget, és Petersen naplóztasd.
7: Igen is, Tom. Tom. Nagyon rossz neked.
0: Nem tudom. Mennyire lehet rossz valakinek?
7: Se ráncs pajtás.
0: Igen. Azt próbálom, más se csinálok. Az út.
3: Hozom a borostemlőt.
0: Majd. Ügyelj, nehogy valami baj legyen a kikötésnél.
3: Nézd! Új zászló a támaszponton.
0: A csérek meg mind a levegőben. Víjog.
3: Megjött volna a váltás?
0: A fene tudja. Az űrparancsnok úgy látom a régi.
9: Jó utatok volt!
0: Hotorály! Jó! Vigyek egy tömlőbort!
9: Van sörök, gyere csak!
10: Újság?
11: Tegnap előtt meghozták a jegeteket, az élelmet is, némi sört is.
0: Más.
11: A légierő állítólag 10 napig elsüllyesztett egy tenger alatt járó Vincsosznál, de nem erősítették meg. Ja, meg a disznó.
0: Mi?
11: Öngyilkos lett. Hoztak nektek egy disznót is, de kiúszott a tengerre és belefulladt.
0: Nem láttatok errefelé halászbarkát?
11: Hát a héten erre vetődött kettő, már azt hittem befordulnak hozzánk, de elhúzták a csikot Kajogrus felé.
0: Vajon mit kerestek itt?
11: Hát tudom én azt. Te járod ezeket a vizeket tudományos céllal.
0: Hány embert láttál rajtuk?
11: Csak a kormányost.
0: Fehér volt vagy fekete?
11: Fehér, és napégette.
0: Láttad a bárkák számát vagy nevét?
11: Hát, ahhoz messze voltak. Minden esetre riadókészültséget rendeltem el, de nem történt semmi.
0: Mikor jártak erre?
11: Mikor? De egy nappal azelőtt, hogy meghozták nektek a jeget, meg az öngyilkos disznót. Azaz, várj csak, 3 napja. 10 napra rá, hogy azt a tenger alatt járót elsüllyesztették.
0: Errefelé nem járnak halászok.
11: Hát te tudod. Te járod ezeket a vizeket tudományos céllal.
0: El tudnál küldeni 3 rádiótáviratot? Rossz az adó.
11: Hát persze.
0: Köszönöm a segítséget. A tudomány egész világa hálás neked.
11: Guantanamo is?
0: Ha? Guantanamo a tudomány aténje.
11: Gondolom, meghúzták magukat valahol.
0: Én is azt hiszem.
11: A bárkák kókuszpálmával voltak fedve. A levelek még zöldek.
0: Mondj még valamit.
11: Más nem tudok.
0: Én a te helyedben fenntartanám a riadó készültséget.
11: Fenn is tartom. Azért nem látsz senkit.
0: De azt látom, hogy a csérek mind a levegőben vannak.
11: Szegény madarak.

0: Hányan vannak? Nem tudod. Sebesültség van-e? Nem tudod. A fegyvereik? Egyetlen géppisztolyról tudsz, amivel a halászokat halomra ölték. Az útirányuk? Eddig magunk is azt követtük. Talán találunk most valamit Caio Cruz környékén. Bár valószínű, hogy csak rengeteg madarat. Mindegy. Ez a hajsza legalább eltereli a gondolataidat.
1: Mr. Tom! Hé, hey, Mr. Tom! Távirat! Nem, köszönöm, nem kérek borravalót. Jó napot, Mr. Tom!
0: David és Andrew fia anyjukkal együtt autóbaleset áldozatául esett. Stop. Érkeztély intézkedéseket megtettük. Stop. Őszinte részvétünk. Stop. Chase Manhattan Bank. Párizsi fiókja. Stop. Nincs többé semmi más. De van. Itt a hajó és a legénysége. És a tenger. És ezek a csibészek, akiket kergetsz. Aztán majd bemégy a városba, és leszabad magad. A sárga földig.
2: A keservit, Tom. Ez hogy történhetett?
0: Nem tudom. Gondolom, neki mentek valaminek. Vagy belőjük rohant valami.
2: Fogadni mernék, hogy nem Davy vezetett.
0: Olyan mindegy.
2: De kis Tom még megvan.
0: Még.
2: Mi az Istennek kellett Davynek meg Andynek meghalnia?
0: Ami elmúlt. Elmúlt.
2: A keservit.
0: Mindegy. Végig játsszuk. Csak épp már nem igen érdekel az egész. De csinálnod kell. És jól kell csinálnod. Nem arra szegődtél el, hogy szívesen csináld. Sőt, még csak el se szegődtél.
3: Tom! Tom! Tom, hallod, ne ábrándozz! Egyet elkaptunk!
4: Nem tud beszélni. Jobban teszed, ha szél felől állsz tőle.
5: Érzem a szagát. Peters, kérdezd meg, hogy tud-e angolul.
6: Sprechen Sie English?
7: Ja.
5: Hányan menekültek? Tudnunk kell, hogy hányan. Hallja. Nagyon fontos.
7: Semmi se fontos.
5: Téved. Feltétlenül tudnom kell. Morfiumot nem kér?
7: Nej. Nincsenek fájdalmaim.
5: Megvannak az eszközeim rá, hogy szóra bírjam?
7: Ellenem már nincsenek eszközei.
5: Igen. Ezt én is látom. Lili. Hoz neki meleg levest és egy kis konyakot. Persze, kérdezd meg tőle, hogy igazán nem kíván-e morfiumot. Akkor is, ha nem akaródzik beszélni. Na, gyerünk. És próbáld azért szóra bírni. Gyerünk a fedélzetre, ott jobb a levegő. Antonio, fogtunk egy krautot. Ott haldoklik a tatom. Szeretném, ha könnyen halna meg. Derék egy kraut.
8: Mind derék, ha kinyiffant.
5: Még nem nyiffant ki. Még csak haldoklik.
6: És milyen szép van.
8: Mi az ara? Belőled is kraut imádó válik? Akkor már ketten vagytok. Peters, meg te.
5: Tartsd a szád, Willy.
8: Hát téged meg mi lehet? Te vagy a kraut imádók fáradt vezére?
5: Na menj előre, Willy.
8: Te csak kókacit, mert a kölyköd meghalt. Mit gondolsz, a más kölyke nem hal meg? De!
5: És?
8: A szentség itt! Miféle hajó ez? A kapitány szent, hogy már ki kéne tömni, és itt ez a rohadt Peters, meg az a rohadék kraut ott bűzlik a hajó végében. Az ment az agyamra, azt hiszem. Ellátták. Tetőt raktak fölibe. Körülálkolták. Szántak rá időt. Pedig a félvilág őket kergeti. És mégis ellátták tisztességgel. Jobban már nem is lehetett volna. Az ő helyzetében. A combi üszkös lábával.
5: Meg a halászoknak is tisztességgel ellátták a baját ott a szigeten. De végre a sarkukban vagyunk. Egyet már elkaptunk, Willy.
3: Tom!
5: Mi van, Peters?
3: Tom! Azaz, hogy uram, jelentem, meghalt. A hadifogoly, uram.
9: Hát nem pokoli. Csak elpatkol, ahelyett, hogy köpne a csibész. De már a nyakukba lihegünk.

0: Kraut?
1: Csak a nyomuk.
0: Mikor jártak itt lenni?
1: A hagyatékokból ítélve tegnap. Vagy mondjak inkább székletet?
0: Hány?
1: 8, akinek széklete volt. Vagy 9. A kapitánynak a nagy felelősségtől székrekedése volt, ami veled is megesik néha. És a vezető, vagy Rév Kalauz, mert azt is fogtak egyet. Látom a csupasz lábnyomáról. Nyilván egy halászt a szigetről. Itt maradt a sózóállványa üresen. Hallat és a halászt magukkal vitték.
0: És a bárka, az evék? Annak az árbóca látszik ide?
1: Azt még ott kötötték el a gyilkos szigeten, de itt hagyták. Hátul egy deszkája beszakadt.
0: Neki mehettek valaminek, amikor az éjjel bejött.
1: A bárka csupa bűz, összerondították a csirkék, a disznók a gyilkos szigetről, meg ez a bajtársuk itt, aki most nyifant ki. És van köztük egy sebesült is. Az eldobált kötéséből ítélve nem súlyos, a nyakukba liegünk, Tom!
2: Nem innál valamit, Tom? Csuromvíz vagy.
3: Szívesen.
2: Simarumot.
3: Nagyszerű lesz.
2: Mind megiszunk egyes simarumot. Így aztán egyikünk se hűl meg.
3: Gyere, Peters, felezünk.
4: A fele az semmi, az meg se kottya.
3: Akkor talpi.
4: Egészségedre, Tom.
3: A tiedre.
4: A parancsnokomra.
3: Idd, amire tetszik, nincs rá szabály. Mondd még egyszer.
4: Egészségedre, Tom.
3: Köszönöm. De szemét egy fráter lennék, ha én a tiédre innék, amíg nem működik a rádiódód. És nem működsz te is tisztességgel?
4: Igenis, uram.
3: Na hát, egészségedre. És piszkáld fel azt a csudaszer számaidat. Hát te, Vili.
1: Tudod, hogy nem vagyok iszákos.
3: A hajóra föl se veszünk iszákosokat.
1: Kivéve Peters.
3: Őt nem mi vettük, úgy kaptuk. És neki is megvannak a gondjai.
1: És az ő Isten verte gondjai, Isten verte hamar a mi gondjaink lesznek.
3: Akkor fenéken billentjük, nyomja még valami a begyödet.
1: Csak úgy általában.
5: Mit gondolsz? Hol lehetnek?
3: Nem hiszem, hogy G.R. Montúl. Bár megesett.
1: Akkor induljunk hajnalban, és elkapjuk őket Guillermon.
3: Lehet, hogy ott lejük őket, lehet, hogy nem.
1: Szeretném elkapni és mind megölni a rohadékokat.
3: Mi hasznod belőle?
1: Hát nem emlékszel a gyilkos szigetre?
3: Nem legesd annyit azt az Isten verte szigetet, Willy. Túl sokat töröd rajta a fejed.
1: Jó, egyszerűen csak meg akarom ölni őket, így jobb?
3: Jobb, mintha a mészárlásra hivatkozol. De nekem hadifoglyok kellenek. Egy tenger alatt járóról, amely ezeken a vizeken működött.
1: Mert a legutóbbi hadifoglyod olyan sokat beszélt.
3: Nem, mint ahogy te se beszélnél, ha épp alulról készülnél szagolni az ibolyát.
1: Én félbolond vagyok, te félbolond vagy, s a hajón mindenki félig szent, félig búvalcsikkat.
3: De mit gondolsz, ki viszi önként vásárra a bőrét? Aki félbolond, aki félig szent, félig búvalcsikkat. Aki másút már nem kell, vagy haszna nincsen. Hordalék ember, mint te meg én, Vili.
5: Mondd. Golyóztál te már be úgy igazán?
3: Ne. Még nem próbáltam.
5: Akár meddig tart is, soká tart. De az ivást azt abba hagyom.
3: Ne hagyd. Csak mértékkel igyál.
5: Azért ittam, hogy be ne golyózzak.
3: Mindig, mindannyian valamiért iszunk.
5: Nem iszom én már mást, csak tengervizet.
3: Hát ne igyál, Vili.
5: Ha azt mondtam, hogy nem, akkor nem.
3: Nőjön be végre a fejed lágya. Húszár az inget, gatyát, és ne kötekedj.
5: Dögölj meg.
3: Hátod, így szeretlek. Csak maradj meg ilyennek.

0: Látjátok azt a nagy korálszirtet jobb felől? Amelyik épp most kerül víz alá. Annak nem szabad neki mennünk. A part felől meg ott van, uraim, Guillermo. Látjátok, milyen zöld és ígéretes?
1: Még egy istenverte sziget. Hányadik?
0: Sokadik.

0: Méred a vizet?
1: Bőven van vized, Tom! Egész a partig!
2: Ember az átonyon! Füstöt látok!
0: Árbócot láttok?
2: Árbóc nincs.
3: Nappalra le is szerelhetik.
0: Mindenki a helyére! Hitűszagyú hívójelet akár veszik, akár nem.
4: Itt a zátonyon nem égetnek faszenet. És a füst kicsi. A tűz tehát friss.
5: Ha csak nem egy nagy tűz maradéka.
4: Mindjárt kiderül.
2: Kunyhó! És bárkának nyoma sincs. Csak két asszony. Hé! Hé, asszonyok! Az emberek?
6: Kin járnak a vizen?
2: Más nincs az átonyon?
6: Egy lélek se.
2: Hajót nem láttak?
6: Egy halászbárkát, de nem kötött ki.
2: Mikor látták?
6: Jó egy órája.
4: Átmentek a dagálja. Ott lapulnak a csibészek az átony mögött. Fogadhatsz rá nálam akármiben. Oda kell jutnunk, ha a fene fenét eszik is.
2: És az átonyra futunk?
7: A csatorna ki van tűzve. Te csak a karókat figyeld arra. Látsz már karót?
2: Nem, még nem.
7: Csak szorosan. Szorosan a jobb part mellett. Meglásd, átjutunk.
4: Sok az iszap.
7: Rengeteg. Csak jussunk át, majd lehorgonyzunk a kontrabandó szélárnyékában.
4: Egy frászt horgonyzunk. Előbb még megszorongatom őket. Ara, látsz karót?
2: Egyet se tudom.
4: Kakolba! Keserves mindenség.
7: Kész. Megfeneklettünk.
2: Áj, és most várhatjuk a dagályt.
4: A fene, ötje meg. Akkor is megnézzük, mi van az átony mögött. Ara.
2: Mi?
4: Készíts elő 4 géppisztolyt. Egyenként 6 tárral. Rakd be a csónakba. Azon kívül egy 200 kukoricagránátot is. És egy közepes nagyságú mentődobozt. Jössz, Vili?
3: Na, persze.
4: A kajával végeztél?
3: A halálra ítélt megtömi a hasát.
4: Peters is visszük, mert tud németül.
3: Nem lehetne inkább barát. Peterssel nem szívesen harcolnék együtt.
4: Lehet, hogy ezt a harcot épp Peters nyelvtudása spórolja meg nekünk. Ide figyelj, Vili. Nekem hadifoglyok kellenek. És azt se akarom, hogy a kalauzok meghalljon.
3: De fene nagy lelkűek vagyunk.
4: Jössz, vagy nem jössz?
3: Jövök hát, csak épp hogy Peters.
4: Peters, ha kell, harcolni fog.
7: Szerinted ott vannak benne az átony mögött?
4: Biztos. És ha bármi történnék velünk, próbáld kiszúrni őket a gépágyúval, amikor a dagály kezdetén kifelé tartanak. Keríts egy hadifoglyot, ha tudsz. Vidd el Caio Francésbe is tégy jelentést.
7: Más parancsod nincs?
4: Tartsátok rendben a bélműködéseteket, és igyekezzetek tiszta életet élni. Gyerünk!

0: kincstári zabszempótlót nem rendszeresítettek?
1: Délelőtt dobtak le repülőgépről, te nem dugtad be a magadét?
2: A fasújba. A bárka! És nincs rajta a mentőcsónak!
3: Tehát, vagy üres a bárka, vagy nem is volt mentőcsónakuk.
2: Vagy hagytak itt őröket. A bárkát megrohanjuk és elsüllyesztjük. A terve, hogy megbeszéltük. Ha nem lőnek ránk azonnal, Peters felszólítja őket, hogy feltartott kézzel jöjjenek elő.
3: 10 másodpercet kapnak. Ha nem jönnek, vágd be egy gránátot. Willy az első bejárót figyeli. Értve?
4: Igen. 10 másodperc.
5: Hände hoch! Heraus in 10 Sekunden! Los, los! 1, 2, 3, 4...
1: Peters!

0: Peters! Hallod? Peter? Ennek lőttek. Oda a tolmácsottam. És a kraut is darabokban. Egy-egy. De a bárkának többé nem veszik hasznát.
1: Te, Tom, ezt a krautot fogadóbizottságnak hagyták hátra?
2: Ez volt a sebesültjük. Nézd, a combsebe már majdnem beheggett.
0: De miért Petersre lőtt?
2: Azt hitte, ő a parancsnok, mert hogy olyan jól beszélt Krautól.
1: Mit gondolsz? Visszajönnek?
2: Ha visszajönnek a holmiukért, a mangrovék közül próbálnak majd rajtunk ütni. Mert másuk már nem maradt, csak a mentőcsónak. És ha sikerül rajtunk ütni ők, vízre szállnak a belső nyílt öbölben, és az éjszaka megpróbálnak túljutni a Cayo Francésen. Rádióson nincs, hogy a csónak leírását közölhetné. Utánpótlást meg majd kerítenek, vagy rabolnak maguknak. És tovább nyomulnak nyugat felé. Ha vannak környékén, megbújnak valami német ültetvényen, és onnét egy spanyol hajón irány Németország.
3: De miért nem nyitott rögtön tüzet, mikor a bárka mellé álltunk? A motor csak hallania kellett.
1: Vagy aludt volna?
2: Sok itt a miért, Henry. Lehet, hogy nem is lett volna szabad megtámadnom a bárkát. Bár azt hiszem kellett. Most elvesztettük Peterst, a rádiósunkat, az egyetlen közülünk, aki nem önkéntes, akit számon tartanak, ezért még fenébe billentenek. De a bárkát elintéztük.
0: És egy embert megöltünk.
3: Aki megint csak nem beszél. Nem valami ragyogó.
1: De a semminél több.
0: Tom, szeretnék kimenni az átony túlsó végébe. Hát ha az ördög nem alszik. Innét ne hagyjuk kimenni őket.
3: Veled megyek.
0: Nem, Tomi. Ez az én szakmám. Ti csak őrizzétek a csapdát és fedezzetek. Örülj, hogy van egy nélkülözhető, orvosilag alkalmatlan, diliflepnis tengerész gyalogosod. Ha kipurcan, senki se billent fenéken, sőt, majd én kifüstölöm őket. Na most mit nyavajogsz?
3: Én teszek rá, te kiszuperált tengerész gyalogos.
0: Dög.

0: Senki, Tom. Az áthonyon csak flamingók meg íbiszek vannak. Kidurrantottak velünk.
1: Ma kétszer is bakot lőttem.
2: Véletlen. Szerintem nem mennek többi a bárka közelébe. Jól tetted, hogy ott hagytátok, ahol van.
1: A lényeg, hogy bakot lőttem.
0: Akkor?
3: Ide figyeljetek. Szerintem, ha nem mentek el, és mi nem mozdulunk, úgy teszünk, mintha még mindig a zátonyon ülnénk. Az éjjel megpróbálják kézre keríteni a hajót. A miénket. Hisz az ő szemükben csak afféle luxusjacht vagyunk. Semmibe vesznek és gyöngének tartanak.
1: Hát, igyekeztünk megjátszani. Vili. Mit gondolsz? Megpróbálnak rajta ütni a hajón?
4: Kétlen.
1: De megtehetnék.
4: Nem bolondok. Már lehet, hogy kétségbeesésükben megpróbálják.
2: Egy bolondságot már elkövettek. A tömeggyilkosságot.
1: Az ő szempontjukból nem volt az. Akkor vesztették el a hajójukat. És hajót kellett kerítenük.
3: Már megint elvesztettek egyet. És egy bajtársukat is. De nem mennek a bárka közelébe. Azt hihetik, hogy csapdát állítottunk nekik.
1: Gondolod, Vili, hogy ide elmerészkednek?
4: Ezt én úgy tudom, mint te vagy a jóisten. Te gondolkodol a németek fejével.
1: Ma nem remekeltem.
4: De nem vagy formába, ki vagy döggölve.
1: Tudod mit? Ami biztos, az biztos. Menj át és dugj el a bárkán néhány rejtett aknát.
4: Na látod, ez a beszéd. Majd aláaknázom mind a két lejárót, a halott kraltot, a palánkot. Látod, most kigondolkodtad a formád. Úgy aláaknázom, hogy az Isten se ismer rá.
1: Csak ügyelj, hogy magad is vele ne robbanj.
4: Te meg ne gondolkodj agyon magad. Pihenj egy kicsit, Tom. Úgyis egész éjszaka fenn leszel. És igyál valamit.

nagyon-nagyon szép volt ott Havannában. Rágondolhatnék egész éjszaka, de nem fogok. Elég gyönyörűség, ha Tomra gondolok. Ha nem ittam volna, azt se tenném. Bár jó, hogy ittam. Van, hogy az embernek meg kell szegnie a maga szabta törvényeit, hanem is mindet. Egy darabig minden esetre rágondolok. Aztán, ha Vili is arra visszajön, végig gondolom azt is, ami lehet, hogy az éjjel vár ránk. Uramisten! Nagyon utálnék a bárkára lépni. Azok után, hogy Vilés arra fölti szomázza. Ne gyerünk, idd meg a maradékat, Hedzen, te facérfestő. És gondolj valami kellemesre. Valami olyan időre, amikor boldog voltál. Hiszen volt ilyen bőven. Gondolj az aranylilére. Az évszakra, mikor az aranylile szürke, és a többi évszakra, mikor a fekete tollát aranyszín szegi, és a kis Tomra, és a büszkeségre, mikor hazahozta az elsőt, amelyet egy csövő kis huszasával lőtt. Simogatta a madár telt fehér mellét, megérintette a gyönyörű fekete pihe tollakat, és karja közt a madárral aludt el. Elvettem tőle, reméltem, hogy nem riadt fel. És nem is riadt, csak épp szorosabban karba fonta a kezét, és a hátára fordult. Az aranylilét hátra vittem a jégszekrénybe, és úgy éreztem, megrablom a gyereket. Másnap megfestettem a kis Tomnak az aranylilét, és a képet elvitte magával, mikor abban az évben elment az iskolába. Megpróbáltam éreztetni rajta a lile gyors futását, és messze elnyúló kókuszpálmás fevenyt festettem a hátteréül. Tom. Kis Tom, gyerünk, itt ki a maradékot. Andi, Dévi, most pedig a kis Tom. Mint a tükör cserép csillanhatott a gép az égen. Megesett bárkivel. Ezt mostanáig már megtanulhattam volna. Ez az egyetlen, ami igazán végleges. Honnan tudod? A búcsú is végleges lehet. Kisétálni az ajtón végleges lehet. Az igazi hitszegés bármilyen formában végleges lehet. A becstelenség végleges lehet, a végkiárusítás is végleges. De most csak a szád jár. Bár jönnének már vissza Vilék. Mint az elvarázsolt kastély, olyan lehet az a bárka. Én sose szerettem ölni. De Vili szeret.

0: Zöld a víz. Átlátszó. Tetőzik a dagály. Lebegünk, Tomi. Lebegünk. Iszap semmi. Látod a karót?
1: Halló, Tom! Karó! A mangrovék közt!
2: Ez a csatorna?
0: Úgy fest, bár nem látom a száját.
2: A térkép szerint is nagyon keskeny. Majdnem most súrolni fogjuk a mangrovék két oldalt.
1: Itt a bejárat! A mangrovék tövében! A karótól jobbra! Előre, előre, nyugodtan! Itt, ahol most vagyok, befordulhat!
2: Antonio, az éjszakát simán megúsztuk.
0: Aludtál?
2: Aludtam. És?
3: Ő! Karó van?
1: Előttünk!
2: De Antonio büdösül közel a part. Félkézzel eléred.
3: Henry!
2: A gépágyú tarzslövésre készen. Maradj a lövegpáncél mögött, ha rajtunk ütnek, figyeld a torkolattüzet, s pörkölj alája. Antonio, te meg hasalj le. S ha történetesen tüzet nyitnak, célozz a torkolattűz alá.
0: Jó.
2: Húzd be jól a fejed. Arra tedd le azt a látcsövet. Védj két kézigránátot, és tedd ide mellén jobbkészfelőt. S biztosíts ki két tűzoltóbombát. Azt hiszem, két felől csapnak le ránk. Ha van eszük.
4: Szólj, hogy mikor dobjunk.
2: Ha látod a torkolattüzet, de nagy évben arra, mert sűrű bozót közé kell behullania. Antonio, madarat látsz?
0: Pedig ott kéne lenniük a mangrovék közt.
2: Arra.
3: Ahol van nyomjelző. Most! Hassa! Arra föl! Még kettőt! Két oldalt! Henry, a lelket is ver ki belőlük! Nincs hova futniuk, arra még kettőt! Egyet erre, egyet túl! Segíts! Arra!
4: Hol találtak el?
2: Két helyen is. Antonia, kötszeresd a boszt.
3: A jobb partot verd, Henry.
0: Azt csinálom, Tomi!
4: Tomi, élsz? Hogy vagy?
3: Beléje is, köréje, Henry! Csupa rövidet!
5: Innét egy tapottat sem ennek tovább! Úristen, mit adnék egy hordó világosért?
4: Jégbe ütve.
5: Iszonyú sápad vagy, Tomi, és rengeteg vért veszítettél.
2: Jó, akkor gyerünk tovább. Még bírom. Arra. Ott a hadifoglyom.
3: Tüzet szüntes! Tüzet szüntes! Hallod?

0: a foglyom. Megint.
1: Feküdj le, Tom.
2: Nyugodtan.
1: Billy, tampont, szorít a kötést.
2: Jól van, Tom. Jól van, mindjárt kihozzuk a gumivatracot.
0: Inkább a padlón.
1: Egy párnát a feje alá.
2: Arra integet, hogy kössünk ki, Tom. Azt mondja, egy sem maradt.
0: Horgonyozz le, ha a csatornából kijutottunk.
2: Jól van, Tom. Csak ne beszélj. Rosszul vagy. Nagyon fáj.
0: Eléggé.
2: Csak ne mozogj. Morfiumot kérsz?
0: Nem. Ne.
3: A keservit. Csak lenne gyorsabb ez a teknő. Hova visszük? A Kaivarénre? A Centrára? Az a messzibb.

0: Ott van a sebész. Nem, nincs. De van repülőtér. Addig majd elfekszem nyugton. És nem, innom nem szabad. Vizet sem. Csak arany előtte volna ki azt a csivészt. Most lenne hadifoglyom. Ők csaltak be a csatornába. A bárkát azt aktátlanítani kell. Ara, Vili, a bárka, a tenger, a szigetek, mikor fested le megint? Annyi a festeni való, ha mást se csinálsz, csak festesz. Az az igazi. Te, ha akarod és más nem csinálsz, jobban festesz tengert, mint akárki más. Csak kapaszkodj az életbe, hogy festes. Az élet az semmi. Csak szükség van rá, hogy megfestesd a hurrikánt a vihar kellős közepéből, hogy minden benne legyen. A néger, aki bevágott a kókuszpálmák közé a hajók, amelyeket átfúj a sziget gerince fölött. A szálloda, ahogy elrepül. A fák, amint szállnak a levegőben, mint a lándzsa. És a döglött pelikánok, amint a szakadó zivatarral fújja őket a szél. És a tenger, amint rázótól a gátra, és a hold, amint előtűnik a vihar köldökében. A szökőár, mint jön és elborít mindent, ami él. A nők, amint a szél leszagadja róluk a ruhát, és kifújja őket a vízre, és szalaszét hullámzó, és levegőben szálló néger hullák.
1: Tom, nem kérsz egy kis vizet?
0: Vagy a világ végét. A szent hembergők fölfelé hemperegnek a hegygerincen is, nyelveken beszélnek. S egy ördög vasvillával hányja őket a taligába. Üvöltenek, nyögnek, s Jehovához kiabálnak. Itt is, ott is, kinyúlt négerek, s hullájuk körül, s hullájuk a morénák, langoszták és tengeri pókok. És egy nagy hombárszád féle, nyitvas az ördögök hordják beli a négereket, a hempergőket, mindenkit, s mindel tűnik szem elől, és a sziget körül földúzol a víz, és pörölycápák, tigriscápák úszkálnak körös körül, és megesnek mindenkit, aki úszva próbál menekülni, nehogy őt is beánják a nagy, nyitott hombárszádba, ahol itt gőzgomolyok kifelé. A tiszlákosok még megisszák az utolsó kortyot, és palackkal verik az ördögöket.
1: Egy kis vizet.
0: De az ördögök csak hányják őket befelé, és körülveszi őket az egyre duzzadó tenger, ahol most gyilkos tettek köröznek, és széttépik a vízbe került embereket. És a sziget csúcsa teli kutyákkal és macskákkal, és az ördögök azokat is. A kutyák sunyítanak, és vonyítanak. A macskák meg neki-neki ugranak az ördögöknek, fújnak, a szőrük fölmered. És én megkínálom az ördögöt egy korty itallal, mikor izzadtan, mocskosan épp megy vissza valakiért, hogy behányja a hombárszádba. Az ördög meg azt mondja:
2: köszönöm, munka közben nem iszom.
1: A keservit, csak húzzuk már innét a csíkot.
0: Tomot kérded?
3: Nem írt már vagy 3 hete. Az ember azt hinné, az anyjának csak ír.
0: Tudod, hogy van ez a kölykökkel a háborúban? Innál valamit?
3: Te nem akarsz Tomról beszélni?
0: Nem.
3: Miért? Pedig jobb lenne.
0: Mert túlságosan hasonlít rád. Meg túlságosan szép. Fájdalmasan szép.
3: Nem azért. Mondd meg. Meghalt?
0: Meg. Bocsáss meg, hogy nem mondtam meg rögtön, amikor megláttalak.
3: Szoríts magadhoz. Most igazán beteg vagyok. Szegény te. Szegény te. Mit tudsz róla?
0: Ennyit.
3: Gondolom, megtanuljuk, hogyan kell elviselni.
0: Talán.
3: Bár le tudnék törni, de csak üres vagyok. Iszonyú üres.
0: Tudom.
3: Ó, Tomi, ezt nem bírom elviselni.
0: Szegény. Szegény, drága szerelmem.
3: Tom, mondj el minden rosszat, hogy a fájdalom gyorsan elzsibbadjon.
0: Egy légelhárító hajóról lőtték le. Abbeville előtt mindennapos felderítő repülésen.
3: Kiugrott?
0: Nem. A gép kigyulladt. Nyilván őt is találat érte.
3: Remélem. Nagyon, nagyon remélem.
0: Majdnem biztos.
3: Ez igaz? Nem az ernyője égett? Nem?
0: Nem.
3: Itt maradhatnék veled.
0: Mi értelme? Amíg a szél eláll. De ha akarsz, maradj.
3: Tom, téged is.
2: Össze tudja szedni azonnal az embereit. Igen? Akkor nyomban. A hajót majd azután. Egy utat még elbír, nagy javítás nélkül. Jelezték a találatot. Látható volt az olajfolt. De bizonyíték nincs. A legénységről semmit. Valószínű, hogy délre a szigetek és a zátonyok közé menekültek. Nem, sem a létszámukról, sem a menekülésük útvonaláról. Semmi bizonyosat. Csak a maga hajója fér be oda, mire kifut, a szél eláll. Értse meg, feltétlenül szükségünk van hadifogolyra, aki ebben a körzetben tenger alatt járól, rádiós majd a kikötőben kap. Németül is beszél. A rejtjel kulcsot. Ő viszi. A hajót gondosan álcázza. Szoros, rejtjelzett kapcsolatot Guantánamo útján. Hadifoglyot, azt feltétlenül. Érti? Végeztem.
4: Tom. Tom, ne haragudj. Nem akartam lelőni.
3: Itt maradhatnék veled.
0: Ha akarsz, maradj. És ha akarod, elolvashatod a leveleit. És el is viheted a fényképeket is. Amit akarsz, minden. Nézd át az íróasztalomat, és menj ki a műterembe. Nézd körül ott is. Van ott egy és más jó. Vidd el akármelyiket. Hogy nekem mi marad? Fiam? Szerelme? Becsülete. A kötelesség.

0: A keservit! Ara, eredj már és húzd fel a horgonyt! A fene a hadifoglyot! Antonio, meg vegye át végre a kormányt!
1: A centrálra. Ott repülő.
0: Jó, jó. Csak ne beszélj, Tom. Most én beszélek. És meg ne hajj nekem, te csivész. Csak tartsd magad is. És ne mozdulj. Azt a lebújt meg majd aknátlanítom. Ne félj.
1: Nem remekeltünk. Mi?
0: Túljártak az eszünkön. De nálunk volt a tűzerő. Ők se remekeltek. Arát meg ne szidd a hadifogolyért. Úgy is le van konyulva. Azt mondja, lőtt mielőtt meggondolta volna. Tomi, szeretlek, te csibész. Nem, hogy kinyifadj nekem. Próbáld ezt megérteni, ha nem esik nehezedre.
1: Azt hiszem, értem. Willy.
0: Frászt érted. Te sosem értesz meg senkit, aki szeret.

0: A tengeren. Drámai epizódok hangzottak el Ernest Hemingway Szigetek a golfáramban című regényéből. Fordította és rádióra alkalmazta Göncz Árpád. A szereposztás a következő volt. Hudson festőművész, Őze Lajos. Antonio másodtiszt, Gera Zoltán. Willy Szabó Otto. Ara Kautsky József. Henry Körtvélyesi Zsolt. Peters rádiós Sallai Tibor. Hadnagy Sós Lajos. A német hadifogoly Szó György. Telefonhang Képesi József. Táviratkézbesítő Dénes Gábor. Első feleség Rákosi Mária, második feleség Ilosvai Katalin. Asszony a szigetről Pogány Margit. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc. A felvételt Szapponos Andrásné és Kosárszki Péter készítette. Szerkesztő Pap Zoltán, rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1972-ben készült. A Rádió Színház műsorában legközelebb holnap 20 óra 10 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Ez van.
3: Késő esti krónika.
4: A Kossuth Rádió hírműsora.
5: 22 óra van, jó estét kívánok! A bemondó Bestlén Bettina, a mikrofonnál Kis József. Főbb híreink először röviden.
6: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó 5%-át.
5: Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása.
6: Éjjel sokfelé számíthatunk tartós esőre.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be Facebook oldalán a pénzügyminiszter.
6: Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés.
5: A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP.
6: Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ezt különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet.
5: Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvény ügylete miatt a gazdasági miniszter.
6: Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az egyik ügyben 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a bank az Indotech csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem gyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Emellett a tőke 80%-ára az állam vállalt kezességet. A kormány pedig felmentést adott az alól a szabály alól, amely tiltja, hogy a bank spekulatív ingatlan finanszírozásban vegyen részt. Az Indotech csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során, a forrásokat átláthatóan használták fel, és mindenben készek együttműködni a hatóságokkal.
5: Aláírásgyűjtésbe kezdenek civil szervezetek az SOS Balaton szervezésében a tó természetes partszakaszainak megmentéséért. A civilek emellett az ombudsmantól a balatoni partvidék védelmének átfogó vizsgálatát kérték. A természetes part megóvásáért már több tüntetés is volt, például Fonyódon, Tihanyban és Balatonfüreden. Varga Tünde és Felszegi Csaba összeállítása.
2: Az SOS Balatont tömörítő szervezetek azonnali állami beavatkozást sürgetnek. Kérik a kormánytól a természetes partokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és Balaton védelmi alap létrehozását. Elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentéséért várnak intézkedést, ahol korábban már több tüntetés is történt a beépítések ellen.
7: Borzalmasnak tartja mindenki, ami a környéken felépült, nem csak Fonyódon, hanem bármelyik irányba, hogyha megnézzük. Fonyódliget is például elkeserítő az északi parton is, és teljesen tehetetlennek érzi magát az ember. Kimegyünk, tüntetünk egyet, aztán hazavonulunk, nem történik semmi.
2: Korábban a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet az Alkotmánybírósághoz fordult, a Balatonpart konkrétan a fonyódi beruházás és a tó természetes partvidékének túlzott beépítése miatt. De más szakmai szervezetek is véleményeznek az ügyben, többi között a Balatonfelvidéki Nemzeti Park is. Vers József tájegységvezetőt hallják.
8: A Balaton térségében azt érzékeljük, hogy a beépítettség az nagyon nagy, és hogy ennek jelentős ökológiai kockázatai vannak.
2: A mostani aláírásgyűjtés kezdeményező szervezetek hangsúlyozzák, hogy a klímaváltozás miatt várhatóan gyakoribbá váló alacsony vízállások által felszabaduló területek maradjanak meg a természet számára, és ne új beépítések célpontjaivá váljanak. Az akciót a Greenpeace Magyarország, a Kék Ernyő Egyesületek a Balatonért, a Levegő Munkacsoport, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége kezdeményezte. Az utóbbi szervezet elnökét, Éger Ákost hallják.
9: Egyre több beruházás van a tó körül, és egyre kevesebb az a természetes terület, ami segíti a tó egészségének a fenntartását.
2: Az aláírás gyűjtés részleteiről az sosbalaton.hu oldalon lehet tájékozódni.
5: 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja.
6: Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenés gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében.
6: A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankuk központja mellett egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Rákai Filip visszautasította a vádakat és közölte, semmilyen állami vagy kormányzati belső információhoz nem jutott hozzá. Üzleti döntéseit nyilvános adatok alapján hozta meg. Hozzátette, ha valóban eljárást indítanak ellene, büntető feljelentést tesz, és személyiségi jogainak megsértése esetén is jogi lépéseket kezdeményez.
5: A Fidesz frakció vezetője nem érzi úgy, hogy bocsánatot kellene kérniük az elmúlt 16 év kormányzásáért.
6: Bóka Jánost a Magyar Hangnak adott interjúban kérdezték erről. A politikus szerint már a kérdés felvetés is azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása bűnös, morálisan elítélendő, gonosz, eleve elhibázott politikai célokra irányuló kísérlet volt, amely nem a közjót szolgálta. Bóka János úgy fogalmazott, az ilyen feltételezéseket visszautasítja, amiből következik, hogy bocsánatkérésre biztosan nem kell sort kerítenie a pártnak.
4: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
5: Idén október 10-én, azaz ma van a Hospice világnapja. A Magyar Hospice Alapítvány, amely Polc Ellen nevéhez fűződik, 1991-ben alakult meg. Ma 26 fekvőbeteg intézmény, azaz Hospice ház működik hazánkban. A második Miskolcon jött létre 31 évvel ezelőtt. Bétót Erika összefoglalója.
10: Az idei hospice világnap a fájdalomcsillapításra, a fájdalom megfelelő kezelésének a fontosságára hívja fel a figyelmet. A gyógyíthatatlan betegek életének utolsó szakaszában már nem a gyógyítás, hanem a fájdalom és a szenvedés enyhítése, a méltóság megőrzése és a család támogatása kerül a középpontba. Erről szól a hospice ellátás. A Miskolci Hospice Házban Simkó Csaba főorvos a kezdetektől, vagyis 31 éve dolgozik.
11: A hospice-t az elmúlással összekötni valahol jogos, valahol meg ezen egy picit túl kell lépni. De igazából az a fő üzenet ebben az, hogy az elmúlás mindenkit érint. Tehát amikor mi a haláltól, mint valami tűztől félünk, akkor valójában valami olyasmit tagadunk, vagy olyasmi elől menekülünk, ami tulajdonképpen igazából az életnek a része. Az persze, hogy hány éves korban, milyen állapotban, milyen betegségben, persze ezek nem lényegtelen kérdések, akkor működik jól egy hospice. És ezt kívánom saját magunknak is, és más hospice szervezeteknek is, hogy a munkájuk során egyre inkább el tudják azt érni, hogy a betegeket ne csak fájdalommentesen, hanem lelki békességben kísérjék el ezen az úton.
10: A hospice dolgozók szerint a családtagoknak sokszor legalább akkora szükségük van a segítségre, mint magának a betegnek. Meg kell tanulniuk együtt élni a tudattal, hogy szerettük az élete végéhez közeledik, és amikor eljön a pillanat, el kell őket engedni. Dulibán Lászlóné Judit, szintén 30 éve főnővér a Miskolci Hospice Házban.
12: Persze sokan mondják, hogy de hát nem gyógyul meg, hol van itt a siker. Hát ott van a siker, amikor nem fáj neki, amikor el tudunk intézni egy születésnapot, egy névnapot, egy házassági évfordulót, amikor együtt tudunk örülni kisebb dolgoknak is, hogy éppen ma fel tudott kelni, hogy a fájdalmai nem jelentek meg olyan erősen, vagy a egyéb panaszai. Tehát ezeknek kell örülni, amire mi személyben képesek vagyunk.
10: A hospice világnap erre az ellátásra, az abban dolgozó szakemberekre és a betegek, valamint hozzátartozóik támogatásának a fontosságára irányítja a figyelmet. Mert a hospice jelentése menedék.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
5: Nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a jövőben az amerikai és a globális piacra Oroszország, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyinnal tárgyalt telefonon.
13: Az amerikai elnök szerint a most megkötött megállapodás értelmében Moszkva még idén csak nem 2 millió tonna nyersanyagot exportálhat. Ennek érdekében Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. A hírt a Kreml is megerősítette. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Volodymyr Zelenszky gyengeségnek minősítette az Oroszország elleni szankciók könnyítését. Szerinte a megállapodás beruházás a háborúba, amelynek véget kell venni.
5: Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása.
13: Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Az Egészségügyi Világszervezet és Washington is további tájékoztatást kér Moszkvától az ismeretlen eredetű tüdőgyulladással kapcsolatban. Az Irkutszki Pestis Kutatóintézet munkatársa egy hete halt meg egyelőre ismeretlen eredetű tüdőgyulladás következtében. Donald Trump amerikai elnök nem gondolja, hogy az eset biológiai fegyverrel lenne összefüggésben. Harcsás Gergely összefoglalója.
14: Egy hét után sem egyértelmű, hogy mi okozta egy szibériai Pestis Kutatóintézet munkatársának halálát. Az esetről ellentmondásos nyilatkozatok jelentek meg a napokban. Az Egészségügyi Világszervezet ezért tájékoztatást kért Moszkvától. Az Irkutszki laboratórium 28 éves dolgozója az orosz hatóságok szerint kórházon kívül szerzett tüdőgyulladás következtében vesztette életét. A vizsgálatok nem mutattak ki olyan kórokozót, amely összefüggésbe hozható szakmai tevékenységével. Az orosz szakhatóság egyúttal valótlannak nevezte azokat a híreket, hogy egy másik emberre is átterjedt a fertőzés. Közben az Egyesült Államok is további információkat vár az esetről. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, nem gondolják, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben a Pestis kutató tisztázatlan halála. A Krónikának nyilatkozó vírus szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a tüdőpestis emberről emberre is terjedhet, antibiotikummal kezelhető, de ha ez nem történik meg 3 napon belül, akkor végzetes is lehet. Rusvai Miklós hozzátette, a mostanihoz hasonló eseteknél nem zárható ki, hogy haditechnikai kutatások közben történik baleset.
15: Felmerült ez annak idején a Covid indulásánál is, és ugyanígy volt már példa arra, hogy egyes kutatóintézetekből például a Lépfenebaktérium szabadult ki Oroszországban is. Az Urálon túli szibériai részen számos ilyen laboratórium dolgozik. Ez a Pestis kutató laboratórium, ahol ez a fertőződés történt, illetve ahol ez a laboráns dolgozott, ez is végezhet ilyen kutatásokat.
14: Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély, és az egészségügyi világszervezet után az amerikai járványügyi és betegség megelőzési központ is jelezte, hogy rendkívül alacsonynak tartja a Washingtont fenyegető kockázatot.
5: Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban.
13: Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. Tegnap tornádok taroltak Szicília nyugati részén. A forgószelek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg, és egy lakóházat is elpusztítottak. Két ember súlyosan megsérült.
4: Időjárás.
13: Ilyen sokfelé számíthatunk tartós esőre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. Holnap délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső, zápor. A Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos száraz idő. Budapesten 21 órakor 13 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hektopaszkál, alig süllyed.
5: A késő esti krónika ezzel véget ért. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a bemondó Beslin Bettina, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket, Kis József. Viszont hallásra, jó éjszakát kívánok!
4: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
16: Dzsuzsák Balázs a 95. percben egyenlített a Fradi ellen. Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Ferencváros a BL-ben, a Győr és a Szeged döntetlent játszott. Max Verstappen indulhat az érről Szingapúrban. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok. Három mérkőzést rendeztek ma a labdarúgó OTP Bank Ligában. A hazai pályán a szezonban eddig nyeretlen Ferencvárosa Debrecent fogadta. A mérkőzésen történteket Tóth Béla foglalja össze.
17: A hosszabbítás 5. percében csikarta ki a döntetlent a DVSC, Ferencváros Debrecen 1-1. Első hazai győzelmére tört az FTC a bajnokságban, Borbély Balázs vezetésével ezidáig a Vasas és az Újpest vendégjátékán is döntetlent ért el a Magyar Kupa győztes a bajnokságban. Az első félidő nagyjából eseménytelenül telt, az első 20-25 percben a Debrecen volt kezdeményezőbb, viszont nem sikerült megtornáztatni egyszer sem Dibusz Dénest, még a túloldalon Korbu átlövése, Árzáni szabadrúgása, valamint Jusuf tekerése jelezte, hogy az FTC is szeretne gólt szerezni ezen a találkozón. A második félidő viszont annál inkább élvezhető mérkőzést hozott, sőt a szakadó eső is áztatta a gyepet a második félidő szinte teljes egészében. A Debrecen előtt adódott lehetőség az első 10 percet követően, Dénes Vilmos a baloldalon arról lépett be, a kapufát találta el, ezt megelőzte egyébként a debreceni kapus Andrejev két védése is. A 65. percben megszületett az első gól, Nagy Olivier kapott labdát a jobb oldalon Jusuftól, az ő lapos centerezését Zakariasen okosan átlépte, és az érkező Korbu 10 méterről ballal lőtt a jobb alsó sarokba. Ezzel vezetett tehát a Ferencváros a mérkőzés 65. percében, ezt megelőzően egyébként Kovacevic közeli lövésénél Andrejevnek kellett egy óriásit hárítania. Ezt követően az FTC elsősorban kontrákra rendezkedett be, a Debrecen pedig jött előre többnyire ötlettelenül, és végül a debreceni próbálkozásokat egy 11-es jutalmazta a mérkőzés hosszabbításában. Szögletet követően valahogy az előre húzódó Andrejev lövését követően lisztes kezén pattant a labda, varvizsgálatot követően a játékvezető büntetőt ítélt a Debrecen javára, és ezt a 95. percben Csucsák értékesítette, debreceni csapatkapitány ballal lőtt a bal alsó sarokba, a Dibusz érezte az irányt, de hárítani nem tudott. 1-1 tehát a mérkőzés végeredménye, elvisz egy pontot a DVSC az Üllői útról. Az FTC veretlen sorozata immáron 14 mérkőzés számlál, de a bajnokságban egymás után két döntetlen az FTC teljesítménye. Még egyszer a végeredmény, Ferencváros, Debrecen 1-1.
16: Dzsuzsák Balázs értékesítette tehát azt a 11-est, amellyel a Debrecen a 95. percben egyenlített. Dzsuzsák Balázst Péter Ágoston kérdezte a lefújás után.
18: Az utolsó percben jött össze az egyenlítés, de hogy érzed, melyik csapat tett 90 percre nézve többet a győzelemért?
19: Hát azt mondom, hogy szerintem mi, és akkor nem akarom túlságosan azt mondani, hogy ezzel az egy-egyel mi elhiszük, hogy mi jobbak vagyunk, viszont ezen a mérkőzésen szerintem sokkal többet tettünk bele. Szerintem egyik csapatnak sem voltak igazi helyzetei. Az első fél időt abszolút domináltuk. A másodikban volt egy olyan 3 perces, egy 5 perces, de még lehet inkább kevesebb kicsi holdpontunk, ami sajnos van annyira jó csapat, a Fradi, hogy az gólra is váltotta. Egy kihagyás, és ez nekik elég is volt arra, hogy megszerezzék a vezetést. Viszont nem éreztem a mérkőzésben, hogy alárendelt szerepet játszanánk. Bátran játszottunk, büszkék a csapatra, hiszen az, amit megbeszéltünk, azt maximálisan megoldottuk, nem adtuk föl. Ezért a Fradi stadion és a Grupamába 1-0-ról nagyon kevesen jönnek vissza, és mennek a 90 pluszért van is a gólért. Köszönet a szurkolóinknak, köszönet a Komáromi Gábornak, valamint a masszőrünk elhunyt. 26 év után dolgozott a klubnál, úgyhogy neki szeretnénk ezt, és ezért is van rajtam ez a meccs, úgyhogy Nagy Pista ezt neki, és velünk volt a 92. percben is.
18: Őszinte részvétem.
19: Köszönjük szépen.
18: Ez is dolgozott bennetek?
19: Hát annyit kértem a srácoktól, hogy az utolsó pillanatokig küzdött. Mi már nem tudtunk hozzá bemenni, és nem is szerettünk volna, mert azt mondták, jobb, hogyha nem látjuk. Nagyon-nagyon erős karakter volt, nagyon-nagyon pozitív ember, aki tényleg 25 éve óriási szeretetet és profizmust és olyan mentalitást hozott, ami nagyon-nagyon egyedi, és mindig a rosszban is a jót látta, úgyhogy annyit kértem csak, hogy ugyanúgy küzdjenek, ahogy ő is az utolsó percekig, úgyhogy felemelő érzés és fantasztikusan megható, hogy tényleg az élet nagy rendező, és nagyon-nagyon kevés csapat kap szerintem büntetőt a 92. percben, de abszolút jogosnak éreztem. Úgyhogy mondhatjuk ezt, hogy a fentiek is, és Pista bá is így akarta.
16: A Ferencváros ebben a bajnoki idényben harmadszor játszott hazai pályán, és 3. döntetlennyét szerezte meg. Most a ferencvárosi vezetőedzőt, Borbé Balást halljuk.
18: Ha valami hiányzott a Ferencváros szezonrajtjából, akkor az első hazai bajnoki győzelem. Ez tovább várat magára. Mennyit tettek ma érte, hogy érzi?
20: Hát összességében, ha nézzük, megérdemelt a döntetlen, mert nem játszott rosszul a Debrecen, főleg az első fél órában nem voltunk elég élesek. Feljebb voltunk a másik fél idő végére, az első fél idő végére, a másik fél idő egész rendben volt, de csak a rúgott gólig, és megint a rúgott gólt után visszahúzottunk, és nem mutattunk elég megfelelő minőséget. Akkor, mikor megnyílt a játék, voltak lehetőségek megkontrázni az ellenfelet, ugye, de rossz döntéseket hoztunk, rossz technikai kivitelezés, és nem rúgtuk be a másik gólt, és a futball megbosszulta magát.
18: Mi a legbosszantóbb azután a mérkőzés után?
20: Hát így utolsó percekben gólt kapni, ez mindig fáj.
18: Sűrű program következik, ez a 3 hét már lement, ami a felkészülést segíthette. Mennyire bizakodó?
20: A 3 hét alatt nem csak egy mérkőzésre próbáltunk felkészülni, hanem 27 nap alatt lesz 9 mérkőzésünk, innentől kezdve 8. Ez most nem úgy sikerült eredmény szempontjából, mint ahogy elképzeltük. Az élet megy tovább, futball megy tovább, csináljuk tovább dolgunkat.
16: Barbé Balázs után következzék Korbu Máriusz.
21: Ez nagyon fájó számomra legalábbis. Nem játszottunk jól egyáltalán. A Debrecen labdabirtoklásban és labdakihozatalban sok problémát okozott nekünk. Igazából nem ezt vártam, nem ezt vártunk mi sem saját magunktól. Nem alakítottunk tiszta helyzeteket, amit kialakítottunk, azokat nem tudtuk berúgni, érvényesíteni. Szóval mondhassuk, hogy a védelemben rendben voltunk, de ott sem voltunk annyira rendben, mert Debrecennek sok helyzete volt, amit kihagytak, és a végén ki tudtak egyenlíteni.
18: Szerinted miért nem sikerült azt elővenni, amit szerettetek volna? Mert mondtad, hogy a Debrecen sok nehézséget okozott, mennyire sikerült reagálni menet közben?
21: Nem voltunk élesek szerintem, pedig jól készültünk, fejben mindenki ott volt. Tényleg nem tudom most mit mondani, nagyon fáj ez a döntetlen számomra, olyan, mint egy vereség.
18: Látom rajtad, nem igaztal az, hogy Debrecen specialistaként emlegetnek. Talán az az időszak volt az, amikor egyértelműen fölényben játszottatok. Mi kellett volna ahhoz, hogy lezárjátok?
21: Egy kicsit több pontosság. Az utolsó harmadban nem voltunk jók egyáltalán, nem tudtunk jó döntéseket hozni, és ez látszott a végén.
18: Zakariasszal mögött mindig készen kell állni?
21: Persze, természetesen.
18: Picit arról mesélsz, hogy mondtad, hogy fejben mindenki itt volt, és ezt nem is lehet vitatni, azt gondolom. Neked hogy nézett ki személy szerint az utóbbi három hét?
21: Jól készültünk nagyon, úgy fizikálisan, erőnlétben, úgy taktikailag. Szerintem minden rendben volt az elmúlt három hétben. Vártuk már nagyon ezt a mérkőzést, nem erre számítottunk.
16: Ferencváros DVSC tehát 1-1. Hogy a Vasas Kisvárda találkozón mi történt, azt Regős László Pál foglalja össze.
0: Felejthető mérkőzésen döntetlen az Ilovszki stadionban, Vasas Kisvárda 1-1. Zárt kapuk előtt rendezték meg ezt a mérkőzést, mert hogy a Vasas szurkolói miatt egy korábbi felfüggesztett büntetés most jogerőre emelkedett, így fizetőnézők csak vendégek lehettek, nagyjából 50-en kísérték el a várdai csapatot Szabolcsból, még a hazai szektorokban nagyjából 120-130 14 év alatti gyerek követhette az eseményeket. Nagyon jól azonban senki nem szórakozhatott az első félidő alatt, mert hogy nem túlzás azt mondani, hogy edzőmérkőzés jellege volt a találkozónak, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. Hazai részről volt egy kosztafejes, amely elkerülte a kaput, illetve egy kovácsréti lövés, jobbal éles szögből ő is fölé lőtte a labdát. A második félidőben aztán valamivel javult a helyzet, és felgyorsult a mérkőzés, a tempó, jóval több helyzet is adódott már ebben a játékrészben. Az 55. percben az első kisvárdai helyzetet írhattuk fel, amikor is egy kontratámadás után Herz 16 méterről egy életerős lövést engedett el, de ez Engedi kezébe került. A 61. percben aztán megszerezte a vezetést a Vasas, Urblik lövése 17 méterről kijött Popovicsról, Tóth Milán csapott le rá, és a már válogatott futballista az ukránok ellen a Kisvárdának is betalált közelről. Popovics feje fölött fejelte be a hálóba a vezető gólt. A Vasas lendületben maradt, és a kisvárdaiaknak úgy tűnt, hogy semmi nem fog sikerülni ezen a mérkőzésen, elég enervált támadójátékot mutattak. A Vasas részéről pedig próbálkozhatott Kosta éles szögből, ezt a lövést védte Popovics, Urblik lövését néhány perccel később a védők blokkolták, majd Molnár helyzeténél megint csak a várdai kapus Popovics hárított. A 81. percben villant először a Várda, amely jó néhány csatárt pályára küldött, az egyik cserejátékos Balogun fejelhetett közelről, de nem találta el a kaput. Két perccel később lezárhatta volna a három pont kérdését a Vasas. Molnár 40 méteres szólója után viszont 16 méterről fölé bombázott, és ez aztán a végén visszaütött, mert hogy a 86. percben Balogun a jobb oldalról elindult befelé, a 16-os sarkától remekül indított a bírót, aki nagyjából 10 méterről éles szögből a hosszú felső előtt egyenlített a 86. percben a Kisvárda, amely így pontot szerzett az Ilovszki stadionban. A végeredmény Vasas Kisvárda 1-1.
16: Tehát csak úgy, mint a Ferencváros-Debrecen találkozón, a Kisvárda, illetve a Vasas-Kisvárda mérkőzésen is 1-1-es döntetlen született. Következzenek itt is az interjúk, amelyeket a lefújás után Bobán

0: úgy gondolom, hogy teljesen uraltuk a mérkőzést, és ugye sikerült is megszerezni a vezetést. Aztán elég sok helyzetet én azt érzem, hogy sikerült még mellette kidolgozni, amit sajnos nem sikerült értékesíteni, és ez most ebben a szezonban azért végig kísér minket, mert ez már nem az első alkalom, hogy ez előfordul, és ugye a focinak az iratlan szabálya, ilyenkor az megérkezik, hogyha te nem szárod le a mérkőzést, és nem rúgod rá másodikat, harmadikat, akkor ugye az ellenfél egy kialakított helyzetét azt gólra váltja, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy amit a Kisvárda szeretett volna, azt elérte. Szerintem ők ezért az egy pontért jöttek, mi viszont nagyon-nagyon csalódottak vagyunk, hiszen mi elveszítettünk 2 pontot, de megint csak ugyanazt tudom mondani, hogy tanulnunk kell ezekből a hibákból, mert a jövőben ezek nem férnek bele.
1: Korrekcióra, javításra nincs sok idő, hiszen eddig volt egy 3 hetes szünet, most jönnek a mérkőzések folyamatosan. Mi az, amit most rövid távon esetleg javítani lehet, hiszen ha a helyzeteket berúgja a csapat, akkor ez a gól maximum szépítő lehetett volna. Szóval a helyzet kihasználás az egyik fontos dolog?
0: Igen, mint mondtam, ez tényleg az egész szezonban elkísér minket, úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy egyszerűen koncentráltabbnak kell lennünk a támadó harmadban, és jobb megoldásokat kell hoznunk, hiszen megvannak azok a kreatív jó játékosaink, akik ezekre képesek, de ma is valahogy ezeknél az utolsó passzoknál, vagy mikor már helyzetbe kerültünk, akkor nem jó döntést hoztunk, hogy az ellenfél kapusa is többször bravúrral hánított, de mint mondtam, ez ettől függetlenül nem dőlünk a kardunkba, hiszen 15 pontot szereztünk ezen a 9 mérkőzésen, csak ezek nagyon fájó pontok, vagy pontvesztések, mert még egyszer mondom, ez tényleg, most azt nem akarok csúnya szóval, hogy ezt ajándékoztunk, vagy mi ajándékozunk az ellenfélnek, de én nem gondolom, hogy ebbe a mérkőzésbe az volt benne, hogy itt a Kisvárda pontot szerez, már pedig így mi elveszítettünk 2, úgyhogy mondom még egyszer, ezekből tanulni kell, és a későbbiekben ezeket könnyörtelenül kihasználni, mert akkor nem fogsz úgy 2 pontot elveszíteni.
2: A Vasas vezetőedzője Erős Gábor után pedig következzék a piros-kékek játékosa Hidiem Sándor.
1: Az első félidő végén volt egy nagyon szép lövésed, nem sokkal került el a kaput. Alapvetően mezőny fölényben játszottatok, a helyzetek is megvoltak, és a gól is megvolt, tehát megvolt az 1-0-ás vezetés. Ilyen tekintetben nyilván most nem túl kerek a világ.
3: Így van, rossz érzés elveszíteni egy mérkőzést, időzésen elveszíteni 2 pontot a mérkőzés végén. Mezőnyfölény az megvolt, de amíg nem használjuk a helyzeteinket, addig sajnos visszatudnak az ellenfelek jönni egy X-re, és ebben kell úgy érzem még rutinosabbaknak lenni, hogy az ilyen mérkőzéseket le tudjuk zárni.
1: Az első gólra rá kell rúgni a másodikat, nyilván ebből tanultatok. Nagyon jó paszban volt az együttes, amikor jött ez a 3 hetes szünet. Most hogy érzed, hogy sikerült felvenni a fonalat?
3: Igazából a válogatott szünetben sem nagyon álltunk, tehát melóztunk végig. Most ez a mérkőzés is olyan volt, hogy tényleg meg tudtuk volna nyerni több gólt is, akár hogyha koncentráltabbak vagyunk, úgyhogy nem érzem azt, hogy a csapat a lendületéből veszített volna. Szerintem ezt ki tudjuk javítani a következő mérkőzésen.
1: Újoncként továbbra is nagyszerűen szerepel a Vasas. Ilyen sorozatra számítottatok, mert ugye általában szokták mondani, hogy aki följut, az lehet, hogy először próbálja elkerülni a kiesést, ehhez képest a Vasas meg ott van az élmezőnyben.
3: Számunkra szerintem ez annyira nem meglepő, hiszen tényleg az elmúlt időszakban is, tehát az MB2-ben is komolyan dolgoztunk, tudatosan készültünk az első osztályra. Ez igazából szerintem az belefektetett munkánk meglátszik most, hogy a idén is kijön.
2: Következzenek a kisvárdai interjúk. Először Bíró Bencét halljuk, a riporter továbbra is Bobák Róbert.
1: A cserejátékosok megháláltak a bizalmat, 2 összjátékából született az egyenlítő gól. Mennyire szolgált rá a Kisvárda erre az 1 pontra, és mennyire fontos ez az 1 pont ma?
4: Hát én azt gondolom, hogy így a mérkőzést látva nem jöttünk ki jól ebből a 3 hétből, mert kiestünk a ritmusunkból az előző 3 mérkőzésen, még függetlenül a paksi vereségtől is nagyon jól futballoztunk, rengeteg helyzetet teremtettük, ezt a mai mérkőzésen nem tudtuk megtenni. Én azt gondolom, hogy csak azért, mert az utolsó percig küzdöttünk, hajtottunk, megérdemeltük a mai mérkőzésen az 1 pontot.
1: Ami látható volt, hogy a védekezés rendkívül stabil volt a mérkőzés túlnyomó részében. Ezzel elégedett, és a támadójátékban mit kell újítani?
4: Hát erről már nagyon sokat beszélgettünk, hogy a védekezésünk az általában rendbe szokott lenni, hát az egyik legkevesebb gólt kaptuk ebben a bajnokságban, viszont az előrejátékunknál ott javítani valóban hiányoznak az olyan játékosok, akik egy-egy szituációban jó döntéseket tudnak hozni, és esetleg egyéni játékból is tudnak gólt szerezni.

0: Bíró Bencét is meghallgathatjuk, mert hogy az előbbiekben a Kisvárda vezetőedzőjét, Srubka Attilát hallottuk, de most akkor következzék Bíró Bence.
1: Gratulálok a gólhoz, amely egyenlítést ért a csapatnak. Milyen volt a Kisvárda mai játéka, és ennek tükrében ez a gól és ez az egy pont, ez mit ér?
2: Köszönöm szépen, nagyon nehéz meccs volt, igen, tudtuk is, erre számítottunk, most is egy nagyon jó csapat, főleg így, hogy idegenben játszottunk, egy stabil védekezésből akartunk játszani, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, egy elég kiki meccs volt, talán az első félidőben voltak nagyobb helyzeteik neki, második félidőben azt szerintem jobban jöttünk ki, de sajnos gólt kaptunk, de örülök, hogy tudtunk egy gólt rúgni, nyilván örülök nagyon annak, hogy megszereztem az első gólomat, de az a legfontosabb, hogy egy pontot érez.
1: Szép látványos gól volt, a kivitelezés a te szemszögödből milyen volt? Fölfele rúgtad, oda kellett?
2: Igen, erősen próbáltam, kicsit ki volt szorítva, kiszorított szögből volt. Erősen akartam találni a kaput, a hosszút, és szerencsére jól találtam, és bement.
1: Támadójáték a cserékig nem igazán működött. Mit tudtatok hozni, hiszen Balogun vezette be, és adta ezt a nagyszerű gólpaszt?
2: Igen, ugye hát azon vagyunk a kispadon, aki beszáll, hogy tudja segíteni a csapatot. Most szerencsére ez sikerül, mindegy, hogy kirúgja a gólt, csapatmunka volt ez, de nyilván ez jó dolog, hogy padról beszállva tudunk segíteni a csapaton.
1: És az zárásként minden pont nagyon fontos. Hogyan látod a közeljövőjét a csapatnak, hogy 3 hetes szünet után most ez a pont, ez nagyon sokat érhet, és jönnek futószalagon nyilván a mérkőzések. Milyen folytatásra számítasz, és mennyire ad ez a hajrában szerzett gól a csapat morálhoz?
2: Igen, mint mondtam, készültünk a Vasasra, hogy nagyon nehéz meccs lesz. A következő sem lesz egyszerű, hiszen jön hozzánk a Fradi. Azért nagyon fontos volt ez az egy pont, és ugyanígy fogunk menni a Fradi ellen, és egy pontokat szeretnénk szerezni.
0: Vasas Kisvárda tehát 1-1, és térjünk át a játéknap záró mérkőzésére, a Paks MTK találkozóra, Olasz Gergő a krónikás.
3: Jobban kezdte a találkozót a Paks együttese, amely a 17. percben Haraszti ívelése után kinyikáltal egy középre fejelt labdát, tisztáztak még a vendégek. A labda Szabó János elé került, aki 11 méterről a kapu felé bombázta a labdát. Itt még nem született meg a paksi vezetőtalálat, nem úgy, mint 2 perccel később a 19. percben, amikor a labdát az ötös sarkától egy szögletet követően Szabó csúsztatta kapura, Kinyik pedig 1 méterről még bele csúsztatott a labdába lábbal, így ő pofozta a kapuba a labdát. 1-0 volt az állás, és nem csak az első félidőben, hanem úgy általánosságban a második félidő közepéig is maradt ez az 1-0-ás állás. Aztán a második játékrészben érkeztek a paksi cserék, a 74. percben éppen 2 cserejátékos hozott össze egy újabb paksi találatot, amellyel növelte az előnyét a Paks. Tóth Barna tartotta meg a 16-os előterében remekül a labdát Radics mellett, majd Horváth Kevinhez továbbította, aki 11 méterről higgadtan a jobb alsóba rúgta a labdát, ezzel már 2-0-ra ment a Paks. Ekkor még megpróbált az MTK mindent, hogy szépítsen, de nemhogy a szépítés nem jött össze, a 87. percben még Szuhodoszki egy elkésett belépőt követően piros lapot kapott, Papp Kristóf lábfejére tartott rá, aztán az íre a pontot a 91. percben Pető tette föl, ekkor Sie felpasszolt labdája, a leshatáron helyezkedő Tóth Barnát találta meg, aki Petőhöz passzolt, ő meg 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. Ezzel a találattal beállította a végeredményt, az a Paks maga biztosan nyert hazai pályán az NB1 9. fordulójában az MTK ellen, az MTK pedig továbbra is nyeretlen az őszi idényben. A végeredmény még egyszer, Paks MTK 3-0, a szó a stúdióé.
0: Itt is készültek interjúk, először a Paks vezetőedzőjét, Bognár Györgyöt halljuk.
4: Többet kaptam, mint amit vártam, szerintem ritmusban is egész jók voltunk. Első félidőben is szerintem jó játszottunk, nyomást helyeztünk az MTK-ra, a másodikban is voltak nagyon jó periódusaink, megérdemelten nyertünk. Örülök, hogy jobb lett a meccs, mint amire számítottam.
5: A tért problémák önnek sem ismeretlenek. Kinyik Ákos mekkora munkát tett abba, hogy itt a súlyos sérülése utáni visszatérésen gólt ünnepeljem?
4: Hát nagyon profi volt a felkészülése, és egy olyan alkat mentálisan és fizikálisan, nagyon nagyon könnyen vissza tudott jönni. Én azt gondolom, jól éreztük azt, hogy pályára lehet őt már küldeni. Nagyon stabilan és jól játszott.
5: És mit kapott a cseréktől? Hiszen azért elég csak Horváth Kevinre gondolni, vagy Tóth Barnára, akár itt Pető Milán találatára.
4: Hát ők azért kezdőjátékosok is lehetnek, bármelyikük bekerülhet a kezdőcsapatba, szoktak is játszani. De az, hogy nem voltak itt 2,5 hétig velünk, ezért ültek a padon. Gondoltam, hogy a Petővel és a Kevinnel azért fölfrissül és mozgékonyabb lesz a csapat, és ez be is jött.
0: Zinger Kocka Henrietta kérdezte Bognár Györgyöt, mint ahogy tette azt az MTK mesterével, Pinezics Mátéval is.
6: Ezen a mérkőzésen a Paks teljesen megérdemelten nyert. Itt a kiállítás után azt gondolom, hogy még amúgy rúghattak is volna gólokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a részt ezt most józanul meg tisztán el kell ismerni, úgyhogy gratulálunk nekik a győzelemhez. A másik rész pedig, hogy amit sajnálok, de értelemszerűen ezt majd most már a holnapi nap folyamán elkezdjük boncolgatni, hogy azért most azt gondolom, hogy ez a elmúlt 9 fordulóban ez volt az egyetlen olyan mérkőzésünk, amikor nem érdemeltünk pontszerzést. Ezt is el kell ismerni őszintén, úgyhogy ezt a mérkőzést azt gondolom, hogy most teljesen megérdemelten és ilyen nyerte meg a Paks.
5: Pedig próbált frissíteni, és minden cserre lehetőségét kihasználtál. Bognárik mennyit tettek hozzám a játékhoz?
6: Mondanám azt, hogy a fordulópontok, de nem volt fordulópont, tehát hogy az első fél időben is nem tudtunk olyan területeket nyerni, meg olyan területeken labdákat felvenni, vagy hogyha kihúztuk volna őket, akkor mögéjük menni annyiszor, hogy ez most pontszerzésben realizálódjon. Értelemszerűen igen, próbáltunk a cserékkel kicsit még labdabiztosabbak lenni, kicsit kombinatívabbak lenni, mert láttuk azt, hogy a mélységi játékot, meg a területeket, azokat nem tudjuk megnyerni, úgyhogy azt gondolom, hogy akik játszottak akár kezdőként, akár csereként, azok úgy tették a dolgukat, hogy ez jó legyen, viszont még egyszer mondom, ma a Paksa teljesen megérdemelten nyert és győzött, úgyhogy még egyszer gratulálunk nekik ez.
5: A Vasas elleni mérkőzésre hogyan lehet ugyanazt a játékkal majd előrukkolni, mint akár Nyíregyháza ellen, vagy mondjuk Zalaegerszeg ellen, amikor 3-0-ra nyert az MTK?
6: Hát értelemszerűen azért az most nagy könnyebbség lesz, hogy együtt fogunk tudni készülni, tehát hogy azt akár labdával, akár labda ellen azt a markáns játékot, amit az első 8 fordulóban eredménytől függetlenül tudtunk, talán minden mondhatom, hogy minden mérkőzésen kitenni a pályára, azt azzal szeretnénk értelemszerűen készülni. Talán még egyszer mondom, a könnyebbség része most az lesz, hogyha igaz, hogy közel is van a mérkőzés, mert ugye, ha jól emlékszem, pénteken fogunk játszani, de most legalább együtt fogunk tudni készülni, és nem csak egy kötője, két napunk lesz arra, hogy felkészüljünk az ellenfélre.
0: A labdarúgó OTP Bankliga mai végeredményei tehát még egyszer: Vasas Kisvárda 1-1, Ferencváros Debrecen szintén 1-1, és Paks MTK 3-0. A videótan 12 másodperc elteltével vezetést szerzett, és végül 3-0-ra legyőzte a vendég Szentlőrincet a labdarúgó MB2-ben. A tavasszal még élvonalbeli Diós Győr idegenben 2-0-ra verte a sereghajtó Kozár Mislenyt. A DVTK-t Feckó Tamás betegsége miatt megbízott edzőként Márton István dirigálta. Marosréti Ervin beszélgetett vele a lefújás után.
7: Ja, hát mondhatnám, hogy mivel régóta Tamással dolgozom, ez nem ért váratlanul, hogy be kell helyette ugrani. Szoktak előfordulni a lejátítások. Igaz, hogy betegség miatt még nem kellett helyettesítenem, de azt gondolom, hogy mivel ismerjük egymás gondolatait és együtt végezzük a heti munkát, meg tudtuk oldani a stábbal a feladatot, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy sikerült a 3 pontot megszerezni.
8: Az első félidő nem hozott gólt, ekkor is megvolt talán a DVTK-nak a mezőny fölény, és a kapu előtt többet veszélyeztetett a diósgyőri csapat, de az igazi áttörést a második félidő hozta.
7: Igen, a szünetben arról beszéltünk a csapatnak, hogy higgyék el magukról, hogy ezt kell tovább vinni, amit az első fél évben csináltunk, és meg lesz az eredménye, fog jönni a gól. Nagyon örülök neki, hogy a második fél idő elején meg tudtuk szerezni a vezetést. Nem véletlenül úgy jöttünk ki a második fél időre, hogy a második fél időben is egy 10-15 percre oda megyünk egy pressingre, és próbálunk az ellenfél térfelé labdát szerezni, ami sikerült is, és utána abból volt egy pontos befejezésünk.
8: Negyed órával a vége előtt Vas László egy bődületes góllal állította be a végeredményt. Két gyönyörű csel után kilőtte a bal felső sarkot. Mindig örömteli, amikor egy fiatal ilyen megmozdulást tud végrehajtani a meccsen, és ilyen eredményes?
7: Igen, nagyon örülünk neki, hogy a saját nevelős fiatalok így tudnak beszállni, vagy akár kezdőként is játszani. A Lacikának nagyon jó volt a hozzáállása, már azóta nagyon jó, mióta dolgozunk. Bármikor megérdemli, hogy pályára lépjen. Az pedig, hogy felmerte vállalni ezt, hogy a két cset megcsinálta a lövés előtt, ezt minden játékosunktól kérjük, hogy támadó zónába bátran vállalkozzon. Szerencsére ezt Laci megcsinálta, és úgy találta el a labdát, hogy védhetetlen volt.
8: A DVTK zsinórban a második mérkőzését hozza le kapott gól nélkül, ami talán a gólok fényében egy kicsit halványabban jelentkezik, de ez egy nagyon fontos dolog.
7: Próbáltuk stabilizálni a védekezést, amikor ide kerültünk. Nagyon örülünk neki, hogy a Dávid is hátulról ad egy magabiztosságot a csapatnak, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatjuk azt, hogy igazából az ellenfeleknek nincsenek is igazán nagy helyzetei, zicserei, tehát ez a csapat védekezésünknek köszönhető. Nagyon fegyelmezettek a srácok, nagyon koncentrálnak edzéseken, amikor ezeket próbáljuk beállítani, és szerencsére ezt meccsen is kiviszik a pályára.
0: További végeredmények a labdarúgó MB2-ből Gyirmót Nagykanizsa 1-0, Tisza Kécske Ajka 4-3 és Kazinc Barcika Karcag 3-0. Egy részeredmény a spanyol labdarúgó bajnokságból, a 84. percben Real Madrid Villarreal 1-0. A Villarreal kapuját Gulácsi Péter védi, tette ezt a 62. percig egészen hibátlanul. Diamandi ekkor szerezte meg a Real Madrid vezető gólját. Vinicius Junior is szerzett egy gólt, ezt végül a játékvezető visszavonta, sőt a 73. percben Vinicius Junior piros lapot kapott, azóta tehát a Real Madrid ember hátrányban van, de gólelőnyben, a 84. percben tehát 1-0-ra vezet. Szintén a spanyol La Ligában a címvédő és listavezető Barcelona 3-0-ra nyert a vendég Hetafe ellen. A címvédő Arsenal hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a vendég Leeds United ellen az angol labdarúgó bajnokságban. A Total Access foglalkoztató Bournemouth 5-1-es vereséget szenvedett a klubvilágbajnok Chelsea otthonában. A magyar válogatott középpályán nem lépett pályára, együttese pedig továbbra is nyeretlen a Premier League-ben, ahol holnap játszik majd a Liverpool és a Manchester City. A Bayern München 2-2-es döntetlent játszott az Augsburg vendégeként a német labdarúgó bajnokságban. A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin hazai pályán 1-0-es győzelmet aratott az újonc Elversberg felett. A magyar válogatott középpályás kezdőként lépett pályára, majd a 92. percben cserélték le. Az olasz Serie A-ban a címvédő Internazionale 3-0-ás győzelmet aratott a vendég Parma felett. A Portugál Labdarúgó Szövetség fegyelmi eljárást indított Cristiano Ronaldo ellen, mivel a támadó a harmadik nemzetek ligája találkozó előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, miután összekülönbözött José Jesus szövetségi kapitánnyal. Az ötszörös aranylabdás 234-szeres válogatott játékos a Dánia vendégeként megvívott nemzetek ligája mérkőzés előtt távozott Kopenhágából, és otthagyta a nemzeti együttest, miután a csatár állítása szerint José Jesus kétszer is megszegte a szavát, és nem tartotta be az ígéretét. Szalai Gábor gólja ellenére a Maritimo házigazdaként 2-1-re kikapott a Portótól a portugál labdarúgó bajnokságban. A magyar női futsal válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, mivel 2-1-re legyőzte a házigazda Szlovákiát a selejtező elitkör homonai tornájának utolsó fordulójában. Mindkét női csapatunk pályára lépett ma a női kézilabda bajnokok ligájában. A Ferencváros tovább bőrzi veretlenségét, miután remek játékkal 33-28-ra verte a hazai pályán játszó francia Brestet. Hogy a hazai pályán játszó Győr milyen mérkőzést játszott a címvédő szintén francia Metzel, azt Cseszregi Balázs mondja el.
9: Hatalmas küzdelemben Győri Audietto Metz 34-34. A két gigász nem bírt egymással a BL döntő visszavágóján. Jobban kezdett a Metzi együttes. Gyakorlatilag 2-1-nél vezetett először, és szinte utoljára az első félidőben az Eto. Onnantól kezdve elsősorban a szélsők Granyi és Valentini eredményességének köszönhetően remekül kézilabdázva a Metz uralta az első félidőt, és ennek az uralásnak köszönhetően nem szétotott sem Novotna, sem Szakó nem nagyon találkozott a labdával. A győriek szerencséje az volt, hogy bírták a nagy tempót, és Hauser góljaival azért tartották a lépést is valamennyire a Metzel. 10-7-re is vezetett a vendég együttes. Ennek ellenére akár a félidő végjátékában a Győr is megszerezhette volna a vezetést. Ez végül nem sikerült, sőt egy utolsó másodperces hibának köszönhetően 20-19-re a Metz vezetett. A második félidőben Szemerei rögtön az elején több labdát is megfogott, fordított az Eto, és ezúttal a győriek tudtak ellépni 27-24-re. Támadásban elsősorban Hauser volt dicsérhető, és Szemere is ekkor jól védett. De a második kapuban is elkezdett találkozni a labdával Novotna, így aztán felzárkóztak a meccsiek, akik a győriek rengeteg technikai hibáját kihasználva megint átvették a vezetést, és vezettek egy olykor két góllal is. 33-33-nál az Eto támadott a győzelemért, de egyrészt Hauser kezéből kicsúszott a labda, másrészt a visszaszerzett labdát Zitzerből a kapufára püfölte Sarabuktit, az ellentámadásból pedig 7 méteresből Liluborg betalált. 34-33, Per Johansson időkérése után pedig jött az átlövésgól, méghozzá Dion Hausertől, 34-34. Szemerei visszaért a kapuba, de szerencsére a félpályáról elengedett francia lövést még Stanko hatoson kívül blokkolta is. Így aztán a két csapat megosztozott a pontokon. Győri Audi Eto Metz 34-34.
0: E mérkőzés után is készültek interjúk. Először hallgassuk meg a győriek kapusát, Szemerei Zsófit, akivel Cseszregi Balázs beszélgetett.
5: Szerintem annak köszönhető, hogy ennyi hiba volt mindkét oldalon, hogy mindkét csapat óriási tempót diktált. Azért az, hogy a félidei eredmény az azért mutatta azt, hogy tényleg milyen tempó volt. Tényleg óriási gratuláció jár a csapatomnak, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy össze tudtuk szedni a védekezést első félidő után, illetve a támadásban is megbeszéltük, hogy miket kell kijavítanunk, mire kell jobban koncentrálnunk. Sajnálom, hogy ez csak egy pontra lett elég, de tényleg így is nagyon büszke vagyok, és találkozunk mi még velük, úgyhogy lesz még esélyünk visszavágni.
9: Még a csoportban is, meg remélhetőleg majd még később is találkoztok a Metzzel. Nagyjából azért ez a szezonnak megfelelő volt ez a mérkőzés. Az, hogy a világ két legjobb csapata játszott egymással, az meg talán nem kérdés.
5: Igen, azért tudjuk, hogy milyen erős kerete van ennek a Metznek, hiába változásokon estek át. Viszont tényleg egy nagyon jó csapatról van szó. Szerintem ma tényleg nem csak azért volt a Match of the Week ez, mert ezt jelölték ki, hanem tényleg két nagyon erős csapat találkozott. Nagyon kiélezett mérkőzésre számítottunk, és az is lett. Tényleg egy kicsit keserédes az egész, de büszke vagyok.
9: Ja, mondtad, hogy nagyon sok változás történt ebben a Metzben. Vagy évhez képest is, meg ahhoz képest, meg különösen, amikor te védtél ott, de mégis az egy év a segítette most itt, amikor beálltál a pályára 20 perc után.
5: Szerintem inkább ez ilyen zicsereknél, vagy amikor egy az egybe találkozunk játékosokkal.
9: Nagy ilyen zicserét például megfogtad rögtön, amint pályára léptél.
5: Igen, azért tudjuk szrikálni ilyenkor egymást, nagyon örülök, tényleg ilyenkor mindig nagy mosoly van az arcunkon, amikor találkozunk. Hiába egy év, én több évnek érzem ezt az egészet, amit ott eltöltöttem. Nagyon szerencsés vagyok, mert hiába nem játszottam sokat, viszont olyan jó csapattársaim voltak, akik átsegítettek a nehézségeken, és mindig tényleg jó kedvre derítettek, és tényleg azóta is örülök, hogy a barátaimnak nevezhetem, és tényleg az, hogy a pályán találkozunk, ilyenkor ellenfelek vagyunk, viszont csak 60 percig, és utána pedig újra megy a barátság.
9: Mi járt a fejedben, amikor beálltál a 20. percben, mert akkor már nagyon kellett a védés. Novotna sem találkozott sokat a labdával, épp ezért ez nagyon fontos volt, hogy te többet találkozz.
5: Próbáltam igazából csak nyugalomra inteni magamat, és nem túlpörögni a dolgot. Tisztában voltam vele, hogy kelleni fog hátulról a segítség, mert óriási tempóban, és ezért a lányoknak is nagyon nehéz ez bírni elő-hátul. Úgyhogy tényleg próbáltam csak lenyugtatni magam, és utána, amikor jött egy-egy védés, láttam, hogy mekkora plusz tud adni a csajok, és hogy mennyire bíznak bennem, és tényleg ezt próbáltam átmenteni a későbbiekre is.
9: mondtad, hogy sikerült összekapni a védekezést, de itt a végén pont elcsúszott ugye a védekezés. Graham volt nagyon sikerült megfogni, erre pont ő léphetett be az itt szerven.
5: Ilyenkor, amikor túlzott takarás van, belecsúsznak hibák, de ma mindenki hibázott, senki se mondhatja azt, hogy rajta ment el a mérkőzés, mindenki csinált apró hibákat. Tudjuk, hogy ezeket a hibákat ki kell majd javítanunk ahhoz, hogy idegenbe visszaszereshessük a pontokat ellenük majd.
0: Albek Anna, a Metz magyar válogatott jobb átlövője szeptember közepén esett át egy Achilles-szín műtéten, így ő nem lépett ma pályára, de azért nyilatkozott Cseszregi Balázsnak.
9: Mennyire volt nehéz a pályán kívülről nézni ezt a mérkőzést, mert azt gondolom, ez az a mérkőzés, ami mindenki játszani szeretne.
5: Egyértelműen ebből a szempontból nagyon nehéz volt, hogy nem tudtam segíteni a csapaton, és nagyon idegörlő 60 perc volt, jobban izgultam, mintha játszottam volna, nem is tudom, hogy mikor izgultam ennyire egy kézilabda meccsen, ennyire tényleg, amikor a pályán vagyok, sokkal könnyebb valahogy, szóval így nehéz volt megélni, de szerintem egy nagyon kiegyenlítődött mérkőzés volt, mindig átvette valamelyik csapat a vezetés, szóval ez az X talán ilyen kiegyezés volt, úgy tűnik.
9: Ezt a két legjobb csapatot láttuk egyébként, szerinted most a két világ legjobb csapatát a pályán?
5: Én úgy gondolom, hogy játékos keretben mind a kettő nagyon egy szinten van, és igen, azért kijelenthetjük, hogy ez tényleg a legmagasabb szinten játszó csapat.
9: Veled mi újság? Azt tudjuk, hogy január környékén térhetsz vissza, ha minden igaz.
5: Igen, most vagyok 3 hetes, picit több mint 3 hetes, eldobhattam a mankót csütörtökön, szóval ennek nagyon örülök, de még nagyon az elején járok a rehabnak, szóval még sok lépést kell tegyek azért, hogy újra a pályán lehessek.
9: Ezzel a fájdalommal nagyon régóta küzdöttél. Miért most jött a döntés? Tehát, hogy biztatok abban, hogy pihentetés az segít?
5: Igazából már igen, ahogy említetted, évek óta szenvedek ezzel, most csúcsosodott ki annyira, hogy már nem tudtam tényleg se a kézilabdapályán, se a magánéletbe ezt tovább húzni.
0: Az utóbbi idők hagyományaitól eltérően ma egy férfi mérkőzést is rendeztek a Bajnokok Ligájában. Itt a Szeged a vendég portugál Sportingot fogadta. Erdei Márk foglalja össze a történéseket.
10: Nagy meglepetésre pontot szerzett az OTP Bank Pix Szeged a Sporting ellen a férfi kézlabda bajnokok ligája csoportkörének a 3. fordulójában. OTP Bank Pix Szeged Sporting 35-35. Jobban kezdett a Szeged, az első gól is a Tisza partiaké volt, aztán először a mérkőzés folyamán 8-7-nél tudta átvenni a vezetést a Sporting, és utána annyira jó periódust hoztak, hogy végül elléptek 2-vel, sőt 3-mal is a 22. percre, 13-10-re vezettek. Aztán érkezett a szegedi kapuba Mikler Roland, aki gyors 4 hárítást is be tudott mutatni egymás után, és neki is volt az köszönhető, hogy 14-11-ről 14-14-re ki tudott egyenlíteni a Szeged, és végül a szünetben is döntetlen állt a táblán 16-16, köszönhetően például Mario Sostarics 6 góljának, de a túloldalon a két Costa fivér, valamint Porkelson is már 4-4-4 voltak eredményesek. A második félidő eleje az egyértelműen a Sportingé volt, az első 10 percet simán 8-5-re hozták, 24-22-re vezettek akkor, és utána közte 4 is volt, hiszen 26-22 állt akkor a táblán, hogy sokkal jobban nézett ki a mérkőzés képe Sporting szemüvegen keresztül, és hát ott nem láttuk azt jönni 28-23-nál 11 perccel a vége előtt, amikor Gassama üres kapuba betalált egy szegedi eladott labda után, hogy a Piknek innen még lehet esélye. De utána szerencsére lehet szépen percről percre közelebb zárkozott a Szeged. 3 volt közte akkor, amikor már csak 7 perc volt hátra a mérkőzésből, 5,5 percnél már csak 2, majd végül 3 perccel a végső dudaszú előtt a Szeged beérte ellenfelét 32-32-nél, köszönhetően például Mario Sostaris 11. góljának. Aztán az utolsó 3 percben végül nem tudtak döntésre jutni a csapatok, született még 3 gól az egyik, 3 gól a másik oldalon, óriási izgalmak után, hiszen az utolsó percre 34-34-jel fordultak rá a csapatok, ott a szegediek tudtak még szerezni egy gólt, azzal lett végül 35-35, mert egészen pontosan 35-34 volt a Sportingnak, a Szeged kiegyenlített, jött még egy időkérés a Sporting részéről, Ricardo Costa mestertől, de 7 másodperc nem volt elég arra a portugál bajnoknak, hogy újabb gólt szerezzenek, úgyhogy mind a két csapat egy ponttal gazdagodott, még egyszer a végeredményen a Pikk Arénából, OTP-ban Pikk Szeged, Sporting 35-35.
0: Erdei Márk is készített interjúkat, meg pedig a Szeged egyik magyar játékosával.
11: Lukács Péter áll már mellettem. Parádé volt, amit itt az utolsó 10 percben nyújtottatok. Előtte talán annyira nem volt jó a játékképe, de tényleg hát ez a szívdiadala volt itt a kék éjszakán, ahogy az a mérkőzés elő volt vezetve. Milyen volt ez a találkozó számodra?
12: Igazából olyan volt a találkozó, amire számítottam. Küzdős, harcos találkozó, rengeteg futással, sok egy-egyel az ő részükről. Úgy gondolom, hogy az első fél időben egyenlőek voltak a csapatok, majd a másodikban volt egy kisebb rövid zárlatunk, amikor kicsit elúsztuk, nagyon szépen visszajöttünk a végjátékba, köszönhetőnek a cserégnek, és a végén pedig sikerült döntetlenre hozni a meccset, kis szerencsével nyerhetünk is volna, de úgy gondolom, hogy magabiztosan mehetünk ki Lisszabonba, és tényleg meg kell tennünk mindent azért, hogy nyerjük.
11: Ha már a cseréket említetted, nagyon-nagyon jól nézett ki az, amikor úgy álltatok fel a pályán, hogy ugye a két irányítóval játszottatok gyakorlatilag, Fazekas Máté és te voltál bent, valamint Rőd mellettetek, talán ez nézett ki külső szemmel a legjobban.
12: Úgy gondolom, hogy jó volt ez a formáció is, de az előzőek is. Tényleg még mindig úgy gondolom, sok szituációban keresjük azt, hogy ki kivel játszik a legjobban. Nem tudnám kiemelni most ezt, hogy a Máté, Rőd meg én. Úgy gondolom, hogy tényleg ez egy igazi csapatmunka volt, és nagy gratulál az egész csapatnak.
11: Beszéltünk a támadójátékról, beszéljünk picit a védekezésről. 35 kapott gól, az nem tűnik a legjobbnak. Talán ezen kell első körben javítani majd szerdáig?
12: Talán igen, de azért egy Sporting az mindig nagyon gyors játékot játszik, rengeteg gyors gólt lőnek, a kosztatások nagyon jól egyegyeznek, nagyon jól használják ki a kis réseket, szóval tőlük ez nem meglepő, hogy 35 gólt lőnek egy meccsen. Úgy gondolom, ez a 35 gól még talán vállalható, főleg úgy, hogy mi is 35-öt lőttünk. Szóval a következő meccs ugyanúgy, ahogy a védekezés, a támadás is át kell néznünk.
11: Még egy utolsó kérdésem van, hogy ez a 7-6, amit ők alkalmaznak beálló nélkül, gyakorlatilag 4 irányítóval, 4 átlövővel, ez mennyire meglepő?
12: Készültünk rá, szóval nem leptek meg minket ezzel. Úgy gondolom, ez a kézlabdának az egyik új játékeleme, amit minden csapat próbál alkalmazni. Igazából videóztunk belőlük, szóval tudtuk, hogy ez is jöhet. Úgy gondolom, hogy arra is találtunk ellenszer, de lehet ez még jobb is.
0: Mielőtt kézilabdával mennénk tovább, véget ért a Real Madrid-Villarreal találkozó a spanyol labdarúgó bajnokságban. A Real Madrid 1-0-ra nyert, a Villarreal kapuját pedig Gulácsi Péter védte. És akkor vissza a kézilabdához, végeredmények a női kézilabda NB1-ből. Albafehérvár MTK 19-21, Vasas Budaörs 28-27 és Eszterházi Kisvárda 22-31. A férfi NB1-ben Budai Farkasok Dabas 28-29, Gyöngyös Neka 28-25 és Tatabánya Szigetszent Miklós 31-31. Kettős vereséggel búcsúzott a Vác a női kézilabda Európa Ligától. A dunapartiak az idegenbeli két gólos vereség után hazai pályán is kikaptak 27-26-ra a Szabó Edina által vezetett francia Saint-Amand-tól a selejtező második fordulójában. A női kosárlabda NB1-ben DVTK Ceglét 66-60, Sopron Szigetszent Miklós 107-53 és TFS-e Eto 57-75, illetve Eltebe a Cújbuda Vasasak Akadémia 88-62, a férfiaknál többek között Falkó Szedeák 96-65. Max Verstappen a sprint futamot, majd a Forma 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését is megnyerte. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra!

0: 23 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál Beslén Bettina. Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó 5%-át. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, mondta Donald Trump. Egyre több felé várható eső. Jönnek a részletek. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókor 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály szerint a közös valuta kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszítené önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszky jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több százezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte a méreginjekciós kivégzését Tennessee államban. Az 50 éves Christy Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták. Most visszaszállították abba a börtönbe, ahol 30 éve tartják fogva. A nő 2 adag méreginjekciót kapott, de életben maradt. Ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetés 14. Leópápa a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyház fő közösségi oldalán hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható az igazságszolgáltatás. Szerinte ma már olyan hatékony fogvatartás működik, amely képes megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztaná a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. 8 embert, köztük 2 gyereket agyonlőtt, majd magával is végzett egy férfi a Pennsylvania állambeli Erie településen. A lövöldözés tegnap délután történt egy családi háznál. 2 női holttestet az utcán, 6 további áldozatot, illetve a támadót a házban találták meg. A rendőrség azt közölte, hogy valamennyi áldozat még azelőtt meghalt, hogy a hatóságok megérkeztek volna. Az időjárásról. Éjjel sokfelé számíthatunk tartós esőre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. Holnap délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső, zápor. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb az éjféli himnusz után jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Rákóczi 350. A 17. századi magyar királyság leggazdagabb családjának fiaként született. Látszólag minden adott volt ahhoz, hogy a török uralom alól felszabadított ország nagyuraként, a Habsburgok szövetségeseként fényes európai arisztokrata karriert fusson be. De ha valaki erdélyi fejedelmek utóda, ha édesanyját Zrínyinek, édesapját Rákóczinak hívják, korántsem bizonyos, hogy útja a Habsburg udvarba vezet. Születése 350. évfordulós esztendejében II. Rákóczi Ferencről október 18-áig minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: Utánpótlás nevelés.
3: Szülő, edző, pszichológus. Kinek, mikor, milyen szerepe van a gyerekek mentális felkészítésében és sportpályafutásuk során? Mik a legfontosabb szempontok utánpótláskorban? Meddig elég a szülő és az edző? Mikor lépjen be mindenképpen a szakember? Mennyire változott a mentális felkészítés megítélése az elmúlt évek során? Aludi Viktória tanácsadó szakpszichológussal várjuk Önöket.
1: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Kabaré.

0: Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Azt mondom, ne húzzuk az időt, mert kihűl a leves. Kezdődik a Rádió Kabaré. A mai műsorvezető én vagyok, a csodálatos, a nagyszerű Felméri Péter. A mai Rádió Kabaré egyik nagy visszatérője Mogás Dániel, aki mindig hatalmas lendülettel és mindent elsodró energiákkal érkezik a színpadra. Ettől függetlenül önök ne rezeljenek be tőle, mert annak ellenére, hogy néha úgy tűnik, valójában nem harap. Fogadják át nagy lelkesedéssel önök is a Rádió Kabaréban Mogás Dánielt.
1: Jó estét kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, örülök, hogy itt vannak. Hát elég sok dolog változik a világban, ugye a környezetünk egyre inkább melegszik felfele, ami szerintem azért jó, mert végre a Balatonon működhetnek a parti vécék. Hát a déli parton már senki nem megy be 4 kilométert húgyozni, úgyhogy... Fejlődünk, ugye minden a technika, az már senkit nem érdekel, hogy hol lakik a jóisten, de hogy a nagy bumot bebizonyítsuk, arra milliárdokat költünk. Űrhajósokat 10-20 éven keresztül képeznek ki arra, hogy űrhajót vezethessenek. Pedig azt nem kell vezetni. Nem. Beülsz és fellőnek a f***ba. Lajka kutya is fölvittetők egyedül. De elmondom, miért kell 10-20 éven keresztül velük foglalkozni. Azért, mert nincs még egy olyan hülye, aki magától felül egy háznyi robbanóanyag tetejére, hogy fellőjék, ezért beszélgetni kell vele, hogy Karcsika, űrhajós leszel. Tényleg? Űrhajós leszek? Persze, lesz majd szép nagy csisakod. Igen, lesz szép nagy csisakod. Ez megy 20 éven keresztül, majd beültetik a rakétába, és ott veszi észre, hogy nincs is kormány. Elnézést! És már fönt is van. Azt nem tudom, hogy tudják, hogy az űrhajósokat úgy toborozzák, hogy a lehető legkevesebb fantáziájú ember mehet csak el űrhajósnak. Tehát ők zseniálisak matematikából, meg fizikából, de igazából az összes tök hülye. Hát nézzék meg, mindegyik ilyen, ugye? Boldogok. Fönt van élet-halál között, és boldog. Ha meghalsz, a hülye, ugye? Mi bajon lehet? Hát repül a fokrém, semmi baj nem lehet. Amerikai űrhajósok felmentek megnézni a Holdat, bár innen is látszik, de... Fölmentek. Itt mi van? Hát ez tiszta por. Ja, az egész tiszta por. Megnézték még 7-szer.
2: Biztos tiszta por? Ja, ez még mindig tiszta por.
1: A 7. alkalommal már annyira unatkozott a kapitány, hogy személyes podgyászként becsempészte a golfütőjét, és ugye lent kiszámolta, hogy a golflabda itt lassan fog leesni, csak nem tudta elképzelni, mert abban nem jó. Ezért ki kellett próbálni, pak, elpatintotta a Holdon, és a nagy mondat, ami fennmaradt utána, fly baby fly. Ezt csinálták, rengeteg pénzért köszönjük szépen nekik. Jó, de mondjuk ők amerikaiak, Amerikában nemzeti sportág a baseball, és az egyik legnagyobb szaktekintélyel is mondta, hogy a baseball az egy nagyon komoly észjáték, mert 90% észjáték, a maradék 50% technika. Ott azért van baj rendesen. Na most a nagy technikai vívmányok segítségével annyit értünk el, hogy bolygónk rosszabb állapotban van, mint bármikor. Ugyanúgy gyilkoljuk egymást, mint a középkorban, csak már sokkal jobb cipőben, ennyi változott. Gyakorlatilag mindenki szemetel. Múltkor elment mellettem egy kis csávó, fogta a petpalackot, bedobta a bozótba, én meg szóltam neki, ne haragudj, szedd már össze. Miért? Nincs benne semmi, üres. És láttam, hogy nem velem akar genyózni, hanem ő ennyire hülye. Én is próbálok ugye környezettudatosan viselkedni, összeszedni mindent, de mindig van egy haverom, aki sokkal jobban tudja az egészet. Azt ne oda tegyed, ezt vidd el innen 20 kilométerre, azt ássad el, ebből hajtogassák a csát, csak úgy lehet kidobni, és a végén ott vagyok, hogy akkor jó, megeszem az egészet, kiszarom, a szerves, és akkor hagyjuk egymás végén. De mondjuk folyóvízben nem mosogatok, ezt úgy csinálom, hogy nem mosogatok egyáltalán. Jó, hogyha a feleségemnél be kell vágódni, akkor szoktam mosogatni. A mosogatással egy nagy probléma van, hogy annak soha nincsen vége. Mindig van még egy szennyes valami. És amikor mosogatok, meg körbenézek, jó, az megvolt, kis köcsökkancsót elintéztem, hátra meg nem nézek, de a lelkiismerete mégiscsak hátra tekeri a fejemet, és ott van, hogy rohadjon meg a legmocskosabb szennyeződésekkel ellátott, büdös nagy odakozmát, lábos a buxus mögött, és akkor már lesz, hogy folyóvíz vagy nem. Hát zubogjon, jöhet a ruhámra is. Az összes kemikáliát beleverem, amit találok a házban, csak hogy szabaduljak tőle, és már nézem, hogy ezt hogy fogom feltenni az asszony által épített dzsenga torony tetejére. mert ugyancsak a nők képesek elmosott edényekből olyan tornyokat emelni, egy kis villán 40 megatonna nyomás van. Nem tudjuk, hogy építették a piramisokat, hát kérdezzünk már meg egy nőt, egy pillanat alatt összerakja, de ennél is nagyobb trüváj a műanyag dobozkák esete. Ahol élnek nők, ott irgalmatlan mennyiségű műanyag dobozka van. Nálunk annyi van, hogy egymás a lencsét egyesével tudnék önöknek bedobozolni. És ezt a hihetetlen mennyiséget az asszony valahogy be tudja tenni egy szintén műanyag dobozkába, amiből ha kiszedek egyet, megbontom a rendszert, és azt már soha büdös életben nem tudom visszarakni. Einstein agyvérzésbe pusztulna meg a logikai feladat előtt. Volt, hogy már tapostam rajta, és még több műanyag dobozka jött ki belőle, mint egy ilyen rossz mesében. De a legdurvább, hogy a nők minden egyes műanyag dobozkát nyomon tudnak követni. Bárhol is járjon a világban a műanyag dobozka, ő arról pontosan tud. És mikor megyek a haveromhoz, még utánam szól, hogy figyelj most, hogy a mész a Zsoltihoz azt a kékfedelű műanyag dobozkát, amit 2 éve ott hagytál, hozd már vissza, légy szíves, jó?
2: Jó, oké.
1: De tudod, melyikről beszélek, ugye?
2: Hogyne, persze, nekem is hiányzik, hozom.
1: És az a kellemetlen beszélgetés, mikor odaérek Zsoltihoz, hogy hello, még mielőtt leisszuk magunkat, egy elég komoly dologról kéne beszéljünk. Mi meghalt valaki? Nem, sokkal durvább, hogy 2 évvel ezelőtt itt hagytam egy ilyen kékfedelű műanyag dobozkát, hogy nem tudod véletlen hol van. Vagy van, gyere, ígyunk már valamit. És mikor megyek haza segrészegen, még az ő felesége szól utánam, hogy Dani, 2 éve itt van a műanyag dobozkátok, nem kell a Zsuzsinak?
2: Ugyan, érdekel, tartsd meg azt a szart!
1: És kezdődik az egész előről. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Megalakult a meglehetősen hosszú és bonyolult nevű Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Mivel nagyon hosszú a neve, ezért van rá rövidítés, sőt, egyenesen 2 is. Van, aki NVVH-nak, és van, aki AVH-nak rövidíti. Mi most kicsit előre szaladunk az időbe, hogy bepillantást nyerjünk a hivatal munkatársainak titkos életébe. Ürmös Zsolt jelenetét előadják Hernádi Judit és Debreceni Csaba.
3: Figyelj már, Laci! Mi van?
4: Mondtam már, hogy ne szólítsa a nevemet.
3: Ja.
4: Amióta megfenyegettek. Inkognitóban dolgozom.
3: Ja. Akkor már értem, hogy miért van itt az irodában is egy vödör a fejeden. Én meg azt hittem, hogy Darth Vadernek öltöztél.
4: Jó van, már nem mondd már, hogy te nem félsz.
3: Miért félnék? Jó, mondjuk az igaz, hogy otthon nem mondtam el, hogy itt dolgozom.
4: Te mit mondtál?
3: Hát nem akartam, hogy a gyereket kinézzék a suliban, szóval azt mondtam, hogy guberálok. Jobb a békesség.
5: Ja. Vigyázni kell.
4: De hallottad? Uh-huh. A 112-es szobából a nyomozó Pityut most tartóztatták le.
3: Mi történt?
4: Egy Ferrarit találtak a garázsában.
3: Én mindig mondom, nem szabad hazavinni a munkát. Te mivel foglalkoztál, mielőtt ide kerültél?
4: Vagyonőr voltam egy gyártelepen. Kemény volt. Amit nappal legyártottak, azt éjszaka mind elvitték. Csak az maradt meg, amit odaszögeztek.
3: No. Nekem meg van egy különleges képességem. Talán ezért vettek fel ide. Tudod, én belelátok az emberekbe.
4: Tényleg? Uh-huh. És azt hogy csinálod?
3: Röntgen asszisztens voltam. Neked van különleges képességed?
4: Talán a hidegvér. Oh. Én már nem ijedek meg semmitől.
3: Várja, kitalálom. Na. Veszélyes bevetések a világ minden táján. Afganisztán, Irak, Csád.
4: Nem. 10 évig éltem az ablakommal szemben kormányzati óriás plakátokkal.
3: Úristen, hát ilyen szenvedést kibírni.
4: Ja. De figyelj, szerinted milyen ügyekkel kezdünk itt?
3: Hát reggel benéztem a főnök irodájába. Csomó dosszié volt az asztalán. Tudod, mi volt a legfeltűnőbb?
4: Na, mi?
3: Hát nem volt rajtam a szemüvegem, szóval közelebb mentem, hogy ki tudjam olvasni.
4: Na, és mit láttál?
3: Hát kicsit sötét is volt, úgyhogy lassan tudtam csak kibetűzni, hogy T-I-B-O.
4: Mi? Tiborc? Na, végre!
3: Ne. Tibó CD volt az asztalán. Az a kedvenc.
4: Ó, én meg már azt hittem, hogy tudod, hogy vonulunk majd meg.
3: Jó van, na várjál. Mert amikor mentem ki, az ajtó melletti falon, tudod, mit olvastam? Jó nagy öles betűkkel.
4: Na, mit?
3: Mától?
4: Matolcsi! Yes! Tudtam!
3: Nem. Fel volt írva, hogy ma toljuk meg a munkát. És én ettől úgy belelkesedtem.
4: Aha. Te figyelj már is, mikor kapunk már valami melót?
3: Ó, Isten, te is mennél már terepre.
4: Fú, ne is mondd, már inhüvelygyulladást kaptam a pasziánctól.
3: És te nem tartasz senkitől se?
4: Hát mondjuk a Fási Ádámtól azért félek. Ha elkezd énekelni, azt én nem bírom ki.
3: Ja. Ami kemény, az kemény. Ja. Igen. Figyelj csak, reggel a főnök asztaláról elvettem egy levelet. Amíg nem jön valami komolyabb, milliárdos akció, kezdhetnénk ezzel a vagyon visszaszerzést. Mit szólsz?
4: Mi? Lakossági bejelentés? Ez lesz az első melónk.
3: Ez. Valami celeb küldte.
4: Várjál, akkor nézzük. Na, most fel a borítékot.
3: Ja. Jó, hogy el van ázva a levél.
4: Látszik, hogy szerencsét végig zokogott, amikor írta.
3: Végig?
4: Végig.
3: Jó. És mit ír? Olvasd!
4: Na, várja. Tisztelt vagyon visszaszerzési hivatal. Kérem, segítsenek. Elvette tőlem a NER a legnagyobb kincsemet.
3: És mit vettek el tőle?
4: Azt írja valami Andit. Aláírás Bocskor Gábor.
0: Önök tudják, hogy mikor volt utoljára a rádiókabaréban lúzavárosi szurkoló? Mert én nem. De most lesz. Cserkész becsszóra. Lúzavárosi szurkoló, rendszerváltás. Tóth Tibor jelenetét előadják Ágoston Péter és Debreceni Csaba.
6: Lúzaváros, éjjáó!
7: Szervusz, ne haragudj, gondoltam, hogy stílszerűen fogadunk.
6: Te csak ne gondolkodjál, az még nekem se olyan egyszerű. Na, csak két mondatot szólhatsz, értve?
7: Hát akkor hogy fogunk beszélgetni?
6: Egy.
7: Jó, mi az oka, hogy ennyi ideig nem jöttél, hogy nem volt szerencsénk hozzád?
6: Szerencsétek volt.
7: És most itt, és...
6: Valleg, nem hisz nekel, én megadom a lehetőséget, hogy alkossál, azt ennyire tellik. Plusz a szájszagod. Na, figyeljél. Olyan nagy volt a gyűlölet ebbe az országba, de olyan, hogy az már nekem is sok volt. Az én érzékeny lelkemnek. Értesz, te sokám?
7: Értelek, és úgy gondolod, hogy már vége a gyűlöletnek?
6: Na, de én úgy gondoltuk, hogy mi is vagyunk olyan jók, mint akik a parlamentbe anyáznak. Szóval itt vagyok, és mindenki leszolmizálhat, piszi, korrekt mód.
7: Igen. És hát ugye elkezdődött az új szezon, már nagyon vártátok, biztosan ki voltatok éhezve a focira, ugye?
6: Ja, mondjuk arra is, ja.
7: Bocsáss meg, de úgy látom, tépett és véres az inged. Tán meccsről jössz.
6: Visszautasítom az inszeminációt. Nehogy már kiavítsál, minden úgy helyes, ahogy én mondok. Szóval baromi nagy tévedésben vagy, tesókám, mert ez nem az én vérem.
7: Elnézést.
6: Nem történt semmi, emberek vagyunk.
7: Azért valami elkezdődött a magyar fociban.
4: Mi az? Nagyon is. Rendszerváltás van. Bazi nagy rendszerváltás. Azt képzeld el, mi, igazi szurkolók, mi már nem dobálunk palackokat a pályára.
7: És hogyan jutottatok idáig?
6: 50 forint az 50 forint. Capisci?
7: Állítólag tervezitek Szoboszlai Dominik leigazolását.
4: A hír az igaz, csak annyit pontosítanék, hogy nem Szoboszlai, hanem Szabó Lali. És már megszereztük. Rohadt nagy fogás volt. Tud buszt vezetni, és jóban van a kocsmárossal.
7: Új szponzorotok is van, aki biztosan befektet.
4: Az lehet, de nálunk a ponzor csak viszi a pénzt.
7: De névadó szponzor lesz?
4: Ja, köszi szépen. A csapatunk új neve Luizavárosi Egyetértés Özvegy Skorec Bertalanné szikvízkészítő kisiparos labdarúgó és szociális foglalkoztató egyesület.
7: Az energiaitalos szponzorral mi van?
6: Na már még csak tényleg az kéne, azok a híres energiás italok. A fiúk altató helyet itták. Tudod, ki jött ki az öltözőből a második fél időre? A horkolás.
7: És a vezetőség mit csinál?
6: Menekül.
4: A főgané elhúzott a jó büdös parlamenti képviselő lett.
7: És az új tulajdonos?
4: Tárgyaltunk vele, de hirtelen rosszul lett. Érthetetlen. Így most ideiglenesen a kazánfűtő vállalta az elnökséget, ugye nagyon ráér, amióta átálltunk a szélturbinára. Csak annyi a dolga, hogy bekapcsolja a ventilátorokat, amik fújják a szelet.
7: Értem, értem.
4: Nem hinném.
7: Sajnos muszáj beszélnünk.
6: Nem mi voltunk!
7: A legutóbbi botrányos molinók miatt...
6: Milyen botrány? Mit vergődsz?
7: A fenyegető üzeneteket ti írtátok.
6: Figyelj, ne rinyáljál már! Szólásszabadság van, meg költői szabadság, mi ezt így kötöttük. Ha bántod a Luizavárost, a sebésznek is lesz munka már most. Meg azt mondja, hogy szeressétek a Luizikát, és akkor nem lesz a pofátok beverve!
7: Ez nem is rímel.
4: Aztán szabad verselésről még nem hallott.
7: Köszönjük, és búcsúzóul mit üzensz a kedves hallgatóknak?
6: Majd te búcsúzó, ha sokat pofázol, hagyjuk már. Na, szóval, mindenkinek azt üzenem, szeressük egymást, gyerekek. Szevasztok, jó vergődést. Luizaváros!
0: Lórán Barnabás egy igazi vérbeli humorista. Néha jeleneteket is ír a kabaréba, ennyire sokoldalú, de most eljött személyesen, mert a következő szerzeményét nem merte holmi előadókra bízni. Ja, és még annyit el kell mondjak, hogy nemrég volt nálunk Erdélybe, de bár ne jött volna. Ez az ember vállalhatatlanul viselkedik. Nem kéri a pálinkát. De mindegy, most már itt van a rádió kabaréban. Lórán Barnabás.
8: Köszönöm szépen, nem így volt teljesen, mert Peti csak annyit kérdezett tőlem, hogy Barna, nincs kedved kijönni hozzánk? Mondom, miért én? Néked van autód? Megérkeztünk, és az első estét a család férfi tagjaival kellett együtt tölteni. 5 alkoholista egy asztalnál, és mi ketten. És nyittunk cujkát. Valaki tudja, mi az a cujka? Dehogy pálinka, nem, jellegű. Az olyan durva, s kértek-e cujkát? Hát mondom, picujkát. Arrafelé az a deci, meg az áfaj, tehát a felületi feszültségtől van rajta még egy fél deci, és kitöltötték a pohárba, és így nézett könnyed, majd csak azt mondták, hogy Barna, gyorsan így ad. Miért? Feloldhassa a poharat. Én nem akarok senkit sem megbántani, de a legnagyobb tisztelettel szeretném kijelenteni, hogyha egy ilyen után bármi az emberben életbe marad. Igen, nagy tisztelettel mondom, és nagy körültekintéssel, azt reggel el tudta, miért van a porraloltó a budi mellett. Borzasztó! És ilyenkor az ember egy ilyen pálinka után meggondolatlan. Én befizettem egy kabriós, terepjárós kirándulásra másnap. 600 leér. Ami állítólag csak 100 volt, de a Peti eltett 5-öt. Másnap megjött a Dacia. Mondom, hogy tényleg nem azért a 600 leér, de én kábriólva gondolkoztam. Kinézett egy ember, aki több cujkát ivott valószínűleg, mint vizet, és így mondta, hogy ne aggódjál, Barna, ez is az, csak nem fölülről. Beültünk, és így hát megyünk föl, és kérdezem, borzasztó hangja volt ennek az autónak, de bántóan rossz, hogy kérdezem, ne haragudj, bocsánat, tényleg csak az, hogy nem akarom megbántani, hogy a rossz hangja van az autónak.
6: Azért, mert be van drótozva a motor.
8: És mi lesz, ha elpattanik a drót? Kiszakad a csába! Mondom, én nem akarok itt ülni. Majd recsent egyet, kattant egyet, hurákolt, és leállt az egész autó. Majd mondom, mi most mennyire vagyunk a céltól, mert hogy még visszafelé kéne gyalogolnom 4 napot. El kell mennem egy alkatrészért. Hova? Vissza a faluba. És mi az alkatrész? Egy motor. Ott ragadtunk, de mondom, jó, hát akkor valahogy visszajutunk, de le kellett szólni Pistabának, hogy mi a szállásra nem fogunk időbe odaérni. Fölhívtam telefonon, Peti telefonján, neki ez nagyon sokba került. Ezért nekem volt időm. Neki fájt, nekem volt időm. Jó napot kívánok! Pista, hogy van? Mondjad, Borna! Az a helyzet, hogy mi hétre nem leszünk a szálláson, mert mi leragadtunk valahol, és elmentek egy alkatrészért, nem tudjuk merre, nem tudjuk követni, most itt vagyunk, majd megyünk. Hétre itt vagytok a szálláson! Hétre nem? Hétre itt vagytok, ha mondom! Nem vagyunk ott hétre! Hétre itt! Mondom, honnan tudja, hogy hétre ott vagyunk? Héttől jön a medve! A Rekop Gyuri barátomat ki ismerne, az a másik. Még régebben volt, ez egy régebbi sztori, hogy én leszerveztem otthon, hogy a két fiamhoz hívtam babysittert, ez elég sok pénzbe került akkor, és gondolom, hogy a feleségemet elviszem moziba, vacsorázunk valamit, és este pedig, ha hazaértünk, egy fél üveg bor után reménykedek, hogy hát, ha megérte a befektetést, tehát, hogy 7 órára volt oda rendelve babysitterünk, és 6:55-kor, szia Barna, nem tudok menni,

0: felelő ember. Mondom, ez? Hát mondom, jó, menjünk el. Én így rágtam a körömet, mert ez vigyázott a gyerekekre. 10 óra 30-ra értünk haza. Ment a meccs a tévébe, Gyuri megivott 4 öveg sörömet, az asztalon felmolt a lába, és ütemesen horkolt. Ahogy megérkeztünk, halk megérkezést tettünk, a következő hangokat lehetett hallani. A két fiam izomból bevágja a szobájuk ajtaját, és egyszerre ordítják. Már alszunk! De nem tudtam rájuk haragudni, mert amíg Gyuri aludt, addig őt a százszínű filctollal, a feleségem egyik régi rúzsával, egy kis üveg nutellával és a megmaradt popcornnal rendbe rakták. Amikor megláttuk, köszi Gyuri, nagyon cuki vagy.
1: Ja, kicsit lehet, elaludta.
0: Elment, évfél után hívott fél órával. Mondta, hogy gyanús volt neki, mert a taxis nem kért pénzt. Tervezett egy fogmosást, rávette magát. Fél egykor, akkor nézett tükörbe. De ahogy kiköpte a fogkefét, betört a tükör. Gondolta, hogy a végén már csak fölhív. Tehát, hogy Gyuriról képet kapjunk. Tehát ő egy nehéz természetű ember. Ha ő vezet, akkor ő vezet. És ő nem úgy vezet, mint egy konszolidált ember, hogy 50-nel úgy, ahogy kell, és betartja. Nem. Tehát, hogy 50 az olyan 85-ig bármi lehet, rugalmasan, dinamikusan, és vitt engem valahova. Ez azt jelenti, hogy én fogom két kézzel az első segélycsomagot, és a mellemhez szorítom. Nem nézek ki, és azért imádkozok, hogy álljunk meg. Ő pedig egy kézzel vezet, minden, és megállított a rendőrű, Toy Story, Medvegyev, Stapo, vagy húzódjunk le félre, meg is álltunk úgy, ahogy kellett, én akkor már kinyitottam a szememet, na, itt áll a rendőr mellettünk balkész felé az ablaknál. Gyuri ránéz a rendőrre, szíves lukot a cigarettájába, bent elnyomja, majd beköti magát. A telefonjában még annyit mondott, mindjárt visszatesztek, csak a fakabáttal ledillelem a dolgot. Ekkor már félig le volt eresztve az ablak, és hogy leeresztette teljesen, a rendőrre ránézett, és teljes őszintességgel annyit kérdezett tőle. November volt. Ilyenkor. Amúgy nincs rohadt hideg? A feleségemtől kaptam egy ilyen meglepetés kupont, egy ilyen talpmasszázs. Nem tudom, volt már valaki talpmasszázsom? Az is rohadjon meg, aki találta. Én elmentem egy talpmasszázsra, és beértem kvázi szobában, csino, nem férfi. Hát én levettem a cipőmet, zoknimat, meg volt mosva a lábam teljesen, tehát illatos voltam. És átadtam a felületet, de most ezt nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mindenkinek a lábán megvan minden testrészének a pontja, de mindenünk. Jó, az én lábpontomon ez a dolog, ez nem egy ilyen nagy pont, ez egy nagyon picike kis pont, igen, mélyen jól eldugva, de így megfogta, hogy még azt... Ha! El ne ereszt nyomjad! 20 éve vagyok házas! Én már tudtam, hogy ez a nő ez több talpat fogott, mint kilincset. Másikon is van egy olyan, keresd meg nagyon gyorsan! És beszélgetést kezdem, és te beszélgess majd utána, de most ne! És megkérdezte, honnan tudok erről a műintézményről. A lehető legrosszabb választottam. Kaptam egy kupont! Ez azért nem jó, mert ilyenkor megnyom egy másik gombot, amitől ott fog fájni, ha nem is tudtad, hogy tud fájni, pláne nem annyira. De ilyenkor be volt kenve már olajjal a lábad. Ilyenkor a mennyekből eljutottál a pokolba tulajdonképpen. Engedjön, ez elég volt, nem akarok tovább itt lenni, megsértődtem, hazamegyek. Na most evel az a gond, ha valaki ilyenkor hirtelen ezt a szeanszot abba hagyja, hogy megfordulok és talpra akarok állni. Kettő problémával szembesülök. Az egyik az, hogy meg van masszírozva a lábam, és nem nagyon érzem a talpamat. Egyrészt neki nagyon jó volt mostanáig, utána hirtelen nagyon rossz, nem érzed. A másik meg az, hogy be van kenve olajjal. Surlódás tekintetében ez nem jó. Én csináltam egy dupla leszúrt Rittbergert, és pocakkal tompítottam. Szerencsére addigra már a ballasztartályom 60%-os volt, mint egy gáztározó töltöttsége. Ellenben a gáztározó töltöttsége a bérrendszeremben az több volt, mint 60%, és a hirtelen nyomásra

0: Hát ugye megpróbálta a kisebb ellenállás felé utat. Az én koromban már a szimmeringek nem. Mondjuk egy a 30%-os nyomásvesztéssel tudtam landolni. Jól, legyünk plasztikusek, ez úgy nézett ki, hogy jaj, ha, kész. És a csaj megfagyott, így azt az eget. Ez mi volt? Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Emlékeztek még arra az időre, amikor a magyar mesterséges intelligenciának az volt a csúcsa, hogy egy mezőbe beírtad a nevedet, és kiírta, hogy mi az indián neved? Na azóta azért fejlődött a technológia a magyar vonalon is, és erről szól a következő jelenetünk, minek címe a megbeszélés. Írta Deák Mihály, előadják Debreceni Csaba és Mészáros Máté.
2: Lenyűgöző. Egyszerűen, tényleg lenyűgöző. Nézze, én nem sokat értek az informatikának ehhez a szintjéhez, de a kutatási igazgatónk teljességgel meggyőzött róla, hogy az ön algoritmusa gyökeresen változtatja meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatos jövőképünket, és úgy tűnik, hogy minden, amit a pályázatában leírt, igaz is.
3: Tudom.
2: Igen, hát mondjuk persze, hogy tudja. Nos, szinte minden akadály elhárult, hogy ezt az állam megvásárolja, és az ön találmánya segítségével Magyarország átvegye a világ elsőséget a mesterséges intelligencia terén.
3: Jó.
2: Most nem is örül?
3: De.
2: Ja, jó, hát igen, hát maguk zsenik, ilyenek, ugye, nehezen mutatják ki. Na, szóval, mint mondtam, majdnem minden akadály elhárult, most már csak egy dologra lennénk kíváncsiak.
3: Inverz random generált paraméterezéssel is működik.
2: Micsoda? Most nem értettem, mit mondott, de bármit is félreértett. Tudja, azt az egy dolgot kéne tisztáznunk.
3: Mit?
2: Jaj, hát tudja maga, hiszen maga egy zseni, szóval, hogy... Vagy... Hát, hogy...
3: Vagy... Letetszett fagyni?
2: Nos, azt hiszem, nem értjük egymást, akkor másként közelítek. Mint tudja, mi egy állami kutatási ügynökség vagyunk, tehát a mindenkori központi költségvetés finanszírozza a tevékenységünket, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közpénzt olyan tudományos körökben költsük el, amelyek politikailag is az állam jelenlegi irányultságához idomulnak. Nagyon kínos volna, ha utólag kiderülne, hogy önnek mindenféle nem kívánatos elkötelezettségei voltak, tehát azért kérdezem, hogy vagy
3: Volt ilyen a negyedik nyelvi modellemnél is, végtelen ciklusba tetszett kerülni.
2: Mi? Na jó, akkor konkrétan felteszem a kérdést. Mit gondol a rendszerváltásról?
3: Az új magintegrált 2 nanométeres szilikon csippekről?
2: Nem, ember, nem, a tavaszi választások eredményéről. Mit gondol?
3: Voltak?
2: Hogy ne lettek volna? Maga hol él?
3: Az alaksorban, mert az első szinten a szerverszobában.
2: Megőrülök! Tudja egyáltalán, ki ma Magyarország miniszterelnöke?
3: Szintén nem tetszik tudni. Mindjárt megkérdezem a nyelvi modellt.
2: Már hogy ne tudnám? És ne kérdezze meg. Ezt magának fejből kellene tudnia.
3: Na tessék, itt van. Magyar Péter.
2: Na.
3: És generált is rögtön egy elvileg vicces képet, amin ez a Magyar Péter úr elsüllyeszti Paksnál a Dunában, hogy megemelje a hűtővíz szintjét az atomerőműben egy bizonyos Kövér László úr bajuszát. Maga érti, hogy ez miért vicces?
2: Mondjuk értem, de nem, ez nem vicces.
3: Na, akkor már megint rossz a transzhumán motor paraméterezése.
2: Maga most szivat? Tényleg nem hallott még a 10 milliárdokról.
3: Adatközpontfejlesztés?
2: Mond magának valamit az, hogy NER.
3: A Norvég Neurológiai Hálózat, hogyne?
2: Nézze, így nem fogunk egyről a kettőre jutni.
3: De mi a gond?
2: Maga a gond! Azt akarja velem elhitetni, hogy csukott szemmel jár a világban?
3: Nem, hát attól, hogy nem átlátsz a VR szemüvegem, 6 kamera is van elől.
2: Ja, mint a Pócs Jánosnak.
3: Kinek?
2: Pócs, tudja, a Pócs, aki a szemüvegével videózott a parlamentben.
3: Na, pillanat, beütöm a gépbe.
2: Ne üsse!
3: Most már késő. És ki az a fekete pákó?
2: Hogy jön ide a fekete pákó?
3: Hát csak feldobott valami mémet ezzel a Póccsal. Mondom, hogy baj van a paraméterezéssel. Hát elhagyta az ékezeteket. Hát azt írja, afrikai gyerek vagyok, kocsog.
2: Csukja le azt a gépet!
3: Maga hozta fel ezt a Pócsot!
2: Jó, tudja mit, nézze, hagyjuk ezt abba. Köszönöm, hogy befáradt, maga szépen hazamegy, én megírom a jelentésemet a megbeszélésre, aztán majd az illetékesek eldöntik, hogy mi legyen. A magam részéről egyáltalán nem értem, hogy tud így létezni a világban, de végül is ez a maga dolga, talán jobb is, hogy maga olyan, amilyen. Na, szóval javasolni fogom, hogy hosszú távra szerződjünk.
3: Jó. Végeztünk?
2: Ja, persze, persze, viszont látásra, majd a portál hívnak magának egy taxit, nehogy Zambiában kössön ki a nap végére.
3: Köszönöm, viszlát!
2: Viszlát! Haló, szervusz, miniszter úr. Igen, igen, itt volt. Ő mit mondott? Tehát totál zombi. Ez simán átsétál a Grand Canyon felett a levegőben, mert nem veszi észre, hogy szakadék van alatta, és elfelejt leesni. Semmit nem ért a világból. De amit csinált, az valami teljesen elképesztő. Szerintem vegyük meg. Azt mondta a kutatási osztály, hogy simán rá tudunk beleverni a kínaiak legmenőbb modelljére is. Jó, köszönöm, miniszter úr. Akkor megírom. Igen, és javaslom a szerződéskötést, miniszter úr.
3: Halló, halló. Na, hangosíts ki. Ott vagytok mind az irodában? Na jó, akkor pezsgőt a kézbe, és 3, 2, 1, megvették. Igen, hosszú távra akarnak szerződni. Hogy, micsoda? Ja, próbálkozott valami politikai dumával, de totál összezavartam, persze. Na, aztán ha kibulisztátok magatokat, akkor holnap futassátok le az intelligens modellen azt a promptot, hogy miként kell alkudni a szerződés kötésnél, hogy a lehető legmagasabb árat tárgyalassuk ki. Hello.
1: Humorista, műsorvezető, szervezetfejlesztő, tréner, bűvész. A következő előadónk saját weboldala szerint legalábbis ez mind, de ennél sokkal több is. Lemerem fogadni, hogy kiválóan porszívózik, és ért a portörléshez is. Sőt, szerintem világot locsolni is tud. A rádiókabaréban Szép Bence.
4: Túláradó szeretettel köszöntök mindenkit. Életem egyik első stand-up comedy fellépése egy lánykollégiumban volt. 300 csillogó szemű, 16-18 éves gyönyörű lány előtt, és az igazgató azt kérte, hogy ők szervezzék meg a fellépőket, és amikor engem az igazgatónő felkonferált, úgy kezdte, hogy
5: kedves lányok, első fellépőnket fogadjátok be! Mi csak annyit kértünk a humoristával kapcsolatban, hogy ne mi szervezzük meg. Élvezzétek Szép Bencét!
4: Én egy vidéki srác vagyok, szóval nekem a falunap az egy ilyen otthonos közeg, mert azért jó falunapon fellépni, mert a szúnyogok miatt kétszer annyi tapsot kap az ember. Van egy koreográfia, hogy még be se csukom az érkezés után az autóm ajtaját, már jön a saját pálinkája hatása alatt lévő polgármester, és kínálgat szaknyelven tukmál, hogy műtözzük a művész úr! Műtözzük a művész úr! És akkor mondom neki, hogy nem ihatok, mert kocsival jöttem. De ez kajszi.
6: Kovács Pista bácsi főzte. Tedd bele gyümölcsöt is! 2 hónap nem fog fájni a feje. Csak ma.
4: Mondom neki, nem ihatok, mert kocsival jöttem.
6: Hát én majd hazamegy valahogy. De nyugodtan így jó, nem mondjuk el a rendőrnek. Nagyon rendes ember ám a körzeti megbízott rend, nagyon rendes ember. Tavaly a falunapon ő csinálta az arcfestést. Ja, gumibottal.
4: Általában, ha én fellépő vagyok, akkor lejárt szavatosságú X-faktorosok után vagyok a műsorba beszervezve, és egyszer a műsorvezető napszúrást kapott a polgármester házi pálinkájától, és engem a stand-upost úgy konferált fel,
5: most pedig következzen, Szép Bence az X-faktor egyik,
4: és így rám mutat.
5: Ha
6: mondom, nézője. És jövök le a színpadról, szerintem ez az előző információ megzavarhatta azt az alkoholista úriembert, aki ott állt a színpad mellett, mert minden falunapon van egy ember a színpad mellett, aki hát érdekes állapotban áll. Igen, általában falunapok nyáron vannak, és a nagy melegben meg kell inni 4-5 liter folyadékot. Meg fél liter vizet is, ugye? És jövök le a lépcsőn, mondja nekem az úriember, hogy öcsi, te nagyon szól énekelsz. Igen, mert ez egy stand-up comedy volt. Melyik együttestől? Hát mondom, a kis grófótól. És ennek úgy megörült, hogy ugrott egyet, és elkezdte énekelni, hogy nézését meg a látását! És meg akart támaszkodni a sportöltöző oldalában, csak azt meg 40 méterrel odébb építették meg. Úgyhogy ilyen szupermenként az árokba, így az se jobb, amikor szervezői forgatókönyvből dolgozik a műsorvezető, mert ugye itt fel van írva, hogy ki a fellépő, meg ilyen technikai adatok, ki hogy kapja meg a gázsit, és nem értettük, hogy az Irigy Hónajmirigyet miért úgy konferálják, hogy most pedig következzen az Irigy Hónajmirigy műsora, ami 8 napon belül átutalásos. De ők még jól jártak, mert engem meg úgy konferált fel, hogy következik Szép Bence, akit a műsor után a polgármester felesége rendez le. Egyszer felléptem egy falunapon, ahol az X-Faktor első szériájában volt egy úriember, aki hát valószínűleg köszörülés közben Fási Ádámtól tanult énekelni. Királye Norbi megvan valakinek? Ilyen kis füli fiú volt, és ez volt neki az énekhangja. És majdnem megnyerte az X-Faktor, csodálatos volt, és elhívták egyszer falunapra, pont én léptem fel előtte, lejövök a színpadról, és a nézőtéren tisztességben megőszült nénik, bácsik ültek a helyi nyugdíjas klub. Hát főleg nénik, mert apám szerint a férfiak azért halnak meg előbb, mert nekik feleségük van. És fölment Norbi a színpadra, meglátta így a hölgyeket, és elkezdte a műsorát, ezt a... Egyszer csak kikiáltott nekik, hogy gyerünk lányok, énekeljétek ki a torkotokból az állatot! Ott helyben 4-en nyelték le a fogukat, ilyettükben. Én ott voltam a technikus mellett. Egyszer csak azt látom, hogy a polgármester olyan tempóban kezd el rohanni a technikus felé, hogy a frotilzokni az ilyen sziklákat hányt a bőrszandáltól, hogy ezt a gyereket azonnal le kell szedni a színpadról, olyan hangja van, elapad a tehenek teje. Istenfélő katolikus falu vagyunk, ez meg megidéz valami démont. És egyszer volt egy olyan eset, hogy elromlott egy mély nyomó, egy ilyen nagy hangfal, és hívták az aranykezű technikust, aki akkor éppen az egyik gyerekének ünnepelte a születésnapját. Ez az álmos könyvben nem egy jó helyzet, amikor téged elszólít a kötelesség a gyereke szülinapjáról, és megérkezett, szereli a mély nyomót, csöng a telefonja, a felesége volt az, nagyjából el bírjuk képzelni, hogy milyen monológot mondott a felesége, és egy darabig ide rakta a telefont a vállához, szerelgetett, nem szólt semmit, csak ennyit hallottunk a telefonban. Egyszer csak megunta, és azt mondta, na ide hallgassa a Zsuzsi, a gyerekek maguktól is felnőnek, de a mély nyomót csak én tudom megjavítani. És még egy gyors történet így a végére, az is nagyon érdekes, amikor eljön az ember a falunapról, mert olyan szeretettel fogadják mindig az embert, hogy csodálkoznak, hogy miért akarsz te hazamenni? Hát városban laksz, hát tényleg itt jó levegő van, szépek a lányok, van pálinka, minek mész te haza, maradj itt, aludjál velünk, és egyszer megyek így az autómhoz, és jön utánam a polgármester, és mondja nekem, hogy mit iszik a művész úr, mit iszik a művész úr? Jaj, nem ihatok, mert autóval jöttem. Nem azt kérdezte, mivel gyűjt? Hanem, hogy mit iszik? Van csaposör, meg házi pálinka. Á, mondom, csak valami szénsavmenteset. Akkor pálinkát!
7: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagy kérdés, hogy mekkora vagyona lehet Orbán Viktornak. Ugye vagyonbevallásai szerint pár millió forintja van félretéve, de lehet, hogy van ott több is, csak nem forintba tartja, hanem focista kártyában. Talán a következő jelenet meghallgatása után okosabbak leszünk. Stratégiai megbeszélés. Varga Ferenc József jelenetét előadják a szerző és Mészáros Máté.
8: Szevasz, Lölő. Gyere be, soka megbeszélni valónk.
9: Te, Viktor, megint megdöglött egy zebra 60 puszta.
8: Mondtam, hogy ne simogasd. Térjünk a tárgyra.
9: Te, Viktor, azon gondolkodom,
8: Lölőkém, hogy... csínyján a szavakkal.
9: Ezt most nem értem.
8: Nem is kell, nem attól vagy a leggazdagabb magyar ember, hogy mindent értesz.
9: Figyú, nagyon félsz ettől a Ungerannától?
8: Én senkitől se félek, utcai harcos vagyok. Az Ungerannát felhívtam, hogy az általam megjelölt 6 évet toljuk ki 12-re.
9: És mit mondott?
8: Hogy nem ő szabja meg, hogy hány évet kapjunk.
9: Te, Viktor, én félek.
8: Lölő, minek? Amire ez a vagyonvisszaszerzési hivatal végez, a Dajcs előbb megtanul angolul. Lölő, most azon törjük a fejünket, hogy mit, hova menekítsünk ki.
9: Hát, először nézzük a birtokaimat, azaz, hogy a te birtokaidat.
8: A fele a tiéd, a negyedének.
9: Köszi, mindig bőkező voltál. Te, Viktor, mi lesz, ha ezek minden vagyont visszaszereznek? Semmink nem marad. Ám már így is le kellett mondanom egy helikopterről, amit meg akartam venni. Most jöttem ide hozzád kocsival.
8: De hát ott a másik helikopter, a piros.
9: Azt az Andi elvitte, elment bevásárolni.
8: Az Andi helikopterrel jár bevásárolni?
9: Na, hát nem gyalog.
8: Nyugodtan vásároljatok, hát nem kell félni ezektől a vagyon visszaszerzőktől.
9: Hát akkor meg minek menekítjük ki a vagyont?
8: Tulajdonképpen mi nem menekítünk, hanem mint a honfoglalók újra terjeszkedünk. Én például most a Rogánnal visszafoglalom Horvátországot.
9: Figyú, Málta is része volt a nagy Magyarországnak?
8: Melyik jaktot hagytad ott?
9: A zöldet, amit az Andi tele matricázott Hello Kittyvel.
8: Hát akkor igen, akkor most már Málta is a mi területünk.
9: Uh-huh. És a Papagáj-szigetek?
8: Milyen Papagáj-szigetek?
9: Ja, akkor Kanári.
8: Lőrinc, hagyjál valamit a többieknek is. Ott a Lázár, a Szijjártó, és még én is.
9: És a Tiborc is.
8: Ő a saját lábán áll.
9: És ha ez a hivatal kikezdi?
8: Majd rájuk küldöm a Gáspár fiamat katona volt Csádban.
9: Mi csodámban?
8: Csád.
9: Az meg mi?
8: Az egy ország Afrikában.
9: Afrikából csak egy országra emlékszem, mert az államkincstárról mindig az jut eszembe.
8: Micsoda?
9: Kongó. Te, Vitya, nem lehetne valahogy jobba lenni ezzel a Ungerannával?
8: Kérdezd meg, hogy nem romlott el nála a gáztűzhely. De figyelj ide! Nem kell hízelegni a tiszásoknak, van ellenük fegyverem.
9: A semjén puskája?
8: Lölő, nem olyan fegyver. Képzeld el, amikor kiapadt a Duna, megtaláltam a Magyar Péter bedobált telefonjait. 2 még működik. Minden rajta van. Az egyik üzenetben egy nővel beszélget. Erkölcsi fertő.
9: Jó, de ez a vagyon visszaszerző hivatalt nem fogja megállítani.
8: Végső soron le tudom őket állítani. Beküldök hozzájuk egy intelligens, elegáns úriembert, aki meggyőzi őket.
9: Köszi, hogy rám gondoltál.
8: Kivételesen nem.
9: A Torockaira?
8: Nem, nála is okosabb és kifinomultabb kell. Egy igazi lovagkeresztes lovag.
9: Ne csigázz már, ki az?
8: Hát a Fási Ádám.
9: Én szeretem, amikor énekel.
8: Azt kinéztem belőled, de a hivatalban inkább leállítanak minden nyomozást, csak hagyja abba.
9: Ja, így már értem.
8: Azt nem hiszem.
1: Remélem, önök rajonganak a találós kérdésekért, mert ha igen, akkor most az önök kedvence következik. A Rádiókabaré színpadán Galla Miklós.
10: Kedves közönség,
9: Köszönöm, hogy április 12-én megszavazták, hogy 5 év tiltás után visszatérhettem a Rádió Kabaré színpadára. Köszönöm. Az oroszlánnak harc közben leharapták a hallószervét. Vissza akart térni a csapatához, de a hiányossága miatt kiközösítették. Se füle, se falka. Érted, falka. Szóvicc. Mi az, ha egy férfi közli, hogy elvette Julikát feleségül? Nőstény. Mondták Jóskának, fogadjunk, hogy gyenge vagy, nem bírod el azt a teli lavort. Na erre ő felkapta a vizet. Önkiszolgáló ruhaboltban jártam. Az eladóhoz odavittem egy kötött sapkát és egy pár kesztyűt. Elnézést, mondtam. Ezekre az van írva, hogy 20 forint, 30 forint, 40 forint, 50 forint, 60 forint és 70 forint. Hogy lehet ez? Mire az eladó? Kérem, nálunk mindennek van határa. Hogy mondjuk, ha a foszforsav sója újabb rőzsét rak a kandallóba? Foszfát tesz a tűzre. Hogy nevezzük azt az asszonyt, aki gyárban dolgozik, és vannak gyerekei? Üzemanya. Hogy mondjuk, ha a sugaras úszójú hal beleharap a keszegbe? Maraton. Hogy írjuk le azt a púpos állatot, amely sajnos elpusztult, és a krematóriumban végezte? A füstbe ment teve. Hogy nevezzük azt, ha valakinek belefotóznak a torkába, és ebből óriási méretű plakát készül? Gigapószter. Hogy nevezik azt, ha úgy megtanulsz sakkozni, hogy a világ legjobbját is megvered? Polgárpukkasztás. Hová hatol be a hadsereg, ha kaját akar szerezni? Eleséges területre. Hogy hívják a nagykövet feleségét? Diplomata. Két bűnöző betört egy italboltba. A rendőrség ketten érte őket. Mi a fellengzősek téli sportja? Snowboard. Mit mond az az ember, aki a nyelvével illeti zakója bizonyos részeit? Nyalogatom a zsebeimet. Végül egy sztori következik, nem szó vicc, hanem egy kis történet. Mi egy olyan szerencsés nemzet vagyunk, hogy két színész királyunk volt, Latinovics Zoltán és Őze Lajos. A most következő történet Őze Lajosról szól. Az első 2 évet kivéve egész életében a Nemzeti Színházban játszott. De nyáron nem, mert akkor nyári szünet volt, hanem Gyulán, a Gyulai Várszínházban szerepelt. Na most egy szabadtéri előadás során előfordul, hogy kintről olyan zajok, zörejek szűrődnek be, amik nem tartoznak hozzá a színdarab tartalmához. Egyik alkalommal egy nagy Shakespeare művet előadtak, természetesen Lojzi volt az egyik főszereplő. Előadás után egy újságírónő oda ment hozzá. Azt mondja, művész úr, az előadás során ezek a hosszú drámai csöndek, szünetek miből táplálkoznak?
10: meg kell várni, amíg elmegy a busz.
1: Kedves hallgatóink, a Rádiókabarét hallották. A házigazda Felmiri Péter volt. Vezetőíró Kenderesi Attila. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Munkatársak Csizmadia Tibor, Csukrán Viktória, Popovics András, Svébis György. Felelős szerkesztő Kaiser Hajnal. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2026-ban.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Éjfél után két perccel jó éjszakát kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina, főbb híreink röviden. Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó 5%-át. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, mondta Donald Trump. Egyre több felé várható eső, jönnek a részletek. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Az adóhatóság online kalkulátorral segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály szerint a közös valuta kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszítené önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós fékentartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszky jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin telefonon állapodott meg arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Andrej Babis cseh kormányfő szerint az önkormányzati választások megerősítették, hogy pártja az ANO mozgalom a szenátus kivételével minden szinten a legerősebb párt Csehországban. A miniszterelnök tudatában van annak, hogy mint a múltban, a többi párt a második fordulóban várhatóan ezúttal is összefog majd a mozgalma ellen. Csehországban tegnap és tegnap előtt önkormányzati és részleges szenátusi választásokat tartotta, a hivatalos eredményeket ma hirdetik ki. Visszakerült a börtönbe az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte a méreginjekciós kivégzését Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták, most visszaszállították abba a börtönbe, ahol 30 éve tartják fogva. Ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél Yorkshire megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Az eset után a rendőrség kiürítette az állatkertet, amely a hétvégén már nem is nyit ki. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Végül az időjárásról. Éjjel sokfelé számíthatunk, tartós esőre többfelé kiadós mennyiség hullhat, délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső, zápor. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka még 9-13, napközben 16-21 fok várható.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most a Magyar Nemzeti Bank eltékozolt pénzéről lesz szó. Magyar Péter miniszterelnök a világ legnagyobb bankrablásának nevezte a történetet. Matolcsy György szerint egy fillér sem tűnt el. Parlamenti Vizsgálóbizottság és az ügyészség is kutatja, hogy pontosan mi történt. Egy biztos. A Magyar Nemzeti Bank vezetői, tisztségviselői úgy játszottak az ország pénzével, mintha az a sajátjuk lett volna. Egy részét kiosztották a rokonaiknak és barátaiknak, a nagyobb részét pedig eltékozolták félre sikerült befektetésekkel. több 100 milliárd forint ment félre, tűnt el. A történet bonyolult, de Matolcsy György jegybankelnök fiának meggazdagodása már átélhető következménye volt a mahinációknak. Erről szól Windis Judit összeállítása.
4: Matolcsy Ádámot többször buktatta már le a felesége. Például, amikor az új otthonukból posztolt, majd kiderült, hogy egy olyan 1,3 milliárd forintos ingatlanban laknak, amelyet az egyik jegybanki alapítvány kutatóközpontnak vett meg 2015-ben. Matolcsy később el is ismerte, hogy ott éltek. Az ingatlan évekkel később Matolcsy egyik jó barátjának a magántőke alapjába került. Matolcsy felesége bőséggel posztolt a luxusutazásokról, magánrepülőzésről és egy New York-i luxus ingatlanban töltött szilveszter éjszakáról is. Az egyik kép egy olyan szaudarábiai luxusszállodában készült, ahol 1,4 millió forint volt egy éjszaka. A csuklóján egy 24 milliós órát viselt. Matolcsy Ádámot is fotózták már egy 150 milliósra becsült órával a karján. A feleség képeit Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő tette széles körben elérhetővé. Ő is úgy kapta azokat. A Neresek luxus életéről a Cápák között című műsorból ismert befektető Tóth Ildikó is osztott meg vele információkat. A Klik TV-nek azt mondta, állítólag Matolcsy Ádám feleségének a tevékenységét le is tiltották felülről, mert az már a NER-nek is sok volt.
5: Van a világon 10 dedikált szálloda. Az egyik Indonéziában, Balin, Ubudban, Hanging Gardens. 10 000 euró egy éjszakára a szoba. Ő minden 2-3 hónapban egyszer onnan posztolt új képeket, mert oda mindenképpen el kellett menni, hiszen a top 10-ből az egyik legszebb és legjobb szálloda.
4: Pár éve oknyomozó újságíróknak sikerült beazonosítaniuk Matolcsy Ádám Porsche gyűjteményét. Majd a hozzá, illetve köréhez köthető dubai luxus ingatlanokat, vagy görögországi luxusnyaralót, ami Matolcsy feleségének a nevét viseli. Nem csak Matolcsy, a szűkebb baráti köre is elképesztő luxusban élhet. Egyikük, Száraz István például 2023-ban került fel a Forbes gazdag listájára, rögtön a 16. helyen landolt a 125,7 milliárd forintra becsült vagyonával. Másikuk, Somlai Bálint egy luxusadó gyűjteménnyel is büszkélkedhet. Mindezt nem saját erőből érték el, hanem inkább közpénzen. Száraz és Somlai a cégeiken keresztül több 10 milliárdnyi megbízást kaptak az MNB-től és az alapítványoktól is, ahogy Matolcsy is gyarapodott közpénzből. A kör luxizása, ahogy Lázár János használta a szót, az MNB botrány 2025-ös kirobbanása után kezdett igazán ráégni a NER-re, és vált a kampány egyik fő témájává. Lázár János a Kisvárdai utca fórumán egy MNB botrányos és Matolcsy Ádámos kérdésre válaszul kezdett el kullancsokról beszélni.
6: Azokat a nereseket, akik kullancsmódon ránk telepedtek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani.
4: Orbán Viktor pedig az 5 podcast interjújában beszélt arról, megérti, ha egyesek felháborodnak Matolcsy Ádám luxusautói láttán. A kérdésben hozták példaként a luxusautókat, Orbán nem ragozta tovább. 4 nappal a választási vereség után Orbán a Patriotának adott egy interjút, ahol sokkal nagyobb volt a luxizás súlya.
7: Nagyon sokan emlegetnek korrupciót, és nagyon sokan mondják azt, hogy a NER egyik legnagyobb bűne a félrenézés volt, miközben az elit luxizott. És sokan például Matolcsy Györgyre, az ő fiára, Matolcsy Ádámra, a sportautógyűjteményre céloznak. Ezek a mesés egy hétköznapi ember szemével hihetetlennek és elképzelhetetlennek tűnő meggazdagodások mit gondol, szerepet játszottak a Tisza párt 2/3 győzelmében?
8: Biztosan. Persze.
3: De hogyan lehetett kivenni a pénzt a jegybankból? Úgy, hogy első lépésként alapítványokba helyeztek el belőle rengeteget. Ezt azzal az újságíróval idézzük fel, aki először írt erről.
9: A Matolcsy féle Nemzeti Bank 2014-ben kezdte el létrehozni a Pallas Athénée alapítványokat, de akkor ezt nem kommunikálták nyilvánosan. Elsőként Csabai Károly, a HVG akkori munkatársa írt cikket ezeknek az alapítványoknak a létrejöttéről. Hogyan tudta meg, hogy létrehozták ezeket az alapítványokat?
10: Hát ez egy elég érdekes történet, ugye mindig kapunk olvasói leveleket, amiknek a felét nem olvassuk el, a másik felének a felét pedig azért elkezdjük feldolgozni, és most 3 hétig volt az én postafiókomban egy levél, egy olvasótól, aki azt írta, hogy figyeljünk arra, nem igazán nevezte meg magát. Figyeljünk arra, hogy ő úgy tudja, hogy a Magyar Nemzeti Bank létrehozott 4 darab alapítványt, összesen 200 milliárd forinttal. Most az első gondolatom az az volt, hogy biztos valami elírás lehet, hát 200 milliárd az hát már akkor is óriási összeg volt, nem hogy most, és hát mondom, biztos 2 milliárd. És akkor, mikor 3 hét után ugye az ember egy heti lapnál is minden héten keres, ráadásul augusztus volt, ilyen nagyon nyár, hogy az, akkor tényleg uborka szezon volt, milyen témát dolgozunk föl, és akkor hát mondom, akkor nézzünk utána azért. Mondtam, hogy elnézést, de én úgy tudom, hogy van ilyen, hogy Pallas Athénée alapítvány. És akkor mondja az ember, hogy hát van 4 darab. Kikértem, megnéztem, és ott volt, hogy 50 milliárd az első alapítvány, 50 milliárd a második, 34. 200 milliárd, így nem akartam hinni a szememnek, de ott volt le volt írva betűvel is, hogy ugye mennyi, úgyhogy, és akkor utána így alakult az, hogy elkezdtem megnézni, hogy kik vannak a kuratóriumba, és láttam azt, hogy mindenki, tehát a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt az egyes számú alapítványnak, a kuratóriumának az elnöke, Nagy Márton akkori jegybank elnök volt egy másiké, Vindis László, most ugye az állami számvőszék elnöke, volt egy harmadiké, akik aztán ők ketten később kiléptek ebből a történetből, de az alapításnál ott voltak mindenféleképpen, tehát tulajdonképpen az összes Magyar Nemzeti Banki tisztségviselők, és emellett neves akkor a konzervatív jobboldalhoz köthető emberek voltak benne a kuratóriumokban.
9: Mi volt ezeknek az alapítványoknak a deklarált célja?
10: A deklarált célja az volt, a hivatalosan, hogy oktatási kultúra célokra, tehát a közgazdász oktatás, a közgazdász tudásnak az elmélyítésére, tehát ők tulajdonképpen hozzá akartak járulni, érdekes módon nem volt oktatási minisztérium, és az oktatási célokat kívánt átvenni a Magyar Nemzeti Bank. Hát erre 200 milliárd az elég jelentős összeg, de volt egy kikötés, hogy ugye ezt be kell fektetni, azt hiszem állampapírokba tették, az első körben állampapírokba tették ezeket, és csak a haszont lehetett felhasználni, tehát az éves haszont, vagy nem tudom, mi, de valószínűleg éves haszomot, azt lehetett kiosztani különböző szervezeteknek, és akkor hát az első kérdés az volt természetesen, amikor ezt megírtam, hogy megkerestem a Magyar Nemzeti Bankot, és mondtam, hogy mondják meg, és akkor közérdekű adatigényléssel fordultam az MNB-hez, és megkérdeztem őket, hogy hát mutassák meg, hogy kiket támogatnak. És hát ugye akkor ezt visszautasították, mert azt mondták, hogy nem közpénz. Tehát ugye ez volt a lényege az egész történetnek, hogy azt mondták, hogy ami az, hogy elveszítette a közpénz jelleget, ugye most már ez ilyen szállóigévé, vagy szállómondattá vált, ezt velem közölték, hogy ezt nem fogják kiadni, mert azzal, hogy az MNB áttette az alapítványokba, azzal ez elveszítette a közpénz jellegét.
9: Azt lehet tudni, hogy ez a pénz miből származott?
10: Igen, ezt lehet tudni, hogy az MNB folyamatos forint leértékelő politikát folytatott, és a forint leértékelés során árfolyamnyereségre tett szert, és mindezt az árfolyamnyereséget, kamatnyereséget is, de az kisebb mértékben, mindezt az árfolyamnyereséget, ezt tulajdonképpen ilyen mértékű védúzat, és ebből képezte meg ezt az egészet, ebből úgy gondolta ő, hogy ezt nem kell visszáramoltatni a költségvetésbe, az állami költségvetésbe, mert van egy ilyen szabály, hogy amikor az MNB veszteséges, akkor a veszteséget az állami költségvetésnek állnia kell, ha viszont nyereséges, akkor viszont a nyereséget azt pedig be kell fizetnie. Hát ők úgy gondolták, hogy sokkal hasznosabb célokra fogják ezt elkölteni.
9: Akkor már a Nemzeti Bank elkezdett egy nagy értékes ingatlanoknak a felvásárlását. Ezeket is aztán bevitték ezekbe az alapítványokba.
10: Igen, az egy kicsit később kezdődött, 15 elején, ott is folyamatosan nézett, Vörösmarty téren vettek egy ingatlant, akkor megvették a Kémiai Kutatóintézetet ott a második kerületben, nem messze egyébként a HVG székházától, tehát úgy gyalog kisétáltam, és ott le tudtam fényképezni, meg be is akartam menni, de hát oda se engedtek be. Tehát nagyon sok több ingatlant is vásároltak, és hát ez mind-mind teljesen titokban maradt, egészen addig, amíg mondta ügyvédelme, a Nehézposonyi Márton, hogy hát indítsunk per. Tehát tulajdonképpen neki köszönhetjük ezt az egészet. Én azt mondtam, hogy nem tudom, van-e értelme, magyar bíróságokat ismerve, megmondom őszintén, hogy nem igazán láttam a pernyelés esélyét, és aztán az első körben el is buktuk az első ilyen pert, tehát mondták, hogy valóban nem közpénz, tehát igaza van az MNB-nek, majd én akkor teljesen feladtam, majd a Marci mondta, hogy menjünk tovább, és akkor 2016. március 30-án a kúria hozta azt az ítéletet, hogy a közpénz nem veszített el a közpénz jellegét, és akkor utána nyilvánosságra hozták hogy mire költik, és akkor azt lehetett látni, hogy mindenféle, tehát az összes haver, az összes NER-hez köthető cégekhez folytak ki különböző ilyen 10-20-30-40 milliók, és amellett mondjuk az ingatlanokba pedig a masszív, nagyobb tőkét fektették.
9: Végül összesen 6 alapítványt hoztak létre, és ezek az alapítványok létrehoztak egy ZRT-t, ezt a bizonyos Pallas Athénée Optima ZRT-t. Ennek mi lett volna a feladata?
10: 266 milliárdról beszélünk, annyi lett a végén, ugye 200 milliárddal alapították a 4 alapítványt, és utána még létrehoztak 2-t, és akkor utána központosítottak, és az Optimának viszont már az volt a kifejezett célja, hogy kifejezetten ingatlan beruházásokba fektesse ezeket a pénzeket.
9: A közgazdászképzés támogatásából maradt valami?
10: Hát nem sok.
3: Az adatok nyilvánosságra kerülése előtt volt egy nagyon fontos közjáték. A folyamatban lévő perek miatt a fideszes kétharmad egy törvénymódosítóval próbálta eltitkolni az alapítványi költéseket, visszamenőleges hatállyal. Ekkor hangzott el a legendás, elvesztette közpénz jellegét, mondás Kósa Lajostól egy sajtótájékoztatón. A terv nem jött be. Hiába szavazták meg, az Alkotmánybíróság megsemmisítette ezt a részt. Mostanra senki sem vállalja magára az ötletet. A javaslatot benyújtó Bánki Erik, a Gazdasági Bizottság akkori elnöke, és Kósa Lajos volt frakcióvezető is állítja, hogy csak azt adták be, ami az MNB-től érkezett. Kósa szerint ő csak a jegybanktól kapott mondatot idézte.
8: Én azon a sajtótájékoztatón az MNB által átküldött anyag indoklását ismertettem. Abban szerepel ez az elveszti közpénz jellegét. Nem sok bombó híresül el egyébként a hazánkban, de kétségtelen az bevallom, de nem saját volt, hanem ezt a Nemzeti Bankból idéztem. Nemzeti Bank kapcsán idéztem.
3: Matolcsi György volt jegybankelnök, viszont tagadja, hogy neki bármi köze lenne az egészhez.
11: Honnan származhat ez a mondat? Tehát nem a Magyar Nemzeti Banktól, nem a Magyar Nemzeti Bank elnökétől. Két forrást találtunk, az egyik egy az MNB alapítványaint képviselő jogász érvelt így, helytelenül, a másik pedig egy törvényjavaslatból. Abból nem lett törvény, helyette lett egy olyan helyes törvény, amelyik megállapítja, hogy a jegybanki alapítványok pénze közpénz maradt, tehát ellenőrizni kell, és az állami számvevőszék dolga, hogy azt ellenőrizze.
3: Érdekes vita. De ennél is érdekesebb, hogy az alapítványok oktatás helyett egészen más dolgokkal foglalkoztak. Például ingatlanok adásvételével, felújításával, valami egészen bonyolult módon. Ezekről beszél Vitéz F. Ibolya, a 24.hu újságírója.
12: Sokat foglalkozott az MNB és alapítványainak ingatlan ügyeivel. Ezek közül talán a legemblematikusabb az Úri utcai, egykori budai városháza a várban, amit egész egyszerűen kétszer vett meg a Magyar Nemzeti Bank. Hogy történt ez?
13: Ezt a közleményekből lehet követni. 2014-ben az MNB még a Tudományos Akadémiától vásárolt egy romos történelmi épületet, 1,9 milliárd forint, és ezt tovább is adta Rögvest vagyonátadás keretében a MNB által létrehozott alapítványnak. Kezdetben több alapítvány volt, még ez később a általunk ismert Pallas Athénée Padme rövidítésű alapítványba egyesült, úgyhogy az egyszerűség kedvére használjuk ezt a Padmét. Az alapítvány induló vagyont kapott, pénzbeli induló vagyont is, ebből felújítást végeztetett el az alapítvány. Tehát amikor felújították az épületet, akkor az MNB a minden igényt kielégítő épületet 8,7 milliárd forintért megvette, ami hát összességében azt jelenti, hogy elég jelentős ráfordítással felújítatta magának lényegében, és aztán még egyszer kifizette annál már magasabb összeget.
12: A Nemzeti Bank ezeket az ingatlan vásárlásokat valahogy így körbefuttatta az alapítványon. Ugyanezt történt a Postapalotánál is, nem? Hogy nem közvetlenül vásárolta meg.
13: Igen, hasonló. A felújítást Road Development Kft. Végezte, amelyik Matolcsi Ádám baráti körébe tartozó Somlay Bálint tulajdonában áll.
12: Ez volt az a cég, amelyik a MNB szabadságtéri székházát is felújította.
13: Úgy van, de nem csak az. Több más MNB ingatlan felújításán dolgozott, illetve ő nyerte el. Még aki kiválasztotta a felújítást, még az is Somlay Bálint érdekeltségi körébe tartozó cég volt, és hát nem meglepő módon a Somlay Bálint érdekeltségébe tartozó céget választott a kifelújításnak. Tehát az egész MNB köré épült óriási befektetői hálózat, ahogy a számovészék nevez, tehát hemzseg a magántőke alapoktól, alapkezelőktől, vagyonkezelőktől, tanácsadók, mindenféle a cégektől, pénzügyi instrumentumoktól, miközben ugye valójában ingatlan üzletek vannak, de soha nem az történt, hogy direktbe mondjuk a MNB alapítvány arra felkent vagyonkezelő cége egymagában megvette volna, vagy mondjuk projekttársaságokon keresztül ez történt volna. Ez az óriási hálózat, hát jellemző, hogy nem fér el, egészen apró betűkkel próbálta nyomtatni a számvevőszék ezt a befektetői hálózatot, és egyszerűen nem fér el, inkább csak két oldalon, vagy azon sem.
3: A többi történet is hasonlóan kacifántos, de a lényeg mindig ugyanaz. Baráti vállalkozók jutnak pénzhez a fordulatok révén. Volt más módszer is a baráti vállalkozók megsegítésére.
12: A Nemzeti Bank másik módon is finanszírozta ezt a befektetői hálózatot, mégpedig kötvények lejegyzésével. Ez hogyan működött, ez a kötvénybiznisz?
13: Magyar Nemzeti Bank valamikor 2019-ben egy növekedési kötvényprogramot indított, abból a célból, hogy a gazdaság ott ilyen módon élénkítse, és megfelelő vállalatok ebből a kedvező forrásból, vagy ez egy szuper kedvezményes konstrukció volt, tehát 2-6%-os fix kamatot, hangsúlyozunk, hogy fix kamatozású kötvényekről volt szó, tehát ilyen kedvező áron lehetett kapni lényegében hitelt, mert ugye az MNB lejegyezte a cég által kibocsátott kötvényt, és a készpénz oda került a céghez, azzal kezdhetett, amit akart, és ezek többnyire 10 éves lejáratú, tehát hosszú lejáratú, és nagyon kedvező, mondjuk azt, hogy hitelek volt. Ugye az MNB alapítvány legnagyobb közvetett befektetése az egy lengyel tőzsdei ingatlan társaság, én csak ilyen egyszerűen mondom, hogy GTC. Ennek van magyarországi leányvállalata is, GTC Magyarország ZRT. Ez is a kedvezményezettek között volt, aki kötvényt bocsáthatott ki, és az MNB lejegyezte. Ugye nem az egészet, de alapesetben 70%-ot jegyzett be le ebből, és 3% alatti kamatozású hitel volt. Hogy pontosan mit vásárolt ebből a GTC Magyarország, hogy milyen ingatlan ügyletre fordította, azt nem tudjuk, az is lehetséges, hogy a rosszabb kondíciójú korábbi hitelek kiváltására fordította, akkor is jól járt vele feltétlenül, de ennél az ügyletnél meg kell jegyezni azt, hogy itt tulajdonképpen az MNB a saját alapítványának az érdekeltségét finanszírozta, ami azért felvet egy kérdést, hogy ez összeférhető dolog-e. Az MNB ugyanis a pénzügyi felügyeletet is ellátó szervezet.
12: Nem csak a GTC Magyarország ZRT volt az egyetlen ebből a körből, ami részesülhetett ebből a kötvényprogramból.
13: Nem bizony. Van egy, hát ha lehet, akkor még izgalmasabb szereplő, a Sky Green Buildings Kft., amelyiknek a tulajdonosai magántőke alapok, ugye magántőke alapokról nem lehet kívülálló számára pontosan tudni, csak hosszas adatigénylés után talán, de még egyelőre nem tudjuk, hogy működik ez a rendszer, hogy milyen tényleges tulajdonos, milyen magánszemélyek állnak mögötte. Ami tudható, hogy az alapkezelője a tőkealapoknak, az egy ZRT, a Quartz befektetési alapkezelő, és ez viszont Száraz István érdekeltsége. Ő róla azt érdemes tudni, hogy Matolcsi György volt jegybankelnök fiának, Matolcsi Ádámnak, a barátok körébe tartozó üzletember. És a Skygreenről azt érdemes még tudni, hogy egy komolyabb belvárosi ingatlan portfólióval rendelkezik, irodaépületekkel, 150-180 milliárd forintra tették annak idején a piac értékét ezeknek. Ők 32 milliárdnyi kötvényt kibocsátásra kaptak lehetőséget, és ezt ő jegyezte le nagy részt az MNB, tehát őket is forráshoz juttatta Matolcsy György jegybankja, és ugye ezt ingatlan vásárlásra fordították. És hát ezek között, az ingatlanok között szintén van egy Úri utcai ingatlan, ami eredetileg az MNB tulajdonában volt, ezt miután a MNB felújította, a Skygreen Building megvásárolta, majd az MNB alapítvány visszabérelte. Tehát, hogyha lehet ez még direktebb konstrukció arra, hogy mennyire kiterjedt ingatlan machinációs rendszer állt össze.
3: Olcsó hitellel is megtolta tehát a baráti kört a jegybank olyan cégeket is, amelyek alapítványokkal üzleteltek. És elhangzott a GTC nevű részvénytársaság neve.

0: IC és francia luxus ingatlanokkal foglalkozó Ultima Capital nevűbe. Erről a szintén félre sikerült kalandról beszél Sarkadi Bálint pénzügyi elemző, aki a Substacken több bejegyzésben is bemutatta az elmúlt hetekben kutatási eredményeit.
1: Alapvetően az késztetett arra, hogy ezt a sorozatot megjelentessem a Substacken, hogy az alapítványi történeteknek van egy olyan vetülete, van egy olyan szála, amely alapvetően külföldre nyúlik, és viszonylag komplex és összetett pénzügyi tranzakciókat foglal magában. Ezekkel sok újságíró foglalkozott az elmúlt években, viszont egyes szálak olyan messzire mutatnak, hogy egyfajta ilyen szakmai kihívásként tekintettem arra, hogy ezeket az opciós szerződéseket, forward agreementeket, stb. Megpróbáljam becsomagolni újságíró, érdeklődő újságolvasó számára értelmezhető módon, példákkal szemléltetve, kibontva az egyes szerződések tartalmát, és igazából halmozódott ez a tudás. Miután olvastam ezeket az anyagokat, az éves beszámolókat, a tőzsdei közleményeket, az ÁSZ-jelentéseket természetesen, és gyakorlatilag az összes oknyomozó újságírók által írt színvonalas írásokat az elmúlt évekből, és megpróbáltam ebből egy ilyen kifejezetten a jegybanki alapítvány svájci befektetésével kapcsolatosan egy teljes képet adni, úgyhogy igazából ez egy, mondhatnánk úgy, hogy hobbi volt.
2: Nagyon komoly energiákat tett bele, rengeteg forrást olvasott el, ez látszik is a jegyzetekből, amik szintén nyilvánosságra hozott, tehát vissza lehet keresni, hogy honnan van ez a rengeteg információ. Nekem úgy tűnt a sorozatból, hogy itt két butaság, átverés, valamilyen kavarás, ez nagyon kíváncsi, hogy mi a véleménye történt, de először nézzük meg ezt a két furcsa helyzetet. Az első helyzet az, amikor ebbe a svájci ingatlan projektbe, ami tartalmaz a francia rivierán és a svájci Alpokban is luxus ingatlanokat, ebbe valahogy beszáll a Magyar Jegybank egyik alapítványa, de nem úgy száll be, hogy megvásárolja, hanem majd az övé lesz, ha jól értem. Ez mit jelent? Mi történt, és ez mennyire racionális?
1: Így van, tehát alapvetően, hogyha gazdaságilag értelmezzük a tranzakciót, arról volt szó, hogy a vételárat előre megfizeti az alapítvány, illetve az alapítvány csoportjába tartozó gazdasági társaság, de a tulajdonjog majd csak később, eredeti tervek szerint 2025 végén száll át a jegybanki alapítványra, miközben a kifizetések megkezdődtek 2021 nyarán, kora őszén. Hogy egy kicsit mélyebben belemenjünk, ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy kötvényeket jegyzett le a jegybanki alapítvány egyik társaság, az Alpine Holding Kft. Nevű magyarországi Kft. Ezek a lejegyzések a terv szerint 2021 nyarán kezdődtek volna el, és 2024 végén értek volna véget, összesen 380 millió svájci frank értékben, ez nagyjából akkor jár folyamon olyan 170 milliárd forint nagyságrendileg az az összeg, amelyet terveztek befektetni. És ezek kötvények voltak, de a kötvény fedezete az ráadásul nem is maga a svájci cég üzletrésze volt, hanem egy másik luxemburgi magántőke alap befektetési jegyei, és ez a luxemburgi magántőke alap birtokolta a svájci céltársaságnak az üzletrészét. Ez igazából annyiban volt szokatlan, hogy a kötvény alapvetően egy befektető azért vásárolja, hogy azon hozamot realizáljon, tehát mondjuk egy negyedéves, féléves vagy éves kuponfizetéssel. Ezek a kötvények semmifajta kamatot nem fizettek a befektetőknek. Annyi volt tulajdonképpen ennek a célja, hogy majd 2025 végén, amikor minden feltétel teljesül, akkor ezek a kötvények egy az egyben konvertálhatóak lettek volna ennek a luxemburgi magántőke alapnak a befektetési jegyére, ezen keresztül pedig a svájci társaság üzlet részére. Viszont ebben a periódusban, 2021-től 2025-ig, ugye se kamatbevételt nem realizált az alapítvány, sem pedig irányítási jogot nem szerzett a svájci társaságban. Tehát ez alatt ők sem a társaság közgyűlésén, sem a társaság igazgatóságában semmilyen szavazati joggal vagy döntéshozatali kompetenciával nem rendelkeztek.
2: Itt, ha jól tudom, az eredeti társaság egy Max Hervé George nevű üzletembernek volt az érdekeltsége. Arról lehet tudni valamit, hogy vele hogyan került kapcsolatba egy bank alapítványa, egy Berni tőzsdén jegyzett, nem túl ismert cégről volt szó.
1: Így van, ez az egyik legfeldolgozatlanabb és ismeretlenebb és érdekes, legérdekesebb területe ennek a tranzakciónak, hogy ez a Optima kör vagy Padme kör

0: az ottani döntéshozók egyáltalán hogy ismerték fel ezt a befektetést, hogy kerültek kapcsolatban, ahogyan is mondta Max Hervé Zsorzsal. Ő ugye 33,3%-ban volt tulajdonosa ennek a svájci társaságnak, és Byron Bacsiocchi volt szintén egy jelentős tulajdonrésze, 25%-os tulajdonrésze rendelkező másik tag. Ugye a Telex csinált egy nagyon alapos oknyomozó újságcikkekre építő videót, ez olyan nagy játszma, ami YouTube-on is már azt hiszem 1 millió fölötti megtekintésnél jár. Ott azt hiszem az hangzott el, hogy Matolcsi Ádám és baráti köre valamilyen formában kapcsolatba kerültek ezekkel a svájci és egyéb luxus ingatlanokkal, és innen eredeztethető a kapcsolat. Én mást is hallottam az ilyen kapcsolatfelvételről, anélkül, hogy nevesíteném, de egy Magyarországon működő diplomata neve is szóba került, mint aki a kapocs volt a magyarok és a svájciakat, illetve Max Hervé Zsorzs francia, de a svájci üzleti körök között, aki facilitálhatta ezt a befektetést, de alapvetően szerintem konkrét tényinformációnk nincsen arról, hogy hogyan ismerték fel ezt a befektetést, illetve ki volt az összekötő kapocs.
1: Ez az eljárás, hogy kötvényeket vásároltak első körben, ami nem jogosított fel sem menedzsmentjogokra, sem bevétel realizálására. Ez egyébként szokatlan a üzleti életben? Ezt el lehet magyarázni, hogy ez miért így történt?
0: Nem, szerintem erre nincsen észszerű magyarázat. Ugye eleve onnan indulunk, hogy amikor ennek a befektetésnek az ötlete megszületik, ez 2021. augusztus talán 24-én történt ez a kuratórium előterjesztés erről a befektetésről. Ebben az időpontban az alapítványnak gyakorlatilag már nincsen forrása, szabadon befektethető likvid pénzeszköze. A forrásainak jelentős részét felemésztette a GTC befektetés még 2020-ban. Ezek után maradt még mozgatható, fejből mondom, ilyen 10-20-30 milliárdos forintnyi felhasználható tőke, de ez korán sem volt elég arra, hogy ezt az üzletrészt ezt megvásárolják, akár kötvényként, akár üzletrészként. Ekkor kezdődtek ugye a különböző külső forrás bevonások, ugye az egyik a Neumann János Egyetem Alapítvány által folyósított 127,5 milliárd, illetve 170 millió euró értékben vettek föl hitelt egy svájci pénzintézettől. Tehát maga a konstrukció azért sem életképes, és azért teljesen szokatlan, és unortodox, mert semmifajta folyóbevételt nem biztosított, ellenben olyan kötelezettségeket keletkeztetett maga a kötvényjegyzési struktúra, melyre nem volt igazából az alapítványnak ekkor már forrása.
1: Az említett GTC az ugye egy lengyel tőzsdén vitt szintén ingatlan projekt, ahol az volt az érdekes, hogy azzal védekeztek a döntéshozók a jegybank környékéről, hogy hát lehet, hogy magának a cégnek a részvényei esnek, és ez végülis veszteséget hozott a jegybanki befektetésnek, de hogy egyenként a benne lévő ingatlanok azok sokkal értékesebbek, és azokat majd egyenként eladják, akkor jók leszünk pénzben. Itt pedig, ha jól értem, arról írt, hogy pont fordított volt a helyzet, a társaság részvényei voltak felülértékelve, a benne lévő ingatlanok értékéhez képest. Ez mit jelentett, hogy itt teljesen másik nézőpontból adták el, hát maguknak tulajdonképpen a történetet?
0: Így van, tehát hogy ön is mondta, és ez az ÁSZ jelentésben is rendszeresen visszaköszön ott a csatolmányokban szereplő levélváltásokban az ÁSZ képviselői, illetve a Padme csoport jogi képviselője vagy elnöke közti levélváltásokban, hogy ez rendszeresen visszatérő motívum, hogy a nettó eszközérték az lényegesen több, mint a részvénynek az aktuális árfolyama. Ebből pedig azt a következtetést vonta le az alapítvány, hogy ezek akkor is jó befektetések, hogy a részvény árfolyam zuhan. Az ultima befektetéshez kapcsolódó kuratóriumi előterjesztésben a befektetés erősségei között szerepel az előterjesztő szerint, hogy a társaság piaci kapitalizációja, vagyis az összes forgalomban lévő részvény tőzsdei árfolyamának együttese, az jelentősen meghaladja a társaság nettó eszközértékének az értelme. Tehát ahogy ön is mondta, éppen az ellenkező, tehát ugyanaz az érvelés, csak éppen 180 fokban ellenkező irányban hatnak a két társaságra, legalábbis a Padme döntéshozói szerint. Vagyis gyakorlatilag, ha csak formál logika szerint nézzük, akkor az ultima részvény túlértéke volt, az ő logikájuk szerint a GTC részvények pedig alulértékeltek, tehát vagy egyik, vagy másik nem állhatja meg a helyét.
1: Lehetséges, hogy itt ez a Max Hervé nevű figura átverte őket, vagy pedig itt lehetett valamilyen közös biznisz háttérben?
0: Hát itt óvatosan kell fogalmaznunk szerintem, mert ugye nem vagyunk a teljes irattár birtokában, és nem tudtuk áthámozni ennek a társaságnak a történetét 2018-ig napjainkra minden ingatlanra, minden jelzálog szerződésre és a többire kiterjedően. Én azt gondolom, hogy összegezve a tényeket, azt, hogy ez egy gyakorlatilag a tőkepiacokon egy láthatatlan társaság volt abban a pillanatban, ez egy 2 éves múlttal működő részvénytársaság volt akkor, amikor ebbe a Padme befektetett, alacsony piaci kapitalizációval, alacsony közkészhányaddal, viszonylag kevés saját tőkével, már amennyire egy tőzsdei cég tekintetében ez kiolvasható. Nem tudom elképzelni azt, hogy itt a Padme döntéshozóit, illetve az Optima döntéshozóit kizárólag egy jó befektetés lehetősége motiválta arra, hogy ezeket a kötvényjegyzéseket elindítsák. Az, hogy a másik oldalon, a Max-Hervé Zsorzs oldaláról milyen megfontolások vezethettek és történtek-e, vagy történhettek-e alkuk a háttérben itt akár az informális jegybank környéki döntéshozók és a svájci üzletemberek között. Erről exakt tudásunk most nincsen. Feltételezem, hogy igen, de még egyszer mondom, tehát itt óvatosan kell fogalmaznunk, mert nem vagyunk minden adat birtokában.
1: És a történetnek egy másik érdekes csavarja, az a 2024 karácsonyi december 27-i közgyűlés, ahol beszáll egy új befektető ebbe a történetbe, mert a fizetésképtelenség határán van az Optima. Mi történt? Ki érkezett? Miért érkezett? És ez miért sajátos ez a történet?
0: A Telexen Brückner Gergely újságíró sokat írt erről a tranzakcióról, illetve magáról az új befektetőről is. Kiderült közben egyébként, hogy valójában 2 új befektető érkezett 24. december 27-én. Az egyikük lényegesen nagyobb tulajdonrészt szerzett, mint a másikuk, de ketten voltak. 2 görög befektető, Ioannis Papalekas és Evangelos Marinakis, illetve az általuk jegyzett ciprusi társaságok hajtották végre ezt a tőkeemelést. A tőkeemelés mindenképpen indokolt volt az Optima Capital esetében, ugyanis a társaság jelentősen el volt adósodva, és évről évre nagyon komoly veszteségeket termelt, ami abban a szempontból is releváns, hogy rengeteg hitel támasztja meg az Optima Capital ingatlanjait. Anélkül, hogy rálátnánk természetesen ezekre a különböző jelzálog szerződésekre, nem tudhatjuk, hogy ott milyen kovenánsok szerepelnek, de mindenképpen, tehát amikor egy társaság évről évre folyamatosan veszteségesen működik, és a saját tőkéje csökkenő pályát mutat, akkor a hitelező bankok adott esetben a szerződéseket felmondhatják, átstruktúrálhatják, különböző a társaság életére negatív folyamatokat tudnak elindítani. A tőkeemelés tehát indokolt volt, ami kevésbé volt szerencsés az Optima Capital szempontjából, hogy ez egy apport útján megvalósított tőkeemelés volt, tehát nem készpénzt bocsátottak a társaság rendelkezésre, hanem különböző görögországi ingatlanokat. Ez azt a helyzetet orvosolta, hogy a társaság saját tőkéje az a jó irányba mozdult el, hiszen ezek az ingatlanok javarészt tehermentesek voltak, így a hitel saját tőke aránya az javult 2024 decemberében. A kérdés ezzel kapcsolatban ugye az volt már akkor is, és az most is, hogy valójában ezek az apportált ingatlanok, ezek a görögországi ingatlanok mennyit értek, mennyit érnek, és mennyiért kerültek beszámításra. Ugyanis amennyiben annyit értek, amennyiért beszámításra kerültek, akkor sem járt a Pallas Athene Domus Meriti alapítvány jól, mert lényegesen alacsonyabb részvényi árfolyamon tudott a görög befektető, illetve befektetők beszállni. Amennyiben viszont lényegesen kevesebbet érnek ezek az ingatlanok, mint amennyire beszámolták őket 2024-ben, akkor hatalmas veszteség keletkezhetett a magyar részvényeseknél, hiszen szükségszerűen ami az új befektető nyeresége, az a korábbi befektetőknek veszteség.
1: Jelenleg mi a helyzet? A Papalekas és köre van döntési helyzetben lényegében egyedül?
0: Abszolút, tehát a tőkeemelés eredményeként Papalekas úr és az érdekeltsége olyan 53%-nyi, tehát többségi tulajdon biztosított számára, azóta ez tovább nőtt, tehát gyakorlatilag most már a részvények 2/3 az ő tulajdonában van. A Pallas Athene egy igazgatósági tagot tud delegálni az 5-ből, alapvetően Papalekas úr és a Joda nevű társasága dominálja az igazgatóságot, és hát természetesen a közgyűlést is.
1: Csinál már pénzt a cég?
0: Nem, a cég az 2021-ben még nyereséges volt, de azóta minden évben stabilan veszteséges és egyre növekvő veszteséggel.
1: És ha jól olvastam az írásait, akkor az a nyeresség is inkább trükközésből fakadhatott, mint sem valódi piaci bevételből.
0: Igen, a trükközés az talán erős, de Való igaz, hogy az ingatlanok, tehát a meglévő ingatlanok átértékeléséből származott a nyereség oroszlán része. Erre egyébként a irányadó számviteli szabályok lehetőséget biztosítottak a társaságnak, hogy átértékelje évről évre ezeket az ingatlanokat, külső megbízás alapján dolgozó értékbecslők felértékelték ezt, és ők úgy találták, hogy az ingatlanok értéke, emlékeim szerint olyan 20 millió svájci frankkal nőttek, és ezt ők az eredmény oldalon be tudják számítani.
1: A mostani helyzetben egyébként a Berni tőzsdén még kereskednek a Ultima részvényeivel? Tehát be lehet még szállni?
0: Én inkább azt mondom, hogy be van vezetve a tőzsdére, és időnként egy-egy részvénygazdát is cserél, de azt tudni kell, hogy ez egy rendkívül illikvid papír. Amikor legutoljára néztem pár hete, akkor az utolsó jegyzett tranzakció az júliusban történt. Tehát igazából a tőzsdei árfolyam az nem túl releváns ennek a társadalomnak az esetében. Ennek ellenére lehet Ultima részvényt vásárolni, ha valaki nagyon megkívánná, de nem feltétlenül ajánlott.
1: Ki lehet ebből legalább nullszaldóval szállni a magyar államnak?
0: Nullszaldóval egészen biztosan nem. A legutóbbi Berni tőzsdei közlemények alapján a Padme opciós jogot szerzett arra, hogy eladja a részvényeit, tulajdonában lévő Ultima részvényeket, de ez csak 2029-ben fog élesedni, és akkor is 105 frank per részvény árfolyamon. Hogyha a jelenlegi tulajdonosi szerkezetet nézem, nagyjából olyan 2,8 millió részvényel rendelkezik az alapítvány. Ha ezt felszorozzuk a 105-tel, akkor mi mindig nem vagyunk annál a 400 millió franknál, amennyit befektetett a Padme ebbe a társaságba, és ez a 2029-es dátum is azért még elég messze van, tehát hogyha megnézzük a társaság működését, eredményességét, pénzügyi mutatóit, akkor sok víz lefolyik még addig a Dunán, mire ebből valami lesz. Én nem gondolom, hogy ezt nagyon szignifikáns vagyonvesztés nélkül lehetne abszolválni ezt a kiszállást.
1: Várható még újabb rész a Substack-e megjelent sorozatba?
0: Igen, a következő részben szeretném feldolgozni a Ultima Capital alapításának körülményeit.
1: Utólag hogyan látja itt a magyar döntéshozók motivációját, felelősségét? Telexes cikkek kicsit abba az irányba értelmezték a történetet, hogy hát itt valaki nagyon nagyot akart, de nem értett hozzá, és megvezették. Ez egy reális kép, vagy lehetséges más helytálló magyarázat is?
0: Én azt gondolom, hogy ennek van realitása, de azt is gondolom, hogy van más lehetséges megoldása is ennek a történetnek. Ugye, ha fogalmazhatok így, ingyen senki sem hülye. Szerintem elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, hogy a Pallas Athéné és az Optima döntéshozói gyakorlatilag mesterkélten egy olyan tranzakcióban navigálták a Padme csoportot, melyről tudták a kezetektől fogva, hogy ez gyakorlatilag vagyonvesztést fog eredményezni. Ugye a kérdés az, hogy volt-e bármifajta összejátszás és kommunikáció az eladók és a vásárlók között. Ezt én úgy gondolom, hogy a nyomozóhatóságnak kell majd bizonyítania, hogyha odáig eljutunk. A felelősség kérdése, a kuratórium felelőssége, tehát a Pallas Athéné Domus Meriti kuratórium felelőssége mindenképpen megáll. Tehát itt az a kérdés, hogy ők milyen anyagból dolgoztak, azokat az anyagokat kiterjesztette elő, kivégezte a jogi pénzügyi átvilágításokat, és hogy a kuratórium milyen háttéranyagok alapján hozta meg a döntéseit. Ott is fellelhető esetleg majd egyfajta felelősség, hogy akik a kuratórium keze alá dolgoztak, ők milyen felelősséggel tartoznak ebben az egészben.
1: Sarkadi Bán, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Parlamenti vizsgálóbizottság alakult az MNB-ből eltűnt milliárdok miatt. Ott hallgatták meg a múlt héten Kósa Lajost és Bánki Eriket, előbbi frakcióvezetőként, utóbbi pedig bizottsági elnökként kérhette volna számon Matolcsy Györgyöt. Mindketten azt mondták, ők semmiért sem lehetnek felelősek. Először Bánki Eriket halljuk, Windis Judit összeállítása következik.
3: Az, hogy miért voltunk nyugodtak az alapítvány működésével kapcsolatban, azért, hogy nem tettem, mert ott az állami számvevőszék, amely folyamatosan ellenőrizte a Magyar Nemzeti Bank és az bank alapítványának a működését is. Érzek-e bármilyen felelősséget ezzel kapcsolatban? Semmilyen felelősséget nem érzek, elnök úr. Az, hogy az alapítványok hogy gazdálkodtak, hogy milyen visszaélések voltak, az semmi köze a jogalkotónak, semmi köze annak a jogszabálynak, amit elfogadtunk, mert az minden esetben a kuratórium és a kurátorok felelőssége, hogy ők az adott alapítványokban milyen gazdasági vagy milyen egyéb döntéseket hoznak, és azzal nekik kell elszámolniuk, nem a jogalkotó. 2013-ban lett Matolcsy György egybank elnök, és 2025-ig volt elnök. Minden évben beszámolt, és minden évben minden beszámolónál, minden egyes bizottsági tagnak, beleértve az ellenzéki bizottsági tagokat is, lehetőségük volt arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, az elnöknek meg kötelessége volt arra, hogy válaszoljon. Azokból a válaszokból, amelyeket a bizottság ülésen tett, illetve azokból a beszámolókból, amely írásos beszámoló volt a Magyar Nemzeti Banknak minden évben, ez egyáltalán nem derült ki, hogy a jegybank által alapított gazdasági társaságokkal, vagy a jegybank által létrehozott alapítványoknak a működésével bármi baj lenne. Az egy hiteles anyag. Abban nem írhat le olyat a Magyar Nemzeti Bank, ami nem valóság. Tehát mi abból indultunk ki, azokból az anyagokból, ezért nem éreztük azt, hogy nekünk itt bármilyen vizsgálatot kéne folytatni, és én minden alkalommal elmondtam egyébként a képviselőknek személyesen, amikor beszélgettünk. Hát, hogyha bárki azt gondolja, hogy a működésével kapcsolatos, a jegybank alapítványa működésével, vagy bármivel valami gond van, hát tegye följelentést. Nem a bizottságnak a dolga, a gazdasági bizottságnak a dolga az, hogy vizsgálatot folytasson le ebben az ügyben, hanem az a bűnöldöző szervek felelőssége, és én azt gondolom, hogy az úgy van jól. Nekünk a mi dolgunk a jogalkotás, az ő dolguk pedig a jog betartásának az ellenőrzése.
4: Bánkit a teremben végighallgató Kósa Lajos is hasonló érveket hozott fel, ezeket nem ismételjük meg, de mondott mást is.
5: Az alapítványok tevékenységével, az alapítványi juttatással, a személyi összetétel kapcsolatban nem volt információ, mert nem követtem. Egy semmi nem éreztem magamnak a dolgomnak, mert van éppen elég dolga az embernek a regulációval kapcsolatban, tehát ezzel kapcsolatban nem tudok információt adni.
4: Bánkiék magyarázatával több probléma is van. Egyrészt a Domokos László volt fideszes képviselő által vezetett állami számvevőzik csak az elején, 2016-ban ellenőrizte az alapítványokat, az igazán zűrös időszakban, 2020 környékén már nem. És ezt sem kérte számon Domokoson az országgyűlési többség, ahogy a jegybanki alapítványok kurátorai sem kaptak erősebb jogosítványokat a parlamenttől. Domokos Lászlót kerestük az ügyben, de nem akart nyilatkozni. Varga Mihály pénzügyminiszterként csak akkor kezdett volna rendet tenni, amikor közeledett a váltása a jegybank elnöki székbe. Az érdemi vizsgálatot az új ászelnök Vindis László indította el 2023-ban. Annak során találták meg az átláthatatlan céghálót és a megmagyarázhatatlan befektetéseket, majd tettek feljelentést hűtlenkezelés gyanújával 2025-ben. A bomba Matolcsy távozása után pár nappal robbant, a jelentés és a feljelentés ténye akkor vált nyilvánossá. A bizottsági ülés után az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban kérdeztük Bánkit.
6: Az ÁSZ feljelentés után nem gondolja úgy, hogy többet kell volna csinálniuk?
7: Nem gondolom úgy.
6: Miért?
7: Azért, mert tiszta elkismertem. Mindent a jogszabályoknak megfelelően csináltuk.
6: De hogyha nem volt semmi gyanús önöknek?
7: Ön tett feljelentést ebben az ügyben? Bármilyen ügyben?
6: Volt, aki tett feljelentést, ön tett feljelentést.
7: De azt kérdezem, ön tett feljelentést ebben az ügyben? Bármilyen ügyben
6: ön
7: is?
6: Volt a akkor kézzel, bizottság elnöke, az ön felelőssége lett volna utána járni.
4: Bánki az ülésen is arra hivatkozott, hogy feljelentést kellett volna tenni, hogyha bárki gyanúsat lát, csak hogy ez korábban is megtörtént. Az elmúlt években több mint 10 feljelentés érkezett a fővárosi főügyészségre az MNB alapítványai ügyében, jellemzően hűtlenkezelés gyanúja miatt, de az ügyészség mindent elutasított bűncselekmény hiányában. A legfőbb ügyész Polt Péter volt. Az ÁSZ 2025-ös feljelentése nem sikkadt el, de a nyomozás csak a választás után pörgött fel. A volt legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint április 21-én döntött úgy, hogy idézem, a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége miatt a rendőrség helyett a továbbiakban az ügyészség jár el az ügyben. Gyanúsított továbbra sincs. Kósa Lajos erre hivatkozva vár az érdemi válasszal. A politikus már a parlamenten kívül sikerült elkapnunk és rávennünk arra, hogy legalább két kérdésre válaszoljon. A harmadikra már nem volt hajlandó. A beszélgetés onnan indult, hogy szerinte minden újságíró hazudozik arról, hogy valójában hány kérdést akar föltenni. Az érdemi rész ez volt.
6: Az állami számvevőszék feljelentése után nem gondolja úgy, hogy valamit máshogy kellett volna csinálniuk politikusként? Jobban kellett volna figyelni, jobban kellett volna akár az állami számvevőszékre, akár az MNB-re hatni, hogy ez ne fordulhasson elő?
8: Hát csak akkor tudom megválaszolni, hogyha tudom, hogy mi történt. Közöltek már gyanúsítást bárkivel kapcsolatban?
6: Nem volt még, de az állami számvevőszék nagyon súlyos dolgokat állapított meg.
8: Ez igaz, de nem azt vitatom, hogy nem történt. Tehát következtetés csak akkor tudod levonni, hogyha tudom, hogy mi történt, de nem tudom. De hát akkor minden csak dobálódása vagy szavakkal.
6: És ebben a fázisban tiszta lelkiismerete?
8: Hát kellene, hogy valami mit csináltam én személy szerint.
6: Azt, hogy gondolkodik azon, hogy nem tudott-e volna többet tenni.
8: Harmadik kérdés, látja, hogy hazudik? Mindig, mindenki hazudik.
4: Azzal azért várjuk ki a végét, hogy ki hazudik nagyobbat, én, aki az ígért két kérdés helyett tizet tettem volna fel, vagy esetleg az ügy más szereplői. Egyébként Bánki Erik az ülésen a jegybanki alapítvány kuratóriumára és felügyelő bizottságára jogosan mutogatott, és behozta Matolcsiék szerepét is.
3: A közpénzből is, vagy bármilyen forrásból létrehoz egy alapítvány vagy alapítványt, onnan kezdve az alapítvány működésére semmilyen ráhatással nem bír, ezért nagyon fontos felelőssége magának az alapítónak, hogy milyen kuratóriumot állít fel. Hiszen a kuratórium tagjai, a kurátorok azok, akik felelősséggel bírnak és rendelkeznek az alapítványok működésével kapcsolatban.
4: A kuratórium felelősségét az állami számvevőszék is felvetette. A vizsgálatok szerint például nem volt megfelelő kontroll az optimális befektetésekkel és céghálóval kapcsolatban. Az alapító tőlük és a felügyelőbizottságtól is csak formális, hiányos jelentéseket kapott. A felügyelőbizottság is rendben talált mindent évekig, ez derült ki azokból a dokumentumokból, amelyekért a Transparency International pereskedett. Az alapítónak, vagyis a jegybank vezetésének a következőket írták.
9: Áttekintve a Pallas Athéné Domus Meriti alapítvány tevékenységét, megállapítható, hogy az alapítvány működése mindenben megfelelt a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.
4: A beszámolók alapján ők is csak akkor ébredtek, amikor az ÁSZ már vizsgálódott. Hivatalba lépése után Varga Mihály azonnal személycseréket hajtott végre az alapítványnál és az Optimánál, ekkor távozott a felügyelőbizottság elnöke is, aki egy tavalyi nyilatkozatában szintén hárította a felelősséget és azzal érvelt, a felügyelőbizottság minden esetben törvényesen járt el, a személyét ért támadásokat pedig alaptalannak tartja. Az ÁSZ megállapításait Matolcsi György volt jegybanki elnök is konzekvensen visszautasítja, azt állítja, a jelentés nem felel meg a tényeknek, súlyos szakmai hibákat követtek el, és szerinte vagyonvesztés sem történt.
10: Az ÁSZ jelentéseit teljes mértékben megalapozatlannak tartom, 80%-át hamisnak, 20%-át pedig igaztalannak találom.
4: Matolcsi tehát tagadásban van, viszont az ÁSZ után az alapítványi vagyon sorsa, illetve az MNB gazdálkodása miatt tett feljelentést Varga Mihály, illetve az új alapítványi kuratórium is.
2: Bőven lett volna idő és mód leállítani, megfékezni a jegybanki pénz elvesztését. De mindenki félrenézett, mosta kezeit, és persze Matolcsi György mindvégig magabiztosan képviselte, hogy nincs baj. Miközben Ádám nevű fia állítólag rendszeresen utasításokat küldött a jegybanki alapítvány befektetéseit kezelő cégnek, bármilyen formális felhatalmazás nélkül. A Válasz Online információi szerint Kovács Petra álnéven tette mindezt, bár ő ezt nem ismeri el, helyreigazítást minden esetre nem követelt. Az viszont egészen biztos, hogy a befektetések csak égették a pénzt. A történet minden szempontból extrém. A modern jegybankok nem vesznek ingatlanokat, nem fektetnek ingatlanos cégekbe sem. Járai Zsigmond volt jegybankelnök, így vélekedik erről.
11: Mennyire szokatlan ez, hogy egy nemzeti bank ilyen befektetéseket eszközöl?
12: Hát amennyire én ismerem a európai nemzeti bankokat, ez teljesen szokatlan. Általában mondom, inkább az ellenkezője zajlik. Régen 30 vagy 50 vagy 100 évvel ezelőtt voltak a nemzeti bankoknak ingatlanjai, még a Magyar Nemzeti Bank elnökének is volt egy palotája, ahol lakott annak idején 1924-től. Ez Európában is, tengeren túlon is 100 évvel ezelőtt szokás volt, de mondjuk a 20. század vége felé, vagy a 21. században inkább az ellenkező folyamat zajlik, és a nemzeti bankok próbálnak egyszerűsíteni, megszabadulni a felesleges ingatlanoktól, nem tartanak már festménygyűjteményeket, nem vesznek stradivári hegedűket, amik régen 50 évvel ezelőtt még azért szokás volt, de manapság már nem.
2: Ez volt a Nyílt Titok 7. adása. Köszönöm a figyelmüket szerkesztőriportár kollégáim Vindis Judit és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.

0: Az euró bevezetés legfontosabb része a gazdasági felkészülés. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, mondta Donald Trump. Megerősödő szél követi a távozó esőfelhőket. Egy óra van a hírekkel, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Az adóhatóság online kalkulátorral segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály szerint a közös valuta kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós fékentartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszky jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin telefonon megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Andrej Babis cseh kormányfő szerint az önkormányzati választások megerősítették, hogy pártja az ANO mozgalom, a szenátus kivételével minden szinten a legerősebb párt Csehországban. A miniszterelnök tudatában van annak, hogy mint a múltban, a többi párt a második fordulóban várhatóan ezúttal is összefog majd a mozgalma ellen. Csehországban tegnap és tegnap előtt önkormányzati és részleges szenátusi választásokat tartottak, a hivatalos eredményeket ma hirdetik ki. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte a méreginekciós kivégzését Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták, most visszaszállították abba a börtönbe, ahol 30 éve tartják fogva. A nő 2 adag méreginekciót kapott, de életben maradt. Ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Egy amerikai halálbüntetéssel foglalkozó szervezet szerint ő az első ember, aki túlélte a méreginekciós kivégzést. Éjjel sokfelé számíthatunk tartós esőre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. Délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső, zápor. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka még 9-13, napközben 16-21 fok várható. Hírekkel legközelebb 2 órakor érkezek.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák.
2: Gályás Ézával most éppen egy társasházból jöttünk ki. Hogyan kezdett a süni mentésbe?
3: Ők találtak meg engem. Az legelső az még május elején történt, vittem le a madaraknak a vizet. Ott jött egy nagyon picike kis süni, de hát akkor már nagyon nagy a száj volt, és az egyik ismerősöm, ő mondta, hogy ha napközben sünit látunk meg, az már azt jelenti, hogy bajba van, szóval akkor már mentésre szorul, mert ugye éjszakai állatok, ő szegény jött inni, őt mentettük egyből dobozba be, a lányom segít szerencsére, ő hozott le kesztyűt, dobozt,
2: És na de honnan tudták, hogy hogyan kell?
3: Az egyik barátnőm nagyon régóta sünimentő, és őnála láttam többször, meg pánikszerűen őt fel is hívtam egyébként, hogy úristen, most mi van, és mit csináljak, és akkor ő mondta el, hogy kesztyű, doboz, melegvizes palackot kell törülközőbe berakni, és a süni mellé rakni, és egyből mellé bújt a kicsi süni, és akkor a Kriszta jött érte, és ő vitte egyből, és ő ápolta egy hétig, de mivel hallotta, hogy elég furcsa hangok vannak, amikor levegőt vesz, tüdőférges volt a süni, úgyhogy ő átvitte a vadmentőkhöz, és akkor ők gyógyították meg, és el is engedték utána egy pár hét múlva.
2: Nemrég tudom, hogy volt egy mentése szintén, de az a sünike nem éhes volt, vagy szomjas volt, hanem?
3: Beakadt szegény a kerítésbe, totál be volt szorulva a kerítésrácsok közé, és sem erre nem tudott menni. Alatta már teljesen ki volt kaparva a föld, szóval látszott, hogy ő kepesztett már órák óta akár, vagy fél napja, nem tudom. És az egyik ismerősömet hívtam gyorsan, erővágóval szétvágtuk a kerítést, kiszabadítottuk a sünit, állatkórházba vittük.
2: Hogyan tapasztalja a környezetében ismerősei között? Mennyire lett úgymond divat ilyen kis körülöttünk élő vadállatokat menteni?
3: Én ebbe a körbe mozgok, úgyhogy elég sok helyen látom, szerencsére, de szerintem még mindig nagyon kevés. Szóval most, hogy ez az aszályos nyár, sokkal több segítség kellett volna tényleg az állatoknak is, és a növényeknek is. Jó pár csoportot láttam, hogy a fákat locsolják, páran járunk ugye a madarakat itatni, ezáltal a süniket is, meg a rovarokat is itatjuk, de még mindig kevés.
2: Nagyon sokan talán úgy vannak, hogy nem az én dolgom.
3: Igen, mint úgy mindennel, magukkal vannak elfoglalva, nem nézik, hogy egy nagyon pici segítség kéne. Az a baj, hogy még a kertes házas, a családi házas övezetben, ő nekik sem természetes ez.

A WWF 2026-os most megjelent élőbolygó jelentésében az áll, hogy a vadon élő állatok megfigyelt populációinak átlagos mérete az elmúlt 52 év alatt 73%-kal csökkent. A leggyakoribb veszélyeztető tényező az élőhelyek elvesztése és leromlása, amelyet a túlhasználat, az éghajlatváltozás, a szennyezés, az inváziós fajok és a betegségek követnek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Benkő Andrea vagyok. Mai műsorunk témája a vadállatok mentése, emiatt is nagyon aktuális. Nem tudom önök, hogy vannak ezzel, de én hiszem, hogy mindannyiunknak van felelőssége abban, hogy megőrizzük őket. Vadállatok esetében azonban cseppet sem mindegy, hogy segítünk. A jó szándék ugyanis ebben az esetben kevés. Ha ma velünk tartanak, tudásuk is lesz hozzá.

0: Ha már a védett sünökkel kezdtük, jöjjenek velem először Taksonyba, a Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány egyik telepejére, ahol sok süni gyógyul. Ott vár minket dr. Tóth Szabina, egzotikus szakállatorvos, az alapítvány elnöke, és persze Dín, a kis nyest is. Ugyanis a Tüskevár élen jár a nyestmentésben.
1: Ő Dín, a mentett nyestünk, aki tavaly érkezett kölyökként hozzánk néhány napos korban. Felneveltük, és ugyan igyekeztünk nem nagyon magunkhoz szoktatni, de ő sajnos szelíd maradt. Most éppen pihen, de egyébként nagyon sokszor itt a rácson csüngve örül az embereknek, és ugrabugrál, hogy valaki játszon vele és simogassa meg, úgyhogy így természetesen nem elengedhető. Nagy számban érkeznek, de egyébként sünikből is rengeteg jön be. Madarakkal is megkeresnek minket, bár elsősorban nem madármentés a profilunk, hanem inkább az emlősök, illetve mocsári teknősök, vagy a menyét félékből vadgörények, nyusztók, menyétkék is szoktak érkezni, illetve mezei nyuszi, akiből még szintén nagyon szép számmal jön minden évben az alapítványunkhoz.
0: Meséljünk el néhány történetet, hogy hogyan kerülnek ide az állatok.
1: Van olyan, aki kutyasétáltatás közben talál egy mezei nyuszit a fűben, egy pici kölyköt, és azt gondolja, sajnos tévesen és hibásan, hogy mentésre szorul. A mezei nyuszi akár csak az őzikei, ha megérzi a veszélyt, tehát ember szagot vagy emberi hangot hall, akkor a felnőtt el fog menekülni, a picik pedig ott maradnak a magas fűben, elfeküdve, és szépen lapulva rejtőzködnek, bízva benne, hogy az ember nem veszi észre őket. Azonban, hogyha ugye nagyon szemfülesek vagyunk, akkor ki fogjuk szúrni így a magas fűben is, és ha nem tudjuk ezt, akkor hibásan össze fogjuk szedni, pedig ő nem árva, hanem csak a mama arrébb ment, egy kicsit megvárja, amíg eltűnik a veszély, és utána visszamegy és gondozza tovább a kicsit. Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy van olyan, amikor indokolt a mentés, tehát attól még, hogy mondjuk találunk egy pici mezei nyuszit, ha rajta mondjuk van valamilyen sérülés, vagy nagyon gyengének tűnik, vagy csipás a szeme, nem tudja kinyitni, vagy ugyanez elmondható egy őzgidáról is, akkor igenis mentésre szorul. A ló túloldalára se essünk át, és ne az legyen, hogy akkor pedig semmit nem mentünk meg, az sem, akit esetleg kell.
0: Ha az ember mondjuk egy sérült nyuszit talál, hogy lehet őt felszedni?
1: Fontos különbséget tenni a között, hogy kölyök állatról van szó, vagy pedig felnőttről. Ez nem csak a nyulak esetében, hanem akár az őzeknél, vagy a rókáknál, nyesteknél is nagyon fontos különbség, ugyanis, hogyha kölyök állatról van szó, és eléggé picike még, akkor benne még nem olyan erős az embertől való félelem. Ő is azért stresszel, de jóval kevésbé, tehát mondjuk egy kölyök mezei nyuszi, aki sérült, ő könnyen összeszedhető. Gumikesztyűt minden esetben használjunk vadon élő állat begyűjtése mentése során. Egy pihepuha rongyba bele lehet őt szépen tenni, úgy a tenyerünkbe venni, és vagy egy macska szállító boxban elhelyezni, vagy egy nagyon jól záródó, elég strapabíró kartondobozban, ami szellőzik is, és akkor úgy lehet szállítani. Egy felnőtt mezei nyuszinál fontos az, hogy a szem végig takarva legyen, mert ők rettegnek az embertől, nagyon-nagyon stresszérzékeny faj, illetve a gerincnek a megfelelő rögzítése, hogy nehogy véletlenül törjön spontán a rugdalózás, kapálózás miatt elengedhetetlen.
0: Hogy lehet ezt megoldani? A szemét mivel lehet bekötni?
1: Akár le lehet takarni tenyérrel is, vagy hogyha az előbb említett törölközőt vagy lepedőt használjuk, akkor azzal szépen rá lehet teríteni gyakorlatilag a szemére, illetve az egész fejére. És ugyanez igaz őzek esetében is, tehát egy egészen pici kis pöttyös gida, ha ténylegesen mentésre szorul, tehát sérülése van, felvehető, bele lehet tenni hordozóba, szállító eszközbe, és elvihető a megfelelő mentőhelyre, ellenben a felnőtteknél nagyon-nagyon óvatosan kell eljárni, mert a baknak az agancsa komoly sérülést okozhat, de akár egy sutának is a rugása, illetve ők is nagyon-nagyon könnyen rosszabb állapotba kerülnek, mint amiben voltak. Itt ugyanúgy fontos egyébként a szemnek, illetve az egész fejnek a takarása.
0: Még említette, hogy a gerincét kell valahogy rögzíteni, hogyan?
1: Nyusziknál úgy érdemes, bármennyire mondjuk csak egy 4 kg-os nem túl nagy állatról van szó, én két embernek a közbenjárását javasolnám, az egyik ember fogja elől a nyuszi fejét, illetve a mellkasánál, a másik pedig hátul, és hogyha nagyon rukkapál a lábakkal, akkor érdemes a hátsó lábakat is egy picit összefogva rögzíteni, hogy ne tudjon olyan nagyot rúgni vele, és a gerincet sose legyen szabadon, úgymond a levegőben, hanem mindig legyen alátámasztva tenyérrel, vagy az ember hozzászorítja a saját törzséhez, és akkor úgy nem tud eltörni. Az állatmentőknek mindig nagy segítség, hogyha a kiérkezésükig szemmel van tartva a sérült állat. Tehát mi mindig azt szoktuk kérni, hogyha ilyen bejelentés van, és mi megyünk ki a helyszínre, hogy ne hagyja ott az állatot. A vadásztársaságot értesíteni kell, és itt nagyon-nagyon különbözőek az erre adott reakciók, ez saját tapasztalat. Tehát nekem van olyan hivatásos vadász, aki rendszeresen hív, és ugye őt értesítik, kimegy a sérült őszhöz, de nem akarja rögtön őt kilőni, hanem megpróbál állatorvosi segítséget szerezni. Nekem ez egy nagyon pozitív tapasztalat. Vagy legalábbis konzultálni telefonon, hogy minek van értelme, vagy minek nincsen. És aztán van olyan is, hogy állatorvosig nem jut el ez a történet. A védett és a fokozottan védett fajok esetében, ott pedig a természetvédelmi hatóságtól kell megvárnunk egy igent a szállításra. Csak úgy kezdhető meg hivatalosan a mentési szállítás, hogy mi ezzel párhuzamosan jelentettük a természetvédelmi hatóság felé, hogy történik egy ilyen. Ez a gyakorlatban nem működik. Ez egy olyan mértékű túlterhelése lenne egyébként a hatóságnak is, amit ők sem tudnak kezelni. Nyilván egy fokozottan védett faj esetében ott azért ezeket a lépéseket mindenképpen követni kell.
2: Mit lehetne ezzel a helyzettel kezdeni ön szerint? Mi lenne a jó?
1: Kellene regionálisan, tehát megyékre bontva egy-egy olyan ügyeleti minimum telefonszám, ahol ugye tájékoztatást kap. Tehát amit tud a megtaláló, hogy ezt a számot felhívhatja, itt ténylegesen fel is fogják venni a telefont, és eligazítják, hogy milyenkor a teendő. Ami még esetleg működhetne, valamilyen mobil autó, ami át van alakítva kicsit ilyen állatorvosi rendelő minimál műtő szempontjából, és akkor ott egy állatorvos, illetve egy asszisztens tud menni az adott helyre. Ahhoz, hogy ez ténylegesen országosan működjön, ahhoz azért kellene belőle egy jó néhány darab.
2: Amikor az ember egy sérült állatot talál, itatni lehet-e?
1: Fontos az, hogy tisztában legyünk vele, és pontosan tudjuk, hogy neki van-e spontán nyelési reflexe, mert ez kieshet bizony egy komolyabb baleset következtében, vagy hogyha öntudatlan állapotban van. Tehát tálkában kínáljuk fel neki az innivalót, hogyha mondjuk egy oldalán fekvő őzről van szó, akkor a fejét lehet egy kicsit tartani, ő próbálja meg a tálkából felvenni a vizet.
2: Hazavihetem a nyestet, hogyha esetleg találok egyet, és hú, de nagyon tetszik nekem.
1: Nem, mindegyik vadon élő állat az állam tulajdona, úgyhogy nem vihető haza, és felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy én is elfogult vagyok, az egyik kedvenc állatfajomról beszélünk, és piciként, amikor elfér a tenyerünkben, és csukva van a szeme, és még semmi rosszat nem csinál, akkor tényleg angyalinak tűnik, de az együttélés az finoman fogalmazva némi kihívást rejt magában. Én nem javasolnám senkinek, mert ahogy nőnek, kezdenek öntudatra ébredni, nagyon-nagyon hamar ők lesznek a ház, a család, meg mindennek az urai és főnökei.
2: Amivel talán a legtöbb ember találkozik, az a süni.
1: Ők könnyen összeszedhetők, igazából csak egy vastagabb bőr vagy munkás kesztyű kell hozzá. A sünik keresik gyakorlatilag a bajt, tehát a legextrémebb helyzetekben tudják találni magukat, vagy autógázolja őket, vagy kutya tépi szét, vagy beleesnek valamibe, beszorulnak a kerítésbe, felszakítják az oldalukat a kerítéssel, vagy belemennek a rágcsáló írtóragasztóba, vagy ugye az avar gyűjtés, égetés során megjégnek ott sajnos sok esetben. Ezért is kerülnek be nagy számban, egy urbanizálódott fajról beszélünk, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon több csak sünök mentésére specializálódott szervezet van, egyre több alapítvány is foglalkozik kifejezetten az ő mentésükkel. Egyébként itt hátul van nekünk is.
2: Menjünk akkor oda, nézzük csak meg.
1: Ott például van egy.
2: Ő ez a keleti sün, ugye?
1: Meg itt is van egy körbe-körbe járkáló. Igen, ők mind keleti sünik, tartósan sérültek. Neki például egy nagyon komoly idegrendszeri problémája van. Ezen a részen a tartósan sérült sünik vannak. A másik oldalon pedig olyan sünik, akik piciként kerültek be, most szokják a kinti légkört.
2: Na, és akkor megyünk is, és megnézzük őket. Hol vannak?
1: Hát ők bent alszanak ugye a házukban, ami szalmával van bélelve, őket még idén el fogjuk engedni. Ugye ez is mindig nagy kérdés. Minden egyes évben van egy olyan késői alom nyár végén, akik nem érik el, nem hogy a 400 grammot, de még akár a 250 vagy a 300 grammot sem, ami ugye a biztonságos teleléshez szükséges. Őket érdemes átteleltetni.
2: Mit lehet a süninek adni? Mert szerintem ezen a téren is vannak téveszmék.
1: Almát kaphatnak egyébként, csak nem minden süni szereti, de azért alapvetően rovarevő fajról beszélünk. Lisztkukacot, gyászbogárlárvát, akár tücsköt, csótányt, vagy egyéb beszerezhető takarmányállatokat kapnak még a cica tápok mellett.
2: Otthon is tarthatom?
1: Nem tarthatom otthon. Védett állat. Hogyha a kertünkben van, és mi nem gátoljuk a szabad mozgásában, nem tiltja semmilyen jogszabály, hogy mi a kertünkön belül élelmet, illetve vizet kínáljunk neki, és ez nagy segítség is, viszont a szabad mozgásukban, vándorlásukban ne korlátozzuk őket.

0: Volt egy kérdés, amely nem hagyott nyugodni. Ha találnék egy menthető sérült őzet, vajon hova fogják őt vinni? Kis keresgélés után rátaláltam a Perkátai Őzike Kert állatsimogató és állatmentő alapítványra, ahol 6 éve fogadják a segítségre szoruló állatokat, köztük őzeket is. Ahogy az alapító a tágas kert egyik kerítéséhez vezetett, már jött is oda hozzánk egy őzike.
1: Csacsinak neveztük el, mivel kiskorában csak a hatalmas fülei voltak, egyedül azok voltak épek. Hát amikor rátaláltunk, számtalan zúzódás borította a testét. Sajnos a felső állkapcsa eltört, illetve az egyik szeme oda lett neki, mivel elütötte valamilyen jármű. A megyei főállatorvosak úgy, ahogy rendbe tudta hozni, bár mindenki azt mondta, hogy úgyse éri meg a másnap reggelt.
0: Tehát ő egy kicsi ősz volt.
1: 3-4 napos lehetett, még a köldök zsinórja se volt normálisan leszáradva neki.
0: Valaki elütötte és ott hagyta az úton?
1: Pontosan. Rátaláltunk, de akkor már csak órái voltak hátra. Azt hadd mondjam el, hogy nagyon sok vadász ugyanúgy menti az állatot, mint bármelyik civil állatvédő szervezet. Tehát például a Zénót, őt a Dunaújvárosi Vadásztársaság elnöke mentette meg, ő találta meg a mezőn, nagy sebbel az arcán, mondták is aztán a kórházba, hogy a következő napot sajnos már nem érte volna meg. Elindítottuk a papírmunkát, mikor úgy döntöttem, hogy megtartjuk. Ekkor született meg a vadaspark.
0: Miatta hozta létre a vadasparkot? Pontosan
1: miatta hoztam létre. Ha ő nincs, akkor most ön se lenne itt.
0: Közben, bocsánat, de el kell mondanom, hogy ez a kis őzike, ez a kis sérült helyű, aranyos őzike, nem győzi magára felhívni a figyelmet. Annyira bújik ide, szeretteti magát. Muszáj vakarnia egy kicsit a kis állát, simogatnia.
1: Igen, így van. Ő miatt jött létre később az alapítvány is, hogy minél sokrétűbben tudjuk ezt az egészet csinálni. Nagyon sok segítőnk van most már. Egy csupasz terület volt ez az egész. Most már egy olyan szintű helyi összefogás van érte, hogy elképesztő.
0: Önök most már ugye hivatalos mentő hely az őzeknek, ami nagyon kevés van az országban. Hány őz fordult meg itt önöknél?
1: Hát olyan 15-20 darab őzike, a legtöbbje vissza is került a természetbe. Volt olyan gida, akit itt neveltünk fel, sikerült egy év után visszaengedni a természetbe, mert szerencsére annyira dolgozott benne az ösztön, illetve az élni akarás, hogy ezen a fél hektáron 40 percbe tellett, mire meg tudták lőni altatólövedékkel, és ki tudtuk visszavinni. Itt fekszik mellettünk a másik. Ő neki például annyi a története, hogy megvágták kaszával az arcát, tavaly kaszálták a szénának valót, az anyja elfektette. Napokig bolyongott a sebbel az arcán, mivel nyár volt, meleg volt, sajnos beköpték a legyek, ezáltal kapott egy vérmérgezést, és elvesztette az egyik szemét, ami miatt nem lehet visszaengedni a természetbe, mivel hogy a perifériás látása ugyebár sérült neki.

0: A vadállatok mentése jogilag is szabályozott. Na de vajon hogyan? Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét arra kértem, hogy tisztázzuk, mit, hogyan szabad menteni.
1: Hogyha sérülés van, szemmel láthatóan nem tud talpra állni például, vagy vért látok, egy csonttörés, ilyenkor nagyon fontos, hogy én, mint laikus, ne közelítsem meg ezt az állatot. Az ember a vadon élő állat számára mindenképpen egy veszélyforrás, tehát ő megpróbál menekülni, és ezzel sokkal nagyobb bajt okozhatok. Ilyenkor a területén vadgazdálkodást folytató szervezetet érdemes érdesítenem, mert a vadászható fajok esetében mindig a vadgazdálkodó az, aki bármit is kezd egy egyeddel, akár él, akár sérült, akár elpusztult. A hivatásos vadász tudja, hogy lehet esetleg megközelíteni, mit lehet tenni. Alapvetően nagyon sok esetben a sérülésekről azt látni kell, hogy ezek, fogalmazzunk rendőrnyelven, az élettel össze nem egyeztethető sérülések, mert a vadon élő állatokat felgyógyítani, eleve elszállítani nagyon macerás, hogyha akár csak egy győznél maradunk, akkor egy olyan példát mondok, amit állatvédőtől hallottam. Kerítésbe gabajodott az őszbakagancsa. Sikerült elbódítani egy állatorvos közreműködésével, autóval akarták elszállítani, és az autópályán az őz magához tért. Iszonyatos erő van az őzbakban, nagyon komoly balesetveszély volt, tehát félre kellett húzódniuk, és ott valamit csináltak ezzel a jószággal. Ezzel együtt ezt senkinek nem ajánlom.
0: Általában az emberek hétvégén szoktak menni kirándulni. Hétvégén is elérhető a vadásztársaságnak az embere?
1: Rá tetszett tapintani. A vadásztársaság embere elérhető lesz, csak az elérhetőséget fogjuk tudni nehezen kideríteni hétvégén. Nincsen olyan adatbázis, ahol mondjuk meg lehetne nézni, hogy két település között a 8. kilométernél, esetleg az erdőben, mely vadgazdálkodó szervezet az illetékes. Amit javasolni tudunk, hogyha tervezünk egy kirándulást, akkor még hétköznap érdemes fölhívni a környékbeli települések önkormányzatait, miután nekik hivatalból van kapcsolatuk a vadgazdálkodóval, az ő segítségüket kérni. Állami erdőgazdaságok esetében egy fokkal könnyebb a dolog, ezeknek van honlapjuk, és ott a kapcsolatpontban az ember látja, hogy hova kell telefonálni. Ezt egyébként a kirándulások tervezésekor másokból is érdemes lehet megtenni, mert például az őszi időszakban ilyenkor erdőlátogatási korlátozásokat is be szoktak vezetni sok területen, felesleges nézeteltéréseknek vehetjük elejét.
0: Hogyha valaki mondjuk nem ennyire előrelátó, az nem megoldás, hogyha a rendőrségnek szól?
1: Mindenképpen, ha másért nem azért, mert a rendőrség szintén elsősorban a vadelütéses balesetek miatt tisztában van, hogy merre felé mely vadgazdálkodó az illetékes.
0: Az emberben megfordul ilyenkor, hogy mire én ezt hívom, mire felveszi a telefon, mire valaki kiér, hát lehet, hogy ez az állat már nem is fog élni.
1: Előfordulhat, hogy viszonylag kicsi sérüléssel, mire odaérünk vele valahova, egyszerűen a stressztől pusztul el. Egyébként a jogi oldaláról nézve, hogyha 5 kilométerrel arrébb valakit megállít egy védett vagy fokozottan védett, de akár egy vadászható állattal az autóban a rendőr, ez jogilag lopásnak fog minősülni, és itt azért elég komoly értékekről van szó, hogyha direkt mondok egy sarkosat, a túzokról beszélünk, akkor a túzok természetvédelmi értéke 1 millió forint, tehát ez jogilag úgy néz ki, hogy az ember 1 millió forint értékben lopott el valamit a magyar államtól. Ezzel együtt nyilván ki a saját belátása szerint cselekszik. Én alapvetően azt mondom, hogy ami a természetben történik, mondjuk egy sérülés, a természet tudja, hogy erre mi a megoldás, nem mindig az emberi értékrend szerint kell beavatkozni.
0: Állatvédőként nyilván az ember a saját szívét meg az indítatását nehezen tudja visszafogni, de különösen szerintem talán akkor, ha maga okozta ezt a bajt, hát és akkor beszéljünk az autós elütésekről, tehát mit kell tenni akkor, amikor az ember mondjuk elüt egy állatot, és mondjuk az az állat nem pusztul el.
1: A magyar jogrend szerint a vadelütés közúti balesetnek minősül, ebben az esetben tehát a rendőrséget kell értesíteni, ez az autósnak is egyébként a saját úgymond jól felfogott érdeke, hiszen hogyha további ügyintézést tervez, akár a biztosítójával, akár mondjuk úgy érzi, hogy őnek bármiféle kártérítés jár, akkor ahhoz szüksége lesz egy rendőrségi jegyzőkönyvre, amit a helyszínen állítanak össze. A vadgazdálkodó képviselője a helyszínre kell, hogy menjen ilyenkor, tudnélik, ha a vad él, akkor az állam tulajdona, de ő gondoskodik az állományról. Ha pedig elpusztult, akkor a vadgazdálkodó tulajdonába kerül, tehát az ő dolga az, hogy elszállítsa az esetleg elpusztult vadat. Mindenképpen ki kell, hogy érkezzen, mert hogyha mondjuk az autós úgy látta, hogy nem történt nagy baj, tovább szaladt az a mondjuk őz, jellemzően az őz az a vadfaj, amit a nagy vadfajok közül a leggyakrabban ütnek el Magyarországon. Egyébként itt vannak számadataink, ilyen 7-8 ezer nagy vadelütés van, és ennek a 80%-a őzelütés szokott lenni. A valós szám ennél valószínűleg magasabb. Ilyenkor visszatérve a helyszínre, azért nagyon fontos, hogy oda menjen a vadgazdálkodótól valaki, mert körül kell, hogy járják a környéket, hiszen lehet, hogy maga az ütés az nem volt végzetes, de ez a jószág tovább szaladt, és valahol az erdőbe 300 méterrel arrébb viszont már összeesett, mert mondjuk belső vérzése van, vagy olyan törést szenvedett. Tehát ilyenkor nagyon fontos etikai szempontból számunkra, hogy körülnézzünk, akár kutyával is lekeressük a területet. Ez volna a forgatókönyv.
0: Hogyha egy állat ott helyben elpusztul, hallottam ilyet, hogy van, akinek eszébe jut bizony, hogy azt mondja, hogy hát, ha így alakult, akkor ő ezt az állatot hazaviszi, megsütik, megfőzik.
1: Ez lopás lesz. Egy különösen nagy agancsot fölrakó őzbaknak az értéke, és az jogszabályban rögzített érték, akár 1 millió forint is lehet, tehát hogyha 2 kilométerrel arrébb a rendőr benéz a csomagtartóba, ebből bizony feljelentés lesz. Vannak más szempontok is, ezt a vadat nem fogja látni, úgynevezett vadhúsvizsgáló. Átnyergelünk egy másik fajra, vaddisznóra. Vaddisznó esetében például van egy olyan parazita, a Trichinella féreg, ami az emberre is veszélyes.
0: A köztudatban az van, hogyha elütök egy állatot, összetöri az autómnak az elejét, akkor valamiféle kártérítési felelőssége lesz a vadásztársaságnak. Ez igaz-e? És ha van ilyen felelőssége, az mire vonatkozik?
1: Ez nem egy ökölszabály. Ilyenkor először azt kell megnézni, hogy van-e felróhatóság valakinek az oldaláról. Hogyha mondjuk az autós oldaláról nézem, ez lehet a megengedett sebességnek a túllépése, vagy egy lejárt műszaki vizsga. A másik oldalról, a vadgazdálkodó oldaláról nézve, meg egy rosszul megszervezett

0: körében ez a kár bekövetkezett a rendellenesség miatt. Sem a vadgazdálkodónak, sem az autósnak nincsen automatikusan kártérítési felelőssége. Mindenkinek megvan a maga kára, például a lökhárító, vagy az elütött 1 millió forintos őszba, kik a saját kárát viseli.
1: Vadállatokkal nem csak erdőben lehet ma már találkozni, hanem bizony, ahogy a budapesti vaddisznónak az esete is mutatja, egészen bejönnek a városba. Rájuk mi igaz mind abból, amit most itt elmondott?
0: Nagyon jó kérdés, mert alapvetően a vadmentés nem szabályozott tevékenység. A lakott területen megjelenő vad esetében vannak most már viszonylag egyértelmű szabályok 2025. decemberre óta. Ezeket az állatokat vadász befoghatja, illetve elejtheti. Amikor például a vaddisznó megjelenik és lemegy a metróba, vagy amikor a reggeli csúcsforgalomban átszalad például az autók előtt vagy a villamos előtt, általában ha adhat kell cselekedni, fegyverrel történő elejtésre van lehetőség, hogyha pedig mondjuk bejárnak egy város részben, mint a 12. kerületbe, akkor lehet befogókat is használni. Hogy vadmentésre az, amikor lakott területen megjelenő állatokat mi befogunk és elviszünk, erről lehet filozofálni. Ez egy olyan helyzet, amiben meg lehet próbálni megtalálni egy egészséges egyensúlyt, de nem biztos, hogy ez akármelyik fél számára is optimális.

0: Van egy állat, akivel sokan egyáltalán nem szeretnének találkozni testközelből. Pedig ha nappal világosban látunk ilyen állatot, ő is szinte biztosan segítségre szorul. Megmutatom a hangját. Kíváncsi vagyok, felismerik-e. Ha a denevérre tippeltek, jól tették. Ezeknek a hasznos kis állatoknak sajnos nagyon rossz híre van, de ez igazságtalan velük szemben. Kis Gyula veszélyes állat befogó gyakran menti őket is. Azt mondja, nem könnyű megfogni egy denevért. Ha erre készülünk, legyen nálunk egy vastag ruhaanyag vagy kesztyű. Csak azzal nyúljunk hozzá, és azzal tegyük egy kiukatott dobozba.
1: Nagyon kell vigyázni a denevérharapással. Potenciálisan veszettségterjesztő, viszont nem gabajodik bele az ember hajába, tehát ez csak egy régi mendemonda. Az a legcélszerűbb, hogyha például berepked a szobába a denevér, hogy a villanyokat le kell kapcsolni, ablakokat ki kell nyitni, és csömbbe kell lenni. Meg kell várni, amíg az állat távozik. Ez több óra is lehet, mert az állat, amikor bemegy a lakásba, annyira bepánikol, hogy hiába van neki ez a radaros tájékozódó szerve, egyszerűen nem találja meg az ablakot. Van ilyen, hogy napokat várnak, de nem megy. Találtam már denevért ruhazsebben, cipőben, falrésében, szekrény mögött, kép mögött, csillárban, olyan pici a denevér, mint egy gyufás katuja, vagy még kisebb is. Egy-másfél centis résbe már befér. Annyit hozzáfűznék, hogy amikor ilyen denevér probléma van egy háznál, elsősorban a helyi nemzeti parkot kell értesíteni. Nagyon sokszor nincs kapacitása a nemzeti parkoknak, hogy mindenhova ki tudjon menni, és időben ki tudjon menni, és akkor van, hogy szólnak nekem.
0: Ijegységében is előfordulhat, hogy az ember fog egy lapátot, vagy bármit megpróbálja elpusztítani.
1: Nem azt mondom, hogy sokszor, de azért előfordul többször egy évben ilyen. Na hát én ennek nagyon nem örülök. Ezek az állatok egyébként védettek. Szakember feljelentést tehet természetkárosítás miatt, aminek komoly pénzösszegű büntetései is vannak, de persze vannak olyan állatok, amik szigorúan védettek, amik akár 3 év szabadságvesztéssel is büntethetők. Ezek az állatok nagyon fontosak, ugye a biológiai rendszerben rengeteg rovart fogdosnak össze, hasznosak a mi számunkra.

0: A vadállatok mentésének jól ismert helyszíne a fővárosi állat- és növénykert. Van ott egy vadállatmentő központ, ide védett és fokozottan védett állatokat lehet bevinni, madarakat, sünöket, denevéreket, vagy akár hüllőket is, mondja dr. Sós Endre, főigazgató.
1: Az állatok nagy részét a lakosság hozza, nagyon sok a sün. Van egy főidőszak, ami nagyjából egyébként március végétől tart augusztus végéig. Hát ebben rengeteg madárfióka van. Tavasszal különböző kis énekes madarak, gólyák is, több nemzeti parkkal is együttműködünk. Akár a Hortobágyról, vagy az Őrségből, vagy a Bükki Nemzeti Parkból is hoznak állatokat időnként.
0: Nincs olyan, hogy betelik a hely, már nem fér több denevér, vagy bármilyen más állat?
1: Hát ilyen, de még nem volt példa, mármint, hogy azt mondtuk volna, hogy ne segítsünk.

0: De ez tényleg egy reális dolog, abszolút kezdjük kinőni ezt a helyet, ami már egyébként egy komoly fejlesztésnek az eredménye. A terveink vannak, az 1%-ot is ennek a szolgáltába állítjuk, hogy kibővüljünk. Elsősorban az a hátsó rész megtelik mentőhelyel, mert hogy annyi feladat van, és tényleg egyre több állat jön be.
1: Vannak ilyen baklövések egyébként, hogy az emberek olyan állatot visznek, ami nem oda való?
0: Abszolút. Ezeknek a mentőeknek egy nagyon fontos feladata a felvilágosítás. Valóban nagyon érzékenyek az emberek, és próbálnak segíteni. Ez alapvetően nagyon jó dolog. A másik, amikor egy picit túllő a dolog, és mondjuk olyan állatokat is összeszednek, amit nem kellene, csak azért, mert mondjuk egy sünről azt gondolják, hogy túlságosan pici, vagy egy fekete rigófiók, aki uránk a fészekből és összeszedik idő előtt őket. Ezek jellemző dolgok. Azért a legtöbbször egyébként tényleg indokolt. Jellemzőbb aki, hogy mondjuk egy denevér vagy egy sün megharapja azt, aki behozza őt, és akkor ezt az állatot meg kell figyelni, hogyha mondjuk az állat elpusztul, az illetőt veszettség ellen kell oltani. Ez önmagában egy olyan helyzet, ami viszonylag könnyen elkerülhető, hogyha nem nyúlunk hozzá, hanem egy fadarabbal, rongyal, bármivel betessékeljük őt a szállítódobozba. Az elmúlt 3-4 hétben 3-4 eset volt, amikor valaki úgy hozta be az állatot, hogy már megharapta. Ez rengeteg plusz munkát jelent a mentőhely számára, a hatósági állatosok számára, a humánorvosok számára adott esetben. Ugye még kritikusabb a helyzet a fiatal állatoknál, ahol elkezdik etetni mondjuk valamilyen tejpótlóval, vagy tejjel az állatot, és kialakul egy olyan végzetes hasmenés, hogy esetlegesen már mi sem tudunk segíteni.
1: Az állatkert miért nem fogad nagy vadakat?
0: Nincsenek olyan helyeink, nincs rá kapacitásunk. Jelenleg az országban ennek a szabályozottsága nagyon hiányos. Igazából a vadmentés az, hogyha úgy veszük, akkor illegális. Nem menthetne senki sem vadat. Erre úgy tudom, hogy most van olyan beszélgetések, hogy ez a jogi helyzet ez rendeződjön, de alapvetően egy magánszemély, vagy egy állatkert nem menthet vadat a jelenlegi jogszabályok alapján.
1: Ön mit látna egyébként jó megoldásnak ezen a területen?
0: Ez a helyzet így nem maradhat. Nagyon sok jó akaró ember ott van, és nagyon nehéz elfogadni, hogy van egy állat, aminek adott esetben lehetne segíteni. Bonyolult a kérdés, a vaddisznó esetében, az afrikai sertéspestis kapcsán ez egy nagyon jelentős ok, hogy nem lehet ezeket az állatokat menteni. Valószínűleg itt az a megoldás, hogy legyenek olyan regionális vadmentő központok, amelyek erre engedélyt kapnak, adott esetben olyan állatkert, vagy olyan magánállatkert, ami esetlegesen ezt vállalja, megfelelő jogi szabályozottság esetében, de mondjuk egy hivatalos szervezet nem tud felvállalni olyan tevékenységet, ami illegális.

0: Kedves ismerősöm Matisz Andrea nagy rajongója az állatvilágnak. Ha bajba kerülnek, rá biztos számíthatnak. Nem tudom, hogy van ez, de valahogy az állatok ezt mindig megérzik.
1: Mentem a kocsimhoz, és akkor láttam, hogy az úttest mellett ott van egy nagy fekete madár, amiről nem tudtam elsőre megállapítani, hogy varjú vagy holló. Megközelítettem, és láttam, hogy nem tud repülni. Előttem ugrált szögdécselve, az egyik szárnyával próbált volna felrepülni, a másik viszont ugye csak csapkodott, úgy nézett ki, hogy el van törve. És akkor megpróbáltam megfogni, de nagyon gyors volt, elég sokáig mentem utána, próbáltam terelni olyan helyekre, ahol park van, nehogy elüsse az autó. Többen is álltak ott, és nézték, hogy kergetem szerencsétlen madarat, de senki nem jött oda segíteni. A végén sajnos nálunk van egy völgy, afelé megindult, és nem tudtam visszaterelni, így lement a völgybe, és utána felugrált egy fára. Kénytelen voltam szegényt otthagyni, mert mennem kellett a dolgomra. Dunajvárosban van egy úriember, aki ment madarakat, és az úriember szombaton bejött a kedves családjával együtt. Érdekes volt, mert mondtam, hogy egy fekete madarat sötétbe megfogni, az egy igazán nagy kihívás. A madár ugyanott ült, ahol hagytam fönn a fán, majdnem négyszer sikerült is szegénykét megfogni, de aztán eltűnt. Másnap láttam, hogy megint fentül egy másik fán, akkor szóltam újra az úriembernek, körülbelül fél óra alatt meg is érkeztek, ami egyébként a feltűnő volt, hogy hiába a kiabált szegény madár, a társai azok ott hagyták. Megjött az úriember, megint hozta a kedves családját, a fia lement egy horgászmerítőszákkal a völgybe. Olyan ügyes volt a fiú, hogy kézzel meg tudta fogni a madarat. És amiről a végén kiderült egyébként, hogy vetési varjú.
0: Nem kapott oda a csőrével?
1: Vagy már egy kicsit gyengébb lehetett szerintem a madár, vagy pedig olyan ügyesen sikerült neki megfogni, hogy a madár nem tudta őt sem bántani. És akkor így bekerült egy kutyaszállítóba. Másnap én beszéltem az úriemberrel, mert elvitte a madarat. Elmondta nekem, hogy törése volt a vetési varjúnak. Túléli a történetet, viszont nem tudják elengedni, tehát visszaengedni a természetbe a többiek közé. Nekem ami megdöbbentő volt egyébként, hogy én utána beszélgettem még emberekkel itt a környéken, és többen is megemlítették, hogy ezt a varjút már látták napok óta ott mászkálni, illetve szegénykét vergődni. Próbált magának élelmet szerezni, ugye ott vannak a kukák, meg volt kitéve víz, ugye, mert szokták azért a vizet kirakni az állatoknak, a sündisznóknak, esetleg néha egy kis eledelt is, és állítólag azt tette, viszont én nem értem azt, hogy miért nem próbáltak meg valami módon segíteni. Én, ha meglátok egy olyan állatot, amelyik segítségre szorul, én nem tudom otthagyni. Ha lehet érte tenni valamit, azt gondolom, hogy meg kell, hogy tegyük.

0: Ha vadmadarak mentéséről van szó, a Sukorói Vadmadár Kórház megkerülhetetlen. Nem csak mentőhely, hanem bemutatóhely is, ahol bele lehet szeretni a madarakba. Jöjjenek csak velem! Sukoróra érkeztem. Dr. Berkényi Tamás, a Vadmadár Kórháznak a vezetője fogadott. Gyönyörűséges helyen vagyunk. Ez egy állatparadicsom. Mutassa be, hogy kik vannak most itt.
1: Ugye itt megyünk az egyik röpdesorunk előtt. A legelsőben ez egy északi kerecsen hibrid sólyom. Ilyenek azért nem nagyon röpködnek Magyarországon. Itt átrepült Ausztriából egy sólymásztól kiszabadult madár. Bekerült az egyik nemzeti parkba, és a nemzeti park hozzánk helyezte ki.
0: Hát a gazdája nem kéri vissza.
1: A gazdája nem kérte vissza, mert azt mondta, hogy ez nem egy jó teljesítményű sólyom volt, tehát ezzel vadászott, illetve ezzel dolgozott. Úgyhogy
0: hát
1: nem
0: azért engem ez így elszomorít. Ez egy annyira gyönyörű madár, hófehér a tolla, és ilyen kis pöttyök vannak a szárnyain, és hát az arca is gyönyörű. Hát ha lehet így mondani, hogy arca egy madárnak.
1: Szerintem lehet, szerintem ez az egyik leggyönyörűbb madarunk. Én egyáltalán nem bánom, hogy a sólymász így döntött. Iszonyatosan örülök neki, hogy hozzánk kerülhetett. A mai napig is minden nap örömet okoz.
0: Olyan szép nagy szeme van, mint egy macskának.
1: Rendszeresen kézen van, vele foglalkozni kell. Egy iszonyatosan kedves, aranyos madár. Én ezekkel már olyan viszonyban vagyok, mint más otthon a kutyájával, macskájával. Imádom ezeket a madarakat.
0: Na, itt már egy kis harciasabb természetű valaki.
1: Így van, ez is egy hibrid sólyom, a története többé-kevésbé hasonló, mint az elsői. Ez egy kobzott madár volt, és mivel nagyon jó az együttműködésünk a nemzeti parkokkal, állatkertekkel, illetve a hatóságukkal, mi biztosítjuk az elhelyezését, ezt egy sólymásztól kobozták annak idején.
0: Miért kobozták el?
1: Feltetőleg engedély problémái voltak.
0: Kinek a hangját halljuk most?
1: Ő egy feldek sólyom, tenyésztett madárról van szó, ő pedig azért került hozzánk, mert nyugdíjba ment. 25 év után, azért a 25 év egy ilyen madárnál nagyon nagy idő, én azt gondolom, hogy itt a világrekord környékén vagyunk. Talán egy közép-ázsiai sólymásznál olvastunk egy 22-23 éves madárról, ő pedig dokumentáltan 25 éves madár, fájnak a lábai, mozgásszervi panaszai vannak, viszont abban a pillanatban, hogy idejöttünk, már készül, hogy felüljön a kezemre, már készül arra, hogy beszélgessen, már nyitja a szárnyát. Őt imádom talán a legjobban, mert ő tényleg egy nagyon kis rászoruló madár. És akkor innentől kezdve végig hátrafelé, mind a 16 röpdénkben már kizárólag mentett madarak vannak, ott pedig az a logika, hogy amikor megérkezik a madár, akkor a rendelőből vagy a kezelőhelyiségből átkerülnek a belső madárházba, ahol zárt helyen, időjárási viszontosságtól védetten helyezzük el őket addig, amíg olyan állapotba kerülnek, hogy már kijöhetnek. Az a Vadmadár Kórháznak a vállalása, hogy élethosszan gondozzuk őket, és van még egy szempont, nálunk nincs eutanázia. Én állatorvosként sem, illetve vadmadármentőként sem végzek eutanáziát, persze nagyon sokszor megkapom az amúgy jogos kritikát, hogy egy súlyosan sérült madár esetében mi van. Én ott azt az elvet követem, hogy az utolsó pillanatig fájdalomcsillapítást és a szenvedésnek a csökkentését érjük el, de én soha nem altatok.
0: Miért döntött így?
1: Ez nem döntés volt, így születtem, azt hiszem. Vannak nehéz helyzetek, ugye a saját praxisomban is vannak olyan helyzetek, amikor szükség lenne, de nekem nem megy, akkor van egy kollégám, akitől segítséget kérek.
0: És akkor nézzük, hogy kik azok a madarak, akiket úgy kellett menteni, hogy gyógyítani is kellett előtte.
1: Hát ez a nagy része, 90% azért a beérkező madaraknak. Ugye itt vagyunk most a macskabaglyoknak a röpdéjénél, mellette vannak az erdélyfülesek, aztán a gyöngybaglyok, a kuvikok, az egerészőövek, illetve hát talán még az egyik legnépszerűbb röpde, ezek az uráliak. Ezek az uhunál ugye nem sokkal kisebb, elképesztően gyönyörű madarak, hát szerintem a baglyok
0: Jézus
1: közül
0: Mária.
1: Talán a legszebbek. Ugye ott az a szürkésbarna, az a klasszikus, hagyományos színe, és itt elől ül ez a csoki színű. Ilyen színű madárból nem túl sok van a földön, neki Kakaó a beceneve. Az egyik már föl is ismert minket, ugye most megint elkezdett beszélgetni.
0: Annyira sajnálom, hogy a hallgatók most nem látnak. Na most kimondottan nagyon sajnálom, valami hihetetlen. Olyan bájos pofiuk van, hogy azt el nem lehet mondani. Hát én még ilyet nem is láttam életembe se. Jaj, de gyönyörűek.
1: Ilyen barna szint azért nagyon kevesen láttak. Ez egy nagyon nagy különlegesség a kórháznak.
0: Ő például... És most mit mond?
1: Hát azt inkább nem fordítanám le. Nem örül, hogy itt vagyunk. Figyelmeztetett minket, hogy ne menjünk tovább, ugye már nagyon közel jöttünk a ráncshoz. Ha még egy picit közelebb mennénk, akkor ő odébb is menne. A baglyok jelentős részeinek az a fő oka, hogy bekerülnek a vadmadár kórházba, hogy őket elüti az autó. Tehát látnak az út szélén egy elütött bármiféle tetemetők, akkor azt szívesen megennék. A csoki színűnek az az érdekessége, ott, hogy egy kamion ütötte el az ország másik felében. Nem tudott megállni a kamionos hosszú távon, mert az autópályán ment hatalmas forgalomba, úgyhogy szerencsétlen a szélvédő fölötti napellenző alá szorulva utazott addig, amíg a sofőr meg tudott állni az első parkolóban, és onnan levette, ő azt gondolta, hogy egy elhullott madár, mert hát szerencsétlen addigra már utazott egy ideje a hatalmas ütés után, és ahogy levette, megmozdult a madár, és akkor abban a pillanatban betette a dobozba, szaladt, elhozta a sukoróra, nagyon sokat kellett jönnie, nagyon messze történt az egész Magyarország másik felében, azóta ő itt van.
0: Melyek azok a madarak, amelyekkel azért vigyázni kell? Tehát, hogyha valaki talál valamit, amiről azt sejti, hogy bagoly lehet, vagy bármilyen más ragadozó madár, hogyan kell egy ilyen állatot megközelíteni?
1: Én madármentő vagyok, tehát azt mondom, hogy minden madarat össze kell szedni, amelyiket meg tudunk fogni, hiszen egy normális vadmadár nem hagyja, hogy őt megfogjuk. A második az, hogy mindig saját magunkra figyeljünk. Arra kell számítanunk, hogy ő bár nem rossz indulatból, mert én azt gondolom, hogy az állatoknál ilyen nincs, hanem pusztán védelemből, félelem, ő megpróbál majd védekezni, és azzal védekezik, amilyen van. A csőrére és a karmára mindenképpen nagyon figyeljünk a ragadozóknál, de ha például egy gázló madarat, egy vízimadarat akarunk megmenteni, a hosszú csőr az legyen mindig egy figyelmeztető, azzal bizony ki tudják verni a szemünket. A törpegén például erre egy nagyon jó példa. Picike madár, ilyen S-alakba behúzott hosszú nyaka van, nem is gondolnánk, de amikor a közelébe megyünk, akkor bizony hosszan ki tudja lökni, nyújtani a nyakát, váratlanul és sokkal hosszabban, mint amire számítanánk, és ők mindig szemre mennek. Tehát iszonyatosan veszélyesek. Nekem többször volt olyan sérülésem, amikor próbáltam egy kicsit közelebbről vizsgálni, és éppen hogy csak elkerült a szememet. Nekem sokszor volt monoklin, pláne a kezdeti időszakban, amit ezek a picikek is vízimadarak okoztak. Ezért az a javaslat, hogyha éppen nincs nálunk egy madárfogó háló, amikor kirándulunk az erdőbe, mert nagy esélye nincs, akkor egy pólót, egy pulóvert, minél vastagabbat, egy kabátot dobjunk rá, és hozzá próbáljuk megfogni. Mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy mielőtt tovább utaznak, próbáljon meg egy papírdobozt keríteni, búrjon el néhány lugat, hogy kapjon levegőt, és akkor ragassza le, vagy zárja le. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, akkor pedig tegye be a zárt csomagtartóba, ha erre van lehetőség, hogyha ki is szabadul, majd a mentőhelyen megoldjuk, hogy szedjük ki a kiszabadult madarat, de a kocsiban nehogy baj legyen.
0: Varjakkal mi a helyzet?
1: Támadnak, védekeznek. Megszokták az ember közelségét, kevésbé félnek tőlünk. Varjúféléknél elsődlegesen a csőr az, amivel nagyon komoly támadásokat tudnak végezni, ugye erről hallunk is rendszeresen a híradásokba, ha sarokba szorítjuk őket, nagyon-nagyon komoly, nagyon kemény csípéseket tudnak okozni, és az a baj velük, hogy ha megfogják az embernek a kezét a csőrük hegyével, iszonyat fájdalmat okoz, és nem engedik. Már szivárog a vér a kezünkből, látjuk a kis háromszög alakú csípésnyomot, betoljunk a fájdalomtól, annyira erősen tudnak fogni.
0: Hát akkor biztos, hogy önnek is volt ilyen, hogy ilyen részletesen el tudja mondani.
1: Hát volt, persze, a hólósérüléseim voltak rendszeresen, az a legpokolibb. Hát ott az empátia egy picit azért a fájdalommal szembe szokott állni.
0: Hogyha valaki megfog egy ilyen madarat, belerakja a dobozba, legyen-e benne víz, vagy valami eleséget az ember dobjon be neki, kell-e neki?
1: Vizet mindenképpen. Nem tudjuk, hogy mennyi ideje sérült az a madár. Lehet, hogy 10 perc ütött el az autó, de az is lehet, hogy 3 napig ül az árok szélén. Az ittatás az mindenképpen fontos lenne, ez pont ugyanolyan, mint hogyha mi balesetet szenvedünk, akkor nekünk is az első, ami lesz, hogy bekötnek nekünk egy infúziót, ugye soktalanítás céljából. Első körben mindig az a javaslat, hogy amikor még benne van ebben a pulóverben, vagy amiben elkaptuk, mielőtt betesszük a dobozba, előtte érdemes egy kis itatóedénybe vizet betenni nekik, azzal bajt biztos, hogy nem csinálunk. Én az etetéssel egy kicsit óvatos lennék, ahhoz tudni kell, hogy milyen állatról beszélünk. Nem túl szerencsés egy ragadozó madárnak kukoricát adni, akár egy magevő madárnak is kenyérgalacsinokat adogatni. Az utóbbi időben egyre többet hallok arról is, vagy olvasom, hogy állatvédő szervezetek azt tanácsolják, hogy ne ütessük meg a madarakat. Én ezzel mindig is vitatkozom. Ott az a magyarázat, hogyha megitatják a madarat, akkor majd megfullad. Hogyha megfelelően a csőrük végére csepegtetjük a vizet, le fogják nyelni. Természetesen nem kell beletolni direktbe a csőrébe, nem kell beletolni a légcsövébe a vizet, tehát akkor persze, hogy megfullad. Rá kell csöpögtetni a csőrére a vizet, azzal lehet, hogy megmentjük az életét. Persze egy félhalott, eszméletlen madarat nem itatunk, de hát azt gondolom, hogy az megint teljesen triviális, hogy ott szaladni kell. A fiókák esetében tudni kell, hogy egyrészt rendkívül gyorsan eléheznek, ott azért sietni kell. Az ő esetükben nagyon sokszor rovartáplálékot kell adni nekik, nagyon sokszor nekünk kell beletenni a szájukba a táplálékot, ez szerintem nehéz. Én ott inkább mindenkit arra biztatnék, hogy nagyon-nagyon gyorsan keressen egy mentőhelyet. Az elmúlt 30 évben, 30 éves idén a Vadmadárkórház rengeteg mentőhely alakult ki, rengeteg jó és rossz olyan szervezet van, szakmailag jobb vagy kevésbé jó, ahol azért egy fiókeltetést, egy fiókamentést meg lehet oldani. Rengeteg információ áll mindenki rendelkezésére.
0: Mi a tipikus hiba, amikor idehoznak egy madarat? Tehát mit lát?
1: A baglyok esetében nagyon sokszor azt látom, hogy hazaviszik és szeretgetik, és tetszik nekik. A kis baglyok esetében rendszeresen látom, hogy adnak neki egy pici kis kocka csirkehúst, a bagoly lenyeli, mert hát miért ne nyelné le, adnak neki vizet, üldögél a konyhában, a dobozban, cseperedik a bagoly, totyog a konyhában, ezt nagyon szeretik, ez visszatérő rendszeres probléma, és akkor egyik nap azt veszik észre, hogy nem áll fel a bagoly, és akkor jönnek be a vadmadárkórházba. Persze nem merik bevallani, hogy már két heten állok él a konyhába, és azt látjuk, hogy például a kálcium hiányos egyoldalú csirkehús táplálás miatt patológiás törések alakultak ki a kisfiók a lábában, több helyen eltörik a lába, annyira kálcium hiányosak lesznek a csontja, hogy nem bírja el a saját súlyát. Nagyon sokszor nem is lehet megmenteni. A másik, amit rendszeresen látunk, hogy rosszul etetik őket, jönnek a galambfiókák kenyérrel, jön a sasmadár kenyérrel, és a többi. Ebből van rengeteg. Van olyan malőr sajnos, amikor mindent szépen megcsinálnak, beteszik a dobozba, csak elfelejtenek lukat fúrni rá, viszont jó alaposan leragasztózzák, nehogy kiszabaduljon a madár. Amiért én nagyon mérges vagyok, hogyha idehoznak egy madarat és sietnek, és csak átdobják a kerítésen és beteszik. Mi a kamerán látjuk, hogy éppen a macska próbálja kibontani a dobozt, ez egy visszatérő probléma, ezt nem teljesen értem, és azt is látom nagyon sokszor, hogy éjjel-nappal és 24 órában jönnek az emberek, azonnal követelnek megoldást, és azonnal mindent.
0: Fejünk fölött, és ez lesz az utolsó madár, akiről beszélgetünk. Hát ha így találkoznék vele csak úgy valahol, nem biztos, hogy ilyen közel jönnék hozzá. Mutassuk be ő felségét.
1: Ők rétisasok, egy fiú, egy lány. A természetben soha nem láthatnánk őket. Hát milyen messze ül tőlünk ez a madár, itt most nincs 3 méter. Amikor itt reggelenként körbesétál, döbbenten nézem, hogy itt van tőlem 2-3 méterre egy ilyen madár, aki halál nyugodtan, mondhatnám picit flegmán néz rám. Ők szánsérüléssel érkeztek, mind a ketten sajnos. Nem visszaengedhető madarak, kifejezetten nekik építettük ezt a nagy röbdét. Nekik ez az állandó lakhelyük, ahol fatuskókon, élő növények, zöld növények között, földes terepen, körben kilátással éldegélnek. Teljes nyugalommal lehet őket fotózni, illetve itt lehet áldogálni és nézegetni őket, vagy uram, bocsá, beszélgetni velük, mert hogy azt is lehet azért.
2: A hét gazdia.
0: Kis Gyula veszélyes állat befogót ma már hallhatták. Csak hogy én tovább beszélgettem vele. Szerintem meg fogják érteni, miért választottam őt ebbe a rovatba is.
3: 30 éve foglalkozok állatbefogással. Első osztályosan kaptam az első akváriumomat. 14-15 éves koromban elkezdtem kígyókkal foglalkozni, majd később mindenféle veszélyes állatokkal. Régen ez nem volt annyira leszabályozva, de aztán történt kígyómarásom például, akkor megjelentek nálam állatbefogók, és akkor láttam, hogy itt ennek azért van nagyobb kultusza, és belecsöppentem ebbe az egész veszélyes állatos világba, akkor találtam ki, hogy én is állatbefogó leszek.
0: Hány éves volt ekkor?
3: 19. Már végeztem akkor a halász-haltenyésztő iskolával, elvégeztem egy ilyen OKI és mezőri tanfolyamot, meg ehhez szükséges szakmákat, mint például alpinista tanfolyamat, akkor ilyen fakezelő tanfolyamat. Jelenleg is tanulok, vadgazdamérnök szeretnék lenni.
0: Kígyómarás indította el ezen az úton. Elmondaná, hogy mi történt?
3: Akkoriban elég nagy létszámú kígyógyűjtemény volt, leginkább mérges kígyókból. Hát ugye ezeket rendszeresen takarítani kell, takarítottam is, és egyik alkalommal egy kicsit elővigyázatlan voltam, túl közel nyúltam az állathoz, miközben lapátoltam ki tőle a homokot, és ez egy szarvas vipera volt, egyébként ez egy 50 centis kicsi kígyó, a fogai is körülbelül 4-5 milliméteresek, és az állat, ahogy arrébb hesegettem, visszaharapott bele a középső ujjamba. Nem láttam semmiféle lukat, a marás helyét, de aztán csak izgatott a dolog, mert hát mégiscsak láttam, hogy odakapott, bár nem éreztem. Megnyomkodtam az ujjamat, és egy ilyen tűhegynyi kis piros pontocska jelent meg. Akkor már tudtam, hogy ez megharapott. Fölhívtam egy barátomat, aki szintén ilyen mérges kígyó gyűjtő volt, és akartam vele beszélni, de csak az édesanyja volt otthon. És az anyukája nem is teketóriázott, mondta, hogy ő kihívja a mentőket, mert ebből baj lesz. És akkor egyszer csak így éreztem, hogy egy kicsit elkezdek szédülni. A következő kép már az volt, hogy a mentőbe szállítanak. Zaher doktor úr keze alá kerültem, aki szerencsésen megmentette az életemet is, és a kezemet is, mert egy ilyen kígyomarásnál egyébként nagyon földagad a kéz, olyan szinten, hogy szét is repedhet. Felszokták vágni a kart ilyenkor több helyen, hogy ne repedjen szét, de én nagyon nem szerettem volna ezt, mert láttam már ilyet, hogy hogy néz ki utána. Mondtam a Zaha doktor úrnak, hogy valamit találjon ki. Kisváltatva behívott magához, és láttam, hogy egy ilyen mozsárban tör össze valamilyen porokat, meg krémet kever, bekente az egész karomat vele, bebandázsolta, és másnapra le is húzódott a kezem. Erről ez a nagy duzzonat.
0: De a kedvét nem vette el ezek szerint.
3: Nem, ugye szokták mondani, hogy nem öl meg, az megerősít.
0: Most milyen állatai vannak?
3: Télen, ha megtalálnak részsiklókat például csatornákba, be kell gyűjteni ezeket az állatokat, viszont télen ugye nem lehet elengedni. Megszoktam őket tartani egészen tavaszig, etetem őket, ellátom, vagy amelyik olyan például, hogy jó kondícióban van, azt lerakom téli álmomba. A hüllőkről sokszor azt gondolják, hogy csak úgy vannak, nem lehet velük kommunikálni. Meg ilyenek, de ez nem így van. Intelligensek, ők is tapasztalnak, ők is gondolkodnak, náluk is van társas viselkedés is. Persze vannak olyan fajok, amik meg egyáltalán nem tűrik az ember közelségét, az olyan állatokat békén kell hagyni. Alapból kedvelem ezeket az állatokat, meg átlátom a gondolkodásmenetüket, meg hát tiszteletben tartom a kis életüket, és ezért próbálok rajtuk segíteni.
0: Kutyája, macskája sose volt?
3: Tina nevű bulltípusú kutyám, 13 évig jött velem, dolgozott velem, mai napig is szokott hiányozni, pedig hát ő már lassan 6 éve elpusztult. Ő egyébként régen harciebb volt, megláttam egy helyen ezt a kutyát, tudtam, hogy viadóztatják, és én kivásároltam ezt a kutyát. Azonnali szerelem volt, megláttuk egymást, és tudtam, hogy ez az én kutyám. Sok munka volt vele, harci dolgok, amiket betanítottak neki, nagyon bele volt rögzülve, nagyon nehéz volt ezt kinevelni belőle, legalább 2 év volt, mire így teljesen megnyugodott, de a végén már olyan volt, hogy például egy kis kacsát odaadtam neki, és akkor vigyázott rá, meg tisztogatta, meg magába vitte aludni, meg ilyenek. Nagyon kis kedves kutya lett belőle.

0: Kedves hallgatóink, Szótlanok hangján című állatvédelmi műsorunk mai adásának végéhez értünk. Továbbra is várjuk leveleiket, e-mail címünk szótlanokhangyan@mdva.hu. Írják meg saját történeteiket, mindazokat a témákat, amelyekről szívesen hallanának. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is. Jövő hét szombaton is várom Önöket. Darás fészekbe nyúlunk. Annak járunk utána, hogy jogos-e az a kritika, hogy mostanában a menelyek túl szigorú feltételeket szabnak az örökbefogadáshoz. A felelős szerkesztőt, Benkő Andreát hallották.
1: Kossuth Rádió. Sopronban a 96,8 MHz-en.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

Az euró bevezetés legfontosabb része a gazdasági felkészülés. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, mondta Donald Trump. Megerősödő szél követi a távozó esőfelhőket. 2 óra van, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állag megóvásáról és a balesetveszély elhárításáról. Hangsúlyozta, a V-híd együttműködésén is múlik, mikor írhatják ki az új közbeszerzést, amelynek előkészítése hónapokat vehet igénybe. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel. Az ügyben büntető feljelentést tesznek, és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály szerint a közös valuta kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putin telefonon megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Visszakerült a börtönbe az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte a méreginekciós kivégzését Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták, most visszaszállították abba a börtönbe, ahol 30 éve tartják fogva. A nő 2 adag méreginekciót kapott, de életben maradt. Ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből 2 hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Az összegyűjtött hulladékot szétválogatták és elszállították. A Duna megtisztítását később folytatják. Nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. A csapadékzóna kelet, észak-kelet felé halad, várhatóan kora délutánra elhagyja hazánkat. Az éjszaka második felétől egyre több helyen, napközben a Dunántúlon és a középső országrészben megerősödik a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva érkezek. A pontos idő 2 óra 4 perc.